Minden ember, mindannyian vágyunk szeretetre. Úgy születünk meg, mondhatnánk azt is, hogy ez genetikailag bennünk van, hogy igényeljük a szeretetet. És ezzel kapcsolatban szeretnék is elmondani egy pár tapasztalatot. Az egyik talán nem is tapasztalat, hanem inkább egy kísérlet, egy felmérés. Hogyha valaki már hallotta, akkor elnézését kérem, és kérem a türelmét a többiek kedvéért. Pici majmokkal kezdtek el kísérletezni, még a múlt század közepetáján, vagy még korábban. Mégpedig úgy, hogy újszülött rézus majmokat az édesanyjuktól elvették, és kísérletben, ugye kalitkába, illetve hát nem kalitka, az inkább nagyobb ilyen kis helyiségbe helyezték, ahova beépítettek egy olyan műanyát, az édesanyját pótlandó szerkezetet, amely drótokból volt összehajtogatva, és a közepébe bele volt téve egy cumis üveg, amiben rézus majomtej volt. És a kismajom bármikor oda mehetett, és ihatott ebből a tejből. Illetve ugyanebbe a kalitkába építettek egy másik műanyát is, ezt pedig szörrel készítették el szörméből, a belsejét kitömték szalmával, meg mindenféle puha anyagokkal, és a külsejét nagyon puhára csinálták, és úgy is nézett ki körülbelül, mint egy majom, tehát a gyermekeknek, kicsiknek vannak ilyen játékaik, és azt figyelték, hogy a kis újszülött majom mennyi időt tölt az egyik, illetve mennyi időt tölt a másik műanyával. És az lett a kísérletnek az eredménye, hogy a kismajmok, több kismajommal is kísérleteztek, a napjuk nagy részét ezen az úgynevezett szőranyán töltötte átölelve és hozzá belebújva, fejét belefúrva ezekbe a kis szörmók műanyákba, míg a másik műanyához csak akkor ment át, amikor megéhezett és megszomjazott és táplálékra volt szüksége. És a kutatók, a pszichológusok ebből arra következtettek, hogy a szeretet, a ragaszkodás, a biztonságérzet, az, hogy valakihez tartozunk, az elementárisabb erővel tör fel az emberben, illetve elementárisabb erővel irányítja az ember életét, mint például akár a táplálkozás is, vagy az életösztön. Tehát ennyire erős a kicsiny majmokban. És aztán később nem kísérletezve, de hát a megfigyelések bizonyították azt, hogy természetesen ez az embereknél is így van. Áruházi gyermekeket vizsgáltak, összehasonlítva egészséges családban felnövekvő gyermekekkel. És olyan érdekes dolgokra, olyan érdekes eredményekre jutottak, amelyek azt bizonyították, hogy akár családban, akár árvaházban nő fel egy gyermek, ha megfelelő mennyiségben kapja meg a szeretetet, ha megfelelő mennyiségben kapja meg a törődést, akkor sokkal inkább fejlődik nem csak az érzelmi élete, a lelki élete, mint ahogy esetleg arra mi gondolnánk, hanem az értelmi és a fizikai fejlődése, fizikai része is a testének. Tehát ezt pedig úgy kísérletezték aztán később, hogy áruházban felnövekvő gyermekeknél, akiknek nem voltak szüleik, egy pár gyermeket kiválasztottak, és megkülönböztetett gondoskodással figyeltek oda rájuk, és törődtek velük, hogy tényleg azt érezzék, hogy mintha egy családban nőnének fel. És ezek a gyermekek tudták azt is, hogy a szülők rossz anyagi körülmények közül valók, tudták azt is, hogy a szülőknek alacsony volt az intelligencia hányadosuk, tudták azt, hogy a szülőknek a viselkedési mintájuk rosszak voltak, tehát a gyermek egy ilyen genetikai háttérrel született, de ezeknek a gyermekeknek, hogyha sok törődést, sok szeretetet kaptak, akkor fizikailag is ügyesek voltak, és az intelligencia hányadosuk is meglepően magas volt az eredmények végén. Míg egészséges családban megfigyelték azt, hogy olyan szülőknél, ahol mind az apa, mind az anya szellemi foglalkozású, és magas intelligencia hányadossal rendelkeztek a szülők, de nem volt idejük a gyermekükre elég, ott a gyerekek rosszabbul teljesítettek, és időzélben butábbak voltak, mint az előbb említett csoport gyermekei. Tehát ezzel azt igyekeztek bebizonyítani a kutatók, a pszichiáterek, pszichológusok, gyermekpszichológusok, hogy nem csak a lelki életünkre, nem csak az érzelmi fejlődésünkre hat nagymértékben az, hogy elfogadnak-e bennünket gyermekkorban, szeretnek-e bennünket, körülvesznek-e bennünket gondoskodással, törődéssel, hanem ugyanilyen erősen befolyásolja az értelmi fejlődésünket és a motorikus fizikai fejlődésünket is. Azóta ezek a kutatások természetesen tovább folytatódnak, és hát ezek csak még inkább megerősítik ezeket a korábbi felméréseket. Na most ugye itt felmerül a kérdés, hogyha gyermekkorban így van, akkor felnőttkorban nincs így?
hogy alapvető szükségletünk az, hogy szeressenek.

bennünket, hát dehogy is nem. Amíg él az ember egész picin csecsemőkorától fogva időskoráig, ezt talán mondhatjuk azt, hogy a legalapvetőbb egy-két-három szükségletünk között ott van. És ezt kár is lenne tagadni, mondhatnánk azt is, hogy kár is lenne ellene küzdeni, nem az a megoldás, hogy ez ellen küzdjünk, majd látjuk azt is, hogy mi a megoldás, illetve én úgy gondolom, hogyha valóban az ember egy olyan környezetben élne, amely környezetre teremtetett, akkor nem lenne probléma ez sem, tehát akkor megkapná valóban ezt a fajta szeretetet. De hát mondhatjuk azt, hogy ma nagyon sok lelki betegség pontosan abból adódik, és pont abból fakad, hogy nem kapjuk meg ezt a fajta törődést, figyelmet, nem kapjuk meg azt a fajta szeretetet, ami igényünk, amelyre szükségünk lenne. Ugye itt lehetne emlegetni lelki eredetű problémákat, depressziót, neurózisokat, amikre most nincs időnk kitérni. Tehát ez az első kis megjegyzés, illetve kísérlet, ami mutatja azt, hogy valóban mindannyiunknak ilyen nagy szüksége van arra, hogy szeressenek bennünket. Aztán ezzel összefüggésben hadd mondjam el azt is, hogy Jézus egy nagyon érdekes dolgot említ meg Máté evangéliumának a 24. fejezetében, amikor az utolsó időkről, illetve az ő visszajöveteléről beszél, ezzel kapcsolatban bizonyára többen hallották már Jézusnak ezt a kijelentését, lehet, hogy ilyen összefüggésben még nem, de így hangzik Jézusnak ez a mondata, hogy mivel, hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. És Jézus aztán ezt így folytatja, hogy de aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. Hát Jézus arról beszél, hogy az emberi történelemnek lesz egy olyan időszaka, és ott a Máté evangélium 24. fejezetének a leírása alapján már ebben a korszakban élünk, jócskán. Tehát lesz egy olyan korszaka az emberiségnek, amikor a szeretet sokakban meghidegül, és a gonoszság megsokasodik. Ugye itt felmerül a gondolat már is, hogy ha a szeretet meghidegül, ha a gonoszság megsokasodik, és mégis minden emberben ott van ez az igény, hogy szeressék, hogy törődjenek vele, akkor hogy lehet ezt összefüggésbe hozni? Vagy akkor mi lesz az emberekkel? Akkor mi lesz azokkal az emberekkel, akik igényelnék, akik vágynának a szeretetre, de mégis azt kell tapasztalnunk mindannyiunknak, hogy egyre inkább meghűl a szeretet, egyre több emberből tűnik el valahogy ez a megfoghatatlan fogalom, amire majd szeretnék kitérni, hogy mit is jelent valójában a Biblia szerint, és hogy mi az eredménye ennek, hát hadd mondjam azt, hogy ezt láthatjuk magunk körül, ugye a konfliktusok nem csak a politikában, hanem ma is a világon több mint 100 helyen folyik háború egyszerre, az éhségek, az anyagi egyenlőtlenség, a társadalmi problémák, a személyes problémák, amelyek mindannyiunk családi életében, vagy a munkatársainkkal, vagy a szomszédainkkal, vagy a rokonainkkal, vagy lehetne sorolni, hogy kivel adódnak. Tehát személyes szinten mindannyiunknak meg kell élni azt, hogy bizony sokszor feszültségben, sokszor nézeteltérésekben, sokszor ellenségeskedésben, hogy ne mondjam gyűlölködésben is, egymás iránti utálatban élnek az emberek, és esetleg élhetünk mi is, vagy mint elszenvedő, vagy mint ilyen érzéseket tápláló emberek. De hogy miért is került ide az ember, illetve hogy miért is tévedtünk el annyira, hogy Jézusnak ezt kellett mondania korunkra, hogy bizony a szeretet sokakban meghidegül. Hát ezzel kapcsolatban is két dolgot szeretnék megemlíteni, talán így most már tovább haladva itt az előadás témájában, és hogy miért nem vagyunk ugye ennek nyomán boldogok, mert az egyik válasz erre az, hogy a szeretet fogalma és a szeretet kifejezése alatt nem azt értjük, ami valójában a szeretet. Már is megmagyarázom, mindjárt megmagyarázom, hogy mire gondolok. A másik dolog pedig, amiért, hogy úgy mondjam, eltévedtünk valahol mindannyian emberek, mert hogy a szeretet fogalmunk hamis, és nem úgy szeretünk, ahogy azt kellene tennünk. És akkor most el is mondom, hogy mit ért a legtöbb ember a szeretet fogalma alatt. Itt segítségül lehet hívni egyébként, hogyha valaki, ennek megvan ez ismeri a szerzőt, Erik Fromm-nak hívják,
egy zsidó származású, szintén pszichológus, a Bibliára nem hivatkozva, a Bibliát nem ismerve, de egy nagyon érdekes könyvet írt, az a cím, hogy a Szeretet művészete. Bizonyára sokan hallottak már erről a könyvről. Na, ő nagyon érdekes, hogy sok olyan dolgot meglát, ahogy mondtam, Biblia nélkül, amely tényleg fején találja a szöget. Tehát tényleg valóban úgy van, ahogy leírja, bár ez tényleg hiányossága, hogy ő nem ad olyan megoldást, nem mutat olyan megoldást, amelyet számunkra azért a Biblia mégiscsak ad. Tehát ő azt mondja, hogy sokan, a legtöbb ember azt mondja, hogy a szeretet az csak úgy jön. A szeretet az mindannyiunkban benne van valahogy, és ki tudjuk fejezni, tudjuk gyakorolni. Na most ő azt mondja, hogy ez egyáltalán nem így van, hanem a szeretetet tanulni kell. És ezért is a könyvének ez a címe, hogy a szeretet művészete, mert ő azt mondja, hogy az igazi szeretet az művészet. Azt mondja, hogy azt, hogy igazán szeressen valaki, az nem születik az emberrel együtt, azt meg kell tanulni, azért meg kell küzdeni, azért igenis fáradtságot és kitartást kell gyakorolnia, és bizony ez nem minden embernek a sajátja. Az ő véleménye szerint egyébként 4 csoportra oszlik az emberiség, és a legkisebb csoport az ő állítása szerint, ahogy ő megfigyelte az embereket, mint pszichológus, akik igazán megtanulták, hogy mit jelent szeretni. Ő azt mondja, ezt a 4 csoportot állítja fel, azt mondja, hogy a legnagyobb csoport, a legtöbb ember úgy gondolkodik a szeretetről, hogy ez a kifejezés, ez a fogalom azt jelenti, hogy őt szeressék. Engem szeressenek, velem törődjenek, nekem a kedvembe járjanak, engem értsenek meg, nekem tegyék meg, amit kérek. Tehát a legtöbb ember így gondolkodik a szeretetről. És végzett is valóban egyfajta ilyen felmérést, hogy százalékosan jóval több, mint a fele, vagy majdnem 3/4 az emberiségnek ebbe a csoportba tartozik. Aztán van egy másik csoport, a következő csoport, ahol szintén nagyon sok ember tartozik. Ők úgy gondolkodnak, hogy egyrészt így, másfelől ők már hozzáteszik ehhez azt is, hogy a szeretet azt is jelenti, hogy én szeretem az engem szeretőket. Én szeretem a családomat, szeretem a gyermekeimet, a szüleimet, esetleg nyilván a házastársamat. Ezt a zárójelben hozzáteszem, hogy nézzük meg ma, hogy akik ezt mondják, hogy ők is hogy élnek, illetve hogy milyen viszonyok vannak szülők, gyermekek és házastársak között. De mi a probléma ezzel? Hát ugye itt az a probléma, hogy ez a fajta szeretet a Biblia mércén sajnos még mindig nem áll meg, mert ez a fajta szeretet személyválogató, mert ugye azokat szeretem, akik engem is szeretnek, azokat szeretem, akik hozzám közel állnak, azokat szeretem, akik nekem kedvesek, azokat szeretem, akiktől valamit remélek, tehát itt is van azért egy kis érdek. Egyrészt személyválogató, másrészt pedig álhatatlan. Álhatatlan ez a szeretet, mert megfigyelhetjük azt is, hogy ahogy említettem, házastársak, akik összebújnak, puszilgatják egymást. Következő pillanatban egy kis nézeteltérés van, máshogy gondolja a férj, mint a feleség, egyik piros kanapét akar, a másik hupikéket, és már is vágják egymáshoz a tányérokat. Ilyen pici dolgokból, de az én tapasztalatom szerint nagyon apró kis kívülállók személyen pitjáner dolgokból fajulnak el odáig esetleg házastársak és szülők és testvérek között is feszültségek addig, hogy aztán abból válás vagy gyűlölködés legyen. Tehát ez sem az igazi szeretet. Azt mondja aztán Erik Fromm, hogy van egy harmadik csoport, és ebbe a csoportba sorolja azokat, akik már érzik, hogy valami nincs rendjén az életükben. Akik már tudják azt, hogy a szeretet nem csak annyiból áll, hogy engem szeressenek, hogy engem körül rajongjanak, körülugráljanak, hanem nekem is tennem kell valamit ezért. Nekem is szeretnem kell, de nem tudnak kilépni önmagukból. Nem tudnak, hogy úgy mondjam, szentek lenni, vagy szerető emberek lenni. Tehát szerinte ez a harmadik csoport, akik szeretnének változni, látják, hogy valami hiányosságuk van, de nem tudnak változtatni. És ugye említettem, a 4. csoport az, akik megtanulták a szeretet művészetét, akik gyakorolják is ezt, akik hosszú, kitartó, fáradtságos munkával eljutottak oda, hogy valóban mások javára legyenek. Na most el lehet fogadni Erik Frommnak ezt a felosztását, és valóban segítség és támpont nekünk is, de innen majd azért én szeretném tovább vezetni ezt a gondolatot, hogy a Biblia mit állít, és az Isten mit mond erről a szeretetről. Előtte azonban még a másik
kérdésre is ugye hagyd térje ki, hogy a legtöbb embernek egy hamis szeretet fogalma van, nem csak ilyen értelemben, hogy azt jelenti számára a szeretet, hogy őt szeretség, hanem még hogyha mást is szeret, ha ő maga szeretni akar másokat, akkor is hamis ez a kép. Akkor sem látjuk tisztán legtöbben, hogy mit is jelent ez a fogalom. Miért mondom ezt? Milyen a hamis szeretet, és milyen az igazi szeretet, hogy hol lehet látni, tehát hol lehet tanulni? Hát most azt mondom példaként, hogy talán a leginkább, ahol önzetlen szeretetet lehet látni, az mondjuk egy szülőnek a gyermeke iránti szeretet. Ugye ő éjszakákon át fent van, ha beteg, akkor víraszt mellette, dolgozik, hogy meglegyen a gyermekének a ruházata, az élelme, stb. Lehetne sorolni. De nagyon sok szülő még ezzel a önzetlen hozzáállással sem tudja igazán helyesen szeretni, igazán úgy szeretni a gyermekét, hogy az annak a kicsinek, akiből aztán egy idő múlva felnőtt lesz, tényleg java legyen. Mert nagyon sok szülő véli úgy, és hát nyilván ez természetes is egy bizonyos szempontból, hogy én mindent meg akarok adni a gyermekemnek. Hogy én nem akarom, hogy ő olyan legyen, olyan nehéz körülmények között éljen, mint én. Sem anyagilag, sem környezetét tekintve fizikailag, sehogy. Ugye minden szülő azon van, hogy a gyermekének jobban menjen a sora, mint ahogy neki ment gyermekkorában. Természetes ez a felfogás, ez a elképzelés, de azért gondoljunk bele, hogy hány gyermek lett így elkényeztetve, hány gyermek lett így, mondhatjuk úgy is, tönkretéve. Mert azt tanulta meg, hogy a tetteinek nincsenek következményei, azt tanulta meg, ahogy felcseperedett, hogy ő bármit megtehet, neki mindent szabad, és aztán egy erőszakos, követelődző, hálátlan ember válik belőle. Persze nem törvényszerűség, hogy a szülők, akik nagyon szeretik a gyermekeiket helytelen módon, hogy ilyenné neveljék, de azért sok esetben meg lehet ezt figyelni, hogy ennek a kicsit elkényeztető, kicsit ilyen inkább ráhagyom, és inkább a megengedés, a bármit megengedek a gyermekemnek irányában ható gondolatoknak, valóban lehetnek ilyen következményei. Tehát ezt a példát csak azért említettem, illetve ezt a gondolkodásmódot, mert ahol a leginkább megnyilvánul a szeretet egy anya tekintetében a gyermeke iránt, még ott is nagyon gyakran lehetséges az, hogy az nem, talán nem is ez a helyes fogalmazás, hogy nem igazi szeretet, de mégsem az az igazi szeretet, amiről a Szentírás beszél. És hogyha már idáig eljutottunk, akkor viszont most tényleg szeretném feltenni a kérdést, hogy mi az oka annak, hogy nem tud szeretni az ember? Mi az oka annak, hogy ennek nyomán olyan sok boldogtalanság van a Földön? Igen, valóban az önzés, a szeretni nem tudás és az önzés szinte váltó fogalmak, de Hóseás könyvében erre maga a Jóisten rámutat, hogy mi juttatja ide az embert, mi vezeti ide az embert. Azt mondja itt Hóseás könyve 4. fejezetében az első mondatban, hogy perre van az Úrnak a föld lakóival, mert nincs igazság, és nincsen szeretet, és nincsen Istennek ismerete a földön. Azért nem tud az ember szeretni, mert nem látja, hogy hogyan kell ezt csinálni. Nem látjuk, nem tudjuk, hogy mit jelent szeretni. Hát most tessenek nekem mutatni valakit, akitől én tanulhatok, hogy mit jelent szeretni. Most itt kiállhatnék az utcára, és itt állhatnék 10 évig, és minden embert megnéznék. Mondjuk a 200-300 ezer emberből, akivel találkoznék, talán egy-kettő lenne, aki tényleg olyan végtelenül önzetlen, hogy mindenét odaáldozza is, és bármire képes, azért, hogy egy másik embernek segítsen, de még az is csak egy halvány lenyomata, valami halvány utánzata lenne annak, hogy mi is az Isten szeretete. Azt mondja Hóseás próféta könyvében az Isten, hogy azért nincsen szeretet, és zárójelben igazság sem, ami a következő erodás témája lesz, azért nincsen szeretet a Földön, mert nincsen Istennek ismerete. Nincs egy példa, nincs, akitől megtanulhatnánk.
És hogyha nincs, hogyha eleve úgy növünk fel, és azt látjuk a szüleinknél, hogy ha valamiben nem értenek egyet, akkor veszekednek. Hogyha én valamit elkövetek, akkor egyszer rám ordítanak, máskor rám hagyják, harmadszor elvernek. Hát így az ember nem tud eligazodni, hogy mi a helyes, mi a helytelen. És tulajdonképpen ide lehet visszavezetni tehát egyértelműen, hogy ha nincs példánk, ha nincs mintánk, aki megmutatná, hogy mit jelent, akkor nincs kit követnünk, és nem tudjuk megtanulni. Tehát ez az egyik ok, amiért amíg meg nem ismerjük az Istent, addig nem is fogunk tudni szeretni ez szerint a kijelentés szerint. Egyébként János apostol, hogy ne csak az Ószövetséget idézzem, hanem hogy az Új Szövetség profétái, apostolai is beszéltek erről. János apostol majdnem szó szerint ezt mondja, amit az imént említettem. Az első levelének 3.-4. fejezetében bőven ír erről, és azt mondja, hogy az Isten szeretet. És aki megismerte az Istent, az szereti az ő felebarátját. Ezt írja János apostol, hogy az Isten szeretet, és aki az Istent megismerte, az szereti az ő atya fiát. Nem azt mondja, hogy az szereti az Istent, hanem szereti az ő felebarátját. Miért írja ezt? Azért, mert hozzá is teszi egyébként, hogy mi módon mondja valaki azt, hogyan mondhatja valaki azt, hogy én szeretem az Istent, miközben, akit nem lát, miközben azt az embert, aki ott van mellette, akit lát, azt nem szereti. Tehát nagyon érdekes gondolatokat vett fel, és én ajánlom is otthoni elolvasásra majd János apostolnak ezt az első levelét, amely a Bibliának egész végén található, utána már csak két levele van az apostolnak, és utána a jelenések könyve, amely egész levél, szinte az egész levél a szeretet fogalmát tisztázza, és arról beszél, hogy mit jelent az Isten szeretete, mit jelent részünkre az Isten szeretni, hogyan vannak ezek összefüggésben. Tehát szeretném lezárni ezt a részt is, és még egyszer aláhúzni, hogy ha az Isten ismerete megvan az életünkben, hogyha megismerjük őt, hogyha meglátjuk, hogy kicsoda az Isten valójában, akkor tudjuk meg igazándiból, hogy mit is jelent szeretni. De ugyancsak Hóseás próféta könyvéből szeretnék most felolvasni még egy gondolatot, hogy mit mond az Isten a mi szeretetünkről, a mi jóságunkról. Ezt mondja, mit cselekedjen veled, Júda, hiszen a szeretetetek olyan, mint a reggeli felhő, és mint a korán múló harmat. Tehát gondolom, hogy mindannyian láttunk már nyáron reggel felhőt, ahogy ugye melegszik az idő, pillanatok alatt semmivé foszlik, vagy harmatot, ahogy felszárítja a nap melege, percek vagy órák alatt eltűnik. Az Isten azt mondja, hogy a mi szeretetünk ilyen, mint a reggeli felhő, és mint a korán múló harmat. Mi erre vagyunk képesek. És hogyha erre vagyunk képesek, ugye akkor felmerül a kérdés, hogy akkor milyen jogon, talán így is kérdezhetnénk, milyen jogon várja tőlünk az Isten, hogy mi szeressük egymást. Akkor milyen jogon, vagy hogyan ítélhet meg bennünket, hogy nem szeretjük egymást. Hogyha ő maga látja ezt, hogyha ő maga tudja, hogy ennyire erőtlen, ennyire álhatatlan, ennyire nem kitartó az emberi szeretet. Erre is szeretném megadni a választ, de még mielőtt erre is válaszolnék, egy következő dolgot akkor hadd vessek fel, hogy milyen akkor a valódi szeretet? Hogyha tudjuk már most már, hogy az nem az igazi, ahogy mi tudjuk szeretni egymást. Sőt, nem csak, hogy nem igazi, de még a mi gyenge emberi módunkon való szeretet is csak időleges, mert olyan, mint a korán múló harmat. Ha azt tudjuk, hogy az Istennél megvan az igazi szeretet. Ha az Isten ismeret megvan az életünkben, akkor megtudjuk azt is, hogy mit jelent az igazi szeretet. Akkor milyen is ez az igazi szeretet? Milyen a valódi szeretet, aminek nyomán tényleg ott jár a valódi boldogság, amiről a Biblia beszél? Nagyon sok idézetet lehetne most említeném a Bibliából, hiszen egyik legközpontibb mondani valója az Isten szeretete a Szentírásnak. De hát ugye muszáj kiválogatni mégis ezek közül. Én az egyik legkedvesebb, számomra legkedvesebb gondolatot mondom először,
Pál apostolnak a Róma beliekhez írott leveléből az 5. fejezet 20. versében azt mondja Pál, hogy ahol a bűn megnövekszik, ott a kegyelem még sokkal inkább bővölködik. Mit jelent ez a kijelentése Pál apostolnak, hogy ahol a bűn megnövekszik, ott a kegyelem még sokkal inkább bővölködik? Hát ez az Isten szeretetének az egyik jellemzője, illetve az egyik leírása, egyik körülírása. Mégpedig az, hogy ha valaki valami helytelenséget követel, ha valaki Isten ellen, vagy a másik ember ellen tesz valamit, gondol valamit, szól valamit, akkor az Isten nem elfordul tőlünk, nem elfordul attól az embertől, hanem kegyelmével még jobban körülveszi, még közelebb megy hozzá, még inkább próbál a lelkére beszélni, a lelkére hatni. Az Isten szeretete valami ilyen megfoghatatlan, hogy az Isten akkor is ragaszkodik hozzánk, hogyha mi elfordulunk tőle. Az Isten akkor is utána megy az embernek, illetve akkor is próbálja jóra befolyásolni, hogyha látja, hogy megint és újból és szánt szándékkal letér, vagy nem, hogy letér a helyes útra, hanem egyáltalán nem is akar azon az úton haladni, ami számára is, már maga az ember számára is örömöt, boldogságot jelentene. Gondoljunk csak arra, hogy Jézus Krisztus, akik ismerik az életét az evangéliumokból, azok talán most magukban meg tudnak majd válaszolni ezekre a kérdésekre. Jézus hogyan bánt a farizeusokkal? Ugye talán most hirtelen az a válasz születhetik erre, hogy keményen, és hogy ostorozta őket. Igen, de miért? Mert szerette őket. Mert ez is hozzátartozik a szeretethez. A farizeusok, a nép vallási vezetői számára nem beszélhetett úgy Jézus, mint a vámszedőkkel, vagy az utcalányokkal. Egy prostituáltal, egy kereskedővel, akit mindenki gazembernek tartott és lenézett, Jézus úgy beszélt, hogy a kegyelmét, az Isten szeretetét helyezte előtérbe, mert ezek az emberek ezen megindultak, hogy van, akik, hogy látják, hogy megláthatták azt Jézusban, hogy az Isten őket is elfogadja, és őket is szereti. De a farizeusokkal, akik azt gondolták, hogy ők a legjobb emberek a világon, és ők az Isten egyedüli képviselői a Földön, számukra Jézus olyan kemény szavakat mondott, amikkel tudta, hogy ha valami, akkor ez jobb belátásra téríti őket. Ha valami, akkor ez az, ami majd hatni fog rájuk. Tehát Jézus a farizeusokkal nem azért beszélt olyan keményen, hogy olvassuk a Szentírásban, mert haragudott rájuk olyan értelemben, hogy ideges lett attól, ahogy viselkedtek, vagy bosszúból, vagy hogy el akarják tenni lábalól, vagy hogy mondjam, felhúzta magát rajtuk. Egyáltalán nem. Jézus mindig nyugodt maradt, illetve amikor nem, akkor sem a saját önérzetét akarta védeni, hanem az Isten igazságát védte meg. De Jézus azért beszélt ilyen határozottsággal, ilyen nyíltan és ilyen megfedve a farizeusokat, mert tudta, hogy ezzel tudja őket az Istenhez közelebb vezetni. Ezzel tudja őket jobb belátásra téríteni. Ezzel tudja őket afelé irányítani, hogy ők tényleg meghajoljanak az Isten akarat előtt, és ne csak úgy gondolják magukról, hogy ők az Isten akaratának képviselői és végrehajtói. Aztán kérdezhetnénk azt, hogy hogyan bánt Jézus Krisztus Júdással. Júdásról a tanítványok mikor tudták meg, hogy áruló, és hogy ellopja a pénzt, és hogy a saját zsebére dolgozik. Hát akkor, miután elment és felakasztotta magát, miután Jézust ugye elfogták és keresztre feszítették. Jézus mikor tudta, hogy Júdás áruló? Kezdettől fogva, így van. Már akkor, amikor tanítványnak jelentkezett Jézusnál. Ugye eleve ő volt az egyetlen tanítvány, akit nem Jézus hívott, hanem maga jelentkezett. Jézus abban a percben, sőt már korábban tudta. Hát akkor miért nem mondta el a tanítványoknak? Igen, de beteljesedett volna mindenképp, a Júdás megtérhetett volna, megváltozhatott volna, neki adott volt a lehetőség, csak akkor más árulta volna el, vagy más módon jutották volna keresztre. Jézus azért nem árult el Júdást, mert újból és újból lehetőséget akart neki adni arra, hogy megváltozzon. Hát gondoljunk bele, hogy milyen szeretet az, hogy Jézus nem csak hogy tudta, hogy ő
anyagilag egy ilyen elvetemült ember, hanem még rábízta a pénzt. Hát nem adhatta volna oda Péternek, hogy Péter, te kezeld a tanítványi csoport pénzét. Nem adhatta volna Jánosnak, aki annyira szerette, annyira ragaszkodott hozzá. Vagy Máténak, a vámszedőnek. Persze a többiek biztos felborodtak volna, hogy egy vámszedőnek adja a pénzt, ez majd biztos kereskedik vele. De nem, Jézus pont annak adta oda a pénzt, akiről tudta, hogy ez a gyengéje. Miért? Azért, hogy lehetősége legyen megváltozni. Azért, hogy lássa azt, hogy Jézus mennyire bízik benne, mennyire szereti, mennyire megbecsüli. Judás nem használta ki ezeket az alkalmakat. Jézus beszélt vele sokszor négy szem közt, de egyszer sem árult el neki, hogy tudja. Illetve hát már csak az élete legvégén, ugye az utolsó vacsorán, hogy mire készül. És hát a Getsemáné kertjében. Ott mondta, hogy amit cselekszel, hamar cseleked, illetve hogy Júdás ugye azért jössz, hogy csókkal, illetve hogy csókkal árold el az embernek fiát. Tehát Jézus Júdással is a saját árulójával, a saját tanítványi körébe befurakodott árulóval is olyan szeretettel bánt, és úgy bánt, hogy elvezesse oda, hogy belátásra térjen és megváltozzon. Hogy bánt Péterrel Jézus, miután elárulta? Ugye elmondta neki, hogy meg fogsz tagadni háromszor, mielőtt a kakas kétszer szól. Péterrel mit válaszolt? Nem, én meghalok veled, akár mit tehetnek, tömlöcbe csukhatnak, lefejezhetnek, én kész vagyok bármit megtenni, érted? Aztán megtörtént az eset, Jézus mit tehetett? Mi mit tettünk volna Jézus helyében? Már nem azért, hogy soha nem kerülhetünk volna oda, pont azért, mert mi azt tettük volna, amit, de ugye mondtuk, na ugye megmondtam, meg én ezt tudtam előre, kutyából nem lesz szalonna. Ilyen gondolatokat vágunk, vagy mondatokat vágunk egymás fejéhez nap, mint nap, hanem is ezekkel a szavakkal. Mi egymást beskatujázzuk nagyon sokszor. Már ez elkezdődik az iskolában, ugye a gyerekekkel, hogy a tanárok a gyerekeket. Persze hát nyilván, hogy kell valahogy eligazodnunk, és ezt azért tesszük, mert így könnyebb, ki is azt gondoljuk, hogy így könnyebben éljük az életünket, hogyha az embereket dobozokba, címkéket rájuk ragasztva skatujákba helyezzük, mert így könnyebben tudunk közlekedni közöttük, könnyebben tudjuk élni az életünket, de azért ennek van egy nagyon nagy veszélye az, hogy kemény szívűvé válunk, és nem fogjuk tudni feltételezni a másikra azt, hogy meg tud változni. Sőt, egy még rosszabb következménye van ennek, az, hogy nem is teszünk semmit azért, hogy megváltozzon az a másik. Ami pedig az Isten ígéje szerint kötelességünk. Tehát Jézus Péterrel sem így bánt, hanem miután ez megtörtént, nem korholta, nem vádolta, nem bántotta, nem olvasta a fejére. Egyszerűen szemébe nézett, és ez elég volt Péternek. Összetört lelkében, meglátta azt, hogy Jézus, és pont ezért tört össze a lelkében, mert látta, hogy Jézus nem vádolja, nem hordja le, nem bántja, hanem csak szomorú. És most gondoljunk abba bele, hogy ha mi megígérünk valamit valakinek. És hát nem is csak, hogy Isten fiának, hát mi lenne akkor, ha az Isten fiának megígérnénk valamit, és nem teljesítjük, és megtesszük azt, amit előre mondott. Hát milyen szomorú lennénk mi, hogyha látnánk a csalódottságot a szemében. Hát még egymással is így van. Szóval Péternek ez megtört a szívét, illetve hát talán inkább úgy mondom, hogy ez tényleg bűnbánatra indított őt. Ez elgondolkodtatta, és abban a pillanatban belátta, hogy helytelenül cselekedett. És lehetne még sorolni a példákat, hogy Jézus hogyan bánt emberekkel. Volt, akivel szeliden, mert arra volt szüksége, volt, akivel nagyon keményen, mert csak a kemény beszédből értett. De hogyha az Isten fiának életét szemléljük. Ugye azt mondja róla János apostol, hogy az Isten fia megjelent testben, és hogy az Isten közöttünk sátorodott, köztünk lakott, és mi láttuk az Atya egyszülöttjének dicsőségét. Láttuk az Atya dicsőségét magában Jézusban, erről beszél János apostol, mint aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Tehát Jézus azt az életet élte a földön, amilyen az Atya a mennyben. Úgy viselkedett Jézus a földön, ahogy az Atya viselkedik az egész világ mindenséggel. Csak mi nem látjuk őt, ezért is jött Jézus, hogy ezt megmutassa. És ő teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Ez azt jelenti, hogy teljes volt a szeretettel, de ugyanakkor az igazságossággal is, ami elválaszthatatlan egymástól a kettő. Tehát, hogy milyen a valódi szeretet, az itt lehet lemérni Jézus életében. És talán a legnagyobb különbség
az Isten szeretete, Jézus szeretete és a mi szeretetünk között az az, és ezt is jegyezzük meg, hogy Jézus mindig külön választja az embert a tettétől. Mi pedig mindig azonosítjuk az embereket a tetteikkel. Mi, amikor valaki valami rosszat tesz, mondjuk leejti a tányért, akkor egy gyerek, vagy akár felnőtt is azt mondjuk, hogy milyen ügyetlen vagy. Hát nem milyen ügyetlen, hanem leejtette a tányért. Vagy valaki mondjuk megbetegszik, akkor azt mondjuk neki, hát hogy te beteges vagy, meg egészségtelenül éled az életedet, és azért betegedtél meg. Vagy valaki sajnos mondjuk tényleg olyan hibákat, amik valóban hibák, ordibál valakivel, akkor azt mondjuk neki, hogy hát te egy utálatos vagy, meg kiállhatatlan vagy, meg én nem tudom, még lehetne sorolni, hogy milyen jelzőkkel illetjük egymást. Azt meg lehet tanulni Jézustól, hogy ezt sosem így tette. Ha valaki valami nem csak hogy helytelenséget, hanem főben járó bűnt, gonoszságot követett el, akkor Jézus kifejezte azt, hogy igen, ezzel a bűnnel nemhogy nem ért egyet, hanem ezt elítéli. De azt is megmutatta, hogy attól még azt az embert szereti. Ugye így volt az említett eset például Péterrel. Tehát Jézus külön tudta, és nem csak hogy külön tudta, hanem külön is akarta választani a bűnös embert attól a bűntől, amit elkövetett. Mert Jézus gyűlölte és megvetette a bűnt, de szerette teljes szívével az embert, aki elkövette ezt a bűnt. És ő azt akarta, hogy az ember váljon külön a bűnétől, hogy az ember szabaduljon meg attól, hogy rosszakat mondjon, gonoszul cselekedjen, bántsa a másikat szavaival, tettével, sőt, még gondolati szinten se legyen fertőzött. Ez az Istennek az útja, és hát erről beszél a Szentírás. Mi pedig, amikor valaki valami gazdaságot elkövet, akkor azt teljesen egyben mossuk, és az embert leírjuk mindenfélének. Tehát talán ez az egyik legnagyobb különbség az isteni szeretet és a mi szeretetünk között, hogy mi emberek szemben Istennel, aki tehát a bűnt gyűlöli, a bűnös viszont szereti, és ő érte mindent megtesz, ugye, hogy mennyi mindent, azt láthatjuk, hogy még az életét is adja a kereszten. Mi pedig fordítva vagyunk ezzel nagyon sokszor. A bűnös embereket nem szeretjük, megvetjük, megítéljük, leírjuk, a bűnt viszont szeretjük. Ha nem is mondjuk ki, de ugyanúgy viselkedünk, mint mások. Ami azt mutatja, hogy szeretjük. Mi is hazudunk, hiába mondjuk valakinek, hogy te hazudós vagy. Ha úgy alakul, hogy menteni kell az írhánkat, akkor hazudunk. Mi is csalunk mindannyian. Már most ezt nyilván nem az itt élő társaságra értem, hanem az emberiség teljes egészére. Tehát mindenki úgy gondolja ezt, hogy a másikat megítélheti, és a bűnös embert, a másikat, aki valamiben vétkezik, azt kárhoztatja, de aztán ő is ugyanazt a bűnt, ugyanazt a helytelenséget, ugyanazt a gonoszságot követi el, akár nap, mint nap. Tehát ez a nagy különbség. Krisztus soha nem követett el ilyen gonoszságokat, semmiet, viszont gyűlölte a bűnt, pont ezért nem követte el, a bűnös embert szerette, mi pedig megvetjük a bűnös embereket, megvetünk, elítélünk, károsztatunk sokszor másokat, és a bűnöket szeretjük, amit azért merek mondani, mert ott vannak az életünkben. Tehát ez az egyik nagy különbség, és ami még talán jellemzés, ugye itt a meghívónak a korintusi első levél 13. fejezete is szerepelt, hogy az igaz és a hamis szeretet közötti különbség. Hát erről a 13. fejezetről a szeretet himnusz, ugye így nevezi ezt a Szentírás, a szeretet himnuszáról külön 6-7-8 részes sorozatok születtek már, úgyhogy én meg sem próbálok most erről részleteiben beszélni, de azért mégis hadd olvassak fel ebből csak 3-4 verset, hogy mit is mond a Biblia magáról, a szeretetről, hogy milyen is az igazi szeretet. Ezt mondja itt a 4. verstől kezdve Pál apostol, ugye, aki írja ezt a levelet: a szeretet hosszú tűrő, kegyes. A szeretet nem irigykedik. A szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem cselekszik égtelenül, vagyis a szemérem ellen. Nem keresi a maga hasznát. Nem gerjed haragra. Hadd kérdezem meg, melyikünk az, aki nem gerjed haragra soha. Nem rója fel a gonoszt.
nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem fogy. Hát ez a szeretet. Ez az igazi szeretet. Hogyha ennek a mércére tesszük a saját szeretetünket, akkor azt hiszem, hogy már egy kicsit kezdünk alázatosabbak lenni, és kevesebbet gondolni magunkról, ami persze nem baj, sőt az első lépése a gyógyulásnak. Tehát az Isten szeretetére az jellemző, hogy soha el nem fogy, hogy adakozó, annak elnére adakozó, hogy az ember nem érdemli meg, és ez is az isteni tulajdonságok sajátja, hogy az Isten kegyelmes, ami azt akarja, vagy az Isten irgalma, amit talán úgy lehetne körülírni, hogy akkor is szereti az embert, hogyha az illető az méltatlan, nem méltó arra, illetve nem érdemelte ezt ki. És ez megint egy olyan pont, ahol én úgy gondolom, hogy sokan nem tudjuk megugrani ezt a mércét, hanem hát leiskolázzuk saját magunkat. Mert hogyha valakiről úgy feltételezzük, hogy méltó arra, hogy megtegyünk érte valamit, méltó arra, hogy szeressük, méltó arra, hogy segítségért legyünk, akkor talán megteszünk. Akkor se biztos, mert ugye közben jött még kégyelem, szeretet, fáradtság, ellenérzés, sok minden, de hogyha van valaki ilyen illető, és megtesszük, akkor úgy gondoljuk magunkra, hogy de nagy cselekedetet hajtottunk végre. Az Isten igéje pedig arról beszél, megint csak Jézus szavait hadd idézzem, bizonyára sokan hallották már, mit mondott Jézus. Szeressétek ellenségeiteket. Imádkozzatok azokért, akik benneteket átkoznak. Jót tegyetek azokkal, akik titeket üldöznek. Máté evangélium 5. fejezet 44. verstől kezdve, 42. verstől. Azt mondja Jézus a továbbiakban, hogy mert ha csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, miben vagytok különbek másoknál? Akkor miért mondjátok magatokat Istent kereső, Istent szerető, Isten félő, vagy akár keresztény embereknek? Hát arra bárki képes, mondja Jézus, hogy ő azokat szeresse, akik őt is szeretik. És aztán így fejezi be ezt Jézus, hogy legyetek tökéletesek, miként a ti mennyi atyátok tökéletes. Mondja azt is, hogy legyetek irgalmasok, miként a ti mennyi atyátok irgalmas. A Szentírásban Jézus erre hívja fel a figyelmünket, hogy tanuljuk meg, hogy mi az irgalmasság. Mert ha ezt megtanultuk, akkor tökéletesek vagyunk. Akkor tökéletes emberré váltunk. Tanuljuk meg azt, hogy az irgalmasság az azt jelenti, hogy ha valaki nem is érdemli meg, nem is érdemli meg, hogy megbocsássak neki. Nem méltó arra, hogy segítsek neki, mert úgy viselkedik velem, vagy mert visszaél vele. Nem méltó arra, hogy egyáltalán leüljek és meghallgassam, mert annyira aljas, vagy kétszínű, vagy én nem tudom, hogy mik fordulnak meg a fejünkben. Akkor is tegyem meg. Mert az isteni szeretet az egyenlő az irgalmassággal. Az irgalmasság pedig egyenlő a méltatlanok, a ki nem érdemelt szeretettel, a méltatlanok iránti szeretettel. Én azt hiszem, hogy ennyi idézet után most már kimondhatom azt, és egyet is fog talán érteni vele mindenki, hogy a Szentírás szerint a szeretet az nem egy érzés, az nem érzelem. Igaz, hogy van érzelmi oldala is, de alapvetően nem érzelem. A Biblia szerint a szeretet az egy életelv, ami irányíthatja az életünket, hogyha úgy döntünk. A Biblia szerint a szeretet az nem az érzéseinken múlik, hanem a döntésünkön. Azon múlik, hogy én hogyan döntök, hogy mit fogok tenni a következő pillanatban. És a Szentírás szerint és Jézus élete szerint a szeretet az nem, megint csak azt mondom, nem érzelem, hanem tett és cselekedet. Megvizsgálhatjuk ezt megint csak Jézus életében, bár most már erre nem nagyon szeretnék, talán egy mondat erejéig mégis, hogy Jézus, amikor a farizeusokkal beszélt, ahogy Júdáshoz viszonyult, ahogy a körülötte tolongó tömeghez viszonyult,
Hát őket úgy szerette, vajon, mint ahogy szerette János apostolt, aki ragaszkodott hozzá. Bizonyos értelemben igen, de olyan értelemben, hogy ő úgy döntött, hogy ezekért az emberekért megtesz minden. Ő úgy döntött, már a mennyben is, de aztán itt a Földön is élete mindennapján, hogy ő ezekért az emberekért munkálkodni fog, ő ezeknek az embereknek hirdeti Isten üzenetét, ő ezekhez az emberekhez közeledik, nem várja meg, hogy ők jöjjenek hozzá, hanem ő maga keresi meg őket, azokat is, akik a legnagyobb ellenségei. Ő úgy döntött, hogy ezeket az embereket, akik betegek, meggyógyítja, és ad mindent, mindent átad és mindent továbbad, amit ő kap az Istentől, és ami neki van. A szeretet tehát nem azon múlik, hogy a szívünkben valaki iránt fel kell az együttérzés, vagy a szimpátia, az empátia, vagy valamiféle meleg, jóleső érzés jár át bennünket, hanem a szeretet, az igazi, az isteni, a bibliai szeretet az, hogy én hogyan döntök, hogy annak az embernek, aki lehet, hogy ott az utcán büdös és be van rúgva, és úgy néz ki, hogy egy lecsúszott utolsó alak, de én dönthetek úgy, hogy átmegyek az utca másik oldalra, hogy ne is érezzem a szagát, meg dönthetek úgy is, hogy oda megyek, felhúzom és legalább egy padra leültetem, hogy ne olyan emberhez méltatlan módon fetrengjen ott a saját piszkában a földön. Megtehetem. Még azt sem mondanám, hogy sok időbe telik, hogy nagyon elveszi az időnket, hogyha éppen esetleg sietünk valahova. És még mondhatok is neki egy-két mondatot, ami úgy a részegségében esetleg a fejébe bemegy, és aztán majd a kiúzanodott eszébe jut. Millió ilyen példával találkozunk nap mint nap. Már nem arra hajlítana, vagy nem a részegekre gondolok, hanem bármikor, amikor valaki segítségre szorul, vagy valaki valamit meglátunk, és a lelkiismeretünk jelez, hogy most tegyek valamit. Nekem, mint mondjuk fiatalnak, hogy álljak fel a buszon, bár most már autóval járok, de régebben. Én emlékszem nekem, amikor nem álltam fel, egyáltalán nem voltam boldog ember. Ugye itt a fő kérdés, a boldogság és a szeretet. Nem álltam fel a buszon, néztem direkt ki az ablakon, még kiskoromban emlékszem, azért, hogy ne kelljen átadni a szegény idős embernek a helyet. És nagyon vacak volt nekem ott ülni, elnézést a kifejezésért. Már alig vártam, hogy én vagy ő leszálljon. Csak megmakacsoltam magam. Na, ilyenek vagyunk nagyon sokszor, nem ilyen kis dolgokban, sokkal nagyobb dolgokban. Megmakacsoljuk magunkat, és nem akarunk szeretni, azaz nem akarunk tenni a másikért. Önzőek akarunk maradni. Nem merünk önzetlenek lenni, mert félünk a következményektől. Félünk, hogy esetleg kihasználnak minket. Félünk, hogy visszaélnek a önzetlenségünkkel, a szeretetünkkel. De hát, ha ettől félünk, akkor tulajdonképpen a boldogságtól félünk, mert akkor az igazi boldogság nem lesz az életünk része soha. Tehát tudnék nagyon sok példát saját életemből, mások életéből is, talán még egyet hadd mondjak, már csak azért is, mert ez egy DVD lemezen, filmen is megkapható egy olyan embernek a története, legalábbis az életének egy kis szakaszának a története, aki a második világháború egy amerikai illetőről van szó. Eljöttek Európába, és ő maga hívő ember volt, és a parancsnokának megmondta, hogy ő nem fog fegyvert. Az is a filmnek a címe, hogy a fegyvertelen hős. És még azt is mondta, hogy ő nem csak, hogy nem fog fegyvert, és nem fog lelőni senkit a hite szerint, de hogy ő szombaton meg aztán végképp nem csinál semmit. És a parancsnoka annyira haragudott rá, hogy majdnem kivégeztette, ugye parancs megtagadásért, haza akarta zavarni, én nem tudom, hányféle büntetésben akarta részesíteni, és utálta, gyűlölte a saját felettese. De ez az ember, ez olyan dolgokat megtett, amelyeket az egész század vagy ezredéből senki más nem tett meg. Mire gondolok? Amikor az ellenség itt a fronton ugye ott tűzbe kerültek, és a saját csapatából sokan, többen megsérültek, akkor ő kiszaladt a rövészárokból oda a két ellenfél közötti térre, és hozta be a saját vállán, a saját hátán, a saját ölében, be a bunkerbe, illetve a lövészárokba azokat a sérülteket, akikért senki nem mert kimenni. Neki is a füle mellette a golyók záporoztak, de soha nem esett bántódása. És szépen a hetek, hónapok alatt
ez az ember ez olyan tiszteletnek és olyan becsületnek kezdett el örvendeni, aminek aztán az lett a vége, hogy amikor hazérkezett Amerikába, akkor legmagasabb kitüntetést kapta az amerikai elnöktől, amit azt hiszem csak 2-3-4-en kaptak meg a második világháború után. Nem beszélve arról, hogy a saját parancsnoka azóta is úgy gondol rá, mint a legszeretettebb ember, és ő maga is, ha jól emlékszem, hívő ember lett. Tehát az igazi szeretet ezt jelenti, hogy nem azt nézem, ami az enyém, nem a sajátommal törődök, nem mérlegelem tulajdonképpen, hogy most mi lesz a következménye, hanem odafigyelek a másikra. Talán lehet még példákat emlegetni, de mégiscsak a legjobb példa az magának Jézus Krisztusnak az élete, aki hogyha a Bibliát olvassuk, ugye van egy ilyen mondat, hogy aki széllyel járt jót tévén, akármerre járt, és akárkivel találkozott, jót tett, és a javára munkálkodott. Tehát úgy látom, hogy elszaladt az idő, ezért most már ezt az utolsó gondolatot próbálom rövidre fogni, hogy a boldog élet az csak valódi szeretet és az abban való növekedés nyomán képzelhető el. És akkor az utolsó kérdés ugye ez, hogy ha látjuk azt, hogy nincs meg nekünk ez az igazi szeretet és ennek nyomán az igazi boldogság, ha látjuk azt, hogy viszont van ilyen, akitől lehet tanulni, akkor a kérdés az, hogy mégiscsak, hogy hogyan tudunk mi erre szert tenni. Mert hát látjuk igen, hogy Jézus életében ez megvolt, és látjuk azt, hogy az Isten valóban ezt meg tudja tenni, de vagy úgy merül fel a kérdés, hogy tudta ezt Jézus megtenni. Illetve akik komolyan szeretnének már változtatni az életükön, azokban felmerül így is a kérdés, hogy tudnék én így szeretni, hogy tudnék én így viszonyulni másokhoz, hogy tudnék én ilyen önzetlen ember lenni, hiszen hát a zsigereimben van az, hogyha meglöknek, akkor ellene tartok, hogy el ne essek, és nyilván ez ugye lelki értelemben, hogy oda nyomom vissza azt, hogyha engem valaki el akar nyomni, vagy el akar tiporni. Hogy Jézus nem tette ezt meg, nem ütött vissza, nem vágott vissza sem a szavaival, cselekedeteivel egyáltalán nem, és mégis olyan méltósága volt, mégis olyan tartása volt, mégis olyan nemes volt, mégis olyan határozott és erős volt, és amit mondott, annak minden következmény és eredménye volt. Hogy lehet ez? Hát ez az utolsó kérdés, amire meg kell válaszolnunk. Ezzel kapcsolatban is Jézustól magától hadd idézzek egy gondolatot János evangéliumának a 14. fejezetében, amikor Jézus búcsúzik a tanítványaitól az utolsó vacsora után, és kimennek a Gecsemáné kertjébe, és még ott egy kicsit, illetve a házban is, ahol elfogyasztják az utolsó vacsorát, útközben is beszélget velük, és aztán a Gecsemáné kertben pedig ugye megtörténik az a nagy lelki tusa Jézus életében. Tehát itt az utolsó vacsora után azt mondja Jézus a tanítványainak, a 10. verset olvasom, 14. fejezetből. Nem hiszed-e, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van? A beszédeket, amelyeket én mondom néktek, nem magamtól mondom, hanem az atya, aki én bennem lakik, ő cselekszi e dolgokat. Higgyetek nékem, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. Ha pedig nem, magukért, a cselekedetekért higgyétek nékem. Jézus életének ez volt a titka, hogy ő egyedül semmit sem csinált. Egyedül semmit sem akart csinálni. Ő mindig a mennyei atyának a segítségét kérte. Jézus egész pici korától fogva elhatározta, hogy az Isten nélkül egy keresztül szalmát nem tesz. Nem azért, mintha ő nem ismerte volna az írásokat. Nem azért, mintha nem ismerte volna az emberi lélek, az emberi élet törvényszerűségeit. Hát ő az emberi élet és a világ mindenségben mindennek az alkotója, teremtője. De akkor is ő azt mondta, hogy ő leteszi ezt a hatalmat, ő leteszi ezt a fajta isteni dicsőséget, és mindent a jó atyától kér. És Jézus megkapta ezt a segítséget az Istentől. Ezt is olvashatjuk a Szentírásban, Márk evangéliumában, hogy a Szentlélek leszállt rá, és megnyugodott rajta. Jézus az Isten irányítása, az Isten vezetése alatt volt, és ezt ne valamiféle misztikus dolognak tartsuk, hogy a Szentlélek leszállt rá, és megnyugodott rajta.
Ezt értsük úgy, ahogy az imént említettem, hogyha mi minden nap engednénk annak a befolyásnak, annak a kis halk hangnak, annak a, amikor a lelkismeretünk, mondhatjuk így is, a lelkismeretünk megszól, és azt mondja, hogy ezt tedd, itt segíts, itt emeld ezt fel, itt most menj el és beszéld meg, rendezd le, itt most kérje bocsánat, most ne szólj, mert mérges vagy, és nem fogsz jót mondani. Ha minden nap, minden egyes percében így engednénk a lelkiismeretünknek, illetve az Isten lelkének, aki azért munkálkodik mindannyiunk gondolataiban, akkor járnánk mi is így, ahogy Jézus. Akkor nem vétenénk mi sem hibákat, akkor nem tipornánk egymás lelkébe, úgyhogy észre sem vesszük sokszor. Akkor, ahogy Pál apostol mondja, mi is Istennek fiai lennénk, mert akiket az Isten lelke vezérel, azok az Istennek fiai. Tehát Jézus isteni segítséggel tudott ilyen lenni, és akkor adott a válasz arra is, hogy mi hogyan tudunk úgy élni, úgy szeretni, és ennek nyomán valóban boldog emberek lenni, ahogy ezt Jézus is megtette. Mert itt, amit most idéztem János evangéliumának 14. fejezetéből, a 10.-11. verset, olvasom tovább, hogy mit mondott Jézus ezután. Azt mondja, bizony-bizony mondom néktek, aki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem. És nagyobbakat is cselekszik azoknál, mert én az atyámhoz megyek. És akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőítessék az atya a fiúban. Ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt. Lehetne tovább is olvasni, de úgy gondolom, hogy érthető a lényege ennek a Jézusi felhívásnak, hogyha ő kérte az Istent és megsegítette, és ilyen életet élt, ilyen életet tudott élni, amilyet élt, akkor azt mondja, hogy ha mi kérjük az ő segítségét, akkor még nagyobbakat is cselekedhetünk, mint amilyeneket ő cselekedett. És itt ne, elsősorban ne is a csodákra gondoljunk, bár azt is megadja, ne a nagy, nem tudom én milyen halott támasztás vagy gyógyításokra, hanem arra, hogy ő így tudott viselkedni, így tudott önzetlenül szeretetben élni, szidalmazván viszont nem szidalmazni, gúnyolódva vele viszont nem visszagúnyolódni. Tehát így tudott ő megmaradni az igazi szeretetben, ahogy azt a korintusi levélből is olvastam. Lehet, hogy nehézségekkel, ellenállással, és lehet, hogy mi is valóban gúnyolódással találkozunk majd, hogyha így éljük az életünket, vagy hogyha így igyekszünk, erre felett törekszünk, de akkor is csak ez az élet ad egyedül igazi boldogságot. És hát több problémája, több nehézsége, mint Jézusnak volt, senkinek nem lesz, de ő mégis azt mondta, hogy az én békémet adom néktek, és nem úgy adom, mint a világ adja. Ne féljen a ti szívetek, se ne rettegjen. Azt a lelki boldogságot és lelki békét, amit az Isten ad, amit a lelkiismereti tisztaság ad, amit az a tudat ad, hogy én helyesen cselekedtem, az Isten szeretett törvénye szerint cselekedtem, azt semmi más nem tudja pótolni. Lehet, hogy valóban tudjuk magunkat kábítani anyagiakkal, pénzzel, szórakozással, ami lehet tévé, szexel, lehet sorolni olvasással, utazgatással, mindenféle dolgokkal, de ezek mind olyanok, hogy az ember, amikor ennek vége van, akkor, és ezek percek vagy órák alatt elmúlnak, vagy esetleg hetek múlva egy olyan utazás, egy szép vidékről hazatérve, akkor megint csak az ember elkezd gondolkodni, hogy valami nincs rendjében az életében. Vagy ha nem is gondolkodik, de érzi, tudja, hogy nincs rendben valami az életében. Hogy valahol nincs a helyén. És ez mindaddig megmarad, amíg ez az igazi szeretet részünké nem válik, az életünk részévé nem válik. Tegyük fel a kérdéseket magunknak, hogy tényleg van-e időnk egymásra? Van-e időm, akár csak azokra is, akik a környezetemben élnek? Rokonaimra, szeretteimen kívül a szomszédokra, munkatársakra. Nem csak annyi, hogy zajlik az élet, és aztán élünk egymás mellett, hanem odafigyelek-e rájuk? Tudom-e, hogy mik a nehézségeik?
tudom-e, hogy mik a problémáik? Érdekel-e egyáltalán? Kész vagyok-e segíteni nekik, hogyha szükség van rá? Illetve eldöntöttem-e magamban, hogyha nem is kérnek segítséget, akkor is megpróbálok segíteni, illetve felajánlani, mindenáron beleártani magamat.

sajtani olyan embernek, aki nem nagyon kér bocsánatot. Egyedül nem vagyok képes olyannak segíteni, aki nekem mindig keresztbe tesz. De hogyha, ahogy Jézus az Isten, a mennyei atya szüntelen jelenlétért, könyörgött és segítségért, bölcsességért, ha mi ezt megtesszük és igényeljük, akkor mi is olyan példamutató életet tudunk élni, amilyet Jézus vagy Pál apostol, vagy mint ez az amerikai illető, akiknek tényleg világított az élete. Befejezésül egy biblia verssel szeretném zárni, a Római Levél 13. fejezetéből a 8. verssel, amely valóban megmutatja azt, hogy hogyan juthatunk el a boldog életre. Ezt mondja Pál apostol: senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek. Mert aki szereti fele barátját, a törvényt betöltötte. Legyünk mi is, tanuljunk mi is Jézustól, aki a törvényt betöltötte, aki nem csak ismerte a törvényt, Isten törvényét, hanem aszerint élt, mert ez az e világ és az eljövendő világi boldogságunknak az alapvető feltétele. Köszönöm szépen a figyelmet!

Meghalni a bűnnek csak Krisztussal együtt tud az ember. Maga a saját életében nem tudja elérni ezt a változást, hanem Krisztus szeretete fogja létrehozni ezt a változást az ő szívében. Az ember tehát azt döntheti el, hogy foglalkozik ezzel a szeretettel, és az Isten szeretete kiégeti belőle a bűn szeretetét, vagy menekül az Isten szeretetével való szembesülés elől, és ezért nem jön létre ez a változás az életében. De a bűnnek meghalni csak Krisztussal együtt lehet. És ezt mondja Pál apostol, hogy ezt sem akárhogyan, hanem csak egyetlen egy módon. Ő vele együtt a keresztség által a halálba, az ő halálának hasonlatossága szerint kell vele egyé lennünk. Krisztussal a kereszten kell megfeszítetnünk. Mit jelent ez a gyakorlatban? Mit jelent Krisztussal együtt meghalni a kereszten? Amikor egy ember Jézus Krisztus keresztjét szemléli, amikor egy ember feltekint a keresztre, akkor mit lát meg? Ott látja Krisztust, aki nem követett el bűnt. És amikor megszólal az evangélium számára, és azt mondja ez az evangélium, hogy azt, aki bűnt nem ismert, azt bűnné tette, te érted, hogy ne neked kelljen ott lenni, hogy ne neked kelljen meghalni a kereszten. Ezért van ő ott. Amikor egy ember számára így szólal meg az evangélium, amikor egy ember a saját életére kimondott isteni ítéletet látja meg a kereszten haldokló Krisztusban. Amikor egy ember saját magát látja meg a kereszten, hogy én vagyok ott, az én bűnöm miatt történt ez. Amikor egy embert megrendít az a szeretet, hogy én azért nem vagyok ott, mert Krisztus helyettem oda került. Akkor meghal a bűn számára. Én ezt a folyamatot nem tudom jobban elmondani. Ezt a folyamatot átélni lehet. Ezt a folyamatot mindaz az ember, mindazok az emberek átélik, akik ezzel a személyességgel tekintenek Krisztus kereszt áldozatára. Akik nem azt mondják, hogy a zsidók ölték meg, nem azt mondják, hogy a rómaiak ölték meg, hanem akik azt mondják, hogy én vagyok az oka, mert helyettem kell szenvednie. Amikor egy embert így érint meg Krisztus áldozata, amikor valahol a lelke legmélyéig behatol ez az üzenet, hogy úgy szeretett az Isten téged személy szerint, téged, hogy az ő saját fiát adta oda, hogy ne kelljen neked meghalni, és ne kelljen elveszíteni az életet, az örök életet. Amikor egy ember nem megrántja a vállát, és nem azt mondja, hogy hát az a dolga az Istennek, hogy megbocsásson. Amikor nem azt mondja, hogy ez olyan magától értetődő dolog. Amikor az ember megáll és elgondolkozik azon, hogy én lennék ott. Hogy az a büntetés, ami nekem jár, az a büntetés ott van a kereszten, és így tekint fel. Akkor létrejön ez a változás az életében. Nem tudjuk Krisztus áldozatát szemlélni, ebben a személyes vonatkozásban szemlélni, és közben a bűnben tovább élni. Ez nem megy. Ez lehetetlenség. Ahhoz, hogy az ember tovább élhessen a bűnben, ahhoz hátat kell fordítani ennek az áldozatnak. Ahhoz az embernek el kell felejtenie, hogy érte történt ez a dolog. Viszont amikor egy ember ezt teszi, amikor egy ember odafordul a kereszthez, és semmi mást nem tesz, mint feltekint. Feltekint így, ahogyan az előbb elmondtam. Akkor azt fogja átélni, hogy eltörik. Eltörik az a valami, az a varázslat, eltörik az a megkötözöttség, ami a bűnhöz kötözte őt. Így fogalmazta ezt meg valaki tegnap előtt, amikor beszélgettem vele, hogy ő úgy éli át, hogy elpattan a húr. Elpattan a húr. Én így fogalmaztam meg magamnak, hogy eltörik a bűnhöz való kötözöttségem. Én nem tudom megmagyarázni, hogy hogy történik ez. Ezt átélni lehet. Én csak azt tudom, hogy az Isten szeretetét megértve,
megérintve az Isten szeretetétől nem tudok tovább élni abban, amiről megértettem, hogy a halálát okozta Krisztusnak. Ez nem lehetséges. Egyetlen egy módon lehet ezt megtenni, hátat kell fordítani a keresztnek. És ez az én döntésem. Az én döntésem, hogy szemlélem az Isten szeretetét, vagy becsukom a szememet, és nem gondolkozok róla. Ha egy ember rátekint a felfeszített Krisztusra, a megfeszített Krisztusra, hogyha egy ember látja a felemeltetett Krisztust, akkor Jézus szavai teljesülnek az életében. Amikor én felemeltetem a földről, mindeneket magamhoz vonzok. Ekkor történik meg az, amit egy erdélyi prédikátor, vagy az igével szolgáló cigányember mondott olyan nagyon egyszerű képként, hogy a mi szívünkben van egy kereszt, és van egy trón. Ha az énünk van a trónon, akkor Krisztus a kereszten van. Hogyha az énünk a keresztre kerül, akkor Krisztus van a trónon. Akkor uralkodhat Krisztus az ember életén. Jézus Krisztus ugyanezt mondta erről a kérdésről. János evangélium a 6. fejezetében figyeljük meg, hogy Jézus arról a kérdésről, hogy kiben lesz élet, kiben van élet, a következőt mondta. János evangélium a 6. fejezetében ezt mondja az 53., 54., 55. versben, 53. verstől. Bizony-bizony mondom néktek, ha nem eszitek az ember fiának testét, és nem isszátok az ő vérét, nincs élet bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, örök élete van annak, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én testem bizony étel, és az én vérem bizony ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az én bennem lakozik, és én is abban. Amiként elküldött engem az élő atya, és én az atya által élek, akként az is, aki engem eszik, él én általam. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállt alá, nem úgy, amint a ti atyáitok ették a mannát, és meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, él örökké. És hogy hogyan kell érteni Jézus szavait, a 63. versben magyarázza meg. A lélek az, ami megelevenít, a test nem használ semmit. A beszédek, amelyeket én szólok néktek, lélek és élet. Gondolatilag ugyanazt mondta ki Jézus. Az az ember fog élni, aki az ő áldozatáról szóló üzenettel táplálkozik. Aki eszi az ő testét és issza az ő vérét. Aki naponként szemléli Krisztust, mint az ő személyes megváltóját. Aki naponként feltekint a keresztre, és naponként eljut arra a megdöbbenésre, arra a megrázó gondolatra, hogy ő azért halt meg, hogy én élhessek. Méltó, hogy neki éljek ezután. Ez az ember reakciója. Jegyezzük meg tehát ezt a gondolatot. Az Isten nem egyszerűen azt mondja, hogy ti halljatok meg a bűnnek. Ő tudja, hogy ez nekünk nem megy. Hanem azt kéri az embertől, hogy az ember tekintsen az ő szeretetének a megnyilatkozására. Tekintsen arra a személyes szeretetre, amelyet irántunk mutatott, akkor, amikor megváltásról gondoskodott számunkra. Tekintsünk fel Krisztusra, mint akiben van a gyógyulás, ami számunkra, mint akiben van az élet, ami számunkra. És amikor ezt tesszük, akkor egyszer csak élet költözik belénk. Akkor egyszer csak eltörik a bűnhöz való kötözöttségünk, eltörik a bűnnek a szeretete, megtörik a bűnnek a varázsa az ember felett. Elveszíti a bűn ideig, óráig való gyönyörűsége, a maga vonzó mi voltát. És a bűn a maga igazi mi voltában tűnik fel. Annak, ami halált okoz. Annak, ami az Isten fiának a halálát okozta. És aki ezt szemléli, aki ezzel úgy él, mint a mindennapi kenyérrel, akinek ezek a gondolatok olyanok, mint az evés és az ivás az életben, annak az életében megvalósul ez a csoda, hogy meghal a bűnnek, és megvalósul a csoda, hogy élni fog az Isten számára. Annak az embernek az életében élet fog felfakadni az Isten szeretete nyomán. Ennyire egyszerű dologról van szó. Még egyszer a két gondolatot hadd emeljem ki.
Én döntöm el, hogy meg akarok halni, vagy nem akarok meghalni. De nem magamtól halok meg, nem a magam erejével hozom létre ezt a csodálatos változást, hogy én többé nem vonzódok a bűnhöz, nem szeretném elkövetni, nem érzem jól magamat benne, sőt, egyáltalán nincsen érzelmem iránta. Nem én hozom létre. Az Isten irántam megnyilatkozó szeretete hozza létre ezt a változást. Meghalni a bűnnek csak Krisztussal együtt lehet. Tehát az én döntésem lényegileg arra vonatkozik, hogy hajlandó vagyok szemlélni ezt a szeretetet, vagy elmenekülök ezelől a szeretet elől. Nekem az a személyes tapasztalatom, hogy azok az emberek, vagy akár én magam is, hogyha belekerülök abba az örvénybe, hogy nem akarok valamivel szembefordulni az életben, akkor ezt csak egyetlen módon tudják megtenni, tudom megtenni. Akkor, ha hátat fordítok a keresztnek. Akkor, hogyha nem veszek tudomást arról az áldozatról, amit Krisztus hozott. Mert olyan késztető erő, olyan hatalmas, vonzó szeretet nyilatkozik meg abban a gondolatban, hogy az Isten úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Az a gyakorlati tapasztalatom, hogy ilyenkor az emberek messze elkerülik ezt a témát. Messze elkerülik ezt a témát. Mert ha gondolkozik róla az ember, nem tud ugyanaz maradni, mint aki előtte volt. Ezért az Isten csak annyit kér tőlünk, hogy álljunk meg, ne csukjuk be a szemünket, ne csukjuk be a fülünket, álljunk meg és tekintsünk fel a Golgota keresztjére. Lássuk meg, hogy mi történt ott, és gondolkozzunk el azon, hogy miért történt az, ami lezajlott a kereszten. Aki ezt megteszi, azt az Isten megszabadítja a bűn uralma alól. Annak az életében az Isten töri el a bűnnek a bilincseit, veszi le a láncokat az ember lelkéről. És az az ember nem kell, hogy azt mondja, hogy én tudom, hogy ez bűn, de nem tudok szembefordulni vele. Ez a szeretet, ez erőt fog adni ahhoz, hogy szembe tudjon fordulni az ember minden bűnnel. A képnek van azonban egy másik része, mert nem csak arról van szó, hogy az ember halljon meg a bűn számára, hanem ugyanezzel a lélegzetvétellel tovább folytatja, és azt mondja, és éljen az Istennek, és támadjon fel az Istennek. Figyeljük meg azonban, hogy mindig van egy sorrendiség, mindig van egy sorrend. Az az ember, aki nem halt meg, az nem támadhat fel. Aki nem halt meg, az még él, ezért nincs szüksége feltámadásra. Csak az az ember tud az új életre feltámadni, az az ember tud új életet kezdeni, aki a régi számára meghalt. Ez egy sorrendiség. Ezt nem lehet felcserélni. Nem lehet azt mondani, hogy én élni akarok az Istennek, de azért a bűnben még tovább szeretnék élni, amikor a kedvem úgy tartja. Ez nem járható út. Az az ember tud igazán az Istennek élni, odaszállni magát az Istennek, aki nemet mondott a bűnnek, aki szakított a bűnnel. Ezért figyeljük meg ezt is, hogy újra és újra ez a sorrend, ahogy itt az apostol kifejti. Eltemettettünk, hogy amiképpen feltámasztatott Krisztus a halálból, azonképpen új életben járjunk. Ha az ő halálának hasonlatossága szerint vele egy életünk, ez a feltétel. Ha ez megtörtént, bizonyára a feltámadásai szerint is azok leszünk, akkor bizonyára meg fog történni, hogy a feltámadása szerint is vele együtt leszünk, az együtt leszünk vele a feltámadásban, az új életben járásban. Mert aki meghalt, felszabadult a bűn alól, hogyha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy élünk is ő vele együtt. Amikor meghal egy ember a bűn számára, akkor azt mondja az apostol a 6. versben, hogy az óember Krisztussal együtt megfeszítetett, hogy megerőtlenüljön a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek. Mit jelent ez a meghalás, mit jelent ez a gondolat, és mit nem jelent? Megerőtlenül a bűnnek teste. A görög kifejezés azt jelenti, hogy hatástalanná válik a bűnnek teste. Erejét veszti, hatékonyságát elveszíti a bűnnek teste, hogy mi ne szolgáljunk, ezután ne szolgáljunk a bűnnek.
Amikor meghal valaki a bűn számára, akkor ez azt jelenti, hogy a gondolkodásában történik ez a változás, a bűnhöz való viszonyában történik ez a változás, ahogy a 11. vers mondja, ezenképpen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek. Ez nem azt jelenti, hogy nincsen többé kísértés az ember életében. Ezt még nagyon szeretném kihangsúlyozni. Luthernek volt egy hasonlata, azt mondta, hogy arról nem tehet az ember, hogy a feje fölött elszáll egy madár. De arról már igen, hogyha fészket rak a fején. Az emberi természet részéről jöhetnek kísértések, és érzékelheti az ember, hogy az emberi természet kísértése ott van. De ha ő úgy gondolkodik, hogy Krisztussal együtt meghalt, ha az ő bensőjében ez a felszabadulás megtörtént, hogy felszabadult a bűn alól, akkor a bűnnek teste elveszítette a hatékonyságát. Mert a bűnnek a hatékonysága abban található, hogy megnyeri az ember akaratát, hogy megnyeri az ember beleegyezését. Azt mondja Jakab apostol levele első fejezet 14.-15. versében, hogy mindenki kísértetik, amikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága. Tehát az ember saját kívánsága vonja és édesgeti az embert, hogy megnyerje az ember akaratát. A kívánság pedig megfoganva bűnt szül. A bűn tehát úgy jön létre, hogy van egy kívánság, ami vonja és édesgeti az embert, de ez még nem bűn. Attól lesz bűn, hogy megfogan. Vagyis, hogy megnyeri az én akaratomat. Megnyeri az én beleegyezésemet, az én döntésemet. Nem ott történik változás, hogy nem jön kívánság, nem jön kísértés. A változás az ott történik, hogy nem tud megfogamni. Mert aki meghalt, az nem fogamzóképes. Az nem tud válaszolni a megkeresésre. Az nem válaszol a megkeresésre, mert nincs válasza. Akinek az életében ez a változás bekövetkezett, aki így gondolkozik a bűnről, a bűnhöz való viszonyáról, az tud feltámadni Krisztussal együtt egy új életre, az valóban egy új életben járhat, ahogy mondja az apostol a folytatásban, tudván, hogy Krisztus, aki feltámadt a halálból, többé meg nem hal, a halál többé rajta nem uralkodik. Hogy meghalt a bűnnek, halt meg egyszer, hogy pedig él, az Istennek él. Krisztus elvégezte a megváltás művét, meghalt a bűnért egyszer, és őt ezután a bűn olyan módon többé nem terheli. Nem kell az áldozatát megismételni, nem kell újra meghalnia a bűn miatt. Ő az Istennek él. És ahogyan Krisztus feltámadt a halálból, és a bűn terhe ott maradt a halálban, elvégezte az áldozatot, teljes volt az áldozat, úgy élhet új életet az az ember, aki meghalt a bűn számára Krisztussal együtt. Az összegző verseket olvasom, az első szakasz összegzését. Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedjetek neki az ő kívánságaiban. Se ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak fegyvereül a bűnnek, hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereül az Istennek. Mert a bűn ti rajtatok ne uralkodjon, mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt. Azt mondja az apostol, hogy ne uralkodjon tehát a bűn a ti halandó testetekben. Ne higgyük azt, hogy mi nem tehetünk mást, mint hogy vétkezzünk. Ne uralkodjon a bűn az ember életén, de hogyan uralkodik? Kétféle módon tud uralkodni. Az első, hogy engedjetek neki az ő kívánságaiban, a másik, hogy oda is szánja magát az ember. Az akaratnak tehát kétféle megnyilatkozása van. Van egy olyan, amikor csak úgy nyilatkozik meg, hogy passzív és nem áll ellent. Enged. Nem gördít akadályt az események elé. És van egy aktív megnyilatkozása, amikor oda áll, amikor oda szánja magát valamire az ember. Az apostol azt mondja, hogy az ember ne engedjen a bűnnek, hanem engedjen az Istennek. Ne szánja oda magát a hamisság fegyverének, hanem szánja oda magát az igazság fegyverének.
amikor itt azt mondja, hogy ne szánjátok oda ti tagjaitokat hamisság fegyvereül a bűnnek, akkor egy nagyon komoly figyelmeztető gondolat van ebben a versben. Azt mondja, hogy az ember élete, annak az embernek az élete, aki odaszánja magát, aki enged a hamisságnak, és odaszánja magát a hamisságnak, annak az embernek az élete fegyver a hamisság számára. A fegyverrel pedig másokat szoktak megsebezni. Jézus így fogalmazta meg ezt a gondolatot János evangélium a 8. fejezetében, hogy mindaz, aki a bűnt cselekszi, az rabszolgája a bűnnek. Mindaz, aki a bűnt cselekszi, az rabszolgája a bűnnek. Nincsen olyan ember, akinek az élete nem hat a másik ember életére. Nem gondolkozhatunk úgy, hogy én ugyan a rosszat választom, és a rosszat követem, de ez semmi különösebb következménnyel nem jár másokra nézve. Ez nem így van. Ha én a bűn rabszolgája vagyok, akkor a rabszolgatartó dolgoztat, és a piszkos munkát velem végezteti el. Ami azt jelenti, hogy az életemet felhasználja arra, hogy más emberek életében kárt okozzon, hogy mások számára kísértés eszközévé tegyen, a bűnre csábítás vagy a bűnbe lökés eszközévé tegyen. Hogy hogyan, ez már részletkérdés. De fel fogja használni az ember életét. Ezért fontos kérdés ez. Enged az ember a bűnnek, amely a kívánságon keresztül kísérti, összekapcsolódik, megengedi, hogy a kívánság rabul ejtse és uralkodjon az ő élete felett, vagy pedig ellene áll, és az igazságnak szánja oda magát az ember. Ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak fegyvereül a bűnnek, hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereül az Istennek. Ahogyan elmondható az, hogy az az ember, aki a bűn útján jár, az a bűn eszközévé válik. Ugyanígy elmondható, hogy az az ember, aki az Istennek engedelmeskedik, az az Isten eszközévé válik az életben. Én megfogalmaztam magam számára, időnként hangot is adtam annak a gondolatnak, hogy az ember a legtöbbet azzal teszi a környezetéért, az embertársaiért, ha hűségesen harcolja a saját hitharcát. Ez a legnagyobb dolog, amit tehet a környezetéért, mert az Isten kezében ekkor válhat egyáltalán eszközzé arra, hogy jó befolyást árasszon az élete. Ha az ember segíteni akar a környezetének, akkor először a saját küzdelmét vegye komolyan. Akkor először a saját megszabadulásáért való küzdelmet vegye komolyan. Mert annak az embernek az életét az igazság fegyvereként tudja felhasználni az Isten. Mert a bűn ti rajtatok nem uralkodik, mondja a Károli fordítás, a görög szöveg azt mondja, mert a bűn ti rajtatok ne uralkodjon. A bűn ti rajtatok ne uralkodjon, mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt. Ez a gondolat, hogy mit ért ezen az apostol, hogy nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt, és ezért a bűn ne uralkodjon rajtatok, ezt a gondolatot meghagyom a következő előadásra, amikor a 7. fejezet elsőtől a 13. verséig levő szakaszról lesz szó, és ott újra elő fog kerülni ez a kérdés, úgyhogy most ebben nem mennék bele, hogyha nem probléma, hogy mit jelent ez, hogy ne uralkodjon a bűn, mert nem vagytok a törvény alatt, hanem a kegyelem alatt vagytok. Az első gondolati egység eddig tartott a fejezetben, tehát az apostol igen lényegre törően részletesen elmagyarázta, hogy hogyan jöhet létre az, hogy valaki meghal a bűnnek, és él az Isten számára. Röviden fogalmazva, az az ember tud meghalni, aki eldönti, hogy szemlélni fogja az Isten szeretetét, a Krisztus áldozatában megnyilvánuló szeretetet. Aki ezt szemléli, az megszabadul a bűnuralma alól, és oda tudja szánni magát az Isten követésére. Az embernek ezt el kell dönteni, hogy erre kész, hogy ezt akarja, hogy enged az Isten kérlelésének, vagy a bűn kérlelésének enged, a kívánságnak enged az életében. Hogy oda szánja magát az Istennek, vagy pedig oda szánja magát a bűnnek. Azt szeretné, ha a gondolkodásunkban letisztulna a kérdés. Ha eltökélnénk a mi magunk részéről, hogy mi az Istent választottuk. Ennek is megvan a maga fokozata, először csak enged az ember, először csak nem áll ellent,
és egy minőségi előrelépés, amikor az ember odaáll, és azt mondja, hogy én azt akarom, hogy az Isten akarata legyen meg az életemben. Hogy én akarom az Istent követni az életemben. De Pál apostol itt újra előről kezdi a gondolatmenetet. Ezt mondja a 15. versben, mit is tehát vétkezzünk, mivel hogy nem vagyunk a törvény alatt, hanem a kegyelem alatt. Nem véletlenül teszi ezt az apostol. Mai világunkban is találkozhatunk olyan tanításokkal, amelyek valahol azt mondják ki, hogy nem kell foglalkozni az engedelmesség kérdésével, mert hiszen nem vagyunk a törvény alatt, hanem a kegyelem alatt vagyunk. Akkor most vétkezzünk, mert nem vagyunk a törvény alatt, hanem a kegyelem alatt? Vétkezzünk, mert elnyertük az Isten kegyelmét? Maradjunk meg nyugodtan ugyanazokban a bűnökben? Jön a második érvelése az apostolnak. Távol legyen. Avagy nem tudjátok, hogy akinek odaszánjátok magatokat szolgákul az engedelmességre, annak vagytok szolgái, akinek engedelmeskedtek? Vagy a bűnnek halálra, vagy az engedelmességnek igazságra? De hála az Istennek, hogy jól lehet a bűn szolgái voltatok, de szívetek szerint engedelmeskedtek a tudomány azon alakjára, amelyre adattatok. Felszabadulva pedig a bűn alól az igazság szolgáivá lettetek. Megigazítatva a bűnből az igazság szolgáivá lettetek, mondja a görög szöveg szó szerint. Pál apostol a második évben azt mondja, hogy az ember mindenképpen szolga. Az akarat szabadsága tehát nem azt jelenti, hogy az ember bármit megtehet, hanem azt jelenti, hogy az ember valóságos döntési helyzetben van, az ember valóban eldöntheti azt, hogy kinek a szolgája akar lenni, hogy kit fog szolgálni. Két lehetősége van a választásban, vagy az engedetlenséget szolgálja, aminek a vége a halál, vagy az engedelmességre szánja oda magát, az Istennek való engedelmességre szánja oda, az igazságnak való engedelmességre szánja oda magát. A 17.-18. vers arról szól, hogy azok az emberek, akiknek írja a levelet, azok az emberek, azoknak az embereknek az életében megtörtént a változás. De hála az Istennek, hogy jól lehet a bűn szolgái voltatok. De szívetek szerint engedelmeskedtetek a tudomány azon alakjának, amelyre adattatok. Megigazítatva pedig a bűn alól az igazság szolgáivá lettetek. Azért fontos ez a szakasz a mi számunkra is, még akkor is, hogyha esetleg ez a mi életünkben még nem történt meg. Mert elmondja az utat, hogy hogyan jöhet létre. Az Isten megkeresi az embert az ő üzenetével, és erre az üzenetre adott válaszunk dönti el, hogy megtörténik-e a változás, vagy sem. Szívetek szerint engedelmeskedtetek a tudomány azon alakjának, amelyre adattatok. Ez az adattatok kifejezés arra utal, hogy ez megint nem az ember érdeme. Nem az ember keresi meg az Istent, hanem az Isten keresi az embert. És most kicsit furcsán fogalmaz, az ember pedig kegyeskedik elfogadni ezt a megkeresést. Az embernek mindössze ennyi a nagyon idézőjelbe tett érdeme, hogy nem állt ellen ennek a megkeresésnek, hanem a szívébe fogadta az Isten beszédét. Amikor egy ember nem pusztán külsőleg, nem pusztán a látható emberi szemek előtt levő dolgokban nyílik meg az Isten előtt, hanem amikor a szíve mélyen nyílik meg, amikor a szíve mélyét is megnyitja, akkor tud létrejönni ez a változás. Amikor teljesen őszinte tud lenni ebben, és nem képmutatóan vallásos, nem csak egyszerűen vallásos, hanem az Istenhez fordul oda. Amikor szívébe rejti az Isten beszédét, szívébe fogadja az Isten beszédét, azaz mércévé teszi, az életének az irányítójává teszi az Isten beszédét. És nem azt mondja, hogy hát igen, tudom, hogy ezt kellene tennem, na de hát. Hanem azt mondja, hogy az Isten ezt mondta, akkor tehát. Nem mindegy, hogy melyiket mondjuk. Ha valaki a szíve szerint engedelmeskedik a tudomány azon alakjának, amelyre adatik, akkor az Isten létrehozza a változást az életében. A változás a gondolkodásban indul ki. Az elme megfordulása, a gondolkozás megfordulása az, ahonnan a változás elindul. Eddig a bűn szolgája volt a gondolkozás, és ideológiát gyártott ahhoz, hogy miért jó az a rossz, most pedig
mércévé válik az igazság az ember gondolataiban, és nem gyárt ideológiát a rosszhoz, hanem következetesen alkalmazza a saját életére ezt a mércét. Ekkor az Isten meg tudja szabadítani az embert, fel tudja szabadítani a bűn alól, és az igazság szolgájává teszi. És most az apostol még egy harmadik megközelítésben is szól erről a kérdésről. Most már egészen emberi módon, ő maga is ezt mondja, hogy emberi módon szólok. És ez pedig a következő. Amiképpen odaszántátok a ti tagjaitokat a tisztátalanságnak és a hamisságnak szolgáljul a hamisságra, magam szavaimmal megfogalmazva, amilyen lelkesek és buzgók voltatok az önző kívánságok teljesítésében, amilyen ügyesek voltatok a saját érdekeitek érvényesítésében, na most ugyanilyen lelkesek és buzgók legyetek az Isten akaratának a követésében. Tud az ember ügyes lenni és buzgó lenni, amikor a saját érdekéről van szó? Hihetetlen találékonyságról teszünk tanúbizonyságot. Fantasztikus, kitartóak és erősek tudunk lenni. Azt mondja az apostol, most emberileg mondom. Hát amilyen lelkesek voltatok abban, amilyen ügyesek voltatok abban, amilyen természetes, magától értetődő volt, hogy a saját önző kívánságaitokat követitek. Most úgy kövessétek az Istent. Most úgy kövessétek az ő akaratát. Ezt jelenti odaszánni magunkat. Azt jelenti, hogy olyan örömmel, ahogyan eddig a saját kívánságomat követtem, most ugyanolyan örömmel követem az Isten akaratát. Ekkor mondhatja el egy ember, hogy az akaratát szánta oda az Istennek. Amíg ez nem történik meg, addig lehet, hogy vágyakozik ő valahol a lelke 27. bugyrában, zugában arra, hogy megváltozzon, de ez a változás nem tud létrejönni. És még egy érvet hozzá ehhez az emberi érveléshez. Ugye értjük, hogy miért mondja, hogy emberi. Mert amikor a bűn szolgái voltatok, akkor az igazságtól szabadok voltatok. Ugyan micsoda gyümölcsét vettétek azoknak, amik miatt most szégyenkeztek? Mert azoknak vége a halál. Azt mondja, hogy ha most mégig gondoljátok azt is, hogy az a nagy lelkesedés, amit az önző kívánságok követésében tanúsítottatok, hogy az a lelkesedés hova vezetett, hogy azt most szégyellitek, vagy arra büszkék vagytok, akkor azt lehet elmondani, hogy az ember nem büszke erre. Az ember szégyenkezik emiatt, mert be kellett lássa, hogy ez a halálba vezet ez az út. Most pedig, miután felszabadultatok a bűn alól, és szolgáivá lettetek az Istennek, megvan a gyümölcsötök a megszenteltetésre, a vége pedig örök élet. Mert a bűn zsoldja halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Jézus Krisztusban. Az utolsó érve ebben a fejezetben az apostolnak, hogy miért ne a bűnnek éljünk, és miért szánjuk oda magunkat az Istennek az, hogy azért, mert amikor mi a bűnnek szántuk oda magunkat, vagy a bűnnek szánjuk oda magunkat, akkor ennek bizonyosan halál a végeredménye. Akkor ez szégyenkezést fog előidézni az életünkben, kiégést fog előidézni, és halál lesz a vége. De amilyen bizonyos az, hogy a bűn zsoldja a halál, ugyanennyire bizonyos az, hogy nem fog csalatkozni az az ember, aki az akaratát a jó mellé teszi, a jóhoz rögzíti hozzá. A 22. vers egy nagyon érdekes összefüggésre mutat rá. Megint nem azt mondja az apostol, hogy mi gyümölcsöt kell, hogy teremjünk, hanem azt mondja, hogy most pedig miután felszabadultatok a bűn alól. Itt megint arról szól a görög szöveg, hogy megszabadított titeket az Isten a bűn alól. Nem az ember szabadította ki magát. Az Isten lehajolt, könyörült az emberen, és megszabadította a bűn alól az embert. Akinek az életében megtörtént ez, hogy az Isten megérintette és megszabadította a bűn kötelékéből. És akinek az életében megtörtént a tudatos odaállás az Isten akarata mellé, az Isten szolgáivá tétettetek. Nem az ember végzi el ezt sem. Az Isten szeretete hozza létre azt a buzgalmat, hogy az ember nem tud magának élni tovább, hanem akar élni az Istennek. Ahogy egy másik levelében fogalmaz az apostol, mert a Krisztus szerelme szorongat minket. Mert szeretett engem, és önmagát adta értem, ezért nem élek magamnak tovább. Akinek az életében megtörtént ez a kettő, meghalt a bűnnek, és az Isten szolgájává tétetett.
annak megvan a gyümölcse. Nem azt mondja, hogy meg lesz, nem azt mondja, hogy akkor most szorgoskodjon, hogy legyen, nem azt mondja, hogy ha ez a két feltétel egyszerre együtt megvan, ha ez a kettő egyszerre valósul meg az ember életében, hogy visszavonja az akaratát a bűntől, meghal a bűn számára, és odaadja az akaratát az Istennek, él az Isten számára, ha ez a kettő együtt van meg, akkor ez gyümölcsöt terem. Akkor ennek félreérthetetlen és látható gyümölcse van az ember életében, akkor ez már maga a megszentelődés útja, a bűntől való elkülönülés, az emberi jellem megváltozásának az útja, és a vége bizonyos, a vége pedig örök élet. Az Isten kegyelméből, az Isten kegyelmi ajándékaként a vége örök élet annak az embernek, aki meghozta azt a döntést, hogy szakadjon bár az ég, történjen bármi az életben, ő az Istené akar lenni. A gyakorlati megváltozás tehát itt kezdődik el. Létrejön ez a változás, vagy nem jön létre? Ez az igazi kérdés. Én befejezésül három gondolatot hadd fogalmazzak meg az akaratról általánosságban. Ebből mind a három idézet lesz. Az első Ézsaiás próféta könyvében található, amikor én az akarat kérdéséről gondolkoztam, akkor nagyon szíven ütött ez a Biblia vers, Ézsaiás könyve 57. fejezetének a 10. verse. Tudnunk kell azt, hogy ez a vers, ez az emberi módon szólók szakaszhoz illik a legjobban, mert azt mondja, nagy utadon megfáradtál, és mégsem mondtad, mint hasztalan, erőd megújulását érezted, és így nem lettél beteg. Ez a nagy út, amiről itt beszél, ez a bálványimádás útja volt. Amennyire buzgó tud lenni az ember a saját kívánsága követésében, amilyen akaratos tud lenni az életben, legyen olyan akaratos az igazság követésében. Ne adja fel könnyen, ne alkudjon meg. Nagyon nagy különbség van aközött, hogy egy ember vágyakozik valamire, vagy akar valamit. A vágyakozás az egy olyan dolog, hogy még meg is nyugtatom magamat. Én azért jóra vágyakozom. Azért nem vagyok én teljesen elveszett, hiszen megvan bennem a jó utáni vágyakozás. De a vágyakozásnak az a sajátos jellemzője, hogy bele tud nyugodni abba, hogy nem úgy történik. Az akarás nem tud ebbe bele nyugodni. Ez a különbség a vágy és az akarat között. A vágy meg tud alkudni még a bűnnel. Az akarat nem. Az akarat nem alkuszik meg. Az a nagy utat megteszi, és nem mondja, hogy hiába való, nem mondja, hogy hasztalan, nem mondja, hogy meddig kell még gyalogolnom. Megy, mert akar, mert szüksége van rá. És van egy nagyon érdekes jelenség ebben a versben. Azt mondja, hogy erőd megújulását érezted, és nem lettél beteg. Amikor az ember valamit akar, akkor a mi emberi testünk is megújul. Még semmi különleges csoda nem történt. Csak annyi történt, hogy az akaratunkat állítottuk valami mellé. Nagyon sokszor azért vagyunk csüggettek, fáradtak, betegek, kimerültek, mert a mi akaratunk ellentétben van a jóval. Az Isten pedig nem szeretné akadálytalanná tenni a rosszban való járást. Ezért akadályokat helyezel, és állandóan nehézségbe ütközünk. És mi történik akkor, amikor az ember megáll és visszafordul erről az útról? Felszabadul. Az az iszonyú erőfeszítés, erőlködés, amit abban azért kellett kifejteni, mert állandóan a rossz úton akart járni. És ebbe kimerült az ember. Ez megszűnik, és felszabadul, és ereje van. Mert az akaratát a jó mellé állította oda. Mert eldöntötte, hogy ezen az úton fog járni. A második gondolat, és most bővül még egyel, a második gondolatom az egy vers, amit nem tudok elmondani sajnos, egy alkoholbetegtől hallottam, és ahhoz a gondolathoz kapcsolnám, hogy szívetek szerint engedelmeskedtetek a tudomány azon alakjának, amelyre adattatok. Ennek a versnek az volt a lényege, amikor elmondta ez az alkoholbeteg ember, maga is küszködve az itallal éppen akkor is. Valahogy az volt a lényege, hogy az ember hangosan azt kiáltja, nem, nem, nem, igen, igen, igen. Sajnos az ember képes erre,
képes arra, hogy becsapja önmagát, hazudjon saját magának, és látszólag nemet mondjon a bűnnek, vagy látszólag hangosan igent mondjon az Istennek, és halkan azt mondja, hogy igen, én mégis ebben szeretnék élni. És halkan azt mondja, hogy nem, én nem akarok ezen az úton járni. Kiskapuk nélküli döntést kell hozni. Megalkuvásmentes, kiskapuktól mentes döntéseket kell hozni. Ez pedig a gondolkozással függ össze. Ezt a gyermeknevelésről szóló könyvben olvastam egy egyszerű törvényszerűséget, ami elménk törvénye az, hogy egy helytelen kívánságot azzal a határozottsággal kell megtagadnunk, hogy a megszerzésének a reménységét eltávolítsuk. Ha ezzel a határozottsággal tagadjuk meg, akkor a gyermek elégedett lesz, ha mással foglalkozhat, és más köti le. Ha nem ezzel a határozottsággal tagadjuk meg, akkor mindaddig piszkálni fogja őt, amíg rá nem veszi, hogy elkövesse. Döbbenetes, ahogy működik ez a törvényszerűség. A legnagyobb gyermekünk még pici volt, és nem nagyon tudott menni, még csak mászott a földön. És egy olyan helyen laktunk, ahol konvektor volt. És ment mindig oda a konvektorhoz, és ütötte a konvektort. Én meg nem akartam, hogy ezt csinálja. És visszahúztam, és mindig visszahúztam, és egyre mérgesebb lett, és egyre nagyobb elánnal ment oda, egyre inkább látszott rajta, hogy ő csak azért is oda megy. És olyan volt a szoba, hogy az ágy és a szekrény közé pont befért a fotel, és oda tettem a fotelt. Ez egy áthatolhatatlan akadály volt abban a korban az ő számára. Abban a pillanatban leült a gyerek, és elkezdett játszani. Egy nyikhisztizés nem volt. Na ez az elme törvénye. Csak van egy különbség a gyermek és a felnőtt ember között. A gyermek életét a szülők irányítják, és fegyelmezik, és nevelgetik. A mi életünkben, a mi kezünkben van a döntés. Mi döntjük el, hogy a mi elménkben, a mi gondolkozásunkban betonfalat állítunk a bűn elé, hogy lehetetlennek lássa a kísértő, hogy rá tud venni bennünket, vagy pedig megmutatjuk, hogy nem olyan komoly ez a fal, át lehet ugrani, át lehet menni azon a kiskapun is. És akkor ezt érzékelni fogja. Bálám történetét gondoljuk át ebből a szempontból. Van hallása az ellenségnek. Hallja, hogy valaki elutasította őt, vagy az elutasítás egy halk meghívó volt. Ne menjen messzire. Próbálkozzon még újra, mert lehet, hogy holnap este már engedni fogok neki. És végül tényleg az utolsó idézet, ez pedig a Krisztushoz vezető lépések című könyvben olvasható, a keresztény életnek egy alapvető tanítása vagy dokumentuma ez, hogy hogyan lehet hívő életet élni. Én mindenkinek ajánlom, hogy olvassa és gondolkozzon rajta. Az Odaszánás című fejezetben a következőt írja ez a szerző. Hogyan rendeljem alá magamat Istennek? Kérdezik sokan. Kívánnád átadni magadat? De erkölcsi erőd gyenge, kételyek fogságában vergődsz. Bűnös életed szokásai a hatalmukban tartanak. Ígéreteid és elhatározásaid álhatatlanok, mint a tengerparti homok. Nem tudod ellenőrizni gondolataidat, indulataidat és érzelmeidet. Megszegett ígéreteid és könnyelműen vetett fogadalmaid tudata meggyengíti a saját őszinteségedbe vetett bizalmadat. Mindez oda vezet, hogy úgy érzed, Isten nem fogadhat el. Mégsem kell kétségbe esned. Az akarat tényleges erejét kell megértened. A döntés, a választás hatalma kormányozza az emberi lényt. Minden a helyes döntésen múlik. Isten megadta a választás hatalmát az embernek. Tőlünk függ, hogy hogyan élünk, miként élünk vele. Nem tudod megváltoztatni a szívedet. Nem tudod magadtól Istennek adni szíved szeretetét, de tudod azt választani, hogy őt akarod szolgálni. Át tudod adni neki az akaratodat, és akkor a továbbiakban már ő munkálja benned mind az akarást, mint a véghez vitelt az ő kegyelméből.
Így mindenestől fogva Krisztus lelkének uralma alá kerül a természeted. Ő rá összpontosul szereteted, vele lesznek összhangban a gondolataid. Jó dolog vágyakozni a jóságra és a szentségre. Ez önmagában tényleg jó dolog. Megvan ennek a maga szerepe és jelentősége. De ha itt megállunk, akkor semmit sem érünk el. Sokan elvesznek, miközben az a reményük és a kívánságuk, hogy keresztényé legyenek. Nem jutnak el addig, hogy átadják az akaratukat. Nem választják a keresztényé válás útját. Teljes változás mehet végbe az életedben az akarat helyes gyakorlása által. Ha átadod akaratodat Krisztusnak, akkor olyan hatalommal lépsz szövetségre, amely minden más erő és hatalmasság felett van. Felülről fogsz erőt nyerni az álhatatossághoz, és így az Istennek való szüntelen önátadás révén képes leszel új életet élni, hitáltal fogsz élni. Ez a szakasz összefoglalta a ma esti előadásunknak a lényegét. Az az ember tud új életet élni, aki az akaratát odaszánja az Istennek. Az az ember fogja az akaratát odaszánni az Istennek, aki szemléli az Isten iránta való szeretetét. Én kívánom, hogy mindenki ne csak meghallja ezeket a gondolatokat, de felismerje a saját életében, és a gyakorlatban felismerje, hogy mikor minek van az ideje. Jó gondolkozást kívánok mindenkinek!

Szeretettel köszöntök én is mindenkit. A múlt alkalommal, sorozatunk első alkalmán a bevezető gondolatokon túl bizonyos alapvető kérdésekkel foglalkoztunk, ilyenekkel, hogy kicsoda az ember és kicsoda a gyermek. Nyilván innét kell elindulnunk, amikor a gyermeknevelés bibliai alapelveit, alapvető kérdéseit szeretnénk közelebbről megismerni. Ma viszont már a gyermeknevelés konkrét kérdéseiről kezdünk el beszélni. Sorozatunk címének a megfelelően a nézőpontunk mindig az lesz, hogy milyen irányt mutatnak a bibliai kijelentések. Tehát most a mai alkalommal is olvassunk mindjárt egy bibliai ígét, de ezt megelőzően, mivel talán nem mindenki vette kézbe a programot, hadd olvassam el a mai alkalomnak a címét. Testi, szellemi és jellembeli nevelés, az önálló helyes gondolkodás és döntéshozattal képességének a kifejlesztése, hogyan bánjunk a nevelés során a gyermeki szeszéllyel és akaratossággal. Majd meg fogjuk érteni, hogy ez a mai téma talán a legalapvetőbb, nagyon sok minden fontos ezen kívül, de ez valahol mindennek a tengelye, amiről ma szeretnénk beszélgetni. Tehát legelőször ezzel a gondolattal kapcsolatban, hogy testi, szellemi és jellembeli nevelés, tehát hogy mit jelent ennek a három szempontnak a komoly, egyenlőképpen való komoly érvényesítése, erre vonatkozóan szeretnék egy bibliai igét olvasni, mert ahogy említettem, mindig ez a nézőpontunk, hogy hogyan fedezhetjük fel a bibliai tanítások értékét és alkalmazhatóságát a gyermeknevelésben. Lukács evangélium a második fejezetének az 52. verséből olvasom azt a rövid feljegyzést, amit Jézus gyermekkoráról örökít meg a Biblia. Lukács evangélium a második fejezetének az 52. verse a következőképpen hangzik. Így olvasom. Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, testének állapotában, és Isten és emberek előtt való kedvességben. Jézus a leggyakrabban emberfiának nevezte magát. És ez az elnevezés nem csak arra utalt, hogy ő a földre úgy jött, hogy letette az isteni hatalmát, és teljesen emberként élt közöttünk, hanem arra is utalt ez a kifejezés, hogy Jézus földi életének az egyik nagyon fontos célja volt, hogy egy minta emberi életet mutasson be. Születésétől haláláig, gyermekkorában, ifjúkorában, felnőtt korában. Tehát ez az egyetlen rövid mondat, amely Jézus gyermekkoráról szól a Szentírásban, egy iránymutatás kíván lenni eszményi gyermekkoráról.

Említem, nem ritka eset, hogy a szülők akarnak a gyerekükből valamilyen kis leggyereket faragni, éltanulót és ilyen-ilyen becsvágyó elképzeléseik vannak, és semmit nem foglalkoznak azzal, hogy az a gyerek egészségesen táplálkozik, vagy az a gyerek levegő legyen és mozogjon, hanem csak beszorítani őt, és tanuljon, legyen belőled fiam valaki. De tehát ez például egyfajta tipikus szülői tévedés, amikor erre nem ügyelnek, hogy testének állapotában. A másik szempont bölcsességben. Ez nyilván a gyermek szellemi fejlődésére utal. Sok szülő itt is hibát követ el. Ma nem annyira divat, régebben több hibát követtek el az emberek, de ma is. Régebben talán úgy, hogy az a fő, hogy jó dolgos gyerek legyen, és mielőbb tanuljon meg dolgozni, és ha a gyereknek tehetsége van, és szeretne tanulni, és nem tanul, ez nem baj. Ma egy kicsit úgy, hogy boldoguljon az üzleti életben is, és jól kereső pályát válasszon. Ez a döntő, hogy pénzt keresen, de hogy a gyerekben lévő szellemi képességek kifejlődjenek, ez nem annyira lényeges. Vagy pedig olyan módon jelentkezik, hogy a gyerek ugyan tanuljon, de lexikális tudást gyűjt össze az éppen műsoron lévő pedagógiai elvek szerint, vagy iskolai oktatási téveigések szerint, de nincs gond arra, hogy a gyerek önálló gondolkozást, önálló, szabad, felelős gondolkozást tanuljon, tehát szellemileg tényleg igazán kifejlődjék és gyarapodjék a bölcsességben. Erről is lesz szó a későbbiekben, majd látunk itt ugye ilyen témát, hogy a tanulás és a munka szeretetére, eredményes művelésére nevelés. És van egy harmadik dolog, és ez a harmadik dolog pedig, amit így olvasunk, hogy a gyermek Jézus életében így volt, és növekedett nem csak testének állapotában és bölcsességben, hanem az Isten és emberek előtt való kedvességben is. Hogy foglalnánk ezt össze egy szóval? A jellembeli, erkölcsi nevelődése, fejlődése is a helyén volt. Ezzel a témával foglalkozunk a legtöbbet és a legelőször. Nem azért, mert a három nem egyenlőképpen fontos, hanem azért, mert ez a harmadik a legelhanyagoltabb. Szóval itt van a legnagyobb vaskos tudatlanság és a legnagyobb hanyagság. Ugyanakkor a jellembeli fejlődés, ha azt is kell mondanunk, hogy mind a három fontos, de talán mégis azt mondhatjuk, hogy a legeslegfontosabb. Tudnélék, ennélkül a szellemi fejlődése se fog helyes irányt venni, és nyugodtan mondhatjuk, hogy még a testi egészségére is kihat, vagy mit ér, ha van testi egészsége, vagy akár vasereje, de ha jellembelileg mégiscsak egy hitvány ember, aki maga is boldogtalan, és másokat is boldogtalanná tesz. Tehát ez az oka annak, hogy kiemeljük, noha mindhárom jelentőségét hangsúlyozzuk, de mégis kiemeljük ezt a témakört, a jellembeli nevelést, a legelső helyre tesszük, és a legtöbbet beszélünk róla. És miután ezt leszögeztük, akkor most szóljunk arról, hogy a jellembeli nevelésnél mi a legfontosabb dolog. Ahogy mondtam, mi az egész jellembeli nevelésnek, de egyben az egész nevelésnek a tengelye. Röviden így mondhatjuk, amit itt így is olvasunk a programban, az önálló helyes gondolkodás és döntéshozatal képességének a kifejlesztése. Tehát ami az emberi személyiségnek a veleje, hogy ahogy a múltkor beszéltünk róla, hogy az ember Isten képére és hasonlatosságára teremtetett, és rendelkezik a szabad választás lehetőségével és képességével, hogy egy emberi személyiség kifejlődjék, ahhoz a legfontosabb, hogy arra megtanítsuk, hogy hogyan tudjon helyesen gondolkodni és helyesen dönteni. Mert minden döntés mögött egy gondolkodási folyamat áll. Tehát nem mondhatom azt csak, hogy helyesen dönteni, hanem így együtt kell mondani, helyesen gondolkodni és helyesen dönteni. Más szavakkal is ezt úgy is mondhatnám, hogy hogyan tudjon helyesen bánni az akaratával. Mert az emberi akarat egy nagy kincs, de ha ebből akaratosság lesz, ugye, ahol nem helyes gondolkozás és helyes döntéshozatal van, hanem csak az akaratnak a mindenáron való érvényesítése, az egy tragédia. Tehát még egyszer mondom, minden nevelésnek az alapja, a tengelye az egész nevelésnek, és az egész jellemnevelés ezen alapszik, hogy egy gyerek az akaratosság helyett az akaratával hogy tudjon helyesen bánni, helyesen gondolkozni és helyesen dönteni. Most ezt más szavakkal így is lehetne mondani, hogy az engedelmességre nevelés. Csak kicsit az ember azért mondja ki félve ezt, ez ugyanis a bibliai kifejezés, mert mindenki rögvest, valami ellenszenves, vak engedelmességre gondol. De a Biblia fogalomvilágában erről szó nincs.

Sajnos vallási irányzatok is léteznek, amelyek az abszolút engedelmességet, a saját akaratról vagy gondolkodásról való lemondást vallásos erénynek tekintik, de azt kell mondanom, hogy a Biblia ezt egy pillanatig nem támogatja. A Biblia engedelmességen azt érti, hogy az ember a saját önző vágyaival és ösztönös hajlamaival szemben tud engedelmeskedni az ennél jobb és bölcsebb akaratnak, mindenekelőtt a saját jobb igényének. De ha kell, akkor külső emberi tanácsnak, vagy külső emberi jó akaratú irányításnak is tud engedni, és nem feltétlenül a saját önző makacs elképzelését vagy vágyát érvényesíteni. Tehát egészen mást jelent az engedelmesség, semmi szín alatt nem vak engedelmességet, semmiképpen nem az énnek vagy az egyéniségnek az elfolytását és a feltétlen alárendelését valaki másnak, hanem az engedni tudást a jobbnak, a bölcsebbnek. És ismétlem, döntően arra kell felkészülni, hogy a saját jobb igényének tudjon engedni és engedelmeskedni, és önmagán belül tudja fegyelmezni a gondolatokat, az érzéseket, és helyes gondolkodás nyomán meghozni a döntéseket. Most ugye ez nagyon nyilvánvaló, hogy amíg egy gyermek kicsi, és a gondolkodása és a személyisége még nem fejlődött ki, hát addig ő nem tud helyes gondolkozást produkálni, és annak alapján helyesen dönteni. Tehát amíg a gyermeknek a személyisége kifejlődik, addig a szülő bölcsebb, helyesebb akaratának kell betölteni a szerepet, és a gyermeknek meg kell tanulni ennek engedni és engedelmeskedni. És amikor a gyermek eléri a felnőtt kort, akkor jön a váltás, amit a szülőknek nagyon bölcsen és fokozatosan kell elérniük, hogy most pedig már a gyermek önálló, szabad lényé válik, aki most már átveszi a szülői, a bölcsebb, helyesebb szülői akarat szerepét, átveszi a saját jobbik énje, ha úgy tetszik, a saját felettes énje. És most ennek enged, és ennek engedelmeskedik. De szeretném nagyon világossá tenni, amíg a gyermeknek a személyisége nem fejlődik, amíg még nincs értelme helyesen gondolkodni, és nincs tapasztalata helyesen gondolkodni, sem kellő ismerete, sem tapasztalata, és megfelelően dönteni, ha addig nincs itt ez a mankó, és addig nem működik jól ez, hogy a szülő bölcsebb és jobbik akaratának megtanul engedelmeskedni, és ezt az engedelmességet a szülő elvárja, és megtanítja rá a gyermeket sok-sok szeretettel és bölcsességgel, akkor, mikor jön a váltás, a gyerek nem tud a saját jobbikének sem engedelmeskedni, nem tud mit kezdeni magával, tönkreteszi az életét, boldogtalan lesz, és boldogtalanná tesz másokat. Mert nem ismeri a gondolkodásbeli, az érzelmi fegyelmet, a helyes gondolkozást, amely megelőzi a helyes döntéshozatalt. Tehát itt van a nevelésnek a legnagyobb felelőssége. Hogy a Biblia hogyan szól erről, ugyanitt, ahol Lukács evangéliumában olvastam a második fejezet 52. versét, közvetlenül előtte az előző versben ezt mondja a gyermek Jézusról, alámen szüleivel Názáretbe, olvassuk, és engedelmes volt nékik. Tehát Jézus egész gyermekkorát, ami ismétlen a Bibliában ezt a jelentőséget hordozza, hogy az eszményi, a minta gyermeki élet, összefoglalja ezzel a rövid szóval, engedelmes volt nékik, engedelmes volt a szüleinek. Azután idéznék még az Új Szövetségből egy másik igét is, a Timóteushoz írt első levél 3. fejezetének a 4. versét, ahol arról szól Pál apostol, hogy ki választható meg, a mi Bibliánk így fordítja, hogy püspöknek az eredeti szövegben csak ennyi van, hogy felügyelő, vagy felvigyázó, tulajdonképpen ugyanaz, mint a presbiter, gyülekezetvezető, és azt mondja, aki a maga házát jól igazgatja, és gyermekeit engedelmességben tartja. Érdekes kifejezés. Ugye az előbb azt mondtuk, hogy ennyit mond, nem azt mondja, hogy esetenként Jézus engedelmes volt a szüleinek, hanem átfogóan azt mondja, engedelmes volt nékik. Itt pedig azt mondja, gyermekeit engedelmességben tartja. És itt mindig arról az engedelmességre kell gondolnunk, amiről az előbb szóltunk. Na most emlékezzünk csak arra, hogy a hétköznapi életben is azért ugye váltó fogalomként szoktuk ezeket használni. Hogy azt mondjuk, hogy milyen engedelmes gyermek, vagy azt mondjuk, hogy milyen jól nevel gyermek. Vagy milyen szófogadó gyerek, vagy milyen intelligens gyerek. Tehát ösztönösen azért mégis érezzük mi is azt, hogy az engedelmesség nem egy ablakon kidobbantó dolog. Az engedelmesség az nem csak úgy értelmezhető, hogy valamilyen személyiséget feladó vasfegyelem, vagy személyiséget széttipró, másrészt meg személyiséget feladó engedelmesség. Nem csak így értelmezhető, hanem bölcs és helyén való engedelmesség, mert
még nem tudja önmagát megfelelően irányítani. Tehát a gyermeknek, mennek ezt kell majd, mikor kicsit nagyobb lesz, főleg a 10 éves korban megérteni, hogy ez a szülői segítséget el kell fogadnia addig, amíg még nem tud maga helyesen dönteni, amíg ehhez nem készült el. De ez csak azért történik, hogy a maga idején szárnyra legyen bocsátva, és saját maga tudjon a saját jobbik énjének engedelmeskedni, és a saját akaratával bánni. Most a következő nagy kérdés az, hogy tulajdonképpen mikor kell elkezdeni az engedelmességre nevelést. Ez egy kardinális kérdés. A múlt alkalommal már idéztünk egy igét példabeszédek könyvéből, a 22. fejezet 6. versét. A Biblia azt mondja, hogy neveld a gyermeket az ő útjának módja szerint, mikor megvénhedik, sem távozik el attól. Ezzel tulajdonképpen arra utal a Biblia, hogy valami különleges fogékonyság van a zsenge gyermekkorban, valami sok titka van ennek, minden zegét, zugát nem tudjuk, de ahogy a gyerek hihetetlen sebességgel tanul meg, fogalmakat beszél meg, eszméletlen mennyiséget tanul, ugye az éledező értelmével, dolgok legelején, ugyanígy fogékony minden másra. És ezek a gyermekkorban beleültetődő dolgok nagyon tartósak, ugye így mondja, amikor megvénhedik, sem távozik el attól. És amikor azt mondja, hogy útjának módja szerint, ez azt jelenti, hogy különböző életkorokban a gyermek sajátosságait, a gyermek lelki fejlődésének a törvényszerűségeit ismerni kell, és annak megfelelően kell alkalmazni az engedelmességre nevelésnek a különböző módszereit. Nos, tehát akkor szeretnék egy néhány idézetet felolvasni, nem csak a saját szavaimmal szeretnék erről szólni, mert van egy kiváló könyv, Ellen Gould-White-nak a Gyermeknevelés című könyve. Legfeljebb az a hátránya, hogy ezt a szerző nem úgy írta, hogy leülök és írok egy könyvet a gyermeknevelésről, hanem sok-sok elszórt megjegyzéséből, idézetéből utólag állították össze ezt az idézetgyűjteményt. Ezért vannak benne ismétlések, nem tudjuk rögtön úgy áttekinteni ténylegesen, mit is mond, de rengeteg roppant értékes és hasznos tanács van ebben a könyvben. Majd egy kis türelmet kérek, hogy a lapszámokat keresem, mert annyi könyvjelzőt nem tudtam beletenni. De ezek olyan klasszikusan jól megfogalmazott dolgok, amelyeket itt olvasunk, hogy sokkal helyén valóbb, ha egyszerűen idézem, mintha csak saját szavaimmal mondanám. Nos, például mikor kezdjük az engedelmességre nevelést? Figyeljük meg a következőket. Kevés szülő kezdi el idejében engedelmességre tanítani gyermekeit. Általában 2-3 éves korig hagyják őket, és tartózkodnak a fegyelmezéstől, mert azt gondolják, hogy ehhez még túl kicsik a gyermekek. Megkérdezem, elég általános felfogás? 2-3 éves gyerek, hát aznak úgy sincs még értelme, hát mit kezdjek vele, ezt még nem lehet nevelni. Ugye, tehát ez még annyira kicsi, most az a fő, hogy babusgassuk, most az a fő, hogy szeressük, nem tudunk még úgyse az értelmére szólni majd azután. Most figyeljük meg, hogy milyen következményei vannak ennek, mit ír. Ám ez idő alatt az önzés megerősödik a kis lényben. Itt egy pillanatra megállok, emlékezzünk arra, hogy a múlt alkalommal beszéltünk arról, ugye, ami az alap volt, hogy kicsoda az ember és kicsoda a gyermek, hogy a Biblia szerint milyen hajlammal születik minden gyermek, mi az egyetemes örökség, hogy az én középpontuság, az egoizmus benne van. Ettől nem rossz, nem romlott az a gyermek, ártatlan, az egyetemes emberi bűnnek a következménye, de nem egészséges. Hogy így mondjam, lelkileg nem egészséges, mindjárt egy egyetemes betegséggel születünk, az önzésnek a jól kifejlett erős ösztönével. Ha a nevelés ezzel nem számol, és hogy ez nem előny, hanem hátrány, akkor az elején rosszul fogjuk meg a dolgot. Nos, tehát olvasom. Ám ez idő alatt az önzés megerősödik a kislényben, és minden egyes nap csak nehezíti a szülők feladatát, hogy győzzenek a gyermek irányításában. Partner tudám lenni egy ilyen kislény az akaratok harcában. Ugye? Azt mondja tehát, hogy ha hagyjuk, nem csinálunk semmit 2-3 éves korig, és azt mondjuk, hogy majd aztán, az önzés megerősödik a kislényben, és minden egyes nap csak nehezíti a szülők feladatát, hogy győzzenek a gyermek irányításában. A gyermek már nagyon korán megérti, amit világosan is egyszerűen mondanak neki, és kedves józan irányítás alatt meg lehet tanítani az engedelmességre. Az anyának nem szabad megengednie, hogy vele szemben akár csak egyetlen esetben is fölénybe kerüljön a gyermek. A tekintét megőrizve nem lesz szükség túlzott szigorra. Nagy tudomány. Ugye, ha nem vigyáz arra, hogy a tekintélyét megőrizze, utána aztán jönnek a csaták. Kell szigorúskodni meg,
küzdeni, de ha első perctől fogva vigyáz erre, hogy a tekintélyét megőrizze, egyetlen esetben sem engedi meg, hogy fölénybe kerüljön vele szemben a gyermek, nem lesz szükség túlzott szigorra. A határozott szilárd kéz és a szeretetről biztosító kedvesség célt fog érni. A határozott szilárd kéz és a szeretetről biztosító kedvesség célt fog érni. Ám hagyjuk csak az önzést, indulatosságot és akaratosságot fékezetlenül a gyermek életének első 3 évében, bizony nehéz lesz utána alávetni az üdvös fegyelemnek. Hajlamai romlottá válnak, csak a saját akaratának követésében talál örömet, és a szülői tekintély utálatos lesz számára. Ezek a hajlamok pedig egyre csak növekednek. Sohasem szabad megengedni, hogy a gyermekek tiszteletlenséget tanúsítsanak szüleik iránt. Az önző akarat megnyilvánulásait soha egyetlen esetbe se hagyjuk rendre utasítás nélkül. A gyermek eljövendő jóléte kedvességet, szeretetet, de ugyanakkor szilárd fegyelmet követel. Nagyon igényes tanácsok ezek, azt hiszem érezzük, főleg mikor ilyet olvasunk, egyetlen esetben sem. De nagyon-nagyon komoly dologról van szó. Ugye a múlt alkalommal említettem, hogy statisztikák mutatják, hogy milyen mérhetetlenül sok sérült gyermek, tizenéves, felnőtt jár közöttünk. Közelmúltban beszélgettem egy óvónővel, egy jó nagy óvodában dolgozott, és azt mondta, lehet, hogy a két kezem sok ahhoz, hogy megszámoljam, hogy pszichikailag hány egészséges gyermek van az óvodánkban. És aztán menjünk ugye tovább. És ezeket nagyon sokszor a szülői nevelésnek a hibáira vezethetők vissza, vagy nagy mértékben. Ja, emlékszünk, a múltkor azt mondtuk, hogy 3 döntő tényező alakít ki egy embert. Egyik a genetikai örökség, a másik a saját szabad választása, vagy a saját szabad döntéseivel él, és a nevelés. De hogy a nevelésnek nagyon nagy szerepe van, mert ellensúlyozhatja, illetve jó irányba fordíthatja a genetikai örökség által meghatározott dolgokat, és a szabad választási képesség helyes használatára meg megtaníthat. Tehát a nevelés egy sorsdöntő tényező 3 között. Tehát ezért, hogy így mondjam, ne sóhajtsunk, hogy ez túl igényes, túl magas, túl nehéz, de a tét is túl nagy. Ugye a gyermekek épp egészséges felnőttekké válása, boldog emberekké válása, és végül is azt, hogy a szülők pedig boldog szülők legyenek, akik örülhetnek a gyermekeiknek, ne pedig sírjanak, és mindig többet sírjanak életük végéig, és keserves sebeket hordozzanak a lelkükben a gyermekeik miatt. És ehhez még tegyük hozzá azt, hogy milyen világban élünk, és mi van előttünk, és hogy milyen világban kell emberekké válni a gyermekeiknek. Tehát ezt már a múltkor is mondtuk, hogy meg kell nem kettőzni, hanem körülbelül 10-szerezni a szülői nevelésnek az érzékenységét, a komolyságát, az odaadását, ha azt akarjuk, hogy abban a világban, ami körülvesz bennünket, a gyermekeink még boldog és egészséges, és másoknak segítő embereként tudjanak élni. Azután olvasnék egy másik idézetet, a következőt írja. Amikor a gyermek elindul önálló útján és akarata szerint választ, ez az a pillanat, amikor a fegyelemre nevelést el kell kezdeni. Ez még nevezhető öntudatlan nevelésnek, és tudnék, a gyerek még a saját eszével nem tud benne részt venni. Azután kezdődik a tudatos és erőteljes munka. Azután azt írja, szülők, a fegyelmezés első leckéit akkor kezdjétek, mikor gyermekeitek még a karjaitokban nyugvó csecsemők. A szülőknek tökéletesen uralniuk kell a maguk kedélyét, szeliden, de határozottan addig kell hajlítaniuk gyermekeik akaratát, míg semmi más nem várható, mint hogy engednek bölcs és szeretetteljes irányításuknak. Szülők, ne várjatok alkalmas időre. Ha a gonoszság nincs már csírájában elfolytva, a gyermek egyre konokabbá válik, és ez növekedésével csak fokozódik. Még egyet szeretnék olvasni. Ezt írja. Ó, bárcsak felfognák sokan, hogy a gyermeket a legfiatalabb éveiben ért befolyások formálják a leginkább. A gyermekek fogékonyak az erkölcsi és lelki benyomásokra, és bár azok is hibáznak olykor, akiket bölcsen neveltek, mégsem fognak soha messzire tévedni. A jellem főként a korai években alakul ki. Az ebben a korban elsajátított szokásoknak bármely természetes adottságnál nagyobb befolyásuk van, hogy a fiatalok szellemi törpékké vagy óriásokká váljanak.
Mert a lehető legjobb adottságok is megromolhatnak és elgyengülhetnek a rossz szokások által. Minél korábban adja át magát valaki a bűnös szokásoknak, annál erősebben kötözik meg a bűn kötelei, és annál mélyebb szellemi és lelki nyomorúságba süllyed. Ám ha valaki ifjú korában erényes és jó szokásokat sajátított el, akkor ezek hatása egész életén át látható lesz. Az istenfélő és tisztességes emberek legtöbbször már gyermekkorukban megszerezték ezeket a jó tulajdonságokat, mielőtt még a világ rájuk nyomhatta volna a bűn bélyegét. Érettebb korban az ember már olyan érzéketlen sokszor az új benyomásokra, mint a kő. Ellenben az ifjúság fogékony és alakítható. Tehát erről a kérdésről ennyit. De most akkor lépjünk tovább. Hát akkor például, amikor a gyermek még igazán nem ért, és még nem lehet vele társalogni, hogyan neveljük engedelmességre? Például, sokszor már kicsi gyermekek eszméletlen sírást rendeznek. És ugye ez nagyon nehéz a szülőnek, mert a kegyetlennek érzi magát, ha nem enged az érzelmeinek. Hogy tud egy gyerek követelni valamit? Addig sír, addig tombol, addig meg nem nyugszik, míg ezt neki oda nem adják. És más gyerekeknél, egész kicsiknél is előfordul, hogy már ilyen furcsa, hisztis jeleneteket rendez, hogy az akaratát érvényesítse. És ha a szülő ilyenkor a szíve meglágyul, és azt mondja, hogy hát nem tudok mit kezdeni vele, hát nem hagyhatom szenvedni, nem hagyhatom sírni, akkor nincsen tudatában annak, hogy sokkal nagyobb kárt okoz a gyerekének, de összehasonlíthatatlan nagyobb kárt. Egy szülőnek annyi alkalma van sok szeretetet adni a gyerekének, és a feltétlen bizalom kapcsolatot kiépíteni, hogy amikor megtagad tőle valamit, és amikor hagyja sírni, a gyerek akkor is tudja érzni, hogy szereti, és bízhat benne. Szóval nem fogja a gyerek kegyetlennek érezni őt ettől, mert ismétlem annyi alkalma van megalapozni azt a szoros szeretet és bizalom kapcsolatot. De ilyenkor egyszerűen nem szabad, hogy egy ilyen érzelmi zsarolással, egy ilyen tudatalatti érzelmi zsarolással a gyerek elérje a maga helytelen kívánságának az érvényesítését. Ha az a kívánság helytelen, ha az a szülő megfontolta bölcsebb akaratával nem teljesíthető és nem teljesítendő, akkor akárhogy sír és akárhogy követelőzik, nem szabad ennek engedni. Szabad kedves, nyugtató, csitító szót szólni, de nem haragosan és indulatosan rászólni, de nem szabad a kívánságot kiszolgálni, és engedni, hogy elérje, amit akar. Egy másik helyen azt írja egy könyv, hogy a gyerekek, mikor úgy gondoljuk, hogy még nem értenek semmit, már sok mindent értenek, és nagyon hamar tapasztalják, hogy meddig tudnak elmenni, és mit tudnak elérni. Ezt nagyon-nagyon jól tudják érzékelni és felfogni, és ha egyszer-kétszer eléri, akkor mindig is érvényesíteni, és mindinkább érvényesíteni akarja ezt az akaratát. Természetesen, amikor a gyermek már gondolkodni is tud és ért, akkor el kell kezdeni azt, hogy megmagyarázzunk neki dolgokat. De nem sok szóval, ezt rögtön említeni, mert még szeretnénk visszatérni. Merem állítani, hogy a szülői feladat az nagyon sok ügyességet, nagyon sok okosságot, ha úgy tetszik, még szellemességet is igényel. Szóval kell tudni a szóval bánni. Nem sok szóval, találó, odaillő, pont a megfelelő pontra tapintó szóval segíteni. Tehát igazából azt kell mondani, hogy a gyermeknevelés minden lelkiismeretes szülőnek egy nagy iskola, és ha ezt a szülő jól csinálja, akkor ő személyiségében, jellemében hatalmasat fejlődik, miközben a saját gyerekét neveli. Tehát a gyermeknevelés nem csak azért kiváltság, mert aranyos az a gyerek, meg kedves, és hát azért sokszor ugye hálás dolog ez, mert sok örömet szerez, meg sok kedvességet ad, hanem tulajdonképpen óriási kiváltság, de ismétlem csak akkor, ha a szülő nagyon tudatosan és nagyon okosan végzi a feladatát, hogy ő maga hihetetlenül csiszolódik szellemileg, jellemileg, okosságban, ügyességben, készségekben. A gyerekével együtt fejlődik, csak más szinten, ugye? Sokkal magasabb szinten, hogyha ezt a nevelési feladatot egészen komolyan veszi, és egészen komolyan végzi. Nos, tehát azt kell akkor a gyermekkel megértetni, hogy nem szülői önkényből kíván meg a szülő valamit. Mindig értessük meg, hogy amiben engedelmességet kívánunk, ez ne legyen túl sok szabály, mindig nagyon megfontolt legyen. Nagyon megfontolt, hogy miben kívánunk engedelmességet. De amiben engedelmességet kívánunk, azt értessük meg, hogy ezt nem szeszélyből kívánjuk, hanem azért, mert ez valóban jó és szükséges, és akkor a gyermek értse meg, hogy a szülőnek a szava az törvény. A szülő szava törvény. Itt nincs változás ebben a dologban.
Nagyon fontos, hogy ezeket a dolgokat komolyan érvényesítsük a gyereknél, hogy ilyen hibákat ne kövessünk el, ilyen borzalmas hibákat, ugye ismerjük a mindköznapi életből, hogy a gyerek visszakérdez, hogy most ezt miért kell megcsinálnom? A szülő, csak, mert mondtam. Ugye? Ez, bocsánat, csapnivaló szülői magatartás. Szóval ezt ugye a gyereknek, hogy legyen a szülőnek előtte tekintélye vagy tisztelete, mikor azt látja, hogy egy ugyanolyan nyomorult, szeszélyes valaki, mint ő, és egyszerűen csak függ tőle, mert ő a nagyobb, ő az erősebb, de tulajdonképpen hát kénytelen kényszerűségből engedni kell, de nincs belátás a vezetés. Tehát belátásra kell vezetni a gyereket, és tudja, hogy a szülő soha nem önkényből, nem szeszélyes ötletből, nem azért, mert erősebb, nem azért kíván meg valamit. A következő dolog, amiről szólnunk kell, hogy na de mi van akkor, amikor ugye a gyerekkel ezt a szülő megpróbálja, de a gyerek semmibe veszi a szavát, avagy megígéri, és utána áthágja a dolgot, és valami többé-kevésbé felháborító és helytelen dolgot művel a szülő szavával és akaratával szemben. Ugye itt van az a dolog, hogy meg kell büntetni, fegyelmezni kell. És na ez megint csak egy roppant kényes kérdés, mert ugye szépen prédikálhatunk mi, hogy ez a szülői megfontolt igény és kérés, de ha a gyerek ezt büntetlenül áthághatja, akkor tulajdonképpen azt tanulja meg, hogy csak ki kell próbálnia a későbbi életben is, akár isteni, akár társadalmi törvénnyel szemben, az a lényeg, hogy ne fedezzék föl, vagy hogy kiügyeskedje azt, hogy ne legyen következménye. És megint csak azt tanulja meg, hogy tulajdonképpen csak utakat kell találni az akarata érvényesítésére, de szóval megint megengedjük azt, hogy a saját önző akaratát érvényesítse. Tehát minden nemű engedetlenséget, ezt mind szabályt vegyük, minden nemű eltérést a megfontolt és indokolt szülői akarattól azonnal vegyünk kezelésbe, és soha el ne nézzünk felette. Ez egy rendkívül fontos dolog. Ahogy én megfigyeltem, hogy mi az egyik legnagyobb hiba általában a nevelésnél, hogy időnként fellobban a szülői felelősségtudat, és akkor nagyon igyekszik a gyerekét nevelni egy ideig, aztán mikor ő fizikailag fáradt, vagy egyszerűen ideges, vagy úgy érzi, hogy most nincs ereje hozzá, akkor ellankad a keze, és akkor van egy ilyen kis pauza. Akkor most a gyerekek azt csinálnak, amit akarnak, aztán megint felveszi a fonalat, megint kézbe veszi. Na de így szerencsétlen gyerekeknél nem tudjuk elérni, és a szülőnek a nevelői feladata is százszorosan megnehezedik. Tehát a nevelésben azt kell megérteni, hogy egy folyamatos munka, ez egy szakadatlan munka. Aki szülői feladatra adta a fejét, annak az ébersége egy pillanatra nem csökkenhet. Ilyen nincs, hogy mondjuk kiment a gyereke a fejéből 24 órára, mert mással van elfoglalva, most már megint rápillant. Tehát ha akármilyen munkáját végzi, ha keresztény szülőről van szó, az folyton fohászkodik a gyerekért, hogy még a mennyei befolyások segítségét is kérje, és állandóan gondolkozik arról, hogy mi volt tegnap, és mi van ma, és most hol tartunk, és most mivel kell folytatni. Szóval ezt a figyelmet és ezt a gondot, hogy az ő gyereke most pillanatnyilag milyen állapotban van, és most mi az aktuális feladat, és hogy oldom meg a mai napot és a következő lépést, és a visszagondolkozás, jól oldottam-e meg az előzőt, nem kell-e valamit korrigálni, ezeket a gondolatokat egy pillanatra és ezt a gondot letenni nem lehet. Eredményesen nevelni csak úgy lehet, hogy ha valaki ezt teljes szívvel, folyamatos felelősségként odaadással vállalja. De akkor gyönyörű szépé is válik. Gyönyörű szépé válik, mert szinte látjuk, hogy hogyan bontakozik ki. Nem mindig gyorsan, nem mindig könnyen. Ez ugye a gyerek egyéniségétől is függ. De feltétlenül meg fognak a jó eredményei mutatkozni. Lehet, hogy nagyon hosszú ideig kell keserves és látszólag eredménytelen munkát végezni, de ha igazi odaadással végzett, gondos, értelmes szülői munka volt, akkor a jó gyümölcsei különböző dolgokban előbb vagy utóbb mindenképpen fognak meglátszani. Nem old meg mindenestől mindent, az is igaz, ugye a gyereknek van szabad választása, de mit olvastunk az előbb? Valahol elveszni mégsem fog. A Biblia azt mondja, amikor megvénhedik, sem távozik el tőle, azt olvasunk, nem téved el tőle messzire. Szóval valahol óriási segítségként mégis jelen lesz az életében, folyamatosan és mindvégig. Na most tehát akkor mi is legyen ezzel a bizonyos fegyelmezéssel és büntetéssel? Szeretnék megint egy néhány bibliai igét olvasni, hogy milyen komolyan szól erről a Szentírás. Példabeszédek könyve 22. fejezetéből olvasom először a 15. verset.
Tehát példabeszédek könyve 22. fejezetéből a 15. verset, ahol a következőt olvassuk. A gyermek elméjéhez köttetett a bolondság, de a fenyítés veszélye messze elűzi ő tőle azt. Rögtön felhívnám a figyelmet, hogy a veszőn nem mindig testi fenyítéket kell érteni, ez egy képies beszéd, és egyáltalán a büntetést és a fegyelmezést. De milyen szépen mondja ez az ige, hogy a gyermek elméjéhez köttetett a bolondság. Vagyis a gyermek nem gonosz, nem arról van szó, hogy a gyerek tudatosan gonosz akar lenni, neki van egy ösztönös természete, és emlékezzünk, hogy mi is van, hogy a normális az lenne, hogy az értelmi megfontolás és a lelkiismereti megfontolás alapján dönt az ember. De az egyetemes bűn következményében mi az ember ösztönös hajlama? Hogy az önző kívánságai, az érzelmei és a hangulatai szerint dönt. Na most a gyermek ezt még nem tudja magában se kontrollálni, se irányítani. Tehát ezért igen szépen és találóan így mondja, hogy gyermek elméjéhez köttetett a bolondság, értsd, még nevelés nélkül, még kontroll nélkül, még irányítás nélkül, belső irányítás nélkül megnyilatkozik a szeszélyes, beteg emberi természet úgy, ahhoz az a gyerekből kijön. Ártatlanul, még egyszer mondom, de mégis ezekkel a veszélyes hajlamokkal. És azt mondja, de a fenyítés veszélye messze elűzi tőle azt. Vagyis azt mondja, az értelmes fegyelmezés, szükséges esetben a büntetés messze elűzi tőle ezt. Tehát helyére lehet tenni ezt a dolgot. Jó, olvasom a következőt. A 29. fejezetből a 15. és 17. verset. 29. fejezetből a 15. és 17. verset, ahol ezt mondja. A vesző és dorgálás bölcsességet ad, de a szabadjára hagyott gyermek megszégyeníti az ő anyját. 3000 éves írás. És mégis mit találunk benne, hogy a szabadjára hagyott gyermek? Milyen mai probléma? Megszégyeníti a szülőt, és nem beszélve a saját tragédiájáról, de a vesző és dorgálás, ugye itt is mond még egy szót a dolgás, nem feltétlenül testi fenyítékről van szó, bölcsességet ad. És a 17. Fenyítsd meg a te fiadat, és nyugodalmat hoz néked, és szerezd gyönyörűséget a te lelkednek, mondja a szülőnek. Olvasom a 23. fejezetből a 13. és 14. verset, tehát 23. fejezetből a 13. és 14. verset. Ne vondd meg a gyermektől a fenyítéket, ha megvered őt vesszővel, meg nem hal, te vesszővel vered meg őt, és az ő lelkét a pokolból ragadod ki. Hát aztán ezek olyan súlyos igék, mint egy mázsa, ugye? Azt mondja, ha vesszővel vered meg nem hal, de vesszővel vered meg őt, de a lelkét a pokolból ragadott ki. Nagyon súlyos szavak. Azt mondja, meghatározza az egész további életét, a vallásos életét. Alkalmas lesz az Isten országára, vagy alkalmatlan. A jellemében helyesen, egészségesen fejlődik, vagy nem fejlődik. Az szerint, ahogyan te a nevelői feladatodat ellátod. Na most az óriási nagy kérdés az, hogy hogyan alkalmazzuk ezt. Az első az, hogy nem indulattal és nem ingerülten. Ez is népszerű szülői felfogásokkal ellenkezik. Van, aki azt mondja, hogy a gyereknek érezni kell a felháborodást és a haragot. Mert ha nem érzi a felháborodást és a haragot, akkor nem veszi komolyan az intést. Ne higgyünk ennek, mert a gyerek úgyis fel van zaklatva, úgyis felajzott, azon kívül roppant érzékenyek a gyerekek. Tehát ha a szülő indulatos és felajzott, ugyanezt az a dacot és a harcias kedvet fogja feleleveníteni a gyerekben. Tehát még egyszer nagyon szeretném mondani, ha indulattal és ingerülten lépünk fel a gyerek valamilyen helytelensége után, akkor gondoljuk csak meg a megfélemlítés, az bibliailag nem igazol dolog, hogyha most mi mondjuk megfélemlíteni akarjuk, vagy valamilyen nagyon erélyes fellépéssel akarunk hatni rá, egyrészt megsebezzük a gyereki érzékenységet, másrészt felkeltjük a harci kedvét, és a dacot benne. Tehát óriási igény a szülővel szemben, de feltétlenül meg kell tanulnunk, hogy semmi ingerültség és semmi indulat. Ha úgy érezzük, hogy ez bennünk fölgyülemlik, akkor mondjuk azt a gyereknek, majd még erre visszatérünk. Jelezzük azt, hogy látjuk a problémát, de erre visszatérünk. És tudjuk azt, hogy nekünk saját magunkat is rendbe kell tenni, és le kell higgadni, mert ilyen feldúlt állapotban nem lehet egészségesen és helyesen véghez vinni a dolognak a helyes elintézését. Saját tapasztalatomból hadd mondjam, én kétszer elkövettem azt a hibát, hogy indulatosan és, hogy mondjam, felháborodva, jó időbe telt, míg az ezzel okozott kárt helyrehoztam.
Aztán jól megmondtam magamnak, hogy soha többet, soha többet. Ezt nem. Indulatosan, inger után, akár mennyire 100%-ig igazunk van, vagy jogos a felháborodásunk, nem, mert az érzékeny gyereklélekben kárt okozunk, és nem tudjuk azt elérni, amit szeretnénk. És én is ebből a könyvből vettem ezt a jó tanácsot, és mindenkinek ajánlom gyakorolni, hogy jó, jelezzük, tudjuk, megvan a probléma, majd visszatérünk rá. És akkor az ember jól átgondolja a dolgot, fohászkodik és érte, le is higgasztja magát, rendbe is hozza magát, és keresi a legmegfelelőbb módot, hogy hogyan rendezzük el azt, hogy ennek tényleg eredménye legyen. Ez az egyik legeslegdöntőbb dolog. Hadd olvassak néhány sort ebből a könyvből, hogy milyen nagyon szemléletesen mondja azt, hogy nem szabad ingerülten és indulatból fenyíteni. A következőket olvasom. Ha nem akarjátok, hogy gyermekeitek megtanuljanak verekedni és ellenkezni, soha ne adjatok nekik indulatos pofonokat. Azután így mondja tovább. Egy gyermek nem ló, sem nem kutya, hogy zsarnoki akaratodhoz igazodjék, és minden pillanatban szigorú ellenőrzés és fegyelmezés alatt álljon bot, verés vagy pofonok alkalmazásával. Azután így írja valakinek, azt mondja, soha ne emeld fel kezed, hogy megpofozd őket, ha csak nem tiszta lelkismerettel hajolsz meg Isten előtt, áldását kérve a javító nevelésre. Légy előttük az önuralom kiemelkedő példaképe. Ne keltsd bennük azt a benyomást, hogy csak azért kell alávetniük magukat uralmadnak, mert ez a te önkényes akaratod, mert ők gyengék, te pedig erős vagy. De ha a családod pusztulását szeretnéd, akkor csak folytasd ezt az irányítást a nyers erőfitoktatásával. Aztán később ezt írja. A szülők saját türelmetlenségük miatt nem tudják megfelelően irányítani és oktatni gyermekeiket, sőt, néha durván megragadják és felpofozzák őket. Azt szoktam mondani, amikor egy gyereket megráznak, hogy míg egy gonosz lelket kiráznak belőle, addig két másikat ráznak bele. Ha egy gyerek rossz, a megrázás nem segít megjavulnia, csak rosszat tesz neki. Ugye van min elgondolkodnunk, és ugye aztán a szülő mentegeti magát, hogy ideges vagyok. Hát akkor hogy várom el a gyerektől, hogy ő fegyelmezze magát? Azért mondom, ha a nevelési feladatok komolyan veszük, akkor saját magunk is iskolába iratkoztunk, és a saját javunkra felnőtt korunkban rengeteg hibát tudunk kiküszöbölni a saját életünkből és a jellemünkből. Ezért meggyőződésem, a gyermekneveléstől szóló téma nem csak a kisgyerekeken segítés, nem csak a kisgyerekeknek érdekes, hanem igazából mindannyian sok mindennel szembesülünk. Tehát akkor hogyan fegyelmezzünk? Még csak azt sem mondjuk, hogy haragszom rád. Ezt nagyon gyakran szokták a szülők mondani, hogy nagyon haragszom rád. Ehelyett inkább mondjuk azt, nagyon fáj nekem, amit tettél. Óriási a különbség. Hogy haragszom rád, mert ugye akkor ebből mi derült, hogy engem megsértettél, engem fölbosszantottál, nekem kellemetlen voltál, pedig azt mondom, nagyon fáj, amit tettél. A kettő között nagy a különbség. És ezek nem közömbös dolgok, hogy melyiket mondjuk. És a gyereknek meg kell értenie azt, hogy mi ugyanúgy szeretjük őt, amikor fegyelmezzük őt, netántán, ugye a gyereke válogatja, majd mindjárt utalok erre, éppen fizikai fenyítéket is kell alkalmaznunk, érezze a gyerek, hogy akközben is szeretjük őt. És pontosan az iránt való szeretetből tesszük. Hadd mondjam egész gyakorlatilag, semmi hiba nem történik, sőt a legjobb dolog, valaki kénytelen volt a gyerekét, akár éppen fizikai fenyítékben részesíteni, és rögtön utána magához ölel és megcsókolja a gyerekét. A gyerek érezze azt, hogy a szülő teljes szívből szereti, és vele együtt szenved, de meg kell tennie. Mert büntetlenül nem maradhat, és ő azt meg nem szokhatja, hogy ilyen-olyan kiskapukon az ő helytelen akaratát érvényesíti, és áthágja a helyes szülői szabályt, és tiszteletlenséget és hálátlanságot követel a szülővel szemben, holott erkölcsileg másra van kötelezve. Azután szeretném még ezt is hozzátenni, hogy nagyon fontos, hogy azonnal kezelésbe vegyük. Tehát nem úgy, hogy eltelik egy hét, két hét, és végül teljesen elévült a dolog, és már elő se lehet venni. Ezt sem szabad tenni. De azonnal az nem ellentétes azzal, amit az előbb mondtam, hogy hagyunk egy-két órát, hogy gyerekek is lecsillapodjanak, a szülő is lecsillapodjon, és átgondolja, hogy tudja a leghelyesebben ezt a feladatot elvégezni.
A másik, amit még hozzátennék, hogy azt az óriási hibát szülők egymás között el ne kövessék, ugye a klasszikus hibát, hogy az egyik szülő fegyelmezni akar, és a másik védelembe vesz. Szóval itt olvastunk az igében, aki szereti a gyermekét, megkeresi őt fenyítékkel. Aki gyűlöli az ő gyermekét, az szabadon hagyja. Azt olvassuk, ha te vesszővel vered, meg nem hal, de lelkét a pokolból ragadott ki. Tehát ezeket vegyük komolyan. Na most a különböző gyermekeket különbözőképpen kell nevelni, ez nyilvánvaló. És nincs szó arról, hogy minden áron a testi fenyítéket részesítsük előnyben. A testi fenyíték a végső, ha más nem segít. És ha az adott gyermeknek az egyénisége ezt kívánja, és ez a hatékony. Szeretnék ezzel kapcsolatban is idézni a következőket, olvasom ugyanebből a könyvből. Soha ne büntessem meg a gyermekemet, kérdezhetnénk. Szükség lehet a verésre, ha minden más eszköz eredménytelen maradt, de azért, ha lehet, el kell kerülni a vessző használatát. De azért, ha el lehet kerülni a vessző használatát, akkor kerüljük el. Előfordul, hogy az enyhébb fegyelmezés hatástalannak bizonyul, de ilyenkor is szeretettel hajtsuk végre a gyermekre érzékenyen ható fizikai büntetést. Amikor a szükség úgy hozza, hogy erre a lépésre sor kerül, a gyermekbe komolyan vésődjék bele a gondolat, hogy ez nem a szülőnek nyújt elégtételt, és nem is korlátlan uralmának a kiélése, hanem az ő érdekében történik. Én azért mondtam, hogy különböző gyerekeket különbözőképpen kell fegyelmezni. Például nekem eszembe jut gyerekkoromból, hogy hárman voltunk testvérek, és mondjuk én olyan alapvetően engedelmes gyerek voltam, én nem szoktam kikapni. Édesanyám kb. Jó határozottan nevelt, és nem riadt vissza a fenyítéktől sem. Egyszer szegény valahogy ideges volt, és én is kaptam egy pofon. És akkor én emlékszem, hogy ilyen pöszögben mondtam neki, de anyu, hát te tudod, hogy én ennélkül is megértem. És anyu olyan rendes volt, hogy bocsánatot kértem. Azt mondja, persze, ne haragudj, ideges voltam. Tudom, hogy ennélkül is megértem. Tehát vigyázzunk arra, hogy ha nem szükséges, akkor ne alkalmazzunk testi fenyítéket, de viszont, hogyha nincs más módszer, akkor semmiképpen nem lehet az, hogy a gyerek ragadja kézbe a gyeplőt, és büntetlenül maradjon a dolog. Nem tudom, valaki olvast ilyen leírást, a Trapp család története, nagyon szellemesen írja le benne, hogy hát a gyerekre rászólt, hogy tegye rendet a játékai között. A gyerek közölte, hogy nem, jó határozottan. Akkor még egyszer kérte, még határ, nem, akkor szépen fizikai fenyítékben részesítette, akkor a gyerek eliállt, egy nagyot dobbantott a lábával, és azt mondta, nem. Erre még egyszer megverte őt, de szóval érezhette a gyerek, hogy ezt nem hagyhatja rá, ezért akkor megölelte az anyját, és azt mondta, anyuka már igen. Ugye? Tehát, szóval ezt, hogy a gyerek a helytelenségben győzön, és hogy egy szülőnek, én ezt sokszor megfigyeltem, ezt abszolút megengedhetetlennek tartom, hogy egy szülő nyújtan szemébe azt mondja a gyereknek, hogy nem. Én fájdalommal figyeltem sok családban, hogy a gyerek nyugodtan kijelenti, hogy nem, és az ég világon nincs semmi következménye. Pedig egy megfontolt, egy bölcs, egy helyes szülői igényről és kérésről van szó. Ezeket a nemeket nem szabad elfogadni. És végig kell gondolnunk, hogy ezzel tényleg a gyerek lelkét mentjük meg, és a legnagyobb segítséget nyújtjuk számára, azzal teszünk rosszat, és azzal nem szeretjük, hogyha ezeket a dolgokat ráhagyjuk. Azután, most már azt hiszem a befejezésnél kell tartanunk nagyon is, tehát sok konkrét példát idézhetnék ebből a könyvből. Például írja azt, hogy a sírásnál hogyan viselkedjünk. Tehát itt is elmondanék egy konkrét példát, hogyha a sírást ráhagyjuk a gyerekre. Ezt szintén édesanyámtól hallottam. Egy ideig valahol dolgozott egy családnál, egy kis gyerekkel foglalkozott, és iszonyú hisztis gyerek volt, egy ilyen diplomata család volt, egy rettenetesen elrontott hisztis gyerek volt. És elment vásárolni, és a gyereket vitte magával, és a gyerek nem akart hazamenni, ugye, amikor kész volt a vásárlás, és eszméletlen visítozást, kiabálást rendezett, különben egy ilyen bájos kislány volt, és hát ordított, és úgy kellett vonszolni az úton. Édesanyám ment, és hát ugye kitartóan húzta maga után, és rá se nézett, és egyetlen szót nem szólt hozzá, miközben ő üvöltözött. Persze minden járókelő megsajnálta, mindegyik mondott neki valami kedveset, hogy csillavítsa, ezekre valami jó gorombaságot oda mondott neki, ezzel intézte el. Ez így ment egy darabig, egyszer csak a gyerek elcsendesedett egy pillanatra, és ez ugye tiszta, könnyé ázott arccal ránéz, édesanyámra fölnéz, és azt mondja, észhez jött a cica. Bejelentette, befejezte. Úgyhogy
Tehát ez csak illusztráló példának mondtam el, hogy valahol éreznünk kell azt, hogyha jót akarunk, és az nagyon világos a fejünkben, hogy mit akarunk, és tudjuk, hogy az helyes és jó. Ne rendüljünk meg. Tartsunk ki annak a jónak a fenntartásában, és higgyünk abban, hogy ezt a dolgot le lehet győzni. Aztán olvasunk itt a könyvben ilyen tanácsot, hogy soha ne mondjunk a gyerekünknek ilyet, hogy nem tudok mit kezdeni veled. Megint nagyon gyakori szülői hiba. A szülők azt mondják, hát én már tehetetlen vagyok, én már nem tudok vele mit kezdeni. Meg ilyenekkel fenyegetik, hogy intézetbe adnak meg, elzavarlak a háztól. Hát, hogy mondjam, egy halázatos, szégyenletes kudarc. Hát egy szülő gondolja végig, hát csak nem fogok ilyet mondani a gyereknek, hogy nem tudok mit kezdeni veled, meg menj a háztól, meg menj az intézetbe. Hát így feladni a küzdelmet, vagy így csődöt mondani, ezt nem szabad. És nagyon találóan írja ez a könyv, hogy ha valaki még ráadásul komolyan hisz az Istenben, és imádkozni is tud, azt mondja, hát nem az Isten szégyeníti meg, amikor azt mondja, hogy én nem tudok mit kezdeni valad. Hát nem hallott még életében arról, hogyha emberi eszközök nincsenek, akkor az imádság segít, mert egyrészt az Isten nekünk ad ötletet és tanácsot, amely talán mindeddig nem jutott eszünkbe, másrészt meg a gyerek lelkében munkálkodik. Tehát szóval, ha egy keresztény szülő azt mondja a gyerekének, hogy nem tudok mit kezdeni veled, most már csinálj, amit akarsz, vagy menj, ahova akarsz, akkor ezzel a keresztény szülő a saját hitetlenségét vallotta be. Szóval ilyen kitörést és nyilatkozatokat senki sem engedhet meg magának. És lezárnám akkor ezt a témát azzal, hogy két tévedéstől kell óvakodni, mind a kettőtől nagyon kell óvakodni. Az egyik a vas akarattal való nevelés, a másik pedig a szabadjára engedés. A kettő egyformán rossz. Amikor tulajdonképpen elnyomja a gyerek akaratát és uralkodik fölötte, a másik pedig a szabadjára engedés. Hadd tegyem hozzá, a kettő kombinációja pedig a legeslegrosszabb. Amikor időnként vasakarattal nevel és uralma alá hajtja, máskor pedig totálisan szabadjára engedi. Ennél jobban tönkretenni a gyereket nem lehet, de általában ez a három hiba, tehát vagy vasakarattal nevel és csak a szülői akarat létezik, és a gyerek egyénisége megsemmisítve is elnyomva, még ha ez kedvességgel és jó akarattal, vagy úgy rátelepedve a gyerekre történik is. A másik hiba a szabadjára engedés, és a harmadik tipikus hiba a kettőnek a keverése és a váltogatása, és sajnos a legritkább, hogy valaki a helyes úton jár, hogy fegyelmez, a szava törvény, következetes, de mindezt rengeteg szeretettel teszi, és úgy, hogy közben folyton a gyerek belátását igyekszik elérni, a gyereket belátásra késztetni, megnyerni a gyerek akaratát, és állandóan az a cél lebeg előtte, hogy arra készíti a gyereket, hogy majd a saját akaratával tudjon bánni, és a saját jobbik énjének tudjon engedelmeskedni, tudjon helyesen gondolkozni, és helyesen dönteni. Még egy pár sort, azért talán még néhány perc türelmünk van csak olvasni. A 154. 155. oldalról olvasom. Ezt írja. Sok családban a gyermek jól neveltnek látszik a szigorú fegyelmezés hatására, de amikor kikerül az irányítás alól, képtelen lesz önállóan gondolkozni, határozni vagy cselekedni. Ezek a gyerekek olyan sokáig éltek vas szabályok között, hogy nincs önbizalmuk az önálló cselekvéshez vagy a saját vélemény alkotásához. Vagy esetleg azt mondja, hogy a gyerek, én nem is tudom, hogy mi az én akaratom, vagy mit gondol. Nagyon vigyázni kell, mert ilyen eredmény jöhet ki, ha egy szülő, ha még a jó akarattal is túlságosan rátelepszik a gyerekre. Aztán így mondja, nem engedték meg nekik, hogy maguktól gondolkozzanak és cselekedjenek, pedig erre lett volna szükségük. Amikor elkerülnek szüleiktől és egyedül kell megállniuk, könnyen befolyásolják őket mások a rossz irányba. Észrevesszük, mekkora veszély. De egy pillanatra megint megállok, egyszer egy fiatal kislányt, sajnos egy krimibe illő történet volt, de teljes felelősséggel és tudatosan segítettem megszökni az édesanyjától. Azért, mert láttam, egy 10 éves kislány volt, azt láttam, hogy ez a gyerek totálisan tönkre fog menni, de totálisan tönkre fog menni. Itt olyan beteg és olyan tragikus a szülői viselkedés, hogyha ez a gyerek innét kimentve nem lesz, el fog pusztulni. És ez a kislány mondta nekem utána, hát olyan 16-17 éves volt, mondta nekem utána, hogy jó darabig, hogy kikerült a szülői irányítás alól, mindig szenvedett, mikor valamibe dönteni kellett. Úgy érezte, hogy ő nem tud dönteni. Ő nem tudja, hogy most mit kéne csinálni.
mert soha életébe semmi teret a szülő annak nem engedett, hogy ő gondolkozzon és ő valamit eldöntsön. Egyébként kiváló ember lett belőle. És látszott, hogy egy nagyon jó anyag az a kislány, de ha akkor ki nem kerül abba a korba ezzel a szörnyű zsarnoki szülői irányítás alól, egész életesen sérült és tehetetlen maradt volna. Tehát szülők nagyon nagy károkat tudnak tenni. Figyeljük csak meg még egyszer. Azt mondja, amikor elkerülnek szüleiktől és egyedül kell megállniuk, nem lesz szilárd saját véleményük és akaratuk, hanem akkor könnyen befolyásolják őket rossz irányba, mert jellemük nem lett szilárdan megalapozva. Sohasem voltak olyan helyzetben, hogy csak magukra támaszkodva azonnal kellett volna cselekedniük, ezért gondolkodó képességük nem fejlődött ki kellőképpen. Olyan sokáig voltak szüleik abszolút irányítása alatt, hogy teljesen rajtuk csüngenek, szüleik gondolkoznak és döntenek helyettük. Gondoljunk arra, hogy hány házasságot tesz tönkre, hogy a szülők annyira magukhoz kötötték gyerekkorban a gyereket, hogy még amikor már megnősül vagy férhez megy, nem is követelik meg ezt a függést, de annyira benne van tudat alatt is a szülőtől való függés, hogy képtelen egy normális házasságban élni. Hát ez is következik ebből. Tehát azt mondja, oly sokáig voltak szüleik abszolút irányítása alatt, hogy teljesen rajtuk csüngenek, szüleik gondolkoznak és döntenek helyettük. Ugyanakkor nem szabad átesni a ló túlsó oldalára, és megengedni a fiataloknak, hogy szüleik és tanítóik elképzeléseitől függetlenül gondolkozzanak és tevékenykedjenek. Tisztelniük kell a tapasztaltabbak irányítását. A szigorú nevelés mindig szellemileg és erkölcsileg gyenge embereket szül. Ha nem társul hozzá kellő ösztönzés az önálló gondolkozásra és cselekvésre, ha a fiataloknak nem alakul ki ezáltal a biztonságérzetük, megismerve a saját képességeiket. Rendkívül fontos dolgok. Annak következménye, hogy nem nevelést, hanem csak idomítást kaptak, az állatok fegyelmezéséhez hasonlóan, majd akkor lesz látható, amikor egyedül kell megállniuk a világban. Szüleik és tanítóik nem irányították az akaratukat, hanem durva fegyelmezéssel és erőszakkal leigázták. Ez az egyik nagy hiba. Nem Isten terve, hogy egyik ember a másik teljes uralma alatt álljon, még szülő-gyermek viszonyban sem. Akik arra törekednek, hogy tanulóik egyénisége az övékébe olvadjon, hogy gondolkodásukat, akaratukat és lelkismeretüket irányítsák és uralják, félelmetes felelősséget vesznek magukra. Megint fájdalommal mondom, úgy megdöbbenek rajta, azt mondják, hogy az ember nagyon szabadságszerető. Nekem sokszor az a véleményem, hogy borzasztóan hajlik arra is, hogy abszolút alárendelje magát valakinek. Hogy hány vallási irányzat van, keresztény és nem keresztény vallási irányzat, ahol ez megy, hogy majdnem úgy istenként nézni valakire, akár egy lelki vezetőre, egy mesterre, és teljes alávetettség. Itt azonban azt olvassuk, hogy nem Isten terve, hogy egyik ember a másik ember teljes uralma alatt álljon. És az így neveltek sokszor jól képzett katonáknak tűnnek, de aztán kiderül, hogy a dolog még sincs jól megalapozva. Tehát azt hiszem, azzal fejezhetjük be, hogy a minden jellemnevelésnek és az egész nevelésnek a tengelye is a legfontosabb dolog, hogy a gyermeket megtanítsuk a saját akaratával bánni. Megtanítsuk arra, hogy ne az ösztönös vágyai, önző vágyai, szeszélyes kívánságai, hangulatai, érzelmei alapján döntsön és kiköveteljen magának dolgokat, hanem megtanítsuk arra, hogy engedni kell a bölcsebb, helyesebb akaratnak. Meg kell tanulni elfogadni irányítást és tanácsot. Jó szívvel, belátásra késztetve kell ezt elérnünk. És akkor, mikor bekövetkezik a felnőtté válás, konfliktus nélkül át tud lépni oda, hogy önállóan kezdi meg a maga életét, és tudja használni a maga akaratát, tud helyesen gondolkodni, és tud helyesen dönteni.

A most elhangzó Bach kantáta magyar szövege így hangzik. Magasságos Isten, mindent tőled kaptam, amin van, az a te ajándékod. Hálával megyek arcod elé, és te mást nem is kérsz tőlem. Hálával áldalak téged.

Szeretettel köszöntöm én is a kedves gyülekezetet az új esztendőnek az első szombatján. És a mai alkalommal arról szeretném, hogyha közösen el tudnánk gondolkozni, hogy miért volt Jézus élete vonzó. Miért ragaszkodtak hozzá úgy az emberek, ahogy még sehogy más emberhez, és hogy ahogy a szombatiskolán gondolataival is szeretnék ide kapcsolódni, miért lehetett az ő élete olyan élő vízként ható? Nagyon széles a skálája annak, hogy mi emberek miért vonzódunk egy másik emberhez. Mi az, amit a másikban mi értékelni szeretnénk, vagy értékelni tudunk? Miért hogyan szeretnénk magunkat is elfogadtatni adott esetben egy másik ember előtt. Ugye nagyon sokszor valaki mondjuk azért vonzódik, mert a másik olyan ügyesen tud fölébe kerekedni másoknak és élethelyzeteknek, vagy azért, mert bátor, vagy azért, mert esetleg külső értékei vannak, szép, mert erős. És nagyon sok mindent lehetne így sorakoztatni tovább, de itt a külső és a belső értékeket szoktuk azért értékelni. És hogyha elgondolkozzunk, hogy mi az, amit igazán értékelünk egy emberben, akkor arról is érdemes elgondolkoznunk, hogy Jézusban mi volt az érték. Ő mivel akart hatni emberekre? Mi az, amivel ő maga azt szerette volna, hogy szeressék az ő társaságát? És ha bele is gondolunk, akkor azt látjuk, hogy Jézusnak nem kellett nagyon hirdetnie önmagát, hogy gyűjjenek köré az emberek, hogy keressék az ő tanítását és hallgassák őt. Sőt, kifejezetten, amikor el akart vonulni egy kicsit magányban, akkor is tanítványaival szeretett volna együtt lenni, akkor is körülvette őt a tömeg. Mi volt az ő lényében, amit ennyire szerettek, ami miatt ennyire ragaszkodtak hozzá? Akik szerettek Jézus közelében tartózkodni, miért szerették az ő társaságát? Végigolvasva az evangéliumokat, először még arra hadd térjek rá, hogyha valaki ezt végig tekinti, hogy mivel nem akart ő sem hatni. Nem akart hatni például a lexikális tudásával, amiről azért úgy gondoljuk, hogy nagy volt neki, de nem akart ezzel hatni. Nem akart hatni Jézus a hatalmával sem. Azzal amit ő letett, vagy azzal, hogy valami tekintélyt igényelt volna magának, ezzel sem akart hatni. Nem volt egyénieskedő, nem akart az egyénies dolgaival kitűnni mások előtt. Nem akart azzal kitűnni, hogy valamit jobban tud másoknál, és hogy ő jobban átlát, okosabbakat tud mondani, ezzel sem akart kitűnni. Nem akart azzal hatni, hogy esetleg hosszú bibliai idézeteket mond, pedig ismerte jól az írásokat. Tudjuk, hogy adott esetben az írás tudók is rácsodálkoztak, hogy honnan tudja az írásokat, holott ő nem tanulta, nyilván az ő iskoláikban. Tehát ilyen külső dolgokkal Jézus nem kívánt befolyással lenni, és nem kívánt hatni emberekre. Nem azt akarta, hogy azért kövessék, mert például ettek a kenyerekből, amikor a kenyeret és a halat, ami kevés volt, megsokasította. Sőt, ezt külön emlékszünk talán erre, hogyha föllapozzuk a Szentírást is, hogy külön megfette azokat, akik ilyen érdek módon követték őt, vagy ragaszkodtak hozzá. Ezt éppen leleplezte, hogy ne ezért ragaszkodjatok. Emberfiaként, például Jézus kimerte azt fejezni, hogy ő éhes, hogy ő szomjas, kifejezte azt, hogy ő fáradt, kifejezte azt is, hogy ő együttérzésre vágyik, és azt is, hogy fáj neki az embereknek az önzése, fáj neki az embereknek a közönye, az, hogy az emberek olyan fásultakként élnek egymás mellett, és fáj neki az, hogy emberek bűnökhöz ragaszkodnak. Ezt is kifejezte. De éppen itt szeretnék áttérni a következő gondolatra, hogy amikor Jézusnak fájt, hogy emberek bűnökhöz ragaszkodnak. Éppen a bűnösökről olvassuk azt, hogy Lukács evangélium a 15. fejezetének az első verse jegyzi le, hogy közeledtek hozzá a vámszedők és a bűnösök mind, hogy hallgassák őt. Tehát a vámszedők és a bűnösök közeledtek hozzá leginkább, akiket ugye a koruk írás tudói, a farizeusok, a vallásos réteg lenézett. És ezek az emberek éppen közeledtek Jézushoz és vonzódtak hozzá. De miért? Miért éppen ők vonzódtak?
Talán az utóbbi években, évtizedekben gondolkoztunk arról, hiszen nagyon sok körülöttünk lévő háborúnak is az alapja volt az, hogy a másik, az egyik ember a másiknak a másságát nem tudja elfogadni. És a másság miatt egymásnak esnek az emberek. Hát Jézus más volt. Ő bűnösöktől elválasztott volt. Ő bűngyűlölő volt. Ő benne semmi nem volt, ami a bűnhöz kötötte volna, teljesen más volt. Éppen ezért érthetetlen talán, hogy miért éppen a bűnösök, az egészen más emberek vonzódtak hozzá. Még a farizeusok is megszólták érte a tanítványai előtt, Máté evangéliuma 9. fejezetéből, innen majd szeretnék egy részt is olvasni. Tehát Máté evangéliuma 9. fejezet 11. versében találjuk ezt a gondolatot, amikor a farizeusok egy alkalommal megszólják Jézust, ezt mondják neki, miért eszik ez a ti mesteretek a vámszedőkkel és bűnösökkel együtt? Miért eszik? Miért vállal velük közösséget? Jézus elfogadta az iránta érzett vonzalmat a vámszedőktől és a bűnösöktől. És a farizeusok ugyanezért megszólták. Milyen különös, hogy éppen azért szólták meg, azért nézték le, ami miatt mások vonzódtak ő hozzá. Milyen különös volt az ő lénye ebben a kérdésben. De mi volt ez? Mi volt ez? Milyen módon tekintett Jézus akkor az emberekre? Mi volt az ő lényében, hogy a mássága ellenére is szerették az ő lényét, szerették az ő társaságát? Hogyan viszonyult Jézus azokhoz az emberekhez, akik, ugye így írja a Szentírás, hogy vámszedők és bűnösök voltak? Mit fedeztek fel? Mi az, amit úgy éreztek és láttak, tapasztaltak Jézusnál, olyan valamit, amit másnál nem, másoknál nem, a környezetükben lévőknél nem? Azt, amit mondott is, azt tapasztalták, tehát itt Máté evangéliuma 9. fejezet 12. és 13. versét is olvasnám. Jézus pedig ezt hallva mondta nékik, nem az egészségeseknek van szüksége orvosra, hanem a betegeknek. Elmenvén pedig tanuljátok meg, mi az, irgalmasságot akarok, és nem áldozatot, mert nem az igazakat hívogatni jöttem, hanem a bűnösöket a megtérésre. És itt szeretnék kiemelni egy gondolatot majd, de még előtte hagy jegyezzem meg azt a kis gondolatot, amit Ézsaiás könyve első fejezetében, az 5. versben olvashatunk, és összekötném ezzel a Máté evangéliumában felolvasott igével. Azt mondja Jézus, hogy nem az egészségeseknek van szüksége orvosra, hanem a betegeknek. Kik érezték itt egészségeseknek magukat? Akik a legbetegebbek voltak. Ugye ez a különös. Éppen azok, akik megszólták Jézust, akik nem fedezték fel benne a vonzalmát Jézus személyében, azt, ami vonzóvá tette őt. És Ézsaiás könyve első fejezetében, ott az 5. versben azt találjuk, hogy minden fej beteg, minden szív erőtelen. Ki érezheti magát akkor egészségesnek? És többször olvassuk ezt a kifejezést is Jézus magatartásánál, és az ő megnyilatkozásainál az evangéliumokban, hogy irgalmas volt. Tehát az irgalmasságát, a könyörületességét, a kegyelmességét. Azt gondolnánk, hogy ezek olyan nagyon szép vallásos kifejezések, de töltsük meg most egy kicsit tartalommal is. Mit jelent az, hogyha valakit megkérdeznék, hogy mit jelent az irgalmasság? Nagyon szép kifejezés, nagyon szép szó, de mit jelent? Mi az, hogy irgalmasság? Mi az, hogy könyörületesség, kegyelmesség? Ugyanazt fejezi ki tulajdonképpen mind a három szó. Például Mózes számára is ezt hangsúlyozta az Isten. Amikor föllapozzuk Mózes második könyvét, ott a 34. fejezetet, ezt találjuk, hogy az Isten négyszer is ezt hangsúlyozza, amikor önmaga szeretne önmagáról valamit mondani, hogy irgalmas, nagy irgalmasságú, és ezt négyszer is hangsúlyozza. Vagy amikor János evangéliuma elején Jézus bemutatja az evangélium, azt mondja róla az apostol, teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Itt most a kegyelemre tenném a nagyobb hangsúlyt, noha elválaszthatatlan. Aztán a betegek is, akik mentek Jézushoz, hogy gyógyulást keressenek, így szólították őt sokszor, hogy könyörülj rajtam, könyörülj rajtam. Tehát sokszor megfordul a szemünk előtt ez a kifejezés. De mit jelent a könyörületesség? Mit jelent ez a magatartás? Mit jelent az irgalmasság?
Hadd mondjam azt, hogy az Isten szeretetének a leghatalmasabb megnyilatkozása ez. De azt jelenti, hogy Jézus elsősorban nem a rossz elkövetőinek tartotta az embereket. Tehát nem azt látta bennük, hogy ők bűnöket elkövető emberek, hanem az ellenség fogjainak tekintette őket, akiknek szabadulásra és megoldásra van szükségük. Ez az irgalmasságnak a szemléletmódja. Hogy hogyan gondolkozott, hogyan tekintett Jézus emberekre? Mi miatt volt az, hogy éppen a bűnösök vonzódtak hozzá? Ezért. Mert érezték Jézusnál azt, hogy ők nem csupán rossz elkövetők Jézus szemében, hanem észrevették, hogy Jézus látja bennük a szabadulást igénylő embert, és a szabadulásra váró gondolatokat is. Ahogy olvastuk Ézsaiás könyvéből is, mi nem vagyunk épp és egészséges emberek. Mindannyiunk valahol beteg, különösen lelkileg vagyunk azok. Nagyon sokszor hibát követünk el, rosszat teszünk, sokszor úgy, hogy utána rögtön rájövünk, sokszor tudatlanul és csak később-később ismerjük fel, hogy belementünk olyanba, amiben nem kellett volna, de ha rájövünk a hibánkra, akkor lelkiismeret furdalás gyötör, akkor nyugtalanok vagyunk, akkor megoldást keresünk az életben, és ez a belső vívódás, ez ott van abban az emberben, aki nem nyugszik bele az ő helytelenségébe. És Jézus Krisztushoz azért vonzódtak a vámszedők és a bűnösök, és azért lehetünk ma is iránta teljes bizalommal, mert ő megérti ezt az állapotunkat. Ezt látták nála akkor is az emberek, hogy nem, tehát nem a rossz elkövetőinek tartja Jézus az embereket. Noha azok voltak elkövetői, de mégsem így tekintett rájuk, hanem egy csapdában lévőknek tartotta és látta őket, akiknek szabadulásra van szükségük, és nem kötötte őket össze az elkövetett hibájukkal. Tehát megértette Jézus ezt az állapotukat. Vigyázzunk, nem egyet értett vele. Tehát Jézus nem értett egyet ezzel az élettel, vagy az életmódjukkal. Egyet nem érthetett vele. De megértette ezt az állapotukat. És látták, és érezték, hogy Jézus nem azonosítja az embert tehát az elkövetett rosszal. Nem köti össze őket az épp látható, sőt, hangsúlyozom is, hogy az éppen látható helytelenségekkel sem. Amiket esetleg ott a szeme előtt tettek, azzal sem kötötte össze őket Jézus. Noha a feddés nem maradt el, de erre is rá szeretnék majd térni. Tehát a szabadulni vágyókra, a megjobbulást keresőkre nem olvasta rá az elkövetett hibájukat. Nem úgy szembesítette őket, hogy úgy szemük elé hányta, hogy rájuk olvasta és összekötötte őket. És gondoljunk egy kicsit magunkra ennél a pontnál. Abból a szempontból, hogy milyen könnyen előjön belőlünk is az, hogy amikor másoknak a hibáit látjuk, a családtagjainkét, munkahelyen, vagy bárhol, ahol emberi kapcsolatok közelebb kerülnek egymáshoz, akkor mások hibáira mi hogy szoktunk reagálni? Sokszor haraggal, indulattal, visszavágással, nyersességgel, sértődöttséggel, de ilyen módon, hogyha így viszonyulunk vissza a másik emberhez, ilyen módon egyikünk sem tud a másikon segíteni. Nem lehet segíteni. Nagyon sokszor az igazságérzetünkkel nincsen baj, mert visszajelezzük, hogy a másiknak a hibája az mennyire rossz, és ez mennyire bántó, és mennyire kellemetlen. Tehát sokszor a mi igazságérzetünk helyén van, csak a szemléletünk nincs. A másik emberre való tekintésünk nem helyes. És a legismertebb példára is hadd irányítsam a figyelmünket, mert Jézus ezáltal is tanítani szerette volna az ő hallgatóit, hát nyilván bennünket is. Én a tékozló fiú példázatára gondolok, amit úgy gondolom, hogy mindannyian kívülről ismerünk. És azért nem is akarom most végigolvasni, hanem csak azt szeretném úgy érzékeltetni a példázat végig gondolása nyomán, hogyha úgy végig pörgetjük magunkban az egész példázatot, akkor mi kinek a sorsát, Jézus hogy mondta el a példázatot, kinek az életét kívánja Jézus velünk végig kísérni a példázat nyomán, ahogy ő elmondta ezt. Az atyájét, a tékozló fiújét, vagy a gazdag fiújét. Nyilván mindegyikre nagy hangsúly kerül. De melyikre helyeződik leginkább a mi figyelmünk? Ugye éppen aki a legtöbb rosszat teszi,
a tékozló fiúra. Őt követi nyomon a példázat. Jézus úgy mondta el ezt a példázatot, hogy az iránt érezzünk aggodalmat, és az iránt figyeljünk leginkább készséggel, aki elköveti a rosszat. Milyen különös, hogy a példázat alapján ezt mi tudjuk, de az életben nem így van. Mert ha bennünket ér bántás, akkor nem azt az embert szoktuk mi sajnálni, vagy nem azon az emberen kívánunk segíteni, aki elköveti a rosszat, hanem akkor már magunkat sajnáljuk, akivel a rosszat teszik. Akkor már a példázat nem él. Pedig elméletben jól tudjuk a példázatot. Mennyire kellene, hogy ez valóságos legyen, hogy akit bántanak, az tudjon segíteni annak, aki a bántást, aki a rosszat elköveti és véghez viszi. És Jézus életében és a tanításaiban, az emberekhez való odafordulásában ez egy alapvető gondolkodásmód volt, hogy ő irgalmas volt. Erre épül föl a valódi kereszténység is. Enélkül nincsen kereszténység. Vallásosság van, kereszténység nincs. És ezt mondja például Jézus is a hegyi beszédben, de én a Lukács evangéliumából vett igét hadd idézzem: legyetek azért irgalmasok, miként a ti mennyei atyátok is irgalmas. Tehát Jézus itt is összehasonlít bennünket, és példaképpen állítja az atyával a mi gondolkodásmódunkat, azt mondja, hogy mi legyünk irgalmasok, ahogy a mennyei atyánk is irgalmas. Mi tehát akkor az irgalmasság? És még egy kicsi igerészt itt hadd idézzek Lukács evangélium 6. fejezetéből. Lukács evangélium 6. fejezetéből, ahonnan idéztem is ezt az igét. Innen a 27. versből olvasok egy mondatot. Jól tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek. Sokszor ez nehéz. Aztán folytatom majd a 32. verstől. Mert ha csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi jutalmatok van? Hiszen a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. És ha csak azokkal tesztek jót, akik veletek jót tesznek, mi jutalmatok van? Hiszen a bűnösök is ugyanazt cselekszik. És ha csak azoknak adtok kölcsönt, akiktől remélitek, hogy visszakapjátok, mi utalmatok van? Hiszen a bűnösök is adnak kölcsönt a bűnösöknek, hogy ugyanannyit kapjanak vissza. Hanem szeressétek ellenségeiteket is, jól tegyetek, és adjatok kölcsönt semmit érte nem várván, és a ti utalmatok sok lesz, és a magasságos Istennek fiai lesztek. Mert ő jól tevő a háládatlanokkal és gonoszokkal. Tehát ezt szeretném még itt hangsúlyozni, hogy az Isten a maga példáját, Jézus itt az Isten példáját mondja, hogy mert ő jól tevő a gonoszokkal és a háládatlanokkal is. És ezután mondja, legyetek azért irgalmasok. Mi az irgalmasság? Jót tenni a háládatlanokkal és a gonoszokkal is. Nem összekötni őket az elkövetett hibájukkal csupán. És milyen különös, hogy ezt a szemléletmódot mi nem mindig szoktuk úgy magunkénak érezni. Pedig mennyire ettől vagyunk keresztények, vagy ettől nem vagyunk azok. Ezért vonzódtak Jézushoz az emberek. Talán egyszerű dolog. Ezeket bármelyikünk azt mondja, hogy ezeket én tudtam. De gyakoroljuk ezeket. Miért mondom ezt? Azért, hogy ne csak Jézus életét lássuk, hogy vonzó volt, hanem Jézus a maga követésére szólítja föl az övéit. Hogy ebben is kövessük őt, akkor tegyük az ő életét vonzóvá a mi példánk alapján, a mi gondolkodásmódunk alapján. Tehát egy igazán Krisztust követő embert erről a gondolkodásmódjáról lehet fölismerni. És ebből fakad, erre épül fel a következő jellemvonás, ami Jézus életében látható volt, az, hogy ő nem ítélkezett. Nagyon szorosan összekapcsolódik ezzel. Nyilván itt nem lesz módom arra, hogy most az ítélkezés gondolatával nagyon szélesen foglalkozzak, de visszatérek arra, hogy aki könyörületes szívű, aki megtanul irgalmas módon gondolkozni, és ilyen módon szemlélni az embereket, akik körülötte vannak, különösen a hibájukra gondolva, az ilyen ember megtanul nem ítélkezve megnyilatkozni, ítélkezésmentesen megnyilatkozni. Jézus belelátott minden embernek a szívébe. Ezt olvassuk az evangéliumokban, hogy ő tudta, hogy mi van az emberekben. Mégsem ítélkezett, mégsem kárhoztatta őket. Mi senkinek a gondolatába nem látunk bele. Mégis sokszor fölébe helyezzük magunkat Jézusnak, és olyan módon nyilatkozzunk meg, ami ítélet kimondás mások felett.
Nem szoktuk ezt néha tudatosan átélni, hogy én most ítélkezem, de a megnyilatkozásainkban ez jön elő, hogy ítélkezünk mégis. És a római levél 7. fejezetében van egy szakasz, ami arról szól, hogy létezik olyan állapota az embernek, hogy mi a jót akarjuk cselekedni, helyeset, igazat akarunk tenni, és mégis a rosszat tesszük, valahogy a rossz budjan ki belőlünk. Ez egy nagyon nyomorult állapot. Aki ezt átélte már, azt tudja, hogy ilyenkor nagyon nyomorultnak tudjuk érezni magunkat. Hogy mennyire nem így akartam, mennyire másképp határoztam el, és mennyire rosszat tettem. Ez egy nyomorult állapot, ezt maga Pál fogalmazza meg. De aki látja az emberi életnek ezt a nyomorultságát, ezt a tragédiáját, az az ember megtanul nem ítélkezni, hanem nagyon is óvatosan és körültekintően eljárni az emberek között, és az ő emberi kapcsolataiban is. Például egy kis mozzanatra hadd irányítsam még vissza a figyelmünket a tékozló fiú példázatánál, hadd elevenítsem meg, mintha ez egy valóságos dolog lenne most, nyilván példázatról van azért szó, hogyha valakit így látnánk egy moslékos vájú mellett, amikor hát ott tölti még az ő perceit, vagy az ő napjait, akkor mit mondanánk róla? Hát ez egy ilyen ember. Ez egy ilyen ember. Hát ez nem tudom, miért jó neki, miért csinálja ezt, de nem látunk a lelkében. Viszont nem tudjuk azt, amit a példázat már nekünk közöl, hogy Jézus elmondta a példázatban lévő fiúról, hogy ő neki a gondolataiban, az ő elhatározásában már az volt, hogy visszamegyek az atyámhoz. A tetteiben még nem látszott. Tehát itt szoktunk mi sokszor tévedni, mire azt látjuk, ami a szemünk előtt van. Azt látjuk, hogy valaki ott van a moslékos vájú mellett, de nem látjuk, hogy belül milyen elhatározások születtek a lelkében. És akkor mi ítélkezünk? Nem mondjuk felette azt, hogy ő egy gonosz ember, de azért a lelkünkben az ítélkezés gondolatai és érzései törnek elő. És erre is mondja Jézus azt, hogy ne ítélkezzünk. Jézus soha nem szólt meggondolatlanul, ő tapintatlan soha nem volt hirtelen az ilyen emberi helyzetekben. De milyenek voltak a tanítványai? Egy alkalommal, amit szintén jól ismerünk, direkt ismerős példákat is mondok, amikor Lukács evangélium a 9. fejezetében lejegyzett történetet nézzük, amikor Jeruzsálembe akart menni, és egy samaritános faluba bebocsájtást kért volna, akkor nem fogadták be, akkor a tanítványoknak itt az igazságérzete szintén erős volt. Akkor tüzet kívántak, hogy akarod, hogy tűz szálljon alá az égből, és hivatkozik a tanítványok kis csapata arra, hogy hát amint Illés is cselekedte. Megint hadd mondjam azt, hogy nagyon sokszor mi így vagyunk, így gondolkozunk, hogy van bennünk egy igazságérzet, van bennünk egy jogos fölháborodás élethelyzetekben, és még szentírási részeket is tudunk hozzá idézni. És erre mit mondjon Jézus? Csak annyit mondott a tanítványainak is, hogy nem tudjátok, mi némű lélek lakik bennetek. Nem ment bele a szentírási igék vitatásába, meg az összefüggéseknek a kitisztázásába. Ennyit mondott, hogy ez egy más lélek. Ez egy más lélek. Ez egy más lelkület. És nem veszitek észre, hogy nem azt a lelkületet képviselitek az emberek között, amit én szeretnék, mondhatta volna ezt Jézus. Ne akarjunk mi sem gyorsan érvényt szerezni az igazságnak. Mert ilyenkor csak elrontjuk. Már is igazságtalanságot követünk el. Ne rontsunk rá az emberekre azzal, amit mi jónak és igaznak fedeztünk föl a Bibliából. Csak azért, mert az tényleg igazolhatóan igaz, amit mi jónak tartunk. Hanem tanuljuk meg azt vonzóvá tenni. Nagyon sokszor ez, ami nehéz. Az igazság ismeretét mi tudjuk elmondani. És tudnánk az embereket rávenni. De nem tudjuk vonzóvá tenni, hogy ezt maguktól vegyék el és maguktól szeressék. Jézushoz azért vonzódtak, mert azt a légkört és gondolkodásmódot, megnyilatkozásokat tapasztalták nála, amit ugye tanított is, hogy ne ítéljetek. Gyenge emberek indítékai felett. Ő nem mondott bírálatot, nem mondott ítéletet. Nem akarta azonnal érvényre juttatni az igazságot, pedig tudta volna. Ő tudta minden helyzetben, hogy mi a tökéletes, világos igazság. Azonnal nem akarta érvényre juttatni, hanem éppen azt szerette volna, hogy az emberek előtt az igaz dolgokat, most csak röviden így mondom, az igazságot,
úgy szerette volna föltárni, hogy az emberekben egy ilyen belső öröm és egy ilyen belső felfedezés budjanjon föl. Hogy ne úgy érezzék, hogy az igazság úgy koppan, és úgy rájuk nehezedik, hanem egy belső örömöt és egy felszabadult felfedezést ismerjenek föl, hogy igen, ez tényleg az. Tehát vonzóvá tette Jézus az igazságot, és az ő ítéletének a megnyilatkozásait is vonzóvá tudta tenni emberek között. Gúnyolták is a farizeusok érte, a vámszedők és a bűnösök barátja. Ez volt a gúny. Én viszont azt mondom, hogy ezt tanuljuk meg Jézustól, hogy kell nekünk a vámszedők és a bűnösök barátjának lenni. Lehet, hogy minket is ér majd gúny, de tanuljuk meg mégis ezt Jézus példája nyomán. És itt fölmerül azonban egy kérdés, hogyha ennyire irgalmasak vagyunk, és hogyha megtanulunk nem ítélkezve eljárni emberek között, akkor ez nem fogja majd azt jelenteni, hogy a bűnnel majd egyet értünk már? Akkor hol marad a bűnnek a kiküszöbölése? Hol marad a bűnnek a megfeddése? Négy példát nagyon röviden hadd említsek fel. Hogy fedte meg Jézus Nikodémust? Megint ismerős példákat említek. Nikodémust hogy fedte meg Jézus? Amikor Nikodémusban fölmerült a vágy, hogy beszéltél te az újjászületésről? Hogy vannak ezek? Jézus akkor megfedi, hogy te Izrael tanítója vagy. Ugye ezt Nikodémus el is ismerhet, hogy igen, az vagyok. És nem tudod ezeket? Úgy hatott, úgy a lelke mélyére tapintott. Vagy hogyan fedte Jézus a tanítványait, amit itt az előbb említettem a példában? Nem tudjátok, minémű lélek lakik bennetek. Milyen légköre lehetett ennek a feddésnek? Vagy hogyan fedte Jézus a samáriai asszonyt? Egy rövid gondolat a szombatiskolánkban is volt róla. Azt mondta szintén, amikor az asszony lelkében is fölmerült a vágy, hogy add nékem azt a vizet. Akkor Jézus azt mondja neki, hogy menj, hívd ide a te férjedet, és jöjj vissza. Ebben van a feddés. Mert a lelki ismerete már is élőként jelentkezik az asszonyban. Hogy nekem nincs férjem. Igen, jól mondtad. Jézus ezt a félig kimondott bűnvallomást is kétszeresen megdicséri. Olvassuk el János Evangélium 4. fejezetében. Tehát a feddéssel hogy bánt Jézus? Nem hagyta soha feddés nélkül az embert, de hogyan fedte? Vagy hogy fedte a parázna asszonyt, akit odacipeltek szintén az írástudók, hogy hát Mózes azt mondta, hogy meg kell kövezni. Te mit mondasz? És hogy Jézus azt mondja utána az asszonynak a párbeszédek után, hogy eredj el, és többé ne vétkezzél. Hiszen az asszony már átélte a halálos ítéletét ott. De Jézus szájából nem jött elő ítélkezés, nem jött elő irgalmatlanság, hanem nem hagyta megfeddetlenül sem a bűnt. Tehát minden helyzetet, hogyha így végignéznénk, itt nem mondok több példát már, de nézzük meg, hogy milyen volt Jézusban a feddésnek a légköre. Hogyan hatott az emberekre, akiket ő megkeresett a feddéssel. Nem volt az embereknek fölöslegesen rossz érzésük. Nem úgy fedte Jézus az embereket, hogy ellenszenvet váltott volna ki az ő feddésével, mert a feddés nem a megítélés volt Jézus szájából, hanem a szabadítás volt. És ezt élték meg. Ezzel, ilyenekkel tehetjük vonzóvá ma is Jézusnak az életét és a jellemét. Tehát, hogyha feddésre van szükség, mert szükség van sokszor, szinte naponta olyan élethelyzetbe kerülhetünk, amikor az emberi kapcsolatainkban elő kell, hogy jöjjön valami feddés, érzékeny határvonalakra nagyon vigyázzunk. Arra, amit Jakab levelében, Zakariás könyvében itt találunk, Jakab levele 5. fejezet 9. versében, ne sóhajtozzatok egymás ellen, atyán fiai. Tehát, hogyha mi úgy akarunk egy emberhez oda menni, feddeni, hogy előtte úgy sóhajtozzunk ellene, akkor inkább ne tegyük, ne tegyünk feddést, ne keressük meg a másikat. És tanuljuk meg először magunkban kezelni, hogy sóhajtozás nélkül, a másikra való irgalmas rátekintéssel, ítélkezés nélkül tudjuk megkeresni a másikat. Vonzóvá fogjuk tudni tenni Jézus életét. Zakariás könyve 7. fejezetében, 9. 10. versből is csak mondatokat idézek, igaz ítélettel ítéljetek. Tehát nyilván a jó és a rossz különbségtételére szükség van. Igaz ítélettel ítéljetek. Egymás ellen a ti szívetekben se gondoljatok gonoszt. Nagyon sokszor ez is megtörténik. Nem jön ki a szánkon, nem jön ki, nem nyilatkozik meg külsőképpen. Nagyon sokszor mi,
mi a szívünk gondolatát illemmel, jó modorral akarjuk eltitkolni. Ez talán egy ideig lehet is, de sokáig ezt nem fogjuk tudni. Tehát erre vigyázzunk mindenki a maga lelkére, hogy ne sóhajtozzunk és ne gondoljunk olyat, amit ha kimondanánk, akkor talán vissza kellene vonnunk. És itt szeretném a harmadik jellemvonásra irányítani a figyelmünket. Jézus Krisztus mindenki felé, kivétel nélkül mindenki felé a szeretetet kezdeményezte. Ez is nagyon sokszor úgy elmarad, hogy mi el tudjuk azt mondani, hogy egy kis közösségben, egy emberek csoportjában, akár egy gyülekezetben is, hogy hát hiányzik a szeretet. És Jézus viszont azért volt vonzó, és azért tette az ő lénye, azért volt vonzó az ő lénye mások számára, mert ő tudott kezdeményezni. És a szeretet kezdeményezése őt egészen addig vitte, hogy az ő egész életét oda ajándékozta. Külön itt érdemes talán ezt a gondolatot megragadnunk, hogy ez a bizonyítéka, az ő keresztáldozata a bizonyítéka arra, hogy az ő szeretetét ő kezdeményezni is szeretné, és ezt ő nem vonja vissza senkitől. János első leveléhez szeretnék most odalapozni, János első levele 3. fejezetéhez. János apostol első fejezete 3. fejezetének a 16. és 17. versét olvasom. Arról ismertük meg a szeretetet, hogy ő az ő életét adta érettünk. Mi is kötelesek vagyunk odaadni életünket a mi atyánk fiaiért. Akinek pedig van miből élnie a világon, és elnézi, hogy az ő atya fia szükségben van, és elzárja attól az ő szívét. Miképpen marad meg abban az Isten szeretete? Talán úgy érzékeljük már, hogy mit is akar mondani ez a János apostol által kimondott gondolat. Talán arra hadd utaljak vissza, hogy nem ismertük volna meg a szeretetet. Nem volna tiszta elgondolásunk, hogy milyen az Isten szeretete, hogyha Jézus nem adta volna az életét. Nem tudnánk a szeretetről fogalmat alkotni. Nem tudnánk követni, nem tudnánk megnyilatkozni ilyen módon, csak Jézus Krisztus példája nyomán. És itt is azt mondta az ige, hogy arról ismertük meg a szeretetet. Mint ha azt mondaná János apostol, hogy ő a bizonyítékát adta az ő szeretetének. Félreérthetetlenné tette, hogy ő kezdeményezni akar felénk szeretetet. Hogy ő az ő életét adta érettünk. De aki ezt elfogadta, az az ember, aki ezt igényelte és ezzel élni szeretne, az az ember átéli azt is, hogy elkötelezettek vagyunk egymás iránt. Kötelesek vagyunk odaadni életünket a mi atyánk fiaiért. Nyilván itt nem kell hozzátegyem, hogy nem kell meghalnunk így most már egymás helyett. De itt folytatja is a 17. versben, hogy akinek pedig van miből élnie világon. Mire gondoljunk itt? Akár az anyagi javakra is gondolhatunk természetesen, de gondolhatunk a képességeinkre. Arra, hogy nekem van egy gondolatom, van egy tanácsom, van egy jó, bátorító megnyilatkozásom, ezt ne zárjam el a másiktól, hogyha megtehetem. Van fizikai erőm, van lelki erőm, ne zárjam el a másiktól, hogyha én kezdeményezhetek. Vannak javaim sokféle területen, ne zárjam el a másiktól. Figyelmes tudok lenni, tudok elmenni másokhoz, akik esetleg nem tudnak az otthonukból kimondani, ne zárjam el magamat a szeretet kezdeményezésétől. És itt azt mondja a 17. vers, hogy aki elzárja attól az ő szívét. De milyen egyszerű ez a kifejezés, hogy a mai 20. századi technikánk, ugye a csapok világa már, ugye el lehet zárni és meg lehet nyitni. Ha elzárjuk, akkor se kint, se bent nincs mozgás. Sehol nincs mozgás. Ha elzárjuk, akkor kifelé is jön a víz, de jön az utánpótlás. Valahol ezt az egyszerű mostani technikánkat hadd használjam föl, de ahogy a kútnak a forrásvize is, minél többet merít ki az ember a kútból, ott is annál jobban tisztul és annál bővízűbb lehet az a kút. Tehát ne zárjuk el a mi szívünket egymás elől, mert ezt mondja János apostol is itt, hogy akkor nem marad meg bennünk sem az Isten szeretete. Ne csak mi akarjunk az Isten szeretetéből meríteni, hanem ezt
akarjuk nyitva tartani és mások számára is adni, kezdeményezni. Tehát itt ez lenne a hangsúlyos, hogy tudjunk kezdeményezni, akarjuk a kezdeményezést, és érezzük elkötelezetteknek magunkat egymás iránt. De nyilván a kezdeményezésben is van egy érdekes szabály, egy különös szabály, hogy legyen az is őszinte, és legyen tapintatos. Nyilván éreztünk már, vagy éltünk át olyat is, hogy kezdeményeztünk, vagy mások kezdeményeztek velünk szeretetet, de azon erőltetett volt, olyan mesterkélt volt, már tolakodó volt. Vigyázzunk, itt is tapintatosak legyünk a szeretet kezdeményezésénél. És végül ne felejtsük el azt sem, amit Jézus maga mondott János Evangélium a 15. fejezet 13. versében. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért. Jézushoz ezért vonzódtak az emberek, mert tudták, hogy ő mindenét képes odaadni. Ő semmiét nem akarja megtartani, még az élete sem drága neki. És ezt Pál is megtanulta, hogy ezt az ő megfogalmazásából merítettem. Kedves gyülekezet, mi szolgálatra váltattunk meg. Arra, hogy valóban ez az élő víz, ami Krisztustól származik, ez úgy áradhasson rajtunk keresztül, hogy Jézus életét követve és az ő gondolkodásmódját követve lássuk meg, hogy miért volt ő vonzó tehát. Az irgalmassága tette őt vonzóvá. Hogy nem kötötte össze tehát az embereket az elkövetett rosszal. Nem volt ítélkező a megnyilatkozásaiban. És kezdeményező szeretetet mutatott mindenki iránt. Őszintén, tapintatosan. Én kívánom azt, hogy mi tudjunk szeretettel szolgálni egymásnak. Akár az egész évnek az alapgondolata is lehet ez. Nyilván a szeretetben való szolgálat egymás között ez a törvény betöltése. És a Jézus élete című könyvben találtam egy megdöbbentő mondatot, ezt szeretném még megosztani veletek. Ez így hangzik, legyen bármi az ember hitvallása. A Krisztus lelkületével ellentétes lelkület megtagadja őt. Ugye én most nem olyan dolgokról beszéltem, hogy hittételek. Nem olyan dologról akartam, hogy gondolkozzunk, amik a Biblia belső tartalmát, összefüggéseit magyaráznák, hanem egyfajta lelkületbeni gondolkodásról szerettem volna szólni, ami Jézus életét vonzóvá tette. És erről a mondatról, ebből a szempontból szeretnék megemlékezni tehát. Legyen bármi az ember hitvallása. A Krisztus lelkületével ellentétes lelkület megtagadja őt. Én kívánom azt, hogy mi ne legyünk Krisztus lelkületét nélkülöző emberek, hanem tudjunk ezzel a légkörrel, ezzel a vonzalommal élni. Nekünk nem a magunk életét kell elfogadtatni másokkal. Nekünk ne az legyen a célunk, hogy minket szeressenek az emberek, hogy én legyek elismert, hanem az legyen a vágyunk, hogy mi szeretnénk Krisztus jellemét és Krisztus életét vonzóvá tenni, hogy ő hozzá vonzuljanak továbbra is az emberek, ha bennünk kialakulhat ez a gondolkodásmód. Jézus Krisztusnak mi ne a tetteit akarjuk utánozni, ne az, hogy ő mit tett, azt mi is tesszük, hanem az ő belső világával kívánjunk azonosulni, az ő lelkületét akarjuk követni, a tetteit is fogjuk ennek nyomán majd. És kívánom, hogy tegyük Jézus életét tehát vonzóvá, aminélkül nem fejeződhet be az örökké való evangélium hirdetése. Amen. Szerető jó Istenünk, köszönjük, hogy te hozzád jöhetünk, és hálát mondhatunk azért, hogy van egy olyan személy, ami megváltónk, Jézus Krisztusunk, aki nem csupán parancsolni kíván nekünk, nem csupán utasításokat ad, hogy mi hogyan cselekedjünk, hanem ő úgy élt, úgy szólított követésre mindnyájt, vonzó módon tárta el.

Tettek, annyira ítélkezésmentesek, és a szeretetet annyira kezdeményezni tudók, hogy mi is tudjuk Jézus életét vonzóvá tenni. Add jó Istenünk, hogy ebben előre tudjunk haladni, fejlődni tudnánk ebben, és növekedni egészen Krisztus követéséig. Az Úr Jézus nevében kérünk, hogy hallgass meg bennünket. Amen.

Kedves hallgatóink, az idei évben egy új bibliai könyvet vizsgálunk, mégpedig elég részletességgel, tehát az egész apostolok cselekedeteit részről részre haladva szeretnénk megismerni. Most a mai első alkalommal rögtön az első fejezet, ez egy rövid fejezet ez a témánk, de mielőtt ebbe belefognék, szeretném megindokolni azt, hogy miért választottuk ezt a sorozatot. Miért időszerű az apostolok cselekedetét nekünk mélyen és alaposan ismernünk? Ennek több oka is van. Néhány okot hadd említsek. Először is a Bibliában, ahogy itt már egy jelenések könyve sorozatot folytattunk, a Biblia jelképrendszerében az apostoli kor kapja a legkitüntetőbb minősítést az elmúlt 2000 év egyház történetét tekintve. Tehát emlékezünk a hétpecsétes könyvről szóló látomásra, amikor Jézus felbontja a hétpecsétes könyvet, és az első négy pecsét felnyitásakor különböző színű lovasok jönnek ki. Az első lovas a fehér lovas, a második a tűzvörös, a harmadik a fekete, a negyedik a halott sárga. És ebben benne van a kereszténység első 1700-1800 évének a története, mert a kereszténység egy fekete lovassal jelképezhető tiszta időszakkal kezdődött, ez volt az apostoli kor. A fehér lovas és az, hogy korona van a lovas fején, babérkoszorú szó szerint, hogy íj van a kezében és kilövi a nyilát, és kijön győzve, hogy győzön, ez azt jelképezi, hogy az őskereszténység ragaszkodott Krisztushoz és a tanításaihoz, az őskereszténység megőrizte a tisztaságát, pedig óriási ellentámadások tüzében fejlődött ki, az őskereszténység gyorsan elterjesztette a hitet, ugye ez az íj meg a nyil, sebesen haladt, győzelmes koronát, babérkoszorút hord a fején, tehát Isten részéről ez a korszak, az őskereszténység korszaka a legjelesebb osztályzatot kap.

Kijött győzve, hogy győzzön, itt még a titkára is rámutat, Jelenések 6. fejezetéből idézem ezt, mert azért tudott győzni a világban, mert önmaga soraiban is győzött, tehát a keresztény közösségekben egyénenkénti hívő megtért emberek voltak, akik a saját életükben komolyan vették a küzdelmet és a Jézushoz való hasonlóságot. Ebben az őskereszténység hitt, hogy Jézus győzött, és ha őt követjük, mi is győzhetünk. Tehát még ezt a könyvet is ajánlom mindenkinek a figyelmébe, mert az a meggyőződésünk, hogy az őskereszténység tisztaságához és győzelméhez kell visszatérnünk. Ez egyébként egy újabb bibliai profécia jelenti be, Dániel könyve 12. fejezetében, ahol ugyanaz a fehér szín a vonatkozási pont, amikor azt mondja Isten a proféta által, hogy majd a történelem végén megtisztulnak, megpróbáltatnak és megfehérednek sokan. Tehát ugyanaz a fehér szín, az őskereszténység, mint fehér lovas, és a végső idő kereszténysége, ahol olyan emberek lesznek, olyan hívő emberek lesznek, akik megtisztulnak, megpróbáltatnak, és a próbák, a nehézségek tüzében megfehérednek, megtisztulnak sokan, és Krisztus gyülekezete vissza fog találni az őskeresztény kor tisztaságához. Ez a legfőbb oka, ami miatt mi most ezt a könyvet a napirendre szerettük volna tűzni. A második oka. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv a Biblia egyik legkönnyebben olvasható könyve. Szerzője az a Lukács, aki az evangéliumát is írt, egy orvos. Egy egyszerű nyelven, de a tényeket tisztelő, a tényeket röviden elénk állító orvos, aki a tanítványoknak a kíséretében tartózkodott, tehát személyes fültanú is volt, és pontosan leírta azt, hogy a kereszténység hogyan terjedt el a körülbelül a Jézus mennybe menetele utáni első 3 évtizedben. Tehát az apostolok történetének az idő rendje az a 30-as évektől a 60-as évekig tartó időszak, tehát Pál apostol bebörtönzéséig és Pál apostol rómabeli tartózkodásáig, tehát tudjuk jól, hogy 67-ben halt meg Pál, tehát ezért mondhatjuk, hogy 31-től, tehát Jézus mennybe menetétől 31-től kb. A 60-as évek közepéig alig több mint 3 évtized. Ezt rendkívül könnyen, gyorsan el tudjuk olvasni. És ami rendkívül fontos, hogy látjuk azt, hogy hogyan is terjed igazán a hit, vagy igaz eszközökkel hogyan terjed a hit. Látni fogjuk, hogy hogyan voltak ott igazán megtért emberek, de látni fogjuk azt is, hogy mennyi áskálódás és mennyi támadás keresztüzében terjedt a hit, és sokszor a polgári hatóság mennyire odaállt a számára egyébként idegen meg ismeretlen kereszténység mellé. Tehát egy érdekfeszítő elbeszélés és történet, ma is ugyanígy terjed a hit. Ma is, ha vannak igazán megtért emberek, elég egy-kettő vagy kis közösség, és a hit terjedni fog. Ma is sokszor azt látjuk, hogy a tiszta evangélium hirdetést iszonyatos ellenérzés és iszonyatos ellentámadások fogadják, és ma is azt látjuk, hogy sokszor a polgári hatóság jobban az evangélium mellé áll, mint egyébként magukat kereszténynek nevező emberek, vagy kereszténynek magukat mondó felekezetek, amelyek elvakult düvel támadnak az igazi evangélium hirdetéssel szemben. Erre szükségünk van, mert a hit micsoda óriási küzdelemmel halad előre, ahogy Jézus mondta Máté 11. fejezete szerint, hogy a mennyek országa nagy erővel halad előre, de helyes fordításban idézem a folytatást, viszont közben nagy erőszakot is szenved. Tehát amikor tisztán, világosan az emberek javára hirdetik az evangéliumot, ez felkelti a világ fejedelmének ellenségeskedését, és mindazokét az emberekét, akik nem egészen az embertársaik barátai, hanem talán csak haszonélvezői vagy egyenesen ellenségei, és a hit előre jutása az óriási áldozatokat követel. Nekünk is meg kell tanulnunk áldozatokat hozni. Minden jó ügy ezen a világon áldozattételt igényelt, és az evangélium ügyért a legnagyobb áldozatokat kell, lehet és érdemes is meghozni.
Ha csak ezt a két szempontot említene, azt hiszem, hogy időszerű könyv, a súlyát, jelentőségét tekintve az első vonalban álló könyv, tehát ezért szerettük volna mennél előbb, hiszen miránk is küzdelmek várnak, a végső nagy evangélium hirdetés küszöbén élünk, amikor be fog teljesedni azt, hogy az egész világon hirdetik az evangélium minden népnek, és akkor jön el a vég. Nekünk az Apostolok Cselekedetei című könyvre annyira szükségünk van most, mint egy falat kenyérre. Olvasnám a könyv első két versét. A könyv első fejezet első két verse ezzel kezdi meg ezt az iratot. Első könyvemet írtam, Teofilus, mindazokról, amiket kezdett Jézus cselekedni és tanítani, mind a napig, melyen fölvitetett, minek utána parancsolatokat adott a Szentlélek által az apostoloknak, akiket választott magának. A könyv megjelöli, ahogy minden bibliai könyv a szerzőjét, mert van egy első könyve az, annak, aki ezt írta, ez a második könyve, és az összefüggések alapján látjuk, hogy itt Lukácsról van szó, aki az evangéliumát ezzel a könyvvel folytatta. Vajon ki lehet ez a derék Teofilus, akinek ő a könyvét írja? A Teofilus görög név magyarra lefordítható. Isten szerető. Isten szerető. Egy olyan fiatal embernek írja Lukács a könyvét, aki szereti és keresi az Istent. Tehát nyilván olyan embernek, aki hitre jutott ember, aki a hitről mennél többet akar már megtudni, de olyan jó lenne, hogyha mindannyian, akik most mi itt végigkövetjük ennek a könyvnek az elemzését, ilyen teofiluszok lennénk. Ugye Pascalnak a híres mondása a Gondolatok című könyvében, hogy két ember tudok igazán becsülni. Az egyik ember, aki nem ismeri az Isten, de keresi őt. A másik ember, aki megismerte az Istent és szolgálja őt. Ez a két értelmes magatartás. Ha valaki nem ismeri meg az Istent, akkor keresse őt. Ha valaki már megtalálta az Istent, az szolgálja őt. Teofilus ebben a második csoportba tartozott, és ezeknek az embereknek is szükségük van a további erősítésre. A könyv felirata után Lukács az első fejezetben rögtön rátér Jézus utolsó napjaira. Jézus feltámadása utáni életét mind a négy evangélium közli, de a legutolsó napokat bezárva azzal, hogy felvitetett a mennybe, ez apostolok cselekedeteire vár, és szeretném olvasni a harmadik verstől a folytatást, hogy mit is tett Jézus, mikor az utolsó napjait töltötte az apostolaival. Tudjuk, hogy ez az utolsó időszak 40 napig terjedt, tehát Jézus 40 napig volt még itt a feltámadása után, és a 40 nap után ment a mennybe, és rá 10 napra áradt ki a Szentlélek. A következő témánk majd ez lesz a pünkösdi események, tehát 10 napig voltak a tanítványok így egyedül a Szentlélek kiáradásaig. Olvasnám a harmadik verstől. Kiknek az ő szenvedése után sok jel által meg is mutatta, hogy ő él. 40 napon át megjelenvén nékik, és szólván az Isten országára tartozó dolgokról. És velük összejövén meghagyta nékik, hogy el ne menjenek Jeruzsálemből, hanem várják be az atyának ígéretét, melyet úgymond hallottatok tőlem, hogy János ugyan vízzel keresztelt, ti azonban szent lélekkel fogtok megkereszteltetni nem sok nap múlva. Mikor azért azok egybegyűltek, megkérdezték őt mondván, Uram, avagy nem ez időben állítod-e helyre az országot Izraelnek? Mondta pedig nékik, nem a ti dolgotok tudni az időket vagy alkalmakat, melyeket az Atya maga hatalmába helyezett, hanem vesztek erőt, minek utána a Szentlélek eljön reátok, és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdában és Samáriában, és a földnek mindvégső határáig. És mikor ezeket mondotta, az ő láttukra felemeltetett, és felhő fogta el őt a szemeik elől. És amint szemeiket az égre függesztették, mikor ő elment, íme két férfiú állott meg mellettük fehér ruhában, kik szóltak is. Galileabeli férfiak, mit állotok nézve a mennybe? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, aképpen jön el, amiképpen láttátok őt felmenni a mennybe. Akkor megtértek Jeruzsálembe a hegyről, mely hivatik Olajfák hegyének, mely Jeruzsálem mellett van egy szombatnapi járóföldre.
És mikor bementek, felmentek a felsőházba, ahol szállva voltak Péter és Jakab, János és András, Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, Jakab az Alfeus fia, és Simon a Zelóta, és Júdás a Jakab fia. Ezek mindnyájan egy szívvel, lélekkel foglalatosak voltak az imádkozásban és a könyörgésben, az asszonyokkal és Máriával, Jézusnak anyjával és az ő atya fiaival együtt. Egyelőre idáig olvasom. Mit tartott jónak Lukács kiemelni Jézusnak az utolsó napjaiból? Mi az a fontos dolog, amit elébünk akart állítani? Azt olvastuk a harmadik versben, hogy Jézus 40 napon át volt a tanítványaival, megjelenvén nekik és szólván az Isten országára tartozó dolgokról. A megjelenései egy részét a négy evangélium is közli, hogy mit szólt az Isten országáról tartozó dolgokra, ez főleg Lukács evangélium a 24. fejezetéből tudjuk meg. Onnan értesülünk például arról, hogy ez egy csodálatos 40 nap lehetett. Egyszer hallottam egy ilyen állásfoglalást, hogy de kár, hogy erről a 40 napról nincs részletesebb leírás, mert szinte óráról-óráról jó lenne nyomon követni, hogy Jézus mi mindent magyarázott el a tanítványának. Gondoljuk el, ha Lukács 24-ben azt olvassuk, hogy az Emmauszi történet után ezt mondja Lukács, hogy Jézus elkezdvén Mózestől az összes prófétán át végig magyarázta nekik az Ószövetséget, hogy ezeknek az eseményeknek, hogy ő eljön a földre, elárulják, meghal, föltámad, ezeknek így kellett lenniük. Azt mondhatnánk, hogy Jézus 40 nap alatt többet elért a tanítványai oktatásával, mint azelőtt 3,5 év alatt. Jézus föltárta nekik, hogy ő mindent úgy cselekedett, hogy azt a próféták megjövendölték, kulcsot adott az Ószövetséghez olyannyira, hogy az apostolok cselekedetében látni fogjuk majd, hogy például az apostolok, amikor hirdetik az igét, olyan ószövetségi összefüggésekre hívják fel a figyelmünket, hogy mi elcsodálkozunk, hogy mi már azért sokkal nyugodtabb körülmények között végigolvashattuk a Bibliát, nem jöttünk volna rá ilyen összefüggésekre. Hogy az apostolok ilyenre eljutottak, ennek is az volt a titka, hogy Jézus a 40 nap alatt messze menően felvilágosította őket arról, hogy ők az életben nem kaptak igazi bibliai oktatást. Tőle igen, de a papoktól, a vallási vezetőktől nem. Hagyományoknak hittek, emberi tekintélyekre függesztették a szemüket, ezért voltak összezavarodva, ezért nem látták az összefüggéseket. Erre a 40 napra nagyon nagy szükség volt, hogy Jézus mindent a helyére tett a lelkükben. Erre nagyon nagy szükség volt. Hogy mennyire mindent helyére kellett tenni a lelkükben, azt a 6. vers jelzi. Mert ezek az apostolok, ezt is följegyezte Lukács a 6. vers szerint, hogy mikor azért azok egybegyűltek, megkérdezték őt, mondván, Uram, avagy nem ez időben állítod-e helyre az országot Izraelnek? Tehát figyeljük meg, Jézus már meghalt, feltámadt, már kezdi őket végigvezetni az egész Ószövetségen, és ők mégis mindig milyen kérdést tesznek fel? Amivel az egész életükben a vallási vezetők laktatták őket. Ezt nem lehet most finomabban mondani, mivel laktatták őket a vallási vezetők. Hogy a rómaiakat ki fogjuk űzni, hogy itt forradalmat kell csinálni, itt független nemzeti létre van szükség. Ugye ezzel a politika és a vallás mesteri összevegyítésének az italát adták az embereknek. Erre az emberek mindig nagyon hajlamosak. Ezt az italt mindig felhörpintik az emberek. Politika, vallás, jól összekeverve, különböző ígéretek, váradalmak, mikor állított helyre az ország, mikor leszünk független állam? Mikor nem függünk már az oroszoktól vagy az amerikaiaktól? Ma is ugyanez a helyzet. Ma is nagyon sokan azzal egyenlősítik a kereszténységet, hogy mikor mutatjuk meg már mi, mint egy kis nép, hogy mi vagyunk a Szent István népe, vagy mi vagyunk az igazi keresztény ország. Sokakat ezzel fűtenek, ezzel az ígérettel laktatnak, és az apostolok még ezek után is ezt kérdezik, hogy hát mikor leszel népvezér, vagy mikor lesz az ország első számú embere, királya, amit Jézus mindig is visszautasított, és nem ezért jött a világra, azért jött a világra, hogy az életét adja, és mi nekünk is életet adjon. Ez az egy kérdés is nagyon jól rávilágít arra, hogy mi mindent kellett itt helyre tenni a 40 nap alatt. Aztán figyeljük meg, hogy a 4. és 5. versben Jézus arra is
figyelmezteti az apostolait, a tanítványait, hogy el ne menjenek Jeruzsálemből, hanem várják meg a Szentlélek kitöltését. Erre miért volt szükség? Tehát Jézus nem mondta azt, hogy most én a mennybe megyek, és holnap vágjatok neki a munkának, induljatok el, és hirdessétek az evangéliumot. Nem. Jézus ettől visszatartotta a tanítványait. Mert tudta jól azt, hogy a tanítványnak meg kell erősödni, és tudta jól azt, hogy a tanítványnak az eredményes munkához a Szentlélek különleges vezetésére van szükségük, és ezért várják meg 10 nap múlva a Szentlélek kitöltetését, és a pünkösdi események után is még csak Judában és Samáriában, tehát az Izrael ország részében terjesszék az evangéliumot, ne induljanak el még messzebb levő terület, ne induljanak Kis-Ázsiába, Görögországba, Itáliába, hanem itt az Izrael népének hirdessék az evangéliumot. Erre miért volt szükség? Azért, mert van egy olyan profécia az Ószövetségben, Dániel könyve 9. fejezetében, a 24. 27. versek között, hogy a zsidó nép kiválasztottsága nem szűnt meg Jézus elvetésével. Amikor Jézust felfeszítették a keresztvára, ez még nem volt egyenlő azzal, hogy Isten lemondott volna a zsidó népről, és a megbízatást visszavonta volna tőlük. Még 3,5 évig, ugyanannyi ideig, mint Jézus tanított, az apostoloknak is csak a zsidó nép körében lehetett hirdetni az evangéliumot, hogy hát ha megtérnek az emberek, tehát nem 31-ben, Jézus halálának évében, hanem időszámításunk szerint 34-ben járt le a zsidó nép kiválasztottsága, 3,5 évvel ezután, akkor, amikor a Jézusról szóló evangéliumot is elvetette, a nép mint nép, de addig nagyon sok zsidó ember megtért. És azután is egyenként nagyon sok zsidó ember megtért, és ez mind a mai napig is így van. Tehát Jézus erre is figyelmeztette őket, az idők és időszakok pontos menetrendjére, maradjanak itt, kitöltetik a Szentlélek, és majd utána következik fokozatosan az Isten vezetése alatt következnek be ezek az események. A 7. vers is hatalmas vers ebben az első fejezetben. Mert amikor megkérdezik a tanítványok, hogy mely időben, mikor, akkor Jézus itt mond egy mondatot, amit azóta is nagyon sokan félreértenek. A kereszténység körében is nagyon sokszor halljuk ezt a mondatot idézni, körülbelül annak a ritmusára, hogy ne foglalkozzunk a jövendőlésekkel, ne foglalkozzunk a proféciákkal, mert hát Jézus is mit mondott? Nem a ti dolgotok tudni az időket vagy alkalmakat, melyeket az Atya maga hatalmába helyezett. Gyerekkoromtól fogva sokat hallottam ezt a mondatot. Sokszor magyarázták el nekem lelkészek, hogy ne foglalkozzam Dániel könyvével, Jelenések könyvével, mert az Isten a maga hatalmába helyezte, majd ha meg lesz, akkor megértjük, de addig ezekkel a könyvekkel nem sokat kell foglalkozni. Mi ennek a mondatnak a pontos értelme? A tanítványok azt kérdezik, hogy mikor állított helyre a királyságot Izraelben. Jézus pedig azt mondja, hogy nem a ti dolgotok tudni az időket vagy alkalmakat, melyeket az Atya maga hatalmába helyezett. Mit jelent ez a mondat? Én azt gondolom, ez a mondat annyit jelent, hogy egyrészt vannak a Bibliában olyan kinyilatkoztatások, amelyek maguk is jelzik, hogy Isten nem mindent nyilatkoztatott ki a jövőről szólva. Például ilyesmit találunk Jelenések könyve 10. fejezetében, talán a leghíresebb bibliai szakasz erre nézve, hogy János apostol ott fültanúja egy bizonyos 7 mennydörgésnek. És akkor utána kapja Jézustól az utasítást, hogy a 7 mennydörgés szavát, amit hallottál, le ne írt. Nem is írhatja le. Ő maga hallja, magyarázatát nem kapja meg, le sem írhatja. Isten jelzi azt, hogy a jövőben sok minden be fog következni, amit ő jónak lát nem kinyilatkoztatni. Isten jónak látta nem kinyilatkoztatni azt a sok-sok szörnyűséget, amit ha kinyilatkoztatott volna, azt hiszem, nem lett volna ember, aki azt meg tudta volna emészteni, vagy el tudta volna hordozni. Isten a maga hatalmába helyezett dolgokat, eseményeket, időpontokat nem nyilatkoztatta ki, hogy kitör majd egy első világháború, nem nyilatkoztatta ki, hogy 6 évig fog tartani a második világháború, és azt sem nyilatkoztatta ki, hogy már a második világháború után olyan szép békénk van, hogy már több mint 5500 háború tört ki. Ezt most, hogy így éljük, úgy, ahogy el tudjuk viselni, hittel jobban természetesen, mint hit nélkül, de Isten sok mindent nem nyilatkoztatott ki. De azt olvassuk Mózes 5. könyve 29. fejezetében, hogy vannak dolgok, amelyek az Úré, a mi Istenünké.
és vannak olyan dolgok, amik mieinkéi, és ami fiainkéi. Tehát Isten valamit kinyilatkoztatott, és ezt jó tudni, mert azért nyilatkoztatta ki, hogy ismeretünk legyen, és fel legyünk vértezve a jövővel kapcsolatban többek között. De Isten bizonyos dolgokat nem nyilatkoztatott ki, ezeket ne firtassuk, vagy ne okoskodjunk, vagy ne legyünk futurológusok, vagy filozófusok, akik kombinálnak, és a jövőt emberileg szeretnék látni és megalkotni, foglalkozzunk azokkal a biztos dolgokkal, amiket az Isten kinyilatkoztatott. Hányan és hányan mondják, hogy mi lesz a Közel-Keleten, hiszen minden nap a Közel-Keletről van szó. Van az Istennek kinyilatkoztatása a Közel-Kelet újabbkori történelméről? A mi bibliai látásunk szerint nincs. Ezért nyugodtan mondhatjuk azt, hogy ez egy figyelem elterelés, nem a Közel-Keleten dőlnek el a dolgok, csak a Közel-Kelet rendkívül alkalmas a maga feszültségeivel és puskaporos hordójával, hogy odavonzza a tekintetet, minthogyha a világ sora ott dőlne el. A világ sorsa a bibliai proféciák szerint más hatalmak, más összefüggésben hozott döntéseivel dől el. Ezeket ne kutassák az emberek, de ami mindennapos híradás, azt a csontig lerágva vitassák. Ez nem Istennek a szándéka, az Isten ellenségének a figyelem elterelése. És ezért erre is ezt lehet mondani, hogy ha erre nincs kinyilatkoztatás, akkor érdektelen dolog erről beszélni is. Egy félelmetes helyzet van a Közel-Keleten, egy 4000 éves ellenségeskedés egyre súlyosabb szakaszait éljük át, de a világ sorsának a fordulatai azok más országok, más fővárosaiban és más szándékaiban dőlnek el. Ezek megvannak jelenések könyve 12. fejezetétől a 19. tartó fejezetből, csak a közvetlen fejezeteket említsem. Fontosnak ítélte Lukács ezek után azt is följegyezni, hogy amikor Jézus ezekkel az alapvető dolgokkal ellátta a tanítványait, akkor felemelkedett a mennybe, és azt is fontosnak látta közölni, hogy amikor felemeltetett a mennybe, akkor két férfiú fehér ruhában figyelmeztette a tanítványokat arra, hogy ahogy Jézus a mennybe ment, ugyanúgy el fog jönni is. Jézus erről már szót ejtett az életében, hogy ő azért megy el, hogy helyet készítsen nekünk. És neki az eljövetele, a második eljövetele az ugyanolyan bizonyosság, mint ami már megtörtént az első eljövetele. Ez is benne van ebben a rövid prológusban, ebben a rövid első fejezetben. Utána még azt is kiemeli Lukács, hogy visszatért ez a, most már nem 11, mert ugye az iskarióti Júdás közben ugye felakasztotta magát, Júdás nincs itt a tanítványok között, a 11 tanítvány visszatér, és az egyik fontos mondat, amit elhangzik, amit majd rövidítve a második fejezet első verse megismétel, ez a 14. vers. Erre a 14. verse külön fölhívtam a figyelmet, hogy amikor Jézus már nincs ott közöttük, és együtt marad ez a 11 tanítvány, akkor ezek mindnyájan egy szívvel, lélekkel foglalatosak voltak az imádkozásban és a könyörgésben, az asszonyokkal és Máriával, Jézusnak anyjával és az ő atyafiaival együtt. Tehát a tanítványok szűk köréhez még Jézus édesanyja, rokonai atyafiai társultak, és így egy bizonyos létszámú sokaság együtt van, és mivel vannak együtt, hogy ezek egy szívvel, egy lélekkel imádkoznak és könyörögnek. Nyugodtan mondhatjuk, hogy az apostolok történetében ez volt a valódi és legnagyobb fordulópont. Nem akkor volt, amikor Jézus elszólította őket és tanítványául hívta őket. Nem akkor, amikor a hegyi beszédet elmondta és apostolokká választotta ki őket. Nem akkor, amikor a végső eseményekről beszélt neki, hanem azért volt ez a legnagyobb pillanat, mert az apostolok végre megértették, hogy Jézus miért jött el a világra. Pontosan megértették, hogy ők, akik széthúzást és az egység hiányát képviselték, most mindenki érezte, hogy annyira lehet közel egymáshoz, amennyire közel van Krisztushoz. Krisztus nem volt közöttük, de most mindannyian a Krisztushoz való közelség építésén munkálkodtak, és ezek az apostolok, amire nem jutottak el 3,5 évig, most eljutottak. Egy szívvel, egy lélekkel, az imádkozásban és könyörgésben együtt voltak.
Ha már az időszerűségéről beszéltem a könyvnek, hadd mutassak rá arra, hogy ma is ez hiányzik. Amikor emberek hisznek, őszintén hisznek, de egymással azért különböző feszültségek elválasztó erővel hatnak, soha nem fog kiáradni addig a Szentlélek, míg ez a különbség meg nem szűnik, és amíg úgy nem keressük Isten közelségét, mint amin az életünk múlik, és mint amin az egység is múlik, hogyha mindannyian közel kerülünk a középponthoz, akkor mindannyian egymáshoz is közelebb kerülünk. Ez matematikai vagy mértani törvény, de ez a lelki életben is így van, hogyha Istenhez közel kerülünk, ha valóban átadjuk az életünket és megtérünk, akkor az egyház is egységes lesz, és hatalmas erő követi majd a munkáját a világban. Ennek lesz a következménye majd a pünkösdi Szentlélek kiárasztása, hiszen mondtam, hogy a második fejezet első verse megismétli ezt a mondatot rövidítve, és mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt voltak, hatalmas dolog, egy akarattal egy kis közösség együtt van, erre kiárathat személy szerint mindenkire a Szentlélek, és kezdetét veszi a kereszténység diadalmas előrejutása. De mielőtt még erre rátérne Lukács, van itt egy közbeékelés, és ez a közbeékelés a 15. verstől a 26. versig tart. Tudnék, az apostolok ebben a 10 napban értenek meg valamit, ami a megértésüknek egy drámai mozzanata, hogy tudnék, egy közülük áruló lett. Júdás tragédiáját, Júdásnak az egész árulással kapcsolatos sorsát most értik meg igazán az apostolok. Most én a nyár elején megjelentettem ezt a Júdás rejtély című kis könyvecskét annak hatására, hogy itt a Júdás evangélium széles körű televíziós nyilvánosságot kapott ez az apokrif evangélium, aminek most olyan nagyon nagy hírverést tesznek, és én ezt a könyvet arra szántam, hogy egy kicsit a Júdás rejtélyt mi a Biblia alapján értsük meg. Tudnék, mai világban Júdás nagyon rokonszenves szereplője lett a Bibliának, szóval mai világban egy áruló, az hova tovább már hős, csak annál inkább is, hogy áruló. És ezért a Júdással kapcsolatban olyan sok fantazmagória, elképzelés és irodalmi mű is napvilágot látott, hogy szinte Júdást hőssé ütötték, avatták, és én azt tűztem ki célul, hogy aki a Biblia alapján meg akarja érteni Júdás tragédiát, megértheti, de ez nem egy könnyű dolog, ennek nagyon utána kell járni. Az apostolok is csak ekkor értették meg. Azért nem megdöbbentő, hogy ott élt velük Júdás. Több mint 3 évig ott élt velük. Föl se tételezték, hogy mi van benne. A megszólalásait mindig jóra magyarázták, holott a legkörmönfontabban hamisak voltak. Júdás az óránál fogva tudta vezetni a 11-et. Júdás Jézussal szembe tudta fordítani mind a 11 tanítványt. Tehát nem akárki volt ott velük. És mielőtt föl nem akasztotta volna magát Júdás, nyugodtan mondhatjuk, hogy bizonyos esetekben nem is annyira Jézus volt a mértéke a tanítványoknak, hanem Júdás. Én ennek a könyvnek a levezetésében, amikor próbálom lépésről lépésre levezetni, hogy Júdásból hogyan lett Júdás, ezután még 3 szemelvényt is elhelyezek a könyvbe. Az egyik különben a Jézus élete című White könyvből egy fejezet, ebben a könyvben nagyon sok szó esik Júdásról, de hát azt értelmetlen lett volna mindenhonnan egy-két mondatokkal összegyűjteni, de szerencsére van egy külön fejezet, aminek ez a cím, hogy Júdás. Ezt a fejezetet is elhelyeztem a könyvben. Ezt érdemes, ezt a fejezetet, csak ezt a fejezetet külön is elolvasni. És utána még 2 tanulmányt elhelyeztem, hogy ennek a júdási rejtélynek egy kicsit a mélyére lássunk, mert ez a júdási rejtély is ismétlődik napjainkban, mert ma az emberek ugyanolyan könnyen becsaphatók, sőt könnyebben, mint a tanítványok. Ma ugyanúgy óránál lehet fogva vezetni nem 11 embert, 6 milliárd embert. A 20. század a gonoszságoknak olyan technikáját kísérletezte ki, ami alapján egy nagy diktátor azt mondta, hogy a legnehezebben becsapható mindig az egyes ember. 30 ezer embert mindig könnyebb becsapni, mint egy embert. És 6 milliárd embert meg játszik könnyedséggel lehet becsapni az egy emberhez képest. Ezért a mai világ arra tör, hogy ne legyenek egy-egy emberek. Ne legyenek gondolkodó emberek.
az embereket össze lehessen olvasztani, az embereket össze lehessen seperni úgy, mint a szemetet, hogy ezekkel az emberekkel azt lehessen csinálni, amit akarnak, és amihez ők is a beleegyezésüket adják. Ez a hipnózis, tömeghipnózis, ami folyik az elmúlt évszázadban, ez is azt kéri tőlünk, hogy értsük meg valahogy azt a hipnózist, amit Júdás elő tudott idézni, és az óránál fogva tudott vezetni, pedig ott még tetejébe nem is egy 6 milliárdos tömeg volt, hanem egyen-egyenként azért jóra törekvő emberek voltak, tehát nem egy vegyülékes csapat volt a tanítványoknak a 12 főnyi csapata, de még így is óránál fogva tudta vezetni, és nem lehet megrendülésre, és ennek külön fejezetet is szántam a könyvben, nem lehet megrendülés nélkül olvasni a betániai vacsora történetét, hogy egyik pillanatról a másikra a tanítványok mind egytől egyik Júdásnak adtak igazat, és nem Jézusnak. És kórusban mondták, hogy mire való ez a tékozás, miért engedi meg a mester, hogy Mária Magdola megkenje a haját, és öntözze a lábát a könnyel, mire a mester téved, Júdás mond igazat. Mert Júdás mondta ezt először János evangélium a 12. fejezete szerint, hogy mire való ez a tékozás. Félelmetes dolog ez a Júdás dolog, és ezért Lukács is beírja itt az apostolok története elejére, megjegyzi ezt, mint egy külön történetként a Jézus mennybe menete után megjegyzi, hogy hogyan döbbentek rá a tanítványok Júdás árulására, hogyan állt helyre a lelkükben a rend, hogyan választottak újabb tanítványt, hogy a 12-es létszám, hogy Izrael 12 törzse, 12 tanítvány az beteljen, hogyan választották Mátyást, és egyáltalán Péter, akit beszédet mond, hogyan fejezte ki az apostoloknak a meggyőződését, hogy hogyan tudták valahogy a helyére rakni ezt az egész Júdás kérdést. Megjegyzem, hogy ennek a Júdás kérdésnek a helyre rakásáról még a 4. fejezetben is olvashatunk, az apostolok egyik következő imádságában, ami egyben a predesztinációnak az egyik kulcs verse is, amit majd külön fogunk vele foglalkozni és idézni, amikor az apostolok egyszer úgy imádkoznak, mondom, ez a 4. fejezetben van följegyezve, hogy azt mondják, hogy Uram, mi hozzád járulunk, mi abban a fiatban hiszünk, akit megöltek, kiköltek meg, az Izrael vénei, meg Poncius Pilátussal együtt a pogány világ is, mert ezek összeszövetkeztek, és ők akarták a történelmet formálni, ők akarták eldönteni, hogy mi lesz a világon, és akkor így folytatják az imát, amikről a te kezed már örök időknek előtte eltervelt, hogy ezek történjenek. Tehát, hogy van az, hogy az ember akar, meg az ember szabad, és azt teszi, amit akar, de Isten előre látja, és előre tudja, hogy fogja majd az emberek javára fordítani azt, amit sokszor gonoszságból gonosz emberek kiterveltek. Tehát a predesztináció nagy problémáját is, hogy Júdás is rosszat tett, nagy gonoszságot tett, elárulta a mesterét, önmagát is tönkretette, de Isten az emberiség javára változtatta át az ő árulását, mert Jézus életét adhatta értünk a keresztfán, és így lehetett megváltó mindenki számára. Hadd olvassam most a Júdásra vonatkozó történetet a 15. verstől. És azokban a napokban felkelvén Péter a tanítványok között mondta, volt pedig ott együtt mintegy 120 főnyi sokaság. Tehát egyre gyarapodott a számuk, tehát a 11 főhöz már ugye Mária testvérek és más szimpatizánsok Jézushoz életében közel álló emberek, tehát 120 főnyi sokaság. Atyám fiai férfiak, szükség volt betelni annak az írásnak, melyet megjövendölt a Szentlélek Dávid szája által Júdás felől, aki vezetőjük lőn azoknak, akik megfogták Jézust. Mert mi közénk számláltatott, és elnyerte ennek a szolgálatnak az osztály részét. Ez mezőt szerzett hamisságának béréből, és alázuhanván elhasadt középen, és minden belső része kiomlott. És ezt tudtukra lőn mindazoknak, akik Jeruzsálemben lakoznak, úgyhogy az a mező tulajdon nyelvükön Akeldamának, azaz vérmezőnek neveztetett el. Mert megvan írva a Zsoltárok könyvében, legyen az ő lakóhelye puszta, és ne legyen lakó abban, és az ő püspökségét más vegye el.
Szükség azért, hogy azok közül a férfiak közül, akik velünk együtt jártak minden időben, míg az Úr Jézus közöttünk járt kelt, a János kerességétől kezdve mindaddig, amelyen felvitetett tőlünk, azok közül egy az ő feltámadásának bizonysága legyen mi velünk egyetemben. Állítottak azért elő kettőt, Józsefet, aki hivatott Barsabásnak, kinek mellékneve Justus volt, és Mátyást. És imádkozván mondták, te Uram, ki mindeneknek szívét ismered, mutasd meg a kettő közül egyiket, akit kiválasztottál, hogy elnyerje az osztály részét a szolgálatnak és apostolságnak, melytől eltévejedett Júdás, hogy az ő saját helyére jusson. Sorsot vetettek azért rájuk, és esett a sors Mátyásra, és a 11 apostol közé számláltatott. Ez egy látszólag egy kis történet, és sokszor úgy gondoljuk, hogy nincs is olyan sok jelentősége, csak egy formai, hogy meglegyen a 12. tanítvány. De azt gondolom, hogy mégis ennek a történetnek óriási jelentősége van, nem csak azért, mert a tanítványok helyre akarták állítani a rendet, hogy újra 12 apostol legyen, hanem, hogy említettem, ezek a tanítványok most szembesültek Júdás egész életével és tragédiájával. De most végre szembesültek. Látjuk, hogy megértették a Zsoltárok könyvéből, más ószövetségi jövendőlésekből, ugye az ószövetségben két jövendőlés volt, nem szó szerint Júdásra nézve, de arra nézve, hogy Jézussal olyan valaki fog rosszat tenni, aki a kenyerét eszi vele, aki a legközvetlenebb tanítványi köréhez tartozik, az a sarkát fogja felemelni ellene. Ez a Zsoltárok könyvében való jövendőlés volt. Mondom, itt nem volt név szerint Júdás, azért is nem, mert Júdás szabad ember volt, ha Júdás megtért volna, nem lett volna Júdás és áruló. De sajnos akkor lett volna más Júdás, nem Júdásnak nevezett, de más áruló lett volna. Ezt a Biblia előre megjövendölte a Zsoltárok könyvében, és a másik jövendölés pedig Zakariás könyvében olvasható, amiben szintén arról szerzünk tudomást, hogy egy valaki, aki ott van Jézus tanítványi körében, olyan nagyra becsüli Jézust, hogy kész egy ember egy kb. Egy hónapi béréért eladni Jézust, tehát egy olyan összegért, amit ma azt mondjuk, hogy egy 100-200 ezer forint, ha így átszámítjuk ezeket a pénzegységeket, tehát ez is majd, hogy nem azt mondható, hogy egy semmi, hogy ennyire becsülik Isten fiát, hogy 30 ezüst pénzért fogják elárulni, nagyra becsülték az én fiamat, még ez is benne volt a zakariási proféciában. De hogy Lukács ezt följegyzi, az napnál is világosabban mutatja, hogy egy ember mikor ért meg valamit. Bekövetkezett az esemény, a szemük láttára következett be. Ott lógott Júdás a fán úgy, hogy az egész Jeruzsálem tudta, mondja is Lukács, hogy azért is nevezték el vérmezőnek azt a helyet, mert Júdás vett az árulása béréből egy helyet, illetve az árulása béréből, amit visszaadott a papoknak, vettek egy helyet egész pontosan, és ezen a helyen, amit vettek, mert nem akarták visszatenni a pénzt a kincstárba, vettek egy telket rajta, ezen a telken következett be Júdásnak az öngyilkossága. Hát ez tulajdonképpen olyan, mintha ő vette volna, azért is mondja, van ez a megfogalmazás. Ennek híre ment, hogy Júdás mennyire méltatlanul öngyilkosként, és hogy ember számára méltatlan helyzetben ott lóg a fán, és ezt mindenki tudhatta, és a tanítványok most kezdenek el ezen gondolkozni, hogy hogyan is volt ez. Itt volt közöttünk egy köztiszteletben álló ember. Fölnéztünk rá. Ő volt az értelmiségi a tanítványok között. Mi vagyunk ugye az egyszerű halászemberek, munkásemberek. Ugye tudjuk jól, hogy az Iskarióti mellékneve is azért van Júdásnak, mert ez is egy lefordítható szó. Ugye az is a héber nyelven férfit jelent. Iskariótész. Ez annyit jelent, hogy a kariótból vagy keriótból való férfi. A könyvben jelzem ott egy térképen, hogy hol volt ez a kariót. Ez Hebronhoz közel a déli ország részen feküdt, mint egy 40 kilométerre Jeruzsálemtől. Tehát Júdás volt az egyetlen egy tanítvány, aki nem galileai volt. Jézus minden tanítványát Galileából választotta. Ott éltek egyszerű emberek, hitre jobban készséges, fogékony emberek. Júdás úgy keveredett a tanítványok közül, hogy Jézus őt soha nem választotta, de ő nagyon akar tanítvány lenni.
Ez is egy föltűnő jellegzetesség lett volna, de a tanítványok ezt se látták. Nem látták a tanítványok, hogy mindannyiunkat Jézus elhívott személy szerint. Egy valaki van, akit nem hívott el személy szerint, sőt, nagyon is ránk akart erőltetni a jelenlétét. Ezen se gondolkoztak el. Miért nem? Mert elvakította a szemüket az, hogy van közöttünk egy farizeusoknál tanult, egy a déli országrészben, Jeruzsálemtől közeli helységből származó valaki, aki nagyon ismeri az írásokat, és nagyon ambíciózus, jó kapcsolatot ápol a vallási vezetőkkel, és azért akarja, hogy Jézus király legyen, mert szinte Jézusnak ő a leghívebb tanítványa ezáltal, hogy ő nagyon szeretné, hogy Jézus valami nagy legyen, nem egy ilyen egyszerű valaki, aki járja az országot, hanem ugye a galileai királlyá választás mögött is Júdás szándéka állt, és ezt mind végigélték a tanítványok, de soha nem gondolkoztak el ezen. Csak akkor, amikor Júdás a méltatlan végéhez érkezett. Nem megdöbbentő, hogy embereket hogy be lehet csapni? Hogy embereket hogy el lehet ámítani? Miért? És mikor értették meg ezt a kérdést, tettem fel az imént. Kedves hallgatók, lehet, hogy nagyon határozottan, kérlelhetetlenül hangzik ez a mondás, de hát ezt nem azért mondom, hogy bárkit is sokkoljak, vagy bárkit is haragra ingereljek, de ki kell, hogy mondjuk, akkor értünk meg valamit, ha az Isten szava alapján értünk meg valamit. Mi nagyon büszkélkedünk az emberi értelmünkkel, a tudományossággal, a világ fejlődésével, de én igazat adok annak az orosz írónak, aki azt mondta a 19. században, hogy még az okos emberek se tudnak semmit. Mit lehet megérteni emberi értelemmel? Mennyire jó az emberi értelem? Biztos bizonyos szintig sok mindent meg lehet érteni, akkor, hogyha persze a háttérben Isten is velünk van. De ha nem az igéből értünk meg valamit, a tanítványoknak most terelődött a figyelmük az igére, a jövendőlésekre, amikre Jézus is végigvezette őket, most személyesen kutatták az írásokat, most a 10 nap alatt nem csak imádkoztak és könyörögtek, de az írásokból, magukból az írásokból próbálták megérteni Jézusnak a küldetését, és eközben megértették Júdás tragédiáját is. Az életben sokszor úgy vagyunk, hogy keressük a dolgok értelmét, keressük a világ magyarázatát, azt is, hogy mi miért vagyunk a világon. És csak el tudjuk mondani a francia költővel, hogy nem jutunk semmire, mert azt se tudjuk, hogy kik vagyunk. Az emberi értelem, míg hitáltal nem változik meg, míg nem térünk meg, vajmi keveset ért meg, azt is csak félig meddig és hiányosan. Amikor a Bibliából, Isten szavából értünk meg valamit, amikor az egyik hely küld a másikhoz, amikor a proféciák valamit előrejeleztek, amikor beteljesült egy esemény, és mi visszalapozunk oda, na ez az a szellemi munka, amit meg kell tennünk mindannyiunknak. Olvassuk és úgy kutassuk a Bibliát, mint hogy a kenyeret magunkhoz vesszük, megrágjuk, összekeveredik a nyállal, megemésztjük már a szánkban félig, meddig lejut a gyomrunkra és életté válik, hogy erőt adjon. Így kell a Bibliát nekünk fogadnunk, hogy Pál mondja később a Tesszalonikaiaknak, hogy a Szentlélek örömével befogadni az írásokat, és meghányni, vetni a dolgokat, amit Péter apostolnak ez a prédikációja is tükröz, most hullott le a hályog a szemükről. Erre 3,5 évig várni kellett. És Isten nem erővel, nem hatalommal tette ezt. Jézus pontosan tudta, hogy ha leleplezte volna Júdást, senki nem hitt volna neki. Még őt gyanúsították volna meg, hogy nem Júdás barátja. Nem erővel, nem hatalommal. Jézus hagyta az eseményeket kifejlődni. Jézus még azt is hagyta, hogy Júdás őt megcsókolja. Hogy ott mindenki előtt a szeretet legnagyobb jelét mutassa. Még ezt is meg kellett engednie Jézusnak, még ezt is el kellett szenvednie. És egész végig, hogy egy ember öngyilkos lesz, igen, mindezt végig kellett élnie. És utána, hogy a tanítványok megértsék, az írásokon végigvezetni, és én is azt gondolom, hogy sokszor az életben akkor értünk meg, amikor átélünk dolgokat, végigkövetünk dolgokat, de még akkor sem értünk meg, amikor utána járunk, és a Bibliából járunk utána. Ezért mondtam, hogy ne sokkoljon senkit ez a mondat. Akkor fogunk az életben érteni, amikor magából a Bibliából értünk meg dolgokat. Amikor maga Isten tud a sötétségből világosságot támasztani az elménkben,
És a Jóisten ezt egy olyan tökéletesen teszi, senkire az Isten a maga ismeretét, tudását nem erőlteti rá. Hagyja ott az emberi eszközt is, hogy csak keressen, csak éljen át csalódásokat, sokszor megbotránkozásokat, hogy a tanítványok is tették, és akkor a tulajdon szava alapján egyik pillanatról a másikra kisimul a kép, és a tanítványok elhatározták, hogy ők továbbra is 12-en lesznek. Két nyilván odaillő embert állítottak, hiszen Jézusnak volt 70 tanítványa, és jó okunk van azt képzelni, hogy a 70 tanítványból két a végsőkig kitartó tanítványt választottak, sorsot vetettek, hogy Isten dönts el, ne az övék legyen a döntés, hogy csak egy valakit, aki az ő hitük és meglátásuk szerint igazi követő volt, odaállították, könyörögtek, és a sors Mátyásra esett, így lett Júdás helyébe választva Mátyás, és állt helyre a tanítványok közötti rend. Mindezt megtették, és ezután jött a kereszténység történetének az egyik legnagyobb és mind a mai napig hatással levő eseménye, és ez volt a pünkösd, ami tehát még egyszer mondom, pontosan 10 nappal Jézus mennybe menetele után történt meg, és ez a 10 nap elegendő volt ahhoz, hogy olyan óriási változások álljanak be a tanítványok körében, amelyek Jézus személyes jelenlétében soha nem álltak be. Ennek a pünkösdnek a vizsgálatába fogunk fogni a következő alkalommal, és azt a kérdést tesszük majd fel, hogyha ez a pünkösd megtörtént 2000 évvel ezelőtt, és nekünk profétikus ígéretünk van, hogy lesz egy második pünkösd. Ha fehér az apostoli kor, de nekünk profétikus ígéretünk van, hogy most is megfehéredés lesz majd az osztályrésze a hívő keresztényeknek, akkor mi vajon hogyan készülhetünk fel erre a második pünkösdre, ami itt van előttünk, ami karnyújtásnyira itt van előttünk, és ha a második pünkösd megvalósul, és a Szentlélek újra kiárad, mint egykor, akkor az egész föld meg fogja ismerni a hiteles evangéliumot, mint hogy sajnos ma még nem ismeri. Hatalmas, ünnepélyes események előtt állunk, és ezekre a hatalmas, ünnepélyes eseményekre fel kell készülni. Most van az idő, most még nincsenek itt ezek az események, de szó szerint mondom, holnap és holnap után már itt lehetnek. Ezekre ma kell fölkészülnünk. Ezért fontos, időszerű, és mindannyiunk érdekében, legjobb érdekeinkbe vágó dolog az, hogy az apostolok cselekedetei részletről részletre. Köszönöm szépen a figyelmet.

Kedves táborozóink, mindenkit szeretettel köszöntök ezen a tábornyitón, amelyen még nem kezdjük el sem a reggeli, sem az esti témáinkat, csak egy rövid bibliai részt veszünk. Én Reisinger János vagyok, és a munkatársaim nevében mindenkit, főleg azokat, akik először vannak itt, szeretettel köszöntöm, és röviden szeretném elmondani, hogy 28 éve rendezünk ilyen táborokat, és ezen a helyen pedig éppen 20 éve. 1984-ben rendeztük itt az első táborozást, és azóta szakadatlanul egy évben körülbelül 6 turnus zajlik le itt családosoknak. Előttünk volt egy főiskolai tábor, egy mozgás életközpontú életmódtábor, utánunk lesz még zenei tábor és 2 bibliaismereti tábor ebben az évben is. Táborainknak 3 fő célja van. Az egyik célja ezeknek a táborozásoknak, hogy a Bibliát megismerjük. A Bibliából reggel és este előadásokat hallgatunk, megbeszélések követik ezt, és a kirándulások során is bibliai témákba elmélyedve szeretnénk a könyvek könyvét megismertetni, és hát mi magunk is, akik itt előadunk, nekünk arra a jó kérdés.

és a Nagy Milic Magyarország legészakibb hegycsúcsa az 900 méter körüli. A természet szeretet mellett, a Biblia ismeret és a természet szeretet mellett még van egy harmadik célja is a táborozásainknak, hogy egymást jobban megismerjük, barátságok szövődnek itt a táborokban. Többen, amikor elmennek innen, levelezésben tartják egymással a kapcsolatot. Ez is a célja a táborozásainknak, hogy újra visszajöjjetek ide, és évközben pedig egymással tartani tudjátok a kapcsolatot. Mindenkinek a tegezést felajánljuk a táborozásunk idején, de utána is felnőttek számára, hogy tényleg, ahogy túrázunk, ne legyen semmi nehézség abból, hogy ne kelljen keresni a szavakat a magázásnak és a nehezebb, körülményesebb megszólításnak a jegyében. A táborozásaink általában 7 naposak, 10 naposak és 12 naposak. Most ez a két bibliaismereti tábor rövid, tehát 7 napig leszünk együtt, vasárnaptól vasárnapig. Ezután egy mentesítő tábor kezdődik, mert olyan sokan jelentkeztek erre a turnusra, hogy mindenkit visszaértesítettünk, hogy aki csak megteheti, próbáljon július 25-től eljönni ide, és többen ezt jelezték, és július 25-től augusztus 1-ig egy mentesítő bibliaismereti táborunk kezdődik, majd Törökkoppányban, a Dunántúlon augusztus 1-ével folytatódik a bibliaismereti táborok sora, de ott egy 10 napos tábort szervezünk. Minden évben lehet jelentkezni a táborokra, valaki 7 naposra jelentkezik, vagy 10 naposra, majd eldönti a jövő évben, hogy melyik a megfelelő. Azt kell, hogy mondjam, hogy a régi rendszerben 14 napos táboraink voltak, aztán 12 naposak, de most a rendszerváltás után úgy látjuk, hogy mindenkinek kevés az ideje, és örülünk egyáltalán, hogyha 7 napos táborokra is ilyen szép számmal eljöttök. Röviden ismertetném a tábori menetrendünket is. Úgy gondoltuk, hogy reggel 6:45 lenne az ébresztő, mert este 10 órakor mindenkitől kérnénk a lefekvést, az elcsendesedést, hogy mindenki azt a 8-9 órát bőségesen meg tudja aludni ezen a nagyon jó levegőjű hegyvidéki területen. Tehát este 10 után, ha csak lehetséges, az egész táborban, de a sátraink és a szobáink körül is csend honoljon, hogy reggel 6:45 mindenki frissen tudjon felébredni. 7 órakor reggeli tornát hirdetünk. Aki el tud jönni a reggeli tornára, amit tőlem baloldalt ezen a szép tisztáson szoktuk megtartani, mezitláb érkezzék a harmatos fűre, de ha valaki papucsban, vagy pedig tornacipőben szeretne érkezni, természetesen így is bebocsátást nyerhet, és ebben az évben szakképzett tornászunk, nem tudom, hogy itt vagy-e, legyél kedves felállni, Anikó, ugye? Anikónak hívják, ő fogja vezetni a reggeli tornákat, tehát nem ilyen bocsinált a reggeli torna vezetőkkel kell idén bajlódni, mint hogy tavaly is én voltam, lettem volna. Tehát egy szakképzett jó gyógytornászunk lesz, aki körülbelül 20 percig, tehát 7 órától, 7 óra 20 percig a fejünk bubjától a lábunk ujjáig minden részünket meg fog mozgatni, az izmainkat be fogjuk melegíteni, és utána egy jó leső fürdés, tussolás után reggel 8-ra várnánk a reggelire a étkező sátorba a kedves táborozóinkat. Lehet, hogy mivel ha még többen leszünk, ezt a 8 óra időpontot talán előre hozzuk 6:45-ra, de ez nem olyan nagy dolog, mert ezt majd holnap meglátjuk. Holnap még 8 órára várunk mindenkit, és reggel 9 órakor lesz itt az első témánknak az előadása, 9 órától 9:30-ig, 9:45-ig. Utána az idő függvényében, ha rossz lenne az idő és eső esnék, akkor itt maradnánk, meg beszélnénk a témát. Ha jó az idő, akkor fölkerekednénk, kimennénk a természetbe, ahova letáborozunk, oda hozzák ki az ebédet utánunk, és az ebéd után beszélnénk meg a reggeli témát. Tehát ez körülbelül mindig így lenne, hogy a reggeli témánkat rossz idő esetén itt, jó idő esetén pedig kint a természetben beszélnénk meg. Délután még további kinti séták, túrák, este úgy kell beérkeznünk, hogy este 6 órakor vacsora és 7 órakor az esti előadás. Az esti előadás után szünetet szoktunk tartani, egy fél órás szünetet,

körülbelül 8:30-kor kezdjük az esti előadás megbeszélését itt a sátorban. Felhívom azok figyelmét, akik alföldies helyről jöttek, vagy távolabbról, hogy este itt nagyon hideg szokott lenni. Tehát estére mindenkit kérünk, hogy hozzon magával egy kis felöltőt vagy pulóvert, főleg akkor, hogyha szép az idő és csillagos az ég, akkor itt nagyon lehűl a levegő. És számítanunk kell arra, hogy itt olyan 10 fokok fognak lenni, bár most napközben 33 fok volt, de esténként itt olyan 15-20 fokra lehűl a hőmérséklet. Ezért mindenkit kérek arra, hogy jól öltözködjék fel, pokrócot is ki lehet hozni, és be lehet teríteni a lábunkat is. Körülbelül este 9:30-ig tart ez az esti megbeszélés, és utána 10 órára a táborunkban, ahogy említettem, nagyon üdvös lenne, hogyha csend honolna, hogy mindenki jól ki tudja pihenni magát. Nem tudom, hogy ki hogy van a pihenéssel, én az aktív pihenést tartom a legjobb pihenésnek, tehát ha jó sokat mozgunk, beszélgetünk, felüdülünk, de este megadjuk a módját annak is, hogy időbe lefeküdjünk, akkor reggel egy jól kipihent állapotban fogunk ébredni, és tudjuk jól, hogy a mai világban a jó alvás az szinte már kincsnek számít. Itt mindenki számítson erre, mert nagyon jó a levegő, és nagyon alkalmas ez a hely arra, hogy egy hét alatt is olyan üdülésben legyen részünk, ami nekünk például, akik évről évre ide visszajárunk, mindig felejthetetlenné teszi a bozsvai táborozásokat. A hely, ahol vagyunk, a Zempléni-hegység, az kiláttunk az étkező sátorunkból a Szemlőhegyre. Ez az a legenda fűződik, hogy IV. Béla király csapatai ezen a helyen táboroztak le, és az őket üldöző tatárokat erről a helyről szemlélték, miközben a király a Béla sziklán, amit terveim szerint ma este meg fogunk nézni, mert ki fogunk arra sétálni, a királynak a Béla sziklán vetettek fekhelyet. Maga a táj csodálatos, északon a Nagymilicszel, a Füzéri várral, Hollóházával, körbe-körbe onnan gyönyörű panoráma nyílik egészen Sátoraljaújhelyig, és itt bent a hegyek között pedig van olyan kilátó helyünk, ahol 40-50 hegycsúcsot tudunk megszámolni, és teljes érintetlenségben tárul elénk a természet. Felhívom a kedves táborozók figyelmét, hogy néhány kellemetlenségre előre is készüljünk fel, ezek nem nagy dolgok, de figyeljünk ezekre, például egész országunkban kullancs veszély van. Ezért azt ajánlanám, hogyha kimegyünk túrázni, ha csak lehetséges, akkor hosszú nadrágban jöjjünk, nem ilyen rövidújú ingben, hanem talán hosszújú ingben, bár a rövidújú ing is megengedett, csak utána nézzük át a hajlatokat, mert ezek a kullancsok nagyon szeretik a testünk lágy részeit, és oda furakodnak, és ott igyekeznek beásni magukat. Esténként a gyermekeinket külön nézzük át, főleg a kisgyermekeket. Ha valakinek viszketése van bármilyen helyen, akkor a szülőket kérném szépen, hogy jelezzék, és ha nem tudják a kullancsot kivenni, néhányan már az elmúlt években egész szép gyakorlatot szereztünk a kullancs kivételbe. Azért most éppen látom, hogy orvos is van közöttünk, ez jó leső érzés, talán orvosok is vannak közöttünk. Egyelőre inkognitóba hagynánk őket, mert ők is nyaralni jöttek ide, és nem arra, hogy reggeltől estig futkározzanak, de a kullancs nem kis veszély, mindannyian hallottunk a Lyme-kórról és egyéb más fertőző megbetegedésekről, tehát erre szeretném fölhívni a figyelmet. A kullancson kívül a darázs veszélyre is, tehát itt bizonyos darázs, fészkek, hangyabolyok óriási számban, tehát azért vigyázzunk, hogy merre lépünk. Itt a Zemplénben a vipera is őshonos, eddig még 20 év alatt elkerült bennünket, csak egy kislánynak a bokáján hagyta ott a nyomát, de gyorsan kinyomtuk a vért, és semmi baj nem lett. Azért oda kell figyelni a gyermekekre, és főleg, hogyha magas hűben járunk, vagy olyan természeti helyen, ahol nincs lekaszálva, azért figyeljünk oda, mert nem lenne üdvös, hogyha bárki is valamilyen betegséget szerezne. Mivel nagyon jó időt mondott a meteorológia, én nem szándékozom fürdőhelyekre menni. Fürdőhelyeken általában megint csak betegségeket szereztünk a Sárospataki Végardón is, vagy a Bodrogban is, vagy más helyeken is. Azt szoktam mondani, hogy a fürdést én is tudom garantálni. Egy 15 kilométeres túra után annyi vízbe fogunk úszni, hogy
pontosan meg fog felelni annak az igénynek, amit a víz iránt támasztunk. Azt is szeretném megerősíteni, hogy a túráink, így a holnapi túránk is azért csak egy nagyon szelény 4-5 kilométeres túrákkal fognak kezdődni, majd a hét végére fogjuk föltenni a lecet talán a 10-15-18-20 kilométerre, de hát lehetséges, hogy ezt majd fakultatív módon tesszük. Mindannyian ismerjük, hogy a Bibliában alapelveket találunk a helyes életmóddal kapcsolatban, és a helyes életmód 8 alapelve közül az egyik alapelve a mozgás. Mivel egyikünk sincs, gondolom, elkényeztetve az év során a mozgással, én például rendkívül mozgásszegény életmódot folytatok, ezt itt akarom bepótolni sokaknak a kárára, mondják nekem, de meg fogjuk látni, hogy ez 4-5 km per óra gyorsaságnál többet nem jelent. Ha megnézzük, hogy Jézus Krisztus milyen gyors ütemben járta be Palesztina vidékét, azt láthatjuk, hogy ő is 4-5 km per óra gyorsasággal közlekedett, és senki ne ijedjen meg ezektől a túráktól, mindenkit bevárunk, senki nem veszett eddig el, és nagyon jót fog tenni mindannyiunknak a mozgás, és a gyerekeknek főleg az izzadásig menő és egy kicsit megerőltető mozgás, mert hát az az egészséges és az a helyes. Szeretném még arra is felhívni a figyelmet, hogy mivel többen leszünk, mint ahogy most itt vagyunk, lehetséges, hogy mindannyian az étkező sátorban nem férünk el, a ma esti ülésrendet tartsuk tiszteletben, tehát ezt a későn jövőknek is minden reggel el fogom mondani, hogy a ma esti ülésrend a hatályos. Aki nem fér be az étkező sátorba, a nagy sátort körülveszi 3 kisebb, sőt 4 kisebb sátor is, ott is meg fogunk teríteni, és oda is várjuk azokat, akik talán később kapcsolódnak be a táborozásunknak a programjába. Amikor bibliai időben az emberek összegyűltek, Isten azt mondta a zsidó nép vezetőinek, hogy mondjanak áldást az emberekre. Van a Bibliában egy híres hely, Mózes 4. könyve 6. fejezetében, ahol az ároni áldást olvassuk. Én a mai tábornyitónkon szeretném felolvasni ezt az áldást, és nagyon röviden megemlékezni arról, hogy mi ez, hogy áldás, meg mi is van benne ebben a néhány mondatban, amit én most mindenkinek szívemből kívánok, aki eljött erre a táborozásunkra. Mózes 4. könyve 6. fejezetében a 24. verstől a 26-ig így olvasom ezt a 3 mondatot, hogy amikor a nagy sokaság összegyűlt, akkor Áronnak és az ő fiainak a közösséget a következő szavakkal kellett megáldani. Áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon békességet néked. Ez 6 kijelentés. Először azt kellett mondani az embereknek, ez volt az első kijelentés, hogy áldjon meg tégedet az Úr. Ez a régi bibliai időkben szólásforma is volt, tehát például a hétköznapi érintkezésben is, ha az emberek kimentek a mezőre, vagy elkezdték a munkát, például a Rút könyvében olvassuk, hogy kiment Boáz a szérűre, és ott is így köszöntek egymásnak az emberek, hogy áldjon meg tégedet az Úr. Egy régi szólásforma volt, de ennek a szólásformának nem egy formális értelme volt, hanem nagyon mély tartalma és jelentősége. Nem tudom, hogy elgondolkoztunk-e azon, hogy mi az, hogy áldás. A hétköznapi nyelvben egyre kevesebbet használjuk ezt a szót. Még szoktuk mondani, hogy az egészség nagy áldás. Beszélünk gyermekáldásról. Beszélünk különböző áldásokról, amik az életben várják az embert. Nem tudom, hogy elgondolkoztunk-e azon, hogy mi ez, hogy áldás. A legtöbb európai nyelv a benedikcióval és ennek származék szavaival fejezi ezt ki, az annyit jelent szó szerint magyar, jót mondani. Jót mondani. Az áldást általában azzal szokták azonosítani, hogy jót mondjunk másoknak, és jót kívánjunk másoknak. De a Bibliában ennél többet jelent az áldás. Amikor Áronnak a közösségre ezt kellett először mondani, hogy áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Ennek nagyon nagy jelentősége volt, mert az áldáson a Biblia azt érti, hogy az Isten segítsen bennünket, mindannyiunkat hozzá,
hogy ott lehessünk az örök életben. Az áldás annyit jelent, hogy alkalmassá tenni az örök életre az embert. És alkalmassá az örök életre itt a föld életbe lehetünk, úgy, hogyha összhangba kerülünk az élet törvényeivel, amelyeket Isten teremtett. Tehát az áldás annyit jelent, hogy itt a földön törvényszerűen éljünk. Itt a földön összhangba kerülve az Istennek a bölcsességével és a parancsolataival, és alkalmassá tegyenek bennünket az Isten áldás, hogy a legnagyobb áldást elnyerjük, hogy az életünk ne csak néhány évtized legyen, hanem ott lehessünk majd mindannyian az örök életben. Ez volt az első dolog, amit kellett kívánni, hogy áldjon meg tégedet az Úr, és azért tette hozzá ezt így másodszor, és őrizzen meg tégedet, mert ez kettős értelemben szerepelt, hogy itt a földön is őrizzen meg minden bajtól, szerencsétlenségtől, veszedelemtől, de egész életedet őrizze meg, hogy ott lehessél majd az örök életben. Jézus azt mondta, hogy az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Tehát ez az első két mondás, hogy áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet, kifejezte azt, hogy az egész életünk legnagyobb vágyának ez kell lennie, hogy mi az életben alkalmassá legyünk majd arra, hogy örökké élhessünk Isten országában, az Isten által újjáteremtett világban. A harmadik kérés így hangzott, világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad. Olyan ünnepélyes, fenkölt kijelentés ez, de ennek egy nagyon egyszerű és nagyon gyakorlati hétköznapi tartalma van, hogy világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad. Hogy mindannyian megismerhessük az Istent, hogy mindannyiunk előtt világos legyen, hogy ki az Isten. Nagyon sok ember teszi fel a kérdést, hogy van Isten? Hát ki az Isten? Milyen az Isten? Milyen Isten az, aki ennyi minden gonoszságot eltűr ezen a világon? Meg miért nem avatkozik közbe az Isten? Meg miért? Legtöbb ember tele van ez, hogy van, ki, milyen, miért, miért nem? Isten a Bibliát adta azért, hogy mi megismerhessük őt. Semmelyikünk nem tudja kitalálni, hogy milyen az Isten, meg ki az Isten, meg miért tesz így az Isten, vagy miért nem tesz úgy az Isten. Az Isten ismeret forrása a Biblia, és mi azért vagyunk itt, hogy a Bibliát megismerjük, mert innen származik a hiteles Isten arc, tehát nem mi találjuk ki az Istent, mert nagyon sokszor az emberek találják ki az Istent, és nagyon sokszor az embereknek csak olyan Istenük van, akit maguk találnak, és maguk vetítenek ki maguknak, és ez egy olyan emberi, olyan hozzánk hasonló Isten, persze, hogy nem vagyunk vele megelégedve, mert ez az Isten nem tud rajtunk segíteni. De az az Isten, a teremtő Isten, a jellemében tökéletes Isten, a világokat fenntartó Isten, ha megvilágosítja az ő orcáját mi rajtunk, hogyha ismerté tudja tenni magát, mert ő ezt szeretné, de ez kell a mi odaszánásunk is, hogy mi engedjük-e, hogy az Isten szóljon hozzánk, és egyáltalán kíváncsiak vagyunk-e arra, hogy az Isten mit mond. Ez a harmadik kívánság, a harmadik áldásmondás. És ezután negyedszer azt mondja, hogy könyörüljön te rajtad. Ha megismerjük az Istent, akkor látjuk azt, hogy ki az Isten, hogy az Isten a tökéletes szeretet, és az életnek is az alapjaként a szeretetet állította alapként, és az Isten szeretetétől akkor kezdjük látni, hogy milyen messze távolodtunk, és amikor megismerjük az Isten lényét, az Isten jellemét, akkor kezdjük látni, hogy mi emberek milyenné lettünk, és mivé lettünk. És amikor a Bibliában elmélyedünk, akkor kezdjük látni, hogy a két szeretet között milyen határtalan nagy a különbség, hogy a Biblia mondja, amennyire magasabb az ég a földnél, annyira magasabbak az ő gondolatai a mi gondolatainknál, de amennyire magasabb az ég a földnél, annyira másabb az Isten szeretete is a mi szeretetünknél. Sajnos mi szeretetből rendre rosszul vizsgázunk. Mindig azon kapjuk magunkat, hogy megint elfogyott a szeretet. Megint nem tudtunk úgy viselkedni, hogy gondoltuk volna. Megint valami híja van a mi életünkben a szeretetnek. Ha megismerjük az Istent, és hagyjuk, hogy az Isten lakozzék bennünk hitáltal, akkor az Isten meg tud könyörülni rajtunk. Az Isten fel tud emelni bennünket. És a szeretetünk nem olyan lesz, mint ahogy Hósás próféta mondja, hogy olyan az emberi szeretet, mint a korai reggeli felhő és a korán múló harmat, hanem nekünk igazi, valódi szeretetünk lesz minden egyes ember iránt. Az ötödik mondás így hangzik, fordítsa az Úr az ő orcáját, te reád.
Ez érdekes, hogy ötödszörre mondja ezt, hogy fordítsa az Úr az ő orcáját. Tehát először azt mondja, hogy áldjon meg tégedet az Úr, őrizzen meg, világosítsa meg az ő orcáját te rajtod, könyörülj rajtod. Mit jelent ez, hogy fordítsa az Úr az ő orcáját te reád? Miért hát az Isten nem fordította eddig felénk az orcáját? Kedves táborozók, a Bibliában vannak nagyon egyszerű kijelentések, és ezeken az egyszerű kijelentéseken el kell gondolkoznunk. A Biblia Istent atyának mondja, Jézust fiúnak, és ugye a lelket a Szentléleknek. A családi kapcsolatokból veszi a hasonlatokat a Biblia is, és hadd tegyem fel most nektek a kérdést, hogy van olyan, hogy egy szülőnek el kell egy kicsit fordítani az orcáját a gyermekétől? Van ilyen eset, hogy azért a szülő nem viszonyulhat úgy a gyermekéhez, mint hogy ő maga is szeretne, meg mint hogy ez a kapcsolat is megérdemelni, és egy kicsit el kell, hogy fordítsa az orcát. Most figyeljünk a megfogalmat, nem azt mondom, hogy a szívét, egy szülő se fordítja el a szívét a gyerekeitől, gondolom. Akkor is, hogyha azok a gyerekek kamaszodnak, felnőnek, messzire jutnak attól a szülőtől, a szívünket nem fordítjuk el a gyerekeinktől, de az orcánkat el kell, hogy fordítsuk sokszor. Mert hogyha az a gyerek olyanokat tesz, amit nem tudunk elfogadni, amik erkölcsileg nem elfogadhatók, a szívünk ott van a gyerekeinkkel, hívő szülők küzdenek, imádkoznak is gyerekekért, unokákért, de az orcánkat el kell, hogy fordítsuk, hogy jelezzük, hogy ez nem a helyes út, ezzel én nem értek egyet, és ezen én nem tudlak téged támogatni, fiam vagy lányom, ezen az úton. Az Isten szíve mindig velünk van. Az Isten soha nem fordítja el tőlünk a szívét. De Istennek nagyon sokszor el kell, hogy forduljon az orcája tőlünk, mert egyszerűen olyan dolgokat teszünk, amelyekbe az Isten nem követhet bennünket. És az ötödik mondásnál kéri Mózes, illetve aki legyegyezte, Mózes negyedik könyvében, a hatodik fejezetben olvassuk ezt az ároni áldást, hogyha az Isten bennünket megállhat, megőrizhet, megvilágosíthatja az orcáját rajtunk, ha megkönyörülhet rajtunk az Isten, és itt, hogyha már könyörülni tud rajtunk az Isten, amikor elfogadjuk a kegyelmét és könyörületét, amikor kezdjük átlátni, hogy mi kegyelemre szoruló emberek vagyunk, akkor tudja az Isten odafordítani az ő orcáját miránk. Akkor tud az Isten nem csak a szívével, az arcával is velünk együtt lenni. Akkor tud teljes valójával támogatni bennünket az Isten. És amikor ez bekövetkezik, ezután már csak egy mondás marad. És az egy mondás is kitalálható, hogy mi lesz, és adjon békességet néked. Akivel az Isten ott lehet a szívével is, és az orcájával is, annak az embernek az életben a legfőbb kincs fog jutni osztály részéül, békességünk lesz. Amikor először rendeztük ezeket a táborokat, olyan 50-80-an voltunk itt 20 évvel ezelőtt. Emlékezem, az első se ez a nagy sátor, se más nem volt meg. Ezt a régi vadászházat vettük meg, ami itt van a sátorunk mögött, és ezt hoztuk helyre, és évről évre bővült a bózsvai tábor. De visszaemlékezem, 20 évvel ezelőtt is itt voltam, én 82 óta vagyok táborozó Telkibányától fogva, és itt Bózsván is a kezdetek kezdetétől nyomon kísérhettem a fejleményeket. Soha úgy nem fejeződött be táborunk, hogy a táborozók el nem mondhatták volna azt, hogy úgy szeretném azt, hogy otthon is Bózsva legyen. Hogy békességem legyen. Nem csak azért, mert egy zaklatott, békétlen világban élünk, az embernek mindig szüksége van egy más minőségű békességre, egy olyan békességre, amit csak az biztosíthat számunkra, ha az Isten szívével is, meg az orcájával is hozzánk fordul. És Jézus azt mondta, hogy én olyan békességet adok néktek, amilyen békét a világ nem adhat néktek. A világ is akar békességet adni. Igaz, hogy elég nagy áron, elég sokat kell annak az embernek fizetni, aki békességet akar, és arról is ki fog derülni, hogy nem igazi békesség. Isten ingyen ajánlja fel mindannyiunknak a békességet. De ez nekünk is le kell nyugodnunk, el kell csendesednünk, és Istenre kell figyelnünk, hogy az Isten megállhasson, megőrizhessen,
az orcáját világoltathassa rajtunk, meg tudjon könyörülni, és akkor az orcáját végképp hozzánk tudja fordítani, és békességet tud nekünk adni. Befejezésül szeretnék idézni egy részletet. Minden reggel ebből a kis könyvből fogunk felolvasni a reggelink előtt egy kis idézetet. Ha Bózsvát nem is tudjuk hazavinni, ezt a könyvet mindenkinek tanácsolom, akinek esetleg még nincs meg, hogy ezt haza tudja vinni, az a címe, hogy Feletté tiszta a te beszéded. Csak úgy rutinszerűen mindig megnézem, hát ugye ma július 18-a van, hogy mi a mai reggeli dicséret, hát reggel még nem voltunk itt, ugye csak ebédre érkeztünk, és a délután során, de pótlólag a mai reggeli dicséretet hadd olvassam fel, majd holnap reggel kedves munkatársam fogja felolvasni az étkező sátorban. A ma reggeli dicséretünk János első levele, 3. fejezet 18. verséből egy gyönyörű szép, rövid, de gyönyörű szép, de egy kicsit megszégyenítő biblia vers. Fiacskáim, ne szóval szeressünk, se nyelvel, hanem cselekedettel és valósággal. Ez a ma reggeli igehelyünk. Hadd olvassam fel a hozzáfűzött megjegyzést. Tehát ez az igehely, hogy fiacskáim, ne szóval szeressünk, se nyelvel, hanem cselekedettel és valósággal. Az igazi szeretet nem elsöprő, tüzes, féktelen szenvedély. Éppen ellenkezőleg. Az igazi szeretet nyugodt és mély érzés. Túltekint a külső megjelenésen, csak a belső érték vonza. Az igazi szeretet bölcs és körültekintő, odaadása valóságos és tartós. Isten az élet hétköznapi eseményeiben vizsgáztat és próbál ki bennünket. Ezek árulják el a szív mienségét. Apró figyelmességek és a szívből fakadó előzékenység építik föl, mint megannyi tégla a boldogságot. A bátorító, szeretetteljes szavak elhanyagolása, a szolgálatkészség mellőzése a kis dolgokban. Ezek eredményezik a boldogtalanságot. Végül mindnyájan rájövünk majd, hogy a javunkra szóló mennyei feljegyzések legnagyobb része a körülöttünk élők boldogsága érdekében tett lemondásból áll. Az is napvilágra jön majd, ha csupán önmagunkkal törődünk, tekintet nélkül mások boldogságára és jólétére. Ez sem kerüli el mennyei atyánk figyelmét. Én azt kívánom, hogy itt a táborban, ha rövid időn belül is, de nem rövid idő, a 6-7 nap, próbáljunk meg ne csak magunkkal törődni. Bibliának a nagy kijelentés, hogy nagyobb öröm adni, mint kapni. Nagy öröm kapni is, azt nem kétlem, és azt nem akarom vitatni. Nagy öröm, hogyha kapunk valamit, de nagyobb öröm, ha adunk valamit. A táborozók azért szokták mondani, hogy jaj, de jó lenne hazavinni a Bózsvát. Én legalábbis ezt mondtam az elmúlt 20 év, hogy vigyétek is haza, nem a helyet kell hazavinni. Azt a valakit kell hazavinni, akit megszólított téged, akit a szeretetét a természeten, más embereken keresztül bizonyította irántad. Éljél úgy, ahogy itt éltél ebben a 6-7 napban, ne magaddal foglalkozzál. Vedd észre másoknak a szükségleteit. És a boldogságod nem valami nagy dologból áll, és nem valami nagy dologtól függ. A boldogság a hétköznapi apró figyelmességek és a szívből fakadó előzékenység. Milyen egyszerű az élet. És olyan örvendetes dolog, hogy itt a táborban az eddigi 20 évben, és remélem, ameddig csak itt vagyunk ezen a táborhelyen, az ezután években is, nekem a legnagyobb öröm, amikor azt látom, hogy tényleg a kedves táborozóink megtanulnak figyelni a másikra. Megtanulnak beszélgetni a másikkal, megtanulnak igazi figyelemmel lenni a másikra, és itt nagyon sokan mondták el azt, hogy igen, valahol ilyen apró dolgokból, hogy egy kiránduláson, hogy ki hogyan szólít meg, miről beszélünk. Egyszer mondta egy idősebb táborozón, kicsit úgy felháborodva, oda mentem a fiatalok közé, oda mentem a túrák során, hát képzeld el, mondja nekem, ott is bibliai dolgokról beszélte.
hogy hát ez a legnagyobb öröm, amikor nem hiába való fecsegés, hanem értékes, egymást tisztelő, egymást megbecsülő, szerető beszéd hangzik el. A te beszédedből ismertetel igaznak vagy hamisnak, mondta Jézus Krisztus. Én kívánok ezeknek az áldásoknak és a gondolatoknak a jegyében szép és tartalmas táborozást mindenki számára. Nagyon örülök, hogy ennyien el tudtunk jönni, és most látok újabb arcokat is az országhatárokon kívülről, és látom Jugoszláviából, más helyekről is érkeztek hozzánk, és valószínűleg még ma és holnap fognak is érkezni, és kívánom mindenki számára, hogy amilyen kérdésekkel eljött ide ebbe a táborba, hogy eddig talán nem kapott választ ezekre, vagy nagyon szeretne valamit megtudni, az nyugodtan nálam, nálunk, mindenki, akik előadók vagyunk, természetesen négy szem között is, vagy kiskörben is mindenki rendelkezésére állunk, és a gyerekeink számára külön tanítók is lesznek.

Tehát a polgári törvények a témánk, ami lehet, hogy olyan furcsán hangzik, vagy talán a rendkedvéért van a sorozatban, én hadd mondjam, mert elfogult vagyok a témával, én szeretem a témát. Szerintem nagyon fontos és hasznos és tanulságos téma, tehát ne tessenek úgy venni, hogy ide a sorozat végére ide került valahogy. Azt hallottam, hogy már volt szó korábban más törvénycsoportokról itt a Mózes könyveiben. Talán tetszenek tudni, ugye, hogy vannak erkölcsi törvények, ezek a legismertebbek a 10 parancsolattal az élen. Vannak papi törvények Mózes könyveiben, amelyek a papok tevékenységét, a templomi rendtartást, a szent cselekményeket, ezeknek a jelképes cselekményeknek a rendjét szabályozták. És vannak egészségügyi törvények is a Bibliában egyébként ugyancsak itt, ugyancsak ezzel összefüggésben. És egy újabb csoportja ezeknek a törvényeknek, tehát az úgynevezett polgári törvények. Ugye, mitől polgári törvények? Tetszenek tudni talán, hogy Izrael egy választott nép volt, egy vallást testesített meg és képviselt, ez volt a hivatása, erre volt kiválasztva, és egyúttal egy nemzetet is képezett. Tehát egy elég sajátos dolog volt, hogy ott mindenki ugyanabban a templomba járt, ma így mondanánk, és mindenki járt. Egy elég sajátos együttélés volt, egy kívánatosnak tűnő egyszerű társadalmi berendezkedés, de ez azzal járt, hogy ők hétköznap is együtt voltak, hétköznapi viszonyaikban felmerülhettek rendezetlen kérdések, és azokat is szabályozni kellett. És mivel egy törvény alá tartoztak, egy uralkodó alá az Isten személyében, azonos valláshoz tartoztak, ezért a polgári életüket is közös platformon élték meg, azonos törvények alapján, és ezek voltak az úgynevezett polgári törvények. Szokták azt is mondani, hogy ezek mózesi törvények, biztos tetszettek ezt a kifejezést hallani, én azért nem szeretem személy szerint, mert azt a képzetet kelti bennünk, hogy vannak az Istentől adott törvények, meg vannak a mózesi törvények, ami nem igaz. Ugyanaz az Isten adta ezeket a törvényeket is, csak Mózes volt az eszköz, aki által küldte. Ha azt vesszük a 10 parancsolatot is, tény, hogy az Isten írta az ujjával a kőtáblára, ez egy minőségi különbség, de a kőtáblát megint csak Mózes hozta le. Tehát ott is Mózes eszközi szerepet játszott, ez volt a feladata. Tehát nehogy azt higgyük, hogy a mózesi törvények Mózes-től származnak, vagy az ő lelkéből, fejéből pattantak volna ki, ugyanúgy isteni az eredetük, és ezért is indokolt szemügyre vennünk ezeket a törvényeket. Mert ebből is tanulhatunk. Ugye mit tanulhatunk ezekből a törvényekből? Hát majd a végén szeretnék visszatérni erre az összegzésnél. Most annyit hadd mondjak el, hogy azért mindenkit minősít az, hogy milyen rendet valósít meg maga körül. Akár a saját szobájában, akár a saját családjában, akár a saját országában. Vagy mondhatnám így, hogy a saját világegyetemében, ugye, aki világegyetemet teremt. Én azt gondolom, hogy a polgári törvények a szemléletüknél fogva, a jellegüknél fogva, közvetetten ugyancsak az Istennek, mint törvényadónak a lényéről és a személyiségéről tanúskodnak. Talán ha annyit szabad elmondanom itt a bevezetőben személyesen, hogy én elég fiatal korom óta olvasom a Bibliát, és nem mindig vonzott nagyon ezeknek a törvényeknek a végigolvasása, ezt is elismerem. De végigolvastam. És bizony sokszor voltam úgy vele, hogy nem értettem egyet, ezt is elmondom őszintén. Tehát én máshogy ítéltem meg a dolgot, de azt, hogyha elgondolkodtam, akkor mindig oda lyukadtam ki, hogy de mégiscsak úgy van az rendjén. És nekem ez volt a tapasztalatom, ezért idéztem fel, hogy más az értékrendünk, máshogy növünk fel, lehet, hogy eltérő az alapvető emberi értékítéletünk ezektől a törvényektől, de aki ezt olvassa, aki ezt magáévá tesz, ennek a szemléletét, a gondolkodását formálja át arra a mintára, aki a törvényadó, és aki így rendezte ezeket a törvényeket. Én azt gondolom, hogy ezen a mai alkalommal szeretnék előzetesen átfogó módon szólni erről a törvénycsoportról, és hát nem lenne teljes a kép, hogyha nem emelni

hibát, ha elolvassa ezeket a törvényeket, hogy az Isten milyen törvényeket szánt az emberi társadalomnak, és lehet ebből nyugodtan meríteni, lehet ebből átvenni, hogyha valaki úgy találja. Azt is megteszenek látni, hogyha ezeket a törvényeket eltesszenek majd olvasni, ugye főleg Mózes második könyvében találjuk a 21-től a 23-ig terjedő fejezetekben, kicsit olyan egymásra záporozóan, tehát ne tessenek meglepődni, hogy egyik vers még egy kérdéskörrel foglalkozik, egy másik már egy másikkal, tehát 2 Mózes 21-től 23-ig, aztán Mózes 3. 4. könyvében is elszórtan találkozunk még ilyen rendelkezésekkel, polgári vonatkozású rendelkezésekkel. Mindenhol ugyanazt látjuk, hogy az alapeszmének, a 10 parancsolatnak a szemlélete fejeződik ki és fogalmazódik meg egyes konkrét élethelyzetekben. Ugye mi mindig ott vagyunk bajban, hogy tudom, hogy mi az alapelv, de itt van egy élethelyzet, mit csináljak? Hát ez egy ritka szakasz a Bibliában, itt le van írva, hogy ha ez a helyzet, akkor ezt kell csinálni, ha az a helyzet, akkor azt kell csinálni. Egy fontos dolgot azonban hozzá kell tennem, ami árnyalja az előző megállapításomat, hogy az alapelv a 10 parancsolaté, de mégis van benne valami, amitől más, mint a 10 parancsolat. És pedig micsoda? Az, hogy ez az ószövetségi nép együttérését szabályozó törvénycsokor volt. De miért fontos ez? Nem tudom, mennyit tetszettek ezzel foglalkozni, vagy mennyire mentek ebbe bele korábbi témák. Az Új és az Új Szövetség alapvető különbsége abban áll, hogy az Ószövetségben az Isten eleve számolt azzal, hogy egy beleszületés alapján élő népcsoport alkotja az ő követőit, formálisan legalábbis a zsidó nép, ahol a beleszületés miatt volt, aki fizikailag beleszületett ebbe a népbe, de lelkileg nem született bele. Tehát nem következett be az életében a megtérés. Tehát egy vegyes nép volt. Ezt látjuk, hát erről szól a zsidó történelem, erről szól az Ószövetség végig, miért voltak problémák. Az Új Szövetségben pedig egy fordított rendezővel van, hogy megtért egyének a megtérésük után csatlakoznak és alkotják azt a közösséget, akik az Isten követői. Ez egy alapvető különbség és súlyos következményekkel. Tehát a legmagasabb rendű együttélést az isteni törvényekkel, azok eszméinek a megvalósítását az emberi életben az új szövetségi választott nép a hívők körében el lehet várni, mert ki maga döntött, hogy akar-e vagy nem. A zsidó nép körében beleszülettek, ott az Isten egy más szintet húzott meg minimum követelményként az együttélése polgári szempontból. Az üdvösség feltétele nem volt más ott sem, de az együttélésé egy enyhített, egy valamelyest alacsonyabb mérce volt. Tudnék, nem várta el a megtért kereszténységnek a mélységeit és a nagyvonalúságát, de az alapvető kölcsönösséget elvárta. Ugye, mire gondolok itt, majd erre visszatérünk mindjárt, hogy például az ószövetségi törvényben az alapelvet így fogalmazza meg, és ezt sokan ismerik is, hogy szemet szemért, fogad fogért. A kereszténységben meg úgy hangzik, hogy aki arcol üt téged jobb felől, tartsd oda a másik orcádat is. Tetszenek is, ugye, és tetszenek érezni, óriási különbség van a kettő között. Nyilván meg nem tért emberektől nem lehet az utóbbit kérni, hogy tartsd oda a másik orcádat is. Megtért embertől meg furcsán jön ki, hogy szemet szemért, fogad fogért. Tehát ez az alapvető különbség a két szövetség között és a két szövetséget szabályzó elvek és rendelkezések között. Ezekre még szeretnék visszatérni mindjárt a folytatásban, de egy dolgot még itt hadd mondjak ki, szintén jól felismerhető, bár én is megmondom őszintén, sokára vettem észre, és sokaknak nem tűnik fel, hogy tulajdonképpen Izraelben a polgári törvények Istentől adott törvények voltak, ahogyan mondtam, és csak ezek a törvények voltak. Tehát ez fontos látni, hogy Isten alkotta Izraelnek a törvényeit, ezekre hivatkoztam, erről szól a mai témánk, egyszer és mindenkorra alkotta meg. Ezek teljes körűek voltak, sem módosításra, sem kiegészítésre nem szorultak. Nem véletlen, hogy Izraelben nem volt parlament. Lehet, hogy ez furcsa hangzik, de akár mi lett volna a neve, de az nem volt, ami nálunk a parlament. Biztosan tetszenek ismerni azt a közéletünkben, vagy a híradóban azt a hivatkozást, hogy amikor hivatkoznak, hogy a törvényalkotónak mi lehetett a szándéka. Tehát, hogy miért született egy törvény? A törvényalkotó, hát nálunk most ebben a berendezkedésben ugye a törvényhozást az országgyűlést akarja. Izraelben egy törvényalkotó volt. Egy személy, ez maga az Isten volt, ő alkotta meg ezeket a törvényeket. Talán nem meglepő, hogy a mindentudó, a mindenható, a bölcs Isten tudott olyan törvényt alkotni, hogy azt megalkotta, és nem szorult módosításokra, nem szorult kiegészítésekre, mert az tökéletes volt.
Izraelnek ilyen szempontból nagyon kedvező helyzete volt, mert mennyből szálltak alá, ha lehet így mondani, még a hétköznapi életének is a szabályzói, a törvényei. Nem kellett tehát módosítani. Talán itt hadd jegyezem meg, később akartam, hogy tényleg az a szörnyű, ami törvényeinkkel, az emberi törvényekkel, hogy a legjobb szándék mellett is tételezzük fel, hogy mindig a legjobb szándék van jelen, amikor valamilyen törvényt hoznak, nem sikerül eltalálni, és mindig módosítgatni kell, és egy bizonytalanságot jelent. Egyszer egy ismerősömmel beszélgettem, és ő mondta nekem, ő úgy költözött,

sokáig külföldön élt, és mondta, ha jól emlékszem, remélem jól emlékszem, azt hiszem Németországban a kereskedelmi törvény 1950 valahanyas keltezésű, azóta nem bántották. Tehát úgy azért be lehet rendezkedni valamire, nem? Mert tudom, hogy holnap is az lesz véletlenül, holnap után is, tehát arra lehet hagyatkozni. Még emberi viszonylatban is milyen nagy ez az időintervallum. Most gondoljuk meg, hogy Izraelnek nem 50 éves törvényei voltak, hanem hát 1000 években mérhető, meg örök érvényű törvényei ilyen vonatkozásban is. Nagyon érdekes, hogy ugye szükségtelen volt emiatt törvényhozó testületet fenntartani. Érdekes, hogy az államforma az változott Izraelben a történelem során. Tudnék, volt bírákkora, ugye amikor letelepültek Kánaánban, azt követően volt királykor, Istennek ugyan nem egyezett az akaratával, de megengedte, hozzájárult, csak annak is másnak kellett lennie, mint más népeknél szokás a királyság intézménye. Tehát érdekes, hogy az államforma változott, de ez az elv nem változott, hogy akárki gyakorolja a hatalmat, legyen az bíra vagy király, nem az a dolga, hogy törvényeket hozzon, hanem az a dolga, hogy törvényeket alkalmazzon. Azért ezt jó tudni, és ezt jó látni. Tehát az Isten törvénynek kellett érvényt szerezni, ehhez nem kellett nagy apparátus, el kellett fogadni a bíra tekintét, mint Istentől kiválasztottét, ha peres ügyük volt, odavitték, ő eldöntötte, és ezzel meg volt oldva. Tehát ugyanaz maradt a feladat, az Istentől kapott törvények alkalmazása, nyilván ezeket ismerni kellett. Itt csak egy megjegyzés hadd tegyek, hogy nehogy valaki azt higgye, hogy az már nem nehéz. Tehát az Istentől kapott törvények alkalmazása, egy törvényt alkalmazni is nehéz. Hadd mondok egy példát. A Bibliában azt olvassuk, hogy bölcs Salamon, amikor király lett, és az Isten kérdezte, hogy mit kér, ő bölcsességet kért a feladatához. Nagyon nagy dolog, tehát nem az, hogy okosabb legyen, mint a többiek, hanem hogy a feladatát el tudja végezni. Azt mondja a Biblia, hogy ezért kapott rendkívüli bölcsességet, hogy se előtte, se utána hasonló nem volt. És egy történettel illusztrálja ezt a Biblia, amikor két asszony egy szálláson volt, meghalt az egyiknek a gyereke, kideríthetetlen volt, hogy mi az igazság, két ellentmondó állítás volt, csak nem volt se tanú, se bizonyíték, se semmi. És akkor Salamon azt mondta, hogy hát, hogyha ez így van, akkor nincs mit tenni, akkor vágjuk ketté a gyereket, osszuk el, egyik fele egyiké, másik fele másiké. És akkor azt mondta ugye az anya, hogy aki az igazi anya, most már tudjuk, hogy nehogy, inkább adják oda a másiknak, de lemond az egész perről, mindenről. Az pedig, aki nem az igazi anya volt, azt mondja, hogy ja, vágjuk szét, se tied, se enyém ne legyen. Ugye, mert neki nem volt ez érdeke, inkább féltékeny volt a másikra. Salamon pedig megállította a katonáját, akinek a parancsodat, hogy eszébe ne jusson, ő nem gondolta, hogy szét kell vágni a gyereket, de hát hogy derítse ki, hogy melyik az igazi anyja. Most kiderítette. És nagyon érdekes, hogy nem szólt levezetésre senkinek, hogy miért az az igazi anya. Mindenki belátta, hogy nem az volt a kérdés, hogy miért az az igazi anya, hanem az volt a kérdés, hogy hogy lehetett ilyen bölcs a király, hogy egy ilyen helyzetet állított fel, ami kiderítette az igazságot. Utána már csak érvényt kellett szerezni. Ezt azért mondtam el, hogy nem könnyű az igazságszolgáltatás, még akkor sem, ha a törvények tökéletesek, mert a tényállást fel kell mérni. Biztosan be kell tájolni. Itt is egy megjegyzést hadd tegyek. Egyszer olvastam a Kürosz neveltetése című könyvet, azt hiszem, ha jól emlékszem, abban olvastam Xenofontól, egy ókori görög szerzőtől, a perzsák viszonyait, és azt írta, nagyon sok pozitívumot írta a perzsákról, csodálni való nép voltak, fénykorukban, az igazi fénykorukban, és azt írja, hogy a gyermekekkel csoportokban foglalkoztak, nagyon tudatosan nevelték a gyerekeiket, és ami engem megragadott egyszer mindenkorra, hogyha vitás helyzet merült fel a gyerekek között egy csoportban, akkor nem a tanító vagy a felügyelő döntött, hanem kijelölt valakit, egy másik gyereket, és mondta, hogy tegyen igazságot. Tehát, hogy szokja, hogy szokjanak hozzá, hogy el kell dönteni helyzeteket, hogy pártatlan legyen, hogy igazságos legyen. Nem tudom, tetszene kell érezni rám, ez nagyon mély hatással volt, ilyen tudatosan már gyerekkortól az ítélkezés felelősségét és jelentőségét elültetni embereknek a lelkében és a tudatában. Tehát ez sem kis dolog, de tény, és visszatérek a fő témánkhoz, tehát, hogy Izraelben legalább törvényt alkotni nem kellett. Nem is olvasunk a Bibliában, megtetszett én, és sehol nem olvasunk, hogy törvény született volna, vagy király is törvényt hozott volna. Amennyire én emlékszem, egyetlen egy helyen olvasunk arról, hogy szokás joggá vált valami, amikor Dávid és az emberei üldöztek valakiket, még a saját üldöztetésük idején filiszteus területen lakván az ellenségéket, az amálekitákat, akkor a 600-ból 200 elfáradt, 400 tudta folytatni az utat, utolérte az amálekitákat, visszavették a zsákmányt, visszajöttek, és akkor azt mondták a 400, hogy de hát ők harcoltak, a 200 meg csak őrizte a málhát, hogy ez különbség, és Dávid azt mondta, hogy az lehet, de valakinek a málhát is kellett őrizni, ez csapatmunka volt, ma így mondanák, és azt mondja, hogy mindenki egyenlő részt kap a zsákmányból, és azt mondja, hogy onnantól kezdve ez szokássá vált Izraelben, hogy nem tettek különbséget, tehát mindenki ugyanazt kapta. Ennyit olvasunk a Bibliában törvényhozásról, tehát ezen kívül törvények nem jöttek létre, ez is egy szokás volt, inkább egy ilyen méltányossági gyakorlat.
Tehát semmilyen kiegészítés nincsen, ahogyan mondtam is. És akkor most érnék rá arra, hogy akkor ezek a bizonyos polgári törvények, amiket mondom, majd szeretnék illusztrálni, egy-egy látványos példát felhozni, úgy egészüket tekintve milyen irányvonalat követnek, tehát mi a szemléletük, milyen célt szolgálnak. Szeretném így összefoglalóan megállapítani az elején a következőt. Tessenek majd megfigyelni, hogy ok-okozati összefüggés és a felelősség kérdése kerül mindig elő. Tehát ha valami probléma volt, meg kellett keresni az okát, ha ott személyes felelősség merült fel, akár olyan is, hogy valaki mulasztott. Mondok egy példát talán itt rögtön, mert arra úgy csak akarok visszatérni külön, hogy valakinek az állata öklelős volt, mondjuk az ökör, vagy nem tudom melyik állatra mondja ott, hogy öklelős volt, és azt mondja, hogy felöklelte a másiknak az állatát, akkor fizesse ki a kárt, amit az övé okozott. És itt is mond egy finomítás, ezt már nem emlékszem pontosan, azért nem merem folytatni, de azt tudom, hogy amikor azt írja, hogy amikor embert öklelt, és az ember meghalt, és előtte is öklelős volt az állat. Tehát lehetett tudni, hogy hamis, ugye, ahogy mondják, tehát hogy veszélyes. És ez az ember tudta azt, hogy az ő állata ilyen, és nem gondoskodott és nem vigyázott, azt mondja, akkor az életével fizessen, mert olyan, mintha megölte volna. Ez félelmetes, de tetszenek érezni, hogy nem lehet eltussolni ezt a kérdést. Azért is mondom ezt, mert én is, amikor készültem ebből a témából, úgy mindig az ember óhatatlanul összeméri a korunk társadalmát és a korunk törvényeit azokkal az állapotokkal. És egyszer én is hallottam azt már egy ilyen interjúban, hogy mi egy olyan országban élünk, amely következmények nélküli ország. Tehát itt bármi történhet, szóval soha igazi konzekvencia nincs. Nem az, hogy ő levonja, hát az ritkaság, azt tisztelem, aki maga levon valamit magára nézve. Hát akkor segítsenek neki levonni, tehát hogy vezessék rá, hogy akkor most le kéne mondania, vagy meg kell, hogy büntessük. Az isteni szemléletet tessenek majd megnézni, elolvasva ezeket a szakaszokat, mindig ott van, hogy mi történt, miért történt. Ha van felelősség, viselnie kell a felelősséget, ezzel nem lehet kitérni. Majd, hogy hogyan viseli, arra mindjárt visszatérnék. Az egyik szemléletbeli sajátosság tehát ez, amiről beszéltem, a másik, ezt a kettőt szeretném csak kiemelni, a másik az, hogy a Biblia a megelőzésre teszi a hangsúlyt. Tehát nem azt mondja, hogy majd, ha meg lesz a baj, akkor valahogy reparáljuk, vagy kártérítés lesz, vagy büntetés, vagy nevelgetjük az illetőt, betesszük valami börtönbe, vagy afférébe, hanem azt mondja, hogy amit lehet megelőzni, de van egy ilyen törvény, nekem ez nagyon-nagyon tetszik, mert ez egész gondolkodásunkra meghatározó kellene, hogy legyen. Azt mondja, hogy ha házat építesz, azt mondja, csinálj korlátot a tetejére. Tudnék, ugye mediterrán vidék, tehát ilyen lapos tetőben gondolkozunk, ne sátortetőben. Tehát ők használták, olvassuk is, hogy Péter apostol a tetőn imádkozik, például az apostol a cselekedeteiben. Tehát lapos tetős házak voltak. Azt mondja, hogy csinálj korlátot a tetejére, nehogy valaki leessen onnan, és akkor vérrel terhered meg a te házadat. Eszembe jutott az, hogy nemrég valaki mesélte, hogy van olyan kereszteződés az egyik városunkban, ahol azért van rendőrlámpa, mert ott már nem tudom hányan meghaltak, és végül csak állítottak egy rendőrlámpát. Meg tetszett tudni, hogy sok helyen a sorompókat is akkor szokták már félkarúra vagy teljes karúra váltani, hogyha már elég sok baleset történt, na akkor megcsináljuk. Mindjárt érezzük, nem, hogy ez egy rossz szemlélet. Hát miért kell azért meghalni, vagy megsérülni, vagy bármi? Ha tudjuk, hogy benne van a veszély, amit lehet előzzünk meg. És ez egy bibliai jelv, én erre szoktam hivatkozni, hogy ha házat építesz, ne várd meg, hogy leesik valaki, előbb legyen korlát, és előzzük meg a bajt. Na most ez annyira érvényes az isteni törvényekben, hogy azt látjuk, hogy nem az a célja, hogy utóbb büntessen, hanem ha már büntetni kell, ha bármi bekövetkezik, olyan legyen a büntetés, ami arányos, szemet szemért fogad fogért, tehát hogy ugyanazt kapja az illető, illetve visszatartó ereje legyen, és elrettentő ereje legyen. Tehát, hogy előre fontolja meg, aki ilyet készül elkövetni, hogy elköveti-e. Itt is egy fontos dolgot hadd jegyezzek meg, ha nem baj, ebben a párhuzam jegyében nem gondoltam, hogy ennyire kitérek rá, de érdekes lehet, hogy például az a szokás Magyarországon, azt hallottam, hogy nem annyira az a fontos, hogy milyen büntetést kap valaki, nem azt tartja vissza, hanem a felderítettségnek a bizonyossága. Tehát, hogy majdnem biztos, hogy utolérik úgyis, és az már nem érdekes, hogy milyen büntetést fog kapni. Ugye én egyszer láttam egy teljesen hivatalos statisztikát a Heti Világgazdaságban, a rendszerváltás után nem sok, amikor a halálbüntetést eltörölték, azt hiszem 90-ben törölték, vagy 91-ben, hogy addig évente 200 körül mozgott, nyilván bizi szórással a gyilkosságok száma, az emberölések száma Magyarországon, attól az évtől kezdve 300 körül ment tovább. De mint a lépcső, szó szerint. Tehát ott rögtön én is meglepődtem. Biztos ebben van valami statisztikai dolog is, hogy lehet ez ennyire meredek és hirtelen. Nem hiszem, hogy ennyire így hat a lélekre. De az biztos, hogy nem mindegy, hogyha az ember tudja, hogy mit kockáztat, hogy annak súlya van az ő számára. Az Isten azt mondja, hogy megelőzni kell a bajt, és nem utóbb orvosolgatni.
akkor rögtön hadd támasszam ezt alá, tehát a megelőzés, a fékentartás, a rossz fékentartása a cél. Az a kérdés, hogy meg nem tért embereket, bármennyire is zsidónak születtek, de személyesen meg nem tért embereket, mi tarthat vissza attól, hogy elkövessenek valamit? Hát az, hogy azt mondják nekik, hogy ha megteszed, és megfognak, akkor rajtad is az esik. Szemet szemért, fogat fogért. Ha a másikat megnyomorítod, veled is azt fogják tenni. Az önző ember nem tudja úgy sajnálni a másik embert, mint önmagát. Tehát ez a visszacsatolás lényege, hogy gondold meg, hogy nem fogsz örülni neki, hogyha utolér az igazságszolgáltatás keze. Ha a másikat nem is sajnálod, hogy megtett vele, akkor sajnáld magadat, és féljél a törvényt, hogy veled is ez fog megtörténni. Ez az a bizonyos szemet szemért el, vagy fogat fogért el, ami itt megvalósul. Tudni, hogy érezze az illető azt a veszteséget, amit okozott. Itt is egy megjegyzés hadd tegyek, hogyha szabad, ezen is sokat töprengtem, hogy nem szeretnék erről se vitát nyitni, meg félrevinni, hogy ez az egész halálos ítélet egy óriási kérdés, hogy legyen vagy ne legyen. Annyit hadd mondjak, azért Bibliában ez nem kérdés. Tehát a Biblia szerint ez egy létező büntetési forma kellene, hogy legyen. Sokan arra hivatkoznak, hogy a szeretet jegyében ezt nem kéne tenni. Itt annyit hadd mondjak, hogyha bele tetszenek gondolni, nagyon sokszor hangzik olyan érvelés, hogy mi az államtól azt várjuk, hogy legyen elnéző és a szeretet jegyében gyakorolja az igazságszolgáltatást. Miközben az állam részeiként a polgárok nagyon sokszor inkább szeretetlenek a saját kapcsolataikban és igazságtalanok. A Biblia azt mondja, hogy az államnak, mint Istentől rendelt intézmény az állam és az igazságszolgáltatás, egy dolga van, hogy igazságot szolgáltasson. Én egyénileg megtehetem azt, mint keresztény ember, hogy elállok az igényemtől, nem kérek jogorvoslatot, nem kérek igazságszolgáltatást. Én egyénként gyakorolhatom a szeretet elvét, és helyes, ha gyakorlom. Az állam meg gyakorolja az igazságszolgáltatás elvét. És kialakult egy ki nem mondott ilyen paradoxon, vagy ellentmondása széles körben felismerhetően a társadalomban, hogy az állam legyen szeretetteljes és irgalmas törvényeket és büntetéseket szabjon ki, mi pedig lehet, hogy igazságtalanok és szeretetlenek vagyunk, mint egyének. Nem tudom, tetszenek-e érteni, de ez egy olyan furcsa dolog, ha belegondolunk. Az állam az gyakorolja maga igazságszolgáltató feladatát és szerepét. Ugye Pál apostol például azt írja, hogy a fejedelem, tudnék az állam képviselőjeként ugye a fejedelem, a gonosz cselekedetek rettegtetésére viseli a fegyvert. Egyébként tessék figyelni, nem azt mondja, hogy büntetésére. Mi a jó? Hogy ha már visszatartó ereje van, tehát a rettegtetésére, hogy nem azért majd megbüntetjük, ha elköveti, hanem riassza vissza az, hogy biztos, hogy megbüntetjük, ha elköveti, ne próbálja meg elkövetni. Itt a visszatartással kapcsolatban még egy fontos sajátosságot hadd emeljek ki, tehát azon túl, hogy a szemet szemért el érvényesül, mint visszatartó erő, hogy egy, lehet, hogy egy olyan dolgot mondok, ami meglepő sokaknak, de tessenek utána nézni, igazam van biztosan, a bibliai polgári törvényeknek a rendelkezései között nem szerepel az az intézmény, amit mi úgy ismerünk, hogy börtön, vagy fegyház, vagy akárhogy ragozzam. Tudnélik, ismeretlen volt ez a büntetési forma. Tehát a Bibliában ilyen nincs, hogy valakit arra büntettek, hogy elzárják. Tudnélik, kétféle büntetés van a Biblia szerint, ha valami jóvá tehetetlen, tehát majd mindjárt felsorolom, hogy miket, a legfőbb bűnöket, mondjuk ember életet oltott ki, annak egy megoldása van, hogy az övét is oltsák ki. Ez az özönvíz után már elhangzik rendelkezésként, hogy aki ember vért ont, annak vére ember által ontassék ki. Igen, nagyon különös, hogy a decék ilyen hangsúlyára azt mondja az Isten, hogy ha valaki embert öl, annak meg kell halnia, sőt, mit mond, hogy az embereknek kell igazságot szolgáltatni. Ne várják az Istent, ne várjanak egy újabb özönvizet, hogy majd, hogyha már minden tönkrement újra, akkor megint az Isten visszametszi a történelmünket. Tehát aki ember vért ont, annak vére ember által ontassék ki ez a rendelkezés. Ha meg nem ilyen dolgot követett el, hanem olyat, ami anyagilag orvosolható, tehát kártérítést lehet fizetni, vagy visszakaphatja az illető azt, amit elvesztett, azt viszont adják vissza neki. Akkor az legyen a megoldás. De azt mondja, hogy annak, hogy valakit bezárnak valahova, hát annak sok értelme nincsen, attól nem lesz jobb az illető, meg kéne kérdezni szakembereket. Én hallottam, hogy egy kész továbbképzésnek felel meg egy fegyintézmény, ugye, mert ugye ez mint a csúszli effektus, hogy sokáig elzárják, utána nem tud mit kezdeni a szabadsággal, sokszor lehet hallani, hogy kijönnek, vagy végleg, vagy szabadságra újabb bűntényeket követnek el, meg akit kisebb bűnökért zárnak be, lehet, hogy egy komoly kurzust elvégez bent, most bocsánat, hogy így mondom, tehát, hogy fajsúlyosabb bűnözőként tud visszatérni a társadalomba. Biztos van kivétel, tehát én ezzel nem minősítem se az intézményt, se azok, akik elszenvedik ezeket a büntetéseket, de azért valami csak lehet abban, hogy az Istentől rendelt törvények között hiányzik ez a műfaj, ez a fogalom, ha lehet így mondani, vagy ez az intézmény, hogy börtön. Mire való a börtön? Az semmire nem jó. Azt mondja a Biblia.
Tehát ez a kétféle kategóriája van a bűnöknek, még egyszer hadd mondjam, a jóvá tehetetlen bűnök, amelyeket az élet elvételével sújtanak ezek a törvények. Mik voltak ezek? Csak a rendkedvéért hadd mondjam el. Az egyik az az emberölésnek a bűne. Egyértelmű, az imént is idéztem. Már Kainnál is olvassuk azt, hogy Kain ugye megöli Ábelt, és sokan azt mondják, hogy de Kaint nem ölte meg az Isten. Ez egyébként teljesen igaz, de megkérdezem, hogy hova vezetett utána a dolog. Özönvíz lett belőle. És ez nagyon tanúságos, ezt azért tényleg ennyit időszünk itt, hogy tehát az első emberölés után még nem volt büntetésként, szankcióként a gyilkos megölése megjelölve, élhetett tovább. Jó másfél ezer év a Biblia szerint, ami elterik a teremtéstől, és már egy özönvízre van szükség, hogy tisztázza a terepet az Isten, és újrakezdje azzal a néhány emberrel, Noéval és a családjával. És az újrakezdéskor az Isten azt mondja, amit az imént idéztem, hogy tehát emberek, most, hogy láttátok, hogy hova vezet az az út, ha nem büntetjük meg a bűnt, most akkor jegyezzétek meg, hogy aki embervért ont, annak vére ember által ontassék ki, nem a következő özönvíznél. Tetszenek érteni? Ez egy nagyon egyszerű logika, mint hogyha azt mondta volna az Isten, hogy ti azt gondolnátok, hogy az a jó, az a helyes, az a szeretetteljes, ha nem büntetjük a bűnt. Tegyünk egy próbát. Másfél ezer év. Egyébként ez csodálatos. Izrael is egy nagy próba volt a nemzeti vallásra, másfél ezer év. Ezek az Istennek a laboratóriumi mértékei, hogy másfél ezer év. Másfél ezer év, kiderült, hogy nem vezet jóra, ha nem büntetik meg a bűnt. Utána azt mondta az Isten, hogy most már belátható az, amit ő addig is tudott, mert nyilván nem akkor tudta meg az Isten. Azt mondta, hogy akkor ilyen módon változzon meg a társadalom berendezkedése. Aztán a szemérem elleni bűncselekményeket, a nemi erőszakot, azt halállal büntették Izraelben. Hadd tegyem hozzá, hogyha szabad magánvéleményként, és szerintem egyébként helyesen, mert nagyon durva beavatkozás egy másik ember személyiségével, egy borzalmas cselekmény. Izraelben ez nem volt kérdés, hogy mivel kell büntetni, halállal büntették. Halállal büntették az Isten káromlást és a szombatrontást is egyébként, tehát a vallási jellegű legdurvább kihágásokat. Ezek mind halállal büntetendőek voltak. Ami pedig a másik kategóriába tartozik, tehát ahol nem halálbüntetés következett be, még egyszer mondom, azok az anyagi károkozása, gondatlanságból vagy tolvaj bűncselekmény formájában, ezekben az esetekben pedig kárpótlást, kártérítést kellett fizetni. Különféleképpen van megadva, általában a mértéke a következő, hogy négyszeres részt kellett fizetni. De ellopott valamit, aminek volt X értéke, akkor négyszer annyit kellett, hogy fizessen érte. Nem tudom, mit tetszenek ehhez, szóval nekem nagyon tetszik, megmondom, hogy miért. Mert egyrészt van visszatartó ereje. Tehát, ha minden ötödiknél megbukik, akkor még mindig nullán van, mert mindent elszednek tőle. A másik az áldozat szempontjából, hogy hát tényleg azért egy trauma egy ilyet átélni, tudom, mert én is átéltem ilyet, hozzánk is betörtek, és ugye van ilyen, ma is mondják, hogy erkölcsi kártérítést kell fizetni, tehát vannak még egyéb szempontok. Hát a négyszeres rész az körülbelül elég. Tehát az áldozatnak elég arra, hogy az őt ért traumát orvosolja, meg az anyagi kárt helyreállítsa. A büntény elkövetőjét pedig hát gondolkodóba kell, hogy ejtse, hogy azért ilyen százalékokkal érdemes-e ezt a tevékenységet, hogy így mondjam, folytatni. Hozzáteszek még valamit, én akkor gondolkoztam el ezzel, amikor hozzánk betörtek, engem nagyon megvisel, hogy én azt gondolom, hogy tény, hogy Izraelben nem volt ilyen, mint ami a magyar törvényben, hogy levágják a kezét a tolvajnak is hasonlók. De az is tény, hogy Izraelben a tolvajlást azt alkalmi bűncselekményként kezelték nyilván ezek a törvények, hogy valaki arra vetemedett, hogy lopott. Én megtudtam, amikor a rendőrök nálunk kinyártak, hogy nálunk ez életforma. Tehát ez nem úgy van, hogy az alkalom szüli a tolvajt, hanem a tolvaj szüli az alkalmat. Tehát, hogy erre rendezkednek be emberek, hogy ahogy más emberek elmennek dolgozni, én is azt tettem aznap, ő ugyanúgy jön el hozzám a saját tevékenységét folytatni, és kirabol. És én azt gondolom, hogy vigyázni kell, hogy egész más az alkalmi tolvajok büntetése, mint aki megesett, hogy így mondjam, egy kísértésben, és más az, aki rossz hiszeműen arra rendezkedik be az életében, hogy másokat foszt ki. Tehát egy teljesen más kategória. Tehát négyszeres részt kellett fizetni, itt rögtön hat hivatkozzak rá, hogy nagyon szépen jelentkezik ez, amikor például Dávid a nagy bűnét elköveti, és először csak a profétai fedés egy lopásban fogalmazza meg jelképesen, hogy valaki a másiknak a juhát elvette, és akkor Dávid felháborodik, és mondja, hogy négy annyit fizessen érte az, aki erre vetemedett, és aztán közli a proféta, hogy te voltál az, és ha csak juró lenne szó, de te asszonyt vettél el meg életet. De honnan jött a Dávidnak a négy, tehát ez nem úgy volt, hogy ott pattant ki a királyi szikra, hogy így mondjam, hanem a király alkalmazta az isteni törvényt. Tehát ő tudta, hogy négyszeres rész a kárpótlás. Csak azt nem tudta, hogy miről szól a proféta, ugye, hogy ez egy jelképes felvezetése volt az ő bűnének. Csak olyan érdekes azért is mondani, hogy látni az összefüggést, hogy magyarázat, tehát hogy ott például miért pont négy hangzik el. Itt
Annyit hadd tegyek hozzá, hogy ugye nálunk az is nehéz a mi korunkban tetszenek tudni, hogy sokszor nem lehet utolérni már az elsikasztott vagy ellopott jövedelmeket, mert már mindenkinek átiratták a nevére, meg tudom is én. Ez ott nem nagyon működhetett így. Megmondom miért, és ez egy magánvélemény, tessenek talán meghallgatni, ez tehát nem egy bibliai elv, csak én gondolkoztam ezen. Tehát az a gondunk nekünk, hogy egy olyan államformában élünk, a demokrácia formájában, ahol annyira bebiztosítjuk a visszaélésekkel szemben a társadalmat, ami önmagában jó, rengeteg törvény fékezi az igazságszolgáltatást is, hogy ne érje sérelem ugye a gyanúsítottakat meg a bűnelkövetőket. Csak az a visszássága megvan talán, hogy a bűnözők éppen hogy nem tartják tiszteletben ezeket a törvényeket. A demokráciának a működtetőit viszont gúzsba kötik a saját törvény, tehát mégsem követhetnek el áthágást, és kialakul egy egyenlőtlenség. Tehát mindenki tudja valakiről, hogy ő követte el, de bizonyos formai dolgokra hivatkozva, hát nem lehet mégsem az igazságot igazságként szolgáltatni. Egyszer láttam egy ilyen találó paródiát, vagy nem is tudom, minek mondjam, ahol azt mondták, ugye a Fellegvárában, Amerikában játszott, és Amerikáról szólt ez a valami, és ott mondták, hogy ez egy csodálatos ország, ahol mindenki ártatlan, amíg van pénze megfizetni az ügyvédet. Ugye ez egy nagyon, nagyon ironikus, amit csak egy félelmetesebb eltesz, hogy ez sajnos ez így van, hogy mert egy ilyen jogi húzavona az igazságszolgáltatás manapság. Régen egy királynak nem volt ezt, volt hatalma. Tehát, hogyha jó király volt, igazságos volt, ez amire tény, hogy nincs garancia, de hát egy esély van, akkor ő dönthetett. Tehát mindenki tudta, neki joga volt azt mondani, hogy mindenki tudja róla, hogy te vagy a tolvaj, vagy mindenki tudja róla, hogy te vagy az elkövető. Akkor megtesszük, és jöhet akármilyen prókátor, meg jogász, nem érdekes, mert az igazságot ismerjük. Ezt csak azért mondom, mert látnunk kell, hogy Izraelben az ítélkezés úgy működött, hogy vagy a bírák mondták meg, hogy mi az igazság egy helyzetben, vagy a király, ugye, a másik államforrában, a másik korszakban, és őket nem kötötték ilyen ügyrendi szabályok, meg hasonlók, amikor tudták, hogy mi az igazság, megtették. Kinyilvánították, bocsánat, és meghozták a döntésüket. Nagyon érdekes, hogyha megtetszenek nézni a salamoni történetnek, amit idéztem, a két asszony vitáját, ennek van egy roppant nagy tanúsága, a legvége a történetnek, amikor azt olvassuk, hogy látta az egész nép Salamon ítéletét, hogy hogyan döntött el, hogy mi az igazság a két asszony ügyében, és azt írja a Biblia, hogy és nagy félelem szállt a népre, mert látták, hogy az Isten van az ő királyukkal. És hát ez volt a stabilitás záloga Salamon uralkodása alatt. Nem tudom ki, hogy van, mert én is szívesen élnék olyan országban, ahol az a megalapozott meggyőződés, hogy mindenki lelkében, hogy egy arra alkalmas, és ráadásul isteni bölcsességgel felruházott valaki igazságot szolgáltat. Hát ez a tökély. Mindenki ilyen helyen szeretne élni. Azt mondja a Biblia egyébként általános érvényel is kijelenti, hogy mi a stabilitás alapja egy társadalomban, polgári szempontból. Azt mondja, hogy a igazság által áll meg, vagy igazság által erősítetik meg a királyi szék. Tehát azt mondja, hogy miben van a királyi hatalom stabilitása, miért nem kell egy királynak félni a forradalomtól, vagy bármitől. Azt mondja, hogy ha igazságos uralkodó, akkor stabil lesz az ország, és az ő pozíciója, az ő országlása, ha meg nem, nincs az a hadsereg sem, amivel hosszú távon féken tudja tartani az elégedetlenséget. De a kedvenc példám mindig Mátyás király, akire mondták, hogy sok szempontból nem jó példa, de az egyre jó példa, hogy senki sem szeret adót fizetni, meg a drága államot. Hát annyi adót senki nem szedett, mint Mátyás király szerintem a történetben, mert az tényleg ilyen volt, hogy kapuadó, füstadó, tetszene tudni, hogy olyan jogcímeket talált ki. Én tanultam, emlékszem, gimnáziumban, hogy volt rendkívüli hadiadó, amiben az volt a rendkívüli, ha nem szedték be. Ezt így tanultuk, tehát attól volt rendkívüli, hogy egyszer vagy kétszer nem szedték be. És mi maradt fenn Mátyás királyról a köztudatban, hogy ő volt a legnagyobb adószedő? Nem. Azt, hogy ő volt az igazságos. Szóval az embernek erre van fogékonysága, van figyelme, hogy ha valaki igazságos, akkor sok minden más. Halkan jegyzem meg, hogy igaz, hogy beszett hadiadót, de olyan fekete sereg volt belőle, hogy nyögte Mátyás Bushadát Bécsnek büszke vára. Tehát az is úgy van az ember, hogy hát ha beszette, de tudjuk, hogy hol van, most éppen Bécs alatt van a hadiadó, ugye a fekete sereg formájában. Tehát azt akartam ezzel csak illusztrálni, hogy nem csak a Biblia mondja azt, hogy igazság által áll meg a királyi szék. Nekünk saját tapasztalataink vannak ebben a történelemben, a magyar történelemben. Erről. Mit jelent az igazság ilyen értelemben? Azt mondja a Biblia, hogy ez mindig visszatér a törvényekben, hogy az igazságosság a legfőbb követelmény a polgári törvények alkalmazásakor. Azt olvassuk például Mózes második könyve 23. fejezet 8. versében, tehát Mózes 2.23.8-ban, hogy ne fogadjon el ajándékot az, aki a bíró, mert így fogalmaz csodálatos a Biblia, azt mondja, mert az ajándék megvakítja a szemeket.
Hát nem, elveszti a tisztánlátását. Hadd kérdezzem meg, hogy mikor szoktak ajándékot vinni a bíráknak, akármilyen bíra, most azért mondtam épp a bíra szót. Hát azt jó előre, tehát olyan biankó, ahogy mondják. Tehát, hogy biztos, ami biztos, mi jó viszonyban vagyunk, aztán, amikor jön a helyzet, akkor írtókelemetlen helyzetben van a bíra, mert hát már ő korábban kapott, nem ezért, valamiért, ugye, befészkelte magát valaki az ő bizalmába. Azt mondja, hogy az a jó, hogyha nem fogad el ajándékot, akkor nincs kellemetlen helyzet, nincs részrehajlás. Mert a Sámuel proféta, amikor elégedetlen a nép és királyt kér, megkérdezi, hogy melyik őtöket rövidítettem meg, melyik őtöktől fogadtam el bármit, és mondják, hogy senkitől, tehát a lehetőleg tiszteletre méltóbb. Ez a korrekt, ez nem jó szó, már ezt is hallottam, de mondjuk így, hogy korrekt volt, tehát abszolút igazságos volt, és jó bíra. Aztán azt mondja a Biblia, és három elvet itt hadd emeljek ki az igazságosság kapcsán, ez egy alapelv, nyilván a bíra ne legyen befolyásolható. A három elv pedig, az egyik az, hogy a Mózes harmadik könyve 24. fejezet 22. versében tetszenek olvasni, egy párat kikerestem, amit tudtam, hát ha jegyzetelni tetszenek. Azt mondja, hogy egy törvény legyen az országban. Tehát idegennek és jövevénynek és a benszülöttnek egy törvénye van. Ez mit jelent? Hogy nincs ilyen fontosság is, hogy aki a mi fiunk, meg hát azért mégiscsak idegen, hanem azt mondja, hogy egy törvény, tehát ilyen nem történhet meg Izraelben, hogy nem egyformán mérnek két egyforma esetben. Azonos tényállásra, azonos ítélet származik. Vajon miért mondta azt az Isten, hogy erre vigyázni kell? Mert erre vigyázni kell, mert az emberi természet hajlik rá, hogy ne egyformán kezdjen embereket. Sok-sok éve volt az, hogy én is véletlenül hallottam a sportrébe, hogy játszott egymással két népszerű magyar foci csapat, mind a kettőnek volt egy fekete bőrű játékosa már, tehát ez az újabb időkben volt. És mikor az egyiknek a pályán játszottak, és mikor a vendégnek a színes bőrű játékosához került labda, égtelen fújolás volt, meg a csúnya megnyilvánulások, és fordítva nem. És utána a riporter megkérdezte a szurkolónak ezt a prominens körét, hogy hát milyennek az oka, és hát, hogy az is olyan színű a bőre, mondták, hogy na jó, de az a mi fiunk, tehát, hogy az a miénk. Most ez ugye furcsa meg mosogató, de tény, hogy ennyire milyen gyökerezik az ember, hogy akár milyen is valami, ha a miénk, akkor elfogultak vagyunk, akkor azt máshogy kell kezelni. Azt mondja, még egyszer mondom, így olvassuk, hogy egy törvény van Izraelben. Nem számít. Ugye milyen más egy olyan országban élni, hogy nem kell attól félni, hogy diszkriminálnak, hogy ezért, vagy amely nő vagyok, vagy más a bőröm színe, vagy más a származása, vagy kisebbséghez tartozok. És olyan erőteljes volt ez a rendelkezése az Istennek, azt is mondja egy helyütt, hogy ne gyűlöld az egyiptomi embert, voltak, lehettek és voltak is közöttük, azt mondja, ne gyűlöld az egyiptomi embert, mert jövevény voltál az ő földjén. Milyen érdekes, mert Egyiptomot hogy hagyták el, meg hát hogy kellett elmékeni, azt mondja, Egyiptom mint emlék, mint berendezkedés, negatív. De nincs jogod az egyiptomi embert ezért gyűlölni, mert az ő földjén laktál 400 évig. Azt is mondja, hogy a jövevényekkel tisztességesen bánjatok, mert ti is jövevények voltatok sok ideig. Tetszen kérdezni ez, hogy mondjam, tehát olyan dolgokat mond ki, amit az emberi természet, az önző, az úgy elnyomna a lélekben, vagy elhallgattatna. Az Isten azt mondja, hogy ez is egy igazság, ez is, ezt is figyelembe kell venni. És még egy dolog, amit nagyon fontosnak tartok, a Biblia mindig visszatér, ezek a polgári törvények is arra, hogy a kiszolgáltatottabb rétegeket ne érje joghátrány azért, mert kiszolgáltatottak. Özvegyek, árvák, szegények. Tehát ott van mindig a figyelmeztetés, hogy vigyázz, az is mondja az Isten, hogy lehet, hogy árvának látod, de én forgatom az ügyét. Tehát az Isten majd megtalálja a módját, hogy hogyan vegye vissza a tisztességtelen előnyszerzést attól, aki ezzel visszaél. De ez még talán az ismertebb, vagy beláthatóbb rendelkezés, de van egy nagyszerű rendelkezés, ahol annak 2 Mózes 23.3-ban van, igen, tehát Mózes 2, második könyve 23.3, a következő hangzik ott el, ne kedvezz a szegénynek az ő peres ügyében. Hát azt hinni az ember, hogy fordítva kell vigyázni csak, nem? Tehát, hogy a szegényt ne nyomják el a perben, mert szegény. Azt mondja az Isten, hogy az igazság az sem ezt nem engedi meg, sem azt. Az igazság az egy steril dolog. Nehogy valaki azt higgye, hogy most azzal tesz igazságot, hogy most az életben egyszer most hagyd legyen jó ennek a szegénynek, most neki ad igazat, noha a tényállás nem neki ad igazat. Azt mondja, hogy a saját zsebedből jogod van jótékonykodni, de aki igazságot szolgáltat, annak mit kell szolgáltatnia? Az igazságot. Abban a helyzetben azt számít, hogy mi az igazság. Ha szegény és nem jövi az igazság, nem itt kell őt kárpótolni a szegénységéért. Úgy gondolom, hogy ezeken tényleg csodálatosak, és az egyensúlyát mutatják ezeknek a törvényeknek, a bölcsességét, a felépítettségét. Ez tényleg olyan Istentől rendelt és rendezett törvény.
Az időnk nagyon halad, bocsánat, és én szeretnék még azért sok dolgot megosztani. Az egyik az az, ami még ide tartozik, hogy már beszéltem az ítélkezésről, de még nem beszéltem az ítélet végrehajtásról. Milyen volt az ítélet végrehajtás? Hát sokféle ítélet végrehajtás volt már a világon, tudom, tetszenke tudni, például a keresztet feszítést a perzsák találták ki, abból a megfontolásból felszögeztek őt még csak egy oszlopra, ilyen van is a Bibliában az egy királyi rendelkezésben, hogyha valaki megint kikezdi a templom újjáépítésének a munkáit, ezt Dariusz rendeletében hangzik el, Esdrás könyvében, ha valaki megint meg akarná torpedózni, ma így mondanák, a zsidóknak a hazatelepülését és a templom újjáépítését, akkor vegyenek ki egy főgerendát a házából, az kb. Annyit jelent, hogy akkor a többi pedig már nem maradott, ahol volt, tehát összeomlik, azt ássák be a földbe, és a másik végére szögezzék fel azt, akiről szó van. Nem nagyon olvasunk jelentkezőről, csak megjegyzem, tehát ez egy nagyon hatásos királyi rendelkezés volt, nem jelentkeztek utána ilyen ötletekkel, már a környező népek. És onnan ered ez az egész szokás, hogy a perzsák úgy tartották, hogy vannak olyan bűnök, amelyek olyan súlyosak, hogy az a jó, hogyha már az illető lába nem éri a földet, amely egyébként szent, tehát hogy tiszta lenne, hogyha ilyen bűnösök nem lennének. Tehát a keresztszegezésnek innen van az eszméje. Ugye a középkorban elterjedt például a mágián való megégetés, a tűz általi halál, ez pedig onnan ered, hogy pestisként kezelték ugye az elhajlást, a középkori egyház irányvonaltól, az eretnekséget, és ahogyan a pestist, a testi betegséget ugye ilyen módon tudták gyógyítani, elégették a fertőzött ruhadarabokat, azt mondták, hogy ezt is akkor tűzzel ki, hogy egy spanyol király rendelte el emlékezetem szerint ezt, és onnantól beszélünk mágia haláról. Ez csak azért mondtam, hogy illusztráció, hogy sokféle súlyos büntetés volt. Izraelben érdekes módon egy olyan büntetés volt, ami nem igazán elterjedt, és ez a megkövezésnek az intézmény. Tehát a halálos ítéleteknek a zömét azt megkövezés formájában hajtották végre. Mi volt ennek a lényege? Elég borzasztó, ugye ez is egy rendezvény szinten, mert sokan vannak jelen, hogy az adott közösség, ahol a bűnt elkövették, hajtja végre az ítéletet, a halálos ítéletet, még ha az álljon mondani, hogy kövekkel dobálja, agyon kövezi, agyon üti gyakorlatilag kövekkel azt, aki hát halálos bűnt követett el. Ami azért volt egy kifejező büntetés, mert az egész közösség rosszallását fejezte ki, az egész közösség elhatárolódását, és az egész közösségben, a személyes részvétel ebben a borzasztó cselekményben azt erősítette, hogy ez egy bűn, ami itt történt, és hogyha legközelebb én követem el ezt a bűnt, akkor én a másik oldalon fogok állni, és akkor rám záporoznak a kövek. És még egy fontos dolog, majd a tanúzás, a hamis tanúzás kérdésére még szeretnék visszatérni a konkrét példáknál, azt olvassuk a Bibliában, hogy az első követ a megkövezéskor mindig a tanúnak kellett dobnia. Biztos értjük, hogy miért, hogy ő elkezdje, tehát hogy igaz tanú-e. Van-e lelki ereje rá? Ez egy olyan próbatétel is volt. Ez is egy olyan bölcsrendelkezés volt, hogy így folyjon le az ítélet végrehajtása. És akkor átérnék a példákra, amit ígértem. Az első példa, amit ki szeretnék emelni, egy egyedülálló intézmény a Bibliában, ez a menedékvárosok intézménye. Mózes könyveiben is olvasunk erről a 4. könyv 35. fejezetében, tehát a Mózes 4. könyve 35. fejezetében, aztán Józsué könyvében is a megvalósulásról, tehát Mózesnél csak a rendelkezés hangzik, a Józsuénál pedig a megvalósulás. Az a lényeg, hogy Izrael elfoglalta Kánaánt, a Jordán mindkét partját végül, és a Jordánnak mindkét partján 3-3, tehát összesen 6 város jelöltek ki a léviták lakóhelyei közül, amelyek menedékvárosul szolgáltak. Ezek földrajzilag úgy helyezkedtek el, hogy az ország bármely részében történt az, hogy valaki embert ölt, akkor utána egy napon belül elérhette ezt a várost, mint a fogócskánál, hogy házban van, tehát beszaladt, a vérbosszuló rokon üldözte, ha nem érte utol, akkor az illető bejutott a városba, és ott már nem volt joga megölni, tehát ott védelmet élvezett az illető, erre szolgált a menedékváros. Erre azt mondhatja valaki, de az előbb mondtam, hogy hát a gyilkosság az gyilkosság. Igen ám, de a Biblia azt mondja, és itt jönnek a szépségére a törvényeknek, hogy nem mindegy, hogy milyen indítékból és hogyan következik be valami. Megkülönböztetünk szándékosan elkövetett, előre megfontolt szándékból elkövetett emberölést, meg megkülönböztetünk alapesetben gondatlanságból elkövetett emberölést, üzemi baleset vagy hasonlók. Nyilván nem lehet azonos mércével mérni, mert az egyiket rossz szándékkal követték el, a másikat gondatlanságból. Nyilván nem lehet könnyelműen venni, mert mind a két esetben az élet oltatott ki, tehát az az élet már nem helyreállítható. És tessék most megfigyelni, mi a szépség itt a bibliai rendelkezésekben. Azt mondta, hogy ha valaki bemenekül a menedékvárosba, a menedékváros vénei, a mindenkori törvényszék, ugye mindig a vének voltak, vizsgálják meg az ügyét. Azt mondja, hogy ha kiderül, hogy rá lesett
a másikra. Tehát, hogy szándékosan követte, tehát szándéka volt, hogy embertől jön. Azt mondja, akkor vigyétek ki, és szolgáltassátok ki a vérbosszú rokonnak, mert Isten ilyen embernek nem ad oltalmat. Azt mondja, ha szándékosan ölt embert, még az oltáromtól is vidd el. Tehát még az sem jelentett védelmet. Miért érdekes ez? Az egész középkorban talán tetszettek ilyet olvasni vagy látni, volt ilyen, hogy bemenekültek templomba hétpróbás gazemberek, és mondták, hogy hát azért ma az Isten házában csak nem ölnek meg, hát itt az oltár előtt csak nem. Isten azt mondta, hogy hát csak nem fog védelmet nyújtani egy ilyen hétpróbás valakinek azzal, hogy ott van az ő házában. És hogy milyen különbség, hogy a középkorban azt hitték, ugye a legjobb szándékkal emberek, hogy az tényleg egy olyan fétis, vagy az a hely az nem mért, hogy ott megöljenek valakit. Amikor Salamon átveszi a hatalmat Izraelben, azt olvassuk, hogy Joáb a korábbi fővezér, az apja fővezér, aki kétszeres orgyilkos volt egyébként, bemenekült a templomba, és megfogta az oltár szarvát, és azt mondta, hogy őt ott öljék meg. És hát tanástalan volt a Benája, akit elküldött Salamon, hogy most akkor mit csináljon, mert hát tényleg egy olyan kellemetlen helyzet, most a templomba ölje meg a Joábot, és visszament Salamon, és mondta, hogy a Joáb azt mondta, hogy öljen meg ott, hogyha gondolom. Mondta Salamon, hát akkor öld meg ott. És ugye sokan azt gondolják, hogy hát akkor Salamon nem tartotta tiszteletben a törvényt, de Salamon ismerte, és tudja, Isten azt mondta, hogy akár ott is. Tehát szándékos emberölésre nincs mentség, nincs semmilyen hely, ami védelmet nyújthatna. Mi van akkor, hogyha nem szándékos? Akkor pedig a menedékváros menedékül szolgált ennek az illetőnek, aki véletlenül ölte meg a másikat. Ezt így írja a Biblia, egyébként olyan szép, hogy történetből ölt embert. Tehát nem rálesett, hanem az élet hozta, hogy véletlenül rád ült a fa, vagy tudom is én. Azt mondja, hogy akkor a város nyújtsa neki menedéket. Hadd kérdezzem meg, hogy meddig, mit tartanánk méltányosnak, hogy ilyen emberölésért. Életfogytiglan. Egy specialitása van, hogy nem az ő élete fogytiglan, hanem a főpap élete fogytiglan. Tehát amíg Izraelben a legfőbb méltóság a főpap él, addig, ha ő kiteszi a lábát a városból, őt meg lehet ölni. A városban nem. Ez ilyen szigorúan működött. Ha a főpap meghal, akkor hát olyan, mint az amnestia. Tehát akkor megszűnik ez az állapot, akkor onnantól ő szabad. Nem tudom, tetszene kell érezni, hogy mind a kétféle emberölés, a szándékos és a gondatlanságból elkövetett, mintha a mi törvényekhez képest egy kategóriával odébb kerülne. Tehát azt mondja, hogy aki szándékosan ölt, nincs magyarázat, nincs mentség, nincs jogász, ha bebizonyosodik, meg kell, hogy halljon. Az lesz életfogytiglan, majdnem, évtizedekig is élhetett így, egy városba bezárva, aki nem szándékosan ugyan, de mégiscsak megint megölt valakit. Tehát ugyanolyan súllyal kezelte a nem szándékos emberölést, körülbelül, vagy még súlyosabban, mint most a szándékosabb. És akkor tovább lépek gyorsan, következő példám, az az erőszak esetén, ugye a nemi erőszak esetén, azt mondja, hogy ha hajadon volt a lány, akkor az illető köteles volt feleségül venni, ugye, mert hát ilyen sérelmet követett el ellene. Erre sokan mondták, hogy ez borzalom, meg hát akkor így lehetett kikényszeríteni esküvőt. El kell olvasni, hogy ha a hajadon apja úgy akarta, akkor hozzáadhatta, tehát élhetett azzal az igénnyel, hogy most már tessék elvenni azt a lányt, de azt mondta, hogy hát egy ilyen semmire került csirkefogónak szó sincs, hogy odaadnám a lányomat, akkor valamilyen busás kártérítés kellett fizessem anyagi értelemben. Illetve, hogyha kiderült, hogy olyan erőszakot követett, amiben esetleg a lány is, tehát nem erőszakot, hanem parázasságot, amiben a lány is részes lehetett, akkor mind a kettőt parázasságért kivégezték. Azt olvassuk, és ezt azért idéztem csak, mert tényleg nehéz ezekről szólni, és csak annyira benne van a Bibliának, a Biblia szerzőjének a bölcsessége, hogy azt mondja, hogy ha városban követnek el erőszakot, azt mondja, akkor a férfit is, meg a nőt is meg kellett ölni. Ha mezőn történt a dolog, akkor a férfit igen, a nőt nem. Miért? Ez mint egy talány. De logikus, mindjárt elmondom. Azt mondja, hogy ha városban esett, miért nem kiabált, hogyha ez erőszak volt az a nő? Ha kiabált volna, segítettek volna rajta. Nem volt kiabálás, akkor ez nem erőszak volt, hanem paráznaság volt, akkor mind a ketten hibásak. Azt mondja, a mezőn, azt írja a Biblia, hogy a mezőn lehet, hogy kiabált, nem tudjuk. De akkor se hallották volna, tehát nem lehet ezt a szempontot figyelembe venni, akkor a nőt felmentik, de a férfit nem. Azért logikus, nem? És megvan benne az árnyalás, megint mondom, hogy az esetek, tehát feldolgozni, milyen esetek jöhetnek szóba. Haladni gyorsan tovább, az időnk fogy. Ugye a károkozásról már beszéltem, ott például azt is írja, én is ma reggel még utána olvastam, hogy ha betörőt fognak el, mondta, hogy ha éjszaka a házúra arra, hogy betörő van és agyonüti, hát nem lehet rossz néven menni, az álmából valakit felriasztanak és idegen van, aztán nincs vérbűn miatta, tehát jogosan ölte meg. Aztán nappal már nem, tehát a nappali világosság az egy más dolog, akkor ne üsse agyon, az más kérdés, hogy be kell rajta vasalni az egész betörésnek a tényét, meg a kárát. Aztán a következő, a hadi törvények, ezt nagyon szeretném kiemelni, csodálatos, a Bibliában egyedülálló, az volt Izraelben az elf, hogy aki azt mondta, hogy ő fél elmenni a harcba, annak nem is kellett elmenni.
Hát nálunk le is szerelnék a hadsereget, attól tartok, hogyha ezen múlna. Én is akkor voltam katona, amikor még kellett, mondjuk én sem nagyon szívesen mentem, de ha már ott voltam, azért próbáltam részt venni benne. Most sokan azt mondják, hogy ez egy furcsa törvény, mert akkor kijárt háborúba Izrael, hogyha ez volt a törvény. Sokan. Tudnék, ne felejtsük, hogy ez egy egészséges társadalom volt, a férfi-női szerepek egészségesen voltak különválasztva, és mondjuk lehet, hogy valaki azt mondta, hogy ő most speciál inkább nem menne, mert ő most nagyon fél, de utána sok mindenben nem tartottak már rá igényt, mert nem tekintették teljes értékű embernek, meg férfinak sem, ugye a női társadalom sem. Ez egy örök szégyen maradt, hogy ő kinyírálította azt, hogy gyáva. Mégis miért mondta azt az Isten, hogy a gyávák nem menjenek? Azért, amit azóta már sokan megfogalmaztak, hogy a gyávaság az egy ragályos betegség. Tehát elmegy egy pár gyáva, ugye alássa a megnyilvánulásaival a harci morált, az egész sereg végül gyáva lesz, meg hát meginog. Azt mondta, aki gyáva, inkább maradjon otthon, ne jöjjön. Nagyon szép, itt is vannak hivatkozások a Bibliában, a Gedeon esete, igen, a néven jutott eszembe, Gedeon esete, négyszeres túlerő ellen ment a 32 000 emberével, és Isten azt mondta neki, hogy hát de te nem alkalmaztad azt a törvényt, amit én rendeltem, hogy aki fél, az ne menjen. Hát tényleg nem alkalmaztad, de Gedeon úgy ítélt, hogy ez egy rendkívüli eset, hát ugye négyszeres a túlerő, hát csak nem fog elengedni egy-két embert sem. Mondta az Isten, de jó, hát akkor aki fél, menjen haza, 22 000 hirtelen hazamentek a 32 000-ből, ennyien féltek. Most gondoljuk meg egy olyan hadsereggel elindulni, ahol a kétharmada eleve úgy megy, hogy inkább nem menne, és utána még folytatódik a történet, most csak azért idéztem, hogy példa arra, amiről beszélek, hogy ez létezett, és az Isten azt mondta, hogy komolyan kell venni a rendelkezést, nincs rendkívüli helyzet. Ennyit a haditörvényről talán, még talán annyit hagyják azért hozzá, hogy volt egy olyan oldala is haditörvények, egy olyan pontja, hogy aki újonnan házasodott, vagy újonnan költözött, épített házat, azt egy éven belül nem vitték el. Mert azt mondták, hogy meghalhat, és akkor milyen lenne, hogy hirtelen ott marad özvegyen a feleség, még nem evett a gyümölcseiről az új kertjének, tehát olyan nemes szempontok ezek, sőt a haditörvényben az is benne van, hogyha ilyen hadmérnöki feladatokhoz, haditechnikai feladatokhoz faanyagra van szükség, ostromgépekhez, meg tudom is én, azt mondja az Isten, hogy na jó, akkor írd ki a fágat, azt mondja, de a gyümölcsfát ne írtsál. Azért furcsa törvények, nem, hogy mindenre gondja van az Istennek, aztán legalább a gyümölcsfát, ne, hát ugye ne legyen éhínség, meg becsüljük meg, ami van. Ami nem gyümölcsfa, azt használhatod, ami gyümölcsfa, azt ne használd. Tehát ilyen részletekben menő volt ez a rendelkezés. A sorban, a példák sorában utoljára hagytam azt, ami nekem az egyik legbeszédesebb, és tényleg az Isten bölcsességét legjobban kifejező törvény, tudnék a hamis tanúzás esetén milyen büntetés illeti, aki hamis tanúként jelenik meg. Legszívesebben feltenném a kérdést, csak az időnk most nem engedi, hogy a hamis tanúzás mi mivel büntetnénk. Itt lehet ugye hosszú skálákat, hogy 1 év, 5 év, 10 év, ilyen-olyan büntetés. A Bibliában szerintem a legtökéletesebb, legegyszerűbb, legnyilvánvalóbb, legmeggyőzőbb büntetés van. A Biblia azt írja, Isten azt rendelte, hogy akiről bebizonyosodik, hogy hamis tanú volt egy ügyben, aminek volt nyilván egy tétje, hogyha elítélik bűnösként, aki ellen hamisan tanúztak, akkor valamilyen ítéletet kapott volna. Azt mondta az Isten, hogy ha hamis tanúzásra derül fény, akkor a hamis tanú egész pontosan azt az ítéletet kell, hogy megkapja, ami a tét volt a perben. Mert szemet szemért, fogad fogért, ugyanaz a logika, hogy mit kapott volna a másik, hogyha nem derül ki, hogy hamis a tanúzás, mondjuk halálos ítéletet. Akkor hamis tanúzásért ebben az esetben halál jár. De nem logikus, hogy kérdezem meg. Biztos, hogy egy fix kategóriában gondolkodtunk, hogy hány évet adjunk. Azt kell látnunk, hogy ügye válogatja, hogy mi a tétje a hamis tanúzásnak, és akkor mindig az legyen a büntetés, ami az adott ügy tétje. Hát erre mondom azt, hogy ez olyan, mint a Salamon döntés, hogy a ember rá nem jött volna, hogy hát nem ez a legnyilván, és ez a legegyszerűbb. Még egy dolgot hagyd mondjak azért, ha már Salamon szóba hoztam, hogy az a baj, az csak egyszer válik be a Salamon ítélet is. Tehát azt egyszer lehet megcsinálni a két nő közt, hogy tegyünk igazságot. Nem az a bölcsesség, hogy én megtanulom ezt a sok ügyes döntést, hanem az a felülről jövő bölcsesség, hogy akármilyen élethelyzet adódik, mindig új megoldást találok rá, arra a helyzetre alkalmas megoldást. Akkor így a befejezéshez közeledve azt a kérdést hadd tegyem fel, hogy vajon alkalmazták-e és van ezeket a törvényeket, és vannak-e rá utalások, hivatkozások. Hát részben már itt utaltam menet közben is rá, ugye a dávidi esetet is felírtam magamnak, és ugye erről már korábban is szó volt. A paráznaságért haláljárt, ugye például a Baál Peori paráznaságáért Izraelnek, akik emlékeznek rá, a főpap fia fog egy dádát, és leszúrja azt az izraelitát, aki az idegen asszonyt hozza a táborba és a sátrába, és azt mondja az Isten, hogy na ezért, hogy végre valamit tettetek az ügy érdekében, na ezért elhárítom Izraelről a következményeket. Tehát egyértelmű, hogy ezek ismert és alkalmazott törvények voltak. Én azt gondolom, és ezzel zárnám a mondandómat, hogy egy ilyen rövid áttekintés talán alkalmas volt arra, hogy átfogó képet kapjunk
ezekről a törvényekről, az eszméjükről, meg néhány példa segítségével konkrétan is. Nem tudom, mit tetszenek szólni, talán most már egyetértünk abban, hogy én mindig ezt mondom, hogy ezek nagyon tanúságos törvények. Nekünk is jó egyénileg olvasni, mert a gondolkodásmódunkat is tisztázza, letisztázza az igazságos, a méltányos gondolkodás irányába. Én azt mondom mindig, hogy többet kéne olvasni azoknak is, akik a törvényalkotással vannak elfoglalva. Itt nálunk is, szűkebb hazánkban. Úgy is annyit hallani egyébként tényleg kereszténységről, közéletben, meg sok mindenről, hogy legalább ezeket a fejezeteket olyan elolvasnák, mert hát ha ötleteket adna, ha más nem, vagy gondolatokat nem, mert hát csak felülről jött, és csak rácsodálkozunk, hogy milyen logikus. Miért van az, hogy mégis a mi emberi törvényeink olyan szánalmasak, mindig foltozni kell őket megváltoztatni? Én azt gondolom, hogy az egyik oka az emberi tökéletlenség, hogy a legjobb szándék mellett sem tudunk igazán tökéleteset létrehozni. Azt mondja a Biblia Jób könyvében, hogy kicsoda a tisztát a tisztátalamból, ez erkölcsi kérdésként merül fel. Én most felvetném erkölcsi él nélkül csak azt, hogy ha valaki tökéletlen, nem tud tökéleteset alkotni. Tehát biztos, hogy nehéz emberi törvényeket alkotni, de szerintem van egy olyan oka is, hogy azért az elfogultság azért ott lappang az emberi törvényalkotásban. Tehát ott van az, hogy hogyan alkossunk olyan törvényeket, hogy szokták mondani, hogy azért nagykapu mellett maradjon hely kiskapunak is adott esetben. Ha valaki igazán jó törvényeket akarna hozni, én azt gondolom, hogy rávezetné az Isten. Például olvastam a perzsákról, ugye a Zaratusztra vallását, nem tudom, tetszettek-e róla hallani, ugye a perzsa nagy vallás alapítónak is mondhatjuk. Megdöbbentően hasonló alapelveken nyugszik és igazságokon, mint a Biblia vallása, és úgy tűnik, hogy pusztán a lelkiismeret alapján vezette el az Isten őt erre. És akik igazán jót akartak, azokat az Isten mindenkorban el tudta rávezetni, hogy jó dolgokat fogalmazzanak, meg törvények gyanánt is, hogy jó dolgok kerüljenek ki a kezükből. Most is lehetne tehát ezekhez a törvényekhez nyúlni, de még egyetlen egy dolgot hadd tegyek hozzá befejezésként, hogy a legjobb törvények is keveset érnek akkor, hogyha a társadalom nem veszi őket komolyan és nem alkalmazza őket. De van egy ilyen mondás, hogy minden törvény annyit ér, vagy minden igazság amennyit alkalmaznak belőle. Ez itt is igaz, hogy a legtökéletesebb törvényekkel rendelkezhetett Izrael, ha ők ezt nem vették komolyan, és nyilván voltak korok, amikor nem az Isten fel is hánytorgatja, nem segítettek rajtuk ezek a törvények, csak a szakadék volt annál kiáltóbb a rendelkezések, az eszmény és a megélt valóság között. Én azt gondolom, hogy amit mi tehetünk, mi a mi társadalmunkat nem tudjuk átformálni. Jó lenne egy salamoni társadalomban élni, amikor ugye csodálták és megnyugodtak, hogy az Istentől van a bölcsessége. Amit mi tehetünk, az az, hogy ezeket a törvényeket megismerjük. Az elveit a saját emberi viszonylatainkban alkalmazni próbáljuk. Nekünk is vannak barátaink, rokonaink, családunk, gyerekeink. Tehát egy olyan emberi közeg, ahol megtehetjük azt, amit a perzsák tettek, amit mondtam, nem? Hogy akkor magunk között kitesz igazságot, és hogy hogyan tegyünk igazságot. Amit szem előtt kell tartanunk az, hogy a pártatlanság és az igazságosság elve nem sérülhet. Kell, hogy szeretet is legyen benne nyilván, de az sohasem lehet elfogult, pártatlanság és igazságosság. Ezek jellemzik az Isten törvényeit, és felelősség és felelősségre vonás. Más oldalról pedig ezek. Hát erről szólnak ezek a bizonyos polgári törvények. Köszönöm szépen a kitartó figyelmet.

Most pedig nyissuk meg Bibliánkat, és olvassuk Lukács evangéliuma első fejezetéből az igét, a 76. verstől a 79-ig. Tehát Lukács evangéliumából olvasom az igét, az első fejezetből a 76. verstől a 79-ig. Így hangzik az ige. Te pedig kisgyermek a magasságos Isten prófétájának hivattatsz, mert az Úr előtt jársz, hogy az ő útjait megkészítsed, és az üdvösség ismeretére megtanítsad az ő népét a bűnöknek bocsánatában. Ami Istenünk nagy irgalmasságáért, amellyel meglátogatott minket a naptámadat a magasságból, hogy megjelenjék azoknak, akik a sötétségben és a halálnak árnyékában ülnek, hogy igazgassa lábainkat a békesség útjára. Kedves gyülekezet, valószínűleg legtöbbünk számára ismerős, hogy ezeket a szavakat a Zakariás, keresztelő János édesapja mondta el, a Szentlélektől ihletett profétikus szavakkal így vázolta a kisgyermeknek a küldetését.

tevékenységét, az Istentől szabott feladatát. És ahogyan elolvastuk ezt a szakaszt, látjuk, ugye így hangzott, hogy ez a kisgyermek a magasságos Isten prófétája lesz, aki az Úr előtt, itt ugye ez arra vonatkozott, hogy a Messiás előtt, a megígért szabadító előtt jár, hogy az ő útját elkészítse. Ugye ez volt Keresztelő János küldetésének a meghatározása, hogy ő az útkészítő a Messiás előtt. Természetesen ez jelképesen átvitt értelemben hangzott el ez a meghatározás. Ugye a régi időben nem volt olyan kiépített úthálózat, mint manapság, és ha valahova utazott egy király, akkor, vagy egy hát magasrangú úr, akkor előtte mentek az útkészítők, hogy biztosan akadálytalanul és jól haladhasson az útján. És vajon miért kellett utat készíteni átvitt értelemben, lelki értelemben a Messiás megjelenése előtt? Ugye ez az útkészítés átvitt értelemben azt jelentette, hogy utat készíteni az emberek gondolkodásában, utat készíteni az emberek lelki világában, hogy egyáltalán fölfogják, megértsék, hogy a megváltó miről beszél, vagy milyen szabadítást kínál fel nékik. És így olvasom a 78. 79. verset még egyszer, hogy miért volt ilyen útkészítésre szükség. Ami Istenünk nagy irgalmasságáért, amellyel meglátogatott minket a naptámadat a magasságból, hogy megjelenjék azoknak, akik a sötétségben és a halálnak árnyékában ülnek, hogy igazgassa lábunkat a békesség útjára. Ugye mindjárt ismerjük azt a jelenséget, hogy bent vagyunk egy szobába, és kimegyünk a déli napfényre, akkor egy darabig nem látunk semmit, mert ugye a szemünk nem tudja megszokni a nagy fényességet. De itt pedig arról van szó, hogy a naptámadat jelenik meg a magasságból, tehát, mintha azt mondaná, a teljes déli verőfény, az Isten dicsőségének a világossága, ami nem szó szerint értendő megint csak, de maga az Isten jelenik meg emberi testben, és az isteni jellemnek a tökéletes dicsősége nyilatkozik meg általa, és a tökéletes isteni bölcsesség hangzik az ajkán, és ezzel olyan emberek találkoznak, akiket így jellemez, hogy ülnek a sötétségben és a halál árnyékának völgyében. Ugye szokták mondani, hogy a bányalovak megvakulnak, mert hosszú ideig vannak a sötétségben. És olyan emberek, akik régen ülnek a sötétségben és a halál árnyékában, azoknak a naptámadott világosságával találkozni, ez egy drámai találkozás, és még károkozó is lehet, ha erre nincsenek fölkészítve. És erre utalt ez a hasonlat, hogy mielőtt a Messiás megjelenik a naptámadott világosságával, dicsőségével, egy előkészítő, egy útkészítő prófétának kell jönni, aki azokat az embereket erre a lelki eseményre fölkészíti, előkészíti, akik jó ideje ülnek a sötétségben és a halál árnyékának völgyében. És ez az ige szakasz arra is válaszol, hogy miben állt ez az útkészítés, miben kellett állnia. Így olvastuk a 77. versben, hogy az üdvösség ismeretére megtanítsd az ő népét a bűnöknek bocsánatában. Mindig megdöbbent, hogy az üdvösség ismeretét, ugye micsoda kifejezés ez, a megváltás, a szabadulás ismerete. Ez egy olyan kifejezés, ami mindent magában foglal, amit Isten adhat az embernek, és amire az embernek szüksége van, ezt azonosítja a bűnök bocsánatával. Azt mondja, az üdvösség ismerete egyenlő ismerni, tudni, tapasztalatból ismerni a bűnök bocsánatát. Én azt hiszem, hogy nekünk általában nagyon felületes gondolkozásunk, vagy legalábbis felszínes elképzeléseink vannak a bűnbocsánatról, és úgy gondolom, erről időről időre tanítanunk, prédikálnunk kell, mert ez egy akkora jelentőségű dolog, hogyha az üdvösség ismerete egyenlő a bűnök bocsánatának az elméleti és tapasztalat ismeretével, és ha igaz az, hogy ez egy kettős profécia, mint ahogy igaz, tehát Jézus második adventje előtt is útkészítésre van szükség, és az embereknek nem valamilyen bonyolult és nehéz tanoknak a megismerésére van szükségük, hanem egyszerűen az üdvösség ismeretére a bűnök bocsánatában. Tehát a bűnbocsánat evangéliumát kell továbbadni, akkor nekünk nagyon mélyen meg kell érteni, hogy mit ért a Szentírás azon, hogy az üdvösség ismerete egyenlő a bűnök bocsánatának, még egyszer mondom, az elméleti és tapasztalati ismeretével. Tehát fordítsuk figyelmünket erre a kérdésre. És
Azt mondhatom, hogy mindjárt, ahogyan erről a kérdésről beszélgetni kezdünk, rögtön megjelenik egy téveszme, ami igen elterjedt a legkomolyabb keresztények között is. Tudnélik, az a téveszme, hogy bűnbocsánatot Isten ad, a bűnbánat viszont a feltétele a mi részünkről a bűnbocsánatnak. Tehát, ha te úgy érzed, hogy csak egy kis felületes szánon bánom van benned, és nincs az emberben igazi bűnbánat, akkor ne is próbálj meg a Jóistenhez folyamodni bűnbocsánatért, mert hát ez egy értelemszerű dolog, hogy a bűnbocsánatnak feltétele a bűnbánat. Tudom, hogy a gyülekezetben sokan ismerik ezt az ígét, de mégis hiszem, hogy talán nem jutott el egészen a tudatunkig, és szükséges újra és újra ismételni és világossá tenni, amit az apostolok cselekedeteiről írott könyv 5. fejezetének a 31. versében találunk, ahol az írás így szól, hogy Krisztust az Isten fejedelemmé és megtartóvá emelte, hogy adjon az ő népének bűnbánatot és bűnöknek bocsánatát. Van valami különbség ebben az igében a tekintetben, hogy mennyiben a Krisztus ajándéka vagy a Krisztus munkája az, hogy az ember igazi bűnbánatra jut, vagy bűnbocsánatot nyer. Teljesen egyenlőképpen mondja a kettőt. Krisztus a fejedelem és a megtartó, aki ad az ő népének bűnbánatot és bűnöknek bocsánatát. Kedves gyülekezet, jegyezzük meg, hogy az igazi bűnbánat ajándék, isteni ajándék. Önerejéből senki sem tud olyan bűnbánatra jutni, amely a bűnnek az igazi meggyűlölése, ami a bűnnel való igazi szembefordulás, és ami nem merül ki egy önmarcangolásban, egy önvádban, hanem amiben ott van rögtön a győzelemnek, a szabadulásnak a reménye, a bátorság, hogy Istenhez folyamodjon bűnbocsánatért és kegyelemért, hogy az Isten segítsen rajta. Tehát még egyszer mondom, hogy ilyen bűnbánat ez a valójában az Isten ajándéka, és önerejéből senki sem képes rá. Tehát, hogyha a lelkismeretünk vádol, és úgy érezzük, valamit helytelenül tettünk, de szinte szégyeljük magunkat, vagy bánkódunk azon, hogy hát értelmemmel mennyire tudom, hogy ez rossz volt, és helytelen volt, és mégis úgy érzem, hogy nem szégyellem magam eléggé, vagy nem fájlalom eléggé, vagy úgy érzem, hogy azt mondanám ugyan a Jóistennek, hogy bocsáss meg, de ott bujkál bennem az, hogy azért nem vagyok biztos benne, hogy el tudnám hagyni, vagy el tudnék fordulni tőle, vagy igazán megtagadni. Ne essünk kétségbe akkor se, ha ilyet tapasztalunk, de nagyon világosan mérjük föl, és ilyenkor minden kereszténynek joga van alázattal Isten elé járulni, és azt mondani, Istenem, az elmémmel tudom, az erkölcsi érzékem azt mondja, hogy ez helytelen volt, ez bűn volt, ez hiba volt, de úgy érzem, hogy nincs elég erkölcsi erő bennem ezt igazán megvetni, ettől igazán elfordulni, én úgy érzem, nem... Mint aki annyi mindent tudok a te tanításodból, nem szégyellem eléggé, vagy nem fájlalom eléggé, munkálkodj a szívemben is, ajándékoz nekem igazi bűnbánatot. Ezt mindegyikünknek joga van kérni a Jóistentől, és ha jót akarunk magunknak, akkor kérjük is a Jóistentől. Mert még egyszer mondom, az igazi bűnbánat az egy ajándék, az egy esemény az ember életében, amit soha nem felejt el, és amire mindig hálásan tud visszagondolni, hogy milyen jó volt, hogy én abszolút el tudtam fordulni, hogy a Jóisten olyan mélységes bűnbánatot tudott nekem ajándékozni, hogy az egy meghalás lett, az egy szakadás lett, az egy örök elfordulás lett attól a bűntől és attól a hibától. Azt hiszem máskor is idéztem már itt a gyülekezetben is Sámuel 2. könyve 24. fejezete 10. versét, amelyről mindig azt gondolom, hogy a legrövidebb, legtökéletesebb összefoglalása annak, hogy milyen az igazi bűnbánat. Sámuel 2. könyve 24. fejezetében a 10. vers így hangzik, tehát Sámuel 2. könyve 24. fejezetéből a 10. verset idézem. Így olvasom. Minek utána pedig Dávid a népet megszámlálta, most a mi szempontunkból nem érdekes, hogy mi volt ez az esemény, ezt mondja, megsebhett az ő szíve, és mondta Dávid az úrnak, igen, vétkeztem abban, amit cselekedtem. Most azért, ó uram, vedd el kérlek a te szolgád álnokságát, mert felette esztelenül cselekedtem. Nagyon jól jegyezzük meg ezt a kifejezést, megsebhett a szíve. Ugye nyilván nem szó szerint, de az ember úgy érzi, mint egy égő sebet belül, megsebhed a szíve amiatt a rossz miatt, amit elkövetett. Kedves gyülekezet, szeretném mondani, hogy legyen boldog, aki ezt érzi.
ez az Isten ajándéka. Ez a legnagyobb áldás, ha egy hiba elkövetése után megsebbhed az ember szíve. Ez jóra fordul, ez jótékony dolog. Ha olyan mélységesen szégyeli magát, és ha olyan mélységes fájdalmat érez, amiatt a hiba miatt, amiatt a törvényszegés miatt, amit elkövetett. És ugye azt mondta, hogy felette eszternül cselekedtem. És hadd mondjam azt is, hogy érezzük magunkat rosszul, hogyha valamiből csak az eszünk tudja, hogy ez helytelen. De a szívünk alkudozik vele. Akkor is, hogyha az törvényszegés. És nem érezzük ezt, hogy megsepett a szívünk amiatt, a dolog miatt. Ugyancsak gyönyörű példája az igazi bűnbánatnak az 51. Zsoltár, ahol Dávid azt mondja az Istennek, egészen most ki engem az én álnokságomból. És tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Teljes erejével menekülni akar attól a bűntől, és teljes szabadulást kér a Jóistentől, hogy mentse ki belőle. De fölmerül az a kérdés, hogy ha az Isten ajándéka a bűnbánat, akkor mi a mi részünk benne? Hát akkor most pont az ellenkezőjét mondjuk annak, amit a legtöbb ember ösztönösen gondol, hogy a bűnbánatot nekünk kell kitermelni magunkból. Tehát akkor most azt mondjuk, hogy fordítva nekünk semmit se kell tenni, ez a Jóisten ajándéka, nem. Megvan a mi részünk is abban, hogy az igazi bűnbánat kifejlődjön bennünk, és megmondanám mi két dolog. Az egyik az, hogy egyáltalán ismerjük meg az Isten erkölcsi törvényét mélyen és alaposan. Nem más törvényre gondolok, a 10 parancsolatra. De a 10 parancsolat egy olyan törvény, amiről okkal mondja azt az írás, hogy boldog ember az, aki éjjel és nappal gondolkozik róla. Mert mi nagyon, nagyon hajlamosak vagyunk csak nagyon felszínesen nézni, csak a külső kereteit nézni. De a 10 parancsolat egy csodálatos törvény. Azon rengeteget lehet gondolkozni, míg az erkölcsi érzékünk kiélesedik, és látjuk nem csak azt, hogy mi az, amit tilt, hanem látjuk azt, hogy ennek mi az ellenkezője, a pozitív, mit jelent betölteni, mit jelent színig tölteni ezt a törvényt. És a lelkiismeretünk rendkívül érzékenyé fog válni arra, hogy mi az, ami törvényszegés, mi az, ami utálatos az Isten szemében. És nagyon sok mindenre fogjuk megrendülten azt mondani magunkban, amit Dávid az 51. Zsoltárban így mond, és én cselekedtem azt, ami utálatos a te szemeid előtt. Tehát a törvény tükrét igazán használva nagyon sokszor fog az emberben ez megfogalmazni, megrendülten önmagunk miatt is, és én most cselekedtem azt, ami utálatos a te szemeidet. Lehet, hogy nem tettel, lehet, hogy csak gondolatban, lehet, hogy szóban, mindegy, de szembe kerültem a te szent törvényeddel. És mindenkit szeretnék arra bátorítani, hogy ne alkudozzunk a 10 parancsolat törvényével. Ha az örök Isten bölcsessége így adta meg egyetemes emberi törvényként, senki sem mondja azt, hogy az én esetem kivétel. Senki sem mondja azt, hogy én alkudozhatom ezzel vagy amazzal a parancsolattal, mert csak magunkat csapjuk be, és csak magunkat csaljuk meg. Csak egy kicsit mélyebb gondolkozás, és rájövünk, hogy ez a törvény tökéletes. Egyetemes, mindenkorban, minden emberre, minden esetre vonatkozik. És ha mélyebben gondolkozol, akkor rájössz, hogy akárhogy próbálja az ember magát mentegetni, vagy egy kis kaput adni magának a parancsolat áthágásánál, vagy a parancsolat betöltését illetően, rá fogunk jönni, hogy nem. Az Isten erkölcsi törvénye világos, határozott, és alkudozásnak vele szemben nincs helye. Tehát ez az egyik, amit tehetünk, hogy az erkölcsi törvényen gondolkozunk, az erkölcsi törvényen nem alkudozunk, teljes komolyságában a szívünkre vesszük, és ennek a tükrébe folyvást belenézünk. A másik pedig, amit így mond a korintusiakhoz írt levélben Pál apostol, ha magunkat ítélnénk, nem ítéltetnénk el. Ez pedig egy óriási dolog, hogy az ember magát elítélje. Másokat rendkívül könnyen és gyorsan el tudunk ítélni, de hogy az ember magát elítélje, nem is olyan könnyű dolog. Vegyük csak észre magunkat, hányszor mondjuk azt, hogy hát igen, ez hiba volt, tudom, hogy rosszul tettem, de. És már is mondjuk a körülményeket, valaki felidegesített aznap, ez mely, ennyi rossz dolog történt, és ennyi, és egy mentség, nem, alig tudja az ember megállni, hogy egy sereg mentséget rögtön hozzá ne tegyen. Nézzük meg a Bibliában az első bűnesetnél, azonnal működött az embernek ez az ösztöne. Ugye, amikor az Isten azt kérdezte, hogy ugye vétkeztél, áthágtad a törvényt, azonnal talált az ember mentségeket. Viszont óriási dolog, mikor az ember minden menteketőzés nélkül el tudja ítélni önmagát. Egyszerűen, világosan.
És milyen gyönyörű ez az ígéret, ha magunkat ítélnénk, nem ítéltetnénk el. Ez igaz, azt mondja, hogy Jóisten nem szeret ítélkezni, ez őnek ebben semmi öröme nem telik. Noha a legtöbb ember így képzeli a Jóistent, hogy ő abban leli kedvét, hogy embereket megítél. Egyáltalán nem így van, hanem a Jóisten azt szeretné, hogy magunkat ítéljük el. És akkor már, hogy így mondjam, már csak a Jóistennek az áttölelő karja és a bűnbocsánata van. Akkor az Istennek már nincsen semmi további szemrehányása, magyarázata, ami számunkra. Ami magunkat elítéljük, ami világosan és határozottan arra tettre, azt mondjuk, ami Dávid mindenkit nélkül mélyen meghajolva és összetörve vétkeztem az Úr ellen, pont. Vagy ahogy itt mondja, igen, esztelenül cselekedtem, és felette igen, vétkeztem. Abban a pillanatban már a Jóistennek nincs neheztelése, nincs feddő szava, nincs további szemrehányása, semmi ráolvasás, ami ezután következik, mert az ember megtette azt, hogy magát elítélte, és akkor a Jóisten már többé nem ítélkezik felette, hanem az ő kegyelmét, bűnbocsánatát szeretné ajándékozni néki. És ezek után szeretnék arról szólni, hogy a bűnbocsánat elnyerésének van egy következő lépése, ami szintén hajlamosak vagyunk nagyon felületesen venni. Ez pedig az, amit így olvassunk János első level első fejezet 9. versében, hogy ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsásson és megtisztítson minket minden hamisságtól. De itt szoktuk azt az óriási hibát elkövetni, és ami nem merek százalékot mondani, de azt mondom, hogy a gyakorló keresztények igen nagy része is rendszeresen elköveti, akár melyikünk, akár mikor belecsúszhat ebbe, hogy hát úgy elismerjük, hogy hibáztunk, egy többé-kevésbé bánjuk is, azért nem mondom, hogy igazi mélységes bűnbánat, mert az igazi mélységes bűnbánat az már nagyon kívánja a bűnvallást is, a szemtől szembe bűnvallást a Jóistennek, de többnyire úgy kezdődik a hiba, hogy felületes a bűnbánat, nagyon felületes, inkább csak sajnálkozás, inkább csak beismerés. Utána következik, hogy akkor már nem érezzük fontosnak az Istennek szemtől szembe való bűnvallást. Mert valahogy így elintézzük magunkban, hogy hát az Isten úgyis mindent tud, úgyis mindent lát, látja, hogy mi elismerjük, hogy hibáztunk, hát akkor itt nincs további teendő, biztos megbocsát. És ez a nagy hiba. Mert ha ember ellen vétünk is, nem érezzük-e, a természetes erkölcsi érzékünk nem súgja-e, hogy nem elég az, hogy magamban azt mondom, hát igen, hibáztam ellene, nem jól tettem, majd egy kicsit igyekszem ezt valamivel jóvá tenni. Ugye ez szokott történni ugye a rossz házasságokban is, hogy nehéz kimondani azt, hogy hibáztam, bocsáss meg, inkább csak valamivel jelezni, hogy mehet a kocsia tovább, hát túlléptünk a dolgon. Valahogy a Jóistennel kapcsolatban is az ember hajlamos ezt így intézni, hogy hát Jóisten úgyis tudja, hát ő kegyelmes Isten, ő megbocsát, hát biztosan minden nagyon jól fog menni tovább, és mi majd igyekszünk, eztán majd igyekszünk, és ezzel kész. Érezzük egymással való viszonylatban is, hogy az az igazi erkölcsi magatartás, hogy oda menni ahhoz, aki ellen vétettünk, szemtől szemben néven nevezni, és a bocsánatát kérni, és helyreállítani azt a kapcsolatot. És ez a Jóistenre vonatkozóan is így van. És ezért, kedves gyülekezet, én hadd kérleljek mindenkit, hogy ne engedjünk a félelem kísértésének. Milyen félelemről beszélek? Ugye, amikor ember ellen vétkezünk is, sokszor olyan nehéz megtenni azt a lépést, hogy oda menni, és azt is mondani, hogy hibáztam, és bocsáss meg. Elismeri az ember, de húzza, halasztja az időt, hogy ezt megtegye. Erre van emberi hajlam. És azt olvassuk a Bibliában, hogy az első ember is, amint vétkezett, félni kezdett az Istentől, és elrejtőzött előtte. Mivel mindenestől fogva távol vagyunk a Jóisten szentségétől és tisztaságától, ezért mindig van az emberben egy menekülési ösztön az Istentől, de amikor még az ember pontosan vétkezett és éppen áthágta a törvényt, akkor ez még jobban megerősödik. De figyeljük meg azt a Szentírásban, hogy semmire vonatkozóan nem találunk több és szépségesebb ígéretet, mint arra vonatkozóan, hogyha a bűnvallásunkhoz Istennel megyünk, ő szeretettel is, és örömteljes és készséges megbocsátással fogad. Ahogy is hangzott az előbbi ige, amit idéztem, ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsásson és megtisztítson minden hamisságtól. De hát idézzük a többit, amelyik azt mondja, hogy Isten a tenger mélységébe veti a mi bűneinket, meg eltapossa álnokságainkat, és hogy akár egy nap 77-szer is
igazán teljes szívből kész nekünk megbocsátani. Tehát le kell győzni ezt a félelmet, és el kell menni, és a Jóistennel szemtől szembe rendezni a mi bűneinket. Tehát mi a mi részünk ebben? Ebben a mi részünk az, hogy érezzük az erkölcsi elkötelezettséget, hogy nem elég az, hogy magamban szánom, bánom, hanem nekem oda kell menni az Istenhez, és szemtől szembe elmondani. Ugye nagyon jól tudjuk, hogy itt nem csak azok a vétkeket kell Istennek megvallanunk, amit kimondottan mondjuk Isten ellen a vallásos életünkben, vagy a hitéletünkben követtünk el, hanem minden, amit a fele barátunk ellen vétettünk, ugyanúgy az Isten elleni vétek is. Mindig jusson eszünkbe a tékozló fiú szava, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Ha egy ember ellen vétkeztünk, biztos, hogy vétkeztünk az ég ellen is, a szeretet Isten ellen is, aki minden teremtményével együtt érez, aki azt mondta, amit rosszul tettetek, azt én velem tettétek, ami mulasztást követtetek el, azt én velem tettétek meg, mert annyira együtt érez egyel a legkisebbek közül is. Tehát ez a fontos, hogy mi érezzük az erkölcsi elkötelezettséget minden bűnünknél, hogy az ég ellen is vétkeztünk, nem csak konkrétan egy-egy ember ellen, és neki is meg kell vallanunk, és meg kell szólítanunk az Isten, és a bocsánatát kell kérnünk. A másik pedig, hogy legyőzzük a félelmet, és bizalommal és bátorsággal az Istenhez forduljunk. Egy Mikeás könyvében nagyon ismert, egy nagyon szép szakasz, szeretném ezt idézni, hogy mondja a próféta: ne örüljén ellenségem, mert elestem ugyan, de felkelek. Mert még ha sötétségben ülnék is, az Úr az én világosságom. Leperli peremet, és kivisz engem a világosságra, és meglátom az ő igazságát. Figyeljük meg ebben az igében, most még a sötétségben ül. Azt mondja, az Úr haragját hordozom, míg leperli peremet. Tehát egy olyan állapotban van, hogy tudja, hogy vétkezett, tudja, hogy most a tett az Isten szemében megítélt, és ő ebben a pillanatban az Isten haragja nehezedik arra a tettre, amit tett, de abban a pillanatban azt mondja, de bízom az Istenben, mert az Isten, aki őszinte bűnvallással fordít, megbocsát, és megszabadít, és megtisztít. Azt mondja, még ha sötétségben ülnék is, az Úr az én világosságom, leperli az én peremet, az ellenséggel szemben védelmébe vesz, és kiszabadít engem, és kivisz engem a világosságra, és meglátom az ő igazságát. Ez a helyes hozzáállás, ez a helyes magatartás. Tehát győzzük le a félelmet, győzzük le a vonakodást, és idézzük az emlékezetünkbe a Bibliának ezeket a bátorításait és ígéreteit, és szemtől szembe kérjünk bocsánatot a Jóistentől. És megmondom, miért vagyunk hihetetlenül vesztesek, hogyha ezt nem tesszük meg, ha ezt a lépést kihagyjuk. Azért vagyunk igen-igen vesztesek, mert akkor kimarad még egy nagyon fontos lépése a bűnbocsánat folyamatának. Tudnélik az, hogy átéljük, amikor Istenhez bocsánatért folyamodunk, a tékozló fiú tapasztalatát. Nagyon nehéz ezt szavakkal elmondani, mert ugye természetesen nem esemény, külső eseményként éljük át, de lélekben minden ember átéli, hogy az Isten ugyanúgy fogadja az ő igaz bűnvallomását, az ő hozzáfolyamodását, mint ahogyan azt a bizonyos példázatbeli tékozló fiút fogadta. És ekkor történik egy nagyon fontos dolog, ez az, amit Ellen White tömören így fogalmazott meg: a bűnbocsánat túláradó szeretete megtisztítja a szívet. Tehát akkor, ami elkezdődött a bűnbánattal, amikor az embernek megsebhett a szíve, meggyűlölte azt a bűnt, és szembefordult vele, mert látta azt az Isten törvénye fényében, amikor megvalljuk szemtől szembenek, és átéljük, hogy ő hogy fogad, és hogy vesz a kegyelmébe, és hogy ad bűnbocsánatot, akkor most már nem csak a törvény fényében látjuk a bűnünket, de az Isten szeretete fényében is. És az a nagy lelkű, az a megbocsátó, túláradó szeretet, amelyel az Isten fogad, az befejezi a szív megtisztításának a munkáját. És hogyha mi csak olyan felületesen viszonyulunk a bűnhöz, és nem jutunk el addig, hogy bűnbánatot kérjünk és nyerjünk Istentől, hogy megsebhedjen a szívünk, és ez a bűnbánat nem késztet arra, hogy meg is valljuk az Istennek szemtől szembe, akkor nem éljük át, hogy az Isten hogy fogad és hogy bocsát meg, és nem tisztul meg a szívünk. Tiszta szív nélkül pedig a világon semmire nem megyünk. Minden jó dolog kiindulása a tiszta szív. Amíg megalkuszik a lelkünk a bűnnel, az önzéssel, addig nem tudja az Isten bennünk az ő képmását helyreállítani, nem tudja bennünk munkálni az igazi jellemet.
Mindig tiszta lappal kezdődik csak valami jó. Jó folyamatok csak akkor indulhatnak meg az életünkben, ha tiszta szív a kiindulás. És ezt semmilyen más úton nem lehet megnyerni, csak az igazi bűnbánat, bűnvallomás és a bűnbocsánat elnyerése útján. Ebből a három lépésből, hogy bűnbánat, bűnvallás, bűnbocsánat személyes elnyerése Istentől, egyet se lehet kihagyni ahhoz, hogy mi tiszta szívhez jussunk. Gondoljunk arra, hogy Dávid a bűnbánat és zsoltárában mi szépen mondja, tiszta szívet teremts bennem, ó Isten. Ebben különösen megragadó ez a szó, hogy teremts. A Jóistennek ez a megszabott útja, amelyen tiszta szívet tud teremteni egy emberben. És a tiszta szív alapján megint el lehet indulni magaslatok felé. És aztán már csak arra kell vigyázni, hogy ebben megmaradjunk, és elinduljon az igazi növekedés, az átvitt értelemben vett gyümölcstermés az életünkben. De ha megint megbotlunk és megint vérkeztünk, késedelem nélkül ugyanezt az utat végig kell járni. Mert tiszta szív nélkül Isten nem tud semmi jót munkálni bennünk, sőt nem lehet igazi közösségünk ővele. És szeretnék még arra is rámutatni, hogy megold még más problémát is az életünkben, ha a bűnbocsánatot igazán igényeljük és el is nyerjük Istentől. Emlékezzünk csak arra, hogy a mi atyánkban hogy is hangzik az utolsó előtti, az ötödik kérés. És bocsásd meg nékünk a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátottunk az ellenünk vétkezőknek. Különbözőképpen fordítják ezt. Az eredeti görög szövegben itt egy úgynevezett perfektum ige alak van, ami azt jelenti, hogy megtörtént a múltban, és az eredménye ma is érvényes. Tehát, ha most rossz magyarsággal akarnám mondani, akkor így mondanám, megbocsátottunk, és meg van bocsátva az ellenünk vétkezőknek. Tehát ez az ige azt mondja, hogy aki az Istentől igazán komolyan mondja, hogy bocsásd meg a vétkeinket, és elnyeri az ő bocsánatát, azt könnyű szívvel és feltétlenül megbocsát ezzel egyidejűleg mindenkinek, aki ellene vétkezett. Képtelen ezt fenntartani. Mert ha ő komolyan átélte, hogy az Isten neki most ebben a pillanatban 10 000 talentumot elengedett, úgy, mint a példázatban, mint az adószolga példázatában, ő egyszerűen csak könyörgötnék, és az Isten azt mondta, volt és nincs. Úgy tett vele, mint Dáviddal, akinek a legsúlyosabb bűn után is azt mondta, mikor ő összetört és kimondta, vétkeztem az Úr ellen. Azt mondta, az Úr is elvette a te bűnödet, nem fogsz meghalni. Micsoda szó ez, elvette a te bűnödet. Nem kimondhatatlan kegyelem ez. Aki ezt átéli, képes arra, hogy ő folytogasson bárkit 100 dénárokért? Annak a bizonyos példázatbeli történetnek az a kulcsa, hogy az illető csak önzően zsebretette a 10 000 talentum elengedését, de nem élte át igazán, nem becsülte meg igazán, nem értékelte a királynak a nagy lelkűségét. Mert ha ezt teszi az ember érzékeny lelkismerettel, akkor így van. Bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátottunk, és örökre meg van bocsátva ebben a pillanatban mindazoknak, akik ellenünk vétkeztek. Mert akkor az ember olyan semmi kis pehelysúlynak érzi azt, hogy mások ellene vétkeztek, olyan semminek, és olyan abszolút elkötelezettnek érzi magát, hogy ahogy az Isten könyörül rajtam, én is köteles vagyok ugyanúgy könyörülni más esendő embereken, akik ugyanúgy hibáznak, ugyanolyan könnyen tévednek, akik ugyanúgy esnek bele bűnökbe, mint én. Kedves gyülekezet, mondjátok, nem csodálatos az Istennek az eljárása a bűnnel szemben? Nem csodálatos a bűnbocsánat ajándéka? Nem igaz az, hogy az üdvösségben ismerete benne van a bűnök bocsánatában? Mert ha az ember így rendezi el a bűnét, nincs ellensége, nincs neheztelés a szívében senki iránt, megbocsátottuk az ő vétkeiket. Mindenkinek teljesen örökre véglegesen. És még egy fontos dolog, ugyancsak a hegyi beszédben, ahol Jézus a mi atyánkot tanította, ott mondta el azt, hogy ha valakinek valami panasza van ellened, és te fölviszed a te ajándékodat az oltára, és erről megemlékezzél, akkor hagyd ott a te ajándékodat az oltárnál, és menj el előbb, és békélj fel meg a te atyád fiával, és aztán hozd fel a te ajándékodat. Hát miért vittek az ókori időkben ugye áldozatot a templomhoz? Bűnrendezés céljából. Tehát ennek az az értelme, ami azt mondja, hogy te folyamodsz az Istenhez bűnbocsánatért, ahogy az áldozathozók ezért mentek a templomhoz, de közben eszedbe jut, hogy valakinek panasza van ellene, tehát valakinek valami terhe van veled szemben, és te azt nem rendezted el, akkor azt mondja, szakítsd félbe az imádságodat, hagyd abba a bűnbocsánatkérést, menj el, rendezd el ezt a dolgot, és ha nincs módod arra, hogy most fizikailag elmenj, akkor ott a lelkedben rögtön
döntsd el, hogy te szemtől szembe bocsánatot fogsz kérni az illetőtől, és el fogod rendezni, amit vele vétettél, a lehető leggyorsabban és halogatás nélkül és teljes szívből, mert hát az Isten hogy bocsáthatna meg neked, hogyha te viszont nem vagy hajlandó rendezni a te vétkedet másokkal. És itt szeretném elmondani, hogy ez a probléma is megoldódik. Olyan, sokaknak olyan nehéz kimondani azt, hogy bocsáss meg, hibáztam. Még a mai napig is fülemben van egyszer, valaki olyan keserűen mondta nekem, egy olyan középkorú férj, mint az én feleségem még soha életében nem mondta azt, hogy bocsáss meg, most én hibáztam, ne haragudj. Hát erre tényleg azt mondja az ember, a néhány évtizedes házasság után ilyet nem tud valaki soha kimondani, ez tényleg katasztrófa. Ugye? Tehát mert ez emberi gyengeségből akárkivel megtörténhet. És ez borzasztó, mikor valaki tudja, de nem tudja kimondani. Nem ismerjük azt az esetet, mikor ránézel valakire, és már látod az arcán, hogy tulajdonképpen elismeri, hogy ő hibázott, tudja, hogy ő vétkezett, és már különböző kerülő mozdulatokkal, hanghordozással ki akarja fejezni, hogy igen, tudja, jóvá akarja tenni a hibáját, helyre akarja állítani a kapcsolatot. De mintha a gombóc lenne a torkában, képtelen azt mondani, hogy ne haragudj, hibáztam, vétkeztem ellened, bocsáss meg. De amikor valaki az Isten bűnbocsánatát elnyeri, amikor ezt gyakorolja az életében, akkor neki a semmi nehézséget nem jelent. Akkor egyenesen követeli a lelkiismerete, akkor neki az egy megkönnyebbülés. Neki az ugyanolyan erős vágy, mint ahogy Istenhez mindig el akar menni és szemtől szembe bocsánatot kérni, ne ő addig aludni se tud, neki az olyan fontos, neki az olyan szükséges, hogy oda menjen és szemtől szembe azt mondja, bocsáss meg, ne haragudj, igazán szeretném helyrehozni, és elismerem, hogy én vétkeztem a kapcsolatunk ellen. Tehát milyen könnyű annak az embernek a szíve, akinek sem az nem esik nehezére, hogy ő valakitől bocsánatot kérjen, sem az nem esik nehezére, hogy ő bárkinek megbocsásson. Hát nem boldog az az ember, nem könnyű annak a lelke. És hogyha a Jóistennel mi így rendezzük az igazi megfelelő úton a mi bűneinket, akkor nekünk soha nem lesz nehéz se megbocsátani, se bocsánatot kérni. Mindegyik magától értetődő lesz, mindegyik egyidejű lesz azzal együtt, ahogyan az Isten bocsánatát elnyertük. És kedves gyülekezet, én szeretném, ha a szívünkbe vésnénk, hogy az üdvösség ismerete azonos a bűnök bocsánatával. És ha komolyan vennénk, hogy tiszta szív nélkül egyszerűen nincs kiinduló alap a lelki fejlődésünkhöz, tiszta szívet meg másúton nem lehet nyerni. Idézném azt az ígét, ami minden úrvacsorakor elhangzik, amit Jézus mondott Péternek a lábmosásnál. Ha meg nem moslak téged, semmi között sincs én hozzám. Elmélkedjünk csak egy kicsit ezen az ígén. Azt mondja, ha meg nem moslak téged, semmi között sincs én hozzám. Mert mit mond az íge? Isten irgalmas, kegyelmes, megbocsátott bűn, de bűngyűlölő, és bűnnel együtt nem lakik. Tehát azt mondja, hogy semmi között sincs én hozzám. Nem lehet igazi közösség Isten és ember között, ha a szívünk nem tiszta, ha valami bűnterhet hordunk, ha valami bűnnel való megalkuvás van az életünkben, a lelkünkben. Ugye hát ez teljesen logikus. De Isten nélkül tudunk előre haladni valamit a megszentelődésünkben, a lelki növekedésünkben? Semmit. Tehát ha bármilyen megalkuvás van, bármilyen rendezetlen bűn van az életünkben, akkor Isten azt mondja, semmi között nincs én hozzám. Ezért hív mindig úrvacsorakor, hogy mindent, minden árnyékot, minden foltot eltávolítani, hogy igazi szövetségi közösség lehessen Isten között és közöttünk. De halljuk meg ebben az igében az evangéliumot is, mert azt mondja, ha meg nem moslak téged. Benne van ennyi az egész, enged, hogy megmossalak téged. Innál bennem rögtön itt van az a készség, hogy megmossalak téged, hogy megbocsássak és megtisztítsalak minden hamisától. Csak arra van szükség, hogy ezt elfogad, hogy ezt igényeld. És milyen szépen fogalmaz, még erre is gondja van az Úrnak, így mondja, semmi közöd nincs én hozzám. Nem azt mondja, hogy nekem semmi közöm te hozzád, mert az Isten akkor is szeret, akkor is szán, de azt mondja, te nem leszel képes megérteni az Isten, te nem leszel képes igazi közösségre lépni az Istennel, ha én meg nem moslak téged, de én itt vagyok, én készen vagyok, én kész vagyok ezt megtenni. Van ennél világosabb elítélése a bűnnek, és ugyanakkor szeretetteljesebb meghívás, hogy éljünk a bűnbocsánat kegyelmével? Ha meg nem moslak téged, semmi között sincs én hozzám. Mintha azt mondaná, jó Isten, ne ülj a sötétségben, ne vesztegelj a sötétségben. Tiszta szív nélkül nem tudsz előrejutni, Istennel nem tudsz közösségbe jutni. De én kész vagyok megmosni téged, csak igényeld és fogadd el.
Ma azt láthatjuk, hogy az emberek tényleg a sötétségben és a halál árnyékában ülnek e tekintetben. Talán vannak közöttünk, akik hallottak ilyen modern pszichológiai elméleteket, amelyek azt mondják, hogy a bűntudat az egy rettenetes, káros dolog. Sok embernek az életét azt teszi tönkre a bűntudattól mielőbb megszabadulni. Hát azt kell mondanom, hogy az olyan bűntudat, ami csak ilyen emberi, amilyen önmarcangolás és vádolás és a reménytelen és egy sötét zsákba vergődik az ember, az tényleg pusztító. De az igazi bűnbánat, amiben benne van rögtön a győzelem reménye, amiben benne van a bűnbocsánat, a vágya és a bizalom, hogy az Isten ezt megteszi, az felszabadító és megtisztító. Tehát ez, ami tanácsot sok ember kap, mert rázd le magadról a vizet, felejtsd el, amit tettél, mert akkor megőrülsz, meg akkor csak tönkreteszed az életed. Ezek nem egészséges tanácsok, hanem az az egészséges tanács, hogy az ember találja meg Istennel az igazi bűnrendezés útját. Ezért mondja a 32. Zsoltár, míg elhallgattam, addig szinte kiaszott az életerőm, és csak senyvedtem. De azt mondtam, bevallom hamisságomat az Úrnak. És hogy folytatódik a Zsoltár? És te elvetted rólam bűneimnek terhét. És milyen dicséret zeng fel a Zsoltárban? Boldog ember az, akinek bűne megbocsátatott, hamissága elfedeztetett, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít. Igen, boldog. Boldog, mert megbékélt Istennel, boldog, mert megbékélt emberekkel, boldog, mert tiszta szívhez jutott, boldog, mert egy új kezdet lehetősége van előtte. És én szívemből kívánom mindnyájunknak, hogy adjunk hálát Istennek az ő kegyelmét, hogy így egyszerűve és így tökéletessé tette a bűnrendezés útját, de éljünk is vele. És az életünk legforróbb vágya legyen mindig az, hogy csak tiszta szív, csak én semeddig ne vesztegeljek tiszta szív nélküli állapotba, csak semeddig ne legyek a bűnnel való megalkuvásban, csak semeddig ne rejtőzzek az Isten elől, csak semeddig ne meneküljek tőle, hanem az evangélium ennyi csodálatos tanítása és bátorítása nyomán. Késletelem nélkül mindig lépjek erre az útra, aminek a vége a felszabadulás, a tiszta szív, az Istennel való közösségnek és az emberekkel való közösségnek a helyreállítása. Isten kegyelme támogasson mindannyiunkat ebben. Amen. Szerető jó Istenünk, mennyei Atyánk, hozzád jövünk, ami megváltunk az Úr Jézus Krisztus nevében, és szeretnénk megköszönni néked azt az egyértelmű igét, hogy amilyen könyörülő az Atya a fiakhoz, olyan könyörülő vagy te a téged félők iránt. Ó, Urunk, nagyon szépen köszönjük, hogy igazi Atya vagy, aki a bűnnel soha meg nem alkuszol, aki féltőn szerető vagy, de aki kész vagy egy pillanat alatt 10 000 talentumokat elengedni, és a te közösségedet velünk helyreállítani, tiszta szívet teremteni bennünk, és az erős lelket megújítani, hogy újra elindulhassunk az igazi magaslatok felé. Könyörgünk, Urunk, bocsásd meg nékünk a mi sok hanyagságunkat és könnyelműségünket a bűnrendezést illetően, akár veled, akár egymással. Bocsásd meg, Urunk, ha valaha is kemény szívűek tudtunk lenni és visszatartani az igazi szívből való megbocsátást bárkitől is. Segítsünk, hogy ezektől a terhektől teljesen is megszabaduljunk, hogy úgy gyakoroljuk folyamatosan a mi életünkben az igazi bűnbocsánatért folyamodást te hozzád, hogy mi mindig könnyen le tudjuk tenni és azonnal ezeket a terheket, és ne mérgezzék és ne fertőzzék az életünket. És Urunk, taníts meg arra is, hogy ahogyan a te szemedbe tudunk nézni, és alázattal ugyan, és megsebhet szívvel, de meg tudjuk vallani a mi bűneinket, ugyanúgy gyakoroljuk azt, hogy ugyanilyen egyenesen tegyük meg ezt egymással is. Urunk, teremts olyan testvéri közösséget közöttünk, ahol ezek uralkodnak, olyan szeretetet és olyan egységet. Hallgasd meg a mi imánkat, és munkálkodj mindannyiunk szívén, és add, hogy a sok bűnteher alatt roskadozó ember között képviselni tudjuk ezt a szépséges evangéliumot, mint akik tapasztalatból ismerjük, hogy te hogyan bocsátasz meg, és hogyan tisztítasz meg minket minden hamisságtól. Hallgasd meg, Urunk, kérünk imádságunkat, és maradj a te kegyelmeddel mindannyiunkkal. Amen.

A 15. fejezetben láttuk, és a múltkori alkalommal volt erről szó, hogy az apostoli zsinat, az apostoli gyűlés egy levelet, egy határozatot bocsátott ki, amelyben ugye a vitás kérdéseket rendezve ezt a levelet elküldték Antiókiába egy küldöttséggel, amelynek tagjai voltak Pál, Barnabás, és azt látjuk, hogy Júdás és Silás, ugye ez nyilván egy másik Júdás, és Silás is. És utána azt olvassuk a Szentírásban, hogy amikor elvitték ezt a levelet Antiókiába, felolvasták az apostoli gyűlésnek a határozatait, akkor utána azt olvassuk, hogy Pál és Barnabás is Antiókiában időztek, tanítva és prédikálva másokkal és többiekkel az Úrnak ígéjét. Tehát Pál és Barnabás még Antiókiában maradt egy ideig. És itt szeretnék bekapcsolódni a mai előadásunknak a gondolat menetébe. A 15. fejezet 36-tól terjedő verseit olvassuk el, tehát apostolok cselekedete 15. fejezet 36-tól terjedő verseiben a következőt olvassuk. Egy néhány nap múlva pedig mondta Pál Barnabásnak: visszatérve, most látogassuk meg a mi atyánk fiait minden városban, melyben hirdettük az Úrnak ígéjét, hogyan vannak. És Barnabás azt tanácsolta, hogy vegyék maguk mellé Jánost, ki Márknak hivatik. Pál azonban azt tartá méltónak, hogy aki elszakadt tőlük Pamfiliától fogva, és nem ment velük a munkára, ne vegyék maguk mellé azt. Meghasonlás támadt azért úgy, hogy elszakadának egymástól, és Barnabás maga mellé vette Márkot, elhajózott Ciprusba. Pál pedig Silást választván maga mellé elment, az Isten kegyelmére bizatván az atyafiaktól, és eljárás Szíriát és Cilíciát, erősítve a gyülekezeteket. Tehát azt olvassuk a Szentírásban, hogy egy vetekedés támadt Pál és Barnabás között, egy nézeteltérés adódott közöttük, és ez a nézeteltérés, a véleménykülönbözőség miből adódott. Ugye az első misszió útját befejezve Pálapostól, ugye elmentek Jeruzsálembe Barnabással, ugye a vitás kérdések lerendezése érdekében visszatértek Antiókiába, és utána Pálnak az volt a javaslata, ahogy olvastuk a 36. versben, az volt a javaslata, hogy visszatérve látogassák meg azokat a helyeket, ahol idáig hirdették az Úrnak igéjét, hogy hogy vannak azok az emberek, azok a hívők, akik elfogadták az evangéliumot, és hogy erősítsék, látogassák meg újra a gyülekezeteket. Pál felvetette ezt a gondolatot, ezt a tervet, és nézzük meg, hogy utána azt olvastuk a 37. versben, hogy Barnabásnak az volt a véleménye, hogy vegyék mellé, maguk mellé Jánost, ki Márknak hivatik. Miért volt ez egy említésre méltó javaslat? Azért, mert emlékezzünk vissza, és lapozzunk vissza a Bibliánkba apostolok cselekedete 13. fejezetéhez, és ott olvassuk el az 5. és 13. verset, ez Pál apostol első misszió útja során történt. Azt olvassuk az 5. versben, hogy mikor Szalamiszba jutottak, hirdették az Isten beszédét a zsidóknak zsinagógáiban, és János is velük volt, mint segítőtárs. És utána a 13. versben ezt olvassuk ugyanebben a fejezetben, hogy elhajózván pedig Páfuszból Pál és kísérői Pergába, Pamfiliának városába mentek, János azonban elválván tőlük megtért Jeruzsálembe. Tehát azt látjuk ebben a szakaszban, hogy amikor elment Pál és Barnabás az első misszió útjára, akkor János is kísérte őket, akinek a másik neve Márk volt, de János nem volt hozzászokva ehhez a fajta munkához, ehhez a szolgálathoz, a sok viszontagsághoz, nehézséghez, amivel körül voltak véve, és elbátortalanodott. És János egy idő után elhagyta Pált és Barnabást, visszatért, nem folytatta velük az utat, és éppen ezért, nézzük meg újra a 16. fejezet 37. verset, a 16. fejezet 37. versében azt olvassuk, hogy Barnabás azt tanácsolta, hogy vegyék maguk mellé Jánost, ki Márknak hivatik, Pál azonban, a 16. fejezet 37 és 38. versében azt olvassuk, Pál azonban azt tartotta méltónak, hogy aki elszakadt tőlük Pamfiliától fogva, és nem ment velük a munkára, ne vegyék maguk mellé azt.
Tehát Barnabásnak az volt a véleménye, hogy szavazzanak bizalmat Jánosnak, hiszen kezdő, tapasztalatlan volt, megfélemlett, félelmes szívű volt, de látott benne olyan tehetséget, olyan odaszánást, hogy igen, nevelhető és fejleszthető ebben a munkában. Pálnak viszont meg az volt a véleménye, hogy aki megfutamodott, aki nem vállalta velük együtt a nehézséget az első missziút során, az ne menjen velük. Az ne vállalja az ige hirdetésnek ezt a fajta szolgálatát, az ne legyen az evangélium hirdetője és terjesztője, aki megfutamodik a nehézségek elől. Tehát ez a meghasonlás és véleménykülönbség volt kettejük között, Pál és Barnabás között. És ezek a történetnek a kapcsán szeretném azért itt megjegyezni, hogy ebből a történetből egyértelműen az derül ki, és az látszik, hogy Pál apostol, noha Szentlélekkel teljes ember volt, a Szentlélek kiáradásának az időszakában vagyunk, de mégsem volt tévedhetetlen. Senki ember nem volt tévedhetetlen, mert később látjuk majd, hogy Pál János, azaz Márk megítélésében nem a helyes álláspontot foglalta el, később meg is változtatta a véleményét Jánossal kapcsolatban. Ez ebben a helyzetben olyan meghasonlást támasztott közöttük, hogy ketté váltak, Pál és Barnabás ketté váltak, mert Pál maga mellé vette Silást, aki az evangéliumnak egy ismert tanítója, képviselője volt, és ugyanakkor pedig Barnabás választotta Jánost, azaz Márkot, és vele indult el. De Pál apostol később belátta azt, hogy igen, János mégis alkalmas a munkára, nevelhető, tanítható, és szeretnék ezzel kapcsolatban két igét felolvasni, hogy később Pál apostol hogy beszél Jánosról. Így olvasom a Timóteusi második levélből, a Timóteusi második levél 4. fejezetének a 11. verséből, a Timóteusi második levél 4. fejezet 11. versében ezt mondja Pál: egyedül Lukács van velem, Márkuszt magadhoz vévén hozd magaddal, mert nékem alkalmas a szolgálatra. Tehát később valóban Pál belátta azt, hogy fejlődött János, azaz Márk, fejlődött a hitben, a szolgálatban, a tűrésben, és azt mondja, hogy igen, neki is alkalmas a szolgálatra. És nézzük meg, hogy a Kolossé levélben hogy nyilatkozik. A Kolossé levél 4. fejezetének 10 és 11. versében ezt írja a gyülekezetnek, a kolossébeli gyülekezetnek: köszönt titeket Arisztárkusz, az én fogolytársam, és Márk, a Barnabás unokatestvére, kifelől parancsolatokat vettetek, ha hozzátok megy, fogadjátok őt szívesen, és Jézus, kit Justusnak is hívnak, kik a zsidók közül valók. Csak ezek azok a munkatársaim az Isten országában, akik nékem vigasztalásomra voltak. Pál apostolnak hány ember volt a vigasztalására? Alig néhány ember. Azt olvassuk, hogy ugye itt volt Márk, akkor itt volt Jézus, kit Justusnak hívnak, és azt mondja, hogy csak ők voltak azok, akik vigasztalására voltak. Tehát valóban megváltozott a véleménye később Márkról, és felülbírálta a korábbi véleményét. De ez ebben az esetben, ebben az adott esetben azt eredményezte, hogy Pál és Barnabás, akik idáig együtt végezték a missziószolgálatot, most elváltak egymástól, mind a ketten más-más segítő társal indultak el erre az útra, a saját útjukra. Szeretnék azért itt megállni, és még egy gondolatot megjegyezni, hogy figyeljük meg, Pál nem azt mondta, hogy jó, akkor én megyek egyedül, Barnabás sem azt mondta, hogy én is megyek egyedül, hanem mind a ketten választottak maguk mellé még társat, segítő társat, akik mellettük vannak. Jézus is így küldte ki a tanítványait. Jézus is nem egyedül küldte ki, hanem kettessével. Miért? Óriási lelki teher volt mindannyiukon. Az evangéliumot ilyen területekre, ismeretlen területekre, még ahol nem ismerik az Isten igéjét, elvinni. Rengeteg támadás, ellenállással találkoztak. Szükségük volt egymás segítségére, támogatására, a közös imádságra. És figyeljük meg az életben, ha valakinek van egy olyan társa, van valaki mellette olyan, aki valóban hitben tudja erősíteni, milyen hatalmas támaszt tud jelenteni. Amikor az egyik elcsügged, a másik fel tudja emelni őt, mert imádkozni tud érte, tud neki segíteni. Igen, Jézus soha nem akarta azt, hogy emberek ezt a lelki terhet egyedül hordják, hanem kettesével küldte ki az övéit, és így ment ezek után tovább, és Silás is.

hogy vajon hogy állnak hitben, miben van hiányuk, lelkileg erősítésre szorulnak-e. És igen, így történt, hogy utána a 41. versben így olvassuk, a 41. versben, a 16. fejezet 41. versében, hogy és Pál és Silás eljárta Szíriát és Szilíciát, erősítve a gyülekezeteket, és a 16. fejezet első versében jutott pedig Derbébe és Lisztrába. Igen, elmentek újra ezekre a helyekre, és a 16. fejezet 4. versében pedig azt olvassuk, a 16. fejezet 4. versében, hogy amint átalmentek a városokon, meghagyták nékik, hogy tartsák meg a rendeléseket, melyet végeztek a Jeruzsálemben levő apostolok és vének. A gyülekezetek azért erősödtek a hitben, és gyarapodtak számban naponként. Igen, ez volt ennek a második misszió útnak az elsőleges célja és feladata. És nézzük meg ezek után az elsőtől harmadikig terjedő verset, hogy amikor eljutottak Derbébe és Lisztrába, akkor egy újabb tanítvánnyal, egy újabb szolgálattevővel lettek gazdagabbak, egy újabb munkatársal, aki Pálnak munkatársa lett, és a munkát tudták együtt végezni, és nézzük meg, ki volt ez az újabb munkatárs, így olvassuk. És jutott pedig Derbébe és Lisztrába, és imé volt ott egy Timóteus nevű tanítvány, egy hívő zsidó asszonynak, de görög atyának fia, kiről jó bizonyságot tettek a Lisztrában és Ikóniumban levő atyafiak. Ezt Pál magával akarva vinni, és vévén körülmetélte őt a zsidókért, kik azokon a helyeken vannak, mert ismerték mindnyájan az ő atyát, hogy görög volt. Ugye ismerjük Pálnak a Timóteushoz írott két levelét is, tehát Timóteus egy hűséges munkatárs volt, és itt ezen a második misszióúton, az első állomáson találták, szinte az első állomások egyikén találkoztak Timóteussal, és nézzük meg, mit tudunk Timóteusról. Ő egy hívő zsidó asszonynak, de görög atyának volt a fia. És ez a Timóteus, szeretném, hogyha egy másik igét is fellapoznánk a Timóteusi második levél első fejezetének 5. verséből, a Timóteusi második levél első fejezet 5. verséből, azt írja Pál apostol később Timóteusnak, hogy eszembe jutván a benned lévő képmutatás nélkül való hit, amely lakozott először a te nagyanyádban, Loiszban, és anyádban, Eunikában. Meg vagyok azonban győződve, hogy benned is. Tehát azt olvassuk, hogy ennek a Timóteusnak a hívő édesanyja és nagymamája nevelte Timóteust Isten félelemben, és egy másik helyen Pál apostol azt írja Timóteusnak, hogy gyermekségettől fogva tudod az írásokat. Gyermekségettől fogva. Tehát egész kis gyermekkora óta őt hitben és Isten félelemben nevelték. És Pál apostol magához veszi Timóteust, hogy együtt menjenek és kiképezze őt erre a szolgálatra, az evangélium hirdetésének és terjesztésének szolgálatára. És azt olvassuk, hogy mielőtt elindultak volna ezen az úton, azt olvassuk, hogy Pál a zsidókért körülmetélte őt. Tehát ugye kérte Timóteust, figyelmét felhívta erre, hogy szükséges lenne a körülmetélkedés. De álljunk meg itt egy pillanatra, miért volt erre szükség? Pál miért javasolta Timóteusnak a körülmetélkedést? Ugye az új szövetség időszakában vagyunk, és a körülmetélkedés az Ószövetségben volt a szövetségnek a jele Isten és az ő népe között. Most Pál, aki valóban eljutott már arra a világosságra, hogy az ószövetségi ceremoniális törvények érvényüket veszítették, akkor most miért kéri mégis Timóteust erre, hogy metélkedjen körül? Mit olvastunk az igében? A zsidókért. Azt mondja, hogy a zsidókért, mondja az apostolok cselekedete 16. fejezetének a 3. verse. Azt mondja, hogy a zsidókért kellett neki körülmetélkedni. Miért? Azért, mert a zsidók, ugye nagyon sokan nem jutottak még el a Krisztus megismerésére, elfogadására, és hogyha valaki olyan hirdette nekik a Krisztusról való evangéliumot, aki ráadásul körül sincs metélkedve, aki látszólag ugye minden ószövetségi ceremoniális dologgal szakított, eleve ellenszem volt bennük az ilyen emberek iránt, és elutasították volna Timóteust is, és nem fogadták volna be az evangéliumot az ő prédikálása nyomán, tehát épp

ezért Pálnak ez a körültekintő magatartása volt, hogy a zsidókért, nem azért, mintha ennek bármi hitbeli haszna lett volna, hanem azért, hogy mindent megtegyenek azokért az emberekért, azokért a zsidókért, akik még nem fogadták el Krisztust. Hogy ne legyen semmi akadálya annak, ne legyen semmi kifogás, vagy olyan ok ne legyen, ami valóban gátat jelenthetne abban, hogy ők elfogadják Krisztust, elfogadják az evangéliumot. És ezek után Timóteus is csatlakozik hozzájuk, kíséri őket, és valóban később Timóteus egy olyan hatalmas szolgálatot és munkát végző munkatárs volt, akire feladatokat, terhet lehetett rábízni. Isten hatalmas eszköze is volt Timóteus. Itt kezdte a szolgálatát Pál apostol mellett. És nézzük meg ezek után a történetünk folytatását, nézzük meg, hogy ez a második missziót hogy folytatódik. A apostolok cselekedete 16. fejezetének a 6-tól 10-ig terjedő verseit olvassuk el a következőképpen. Eljárván pedig Frígiát és Galácia tartományát, mivel hogy eltiltatának a Szentlélektől, hogy az igét Ázsiában hirdessék, Mésia felé menvén igyekeznek Bitíniába jutni, de nem ereszti őket a lélek. Áthaladván azért Mésián lemenének Troásba. És azon az éjszakán látás jelenék meg Pálnak, egy macedón férfiú állt előtte kérve őt, és ezt mondva, gyer által Macedóniába, és légy segítségül nékünk. Mihelyt pedig a látást látta, azonnal igyekezének elmenni Macedóniába, megértvén, hogy oda hívott minket az Úr, hogy azoknak prédikáljuk az evangéliumot. Nézzük meg a történetnek ezt a részét. Azt olvassuk, hogy ők elindulnak nyilván, hogy nekik is voltak terveik, hogy merre akarnak menni, milyen munkát akarnak végezni, hol akarnak prédikálni. És nézzük meg, azt olvastuk itt a 6. versben, hogy eltiltattak a Szentlélektől, hogy az igét Ázsiában hirdessék. Megvolt a maguk elgondolása, nyilván az Isten elé vitték, az Isten elé tárták minden tervüket, és az Úr nyilvánvalóvá tette, hogy most nem ezen a területen kell tovább tevékenykedniük. Eltiltattak a lélektől. Tehát nem engedte a lélek ezen a területen tevékenykedni. Akkor azt olvastuk, hogy elindultak Mísia felé, de nem eresztette őket a lélek, ugye Bitíniába akartak menni. Arra sem mehettek. Mit látunk a történetnek ebben a néhány versében? Ki volt az, aki ezt a munkát irányította és végezte? Nem más, mint a Szentlélek. Ők eszközök voltak. Az Isten vezetésére bízták magukat. De ők csak eszközök voltak. Ők nem látták át, hogy hol van a legnagyobb szükség arra, hogy menjenek oda az egy-egy városba hirdetni az evangéliumot, prédikálni, de a lélek pontosan tudta, hogy merre és hova kell vezetni ezeket az embereket, az ő szolgáit, az ő követeit. És nézzük meg ezek után, a 9. versben pedig azt olvassuk, hogy és azon az éjszakán ugye egy látást is látott Pál, és egy macedón férfiú állt meg előtte, és azt mondta, hogy gyer által, és légy segítségül nekünk. Itt megint szeretnék megállni, és szeretném a saját életünkre vonatkoztatni a történetnek ezt a részét. Hogyha mi valóban Krisztus szolgálatába akarunk állni, hogyha mi valóban azt szeretnénk, hogy az Isten evangéliuma terjedjen, mi valóban az ő kezében eszközök szeretnénk lenni, hogy rajtunk és általunk keresztül is sokan megismerjék az evangéliumot, akkor mi is sok ilyen egyértelmű útbaigazítást kaphatnánk, mint Pál kapott ettől az álombeli, látásbeli macedón férfitől, hogy jel által és légy segítségül nekünk. Gondoljunk abba bele, hogy ebben a világban mi mit látunk magunk körül, mit látunk? Azt látjuk, hogy embertömegek fordulnak el Istentől, nem is foglalkoznak vele. Romlottságot, züllöttséget látunk magunk körül, nem? A gonoszságnak az egyre jobban terjedő mértékét. Pál apostolék mit láthattak abban az időben? Hogy azokon a területeken nem is ismerik az evangéliumot. Ugye mindenhol a bűn mélységeit látták. De az Isten pontosan tudta, hogy hol vannak vágyakozó emberek. Hol vannak olyan emberek, akik, hogyha meghallják a tiszta üzenetet, megnyitják a szívüket az Úr előtt, és az Úr oda vezette őket. És ha mi szívünkben is ott van ez a vágy, hogy embereket megismertetni az evangéliummal,
akkor mi is fogunk kapni útbaigazítást Istentől. Utak nyílnak előttünk is, hogy ezzel az emberrel beszélj, itt beszéljél Krisztusról, itt is lehetőség nyílik a szolgálatra. Igen.

egértvén, hogy oda hívott minket az Úr, hogy azoknak prédikáljuk az evangéliumot. Ebből a Biblia versből is csak egyetlen egy gondolatot szeretnék újból kiemelni. Amikor látták a látást, azonnal igyekeztek elmenni oda. Megértették, hogy az Isten oda hívja őket. Ők nem kérdezősködtek, nem gondolkodtak azon, hogy most jó lesz ez, ha oda megyünk, nem lesz jó, ha oda megyünk. Azonnal készségesen az Úr lelke vezette őket, és mentek oda, ahova az Úr hívta, ahova az Úr vezette őket. Megint szeretnék itt megállni egyetlen egy pillanatra, és szeretnék csak arról egyetlen egy gondolatot megerősítésként mondani, mert a történetünk további részében ennek a mozzanatnak nagyon nagy szerepe és jelentősége lesz, hogy az Úr egyértelmű vezetése volt ez, hogy menjenek el ide Macedóniába, hogy menjenek át oda. Az Úr egyértelmű irányítása és vezetése volt, és Pál és Silás erről mélységesen meg voltak győződve. Majd vissza fogunk erre a mozzanatra térni még a történet további részeiben. És nézzük meg ezek után a történetet, és olvassuk a 11-től a 15-ig terjedő verseket. A 11-től a 15-ig terjedő versekben a következőt olvassuk. Elhajózván azért Troásból egyenesen Szamotrákéba mentünk, és másnap Neápoliszba. Onnét pedig Filippibe, mely Macedónia azon részének első gyarmatvárosa, és ebben a városban töltöttünk néhány napot. És szombatnapon kimentünk a városon kívül egy folyóvíz mellé, hol az imádkozás szokott lenni, és leülvén beszélgettünk az egybegyűlt asszonyokkal. És egy Lídia nevű tiatírai városbeli bíborárus asszony, ki féli vala az Istent, hallgatott reánk. Ennek az Úr megnyitotta szívét, hogy figyelmezzen azokra, amiket Pál mond. Mikor pedig megkeresztelkedék, mind házanépével egybe, kért minket mondván, ha az Úr hívének ítéltetek engem, gyertek az én házamhoz, és maradjatok ott, és unszola minket. Troász kikötőváros. És ugye ide értek először, azt olvassuk elhajózván azért Troászból, ugye Macedóniával szemben levő kikötőváros, egyenesen Szamotrákéba mentünk, és másnap Neápoliszba, onnan pedig Filippibe. Filippibe mentek, és azt olvassuk a Szentírásban, hogy ez a Filippi egy olyan város volt, egy olyan hely volt, ahol nem volt zsinagóga. Nem volt zsinagóga, ahol a zsidók szombatonként összetudtak volna gyűlni az imádkozásra, hanem a folyóvíz mellé gyűltek össze rendszeresen az a néhány zsidó asszony és prozelita asszony, ugye, akik áttértek a zsidó hitre, akik szombatonként összejöttek az imádkozásra, nem zsinagógában, hanem a folyóvíz mellé. És azt olvassuk a Szentírásban, hogy itt volt egy Lídia nevű tiatírai városbeli bíborárus asszony, ki félte az Istent és hallgatott reánk. Ennek az Úr megnyitotta szívét, hogy figyelmezzen azokra, amiket Pál mondott. És megint szeretnénk most visszatérni, amit az előbb mondtunk, de majd a történetünk vége felé is újra hangsúlyozni fogom ezt. Az Úr vezeti őket erre a helyre. Mit várnánk? Azt várnánk, hogy valami hatalmas megtérés fog ekkor történni, ugye? Az Úr egyértelmű vezetése volt. Ezzel szemben az eredmény mi volt? Egy asszony, egy Lídia nevű asszony, egy bíboráros asszony, és ő volt az, aki családjával, házanépével együtt elfogadta az evangéliumot. Nagy eredmény? Nagy eredmény, vagy nem nagy eredmény? Hát erre azt mondhatnánk, hogy is, ugye? Mert ugye mi általában tömegekben szeretünk gondolkodni. Hányszor olvastunk itt az apostolok cselekedetén ilyet, hogy megtért egy nap 3000 lélek, meg megtért egy nap 5000 lélek. És itt azt olvassuk, hogy elmentek ide az isteni egyértelmű vezetésre, és egy asszony a családjával elfogadta az evangéliumot. Ki kell, hogy mondjuk, hogy hatalmas eredmény. Én mindenképpen azt mondom, ez egy hatalmas eredmény. Egyetlen egy ember is óriási érték. Ezen a területen még egyáltalán nem voltak olyanok, akik elfogadták volna Krisztust, vagy ismerték volna. És ezen a területen ez a Lídia nevű asszony az ő családjával volt az első, aki elfogadta az evangéliumot. És Pál apostolék pontosan tudták, hogy ha az Isten vezeti őket valahova, akkor annak

meg lesz a maga eredménye. Nem véletlenül vezet az Úr. Lehet, hogy egy valaki elfogadja, és utána majd az ő munkásságuk nyomán, majd még sokan elfogadják. De az is lehet, hogy csak egy valakiért küld oda bennünket az Úr. De az biztos, hogy ha az Isten küld, akkor menjünk, mert annak a munkának haszna, eredménye és értelme van. De nézzük meg még ezt a történetet, és itt a 14. verset még nézzük meg valamivel közelebbről. Nézzük meg, hogy ez a Lídia, azt olvassuk, hogy ő egy olyan asszony volt, aki Isten félő volt. Tehát ő az Istent ismerte. Ő komolyan vette a Bibliának a tanítását, az Isten szavát, ő egy Isten félő asszony volt, és azt olvassuk, hogy ennek az Úr megnyitotta a szívét, hogy figyelmezzen azokra, amiket Pál mond. Megint szeretnék itt megállni, és szeretném azt kérdezni, hogy vajon hogy van ez? Úgy tűnik ebből a versből, hogy ez mintha egy önkényesség lenne. Az egyik embernek a szívét megnyitja az Isten, és tömegek szívét pedig nem nyitja meg. Vagy hogy van ez? Kin múlik ez, hogy az Isten valakinek a szívét megnyitja? Magán az emberen múlik. Az ember, ha készséget tanúsít az Isten lelkének a késztetésére, akkor, de és itt jön a döntő dolog, az Isten nyitja meg egy embernek a szívét. Tőlem függ, hogy én akarom-e befogadni, hogy én válaszolok-e az ő késztetésére, de figyeljük meg, a Biblia egyértelművé teszi, hogy az Úr nyitja meg az emberi szíveket az evangélium befogadására. Mit mond Jézus? Senki sem jöhet hozzám, hanem ha az Atya vonza őt. Az Atyától van, az Istentől van az elhívás. Az Isten nyitja meg egy embernek a szívét. És milyen érdekes, vajon mit gondolunk, hogy miért nem ez a szó van itt ebben a Biblia versben, hogy az Úr megnyitotta Lídiának az értelmét. Mert ugye nem ez van, hanem megnyitotta a szívét. Miért nem azt mondja, hogy az értelmét? Nem az értelemmel kell nekünk felfognunk az evangéliumot? A Biblia arról beszél, hogy igen, az evangélium befogadása az ember szívétől függ. Szívünkbe fogadjuk be az evangéliumot. Mert minden átlagos ember, ugye, persze vannak kivételesen beteg emberek, de egy átlag ember, mindenki rendelkezik annyi értelmi képességgel, hogy el tudja fogadni Krisztust, meg tudja érteni az ő szeretetét, meg tudja érteni a Biblia tanítását, amit Isten közölni akar az emberrel. És ez nem értelmi képességen múlik, ez egyszerűen a szíven múlik, az ember szívén múlik. Kinyitja meg a szívét az Isten üzenetének a befogadása előtt. Ki az, aki vágyódik Krisztust követni, elfogadja az Isten szeretetét? Igen, annak az Úr valóban megnyitja a szívét, és értelmével is be tudja fogadni mindazt, amit az Isten közöl az emberrel. Nézzük meg ezek után a 15. verset, azt olvassuk, mikor pedig megkeresztelkedék mind háza népével egybe, kért minket mondván, ha az Úr hívének ítéltetek engem, jertek az én házamhoz, és maradjatok ott, és unszolt minket. A megtérésének milyen szép bizonyítéka volt ez. Megtért, és ő azonnal tenni akart valamit, hogy ő is részese legyen ennek a műnek. És unszolta Pálékat, hogy jöjjenek, maradjanak nála. Legyen az egy kis támaszpont, ahonnan majd ki tud indulni az Isten beszéde. Igen, azonnal részestárs akart lenni ő is az evangélium terjesztésében. De itt ennél a Biblia versnél még egy pillanatra meg kell állnunk, és méghozzá azért, mert úgy tűnhet ez a Biblia vers, hogy a Biblia egy ilyen gyors keresztséget állít elénk, mint követendő példát. Itt van Pál és Silás, egy szombatnapon kimennek a folyóvíz mellé, hirdetik a Krisztusról szóló evangéliumot, és Lídia azonnal megkeresztelkedik az ő háza népével együtt. De ne feledjük el, hogy itt nem erről volt szó. Mert Lídia és az ő háza népe pontosan ismerte a Bibliának a tanításait, az ószövetségi tanításokat pontosan ismerte, a Biblia erkölcsét. Eszerint éltek, Istenfélő asszony volt. Az ő életükben egy láncszem hiányzott. Az, hogy Krisztust elfogadni messiásként. Krisztust elfogadni messiásként, akiről az ószövetségi proféciák, amiket ők is jól ismertek, szóltak. És amikor Pál nyilvánvalóvá tette ezt előttük, akkor valóban olyan megtérésre jutottak, ami valóban
érett keresztséget eredményezett, tehát megvolt az ismeretük, az előkészítettségük. Csak ez a láncszem hiányzott még ahhoz, hogy valóban ők Krisztus tanítványaivá tudjanak válni. És még egy gondolatot szeretnék itt a 15. versből megemlíteni, mert erre az ígére sokan hivatkoznak a gyermek keresztség kapcsán, amikor azt olvassuk, hogy mikor megkeresztelkedik mind háza népével egybe. Ugye erre szoktak hivatkozni, hogy lám-lám, hát az ő háza népe is megkeresztelkedett, tehát a gyermekek is megkeresztelkedtek. Szeretném azt mondani, hogy sem a zsidók között, sem az ős keresztény gyülekezetben az első században ilyenről nem is tudtak, nem is hallottak ilyenről, hogy gyermekkeresztség. Egyáltalán nem volt ez gyakorlat, tehát ez nem is feltételezhetjük, hogy itt gyermekekről van szó, hanem egyszerűen arról van szó, hogy az egész háza népével együtt minden felnőtt, értelmes ember, aki szintén befogadta szívével Krisztust, aki vágyakozott vele szövetséget kötni, az egész háza népe a hozzátartozókkal, rokonaikkal együtt elfogadták Krisztust, és szövetséget kötöttek, alámerítéses keresztséggel vállalták a vele való szövetséget. És menjünk ezek után tovább a történetünkben, nézzük meg, hogy hogyan folytatódik itt Filippiben az evangéliumnak a terjesztése. A 16-tól a 18-ig terjedő verseket a következőképpen olvasom. Lőm pedig, hogy mikor mentünk a könyörgésre, egy szolgáló leányka jött elünkbe, kiben jövendő mondásnak lelke volt, ki az ő urainak nagy hasznot hajtott jövendő mondásával. Ez követvén Pált és minket kiáltott vala mondván, ezek az emberek a magasságos Istennek szolgái, kik néktek az üdvösségnek útját hirdetik. Ezt pedig több napon át mívelte, Pál azonban megbosszankodván és hátrafordulván mondta a léleknek, parancsolom néked a Jézus Krisztus nevében, hogy menj ki belőle, és kiméne abban az órában. Nézzük meg ezt a történet részletet. Azt látjuk, hogy ez a szolgáló leányka, ugye, aki sok hasznot hajtott az ő urainak az ő jövendő mondásával, Pált és Silást elkezdte kísérni, ment ő utánuk, és mit mondott? Ezek az emberek a magasságos Istennek szolgái, kik néktek az üdvösség útját hirdetik. Jó dolgot mondott ez a szolgáló leány, vagy nem jó dolgot? Igazat mondott, vagy nem igazat mondott? Jó dolgot mondott, nem? Abszolút jó dolgot mondott. Pál apostol mégis miért dorgálta meg a benne levő lelket, hogy ezt ne tegye és ne mondogassa ezt? Miért? Miért nem hagyta jóvá ezt Pál? Hát nem volt ez egy jó besegítés, hogy úgy mondjam. Ez a leányka mindenkinek ezt mondogatta róluk, és igazat mondott ez a leányka. Miért tette akkor ezt Pál, hogy ahogy olvassuk, megbosszankodván, és kiűzte belőle ezt a lelket? Azért, mert mindenki tudta erről a leánykáról, hogy milyen lélek befolyása alatt van. Ugye ismerték azt a befolyást, ami ezt a leányt hatalmában tartotta. És félő volt, hogy azonosítják Pál apostolék küldetését ezzel a lélekkel, ami ebben a leánykában volt. Éppen ezért lejáratta volna az igazságnak, az evangéliumnak az ügyét, és ezért Pál el akarta határolni magukat az ördögi léleknek a befolyásától, és ezért tiltotta meg ennek a leánynak, ezért űzte ki belőle ezt a lelket, az ördögi lelket, hogy ne cselekedje ezt, és ne mondja ezt, ne keverjék őket rossz hírbe, és ne azonosítsák a szolgáló leány tevékenységét az ő tevékenységükkel. És nézzük meg ezek után vajon mit gondolunk, ennek mi lesz az eredménye. Mit olvasunk? Ez a leányka ezzel az ő lelkével, ugye az ördögi megszálltsággal, a jövendő mondás lelkületével sok hasznot hajtott az ő urainak. És mi történik ezután, miután Pál kiűzi ebből a leánykából ezt a lelket? Azt olvassuk a 19. verstől. Látván pedig annak az urai, hogy keresetüknek a reménysége elveszett, megfogva Pált és Silást vonták a piacra a hatóságok elé. És oda vezetvén őket a bírákhoz mondának, ezek az emberek zsidó létükre megháborítják a mi városunkat, és olyan szertartásokat hirdetnek, melyeket nem szabad nékünk bevennünk, sem cselekednünk, mivel hogy rómaiak vagyunk.
és velük egyben feltámadta sokaság ő ellenük. Csak idáig, majd később mindjárt fogjuk olvasni a többi részét. Mit váltott ki ez az ő uraikból, a szolgáló leánykának a gazdáiból? Haragot, ellenszenvet, gyűlöletet Pál iránt. Az ő keresetüknek a reménysége elveszett. Nem tudtak hasznot húzni többet ebből a kislányból. És ezért fellázították a város lakóit Pál és Silás ellen. Megint szeretném azért ezt megjegyezni, hogy ahol az Isten lelke elkezd munkálkodni, minek vagyunk tanúi végig az apostolok cselekedete áttekintése kapcsán, Sátán azonnal ellentámadásba indul, bármilyen módon, de meg akarja akadályozni azt, hogy az evangélium terjedjen. Itt ezzel a módszerrel próbálkozott, ezzel a lánykával először, hogy azonosítsák Pál apostolék működését ezzel a lélekkel. Utána, amikor Pál apostol kiűzi az ördögi lelket belőle, akkor felindítja az embereket Pál apostolék ellen. És nézzük meg ezek után a 22-től a 24-ig terjedő verseket. A 22-től 24-ig terjedő versekben ezt olvassuk. A bírák pedig letépetvén ruháikat megvesszőzteték őket, és miután sok ütést mértek rájuk, tömlöcbe vetették őket, megparancsolva a tömlöc tartónak, hogy gondosan őrizze őket. Ki ilyen parancsolatot vévén veti őket a belső tömlöcbe, és a lábaikat kalodába szorította. És itt szeretnék visszatérni arra leginkább, amit az elején mondtam. Ki vezette őket ide, Filippibe? Egyértelmű volt, hogy a lélek vezette őket. És mi történik? Először egy ilyen szerény kezdet, csak egy asszony a családjával. Utána ez a szörnyű, szenvedés, megalázó helyzet megveszőztetik őket, letépik róla a ruháikat, sok ütést mérnek rájuk, lábaikat kalodába szorítják, börtönbe kerülnek. Az Isten vezetése, és ennek ez a jutalma, ez a következménye. Mi vajon hogy reagálnánk egy ilyen élethelyzetben a történésekre? Vajon mi mit cselekednénk? Szeretném mindjárt felolvasni azt, hogy Pál apostolék hogy cselekedtek. A 25. versben így olvassuk. Éjféltájban pedig Pál és Silás imádkozván énekkel dicsőítették az Istent, a foglyok pedig hallgatták őket. Nézzük meg ezt a csodálatosan szép Biblia verset. Éjféltájban nem azt olvassuk, hogy Pál és Silás morgolódtak, zúgolódtak, panaszkodtak, szembefordultak az isteni vezetéssel, megkérdőjelezték az ő elhivatásukat. Nem. Hanem énekkel dicsőítették az Istent. Szeretném, hogyha megállnánk, és végig gondolnánk mindezt. Pál és Silás imádkozik, énekel a nyomorúság közepette, amelybe, most csak idézőjelbe szeretném megemlíteni, de az Isten vezette őket, ugye? Pontosabban az ő megengedése folytán volt ez, ő vezette ide őket, az Isten pontosan tudta, hogy ez lesz az ő osztályrészük, ide küldte őket, és ők nem szembefordulnak az Istennel, hanem imádkoznak, és énekben dicsőíték mindezért őt. Szeretném föltenni azt a kérdést, hogy miért dicsőítették énekkel és imával az Istent? Miért? Mi adott nekik ehhez erőt? És egyáltalán mit mondhatunk az ilyen szenvedésekről, a Krisztusról való szenvedésről? Hogy gondolkodott Pál és Silás? Szeretnék egy igét olvasni, most nem Pál apostol leveleiből, hanem Péter apostol első leveléből. Péter apostol első leveléből a 2. fejezet 19-től 21-ig terjedő verseiben. Nézzük meg, mit mond Péter, ami Pálnak is mélységes meggyőződése és hitvallása volt. A következőt olvassuk. Mert ez kedves dolog, ha valaki Istenről való meggyőződéséért tűr keserűségeket, méltatlanul szenvedvén. Mert micsoda dicsőség az, ha vétkezve és arcul veretve tűrtök, de ha jót cselekedve és mégis szenvedve tűrtök, ez kedves dolog Istennél. Mert arra hivattatok el, hiszen Krisztus is szenvedet érettetek, néktek példát hagyván,
hogy az ő nyomdokait kövessétek. Mi volt Péternek is, Pálnak is, az összes tanítványnak, az összes apostolnak, minden őszinte hívőnek mi volt a mélységes meggyőződése? Hogy mi nem arra hivattattunk el, hogy békében, háborítatlanul, jólétben éljünk, hanem arra hivattattunk el, hogy vegyük ki a részünket a Krisztusért való szenvedésből. Ne akarjuk kikerülni a Krisztusért való szenvedést. Miért? Mert Krisztus is szenvedett mi érettünk. Ha Krisztus azt a mérhetetlen szenvedést vállalta értünk, akkor mi milyen alapon akarunk megmenekülni a szenvedésektől? Mi Krisztus fölé akarunk kerülni? Mi Krisztusnál kiválóbb körülményeket akarunk magunknak biztosítani? Mi jobb élethelyzetet, nagyobb megbecsülést kívánunk magunknak, mint amiben a mi Urunknak része volt? Pál, Péter, a többi tanítvány, a többi apostol pontosan átérezte mindezt. És azon kívül még gondoljunk arra, hogy Pál mit tett korábban a keresztényekkel, a hívőkkel? Milyen szenvedéseket okozott nekik? És Pálnak nyilván mindez az emlékezetében volt, hogy ő ezt tette a többiekkel, és azok hogy viselték? Egy István például a megkövezést hogy viselte el? Ugye békével, imádkozva, igen, ők sem, szóba sem jött, nem tartották azt egy elfogadható magatartásnak, hogy a nehézségek, a próbák a rossz helyzet miatt zúgolódjanak, vagy elcsüggedjenek. Pál apostol azt mondja, mi ilyen szolgálatban vagyunk, és nem csüggedünk el. Semmilyen életkörülmények között nem adták át magukat a csüggedésnek, hanem valóban azt vallották, hogy ha Krisztusi szenvedet érettük, nekik is osztozni kell ebben a szenvedésben. És nézzük meg, azt olvassuk a 3. fejezet 14. versében, a Péteri első levél 3. fejezet 14. versében. De ha szenvedtek is az igazságért, boldogok vagytok, azoktól való félelemből pedig ne féljetek se, zavarban essetek. Teljesedett ez Pál és Silás életében? Azt mondja, ha szenvedtek az igazságért, boldogok vagytok. Mikor tud valaki dicsőítő éneket énekelni és imádkozni szívből? Ugye akkor, hogyha boldog. Különben nem tud, különben csak zúgolódás, panasz jön az ember szájára. Ők pedig boldogok voltak. Boldogok voltak, és miért? A következőt olvasom a 4. fejezetből, ugyancsak a Péteri első levél 4. fejezet 13-14-16. verséből. Sőt, amennyiben részetek van a Krisztus szenvedéseiben, örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is vigadozva örvendezhessetek. Boldogok vagytok, ha Krisztus nevéért gyaláznak titeket, mert megnyugszik rajtatok a dicsőségnek és az Istennek lelke, amit amazok káromolnak ugyan, de ti dicsőítitek azt. Ha pedig, mint keresztény szenved, ne szégyelje, sőt, dicsőítse azért az Istent. Mit mond Péter? Ha valaki Krisztusért szenved, akkor megnyugszik rajta a dicsőségnek és az Istennek lelke. Tehát az Istenhez a legközelebb ekkor vagyunk, amikor mi érte nehézségeket tűrünk, amikor szenvedünk érte. Ez nem csak feltétlenül olyan szenvedés jelent, hogy megveszőznek, a ruhánkat letépik és a lábunkat kalodába szorítják. Akármilyen szenvedés Krisztusért. Azt mondja, hogy akkor vagyunk a legközelebb hozzá. Az Isten lelke közvetlenül mellettünk van, Krisztushoz emel bennünket, hiszen osztozunk az ő szenvedéseiben, és ez örömet, boldogságot és Isten dicsőítést vált ki az emberből, a hívő emberből. És ezt tapasztaljuk Pál és Silás életében. És azt kell, hogy mondjuk, hogy ennek van egy Istent nem ismerő ember életében a legnagyobb hatása és befolyása. Mit várnánk? Valakit megveszőznek, börtönbe zárnak, szenvedés okoznak neki. Mit várnánk? Hogy fog az viselkedni? Ugye, ha legalábbis nem hangosan szitkozódik vagy zúgolódik, de legalábbis mogorva lesz, csüggett lesz, magába fordult lesz, a saját fájdalmával fog foglalkozni, és ezzel szemben pedig nem ezt látjuk. Ezzel szemben az ellenkezőjét látjuk, és még egyszer lapozzunk vissza az apostolok cselekedetéhez, és olvassuk el a 16. fejezet 25. versét még egyszer, a következőképpen: éjféltájban pedig Pál és Silás imádkozván énekkel dicsőítették az Istent. És most figyeljük,
a foglyok pedig hallgatják őket. Nyilván ez a kifejezés nem azt jelenti, hogy hát persze, hát mit tehettek volna, egy cellában, vagy egy börtönben voltak, hát nem tudták a füleiket bedugni. Nyilván nem ezt jelenti, hanem az, hogy odafigyeltek rájuk, hallgatták őket. Ez egy olyan különleges esemény volt, amilyet ők még nem tapasztaltak, mert egy elítéltől mindent vár az ember, de nem imádkozást, nem énekkel való Isten dicsőítést. És itt szeretnék megállni, és szeretném elmondani azt, hogy mi a legnagyobb hatást az emberekre, a környezetünkre nem a prédikációnkkal tesszük. Pál és Silás egy szót nem prédikált a többi fogolynak, hanem a szenvedésekben, a megpróbáltatásokban tanúsított magatartásunkkal tudjuk a legnagyobb eredményt elérni, a legnagyobb hatást tenni a körülöttünk élő emberekre. Ahogy mi egy nehézséget, egy megpróbáltatást, egy szenvedést elviselünk, az mindennél ékesebben mutatja, hogy milyen kapcsolatban vagyunk Krisztussal, mert emberileg ez lehetetlen, hogy ilyen helyzetben valaki ilyen lelkületet tanúsítson. Ez az Isten lelkének nyilvánvaló munkája, és igen, ezt érezték, látták ezek a foglyok, akik össze voltak zárva Pállal és Silással. És azon túlmenően nem csak az éneket hallották, nem csak az imádságot hallották, hanem mit éreztek meg? Megérezték azt a légkört, azt a lelkületet, ami Pálban és Silásban volt. Mit mondtunk, ha valaki Krisztusért szenved, az Isten lelke ott van mellette egész közel, hatalmas erővel árad ki, hogy erősítse. És ennek a befolyása érezhető. Azok, akik nem akarják, azok sem tudják ezt szinte semmibe venni. Érzik azt a befolyást. Azt hiszem, mindannyian így vagyunk az életben, találkozunk egy emberrel, és abból valami befolyás árad. Találkoztunk már olyan emberrel az életben, akiből valami hatalmas béke, nyugalom áradt. Ugye, ritkán, de van ilyen. Megérezzük, ugye? És gondoljunk bele, ez a béke, öröm, nyugalom, ami ezekből az emberekből áradt, mélységes hatást tett azokra, akik körülöttük voltak, az összes többi fogolyra. És nézzük meg, az Úr mit cselekszik, hogy lép közbe. A 26. versben ezt olvassuk. És hirtelen nagy földindulás lőn úgy annyira, hogy megrendülének a tömlöc fundamentumai. És azonnal megnyíltak az ajtók mind, és mindnyájuknak a bilincsei feloldódtak. Tehát az Isten hatalmas csodát cselekedett, hatalmas földindulás, földrengés, a tömlöc fundamentumai megrendültek, az ajtók kinyíltak, a bilincsek leoldódtak. Igen, egyértelmű isteni csoda, isteni közbeavatkozás következett be. És nézzük meg ezek után a 27-től terjedő verseket. Fölserkenvén pedig a tömlöc tartó, és látván, hogy nyitva vannak a tömlöcnek ajtai, kivonva fegyverét, meg akarta magát ölni, azt gondolván, hogy elszöktek a foglyok. Pál azonban nagy fennszóval kiáltott, mondván, semmi kárt ne tégy magadban, mert mindnyájan itt vagyunk. Azt pedig világot kérve, beugrott, és remegve borult Pál és Silás elé. És kihozván őket mondta, uraim, mit kell nékem cselekednem, hogy üdvözüljek? Egyelőre csak idáig olvassuk a történetet. Nézzük meg ezt az ige szakaszt. A tömlősztartó fölserken, ő is látta, tudta, hallotta, hogy ezek az emberek, Pál és Silás, hogy viselkedik a börtönben. És azt olvassuk, hogy amikor a földindulás lett, akkor fölserkent a tömlöc tartó, és mit látott? Azt látta, hogy a tömlöc nyitva vannak, tehát ugye, hogy a tömlöcnek az ajtai megnyíltak, és mit akart tenni? Öngyilkos akart lenni. Kivonta a fegyverét, öngyilkos akart lenni, azt gondolta, megöli magát, mert hogy a foglyok mind elszöktek. És olyan érdekes, nem tudom, ebből a következő versből mit látunk, a 28. versből, azt olvassuk, hogy Pál azonban nagy fennszóval kiáltott, mondván, semmi kárt ne tégy magadban, mert mi mindnyájan itt vagyunk. Szinte magunk előtt van a jelenet, hogy látja, hogy ez az ember meg akarja ölni magát, ő pedig oda kiabál neki, hogy megállj, ne tedd, hát mindannyian itt vagyunk, nehogy valami kárt tegyél magadba. Kinek mondja ezt? Annak a tömlősztartónak, aki kalodába szarította az ő lábaikat, akiktől szintén szenvedést és nyomorúságot kellett nekik elviselni.
És utána azt mondja a Biblia, hogy azonnal beugrott ugye a tömlöcbe, és remegve borult Pál és Silás elé, és kihozván őket mondta, uraim, mit kell nékem cselekednem, hogy üdvözüljek. Ez az ember szintén nem hallott egy prédikációt sem Páltól és Silástól, de látta az ő magatartásukat. Látta az ő lelkületüket. És ez mindennél ékesebben szóló prédikáció volt az ő életében. Megint szeretnék itt megállni, és szeretném a saját életünkre vonatkoztatni, mert gyönyörű történetek, de mit kezdünk mi most itt ezzel a történettel? Valaki tesz velünk valami rosszat. Jelen esetben ugye a tömlöc tartó is kalodába szorította a lábaikat, jó, hogy neki ez volt a parancsa, de hát ő ugye mindezt megcselekedte, szenvedést okozott Pálnak és Silásnak. Mi lett volna akkor, hogyha Pál és Silás haragosan, indulatosan, durván bánt, vagy beszélt volna ezzel a tömlöc tartóval, úgy oda mondogatott volna neki. Na, majd te is megtudod, mert az Isten büntetése utolér téged, vagy ki tudja bármit, ingerülten, nem a teljes szelítség lelkületével szóltak volna. Mi történt volna ekkor? Szeretném, mondom, a mai életünkre a figyelmet ráirányítani. Például csak egy egész hétköznapi példát mondunk, ismerünk embereket, mondjuk például a közértben, vagy a boltost ismerjük, az elárusítót, becsap minket, vagy valami kellemetlenséget okoz nekünk, és mi elkezdünk vele perlekedni, elkezdünk indulatosan beszélni, eléggé csúnyán. Ezek után hadd kérdezzem meg, hogy egy adandó alkalommal tudunk neki bizonyságot tenni a Bibliáról, a Krisztus evangéliumáról? Ugye lehetetlen. Hogy fogok neki bizonyságot tenni, amikor előtte jól összevesztem vele? Igaz, hogy ő csapott be engem, ő bántott engem, de elvágom az utat ahhoz, hogy én bizonyságot tudjak neki tenni az evangéliumról. Hogyha Pál és Silás is ingerülten, vagy emberi felháborodás hangján szólt volna ehhez a börtönőrhöz, nem ezt a lelkületet tanúsítva, később nem lett volna lehetőségük arra, hogy valóban megközelítsék ezt az embert, és valóban ezt a lelkületet, amit látott náluk, ez volt az, ami meggyőző volt, és ez volt az, ami az ő megtérését elősegítette. És mit mondott? Uraim, mit kell nékem cselekednem, hogy üdvözüljek? Igen, hiteles, ki kell, hogy mondjuk Pál és Silás hiteles volt a tömlöc tartó szemében, nem a beszédük, hanem a magatartásuk által, és ezért a magatartásuk utat nyitott az ő prédikálásuk elfogadásához. És így kell nekünk is az életben élni, olyan magatartást tanúsítani a munkahelyen, a barátokat, ismerősök mindenki előtt, hogy a mi életünk útnyitó legyen ahhoz, hogy utána a szavainkat is elfogadják, hitelesek legyünk az emberek szemében. És nézzük meg ezek után a 31-től 34-ig terjedő verseket, a következőképpen olvasom. Azok pedig mondának, higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe. És hirdetik néki az Úrnak igéjét, és mindazoknak, akik az ő házánál voltak, és az magához vévén őket az éjszakának azon órájában megmosá az ütésektől, tehát a vérnyomoktól, mindattól, ugye, amit okoztak nekik, és megkeresztelkedének azonnal ő és az övéi mindnyájan, és bevivén őket házába asztalt terítenékik, és egész házanépével egyben örvendezett, hogy hitt az Istennek. Igen, ez a második hatalmas eredmény ezen az úton. Igen, megtér Lídia az ő háza népével, megtér a Filippibeli börtöntartó az egész háza népével. Igen, hatalmas esemény. Ezekért az emberekért küldte őket az Úr oda, ebbe a helységbe, hogy itt végezzék a szolgálatot szenvedés árán, de annál nagyobb bizonyságképpen. De itt szeretnék még a 31. versre kitérni, mert erre a kérdésére a börtöntartónak, hogy uraim, mit kell nékem cselekednem, hogy üdvözüljek, Pál a következőt mondja, és Silás, higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe. Szeretnék erre az egy igére azért kitérni, mert nagyon sokan szokták ezt mondani a Bibliából, ezt az igét, és hasonló igéket, amik valóban így vannak megörökítve az igében, higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz. De ezt nagyon sokan félreértik.
azt mondván, hogy semmi dolga nincs az embernek, ugye? Csak egyszerűen elméletben elhinni, elfogadni, hogy Krisztus a Messiás, higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz. De szeretnék egyetlen egy igét ezzel kapcsolatban felolvasni, János evangélium a 3. fejezetének a 36. verséből. János evangélium a 3. fejezetének 36. verse a következőt mondja. János evangélium a 3. fejezet 36. verse. Aki hisz a fiúban, örök élete van. Aki pedig nem enged a fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragjára marad rajta. Tehát a hitet és a neki való engedést azonos fogalmakként említi a Szentírás. Azt mondja, aki hisz a fiúban, és aki nem enged a fiúnak. Ugyanazok a fogalmak. Tehát hinni a fiúban, hinni Jézus Krisztusban, mivel egyenlő, engedelmeskedni neki, őt követni. Igen, higgy a Jézus Krisztusban, ami magába foglalja az ő útjain való járást, és üdvözülsz. És ezt mondja Pál apostol, és Silás is ezt mondják ennek a börtöntartónak. Higgy, és üdvözülsz a Krisztusban. Járj az ő útján, azokat a cselekedeteket cseleked, amelyeket Jézus mutatott be, és üdvözülsz, mint te, és mind a te egész házad népe. És azt olvassuk utána a 34. vers végén, hogy egész háza népével egyben örvendezett, hogy hit az Istenben. Itt is megkeresztelkedtek a háznép, a család felnőtt tagjai, akik elfogadták Krisztust, és örvendeztek, hatalmas öröm volt a szívükben, hogy hittek, hogy befogadták szívükbe az evangéliumot, elfogadták Krisztust megváltónak. És utána nézzük meg befejezésül a történetnek a lezárását, és utána még egy tanulságot majd le fogunk vonni. Így olvassuk a 35. verstől, mikor pedig megvirradt, a bírák elküldték a poroszlókat mondván, bocsásd el azokat az embereket. A tömlöc tartó pedig tudtára adá el szavakat Pálnak. A bírák ide küldöttek, hogy bocsássalak el titeket, most azért kimenvén menjetek el békességgel. Pál pedig mondanékik, megvesszőztek minket nyilvánosan, ítélet nélkül, holott római emberek vagyunk, és tömlözbe vetettek, és most alattomban akarnak bennünket kiküldeni. Nem úgy, hanem jöjjenek ők maguk, és vezessenek ki minket. A poroszlók pedig megmondák a bíráknak a beszédeket, és azok megfélemlének, mikor meghallották, hogy rómaiak. És oda menvén megkérlelék őket, és kivezetvén őket kérték, hogy menjenek ki a városból. Mit olvastunk ebben a történetrészletben? Megvesztőzték őket, börtönbe csukták őket, aztán titokban el akarták őket bocsátani. Azt mondják, hogy nem úgy. Nem. Hanem jöjjenek ide, vezessenek ki bennünket. Ugye a munkájuknak a híre, ugye a munkájuknak az eredményességét is akarták ezzel többek között biztosítani. Jogtalanul bántak velük, és ezért követelték, hogy kérték, hogy igen, akkor vezessék ki őket, és kövessék meg ilyen értelemben. Tehát ismerjék el, hogy az ő büntetésük, ugye az helytelen volt, és ők utána, amikor mindez történt, akkor eljöttek, és kimentek a tömlöcből és a városból. De nézzük meg befejezésül még itt ebben a szakaszban a 40. verset. Kijövén pedig a tömlöcből, bemenének Lídiához, és mikor látták az atyafiakat, vígasztalták őket, és eltávozának. Ez a történetnek a lezárása számomra egy különösen kedves bibliavers, mert én azt hiszem, hogy mindannyian, legalábbis nem vagyok benne biztos, de nagyon sokan, hogyha nekünk kellett volna ezt leírni, akkor valami olyasmit írtunk volna, hogy elmegy Lídiához, meg az atyafiakhoz, és akkor ők vígasztalják őket ezekért a szenvedésekért, ugye, amiket el kellett szenvedni. De nem ezt olvassuk, hanem azt olvassuk, hogy Pál és Silás vígasztalja az atyafiakat, vígasztalja a hívőket. Nem ők szorultak vígasztalásra, ők vígasztalták a többieket. Micsoda hatalmas lelki erő ez. Nem panaszolták az ő szenvedéseiket, hanem vígasztalták a többieket, bátorították őket. Igen, hatalmas erő volt, lelki erő volt az Istennel való kapcsolatuk révén bennük, és valóban így alapították meg ezt a kis gyülekezetet Filippiben. És amit említettem befejezésül, összegzésül, két gondolatot szeretnék megjegyezni. És szeretném azt a gondolatot kiragadni, és ez a kettő, amit szeretnék megjegyezni, hogy miért volt erre szükség? Miért volt szükség erre a szenvedésre? Miért volt szükség arra, hogy az Úr ilyen csoda módjára vezeti őket Filippibe?
látszólag kevés ember tér meg, és ilyen szenvedéseket kell nekik ott elszenvedni, azok előtt, akik előtt hirdetik az evangéliumot. Hát nem azt gondolnánk, hogy azok az emberek hogy megrémülnek, hogyha ezekkel ezt csinálják, hát akkor velünk is ezt fogják csinálni. Hát el is bátortalanodhattak volna. Nem. Mi volt ezzel a célja az Istennek? Kettős célja. Az egyik az, hogy ennek a csodának a híre nagyon sok felé eljutott. És ez jobban ráirányította a figyelmet az ő munkásságukra, mintha ez a csoda nem történt volna meg. Tehát Isten ezzel a csodálatos szabadítással az evangélium előmenetelét szolgálta. Figyeljük meg végig, idáig ezt láttuk apostolok történetében. Sátán támadja az evangélium hirdetést mindenféle eszközzel, rafináltan, kísértéseivel, csapdáival, de brutális módon is. És az Isten mindig mit tesz? A rosszat jóra fordítja. Az igazság előmenetelévé válik minden rossz körülmény, amit Sátán az igazság feltartóztatásáért eszel ki. És a második szempont, amit szeretnék megjegyezni, azt a Filippi levélből szeretném felolvasni, mert tudnélik később Pál apostol az ő római fogságából sok-sok évvel később, több mint egy évtizeddel később ír ennek a gyülekezetnek, amelyet ekkor így ilyen körülmények között alapított meg. És nézzük meg, hogy mit ír a Filippi belieknek az első fejezet 29 és 30. versében. Mert néktek adatot az a kegyelem a Krisztusért, nem csak, hogy higgyetek ő benne, hanem, hogy szenvedjetek is ő érette. Ugyanolyan tusakodástok lévén, amilyent láttatok én nálam, és most hallotok én felőlem. Mit mond ez a Biblia vers? Azt mondja a Filippi belieknek, a Filippi beliek milyen helyzetben voltak? Sokat kellett nekik szenvedni az evangéliumért. Az Úr pontosan tudta, hogy ők ebben részesek lesznek. És ezért így indított el ezt a gyülekezetet, hogy látták Pálnak a szenvedéseit, és látták Pál és Silás magatartását a szenvedésben. Élő tanúbizonyság volt nekik, hogy hogy kell a Krisztusról való meggyőződésért hitben szenvedni. Mit olvastunk? Mert néktek adatott az a kegyelem a Krisztusért, nem csak, hogy higgyetek ő benne, hanem hogy szenvedjetek is ő érte. És mit mond? Ugyanolyan tusakodásotok lévén, amilyet láttatok én nálam. Igen, ezt látták Páléknál. És tanulhattak belőle, látták ezt a lelkületet, mindazt látták, ahogy ők viselkedtek. Ez élő példaadás volt a gyülekezetnek a későbbi szenvedések elviseléséhez. És mit mond? Ugyanolyan tusakodásotok lévén, amilyet láttatok én nálam, és most hallotok én felőlem. Ugye, mert ekkor is börtönben volt Pál apostol, ahonnan ezt a levelet írja. De szeretném azért megjegyezni, hogy ezek az élethelyzetek, az ilyen negatív élethelyzetek az evangéliumot soha nem tudják föltartóztatni. Pál apostol azt írja a Filippi belieknek, hogy tudtotokra akarom adni atyám fiai, hogy az én dolgaim előmenetelére lettek az evangéliumnak, az én fogságom is előmenetelére lett. Igen, Isten minden üldözést, minden negatív életkörülményt, ha az ő szolgái hitben és szeretetben tűrik el, az igazság előmenetelére tud fordítani. És ebből olyan gyümölcsök teremnek, amik máskülönben meg sem teremtek volna. És azok az emberek, akik pedig átélik a szenvedéseket, magukat nem veszteseknek tartják, nem a világ szerencsétlenjeinek, hogy én ezt a munkát felvállaltam, és mégis ennyi hátrány ér belőle, ilyen szenvedéseket kell elviselni, hanem boldog az ember, aki Krisztusért szenved a Krisztus lelkületével, mert az ő életével, példaadásával embereket tud megmenteni Krisztus számára, és Pál apostoléknak is ez volt a legfőbb céljuk.

Kedves gyülekezet, nyissuk meg Bibliánkat, és olvassuk közösen János evangéliuma első fejezetéből a 9-től 12. verset. János evangéliuma első fejezetéből olvassuk az ígét, a 9-től a 12. verset. Így hangzik az ige. Az igazi világosság eljött már a világba, amely megvilágosít minden embert. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be őt. Valakik pedig befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek. Kedves gyülekezet, azt hiszem, nem szorul bizonygatásra, hogy ez a szakasz Jézus Krisztusról szól. Egyértelmű a szöveg összefüggésből, és nagyon ismert, gyakran idézett ige szakasz is. Itt igazi világosságnak nevezi őt az ige, amely alkalmas arra, hogy minden embert megvilágosítson, az életünk minden gyötrelmes, nehéz kérdésében eligazítson, nem csak elméletileg, de a gyakorlatban is megoldást adjon ezekre. Jézus Krisztus szava juthat eszünkbe, amely összecsengez az ige, hogy ő az igazi világosság. Amikor azt mondta Jézus, én vagyok az út, az igazság és az élet. De érdemes elgondolkozni azon, hogy milyen hatalmas mondat ez. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Igazából csak három lehetőség van, ha valaki ilyet mond. Lehet ez egy végletes önhitség, egy hihetetlen emberi fölfuhalkodottság. Esetleg valaki elborult elmével mond ilyen nagyot magáról, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. És ezen kívül csak egy harmadik lehetőség van, hogy ez igaz. Mert Jézus esetében önhitségről szó nem lehet, elborult elméről sem. Csak egyetlen egyről, hogy ez az ő esetében valóban igaz. Ő az igazi világosság, ő az út, az igazság és az élet. És a következő két vers fölé, én azt hiszem, nyugodtan fölé írhatnánk ezt a rövid címet, hogy az ember tragédiája. Mert a következő vers így hangzik, a világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Ugye azt mondja, a világban volt, itt élt közöttünk, közöttünk lakozott emberfiaként, ő, aki a valóságban a világok teremtője. A mi világunk is, és az egész univerzum is általa lett. És milyen tragédia, a világ nem ismerte meg őt. Nem ismerte meg őt, hogy ki ő igazán, hogy micsoda megtiszteltetés, hogy a világokat teremtő Isten fia emberként jött közénk, hogy ő az igazi világosság. És a következő Biblia vers ezt mondja, az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be őt. Itt még fokozódik a tragédia. Hogy amikor azt mondja az övéi, akkor az Ószövetség választott népére utal, aki annyi világosságot kapott a prófétai beszédek által, annyi nyilvánvaló kijelentést a messiás eljövetelére vonatkozóan is. Annyira kézenfekvő volt, hogy felismerjék őt. És nézzük meg, ez az ige nem is azt mondja, hogy nem ismerték meg. A világról azt mondja, hogy nem ismerte meg őt. Meg se ismerték. Igazából még nem is tudtak szembesülni vele. De ebben nagy részt benne van éppen az övéinek, a választott népnek a vétke is, mert ők lehettek volna a közvetítők, hogy a világ is megismerje őt. De ők, akiknek minden adva volt, minden elő volt készítve, nem azt mondja, hogy nem ismerték meg, nagyon is felismerték, de azt mondja, nem fogadták be, ők pedig nem fogadták el. De eszünkbe juthat a főpap szava, illetve Jézus hozzáintézett szava, amikor azt mondta, hogy te mondád, milyen tökéletesen tudtad feltenni a kérdést, hogy te vagy-e a Krisztus, a Messiás, az élő Isten fia. Azért tudtad ilyen jól megfogalmazni, mert az értelmeddel és a lelkiismereteddel felfogod. És mégis, noha megismerték őt, noha látták az ő cselekedeteit, noha hallották őt, de ők pedig nem fogadták be. És a kép csak a 12. versben derül fel, és milyen jó, hogy itt felderül a kép, és én igazából erről a 12. versről szeretnék szólni ma, amely így hangzik, valakik pedig befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek,
azoknak, akik az ő nevében hisznek. Milyen jó, hogy ez a megfogalmazás így hangzik, valakik. Egyrészt érzékelteti azt, hogy a világ többségében, nagy részében soha nem fogja igazán megismerni őt, sajnos. Ez az ember tragédiája. És talán ezt, hogy az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be őt, talán ezt még érvényesíthetjük mind a mai napig, még akik úgy tűnik, hogy az övéi, mert nagyon sok mindent ismernek, sok mindent vallanak, még közül is sokan nem fogadják be. De valakik befogadták őt. Ugye ez a valakik egyesek. Ez ugyanúgy hangzik, mint a Biblia főigéjében, úgy szerette Isten a világot. Tehát igazából ő az egész világ megváltásáért jött, és mindenki szeretne segíteni. De mégis így folytatódik, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Tehát itt is így hangzik, ha csak egyesek is, ha csak valakik is. Azoknak viszont hatalmat adott, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek. Azt hiszem, mindnyáján érezzük, hogy valahol ez egy nagyon fontos igevers. Valahol erre nagyobb figyelmet kell fordítanunk, mint ahogy általában szoktuk. Ízlelgessük csak, hogy milyen óriási ígéret és kijelentés ez. Valakik pedig befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek. Nagyon gyakori az a vélekedés, hogy az a Krisztus tanítása, a keresztény evangélium az nagyon szép, nagyon vonzó, de ebben az életben teljesíthetetlen. Sokan úgy érzik, hogy olyan küzdelemre hívna, hogyha az ember igyekeznék ezt megvalósítani, hogy nagyon sok ember, akit pedig nagyon vonz, és értelmével, lelkismeretével meg van győződve, hogy ez igazság, visszariad a küzdelemtől. Úgy érzi, hogy ez egy eleve vesztes ügy az egyén számára is, a közösség számára is. Sokan azt mondják, nem, hát azért ezt nem tudom felvállalni, egy ekkora küzdelmet, hogy ezekkel a tanításokkal, ezekkel az eszményekkel összhangba jutni, nem, ezt nem lehet. Ezt én inkább maradok egy olyan gyönyörködő, egy olyan partszélen álló szimpatizáns, de szóval ezt megvalósítani, ezt a küzdelmet nem merem vállalni. És én éppen erre szeretnék rámutatni, hogy ez a vélekedés, amely pedig nagyon sok emberben van, hogy itt egy küzdelemről van szó, egy nagyon nehéz, egy olyan elkötelezettségről, amitől az ember visszariad. Ezt a téveszmét szeretném, ha romba dönteni ez az ige, amit itt a Szentírásból idéztünk. Hát nem diadalmas ez az ige. Valakik befogadták őt, hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek. Milyen fontos szó ez, hogy hatalmat ad. Valahol töröljük ki az emlékezetünkből ennek a keserves küzdelemnek a gondolatát, mert a keresztény élet nem az. A keresztény élet nem egy birkózás önmagunkkal, hogy valahogy rávegyük magunkat az Isten kívánalmainak a teljesítésére. Ez a diadalmas ige így szól, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek. És mi az, hogy Isten fiává legyenek? Gondolkozzunk csak egy kicsit, hogy mit ért ezen a Szentírás. Talán mindannyian sejtjük, ugye, hiszen a megfogalmazás azért egyértelmű, hogy ez azt jelenti, hogy visszaalakuljunk tényleg az Isten igaz teremtményeivé, hogy az Isten jellemvonásai újra megjelenjenek rajtunk, bennünk, az életünkben. De szeretnék egy igét idézni, amely szó szerint is rámutat arra, hogy kik az Isten fiai, mit jelent az, hogy valakik Isten fiaivá lesznek. Jézus hegyi beszédéből idézném, a Máté evangéliuma 5. fejezetéből olvasom a 44. és a 45. verset. Én pedig azt mondom néktek, szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket. Hogy legyetek a ti mennyei atyátoknak fiai, aki felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ad mind az igazaknak, mind a hamisaknak. Mert ha csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, micsoda jutalmát veszitek? Avagy a vámszedők is nem ugyanazt cselekszik-e? És ha csak a ti atyátok fiait köszöntitek, mit cselekeztek másoknál többet? Nem, de a vámszedők is nem azonképpen cselekszenek-e? Legyetek azért tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes.
Kedves gyülekezet, mikor ezt olvassuk, hogy Isten fiainak lenni, azt jelenti, hogy hasonlítani ahhoz az Istenhez, aki jótevő a háládatlanokhoz és gonosztevőkhöz is, esőt ad mind a napfény, mind az igazaknak. Az azt jelenti, hogy feltétlen szeretet, feltétlen felebarháti szeretet, nagy lelkű szeretet, igaz szeretet. Azt jelenti, hogy szeretni az ellenséget is, jót tenni azokkal, akik gyűlölnek, imádkozni azokért, akik háborgatnak. Hát akkor megkérdezem, van remény arra, hogy valaki ezt az igyekezetével el tudja érni? Biztos, hogy nem. És nem is ezt mondja az ége, azt mondja, ő hatalmat ad, akik befogadják, hatalmat ad, hogy Isten fiaivá legyenek. Hiszen lehetetlen is, hogy bárki önerejéből az isteni jellemnek ezt a hasonlatosságát elérje. De azt mondja ez az ége, hát mi értelme van ennélkül a kereszténységnek? Hát ha szeretitek azokat, akik titeket szeretnek, ezt minden bűnös tudja, ez nem olyan nagy dolog. Azt mondja, hol van akkor a kereszténységnek a töblete? Itt ez a cél, hogy ti Isten fiaivá legyetek, hogy elinduljatok azon az úton, hogy legyetek tökéletesek, mint aki mennyei atyátok tökéletes. Érdemes emlékezetünkbe idézni, hogy a vízözön előtt különös módon nevezték azokat, akik az Úr nevét segítségül hívják. Ugye azt olvassuk, hogy elkülönültek a kainiták és a sétiták. És a sétitákat úgy nevezték, hogy Istennek fiai, a kainitákat meg úgy, hogy emberek fiai. Annyira különbözött az életük. Szeretném megkérdezni, ma ennyire különbözik a keresztények élete a többi emberétől, hogy azt lehet mondani, ezek az Istennek fiai, azok meg az emberek fiai. Azok az emberi szinten élnek, az önző ember szintjén, amazok meg az Istennek fiai. Azok valami egészen más jellemet tükröznek, valami egészen másra hasonlítanak. És azért arra is jó gondolnunk, amikor Jézus azt mondta, hogy az ő eljövetele előtti világ hasonló lesz a vízözön előtti világhoz, ez nem csak azt jelenti, hogy ugyanúgy betelik erőszakkal, mint akkor, hanem azt jelenti, hogy ahogy a gonoszság megsokasodik, ugyanúgy kell fényleni, és ezzel arányosan kell elkülönülnie, és tényleg az Isten jellem hasonlóságára alakulniuk azoknak, akik valóban az Úr nevét hívják segítségül. De jó lenne, ha ilyen éles határvonal lenne ma is. Vannak az emberek fiai, és vannak az Istennek fiai. És ezeket messziről meg lehet ismerni. Annyira különböző, és annyira más emberek. És tegyük fel azt a kérdést is, hogy mi az a hatalom, amit az Isten ad azoknak, akik őt befogadják, hogy Isten fiaivá legyenek. Nagyon egyértelműen ad választ erre a Szentírás. Olvassuk el a Római Levél 8. fejezetének a 14. versét, és itt megtaláljuk az egyértelmű megnevezését annak, hogy mi az a hatalom, ami azoknak az életében megnyilatkozik, akik Isten fiai. Egy szinte definíciószerű meghatározást találunk itt arról, hogy kik az Istennek fiai. A Római Levél 8. fejezetének a 14. verse így hangzik. Mert akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. Tehát mi az a hatalom, amivel Isten fiai rendelkeznek? Vagy talán nem is jó ez a kifejezés, hogy rendelkeznek. Mi az a hatalom, amit az Isten ajándékoz nekik, mert nem ők rendelkeznek vele, hanem ez a hatalom vezérli őket, ahogy olvastuk. Senki más, mint az Isten lelke, a Szentlélek. János első levele 4. fejezetének a 13. versében is egy ilyen kijelentést olvasunk. Ebből ismerjük meg, hogy az övéi vagyunk, hogy a maga lelkéből adott nékünk. Nem csodálatos ige ez? Adhatna az Isten ennél nagyobb hatalmat embereknek, mint hogy a maga lelkéből ad nékik? Az isteni lélek hatalmát, és ez a lélek vezérli őket. Emlékezetünkbe idézhetjük, hogy mennyire megismerték ezt a hatalmat egyesek életében. Például Dániel prófétáról olvassuk, hogy a környezete ilyeneket mondott. Ebben az emberben a szent isteneknek a lelke van. Ugye sok isten hívő nép körében élt a babiloni udvarban, úgy fogalmaztak, de ösztönösen így fogalmaztak, hogy a szent isteneknek lelke van benne. Szóval ennek az embernek az életét kíséri valami hatalom más. Ugye? Tehát az Isten lelke van benne. És még egy kicsit nézzük meg még közelebbről, hogy milyen hatalmat közvetít az Isten lelke. Lapozzuk fel Ézsaiás könyve 11. fejezetét, és Ézsaiás könyve 11. fejezetéből olvasom a 2. verset. Ez a messiásra vonatkozott eredetileg, rögtön mindjárt rá is ismerünk,
De hiszen pontosan ugyanezt történik a Krisztus követők életében is, hiszen Isten a maga lelkéből ad. Ezért ezt a messiásra vonatkozó igét úgy tanulmányozhatjuk, hogy ugyanezt az ajándékot, ugyanezt a hatalmat kapják meg azok is, akik Krisztust befogadják. Így olvasom a 11. fejezet 2. versét. Akin az Úr lelke megnyugszik, bölcsességnek és értelemnek lelke, tanácsnak és hatalomnak lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke. Mikor ezt olvasom, hogy akin az Úr lelke megnyugszik, akkor mindenkinek eszébe jut, ugye Jézus keresztsége, amikor a Szentlélek galambként alászállt és megnyugodott rajta. És keresztelő János is így vallott, hogy az, aki parancsolta nekem, hogy vízzel kereszteljek, ő mondta nekem, hogy aki látod a lelket megnyugodni, ő az, ő a messiás. És ugye milyen jelentőség teljes szó ezt, hogy megnyugszik. Nem alkalmilag érinti a Szentlélek, hanem megnyugszik rajta. Folyamatosan vele van, benne van. És Isten ugyanezt a hatalmat akarja adni, ugyanezt az ajándékot akarja adni a benne bízóknak. És nézzük meg részleteiben, mi az, hogy bölcsességnek a lelke. Ez azt jelenti, hogy az éles értelemnek, a világos gondolkozásnak a lelke. Amit így fordít, hogy értelemnek lelke, az a héber szövegben azt jelenti, hogy a jó és a gonosz közötti különbségtételnek a lelke. Tehát nem ugyanaz, hogy a bölcsesség nem ismétli, hogy az értelem, hanem egy olyan szó van itt, ami a között prepozícióból származik, és azt jelenti, hogy különbséget tenni a jó és a rossz között. Megkérdezem, óriási ajándék ez? Nem csak éles gondolkozás, világos, erőteljes gondolkozás, és nyugodtan merem mondani, hogy én sok egyszerű embert láttam, akiben láttam, hogy micsoda, nyugodtan mondhatom, világos gondolkozás, logikus, következetes gondolkozás, micsoda szellemi fejlődést idézett elő a Biblia. Más műveltséget nem tudtak az életben szerezni, de a Biblia elég volt ahhoz, hogy igen, igen komoly szellemi értékeket hozzon belőlük felszínre. És az Isten szent lelke, nem a Biblia egymagában, hanem a Szentlélekkel tanulmányozott szentírás. És azután a másik pedig a jó és a gonosz közötti különbségtétel lelke. Mennyire sokszor az ember nem látja. Sokszor olyan zavartan néz valamivel szemben, most ezt helyes vagy nem helyes. Ugye ismerjük ezeket a dilemmákat, mikor nem azt mondja, most ezt igazságos vagy igazságtalan. De azt mondja, az Isten hatalmat ad azoknak, az ő lelke nyugszik meg azokon, akik Krisztust befogadják, és egy pillanat alatt különbséget tudnak tenni helyes és helytelen, igazságos és igazságtalan között. Teljes éles fénybe tudják látni ezt az ellentétes alternatívát, amikor dönteni kell. Azután így mondja tovább, tanácsnak lelke. Ez is milyen fontos dolog. Ugye az életben sokszor az igazság elveit értjük, de most ott vagyunk egy gyakorlati helyzetben, most hogyan alkalmazza, most mit kell cselekednem? Most gyakorlatilag mi itt a jó cselekvés? Hogyan alkalmazzam a megértett és elfogadott elvet? Milyen csodálatos az, mikor valakiben az Isten lelke van, és az Isten lelke sugallja neki, hogy megvilágítja, most ezt tedd, most így kell cselekedned, most ezt a gyakorlati helyzetet, ezt a gyakorlati problémát így kell megoldanod. Az életben hányszor van szükségünk tanácsra, és milyen hihetetlen érték a mennyből ihletett tanács. Aztán így folytatja tovább, hatalomnak lelke. Ez azt jelenti, hogy lelki erő, ha kell fizikai erő, ereje van az embernek megvalósítani, önmaga fölött is, a környezet ellenállásával szemben is, képviselni is a helyeset és a jót. Aztán így mondja az Úr ismeretének és félelmének lelke. Milyen óriási dolog ez, hogy Istent megismerni, hiszen az ő gondolatai annyival magasabbak a mieinknél, mint az ég a földnél. Mert amikor az Isten a lelkét adja, hogy az ő gondolatait megértsük, az Urat megismerjük. És még mindig nem fölösleges fokozás az utolsó, amikor azt mondja, az Úr félelmének lelke. Mert ugye az Isten félelme a Bibliában sohasem azt jelenti, hogy félni az Istentől, hanem körülbelül azt, mint mikor valamire azt mondod, hogy félelmetesen szép, vagy félelmetesen csodálatos. Az azt jelenti, hogy ha az Istent megismerjük, akkor még egy magasabb fok ennél, hogy mikor az ember már egy olyan félelemmel, vegyes csodálattal és tisztelettel tekint rá, és olyan mélyen tiszteli a lelkében az Istent is, törvénynek tekinti a szavát, mert tudja, hogy ennél bölcsebb és ennél jobb nem létezik. Ez az Úr félelmének a lelke. De idézhetném a Timóteushoz írt
Második levél első fejezetének a hetedik versét is, ahol még rövidebben foglalja össze, hogy milyen hatalmat közvetít a Szentlélek. Így mondja Pál apostol, nem félelemnek lelkét adott nékünk az Isten, hanem erőnek, szeretetnek és józanságnak lelkét. És a józanságnak fordított szó, itt is az eredetit érdemes mondani, tiszta gondolkozás. Hát ha most ezt a három fogalmat így egymás mellé tesszük, erő, szeretet és tiszta gondolkodás. Vannak ennél nagyobb értékek? Vagy van ennél, léteznek ennél nagyobb szükségletek ahhoz, hogy ebben az életben győzelmes, boldog életet éljünk, és mások javára éljünk, és az Isten dicsőségére? Pont erre a háromra van szükségünk. Erő, szeretet és tiszta gondolkodás. És az Isten lelke, ezért mondja itt is, hogy erőnek, szeretetnek és tiszta gondolkodásnak lelkét. Mert ez azt jelenti, hogy a Szentlélek közvetíti ezeket, és ő képviseli bennünk ezeket. Ez az a hatalom, amit az Isten ad, a maga lelkéből ad, az erő, a szeretet és a tiszta gondolkodás lelkét adja. Tehát akkor felejtsük el végleg, még egyszer mondom, a keserves küszködésnek a gondolatát. A keresztény élet nem az. Csak így szóban idézem az Ezékiel próféta könyvéből, mindig azt szoktam mondani, hogy az az ige szakasz a 36. fejezetben az az ószövetségi evangélium, amikor így közvetíti az Úr szavát a próféta. Lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok, az én törvényeimet megőrizzétek és megtartsátok. Van itt szó az ember keserves küszködéséről? Nem. Lelkemet adom belétek, hatalmat adok nékik, és én művelem, én cselekszem azt, hogy az én parancsolataimban járjatok, és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek. Vagy gondoljunk János első levele 5. fejezetének a 3. versére, mit jelent ki határozottan János apostol? Diadalmasan mondja, az Isten parancsolatai nem nehezek. Kedves gyülekezet, hadd tegyek föl egy személyes kérdést mindenkinek, és mindenki tegye fel magának. Ismerjük ezt a hatalmat? Bennünk milyen gondolat uralkodik? Az a gondolat uralkodik bennünk, hogy az Isten parancsolatai nehezek? Ha még bennünk ez az érzés és ez az alapvető szemlélet van, hogy az Isten parancsolatai nehezek, akkor mi még csak a magunk erejével küszködő keresztények vagyunk. Mi még csak ezt próbáltuk ki. De ezt a hatalmat még nem ismertük meg, amiről Jézus beszél. Hogy ő az ő lelkét adja belénk, és azt mondja, én cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok, és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek. És akkor az a kérdés, hogy kik nyerik el ezt a hatalmat, amit itt Jézus ígér. Hát nagyon egyértelműen mondja, akik befogadják őt, akik az ő nevében hisznek. Akkor azt hiszem, a hatalomra mindnyájan vágyakozunk, és egy ilyen szép, diadalmas kereszténységre, ahol az ő parancsolatai nem nehezek, ahol az ember tényleg Isten fiává lesz. Akkor úgy látszik, ennek az egésznek az a kulcsa, hogy mit jelent Jézus befogadni. Mert akik befogadják őt, akik az ő nevében hisznek, azoknak megadja ezt a hatalmat. Tehát akkor tegyük fel azt a kérdést, mit jelent Krisztust befogadni? Jelenti azt, hogy a tanítását befogadni? Hát én úgy gondolom, hogy ezt is, de mindjárt látni fogjuk, hogy ennél többet is, de biztos, hogy ezt is. És ezzel kapcsolatban is hadd jegyezzem meg, én olyan sok emberrel találkoztam az életben. Nem mondják ki, talán így szó van, de körülbelül ez jön ki a velük való beszélgetésből, hogy olyan egyik mondjuk azt mondja 80%-ig, a másik azt mondja 90%-ig, én mindennel tisztában vagyok, én mindent elfogadok. De még vannak kételjeim. És én mindig csodálkozom azon, hogy mikor emberek odáig jutnak, hogy már egy, mondjuk így elképesen egy 80%, már 90%-ban mindent elfogad, mindennel egyetért, és akkor még azt mondja, még vannak kételjeim, akkor ez ráér ezeknek a kételyeknek a tisztázása. Sokszor úgy van, ugye, hogy még vannak kételjeim, és mintha az élet végtelen lenne, mintha nem lenne itt óriási tétről szó, az ember sokszor halogatja annak a kis százaléknak a tisztázását, mert biztos, hogy szükség van. Krisztust befogadni annélkül, hogy így mondjam, 100%-ig a tanítását el tudnánk fogadni, nem lehet.
Ez még nem az ő befogadása, de egy nélkülözhetetlen alap hozzá. Ugye Jézus nem véletlenül mondta azt, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes elmédből. Ugye? Milyen fontos ez a szó, hogy teljes elmédből. Ha az ember teljes elméjével nem fogadja be a Krisztus tanításait, akkor mindig hagy magának egy kis kaput, ahol ő azért nem fogja Krisztust követni, mert hát ő neki azért sok mindent hisz, sok mindent tetszik, de azért vannak fenntartásai, azért vannak kételjei. Tehát azt tudnám mondani, hogy ha Krisztus tanításait egy nagy százalékban el tudjuk fogadni és egyet tudunk érteni, ne hagyjuk halogatással meg azt azoknak a kételyeknek a tisztázását. Annak végére kell járni. Ott, ha ott megmaradnak a kételyek, akkor az egész nem stimmel. De ha elosztanak a kételyet, akkor az egész igazság. Akkor az ember eljutott oda, hogy teljes értelmével szereti az Isten. Sokszor bizony ez is, hogy még a kételyeinkre hivatkozunk, ez egy olyan kiskapu az embernek, hogy halogassa az igazán a Krisztusnak valódát. És még úgy el van azokkal az ő kételjeivel egy olyan langyos álláspontban sokáig. De esetleg az életünk elpereg, és elmulasztottuk azt, hogy tisztázzuk azt a kis maradékot, hogy vajon el tudok-e jutni oda, hogy teljes elméből szeretem az Istent. De ahogy mondtam, a Krisztus tanításai elfogadásánál, teljes elméből való elfogadásánál, teljes egyetértéssel való elfogadásánál többet jelent a Krisztus befogadni. Azt jelenti, hogy őt magát befogadni. Őt magát befogadni, mint egy élő személyt, aki a Szentlélek által ma is jelen tud lenni az életünkben, befogadni őt, mint az életünk urát. Hiszen Krisztus nem lehet másképp elfogadni, mint az életünk urát. Igaz, hogy ő szövetségesi partnerként becsül meg minket. Olyan szépen mondja Jézus egyik igéjében, azt mondja, hogy nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit cselekszik az ő ura. Én az én barátaimnak mondalak titeket, mert mindazt, amit az én atyámtól hallottam, tudtulattam néktek. Tehát, ha Jézus partnerként becsül meg bennünket, szövetséges partnerként, és barátainak mond, akkor is ebben a szövetségben Jézus a bölcs, Jézus a nagy, Jézus az abszolút igaz. Nekünk, mint az életünk urát kell, hogy őt befogadjuk. És tulajdonképpen Krisztust befogadni, vagy a Szent Lelket befogadni egy és ugyanaz. A Bibliában váltó fogalomként szerepel, hogy Isten lelke lakik bennetek, vagy az, hogy Krisztus ti bennetek. Ez egy és ugyanaz. Mert a Szentléleknek nincs semmi külön mondani valója. Jézus ezt így fejezte ki a búcsú beszédekben. Azt mondta, a Szentlélek nem magától szól, hanem az enyémből vesz, és engem dicsőít és megjelenti néktek. Ezzel azt mondta, hogy a Szentlélek kizárólag és teljesen Krisztusra tereli a figyelmet, Krisztus élő személyét, Krisztus tanításait teszi élővé bennünk is állandóan jelenvalóvá. Tehát Krisztust vagy a Szent Lelket befogadni az ugyanaz. És hogyan is történik ez a befogadás? Szeretném idézni a jól ismert képet, amin azonban még mindig van elgondolkodni valunk. Jelenések könyve 3. fejezetének a 20. verse ugye így szól, benne van a befogadás fogalma itt is. Az ajtó előtt állok és dörgetek, és ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, vele vacsorálok, és ő én velem. Nagyon érdekesen mutat rá ez az ige arra, hogy Krisztust meghallani még mindig nem annyi, mint befogadni. Pedig meghallani is nagy dolog, mert sok ember meg se hallja. Ha meghallani Krisztust, meghallani az ő szavát, az azt jelenti, hogy megszólított engem. Az azt jelenti, hogy én eljutott odáig a Krisztus szava, az igéje, hogy én megszólítva érzem magamat. De Jézus azt mondta, hogy még akik meghallják az ő szavát, az ő zörgetése eljut a fülükig, az még mindig nem ugyanaz, mint befogadni. Mert két lépcsős a dolog. Azt mondja, aki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót. Na, itt van valahol ez a kritikus küszöb. Megnyitni az ajtót. Krisztus csak azok fogadják be, akik nem csak meghallják, nem csak addig jut el a dolog, hogy megszólítva érzem magamat, hogy hallom, hogy ő engem személyesen szólított, hanem akkor én erre válaszolok. Akkor az ember lenyomja a kilincset, és megnyitja az ajtót. Azt mondhatjuk, hogy ez egy döntés, és nyugodtan kimondhatjuk, hogy itt van a mi megtorpanásunk, ismerjünk csak rá saját magunkra. Még addig is nagyon szívesen elmegyünk, hogy meghalljuk az ő szavát, még élvezzük is, még gyönyörködünk is benne. De az a döntés marad el, hogy megnyitni az ajtót.
arra de valahogy nem vagyunk képesek. Ott nagyon-nagyon sok ember megáll. És én szeretném feltenni azt a kérdést, hogy mi az oka annak? Miért olyan nehéz nekünk még azt a döntést meghozni, hogy megnyitni az ajtót? Azt mondhatom, hogy igazából, ha jól utána nézünk, valahol az énünket féltjük. Valahol attól félünk, hogy az énünket elveszítjük, ha ezt megtesszük. Pál apostol a Galáciához írt levél második fejezetének a 20. versében egy képies, de egy nagyon szép és csodálatos vallomásban szól arról, hogy milyen állapot az, mikor valaki befogadja Krisztust. Így mondja, Krisztussal együtt megfeszítettem. Ugye már tudnélik az én, nagy én megfeszítésére utal. Azt mondja, amely életet pedig most testben élem, az Isten fiában való hitben élem. De még előzőleg azt is mondja, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, és amely életet most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta érettem. És az ember itt riad meg, élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Itt ez az énnek az elvesztésétől való félelem az, ami visszafogja az embert. Pedig ha odafigyelünk erre az ígére, ennek a végére, amikor így fejezi be, aki szeretett engem és önmagát adta érettem, ebben benne van az, hogy mikor a dolog ilyen személyessé válik, annak nem nehéz az ént átadni, aki szeretett engem és önmagát adta érettem. Itt már egy olyan késztetést kapott az ember, hogy ez már könnyű és természetes, viszont áldozatként odaadni az énemet, az életemet annak, aki szeretett engem és önmagát adta érettem. A Biblia sokszor hasonlítja a házassághoz, a házassági szeretett szövetséghez, Krisztus és a hívő ember kapcsolatát. És ugye mi a házasságnak is a lényege, amennyiben igazi, hogy mindig két akarat egyeztetése, mindig tekintettel van a másik akaratára is, a másik érzelmeire is, a szeretet iskolája. Lehet mondani, hogy ha valaki erre nem képes, hogy mindig a maga akaratán kívül figyelembe vesz egy másik akaratot és a másik érzelmet, akkor inkább ne házasodjon meg, mert ha valaki csak mindig alárendelni akarja a másikat az ő akaratának is, akkor abból nem lesz igazi szeretett szövetség. És mintha az ember ettől riadna meg a Krisztussal való szövetségbe, hogy mindig mindent egyeztetni vele, úgy, ahogy mondja az Efézusi levél 5. fejezetének a 10. verse, hogy meggondolván, hogy mi legyen kedves az Úrnak. És valahol ösztönösen az emberben ez bujkál, hát akkor én most nekem mindig egyeztessek mindent vele, hát és mi van akkor, hogyha én valamit meg akarok tenni, ha én valamit másképpen akarok tenni, hát akkor ez mégiscsak egy iga. Tehát itt szokott az ember megtorpanni. Félti az ember az egyéniségét, félti a szabadságát. Tulajdonképpen azt mondhatjuk, a hitünk és a bizalmunk kevés. A hitünk és a bizalmunk kevés, mert még mindig az a téveszme gyötri a lelkünket, hogy vagy az egyéniségünket hagyjuk föl, vagy a szabadságunkat, illetve mindkettőt együtt. Pedig az egyéniséget nem az Isten teremtette. Az Istennek az ajándéka, dehogy akarja az Isten, hogy valaki az egyéniségét feladja, ellenkezőleg ő csak megtisztítja minden önző, minden visszás vonástól, és ellenkezőleg éppen ki teljesíti az ember személyiségét. Milyen szépen mondja Jézus, hogy ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és nincs vége a szövegnek, nem lenne hiányérzetünk, ha véget érne, így is nagyon szép lenne, de valami lényeges hiányozni. És ő én velem. Mennyire kifejezi ezt, hogy Isten nem fogja elnyomni senkinek a személyiségét, aki vele szövetségre lép. És ő én velem. Ő egy szövetséges partnerként fogja megbecsülni. És van olyan, hogy Isten valaha valakinek a szabadságát elnyomja? Soha. Ahogy törvényként kimondja a Korintusi 2. levél 3. fejezetének a 17. verse, ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Ha az ember befogadja Krisztust, befogadja a Szent Lelket, a Szent Lélek érzékenyen húzódik vissza, mihelyest az ember megszomorítja, mihelyest az ember ellenáll neki. Nem fog lemondani rólunk, újra fáradozik értünk, de erőszakkal nem fogja vezérelni az életünket. Mindig csak addig és annyiban, amennyiben az ember egyetért vele, amennyiben az ember enged neki. Vele vacsorálok, és ő én velem, mondja Krisztus.
És tegyük fel azt a kérdést, hogy vajon miért csak azoknak adja a hatalmat Krisztus, hogy Isten fiaivá legyenek, akik őt befogadják. Nagyon egyszerű a dolog. Mert ha nem fogadja be az ember őt, akkor Krisztus hiába próbálná, hogy így mondjam, birtokba venni az életünket és vezérelni minket, az ember úgyis fellázad ellene. Nekem a Bibliában mindig olyan sokat mondó példa a Bálám esete. Nagyon akart valamit az Isten ellenére. És hiába mondta neki az Isten világosan, hogy ne menj el, ne átkozd meg azt a népet áldott az. Hiába állt vele szembe kimond karddal az Isten angyala, hiába próbálta előzőleg még a Szamara által is megállítani. Olyan dühbe gorult, hogy keresztezni akarja valaki az útját, amit ő nagyon akar, hogy még az állatának is azt mondta, hogyha fegyver lenne a kezembe, bizony meg is ölnélek téged. És még mikor már látta, hogy az Isten angyala ott van, és az Isten angyala kimondta, hogy én álltam elődbe, hogy ellenkezzem veled az úton, mert veszedelmes ez az út én előttem. Akkor mit mondott Immelámmal? Hát, ha nem tetszik ez neked, akkor visszatérek. Még mindig benne volt az, hogy nekem nagyon tetszik, én menni akarok ezen az úton tovább, de ha neked nem tetszik, hát akkor kénytelen kelletlen. Esetleg visszafordulok. És akkor mit mondott az Isten neki? Menj! Megállította őt? Rákényszerítette az akaratát? Nem. Tehát értsük meg azt, hogy a Jóisten nem szűkkeblű, hogy ezt a hatalmat nem adja minden embernek válogatás nélkül. Hanem ilyen pontosan meghatározza, hogy valakik befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek. Mert az ember kizárólag azzal a hatalommal fog szabadon együttműködni, azzal a személyes isteni lélekkel, csak akkor fog szabadon együttműködni az ember, ha befogadta. Ha teljes értelmével, teljes lelkével, szabad és valódi önátadással befogadta őt. Ha ez nem történik meg, akkor az ember úgyis fellázad ellene, úgyis a maga akaratát fogja keresztül venni, és csak a vétkét növeli azzal, hogy megszomorítja az Isten szent lelkét. Tehát nagyon jól megérthetjük, hogy miért hangzik az ige, valakik befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy az Isten fiaivá legyenek. És végül utoljára még egy szót arról szóljunk, hogy mit tehetünk akkor azért, hogy ezt a hatalmat mi is elnyerjük. Mit tehetünk azért, hogy valahol azon a küszöbön átjussunk, amit biztos felismerünk az életünkben, hogy elmegyünk még addig is, hogy meghalljuk az ő szavát, de nem merjük, de megtorpanunk ott, amikor meg kellene nyitni az ajtót, amikor igazán ténylegesen befogadni őt. Hogy lehet ezt az ellenállást magunkban legyőzni? Hogy lehet eljutni Krisztus befogadásáig? Két nagyon egyszerű dolgot mondok. Az egyik az, hogy adjunk alkalmat Istennek az örgetésre, adjunk alkalmat annak, hogy megszólítson minket, hagyjunk teret ennek, mert mindig az Isten a kezdeményező. Sose tudjuk megnyitni az ajtót annélkül, hogy előbb meg ne történnék, hogy ő zörget, és elvisz bennünket odáig, hogy meghalljuk az ő szavát, hogy megszólít minket. Ha az életünk állandóan fölpörgetett, állandóan agyonzsúfolt, állandóan túlterhelt, fizikailag, idegzetileg, ha nincsenek kis csendek az életünkben, ha nincsenek nyugalmi időszakok, amikor rendezni tudjuk a dolgainkat, nincs időnk arra, hogy az Istent hallgassuk, hogy az Isten igényébe belemélyedjünk, akkor nem tud az Isten addig a küszöbig sem elvinni bennünket, mert ezt nem lehet egyszerre az életben megszerezni, ez nem olyan dolog, hogy egyszer eljutottam odáig, hogy meghallottam a szavát, egyszer úgy éreztem, hogy érintett. Ennek mindig újra meg kell történni, mindig újra meg kell, hogy elevenedjék az Isten szava, annak az örgetésnek mindig el kell jutni a fülünkig. Nem egyszer kell befogadni az életben Krisztust, hanem sokszor. Sokszor valaki alapvetően tám befogadta Krisztust, de most szembesül egy gyengeségével, vagy szembesül az Istennek egy magasrendű kívánalmával, amivel még eddig nem volt összhangban. És most megint az előtt a döntés előtt áll, hogy befogadni Jézust, hogy ezen a téren is az életét az Isten uralma alá helyezni. Tehát ennek az életben nagyon sokszor kell ismételni, hogy a zörgetés eljut a fülünkig, és meghalljuk az ő szavát. Ennek mindig eleven meg kell lenni. És amikor pedig eljutunk odáig, hogy meghallottuk az ő szavát, akkor azt kell mondanom, hogy nekünk kell dönteni. Itt már nincs mit az Istentől kérni. Ezt az Isten soha, de soha nem fogja helyettünk megtenni. Ez a mi döntésünk kell, hogy legyen, és itt mire van szükség? Ezt így mondanám, egy gondolkodásbeli és érzelmi fegyelemre. Hogy itt az ember ne hagyjon magának olyan kis kaput, olyan lágyan át ne adja magát,
a homályos ellenálló érzelmeinek, meg azoknak a kis kacskaringós kibúvóknak, amelyek benne megjelennek, hanem akkor az ember, hogy így mondjam, rendezze a gondolatait és az érzéseit, és azt mondja, igazság ez, igaza van az Istennek, jó úton járok én, halogathatom én, sok mindent az ember gondoljon át végig, és döntsön. A döntés mindig bátorság. Ne döntsön az ember vaktába, de ha meghallotta az ő szavát, ha megfontolta, ha összerendezte a gondolatait, az érzéseit, akkor ne ijedjen meg a döntéstől. A döntést mindig nekünk kell meghozni. És egy kis rövid példát még talán mindjárt az Isten tisztelt végén vagy utána, ezt még megengedhető, hogy röviden elmondjam, hogy mennyire a döntés a miénk. Nem akarom úgy teljes részletességgel elmondani a történetet, csak egy jellemző mozdulat, úgy hallottam valakitől. Elmondta az illető, hogy ő megismerte a Krisztus tanítását, és ő már évek óta nagyon mélyen hitte, hogy ez igaz. De nem tudott dönteni, hogy egy bizonyos helyhez, valamihez ragaszkodjon-e vagy ne. Ami ellentétben, érezte, hogy ezzel ellentétben van. És mondta, hogy egyszer ment arra a bizonyos helyre, és olyan végsőkig fokozódott benne, hogy ő neki kell-e ide menni, szóval neki az Isten mellett kell-e dönteni, vagy nem, vagy hogy van ez a dolog. És azt mondja, annyira intenzíven, azt mondja, akkora munka fújt az agyába, hogy most én az Isten mellett döntsek, vagy ehhez a helyhez ragaszkodjam. És azt mondja, egy fasorba ment, és olyan szélcsendes nyári nap volt, teljesen érthetetlenül, mert nem volt egy szél, ami megmozgassa, egy hatalmas recsenés, mikor ilyen intenzív belső gondolatokban volt elmerülve, és egy vastag ág leesett. Azt mondja, majdnem a hátát súdolta, a háta mögött esett le. És azt mondja, abban a pillanatban elkezdett gondolkozni, és azt mondta, ez véletlen nem lehet, mikor én itt szinte az Istennel beszélgetek a gondolataimban is, ilyen intenzíven foglalkoztat, hogy kell-e nekem ehhez a helyhez ragaszkodni, vagy azt kövessem, amit megismertem, és akkor hát most miért, az nem lehet véletlen, hogy ez az ág leesett. Ez véletlen nem lehet, mikor én itt az Istennel beszélgetek és fohászkodom, és nincs semmi külső magyarázó ok rá, hogy leesett. Hát egyrészt hálát adott, hogy nem a fejére esett, ugye, háta mögött esett le, de ennek valami jelentése van, és akkor utána azon töprengett, azt mondja, hát ha most előttem esett volna le, milyen egyszerű a dolog, hát az Isten elzárta onnét az utamot, hát akkor nekem az Isten egyértelmű felületet adott, hogy nekem oda nem kell kötődnöm, nekem oda nem kell mennem, de mit ért csak azon, hogy a háta mögött van esett, és nem tudta megfejteni, és bement arra a bizonyos helyre, ott leült, azt mondja, abban a pillanatban egy halk szelíd hangot hallott belül. És ez a halk szelíd hang így szólt, neked kell döntened. És az is eszébe, hogy mennyi ismeretet szereztél, mennyi késztetést kaptál. És akkor megint hallottam, hogy neked kell döntened. És az abban a pillanatban világos lett előtte. Hát igen, az Isten a háta mögött ejtette le az ágat, hogy megértesse vele. Soha nem fogja megtenni az Isten, hogy előtte elsorompózzon egy utat. Soha. A szabadságot az Isten tiszteletben tartja. Annyi minden világosságot kaptál, annyi minden késztetést lett nyilvánvaló, te neked kell döntened. Az ág csak ezért esett le a hátad mögött, hogy ezt megértsed. És azt mondta, abban a pillanatban döntött is. Olyan hálás is volt az Istennek, hogy neki meghagyta a szabadságban való döntést, csak a késztetésig vezette előtt. És ezzel szeretném mindnyájunknak érzékeltetni azt, hogy ezt már ne kérjük a Jóistentől, mert ezt ő nem tudja helyettünk megtenni, nem teheti meg helyettünk. Adjunk alkalmat neki, hogy zörgessen, adjunk alkalmat neki arra, hogy megszólítson minket, de hogy lenyomjuk a kilincset, hogy megnyitjuk ezt, hogy befogadjuk el ténylegesen, ez csak a mi döntésünk lehet. És a döntést az embernek mindig megfontoltan kell meghoznia. Az élet minden dolgában. Rendezve a gondolataiban mindent, rendezve az érzéseiben mindent, nem pedig homályos ösztönös érzések alapján. Sajnos nagyon sok ember van, aki pillanatnyi ösztönzések és érzések alapján dönt, de ezek a döntések nem jók. És különösen, amikor Istenről és az Isten dolgairól van szó, ne engedjük meg magunknak, hogy olyan könnyedén valami kis önös érzés elterel bennünket, hanem rendezzük komolyan a gondolatainkat és az érzéseinket, és megfontoltan döntsünk. És én szívemből kívánom, hogy ez az igen nagyon mélyen
és maradandóan az emlékezetünkbe vésődjék, hogy valakik befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, akik az ő nevében hisznek. És erre a hatalomra van szükségünk. Soha nem tudunk az Isten fiaivá lenni az önerőnkből. De nem küszködés, nem keserves küszködés a keresztény élet, ha ezt a hatalmat elnyerjük. Ha az Isten lelke megnyugszik rajtunk, ha az Isten lelke vezérel bennünket, ha ugyanaz a lélek segít minket, amely Krisztus Jézusban munkálkodott, ha az ő tulajdon lelkéből adhat nékünk, akkor az ő parancsolatai nem nehezek, és az Isten valóban az ő fiaivá tud formálni bennünket. Szívemből kívánom, hogy ezt az evangéliumot mindannyian személyes tapasztalatból ismerjük meg. Amen. Szerető mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus nevében jövünk hozzád, és hálásan köszönjük meg néked ezt a diadalmas, csodálatos ígéretet, hogyha befogadunk téged, hatalmat adsz nekünk is, hogy a te fiaidá legyünk. Ó, Urunk, arra kérünk, zörgess a mi szívünk ajtaján, ne hagyd abba a te késztetéseidet, hogy valósággal égő szomjúságot érezzünk az iránt, hogy tényleg a te fiaidá legyünk, hogy tényleg visszaalakuljunk a te jellemet képmására, hogy tényleg éhezzük és szomjúhozzuk az igaz életet. Urunk, arra gondolunk, hogy mennyire nagy a felelősségünk, akik ismerünk téged, a világ nem ismer, de mi ismerünk téged, és ha nem fogadunk be, akkor visszatartjuk azt is, hogy a világ megismerjen téged. Mert ha Isten fiaivá lennénk, Urunk, arra gondolunk, hogy micsoda diadalmenete lehetne az evangéliumnak ezen a világon, akkor a világ nem nélkülözné ma sem a te jelenlétedet, akkor ma sem csak tanításban hallaná a te beszédedet, hanem eleven szemléltetésben látná, mint ahogy Jézus élete bemutatta, hogy ki vagy te igazán. Szerető mennyei atyánk, óvj meg minket attól, hogy mi is azok közé tartozzunk, akik névleg a tiéd, de a valóságban mégsem fogadunk be téged. Urunk, bűnbánattal gondolunk vissza arra, hogy az életünkben sokszor úgy éreztük, hogy a te szereteted szinte szorongat, igazán megszólítva éreztük magunkat, és mégis visszariadtunk kis részlet döntésekben is attól, hogy megnyissuk az ajtót, és egészen befogadjunk téged, hogy a te lelked vezérelhessen, és munkálkodhasson a mi szívünkben. Urunk, köszönjük, hogy megérteted velünk, hogy te nem veszed el se az egyéniségünket, se a szabadságunkat, sőt, mindezek igazán a te veled való szövetségben virágzanak ki, és teljesednek be. Bocsásd meg a mi hitetlenségünket, bocsásd meg a mi bizalmatlanságunkat, a mi vonakodásunkat és késlekedésünket. És kérünk, Urunk, ne mondj le rólunk, és segíts, hogy megismerhessük személyes tapasztalatból, milyen az, amikor a te lelked megnyugszik, milyen az, amikor elnyerjük ezt a hatalmat, amikor te cselekszel bennünk és általunk, amikor a te parancsolataid egyáltalán nem nehezek, hanem gyönyörűségesek és könnyűek. Urunk, legyen a te békességed, a te kegyelmed és szereteted ezen az egész gyülekezeten, és Urunk, add meg, hogy érezzük, hogy ma, amikor olyan iszonyú az elfajulás, az ember elembertelenedése, akkor itt nem szavakra van egyszerűen szükség, hanem Isten fiaira, akik fénylenek, mint a csillagok a sötétség közepette. Urunk, add, hogy betölthessük ezt a küldetést, ez tényleg megvalósulhasson a mi életünkben is. Jézus nevéért kérünk, hallgasd meg imánkat. Amen.

Nagyon sok szeretettel köszöntelek kedves mindannyiótokat, testvéreim, és hadd olvassam a mostani Isten tiszteletünk igéjét Jézus szavai szerint, amit János evangélium a 15. fejezetében találhatunk, a 13. verstől a 15. versig terjedő igeszakaszban. Olvasom tehát megváltónk szavait, ahogy azt megtaláljuk János evangélium a 15. fejezetében, a 13. verstől a 15. versig tartó igeszakaszban. Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért. Ti az én barátaim vagytok, ha azokat cselekszitek, amiket én parancsolok néktek. Nem mondalak többé titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit cselekszik az ő ura. Titeket pedig barátaimnak mondottalak, mert mindazt, amit az én atyámtól hallottam, azt tudtul adtam néktek. Testvéreim, Jézus, ahogy a hozzávaló viszonyunk dolgában, mint egy úgy szembeállítja a szolgaságot és a barátságot, ezzel úgy késztetést kapunk arra, hogy komolyan megvizsgáljuk magunkat, hogy mi Jézusnak a szolgái lettünk, vagy pedig a barátai is. Ember-ember közötti kapcsolatot sem mindegy, hogy mi éltet, és arra mi a jellemző, egyfajta alá-fölé rendeltség, hogy az egyik diktál, a másik pedig behódol, vagy éppen egyfajta érdek és haszonelvűség köti az egyik embert a másikhoz, vagy félelmek, vagy ki tudja mi minden, vagy pedig őszinte és igaz szeretet. Amire elmondható az, hogy igazi barátság is. Ez ember-ember közötti viszonyban sem mindegy, hogy éppen mi a jellemző és mi van jelen. Így igaz ez a Jézussal való kapcsolatunkra is. És kedves gyerekek, tőletek szeretném megkérdezni, hogy van-e nektek ilyen, nem tudom, hol vagytok, van-e nektek ilyen igazi őszintén,

szinte barátotok? Van-e ilyen barátságotok? A Biblia azt mondja, hogy ez a barátság, ez nagyon nagy kincs. Nem is mindenkinek adatik meg az életben, bizonyára az Isten meg szeretné adni ezt mindenkinek, hogy ezt megízleljük, és ennek az öröme és az ajándéka miénk legyen, de sajnos sokan élik le úgy az életüket, hogy az igazi barátságot nem ismerik meg. Nem tudom, nektek van-e ilyen barátotok? Mi jellemző az igazi barátságra? Meg tudnátok-e mondani? Mitől igazi barátság a barátság? Nyugodtan szóljatok, akinek van gondolata. Igen. Köszönjük szépen a felnőtteknek is a segítségét. Az igazi barátság ember-ember között, vagy gyermek-gyermek között tulajdonképpen leginkább abból a két dologból épül, amit Jézus is elmond ránk nézve, hogy miért is tekint bennünket barátainak. Az egyik, ami jellemzi az igaz barátságot, hogy mindig kész az adásra, segítésre, mindig készen van, hogy a másikért éljen, hogy szeressen, hogy szolgáljon. A másik pedig az, hogy nincsenek titkok. Tehát nem az van, hogy bizonyos dolgokat megosztok veled, mert az rád tartozik, a többit meg nem. Ettől barátság a barátság, hogy nincsenek titkok, és ami nekem tapasztalatom, és amivel foglalkozom, vagy ami nekem problémám, azt megosztom a másikkal. Gyerekek, szerintetek lehet-e az embernek sok ilyen barátja? Mert sokan vágynak sok ilyen barátra. Vajon ez lehet-e? Azt olvashatjuk az igében, van ott jelentkező? Tessék. Nem? Azt olvashatjuk az igében, hogy akinek sok barátja van, az széttöretik, de van barát, aki ragaszkodóbb a testvérnél is. Sokat gondolkodtam én ezen már gyerekkoromban is, hogy mit jelenthet ez, hogy akinek sok barátja van, az széttöretik. Mert én is vágytam arra, hogy nekem sok barátom legyen. Meg szerintem mindenki vágyik arra, hogy sok barátja legyen. Miért mondja azt, hogy széttöretik? Az igazi barátságot azt olyan szinten kell, gyerekek és kedves felnőttek, ápolni, amiből nem lehet sokat megtartani az életben. Tehát az a fajta törődés, az a fajta időráfordítás, az a fajta figyelmesség, amit egy igazi barátság megkíván, azt nem lehet sok emberrel. Egyszerűen nem fér bele az ember, hogy mindenkinek megfeleljen, és mindenkire figyeljen, és mindenkivel ezt ilyen szinten fenntartsa, ezt nem lehet. Sokan mégis úgy vannak ezzel, hogy olyan jó lenne, hogyha sok barát venne engem körül, és olyan jó lenne, hogyha sokan figyelnének rám, és sokakkal tarthatnék igazi kapcsolatot, és ápolhatnám is ezt a közösséget. És mivel ezt sok emberrel akarja megtenni, azért széttöretik. Mert felszínessé válnak ezek a kapcsolatok. Nem tud minden egyes barátságban megfelelni annak, amit egy igazi barátság megkíván. Hozzáteszi azonban az ige, hogy van barát, aki ragaszkodóbb a testvérnél. És gyerekek, ezt válasszuk, olyan barátokat keressetek, olyan barátságot fogadjatok el, és ebből nincs sok az életben. Egy-kettő. Egyszerre kettő jó barátja lehet az embernek, aki olyan igazi testvéri. Több nem lehet. De inkább ezt válasszátok, és ezután vágyakozzatok, mint felszínes sokféle haverkodásra, ugye ezt külön szokták választani, hogy ki a haver és ki a jó barát. Akinek sok barátja van, az széttöretik, de van barát, aki ragaszkodóbb a testvérnél. És kedves gyülekezet, ez érvényes a Krisztussal való kapcsolatunkra is, hogy mintegy szembeállítja azt, hogy mi neki szolgái vagyunk csupán, vagy pedig a barátai is lettünk, nem mindegy, hogy mit mondhatunk el erre a kérdésre. És világos, hogy Jézust Urunknak is mondja a Biblia, Urunknak, megváltónknak, megtartónknak, mi pedig az ő szolgái vagyunk, és szeretnénk neki jó szívvel szolgálni, de ettől tovább megy az ige, és tovább megy Jézus, és azt mondja, hogy szeretné, ha mi a barátai is lennénk. Jézus megfogalmazza azt, hogy barátainak tart bennünket, és úgy is bánik velünk.
mint ahogy a baráttal bánni kell. Ezt Jézus kifejezi. Ezért ő mindent megtesz, hogy mi tényleg ebben a barátságban érezzük magunkat, és ne legyen hiányérzetünk. És azt kéri cserébe, hogy mi is tekintsük őt barátunknak. És mi is fejezzük ezt ki, hogy ő a mi barátunk. Én ebben nagyon sok ponton hiányt érzek magamban, nem tudom ti, hogy vagytok ezzel, hogy jó ideje imádkozom azért, hogy olyan jó lenne az életem dolgait úgy betölteni, hogy mindenben Krisztus legyen, akire tekintek. Az akire való tekintés, hogy meghatározza a dolgokat. Mint amit Jobb mondott, hogy ha az Isten személyére néztek-e, ha ő mellette tusakodtok. Hát ha valaki mellett kiállok, és valakiért teszem a dolgokat, akkor leginkább az motiváljon engem, hogy neki mi kedves, neki mi fontos, az ő örömét, az ő tetszését én hogy találom meg az életem dolgaiban, és leginkább érette teszek mindent. Olyan szép Pál leveleiben olvashatjuk ezt a kifejezést, hogy a Krisztusért. Biztos találkoztatok ezzel, nem úgy sok dologban, hogy a Krisztusért. Például azt mondja egy helyen, hogy a Krisztusért mindent kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek, hogy én Jézust megnyerjem. Na ez már egy viszonzott barátság az ember részéről, nem? Amikor az ember azt mondja, hogy a kísértésben inkább vállalom a szemem kiválását és a karom levágását, de a Krisztusért. Mert én a Krisztus nem akarom elveszíteni. Amit József mondott, hogy cselekedhetném én meg ezt a bűnt, és vétkezhetném az Isten ellen. Hogy okozhatnék neki fájdalmat? Én őre nézek, és az ő tetszését keresem. A másik igében azt mondja Pál, hogy Krisztusért járván követségben. Menjetek az emberek közé, és kérleljétek őket, hogy Krisztusért kérünk. Béküljetek meg az Istennel. Persze, hogy az embereknek szükségük van arra, hogy menjünk. Persze, hogy a keresztény emberhez az illik, hogy szolgáljon. Na de mit mond Pál, hogy ezt a Jézusért tegyed? Hogy ebben a leginkább, a legerősebb motiváció és késztetés benned az legyen, hogy Jézus elkezdett egy munkát ezért a világért, amiért ő mindent odaadott, önmagát odaadta. És mi, akiknek ő megváltója lett, akik most már hozzátartozunk, és az övéi lettünk, akkor most rátekintünk, és érette járunk követségben. Aztán még egy igét hadd idézzek, Filippi levélben azt olvashatjuk az első fejezet végén, hogy nekünk megadatott az a, nem csak az a kiváltság, hogy Krisztusban higgyünk, hanem hogy ő érte szenvedjünk is. Szoktatok, amikor úgy szenvedtek valami miatt, önmagatok miatt, vagy a másik miatt, vagy a körülmények miatt, vagy a nincstelenség miatt, vagy százezer dolog lehet. Szoktatok arra gondolni, hogy valószínű, hogy Jézus azért engedi meg az én szenvedésemet, mert valami célja van ezzel, és én most azért viselem el, mert miatta. Szoktatok erre gondolni? Én sokszor elfelejtem ezt. És aztán a szenvedésben jön az embernek mindenféle panasza, meg mindenféle érzése, de elfelejtjük azt, hogy ezt Jézusért hordozzuk. Jézusért fogadjuk el, mert ezt kiváltságnak nevezi a Biblia. Azt mondja, hogy ez megadatott nekünk ez a kiváltság, hogy amikor szenvedünk, akkor mi nem azért, mert jaj, hát a véletlenek így hozták, meg milyen jó, hogy más ember szerencsésebb. Hát egy ember, aki letette az életét Krisztus kezébe, az vegye tudomásul, hogy ami ő vele megtörténik, az Krisztus akarata. Mert akarhatná Jézus ám másképp is, de ő nem akarja valami miatt. Biztos szeret bennünket annyira, hogy ez is belefér, nem? Akkor mennyivel könnyebb lenne, testvéreim, úgy hordozni ezeket a terheket, ezeket a belső fájdalmakat, vívódásokat, szenvedéseket, hogy Urunk, érted, érted hordozom, érted viselem, és ha érted kell hordoznom, akkor már nem olyan nehéz. Jézus mivel fejezi ki azt, hogy barátainak tart bennünket? Azt olvashattuk az igében, hogy a barátságnak nincs hatalmasabb bizonyítéka, mint ha valaki az életét is odaadja
mert neki ez a barátság ennyire fontos. Hogy valaki vállalja azt, hogy az életét elveszítse a barátaiért. Ember-ember között is létezik olyan kapcsolat, amikor akkor és csak annyiban kell lesz, amennyiben szükségem van rád. Egyébként nem. Ezzel szemben azt mondja a Szentírás, hogy mindenkor szeret az igaz barát. Halljátok? Mindenkor. És testvérül születik a nyomorúság idején. Testvéreim, Jézus testvérül született nekünk a nyomorúságunk idején? Jézus testvérünk élet nekünk, amikor látta mi nyomorúságunkat? Amikor látta, hogy mi a bűn miatt hova jutottunk, és mi lett belőlünk, akkor azt mondja a Szentírás a Noé időivel kapcsolatban, hogy bánkodott az Isten, amikor látta, hogy az ember hogy eltorzult. De nem álltál meg ezen a ponton, hanem amikor az Isten megalkotta ezt a csodálatos és bölcs tervet, hogy beteggé lett az ember, és nagyon lesüllyedt, és nagyon távol került az Istentől. És én újból egybeszerkeztem. Újból. Egybe önmagammal, egybe őket egymással, és egybe a világ mindenséggel újból egybeszerkeztem. És Jézus magára vállalta, hogy ő ennek az egybeszerkesztésnek a munkáját elvégzi. És látta a mi szenvedésünket, és testvérű született. Látta azt, hogy mi magunktól az Istenhez menni nem fogunk. Képtelenek vagyunk rá, még a szükségünket se ismerjük fel, hogy mibe vagyunk. És ezért neki kell jönni. Neki kell emberré lenni, hogy meggyőzzön bennünket, hogy szeret az Isten. Hogy meggyőzzön bennünket, hogy nekünk ő rá, megváltóra szükségünk van. Jézus eljött. És nem elégedett meg azzal, hogy emberi szintre jött, mert ott akart bennünket megtalálni, ahol vagyunk, hanem egészen a mélységig ment. A legmélyebb pontig, ahol mi vagyunk, és amilyen úton járunk. A kárhozat tüzébe jött utánunk Jézus. Értünk vállalta Jézust a szenvedést, a megvetést, a kínhalált, hogy kiragadjon bennünket onnan, ahova mi süllyedtünk. Testvéreim, van ettől nagyobb barátság? Szóval van ettől valaki, aki jobban bebizonyítaná azt, hogy bennünket szeret, és barátainak tart, és kész értünk mindent megtenni? Egy másik igében pedig itt Jézus azt fogalmazta meg, hogy ő semmilyen dolgot nem akar titokban tartani. Azt mondta, hogy van egy úr, és annak van egy szolgája, akkor a szolgának nem jár az, hogy az ura mindent megosszon vele. Neki nem jár. Hát ő szolga, ő ne is ábrándozzon abban, hogy majd a gazda beavatja őt a saját dolgaiba. De azt mondja, hogy ti nem vagytok szolgák, hanem barátaim vagytok. És most figyeljetek, Jézus mit mondott? Mindazt, amit az atyától hallottam, azt tudtul adtam nektek. Bizonyára mi ebből sok mindent elnyertünk már, mind kiváltságosok, mind beavatottak, és sok minden esetleg még előttünk van, amit még nem ismertünk meg. De Jézus mindezeket meg akarja velünk osztani. Hadd olvassak erre nézve egy ige szakaszt, hogy miről is van itt szó, amit Jézus velünk megoszt, és ennek egy összegző megfogalmazását találhatjuk a Korintusi első levél második fejezetében, és ott olvasom a 7. verstől a 12. versig terjedő igeszakaszban. Tehát a Korintusi első levél második fejezet 7. versétől a 12. versig. Istennek titkon való bölcsességét szóljuk, azt az elrejtettet, melyet öröktől fogva elrendelt az Isten a mi dicsőségünkre, melyet a világ fejedelmei közül senki nem ismert, mert ha megismerték volna, nem feszítették volna meg a dicsőség urát.
hanem amint megvan írva, amiket szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve meg se gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek. Nekünk azonban az Isten kijelentette az ő lelke által, mert a lélek mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is. Mert kicsoda tudja az emberek közül az ember dolgait, hanem az embernek lelke, amely ő benne van. Azonképpen az Isten dolgait sem ismeri senki, hanem az Istennek lelke. Mi pedig nem a világnak lelkét vettük, hanem az Istenből eredő lelket. Miért? Hogy megismerhessük azokat, amiket Isten ajándékozott nékünk. Testvéreim, azt mondja itt az ige, hogy az Isten elrendelt dolgokat, de ezt elrejtette. Nem azért rejtette el, hogy nekünk meg kelljen azért izzadni, hogy megtaláljuk, aztán kinek sikerül, kinek nem. Hanem azért, hogy az ő lelke által meg tudja jelenteni, de azoknak tudja megjelenteni, akik ezt éhezik és szomjazzák. És ugyan szeretné az Isten ezt mindenkinek megjelenteni, de nem tudja. Mert azt mondja, hogy a világ nagyjai, fejedelmei és hatalmasai nem értik. És később pedig azt mondja, de ezt a részt már nem olvastuk fel, hogy a testi ember sem foghatja meg az Isten dolgait, mert azok bolondságok nélkül. Mert az Isten dolgait lélek szerint lehet megítélni, és lélek által lehet megérteni, a testi ember erre képtelen. És azt mondja, hogy nekünk viszont, és mondja az apostol, nem csak a szolgatársai, hanem egyáltalán a megváltott emberek közösségére hivatkozva, és mindannyiunkat soroljuk ide, és azt mondja, hogy nekünk az Isten viszont ezt a régóta elrendeltet, és ezt a régóta elrejtettet a lélek által kijelentette. És testvéreim, így nyer értelmet a 9. vers, hogy ez mit jelent. Mert én sokáig úgy gondoltam, hogy amiket szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve meg se gondolt, olyat készített az Isten az őt szeretőknek, ez majd jó lesz ott az újjáteremtett földön. Ez nem erre vonatkozik. Hanem ez erre a földre vonatkozik. Hogy amikor az ember átéli azt a Krisztussal járásában, hogy ő titkok feltárásával tisztel meg engem, és barátjának tart, és megjelent nekem a lélek által olyan dolgokat, amit a világ is szeretne tudni, de mivel vagy azért, mert nem alázza meg magát, vagy azért, mert nem jó úton keresi, nem érti meg, és eltelik rengeteg embernek az élete, és nem érti meg, én értem. Hatalmas ajándék ez. Mi érthetjük. Miért? Mert nem szolgák vagyunk. Ilyen értelemben nem szolgák vagyunk, barátok lettünk. Testvérem, Jézus olyan dolgokat ajándékozott nekünk a lélek által, amit a világ nem ért, mi pedig értünk. Szoktunk mi ezen csodálkozni? Szoktunk mi ezért hálát adni? Tekintjük mi magunkat ezért kiváltságos embereknek, vagy úgy megszoktuk már? Hogy nekünk ez adatott, és ez a miénk, és bennünket Jézus ezáltal gazdaggá tett. Hadd kérdezzelek benneteket, hogy nagy dolog, hogy mi megérthetjük az Isten szavát? Nagy dolog ez? Nagyon szeretem Mária énekében azt a részt, hogy a gazdagok elől elrejtetted, a kicsinyeknek pedig megjelentetted. Mert az emberek emberi módon gondolkodnak, és azt mondják, hogy a hatalmasok és a befolyással rendelkezők és az okosok majd azoknak megnyílik, nem nyílik meg nekik. A kicsiknek nyílik meg. Akik megalázták magukat, azoknak nyílik meg. De milyen jó, hogy megnyílik. Ellen White testvérünk azt írja, hogy a Biblia megértése nem a szellemi műveltség szintjétől függ, hanem, tessék, az igaz élet utáni vágy őszinteségén, és megnyílik. És Jézus azt mondja, hogy ha valaki hallja az én beszédemet, de cselekedni is akarja, az megismerheti ebből a tudományból, hogy ez Istentől való. Mit mond ezzel Jézus? Aki hallgatja, de nem akarja cselekedni, annak nem nyílik meg.
A gazdagok elől elrejtetted, a kicsinyeknek pedig megjelentetted. De milyen jó! Testvéreim, ha Jézus nekünk abban is segít, hogy tudjunk kicsinyek lenni, tudjunk semmik lenni, tudjunk-e világ erőtelenei lenni, tudjunk a világ megvetettjei lenni, bolondjai lenni, mert mi Krisztus barátai lettünk. És nekünk elég az ő kegyelme, és elég az, amit tőle kaptunk. És mi kiváltságosok lettünk. Maradjunk a Szentírásnál. Nagy dolog, hogy mi megértettük azt, hogy mondjuk, most ne haragudjatok, hogy ilyen egyszerű dolgot mondok. Nagy dolog, hogy megértettük, hogy az Új és Új Szövetség nem válik szét egymástól. Tudjátok, hány ember él keresztényként és vallásos emberként ebben a hitben? Az Ószövetségre nincs szükség, nem kell olvasni. Tudjátok, hányan élnek ebben? Nagyon sokan. Mi megértettük. Ugyanaz a szerető Isten szól, még ha az Ószövetségben van egy csomó nehezen érthető, vagy kicsit hát, kevésbé örömteljes, diadalmas történet, akkor is ugyanaz a szerető Isten szól, mint az Új Szövetség embereink keresztül és Krisztuson keresztül. Hatalmas dolog, hogy ezt megértettük, nem? Nagy dolog, hogy megértettük, hogy az Atya bennünket ugyanúgy szeret, mint Jézus. Ezt csak a lélek tudjám kijelenteni az embereknek. Nagyon sok ember nem így gondolkodik. Van a szigorú Atya, és van a kegyelmes Jézus. És akkor majd a kegyelmes Jézus majd valamit csinál, hogy a szigorú Atya is maga helyére kerüljön. Ugye? Az emberek lehet, hogy ezt nem mondják így ki, de nagyjából így gondolkoznak. Nagy dolog, hogy mi ezt megértettük, hogy amikor az Atyáról gondolkodunk, úgy kell őt elképzeljük, mint Jézust. Nagy ajándék ez, testvéreim. Milyen nagy dolog ebből élni, nem? Ebből meríteni reménységet és örömet. Nagy dolog, hogy a kegyelem és az igazság nem válik szét. Hány ember küszködik ezzel a gondolattal? Vagy a kegyelem oldalára csúszunk, hogy az Isten jóságos, vagy pedig az igazság oldalára csúszunk, hogy azért az igazságból nem lehet ám engedni. A kettőnek a harmóniáját, amikor nem azért értjük meg, mert mi olyan okos emberek vagyunk, és a Bibliából már elég sokat kutattunk, és megértettük, mert jött a lélek, és megnyitotta, és megláttuk az összefüggést. Hatalmas ajándék. Testvéreim, Jézus Krisztus az ő barátai elől semmit nem akar eltitkolni. És azt szeretné, hogyha mindabban a jobban részük lehetne, amivel ő rendelkezik. Az, hogy a törvény és a kegyelem a Bibliában egymásnak nem ellenségei, ez nagy dolog, hogy megértettük. Még az adventizmus történelmében is látunk ilyen időszakokat, amikor hol ebbe a végletbe csúsztunk bele, hogy törvényeskedünk, hol pedig kegyeskedünk. A törvény és a kegyelem azok nem ellenségei egymásnak, hanem egymásra mutatnak. Mert a törvény Krisztushoz vezet, ha nem vezet oda, akkor hiába való volt. Akkor nem végezte el, amire adatott. Jézus meg adja az ő lelkét, adja az ő jelenlétét, segítségét, és visszavezet a törvényhez. Hol van itt az ütközés? Sehol nincs. Tudjátok, hány ember gondolkodik így, hogy ez a kettő nem lehet kibékíteni? Mennyire hálásak lehetünk, hogyha mi ezt értjük? Mert Jézus az ő lelke által megjelentette nékünk. Az, hogy amikor mi keresztényé lettünk, akkor mindannyian törekedtünk arra, és azóta is küzdünk azért, hogy mi igaz emberekké váljunk, ugye? Hát Jézus arra hívott el, hogy az ő nyomdokaiban járjunk, és igazságban éljünk. Nagy dolog, amikor mi megértjük azt, hogy ez csak hit által lehet. Ellen White testvérünk azt írja, hogy, és az adventizmusról beszél, sokszor 100 ember nincs, akiből egy is értené, adventisták, mit jelent hit által megigazulni. Nem szeretnélek benneteket megijeszteni ezzel, de hogyha annyiban ijeszt meg ez a bizonyságtétel, ami bennünket segít, akkor ijesszen is meg. Sokszor 100 közül egy sincs. Nagyon nagy ajándék az, hogy mi itt belül, és lehet, hogy nehezen fejezem ki, lehet, hogy nehezen adom át a másiknak,
de belül értem, és meg is élem, hogy csak hitáltal és csak Krisztus által van az üdvösség és a megigazulás. Gondoljatok a keresztnek a titkára. A keresztnek a titka az soha ki nem meríthető. Az egy örökké valóságon át a leginkább méltó lesz a gondolkodásunkra, nem? Hogy oldja meg az Isten azt, hogy a mélybe süllyedt embert mentse meg, de az ember nem akar hallani az Istenről? Az embernek járna a büntetés, de mégis meg kéne menteni, mi erre megoldás? És az Isten bölcs, és azt mondja, hogy meg is bünteti, meg is menti. Kinek jutna ez eszébe? És ahogy szemléljük a keresztet, és szemléljük Jézust, akkor egyre mélyebb titkait értjük meg ennek a hatalmas isteni jóságnak és bölcsességnek. Testvéreim, amit a világ nem ért, a világ nem tudja ezt. És mi pedig szemlélhetjük, és ez a miénk lehet. Mert Jézus barátainak tart bennünket, és azt mondja, hogy a barát előtt nincsenek titkok, és szeretném, ha megismernéd. Szeretném, ha azokat a mélységeket, ember, bejárnád, amit én is tudok, amit nekem az Atya ajándékul adott, azt nektek adom, és küldöm a lelket. Akarsz, ember, ebben részesülni? A barátságnak ebben a javaiban szeretnél-e részesülni? Az, hogy vihetjük mi Krisztushoz a mi terheinket, és tapasztalhatjuk azt, hogy ő azt leveszi. Hány Bibliát olvasó ember van, aki odáig jut, hogy ezek az ígéretek ott vannak, de az én életemben nem működnek? Tudjátok, hány van? Nagyon sok van. És amikor mi ezt tapasztaljuk, ez működik. Mert Jézus megteszi, amit megígért. És letehetők a terhek. És megerősödhetünk az ő közelében. Amikor tapasztaljuk azt, hogy ő erőt ad a háborúságban, erőt ad a kísértésben. Amikor átéljük azt, hogy bizony a szenvedésnek mélységeire is elvisz bennünket Krisztus. És még mindig adja a kitartást, és még mindig azt mondja, hogy ne add fel. És egyszer csak eljön az idő, hogy elfut tőletek az ördög, mert ellene álltatok az én erőmmel. Hatalmas dolog ezt megismerni. Testvéreim, az én életemben volt egy időszak, amikor ezeket úgy fejből mondtam. Meg a Bibliából mondtam, de nem tudtam, hogy ez mit jelent. És Jézusnak adok hálát, hogy a lélek által megadja ezeket a tapasztalatokat, és beavat benne engemet ezekbe a titkokba. Gondoljatok a szolgálatnak az örömére. Ad bármi nekünk akkora örömöt az életünkben, mint a szolgálat. Ezt hallottuk múlt szombaton, erről tanulunk. Hetek óta meg még, hetekig is. És Jézus az ő szerető türelmével erre fog tanítani bennünket az életünk végéig is, hogy őt követni az azt jelenti, hogy ízleld meg, ember, hogy van nekem egy igám, amit rád akarok tenni, levenni rólad azt, amit te hordozol, ami sokszor annyira megnyomorít, hogy semmi más már nem fér bele az életedbe. Ezt szeretném levenni rólad, és a szolgálatnak az igáját, ennek a felelősségét szeretném rátenni, hogy ízleld meg, hogy ez könnyű és gyönyörűséges. Ez öröm. Testvéreim, hány ember van a világban, aki nagyon szeretne örülni, nagyon szeretne boldog lenni, de másba keresik. És Jézus nekünk pedig megmutatja, ne keresd másban. Add oda az életedet, és menj, és szolgálj a nyomorultakért, szolgálj azokért, akik éppen melletted vannak. Legyél kész erre a szolgálatra, minden jó cselekedetre felkészítve, mondja az ige. Testvéreim, amikor mi ebben járunk, akkor ez nincs fogható. Akkor elmondjuk mi is azt, mint Dávid, hogy te tanítasz minket az élet ösvényére. Teljes öröm van te nálad, és a te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké. Tehát az, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott, meg ember szíve meg se gondolt, az nem a messze jövőnek a dolga, hanem a mai. Mert amit a világ hatalmasai és a világ tömegei nem ismernek, sajnos, az nekünk Krisztus megmutatja. És mi élhetünk benne, és hálásak lehetünk, és boldogok lehetünk ebben.
Hadd kérdezzelek benneteket, hogy megtisztelő az, hogy Jézus barátainak tart bennünket, és feltárja a jövőt a Bibliából? Ez megtisztelő dolog? Tudjátok, a világban hány ember szeretné tudni a jövőt? Nyilván az emberek leginkább a saját maguk életére nézve is, hogy ez majd egészen részleteiben hogy lesz, és aztán szaladoznak a jósokhoz, meg mindenféle emberekhez, és félnek. Ez arra való, hogy féljünk, vagy rengeteg hazugsággal ámítsanak bennünket. Nekünk nincs erre szükségünk. Testvéreim, nekünk Jézus olyan kincset adott a kezünkbe, hogy mi tudjuk, merre fog haladni ez a történelem, tudjuk, mi lesz a világgal, és ezt a világ nem tudja. Jézus azt mondta, barátaim vagytok, nincsenek titkok. Testvéreimnek kezellek benne. Ugye mondja is azt, hogy idősebb testvérünk Jézus, ez is ott van a Szentírásban. Nagyon elcsodálkoztam azon az igén, úgy régóta gondolkodom rajta, amit Ámos próféta így mond, hogy semmit nem cselekszik az Úr, az én Uram, míg meg nem jelenti az ő titkát szolgáinak, a prófétáknak. És hogy próbáltam ezt ízlelgetni magamban, azt mondja az Isten, hogy ő semmit nem cselekszik addig, míg meg nem mondja az embernek, hogy mit akar cselekedni. Miért kicsoda az ember? Testvéreim, mi kicsodák vagyunk. Lehetne úgy is mondani, hogy nyomorult senki házi emberek, nem? Meg Jézus barátai. Az ő megváltottai. Az Isten olyan szinten tisztel bennünket, embereket, hogy azt mondja, hogy ő semmit nem akar csinálni titkon. Tehát nem olyan szolga lelkűséget vár tőlünk, hogy hát én vagyok az ember, és ő az Isten, én vagyok a teremtmény, ő a teremtő, biztos, hogy jól csinálja. Többet én ne akarjak erről tudni. Ki vagyok én, ember, hogy akarjak többet tudni? Azt mondja az Isten, de igen, akarj tudni. Tudhatsz többet. Én semmit nem teszek titkon, míg meg nem mondom, hogy ezt fogom tenni. És erre mondja azt Péter levele, hogy igen, biztos nálunk a prófétai beszéd, melyre jól teszitek, ha figyelmeztek, míg nappal vírad és hajnal csillag kél fel szívetekben. Milyen jó ebben a világosságban élni? Milyen jó ebben a bizonyosságban élni? Milyen jó a vezetettségnek ilyen értelmében élni? Az Isten megmondta. És ez nem kérdés, hogy úgy lesz ám, mert az úgy lesz. Testvéreim, ez hatalmas ajándék. Hatalmas bizonyosság és biztonság számunkra. És hadd említsek ennek egy példáját, amin én szintén sokat elcsodálkoztam az életemben, amikor az Isten el akarja pusztítani Sodomát, Gomorát, és azt mondja, hogy eltitkolhatom én Ábrahám elől, amit tenni szeretnék, holott tudom, hogy ő nagy néppé lesz. Azt mondja az Isten, hogy elpusztítom Sodomát és Gomorát, mert megérett rá. De Ábrahámot nem hagyom ki ebből a tervből. És Ézsaiás könyve azt mondja Ábrahámról, hogy ő az Isten barátja. Hatalmas dolog ez. Én úgy gondolom, önmagában nagy dolog, hogy az Isten megtiszteli így egy embert, hozzánk hasonlót, és azt mondja, hogy megosztom veled, tudjál róla. És tudjuk, hogy nem csak ennyi történt, hanem megengedi Ábrahámnak, hogy elkezdjen alkudozni. És azt mondja Ábrahám az Istennek, hogy te tényleg el akarod pusztítani Sodomát, Gomorát? Nem gondoltad ezt meg. Szerintem biztos vannak ott emberek. Nem gondoltad meg. És mit mond erre az Isten? Nem azt mondja, hogy te Ábrahám, te elfelejtetted, hogy én ki vagyok, és te ki vagy. Hanem azt mondja, nézzük meg. És megnézik. És egyszer nézték meg? Hányszor nézték meg? Testvéreim, értjük mi ezt? Ez milyen tisztelet irántunk? Ez milyen tisztelet az Isten részéről egy ember iránt? Barátaimnak mondottalak, azt mondja Jézus. Mert tudtul akarom adni néktek, amit nekem az Isten megjelentett, amit én az atyámtól kaptam. Értékeljük, testvéreim, becsüljük mi ezt, amilyen megtiszteltetésben nekünk részünk van. Hogy megfutja az Isten Ábrahámmal ezeket a köröket, és mit nyert ebből Ábrahám? Szerintetek mit nyert ebből? Én úgy gondolom, hogy nem csak azt nyerte, hogy jó, akkor most már megnyugodhatok, hogy Sodoma és Gomora
megérett a pusztulásra, meg hogy most már megnyugodhatok, hogy az Isten tényleg szerető Isten. És meggondolta, amit csinál. Hanem Ábrahám ebben a bizalomban, úgy gondolom, az alázatnak valami olyan leckéjét kapta, és az Isten szeretetének, jóságának valami olyan mértékét kapta, amit korábban nem. És ez még mindig nem minden, mert hadd utaljak a Korintusi levél, első levél 6. fejezetére, ahol azt mondja az ige, hogy ugye ott a korintusi gyülekezetben volt egy-két hívő ember, aki pereskedtek egymással, és világi bíróság elé akarták vinni, hogy hát majd akkor ott lerendezik az ő ügyüket igazságban. És azt mondja Pálon keresztül az Úr, hogy életszükségletre való dolgok felől nem tudtok rendet tenni egymás előtt. Hogy lehet ez? A szentek a világot fogják megítélni. Angyalokat fogunk megítélni. És én nem, itt most nem a pereskedést szeretném kihangsúlyozni, hanem amire hivatkozással ezt az Isten úgy megközelítette az ő esetükben, azt mondja, hogy szentek, ti mire készültök? Hát ez a másik dolog, amit én nehezen értek az életemben, hogy van egy 1000 éves ítélet, és azt nem az Isten végzi egyedül. És nem az ő angyalai végzik, hanem velünk szeretné. Miért? Testvéreim, miért? És szoktuk erre elmondani azt, hogy hát azért, mert hogyha a szeretteink közül szétválnának utak, és elveszítenénk másokat, akkor ez segít elhordozni, ez az 1000 éves ítélet. Én úgy gondolom, ez jócskán benne van ebben. Tehát az Isten erre a lelki szükségletünkre mindenképpen gondol, de én úgy gondolom, hogy ebben még sokkal több is ott van. Amikor az Isten egyszerűen nem azt kéri tőlünk, hogy eléggé megismertük az ő szeretetét és az igazságát, és bólintsunk rá arra, hogy jól csináltad. Mindenkinél jól csináltad. Hanem Kaintól elkezdve az utolsó elveszettig. 1000 év nagy idő ám, de szükség is lesz rá. Megengedi az Isten, hogy gyere ember, és amikor én kimondtam egy emberre azt, hogy örök élete nem lehet, és nyilvánvalóvá lett, hogy mi lett az ő sorsa, és miért lett ilyen a sorsa. Nézd végig. És amikor a megváltottak ezt végignézik, akkor minden egyes esetben csak azt tudják mondani, hogy Uram, ettől jobban nem lehetett volna. Hadd kérdezzem tőletek, nagy ajándék ez? Szóval az Isten szeretetének, a jóságának, a Krisztus megváltó munkájának a mélységeit ennyi emberi életen keresztül megvizsgálni, és ebbe bepillantást kapni. Mi ezt azért nem érdemeljük, nem? Mi ezt a szeretetet és ezt a megtiszteltetést. Tényleg csak úgy érthetjük meg, hogy Jézus barátainak tart bennünket. Szóval hogy ezekbe beavat, és ezeket pedig tudtul adja nekünk. Röviden szeretnék az árás felé közeledve, azonban azt is fel kell vetni, hogy mi kinek tartjuk Jézust, mert ő nyilvánvalóvá tette ebben a két dologban, hogy mi a barátai vagyunk. Mi mivel fejezzük ki azt, hogy mi is barátunknak tartjuk őt? Azt olvashattuk itt János evangéliumában, hogyha az én parancsolataimat megtartjátok. Hogyha rám figyeltek, és az én beszédem szerint cselekeztek, azzal bizonyítjátok, hogy szerettek engem. Mennyire határozza meg az életünket az, hogy mi számolunk Jézus parancsolataival, Jézus meghagyásaival és az ő beszédével. Hallgatni arra a barátra, aki bennünket így szeret, hogy önmagát adta értünk. Ez lehet a viszonzása annak, hogy igen, mi is így gondolkodunk felőled. És Jézus parancsolatairól nyilván azt mondja a Szentírás, hogy van ennek szűkebb, tágabb értelme, az egész Szentírás tulajdonképpen Jézus beszéde, nem Krisztus parancsa. Szóval van a 10 parancsolat szűkítettebb értelemben, és aztán van a legszűkebb parancsolat a Bibliában, ez pedig a szeretet. Mert minden dolognak így van értelme, hogyha mi a szeretetben gyarapszunk.
Egy-két dolgot hadd emeljek ki Jézus búcsúbeszédeiből. Én gondoltam, hogy ha Jézus búcsúbeszédeiből olvastuk ezt a részt, akkor ott vajon mit mondott a megváltó, amit konkrétan parancsként fogalmazott meg. Jézus parancsként fogalmazta meg az ő búcsúbeszédeiben, hogy ahogy én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Jézus hogyan szeret minket? Egyetlen dolgot hadd említsek, amikor az úrvacsor, az utolsó vacsorát Jézus elfogyasztotta az ő tanítványaival, akkor azt mondta, hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti is, aképpen cselekedtetek. Mondta ezt mire? A lábmosásra, és ott nem csak arról volt szó, hogy magát a lábmosásnak a cselekményét töltsük be, hanem ami amögött van. Tudnélik, testvéreim, Jézus mindegyik tanítványának a lábát megmosta, és ez önmagában nagy dolog, hogy ez volt a szeretet mértéke, hogy ő az Úr és a Mester megalázta magát, és szolgája lett az embernek, de Júdásnak is. Ez jelenti Jézus szeretetét, hogy nincs kivétel. Az ige más helyeken is megerősíti ezt, és azt mondja, hogy az erős hordozza a gyengét, vagy azt mondja az ige, hogy ha valamiben éppen másképp értünk, az Isten úgyis ki fogja jelenteni, de tartsunk ki benne, és ki fogja jelenteni azt nékünk. A testvéri egységre, a szeretet kötelében nagyon vigyázzunk. És hogy mindebben kitartsunk, ha általában a fele barátunkra érvényes az, hogyha egy mérföldútra kényszerít, menjen vele kettőre, akkor a testvérünkkel menjünk el ötre is. Mert ez a Jézusi szeretetnek a mintája. Aztán hadd olvassak egy rövid bizonyságtételt, amikor Ellen White testvérünk hivatkozik éppen erre az ígére, hogy nem mondalak többé titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit cselekszik az Ura, de én barátaimnak mondalak titeket, mert mindazt tudtul adom, amit az Atya ránk bizott. És ezután ezt írja Ellen White testvérünk a közösség és a közös szolgálással kapcsolatban. Az Úr azt akarja, hogy ez a bizalom éljen bennetek mindenki iránt, amilyen bizalom Jézusban van irántunk. Kicsit később olvasom. Isten azt akarja, hogy egyesüljetek a baráti kapcsolat kellemes kötelékeiben. Mint az ő munkásainak, fel kell tárnotok a terveiteket egymás előtt. Ezek a te terveket gondosan és imádságos szívvel mérlegeljétek, mert az Úr magukra fogja hagyni azokat, akik nem így járnak el. Tehát azt mondja itt testvérünk az alapigénkkel kapcsolatban, ugye, amit Jézus kifejezett és amiben elmondta, hogy mit is jelent, hogy ő barátainak tart bennünket. Azt mondja, hogy az Isten azt akarja, hogy ez a bizalom, ez a megtisztelő közelítés éljen bennünk egymás iránt. Ilyen értelmet nyerjen az, hogy mi testvérei vagyunk egymásnak. És az Isten azt akarja, hogy a testvériségnek és a barátságnak a kellemes kötelékében éljünk, és azt megőrizzük. Volnának még gondolatok, de én lezárom, mert így is kicsit hosszúra nyúlt az ige hirdetés, és nagyon köszönöm a kedves türelmeteket. A búcsúbeszédekben vannak még Jézusnak parancsolatai, amikor azt mondja, hogy menjetek el és teremjetek gyümölcsöt, amikor azt mondja, hogy menjetek el és tegyetek tanítvánnyá népeket, amikor azt mondja, hogy maradjatok én bennem, és a legfontosabb az legyen, hogy tőlem el ne szakadj. Tehát ezek a parancsolatai ott vannak. És ezekre azt mondja, hogy ti az én barátaim vagytok, ha ezeket megcselekszitek. Engedjétek meg, hogy zárásul felolvassam még egyszer az alapigénket, és ezzel zárnám az ige hirdetést. János evangélium a 15. fejezetében ezt olvashattuk. Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért. Ti az én barátaim vagytok, ha azokat cselekszitek, amiket én parancsolok néktek. Nem mondalak többé titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit cselekszik az ő ura. Titeket pedig barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit az én atyámtól hallottam, tudtul adtam néktek. Testvéreim, amit mi Jézustól ezen az alapon,
A barátság kötelékében kaptunk meg, azért legyünk nagyon hálásak, és legyen vágyakozásunk mindarra, amit még a jövőben szeretne ránk bízni, szeretne velünk megosztani, szeretne nekünk abban részt adni, arra legyünk nyitottak. Hisz Pál apostol ezt írta, hogy mi nem a világból való lelket vettük, hanem az Istenből eredő lelket, hogy megismerjük mindazokat, amiket az Isten nekünk ajándékozott. Legyünk ennek részesei. Amen.

Nagyon sok szeretettel köszöntelek, kedves mindannyiótokat, titeket is, gyerekek. Te légy szíves, gyere, ott van egy hely még elő az első sorban. A második sor az nem hiteles. Egy olyan történetet szeretnék elmesélni nektek, aminek a tanulságai valószínűleg a felnőttek gondolatvilágában sokkal könnyebben célba érnek, de a történet amúgy érdekes. Volt egy nagyon rossz természetű ember. Haragban volt a szomszédaival is, és egyszerűen elég rossz természetével sok-sok haragot szerzett. Hát ennek az embernek, aki egyébként az állataira se figyelt nagyon oda, tudjátok, hogy a Bibliában van egy kifejezés, hogy az igaz ember még az állatainak az érzéseit is jól tudja. Tehát az igaz emberben van egy olyan készség, hogy odafigyel a másikra. Legyen az ember, legyen az a hozzátartozó állatok valamelyike. Ha az állat szenved, nyög, valami baja van, akkor az ember próbál ezen segíteni, próbálja orvosolni. Na, ennek az embernek is voltak állatai, és a házatáját sem tartotta igazán rendben, és ezért az egyik szamara beleesett a kútba. Próbálták kihúzni, a szomszédok nem nagyon segítettek neki, mert, mint mondtam, nem voltak jó kapcsolatban. Ez az ember pedig egy ilyen meglehetősen termetes szamarat nem igazán tud egyedül kihúzni a kútból. Úgy gondolta, hogy miután segítséget nem kér, ezért egyetlen megoldás van. A kutat nem használja, ki van száradva, betemeti, úgyhogy benne van a szamár. Elkezdte temetni a kutat. És hogy a szamár hátára záporoztak a rögök, elkezdett borzasztóan kiabálni. De tudjátok, hogy a szamárnak elég nagy hangja van. És dobálta a földet, a szamár meg csak üvölt, ette csak az üvöltés abban maradt. A szamár megrázta magát, a hátáról lepergett a sok rög, és várta az újabbakat. És minél több lapát föld került a hátára, és onnan a földre, a szamár annál nagyobb biztonságban érezte magát, mert egyszer csak olyan közeli lett a már felhalmozódott földmennyiség a kútban, hogy onnan egyszerűen kiszedtem. De tudjátok, mi ennek a tanulsága? Az a tanulsága, hogyha mindenféle rosszat kiabálnak rólunk, ne féljünk. Rázzuk meg magunkat, előbb-utóbb úgyis kilábalunk ebből a helyzetből. Nem szabad annyira zokon venni, vagy rossz néven venni. Az Isten ezekből a nehéz helyzetekből is ki tud segíteni bennünket. Az Úr Jézusról azt mondja a Biblia, egy profécia, olyanná tettem képemet, mint a kova. Nem vagyok megsérthető. Hiába akarnak bántani, nem lehet. Lepereg rólam. Szóval... Tehát, hogyha az iskolában, vagy bármilyen gyerekközösségben csúfolnak, vagy bántani akarnak titeket, akkor ne vegyétek fel. Mert előbb-utóbb ezek a csúfolódó hangok, ezek a titeket bántani akaró megnyilatkozások abba maradnak, és ha nem reagáltok rá úgy, ahogy egyébként tennétek, győztesek lesztek, győztesen jöttök ki a kútból. Hát ennyi lenne. Úgyhogy... Menjetek nyugodtan a helyetekre. Kedves testvéreim, más gyülekezetben is említettem ezt a kifejezést, hogy kampánycsend van. Remélem tudjátok ezt a kifejezést hol kezelni ebben a szituációban. Én szeretném, hogyha szombaton az ige állna a középpontban, és az ige kapná meg az őt megillető tiszteletet és megbecsülést, mert ehhez képest minden más értéktelen. És éppen ezért szeretném én is csak kizárólag minden célzás, minden sejtetés nélkül csak az igét képviselni most itt előttetek, mégpedig Ézsaiás könyvének a 43. fejezetéből idézném a 7. verset. Tehát Ézsaiás könyvének a 43. fejezetéből a 7. verset.

milyen irányba vezet az isteni elgondolás szerint. Ugye sokszor felvetődik az a kérdés, hogy honnan jöttünk, hová megyünk. És mindezt az evolúció gondolat körébe ágyazottan kezeli a legtöbb ember, és nem ad igazán reménységet keltő, ébresztő választ. Maga a kérdésfelvetés, miután válaszadás, igazi egyértelmű válaszadás ezekre nincsen. Teilhard de Chardin, a nagy paleontológus fogalmazta meg, hogy rábízom magam a világba vetett homályos hitemre. Hát ez engem nem nagyon elégít ki, és gondolom rajtam kívül még sokakat. Az ige így hangzik. Minden, aki csak az én nevemről neveztetik, akit dicsőségemre teremtettem, akit alkottam és készítettem. Ebben egy általános érvényű megállapítás található, ami arról szól, hogy ami az Isten keze munkájaként megjelent, az az Isten lényéből tükröz valamit. Tehát aki a természet világát, az Isten alkotásainak valamelyikét szemléli, abban mind-mind fellelhető az Isten jellemének, az Isten lényének valamilyen ismertető jegye. És ebbe a sorba az ember is beleillik. Amikor az Isten teremtő kezéből az ember kikerült, ugye Isten képmására teremtett bennünket, akkor erre is érvényes ez az igei megállapítás, hogy az ő dicsőségére teremtett bennünket. Ami nem azt jelenti, ahogy Madás megfogalmazza, hogy állandóan azt kell szajkózni, hogy dicsőség az Istennek, hanem azt, amit az előbb elmondtam, hogy az Isten erkölcsi lényéből, az Isten lényének a valóságából valamit hordoz az, amit az Isten teremt. Tehát az ember teremtésével összefüggésben érdemes megjegyezni, hogy két kifejezést használ a Szentírás. Az egyik a bará, héber szó, ami azt jelenti, hogy az Isten szólt és meglett. Az ember esetében kiegészül egy másik szóval, az ászá, héber szóval, ami a manuális munkát, az alkotást, és egyben az alkotás örömét is magában hordozza. Tehát amikor Isten teremtői kezéből kikerültünk az ő dicsőségére, akkor nem csak az Isten erkölcsi lényéből sugároz vissza valamit, vagy képes visszasugározni valamit az ember, hanem az Isten keze alkotásaként. Azt írja Ellen White, hogy az ember képes az Istennel való közösségre, képes fogalomalkotásra és Istentől származó fogalmak és gondolatok befogadására és megértésére, és valamelyest alaki hasonlóságot is sejtett. Amikor azt mondja a Szentírás, hogy a mi képünkre és hasonlatosságunkra, akkor ez többek között azt is jelenti, hogy az embert az Isten önmagával való közösség alkotásra teremtette. Majd, hogy nem ezzel és ebben jelöli meg az emberi élet értelmét és célját, hogy az ember akkor és úgy igazán ember, ha az Istennel közösségben van. Márpedig ennek a közösség alkotásnak és a közösség fenntartásának minden képessége és adottsága jelen van az emberi lényben. Amikor Krisztus eljött erre a földre, és később kimondta, hogy ahogy őt küldte az Atya, úgy küld bennünket ő, akkor ugyanebben a gondolatkörben azt is elmondta, hogy ő azért jött, hogy hiteles képet alkossanak őt szemlélve az emberek az Istenről. És amikor Krisztus bennünket ebbe a világba küld, akkor ugyanezzel a céllal küld, hogy aki bennünket lát, az igenis nagyon is világos, egyértelmű, hiteles képet lásson Krisztusról. Krisztus elmondta a maga idejében itt a földön, aki látott engem, látta az Atyát. Tehát az emberi élet célja, tartalma, küldetésünk lényege nem csak erre a földi életkeretre, hanem az egész örökkévalóságra az, hogy aki lát bennünket, az valós fogalmat tudjon alkotni Krisztusról. És hát úgy gondolom, hogy igen-igen magasrendű életcél. És azért próbálom ezt gyakran hangsúlyozni, mert ennek jegyében és ennek a biztos tudatában kell az életünket élni.

0: Ez a mi küldetésünk lényege, ez az ember élet célja, és akkor vagyok igazán hiteles ember, és leszek az örökké valóságra is alkalmas ember, hogyha az Istenbe kapaszkodva ezt az életcélt felvállalom, és hagyom, hogy Isten önmaga képmását kiábrázolja bennem, mégpedig úgy, hogy az ő szeretetével fogjul ejt, és éppen ezért én nap mint nap benne gyönyörködöm, az ő jellemében keresem igazán az élet értelmét és célját, és egyszerűen nem akarok másról tudni csak róla, mert benne az ő erkölcsi lényében megtaláltam azt, ami a lelkem mélyén isteni ihletésre, isteni késztetésre vágyok. Azt írja Ellen White, hogy az egész menny örömteli érdeklődést mutatott a világ és az ember teremtése iránt. Új megkülönböztetett faj jött létre, Isten képmására teremtve. Már említettem korábban is, hogy olyan szívet melengető volt számra, lehet, hogy egy kicsit naívnak tartjátok, de egy antropológiával foglalkozó tanulmány fogalmazta meg, hogy Isten olyan lény teremtett, akivel Isten tud beszélgetni, akivel együtt sétálhat. Ugye utalt itt az illető arra, hogy hűvös alkonyatkor az Isten megkereste az első emberpárt, és együtt sétáltak. És igen, nem beszél a Szentírás olyan nagyon is kifejtő jelleggel erről, de amikor az Isten odahozta elé az állatokat, és az ember nevet adott, Ádám nevet adott az állatoknak, emögött az ismeret közlésnek valamiféle megnyilvánulását sejthetjük. Az Isten be akarta vezetni az embert a teremtés titkaiba, a teremtett világ megismerésébe, és ezzel együtt az ő jellemének megismerésébe is. Ha igaz az, hogy a teremtett világ, hogy az Isten kezéből kikerült, az Isten képmását hordozta, így mindaz, ami látható volt, ami az első emberpártot az Édenben körülvette, mind-mind az Isten jelleméről adott nagyon is egyértelmű, világos tanúságtételt. A gondolkodás, emlékezés, alkotás, szabad akarat mind-mind isteni tulajdonság, amelyet az emberbe helyezett az Isten a teremtés kapcsán. És van még egy dolog. Képességet kapott az ember a jellem kiformálására. Úgy gondoljuk, nem tudom, hogy igaz-e vagy sem, néhány emberrel beszéltem, és azok azt gondolják, hogy itt kell jellemet formálni. És azután, amikor ez a jellem elér egy bizonyos célt, akkor ezzel az Isten országára való alkalmasság is megjelenik. A Biblia arról beszél, hogy az Isten szemlélése és ennek nyomán a jellem átformálódás nem ér véget a mennybe menetelkor. Nem ér véget az üdvösség kezdetén. Egy örökké valóságon át tart, mert Istennek ez volt az eredeti célja, hogy az ember szemlélés által egyre inkább hasonlóvá válik az Istenhez. Alapadottságait az ember megkapta, hogy jellemet formáljon, mégpedig az Istennel való közösségből, az Isten erkölcsi nagyságát és szépségét szemlélve korlátlan mértékig fejlődjön korszakokon át, és az örökké valóságban sem érez véget. Én magamnak nem egyszer megfogalmaztam, hogy miért szeretnél-e üdvözölni. Hát volt idő, amikor azért, mert majd énokkal, vagy nem tudom, valamelyikkel bejárom az örökké valóságot, különböző galaxisokat és egyebeket, ahova most az ember nem tud eljutni, hát akkor majd milyen jó lesz. Aztán a Jóisten milyen türelmes, az ember hagyja, hogy így szárnyaljon a képzelete, hogy az ember egyre jobban megismeri az Isten jellemét, és megismeri a Bibliából az Isten teremtésre és megváltásra, és az ember jövőjére vonatkozó tervét, hát egyre inkább változik bennem is ez az elgondolás. Sokáig irigykedtem Énokra is, hogy hogy lehet, hogy az Istennel járt, de most már úgy gondolom, hogy ez a lehetőség adott. És minél közelebb kerülök az Istenhez, annál jobban megismerem őt, és annál több lehetőségem kínálkozik arra, hogy őt szemléljem, és szemlélés által elváltozzak ugyanarra az ábrázatra. Egyik kulcsige, biztos már volt ilyen tapasztalatotok, hogy megértetek egy, vagy megismertek egy ígét, és utána ahhoz ugyanolyan tartalmú igék egész sora társul más szövegkörnyezettel, és kirajzolódik egy összkép. Hát így voltam én ezzel magam is, hogy elolvastam a Korintusbeliekhez írott második levél harmadik fejezetének 18. versét, ahol az áll a Szentírásban, hogy mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan, fedetlen arccal szemlélvén, ugyanarra az ábrázatra elváltozunk. Dicsőségről dicsőségre, mint egy az Úrnak lelkétől. Ez a dicsőség szó a Szentírásban kulcskifejezés, és azonos az Isten jellemével. Tehát, ha én az Isten jellemét fedetlen arccal szemlélem, akkor ugyanaz a jellem fog kiábrázolódni bennem is, és ehhez a motivációt éppen a megváltás titka adja, tudnik az Isten fia szeretett engem és önmagát adta érettem, mondja Pál apostol, ezért én teljes szívvel és egész lényemmel felé fordulok, és nem akarok másról tudni, csak róla. Nem akarok másban gyönyörűséget találni, és eszményképet csak az ő jellemében. És ez a gyógyulás útja. Ugye tudjuk, hogy a Szentírás arról is beszámol, hogy megjelent ebben a világban a bűn. És nagyon érdekes, mint a sátán az isteni tervet, az Isten teremtésére vonatkozó eredeti elgondolását nagyon jól ismerte volna, ezért ott ütött, vagy ott akart sebet ütni a teremtettségen, ahol ez az Istent a legérzékenyebben érinti, és a teremtettséget is. Mert ha az Isten teremtői kezéből kerültünk ki, és mindent az Isten önmaga dicsőségére teremtett, azaz mindenben tetten érhető, megláthatószemlélhető az Isten jelleme, ezért a rontás is itt jelent meg. Amikor az ember elfordult az Istentől, megszakadt az a közösség. A bizalmatlanság eredményeképpen Isten és ember közössége megszűnt, és az ember a környezetére azt a gondolkodásmódot, azt az értékrendet kezdte kisugározni, amivé az övé átformálódott, és ezért a környező világ az ember képmására formálódott. Egyszer volt egy képregény, emlékszem, hogy 30 évvel ezelőtt, nem is tudom, hogy honnan vette a gondolatot a képregény szerzője, arról szólt, a legmodernebb technikát felvonultatva, olyan különleges gépek és harci eszközök álltak az ember rendelkezésére, és az ember ellensége a környezete volt. Az erdők, a növényzet, az állatok állandó áldász küzdelemben voltak egymással, és ugye már mindenféle harci technikát kipróbáltak, csak hogy visszaszorítsák az erdőknek, meg az erdei állatoknak a nyomulását. Végül aztán valakiben megfogalmazódott egy másfajta gondolat, és elkezdett szeliden viszonyulni a környezethez. És a fák levetközték az ellenségeskedést, az erdei állatok kezelhetővé váltak. Szóval, minthogyha azt sugallta volna ez a történet is, hogy az Isten világában az Isten erkölcsi lényével megegyező megnyilatkozások azok, amelyek igazán építenek, áldást és szépséget hoznak maguk után. Megdöbbentő arra gondolni, hogy amikor Ádám és Éva vétkeztek, akkor milyen hamar eltorzult a lényük. Hogy az Istentől csak egy rövid kis távolságra eltávolodva, miféle veszélynek tették ki magukat, és amikor beleestek a csapdába utána, milyen gyorsan megváltozott mindaz, ami őket az Isten képmására emlékeztette volna, vagy arra, hogy az Istennel való közösség számukra a legértékesebb. Elrejtőztek. A Bibliában szereplő héber kifejezés, amikor Isten keresi őket, arra utal, hogy hosszú időn keresztül szólítgatta őket az Isten ott az Éden kertjében. Máskor nem kellett csak egyszer szólni, és rohantak, mert örültek az Istennel való közösségnek, most pedig elrejtőztek. És 10 nemzedék telt el, nem sok 10 nemzedék. És azt olvassuk az özönvíz előtti emberekről, hogy szívük gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz. Olyan módon és mértékig eluralkodott az önzés, hogy az akkori emberi család gyógyíthatatlanná vált. Olyannyira azonosultak az Istennel szembeni lázadás gondolatával, hogy onnan visszatántorítani a szeretet erejével őket már nem lehetett. Csak Noé és családja volt megmenthető, és ott is bőven voltak problémák. De gondoljuk csak el, hogy micsoda pusztító hatalma van az önzésnek. És azért szeretnélek kérni benneteket arra, hogy tanulmányozzátok a Szentírást ebben a gondolatkörben, hogy megértsük, hogy az Isten milyen lényt alkotott, amikor bennünket megteremtett, és hogy mi az önzés nyomorúságos kártételének, mennyire ki vagyunk téve, és milyen könnyen esünk áldozatul, és válhat ez az áldozattá válás végzetessé mindannyiunk esetében. Milyen hamar változott az értékrendje Ádámnak, Évának, elrejtőztek, megszakították tudatosan az Istennel való közösséget, és ennek a konzekvenciája az özönvíz idejére olyan méreteket öltöttek, hogy nem lehetett rajtuk segíteni. Mi, akik megismertük az Istennel való közösség lehetőségét, mint a gyógyulás egyetlen útját, ne tegyük ki magunkat egyetlen rövid pillanata sem annak a károkozásnak, amit az Istentől való elfordulás önmagában okoz. Van egy kifejezés Jób könyvében, ugyancsak az özönvíz előtti emberekről, és ez kimutatja a gyógyíthatatlanságokat is, akik azt mondták a mindenhatónak, távozzál el tőlünk. És mit cselekedett erre a mindenható? Megtöltötte házaikat jóval. És miután a gonoszra az Isten jóval válaszolt, ez még mindig és végletekig érzéketlenül hagyta őket. Viktor Hugónak egy versét idézi az emlékezetembe ez a mozzanat. Olyan szívbemarkoló olvasni ezt a sort, akár csak így írásban is. Ez a lelkiismeretről szóló vers azt mondja egyik részletében, tudni Káin fiaival, családjával együtt menekül, a lelkiismeret elől előszól a történet, és egyszer egy hatalmas érc tornyot vagy érc várat építenek a fiai, és kiírták ennek a kapujára az Istennek tilos. Szóval az embert úgy szíven üti, hogy a szeretet Istenétől így elfordulni, így szembe menni vele, akik azt mondják a mindenhatónak, távozzál el tőlünk, az Istennek tilos. Hát ez az önzés. Ez az Istentől való elfordulás egyik végletes konzekvenciája, és mit cselekedett erre a mindenható? Megtöltötte házaikat jóval. Visszatérve a gondolatmenetünkhöz, a mi küldetésünk tehát micsoda, hogy az Atya Krisztust küldte ebbe a világba, Krisztus úgy küld bennünket is ebbe a világba. Szeretnék két ígét felolvasni. Ha van Biblia nálatok, lapozzátok velem, álmosság ellen jó egy kicsit a Bibliát lapozni. A Korintus beliekhez írott első levélben található mindkettő. Azt mondja itt a Korintus beliekhez írott első levél 6. fejezetében a 20. vers. Az a lényeg, hogy, hát ezt nem jegyeztem ki jól, hogy az Isten arra teremtett bennünket, hogy az Istent dicsőítsük. A másik ígét fejből is tudom, ez is a Korintus beliekhez írott levélben van, a 10. fejezet 31. versében, akár eszünk, akár iszunk, akár mit cselekszünk, az Isten dicsőségére tegyük. Tehát úgy éljük az életünket, hogy minden rezdülésünkben az Isten erkölcsi képmása legyen tetten érhető és látható. Úgy lehetne leegyszerűsíteni ezt a gondolatot, hogy nekünk az Istent kell dicsőíteni testünkben és lelkünkben és lényünkben, minden rezdülésünkben, mert ez a mi küldetésünk lényege. Ez az emberi lény alapadottsága az Isten elgondolása szerint. Akár eszünk, akár iszunk. Fontos dolgok ezek? Hát a megélhetés és az életben maradás szempontjából igen. De amúgy erre nem figyelünk oda, hogy hogy eszel, hogy iszol. Bekapjuk a falatot, aztán jó van. Szaladunk tovább, mert rengeteg a dolgunk. A Biblia azt mondja, hogy nem lényegtelenek. ezek a dolgok sem, akár eszünk, akár iszunk. Persze ez a mértékletesség területére is elvetetne bennünket, hogyha mondjuk egy kicsit szabadjára engednénk a fantáziánkat, kitérhetnénk arra is, hogy nem fogyasztunk olyat, ami nem az Isten elgondolása szerint való. Nem próbálunk mondjuk az élvezeteinknek olyan módon és mértékig kedvezni, hogy az inkább már rólunk szól, és nem az Istenről. Szóval nagyon sok dolgot lehetne ehhez társítani, de most nem ez a gondolatmenetünk. Szeretnék néhány idézetet olvasni, és pedig a Nevelés című könyvből. Érdemes nagyon odafigyelni erre, mert segít megalapozni a mi tudatunkban azt, hogy kik vagyunk mi. Amikor Ádám kikerül teremtője kezéből, fizikai, szellemi és lelki alkatában magán viselte alkotójának képmását. Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, és az volt a szándéka, hogy minél tovább él az ember, annál tökéletesebben mutassa be az ő képmását, és sugározza vissza dicsőségét. Minden képessége kifejlődhetett, befogadó képessége és életereje növekedhetett. Ha hű maradt volna Istenhez, egyre jobban elérte volna teremtésének célját, és egyre jobban visszasugározta volna a teremtő dicsőségét. Istennek ez a teremtésbeli elgondolása nem változott az idők folyamán. A megváltási terv egy kitérő az ember bukása miatt, de az emberi élet értelme és célja nem változott. És ezért fogalmazza meg a Szentírás azt, amit az előbb is idéztünk, hogy mi pedig az Úrnak dicsőségét mindannyian fedetlen arccal szemlélvén, ugyanarra az ábrázatra elváltozunk. Az Isten a bűn okozta rontást önmaga erkölcsi lényének szemlélésével akarja helyreállítani. Az Isten erkölcsi lényének a szemlélése, megkedvelése, az Isten jóságával való betöltekezés, és ennek az elkötelező hatalma az, ami helyreállítja bennünk az Isten képmását. És ez a körülményektől függetlenül is működik. Sőt, a nehéz körülmények mellett sokkal inkább oda menekülünk. Azt mondja a 73. Zsoltár, kicsodán van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön. Ez az értékrendet is maga után vonja. Nézzük akkor tovább. Nem akarlak benneteket azzal kecsegtetni, hogy a gondolatmenet végére érünk, de egy irányt mindenképpen megszabunk. Azt mondjuk, hogy az embernek az az élet célja, a teremtésbeli elgondolás szerint is, és a megváltás kapcsán is, hogy visszatükrözze az Isten jellemét. Mit hozott létre a bűn? Hogyha a Római Levél 8. fejezetének 23. fejezetének 23. versét elolvassuk, ott azt mondja a Biblia, hogy a bűn miatt szűkölködünk mindannyian az Isten dicsősége hiányában. Tehát a bűn rontása, Pál apostol megfogalmazása szerint azt jelenti, hogy az ember elvesztette ezt a teremtésbeli alapvető adottságát. Szűkölködünk az Isten dicsősége hiányában. Máshol azt lehet olvasni, hogy olyanok vagyunk, mint az elveszett drachma. Ugye a drachma az uralkodó képmását hordozza, és ha egy drachma elvész az uralkodó képmásával együtt, akkor ez az emberre kivetítve azt jelenti, hogy mi nem tükrözzük az Isten erkölcsi képmását. Vagy amikor arról beszél a Szentírás, hogy elragadják a figyládát, és amikor meghal a csatában a főpap fia, akkor a várandós feleség ettől a sok hatástól szülni kezd, és elhaló hangon a szülésbe, amúgy belehalva, a született gyermeknek az Ikábód nevet adja. Az Ikábód azt jelenti, oda lett, oda van Izrael dicsősége. Megint csak a gondolat azt közvetítené, hogy amikor elragadják a Fridládától az Isten erkölcsi törvénye ismerhető meg, akkor oda van Izrael dicsősége. Amikor az Isten életre, az ember jellemére, jövőjére vonatkozó elgondolása törés szenved, akkor voltaképpen az Isten teremtői kép más látja ennek kárát. Amikor az Isten megváltási tervet hozott létre, örök időknek elgondolta, mert tudta jól, hogy hol fogja az embert, az emberi családot ez a döbbenetes csapás érni, akkor megalkotta a megváltási tervet, aminek kettős célja van. Az egyik, hogy bemutassa számunkra az Isten dicsőségét. Ezért beszél az Isten arról, az Isten ígéje arról, hogy mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemléljük. Elküldte Krisztust, aki kimondta magáról, és joggal mondhatta ki magáról, hogy aki látott engem, látta az atyát. Az Isten megragadhatóvá, emberi fogalmak szintjén is megismerhetővé tette magát. Azért, hogy ezzel közel jöjjön hozzánk. Azt mondja, az Ószövetségi Szentírás nagyon sok különleges jelképből álló gondolat halmazt is hordoz, hogy Krisztus első szülötté lett. Az első szülöttnek az volt a különleges kötelezettsége, hogy ha elhalt a férj, akkor a helyébe kellett lépnie. És minden konzekvenciáját magára kellett vállalnia annak, amit az első férj halála okozott. Fogalmazzuk meg ezt egy kicsit úgy is, hogy az első Ádám meghalt. Az első Ádám behozta ebbe a világba a bűnt, és a bűn által a halált. És a halál minden ember elhatott, mivel mindenki vétkezett. Olvastam egy érdekes elgondolást arról, hogy a Biblia antropológiája, ember szemlélete milyen képletekkel és milyen fogalmakkal operál. A nyugati gondolkodás individualista. Tehát mi elszigetelt kis szigetek vagyunk, mindenki külön-külön. A Biblia az emberi családról, mint egészről tud. És éppen ezért Ádámban mindannyian meghaltunk, tanítja a Szentírás. És Ádámban mindannyian vétkeztünk. És ezért Isten elküldött egy új Ádámot, egy második Ádámot, akinek igazsága által mindannyian igazakká lehetünk. Ez nem automatikus, mint a sajnálatos módon az első Ádám károkozása egyfajta automatizmus jegyében mindannyiunkra elhatott, de az Isten a maga kegyelmében egy olyan pozíciót teremtett Krisztus áldozata révén, hogy a mi szabad választásunkat mindenféle visszahúzó nyomorúságtól mentessé tette, dönthetek szabadon, önállóan Isten mellett, vagy Isten ellen. És nem kell a szabad esés törvényei szerint a kárzat felé vonulnom előre, végeláthatatlan menetben, másokkal együtt, hanem az Isten jósága az életem egy adott állomásán megállt parancsol. És tiszta, világos helyzetet teremtve az Isten megszólít, és azt kérdezi tőlem, hogy hol vagyok. Tudatosítani akarja bennem, hogy rajtam múlik a választás. Miközben a Biblia arról számol be, hogy Ádám a saját képmására teremtett utódokat. Ez egy nyomvonal. Ennek a genetikai adottságnak a nyomorúsága alól senki sem kivétel. De az élet megigazulása Krisztusban, a második Ádámban ugyancsak ilyen egyetemes, az egész emberi családra kiterjedő jelleggel megjelenik, és rajtam múlik. Ahogy az első emberpár bukása nyomán Káin elment a maga vonalán, Sétnek nem kellett Káin nyomdokaiba lépni. Sét már akkor a megváltási terv ismeretében az Isten útjára lépett. Az Isten tehát, amikor megjelent az örökkévaló evangélium, már ott az Édenben az ős evangélium, már akkor felkínálta a választás lehetőségét. És könnyűvé tette, mert az Isten jósága könnyűvé teszi a választást. Az Isten elkötelező szeretete fogjul ejt bennünket, ha hagyjuk. és ennek a szeretetnek a késztető hatalma alatt igenis könnyű Isten mellett dönteni. Ezért mondja Pál apostol, a Krisztus szerelme szorongat minket. Ez az az egyetlen motiváció, ami bennünket a megváltás tervének megfelelő úton előre segít. Nála nélkül semmit sem tehetünk, de mindenre van erőnk ő benne, és ő általa, mégpedig ez az egyetlen, de nagyon erős motiváció az, ami bennünket az üdvösség útján előre segíthet. Tehát ez volt az egyik. Az Isten megmutatta Krisztusban, hogy milyen ő. A másik küldetés, a küldetés második része pontosabban fogalmazva, pedig az, hogy miközben az első, hogy bemutassa Isten jellemét, a második, hogy helyreállítsa bennünk az Isten jellemét. Ehhez partnerek kell legyünk. Ehhez a szabad választásunk kell. Akarnunk kell, hogy mi az Isten képmására átalakuljunk. Ahhoz, hogy az Isten képmása bennünk kiábrázolódjék, tennivalónk van. Mégpedig az Úrnak dicsőségét minnyáján fedetlen arccal kell szemlélnünk. És akkor majd ugyanarra a képmásra elváltozunk. Dicsőségről dicsőségre. Hogy a Szentírás ezt mi módon fogalmazza meg, egy kicsit nehezebben érthető itt a megfogalmazás, a Korintus beliekhez írott második levélben a hatodik, negyedik fejezet hatodik verse így szól. Mert az Isten, aki szólt, sötétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben, az Isten dicsősége ismeretének a Jézus Krisztus arcán való világoltatása véget. Leegyszerűsítve azt mondja itt a Szentírás, hogy az Isten dicsősége látható formát öltött Krisztus arcán. És aki őt szemléli, magát az Isten szemléli. Aki Krisztust látja, látja az Atyát. A másik ige pedig azt mondja, miközben az Isten dicsőségének szemlélése az, ami életünkben az Isten képmását hivatott helyreállítani, hogy az Isten jelleme két területen érvényesül. Ellen White azt írja a bizonságtételek 5. kötetének 310. oldalán, hogy a jellem a gondolatok és érzések együttese. Tehát amikor mi az Isten jellemét szemléljük, akkor az Isten gondolatairól és érzéseiről alkotunk fogalmat. Megismerjük, hogy Isten hogyan viszonyul hozzánk. Megismerjük, hogy milyen érzéseket táplál irányunkban. Megismerjük a megváltás tervét, ami a mi javunkat szolgálja. Tehát magát az Istent ismerjük meg, és a hozzánk való viszonyulását. Tehát amikor mi az Isten jellemét akarjuk visszatükrözni, akkor az Isten gondolataival kell közösséget vállalni. Ez a megtérés. Ezért mondja a római levélben Pál apostol, hogy változzatok el a ti elmétek megújulása által, ugye ez a megtérés, ez az Isten gondolataira való áthangolódás, és vizsgáljátok meg, mi az Istennek kedves, jó és tökéletes akarata. Ha az Isten jósága engem elkötelezett, ha az Isten szeretete megérintett, és már nem akarok másról tudni, csak róla, akkor az ő gondolatait akarom mindenképpen megismerni. Már a múltkor is eldicsekedtem vele, hadd tegyem meg még egyszer. Amikor én hívővé lettem, akkor nem állt rendelkezésre ilyen nagy bőségben keresztény irodalom. Kifejezetten kuriózumnak számított, hogyha valakinek mondjuk volt egy világreménye. Olyan Pátriárkák és proféták című könyvem van, amiből az első 21-nyány oldal hiányzik, én gépeltem be, és egy nagyon kedves, aranyos testvérünk, aki mester könyvkötő volt, bekötötte díszkötésbe. Na hát a Világ reménye című könyvvel nem voltam ilyen jó helyzetben, egyszerűen nem lehetett hozzáférni. Egyszer volt valaki olyan vakmerő, és kölcsön adta nekem az övét. Hát tudtam, hogy még Bibliát és vallásos könyvet sem illik lopni, ezért a következő megoldást találtam ki. Apám nyugdíjas volt, és ők annak idején tanultak szépírást. És megkértem, hogy másolja le nekem. Ideje, mint a tenger, és megvan kézírással a világ reménye. Mert én nem akartam másról tudni, csak arról, ami Krisztusról megismerhető és olvasható. Mindenféle mondat foszlányt képes voltam felhajtani könyvekben, csak hogy minél többet tudjak meg. Biztos, hogy voltak ezek között hamis gondolatok is, de a tendencia, amikor az embert az Isten jósága szeretete megérinti, akkor tényleg ez a szeretet a maga elkötelező hatalmával fogjul ejti. És ebben benne van a motiváció révén az is, hogy én elindulhatok a fejlődés útján. Miközben Krisztus szemlélem, ugyanarra a képmásra átváltozom. De szokták mondani egyszerű testvéreink, hogy hogy cselekedne Krisztus, mit csinálna most Krisztus. Ez nagyon is fontos teológiai iránymutatás. Időnként engem is úgy erővesz. Már sokat romlottam sajnos az idők folyamán, de amikor lerúgom a papucsot magamról, hogy bevillan, Krisztus csinálna ilyet, egyszerű dolog, nem? Akár esznek, akár isznak, mindent ad Isten dicsőjük. Egymásra röpül a két papucs, hát elszégyellem magam, nincs ott senki, csúsa sincs, rendesen odarakom, mert biztos, hogy Krisztus nem így csinálná. Szóval nagyon egyszerű kis primitív példa. De az élet minden területén és minden gondolat befogadása vagy elvetése terén fogjuk kell ejtenünk minden gondolatot a Krisztusnak való engedelmességre, mert a gondolatok és érzések együttese alkotja azt a jellemet. Vajon Krisztus ezt hogy gondolná? Tenné-e? Hogy nyilatkozna most meg? Beszólna? Biztos, hogy nem. Érvényt akarna szerezni a maga igazságának, vagy inkább elszenvedni? Na, nagyon sok szituációban jelenik meg ez a kérdésfelvetés, és hogy mondjam, ugye én belül ilyenkor mosolygok, amikor a papucsot helyre teszem. Mert végre győzött bennem a Krisztus elkötelező szeretete ezen a területen is. Akár eszünk, akár iszunk, akármit cselekszünk. És azt mondja a Filippi beliekhez írott levélben Pál apostol, hogy ezt lehet irányítani. Kiszűrhetem, fogjul ejtve minden gondolatot a Krisztusnak való engedelmességre, és amik csak igazak, amik csak helyesek, ha van valami erény, ezekről gondolkodjak tudatosan. És ezért nem egy testvér úgy éli az életét, hogy reggel, amikor elolvassa a reggeli dicséretet, nagyon alaposan igyekszik memorizálni, és meghatározza arra a napra, azokat a gondolatokat, amelyekkel ő tudatosan foglalkozni akar. És ez kettős célt jelent. Egyrészt növekszik az Isten megismerésében, és ugyanakkor pedig nem hagy helyet más irányú gondolatoknak. Nem tud oda beférkőzni semmi. Mert engem annyira foglyul ejt az Istentől származó mennyei bölcsesség, hogy arról akarok elmélkedni él és nappal, mondja az első Zsoltár is. Az Isten törvényében gyönyörködöm. Arról akarok elmélkedni el, és nappal olyan leszek akkor, mint a folyómíz mellé ültetett fa. Mert hogy ebből táplálkozom. Szóval, tudjátok, és ezzel szeretném ezt a gondolatmenetet összegezni, az üdvösség Ellen White kijelentése szerint társulás útján megy végbe. Mit jelent ez? Hogy ingyen üdvösség, de megvan a részem. Nem érdemszerző a részem, de el kell fogadnom, amit az Isten nyújt. El kell fogadnom azt az iránymutatást, aminek alapján fel akarja építeni bennem önmaga képmását, ezért nekem az Úrnak dicsőségét fedetlen arccal kell szemlélnem. Ennek a motiváltságát is megadja az Isten, mert a szeretetével elkötelez. És azokat a gondolatokat, amelyek tőle származnak is, szinte úgy a kezem ügyébe helyezi, és amikor megértek egyet az örökké valóság gondolataiból, az Isten ezekhez is érzelmeket társít, mert valamit megértettem az Isten világából, ahova készülök. És mind többet és többet értek meg abból, ahova kívánkozom, annál jobban tudok azonosulni azzal a világgal. Vajon üdvözíti-e Isten azokat, akik nem örülnek az Isten jelenlétének? Vajon beengedi őket az ő országába, ha ott ők rosszul érzik magukat? hogy gondolom bemegyünk egy kocsmába, ott nagyon rosszul éreznénk magunkat, főleg az ott uralkodó dajdaj és különböző szagok miatt, tehát nem megyünk be. Viszont ha egy olyan környezetben vagyunk, ahol olyan emelkedett a beszélgetés, és olyan az emberek egymáshoz való viszonya, hogy jó oda tartozni, jó oda menni, hát ott onnan kézcse lehet söprűzni bennünket, nagyon primitív hasonlat tudom. De ahogy így működik, ahol jól érzem magam, ott vagyok. És szokás mondani, hogy a gyülekezet a menyelő szobája. De rajtunk múlik, hogy milyenné tesszük. Ha itt mindenki Krisztust ábrázolná ki, hát innen nem lehetne hazaküldeni senkit. Ha itt mindenki úgy viszonyulna a másikhoz, hogy Krisztus viszonyul hozzánk emberekhez, akkor azt mondanánk, mint a három kiválasztott tanítvány, jó itt nekünk, maradjunk itt, de nem azért, amiért ők mondták, hanem azért, mert Krisztus közelében vagyunk. És úgy gondolom, hogy tegyük mindannyian az poétikánk, amit a 73. Zsoltárból idéztem. Kicsodán van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm-e földön. És ha elfogyatkozna és szívem és lelkem, szívemnek kősziklája, te vagy, ó Isten, mindörökké. A Isten ebben legyen segítségünkre, hogy mi hamarabb kiábrázolódjon bennünk az ő képmása, és ezzel siettessük az ő visszatérését. Egyetlen ígére hívnám fel még a figyelmet, de a múltkor erre kitértünk, az igaz missziónak is, az igaz küldetés teljesítésének is ez az eszmei és gyakorlati háttere. Ézsaiás könyve mondja azt, hogy sötétség borítja a földet, éjszaka a népeket, de rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik. És akkor majd népek jönnek. Mi nem nagyszabású evangelizációkkal és sorozatokkal tudunk igazán eredményes misszionáriusok lenni, hanem azzal, ha az Isten által elénk tárt életcéllal közösséget vállalunk, és hagyjuk, hogy az Isten a mi életünkben azt valóra váltsa. És legyen ebben segítségünkre az Isten. Amen.
1: Isten tiszteletünk zárásaképpen énekeljük el a 320-as énekünket, első-második versét, és imádság után a harmadik-negyedik versét. Tehát 320-as ének első-második versét énekeljük.

0: a záró imádsághoz is, akik tehetjük, azokkal letérdelve imádkozzunk.
1: Istenünk, édesatyánk, az Úr Jézus nevében köszönjük, hogy megoldást találtál a bűn problémájára. Köszönjük, Istenünk, hogy még ha végtelen árat is kellett fizetned, ami megmentésünkért megtetted, mert láttad az út végén a fényt, láttad, hogy a te elgondolásod sok ember esetében célba ér, akik majd tükrözni fogják a te képmásodat, akik hasonlítanak hozzád. Urunk, úgy szeretnénk azonosulni ezzel az életcéllal, és úgy szeretnénk, hogyha a nap minden egyes percében a te bennünk végzett munkád haladhatna előre, társulás útján, ami készséges hozzájárulásunkkal. Urunk, tedd kívánatossá számunkra ezt a célt, ha egészen közelről, tapasztalati alapon mind jobban és jobban megismernénk Krisztust, és a tőle áradó önzetlen szeretet foggyul ejtene, és magával ragadna, és mi sem akarnánk másról tudni, csak róla, mégpedig mi megfeszítetről. Urunk Istenünk, segíts kérünk, segíts mindannyiunknak, hogy ezek a gondolatok töltsék be a mi elménket, és segíts, Urunk, a győzelem útján járni mindannyiunknak, hogy akkor, amikor majd eljössz az ég felhőiben, akkor mint olyanokat vehess magadhoz minket, mint akinek életében a megkezdett jó dolog célba ért a te napodra. Amen.
0: A megkezdett 320-as ének harmadik, negyedik versét énekeljük.

Elkezdenénk a ma esti előadásunkat, amelynek a témája a 7. fejezet lesz, pontosabban a 7. fejezetnek az első 13 verse. Ugye az elmúlt alkalommal kezdtük el a 3. nagy gondolati egységet abban a kérdésben, hogy hogyan lehet hitáltal igazzá egy ember élete. Az elmúlt alkalommal kezdtük el annak a gyakorlati vizsgálatát, hogy a gyakorlatban hogyan lehet mássá egy ember élete, hogyan változhat meg egy ember élete. Ebben az első döntő gondolata az volt, hogy az ember akarata nélkül se hogyan. Tehát az emberi akaratnak a megnyerése alapvetően szükséges ahhoz, hogy egy élet megváltozzon. Az Isten, ami akarat,

dolgunk, ami együttműködésünk nélkül nem fog bennünket más emberré formálni, nem fogja ránk kényszeríteni az ő akaratának a követését. Éppen ezért szeretné megnyerni a mi együttműködésünket, és szeretné azt is elérni, hogy vonjuk vissza az együttműködésünket a bűntől, ne engedjünk a kívánságoknak, hanem szánjuk oda magunkat, ne csak, hogy engedjünk az Isten késztetéseinek, hanem egyenesen szánjuk oda magunkat az Isten akaratának a követésére. Ebben a szakaszban volt egy kijelentés, amelyben Pál apostol azt mondta, hogy a hívő ember nincsen a törvény alatt. Ez a kijelentés egy viszonylag nehezebben megérthető, vagy könnyebben félreérthető kijelentés a levélen belül, és Pál apostol ezért itt most egy kitérőt fog tenni, hogy ezt a kijelentést a zsidó hallgatók számára, a zsidó olvasók számára is érthetővé tegye. Tehát a 7. fejezetnek az első 6 verse, az tulajdonképpen a 6. fejezetnek egy függeléke, egy magyarázata, hogy mit is jelentett Pálnak ez a kijelentése, hogy nem vagyunk a törvény alatt, hanem a kegyelem alatt. Ezt próbálja most a zsidó származású olvasók számára érthetővé tenni. És aztán ebben a szakaszban, a 7. fejezet első 6 versében lesz megint egy megbotránkoztató kifejezése, amin tovább fogja fűzni a gondolatmenetet, ami miatt azt a kérdést kell majd föltennie, hogy most akkor a törvény maga bűn, hogy a törvény az egyenlő a bűnnel, hogy a törvény bűn, és ezért a 7. verstől a 13. versig pedig már ezt a kérdést kell majd vizsgálja, és ez a kérdés már közvetlenül szervesen kapcsolódik a gondolatmenethez is, mert előkészíti majd a következő előadásunknak az első témáját, hogy az ember és a bűn milyen viszonyban van egymással. Ezt igazán az az ember érti meg, aki a törvény és a bűnnek a viszonyát megértette, aki a törvénynek a helyét, a törvény jelentőségét, a törvény szerepét megértette a hívő ember életében. Tehát ma tulajdonképpen erről a két kérdésről lesz szó. A 7. fejezetnek az első 6 versében egy példán keresztül az apostol bemutatja, hogy mit jelent ez, hogy nem vagyunk a törvény alatt, hanem a kegyelem alatt. A 7. verstől a 13. versig pedig azt a kérdést fogja boncolgatni, hogy a törvénynek mi a szerepe, hogy a törvény és a bűn hogyan viszonyul egymáshoz. Én felolvasnám bevezetésként ezt a 13 verset, amit a mai alkalommal tanulmányozunk, és akkor utána ezt a két részt különbesszük. Avagy nem tudjátok-e, atyám fiai, mert törvényismerőkhöz szólok, hogy a törvény uralkodik az emberen, amíg él. Mert a férjes asszony, míg él a férj, ehhez van kötve törvény szerint, de ha meghal a férj, felszabadul az asszony a férj törvénye alól. Azért tehát az ő férjének életében paráznának mondatik, ha más férfihoz megy. Ha azonban meghal a férje, szabaddá lesz a törvénytől, úgyhogy nem lesz parázna, ha más férfihoz megy. Azért, atyám fiai, ti is meghaltatok a törvénynek a Krisztus teste által, hogy legyetek máséi, azéi, aki a halálból feltámasztatott, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek. Mert mikor a testben voltunk, a bűnök indulatai a törvény által dolgoztak a mi tagjainkban, hogy gyümölcsözzenek a halálnak. Most pedig megszabadultunk a törvénytől, minek utána meghaltunk arra nézve, amely által lekötve tartattunk, hogy szolgáljunk a léleknek újságában, és nem a betű óságában. Mit mondjunk tehát? A törvény bűn távol legyen. Sőt, inkább a bűnt nem ismertem, hanem csak a törvény által, mert a kívánságról sem tudtam volna, ha a törvény nem mondaná, ne kívánd. De a bűn alkalmat vévén a parancsolat által nemzett bennem minden kívánságot, mert törvény nélkül holt a bűn. Én pedig éltem egykor a törvény nélkül, de ama parancsolat eljövetelével felelevenedett a bűn. Én pedig meghaltam, és úgy találtaték, hogy az a parancsolat, mely életre való, nekem halálomra van. Mert a bűn alkalmat vett a parancsolat által, megcsalt engem, és megölt általa. Azért ám a törvény szent, és a parancsolat szent, és igaz, és jó. Tehát a jó nekem halálom lett? Távol legyen.
Sőt, inkább a bűn, hogy megtessék a bűn, amely a jó által nékem halált szerez, hogy felette igen bűnös legyen a bűn a parancsolat által. Tehát Pál apostol, amint említettem, az első 6 versben a törvény kérdéséről kell, hogy szóljon, a törvényhez való viszony kérdéséről kell, hogy szóljon, mert hogy a 6. fejezet 14. versben ezt mondta, mert a bűn ti rajtatok nem uralkodik, ne uralkodjon, mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt. Ez a kérdés, hogy törvény alatt lenni, vagy kegyelem alatt lenni, a törvényhez, illetve a kegyelemhez való viszony kérdése a kereszténység kérdésében is hasonlóképpen két szélsőséges álláspontot jelent, mint ami Pál apostol korában is problémaként volt. Az egyik szélsőséges álláspont azt mondja, hogy a törvény az szent és igaz és jó érvényben van, a törvénynek engedelmeskedni kell, mert a törvény az élet törvénye. És itt befejezi a gondolatmenetet, és magára hagyja az embert ezzel a teherrel, hogy ember, a törvényt meg kell tartanod ahhoz, hogy éljél. Ez az egyik szélsőség. A másik szélsőség pedig csak a kegyelemről akar tudni, amely a kegyelmet a bűn takarójaként, a törvény áthágás lepleként kívánja megtartani. Ez két szélsőséges álláspont. Pál apostol egyik szélsőséget sem képviseli. Nem mondja azt, hogy az Isten törvényét úgy kell elfelejteni, ahogyan van, mert nem hoz az ember számára semmi áldást. Ugyanakkor meg tudja különböztetni a törvény megtartásából való üdvözülés gondolatát, a kegyelemből való üdvözülés gondolatától. Ez az, amit ő képvisel, ez az, amit következetesen képvisel, ugye a 3. fejezetben is találkoztunk ezzel a gondolattal, azért volt szükség Krisztus kereszt halálára, mert az Isten törvényét nem lehetett hatályon kívül helyezni. Ezért Krisztus kereszt halála nem meggyöngíti a törvénynek a tekintélyét, hanem megerősíti a törvény tekintélyét. Ugyanakkor az egyetlen esély az embernek az üdvösségre, ha a kegyelmet elfogadja, ingyen ajándékként fogadja el, és a kegyelem alapján várja az üdvösséget, és nem a saját törvényt megtartó cselekedetei alapján. Erről van szó egészen egyszerűen, de ez nem egy olyan egyszerű gondolat, amit olyan magától értetődően tud az ember alkalmazni. Mert az ember természeténél fogva is arra hajlik, hogyha éppen valamilyen bűn uralkodik az életén, akkor nagyon szeretne a kegyelemről tudni, de a törvényről nem szeretne tudni. Amikor pedig éppen nincsen látványos elesés az életében, és szeretne esetleg másokkal összehasonlítani a saját szentségét, akkor meg nagyon szeretne a törvény formai megtartásáról tudni, és a kegyelemről nem tudni. Eközött a két szélsőség között az ember nem csak eszmeileg hánykolódik, hanem a gyakorlati életében is újra és újra beleütközik ebbe a kérdésbe, hogy most valamelyik szélsőség fenyegeti a gondolkozását, a lelkületét. Ezért kell Pál apostolnak újra és újra ezt a kérdést előhozni, ahogyan előhozta már a 3. fejezetben, amikor egyrészt rámutatott arra, hogy azt tartjuk tehát, hogy az ember hit által igazul meg a törvény cselekedetei nélkül. Ez egy világos, félreérthetetlen kijelentés az apostolnak. A megigazulásra az egyetlen esély hit által van, a Krisztus kegyelme által van. De rögtön utána 2 verssel később azt mondja az apostol, akkor a törvényt hiába valóvá tesszük hit által? Távol legyen, sőt inkább a törvényt megerősítjük hit által. Most itt megint a 6. fejezetben ki kellett hangsúlyozni azt, hogy mi bátran összekapcsolódhatunk az Istennel, szövetséget köthetünk az Istennel, oda szánhatjuk magunkat az Istennek, mert a mi bűneink nem állnak ott az útban, hogy elválasszanak az Istentől, mert kegyelmet nyertünk Krisztusban, ezért a bűn ne uralkodjon a mi életünkön, mert nem vagyunk a törvény kárhoztató ítélete alatt, nem vagyunk a törvény alatt, hanem a kegyelem alatt vagyunk. Most itt akkor megint el kell mondani a másik oldalt is, hogy ez nem azt jelenti, hogy az Isten törvénye érvényét vesztette. A zsidó ember számára, aki hallgatta Pál apostol tanítását, ez különösen nehéz gondolat volt, hogy nem vagyunk a törvény alatt. Hiszen megbotránkoztató volt számára az, úgy tűnt számára, és ezt széles körben terjesztették az apostolról, hogy ő a törvény ellen, Mózes ellen és a templom ellen beszél. Hogy a tanításai azok Mózes törvényei ellen valók és a szentély szolgálat ellen való.
Ezzel vádolták már Jézust is, és ezzel vádolták Pál apostolt is. Ezért most a törvényismerőkhöz, tehát a zsidó hallgatókhoz fog szólni az apostol. Törvényismerőkhöz szólok, nem tudjátok, atyám fiai, hogy a törvény uralkodik az emberen, amíg él. Egy ószövetségi tanítást, mózesi tanítást hoz fel példaként a házasságról szóló törvényt. Nem részletezi, nem fejti ki a különböző helyzeteket, hanem a legalapvetőbb szempontot hozza. Amikor egy ember megnősült, vagy amikor egy asszony férjhez ment, ugye itt a példában az asszony szerepel, amikor egy asszony férjhez ment, onnantól kezdve férjes asszony, tehát lefoglalt, nem lehet másé, és amíg a férje van, amíg a férje él, addig nem mehet más férfihoz feleségül, különben házasságtörést követel. Amikor a férfi meghal, onnantól kezdve nem követel házasságtörést, ha új házasságot köt, ha férjhez megy, ha más férfié lesz. Ez egyszerű és világos kép, én úgy gondolom, hogy ezt nem kell magyaráznunk. Talán még nem tartunk ott, hogy ezt meg kellene magyarázni, hogy ez mit jelent. De mit magyaráz meg ezzel a képpel az apostol? Azt mondja, hogy a férj törvénye addig uralkodik az asszonyon, amíg a férfi él. Amikor meghalt, akkor az asszony felszabadult a férj törvénye alól. A negyedik verstől kezdi megmagyarázni, hogy mit értő ezen, mire akarja példaként hozni ezt az ószövetségi rendelkezést. Azt mondja azért, atyám fiai, ti is meghaltatok a törvénynek a Krisztus teste által, hogy legyetek máséi, azéi, aki a halálból feltámasztatott, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek. Mert mikor a testben voltunk, a bűnök indulatai a törvény által dolgoztak a mi tagjainkban, hogy gyümölcsözzenek a halálnak. Most pedig megszabadultunk a törvénytől, minek utána meghaltunk arra nézve, amely által lekötve tartottunk. Hogy szolgáljunk a lélek újságában, újdonságában, és nem a betű óságában. A negyedik és a hatodik vers az, ami erre a kérdésre, vagy a párhuzamot konkrétan kifejti. Az ötödik verset ebből a szempontból külön fogjuk venni. És figyeljük meg, hogy a párhuzam az nem így egy az egyben alkalmazható. Tehát, hogy a férj az Krisztus, vagy az új férj az Krisztus, a régi férj az a törvény, és én vagyok az asszony, mondjuk most ilyen nagyon leegyszerűsítve. Tehát, hogy a törvénynek meg kell halni ahhoz, hogy én Krisztusé lehessek. Ugye ez lenne a logikus egy az egyben megfeleltetése a képnek. De figyeljük meg, hogy Pál apostol nem azt mondja, hogy a törvény meghalt, hanem azt mondja, hogy ti is meghaltatok a törvénynek. Ez egy más dolog. Nem a törvény halt meg, hanem a hívő ember halt meg a törvény számára, méghozzá megszabadult a törvénytől, mert meghalt arra nézve, amely által lekötve tartatott, hogy ne szolgáljon többé a betű óságában. Tehát itt már nem lehet egy az egyben alkalmazni a hasonlatot, hanem meg kell érteni a hasonlatnak a döntő mozzanatát, ez pedig az, hogy parázna lesz, ha a férj éltében megy máshoz. Ez a hangsúly, amit az apostol ki akar emelni a törvényből, hogyha a feleség akkor akar férjhez menni, akkor akar új házasságot kötni, amikor a férje él, akkor parázna viszonyba kerül, és ez az új házasság, ez paráznaság lesz. Miről van szó? Kinek kell meghalni? Minek kell meghalni? Ahhoz, hogy új házasságot lehessen kötni? Vagy másképpen megfogalmazva, mikor köthető meg az új szövetség egy zsidó ember számára? Mikor köthető meg az új szövetség helyes alapon egy ember életében? Azért, atyám fiai, ti is meghaltatok a törvénynek a Krisztus teste által. Meghaltatok a törvénynek a Krisztus teste által. Megszabadultunk a törvénytől, miután meghaltunk arra nézve, amely által lekötve tartottunk. Ezt a gondolatot kell megértenünk, hogy mit ért ezen az apostol, hogy mi meghaltunk a törvénynek. Meghaltunk a törvénynek, amely által lekötve tartottunk. Két bibliai párhuzamra szeretnék itt utalni. Az egyik a Kolossé levélben található, Pál apostol írta mind a kettő párhuzamos helyet is. A Kolosszé levélben a második fejezetben a 13. 14. versben a következőt olvashatjuk. A 13. vers vége ezt mondja,
hogy az Isten megelevenített Krisztussal együtt megbocsátva minden bűnötöket, azáltal, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, amely ellenünkre volt nékünk, és azt eltette az útból, átszegezve azt a keresztfán. Tehát azt mondja a Pál apostol itt, hogy az Isten megbocsátotta az ember bűneit, méghozzá azáltal bocsátotta meg a bűneinket, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk megszólaló kézírást, átszegezte azokat, és így érvénytelenítette. Az itt szereplő kifejezés egy nagyon gazdag képet hordoz, ez pedig az adósság levél megsemmisítésének a képe. A korabeli gyakorlat szerint az adósság levelet nem egyszerűen széttépték, hanem átlyukasztással érvénytelenítették. Tehát azt mondja az apostol, hogy az Isten úgy bocsátotta meg a mi bűneinket, hogy a törvényben megszólaló adósságunkat, a törvény által kimondott adósságunkat, mert mi nem tartottuk meg a törvényt, ezzel keletkezett egy adósság, egy ítélet fölöttünk, ezt az ítéletünket Jézus magára vette, és ezzel érvénytelenítette az adósság levelet, vagyis a halálos ítéletünket hatályon kívül helyezte. Itt olvasnám hozzá, és visszatérek ehhez a gondolathoz, a Galata levelet, a Galata levélből, a harmadik fejezetből, a következő szakaszt, a harmadik fejezet 10. versétől a 13. verséig. Akik a törvény cselekedeteiből vannak, átok alatt vannak, mivel megvan írva, átkozott mindenki, aki nem marad meg mindazokban, amik megirattak a törvény könyvében, hogy azokat cselekedje. Hogy pedig a törvény által senki sem igazul meg Isten előtt, nyilvánvaló, hiszen az igaz ember hitből fog élni. A törvény pedig nincs hitből, hanem amely ember cselekszi azokat, élni fog azok által. Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká lévén értünk, amint megvan írva, átkozott mindenki, aki fán függ. Tehát azt mondja Pál apostol, hogy a törvényben ellenünk szóló kézírás az nem más, mint az az átok, amit az élet törvénye az engedetlenekre kimond. Ez az átok, ez a halálbüntetés. A bűn zsoldja a halál törvényszerűsége. Ez az átok, ez minden ember életén ott van, és ettől az átoktól meg kell szabadítani az embert. A parancsolatokban tételesen ellenünk szóló törvény halálra ítél bennünket, megszólaló törvény halálra ítél bennünket, átkot mond ki engedetlen emberek felett, és arra van szükségünk, hogy valaki ezt az átkot levegye rólunk, hogy valaki ezt az adósságot megsemmisítse. Ez az, amit Jézus tett. És akkor itt most tegyük fel a kérdést, hogy hogyan bocsátotta meg az Isten az ember bűnét? Úgy bocsátotta meg, hogy a törvényt hatályon kívül helyezte, vagy úgy bocsátotta meg, hogy a törvény által kimondott átkot magára vette, és ezzel megszabadított minket a törvény átkától, felszabadított minket attól a kényszertől, hogy nekünk bizonyos dolgokat meg kell tennünk ahhoz, hogy összekapcsolódhassunk az Istennel, ahhoz, hogy az ő kegyelmét megragadhassuk. Ugye ez apró különbség, de lényegi különbség. Nem mindegy, hogy abban hiszek, hogy a törvényt hatályon kívül helyezte, vagy hogy a törvény átkát, a törvény által kimondott adósságlevelet helyezte hatályon kívül Jézus Krisztus. A Kolossi levél egyértelműen azt mondja ki, hogy megbocsátotta minden bűnötöket azáltal, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, amely ellenünkre volt. Az Isten törvénye nem ellenünkre van, de az Isten törvényének az átka az ellenünkre van. Az Isten törvénye, amely átkot mond ki az engedetlenekre, az valóban ott van az útban előttünk, mert azt mondja, hogy fizesd meg az adósságodat. Áthágtad a törvényt, ennek a zsoldja a halál, fizes, adós, fizes. És ez az, amit Jézus tett, odalépett az adós helyébe, és érvénytelenítette az adós levelét, az adós levelünket. Krisztus tehát így szabadított meg bennünket a törvény átkától, hogy magára vette a törvényszegőre kimondott átkot, ő maga lett átkozottá miértünk, hogy mi rajtunk ne nyugodjon többé a törvénynek az átka. Ezzel felszabadított bennünket
a törvénynek az átka alól, és megszabadított a félelemtől, az Istentől való félelemtől, és megszabadított a görcstől, attól a görcstől, hogy nekünk meg kell tennünk valamit ahhoz, hogy az Isten elfogadjon. Ezt a görcsöt is eltávolította Jézus ezzel a cselekedetével. Mert Krisztusban az Isten úgy fogad el bennünket, ahogyan vagyunk. Mert azt tartjuk, hogy az ember hitáltal igazul meg a törvény cselekedetei nélkül. Az Isten úgy, ahogyan vagyunk, vár bennünket, és nem azt mondja, hogy majd akkor foglak szeretni téged, ha ilyen és ilyen és ilyen lettél, hanem azt mondja, hogy én szeretlek téged, segítek, hogy megváltozzál. Gyere hozzám, ragad meg az én segítő jobbomat, én segítek neked, hogy más emberré legyél. A Galata levélben, amely hasonló időben, vagy közel egyszerre keletkezett a római levéllel, és sok gondolati azonosság is van a két levél között, a Galatáknak írt levélben Pál apostol a következőképpen fogalmazza meg ezt a gondolatot. A harmadik fejezetben ezt a kérdést teszi fel. Csak azt akarom megtudni tőletek. A törvény cselekedeteiből kaptátok a lelket, avagy a hit hallásából. Tehát azért kaptátok az Isten éltető lelkét, mert a törvény betűjét megcselekedtétek, vagy azért kaptátok az Isten lelkét, mert az Isten eltette a törvény átkát az útból, és megígérte, hogy aki hozzájön, azt ki nem veti, hanem az Isten segítségét nyeri el. Ugye a kérdés ez költői. Egyértelmű, hogy erről a másodikról van szó. Így összegzi ebben a levélben, később az ötödik fejezetben, hogy hatástalanná tettétek a Krisztust, akik a törvény által akartok megigazulni, a kegyelemből kiestetek. Mert mi a lélek által hitből várjuk az igazság reménységét. Mert a Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem ér semmit, sem a körülmetélkedetlenség, hanem a szeretet által munkálkodó hit. Amikor egy ember életében megszűnik a görcs és megszűnik a félelem, akkor szabadul fel arra, hogy a szeretet, az Isten iránti szeretet uralkodjon a szívében, és ennek a szeretetnek lesz a gyümölcse az engedelmes élet. A végeredmény engedelmes élet lesz. De egy olyan engedelmes élet, ami nem kívülről, az átoktól való félelem miatt kényszerként jelenik meg, hanem az Isten iránti hálás szeretetből belülről fakad. Hatalmas különbség van a kétféle engedelmesség között. Mint a különbség a szolga és a gyermek között. A szolga, ha ott van a felügyelő, akkor lehet, hogy megteszi azt, amit kérnek tőle. Az is lehet, hogy a farakásnak csak a külsejét fogja felépíteni ügyesen, és a belsejét nem, hogy meglegyen a normája. De a gyermek, ha nincsen ott a szülője, akkor is az egész farakást fogja felrakni. Mert nem a bérért dolgozik, hanem szeretetből munkálkodik. Az Isten iránti, a szülő iránti szeretetből munkálkodik. Ezért fontos kérdés az, amiről az apostol szól, hogy a zsidó embereknek, akiknek a lelkében ott élt az Isten törvénye iránti tisztelet, az engedelmességnek a készsége, és ugyanakkor ott élt a kárhozattól való félelem, az átoktól való félelem is, hiszen egy törvényuralmi rendszerben éltek, hiszen a farizeusok kihangsúlyozták az Isten törvényének a szentségét, annak az aprólékos betartását követelték meg az emberektől, de az Isten kegyelméről nagyon keveset szóltak. Féloldalas lett így az Isten kép az emberekben. Szükséges, hogy ezek az emberek megértsék azt, hogy az Istennel való új szövetség csak akkor hozható létre, ha megértette az ember, hogy Krisztus megváltotta a törvény átkától őt, ha megértette azt, hogy meg kell halnia annak a gondolatnak, hogy ő neki lehet bármiféle érdeme az Isten előtt. Ezt jelenti meghalni a törvénynek. A törvénynek meghalni azt jelenti, hogy megszűnik az ember azon ügyeskedni, azon próbálkozni, hogy ő a törvény betű szerinti megtartásából szerezzen üdvösséget, és erre támaszkodva, ugye emlékezünk a második fejezetből erre a kifejezésre, hogy a törvény megtartására támaszkodva reménykedjen az örök élet elnyerésében. Tehát a gondolat, én úgy gondolom, hogy egészen világos az apostolnál, azt akarja kiemelni ezzel az ószövetségi képpel az apostol,
hogy parázna viszony jön létre, magyarul nem jöhet létre valódi szövetség az Isten és az ember között addig, amíg az ember nem ajándékként fogadja el a kegyelmet az Isten kezéből, hanem a saját érdemei alapján próbál megüdvözülni. Nem jöhet létre az új szövetség, amely a kegyelem alapján nyugszik, amely a kegyelmen alapul. Az új szövetségnek a lényege két dologban található, ahogy Jeremiás próféta könyve 31. fejezete megfogalmazza. Az új szövetség lényege egyrészt abban található, hogy az Isten törvénye az ember szívébe kerül. Tehát, hogy a hit valóban megerősíti az Isten törvényét, hogy megérti az ember azt, hogy az Isten törvénye az az élet törvénye és az ember javát szolgálja, és annyira szent és annyira változhatatlan, hogy nem volt más lehetőség arra, hogy a törvény áthágást rendezze az ember, mint hogy egy helyettes áldozatnak, Jézus Krisztusnak kellett meghalni, hogy bűnbocsánatot nyerhessünk. Nem volt megoldás az, hogy a törvényt elfelejtjük. Nem volt megoldás az, hogy a törvény mércéjét leszállítjuk. Ebben nem talált megoldást az Isten az ember számára. Egyetlen egy dologban talált megoldást, a törvény szent, de Krisztus eleget tesz a törvény átkának, magára veszi a törvény szerint járó büntetést. Ezt meg kell érteni az embernek, és meg kell változnia a törvényről való gondolkozásának. Ez a pogány embereknek a nagyobbik problémája. A szabad elvű embernek a nagyobbik problémája, hogy álljon szóba azzal, hogy változhatatlan törvények uralják a fizikai életet is, és a lelki életet is. Az Isten törvénye az nem gumiból van, amit lehet ide-oda változtatgatni, alakítani. Az Isten törvénye az az élet törvényeként változtathatatlan. Nem azért, mert az Isten nem akarja megváltoztatni, hanem azért, mert tökéletes. És nem szükséges, és nem lehet rajta javítani, és így változtatni. De amikor egy ember ezt megérti, akkor ugyanilyen erősen kell megértse azt is, ami az új szövetség második alappillére, ahogy így folytatja Jeremiás próféta, hogy és nem tanítja senki, tehát az Isten az én azt mondja, hogy az én törvényemet az ő szívükbe írom be, és nem tanítja senki az ő atyafiát, mondván, gyertek, ismerjétek meg az Urat, mert ő kicsintől fogva nagyig mindnyájan megismernek engem, és most jön a lényeg, mert megbocsátom az ő bűneiket, és vétkeikről többé nem emlékezem meg. Az új szövetségnek a másik alappillére az Isten kegyelmének az üzenete, amelyik azt mondja ki, hogy a megsértett törvény átkától az isteni kegyelem óvja meg az embert, és ezt az ember úgy, ahogyan van kell, elfogadja, és nem tehet érte semmi mást, mint hittel megragadja az Isten beszédét, az Isten ígéretét. Ezt mondja tehát az új szövetségről, törvényemet az ő belsejükbe helyezem, és az ő szívükbe írom be, és Istenükké leszek, ők pedig népemmé lesznek. És nem tanítja többé senki az ő fele barátját, és senki az ő atyafiát, mondván ismerjétek meg az Urat, mert ők mindnyájan megismernek engem, kicsintől fogva nagyig azt mondja az Úr, mert megbocsátom az ő bűneiket, és vétkeikről többé nem emlékezem meg. Tehát az apostol a Római Levél 7. fejezetében, az első szakaszban, az első 6 versben azt szerette volna a törvényismerő emberekkel megértetni, hogy magából a törvényből következik az, hogy csak akkor köthetnek Krisztussal szövetséget. Csak akkor alapozhatják az életük reménységét Krisztus áldozatára, hogyha a törvényből való megigazulás eszmerendszerével leszámoltak, ha a cselekedetekből való megigazulás gondolatának meghaltak, ha a saját érdemekből való megigazulás lehetőségét feladták, elutasították végképp, meghaltak ennek az útnak. Aki meghalt a törvénynek, azaz meghalt a betűből való megigazulás lehetőségének, mert tudja, hogy ezen az úton nem lehet megigazulni,
maximum önigazultá és büszkévé válni, és önmagunkkal szemben vakká válni, hogy ténylegesen milyen állapotban vagyunk. Az az ember, aki ezt megértette és elfogadta, az az ember szabadult fel arra, hogy új szövetséget kössön Istennel, hogy a Krisztussal való kegyelem szövetség valóságosan létrejöjjön az életében. Ha ezt kikerüli egy ember, akkor parázna viszonyba kerül az Istennel. És itt ezen a ponton, ennél a kifejezésnél kitágíthatjuk ezt a képet. Parázna viszonyt jelent az, amikor egy törvényt tisztelő ember a betű megtartása útján, az ezt cselekedés élsz gondolkozásában a saját érdemeink keresztül szeretne üdvözülni. Parázna viszont jelent, amikor az ember a saját kívánságait követve, az önzéséhez ragaszkodva szeretne üdvözülni. Ezt Jakab apostol fogalmazza meg a levelében, a világ barátsága az ellenségeskedés az Istennel szemben. Ellen Goodwight-nak van egy könyve, a Korszakok nyomában című könyv, és ebben olvastam egy nagyon találó, tömör mondatot. Azt mondta, hogy az emberiség alapvetően két csoportra osztható. Az egyik csoportba azok tartoznak, akik érdemeik alapján szeretnének üdvözülni, a másik csoportba azok tartoznak, akik bűneikkel együtt szeretnének üdvözülni. Na, erről a problémáról van szó itt a 7. fejezet első 6 versében. Arról a problémáról, hogy egy ember ahhoz, hogy ne parázna viszonyban legyen az Istennel, ahhoz, hogy valódi létjogosultsága legyen a szövetségnek az ő életében, hogy valóságos legyen az Istennel megkötött új szövetség, ahhoz mind a két tévedést ki kell kerülnie. Ahhoz el kell kerülnie a törvényből való megigazulás gondolatát, hogy itt a törvény megtartom, és nekem ezért jár az üdvösség, és el kell kerülni a bűnökkel együtt élés, a testben maradás, a test szerint élésnek a gondolatát is, hogy én csak a kegyelmet igénylem, az Isten kegyelme betakarja minden bűnömet, és én élek tovább úgy, ahogyan nekem jól esik. Nagyon olcsó lenne így keresztény életet élni. És nagyon nagy árat fizetett volna Jézus azért, hogy végül elvesszünk. Mert ez az út, ez nem csak azért vezet a halálba, mert a törvény átkot mond ki rá, hanem azért, mert ez az út önmegsemmisítéshez vezet. A bűn nem csak azért borzasztó, mert az Isten bűnnek tartja és kárhoztatja, a bűnt azért kárhoztatja az Isten, mert tönkreteszi az ember életét. Nem mindegy, hogy hogyan gondolkozunk erről. Tehát azért, atyám fiai, ti is meghaltatok a törvénynek a Krisztus teste által. Krisztus értünk hozott áldozata az ő átszegzett teste tette lehetővé, hogy a bűn adóssága megszűnjön, hogy a bűn átka lekerüljön a mi életünkről, és ne legyünk adósok a törvénynek, adósai a törvénynek, és így kárhozat alatt ne álljunk. Ez a feltétele annak, hogy máséi legyünk, tudnélik azéi, aki a halálból feltámasztatott, ez a feltétele annak, hogy Jézus Krisztusé lehessünk, hogy Krisztushoz tartozhassunk. Ismétlem a 3. fejezet gondolatát, az ember vagy dicsekszik valami érdemével, és akkor elveszett, vagy dicséri Jézus Krisztust, de nincsen neki mivel dicsekedjen, mert kegyelemből üdvözül. Ez vagy-vagy kérdés. Az ember vagy megalázza magát az Isten előtt, és elfogadja az ajándékot, az ingyen ajándékot, vagy a maga jó tetteire büszke, és akkor az Isten azt mondja, hogy a bűn zsoldját meg kell fizesse. A bűn adósságát ki kell fizesse. Most pedig megszabadultunk a törvénytől, tehát nem a törvény halt meg, de a törvény átkától megszabadultunk. Pál gondolkozásában ez, hogy a törvénytől megszabadultunk, összevetve a Kolossé levéllel és a Galata levéllel azt jelenti, hogy a törvény által kimondott átoktól megszabadultunk, attól a görcstől, hogy itt a törvény és tartsd meg, akkor élhetsz, megszabadultunk, mert az életet ajándékba, kegyelemből az Istentől kapjuk, és nem azért, mert megérdemeljük, és legfőképpen nem azért, mert jár, hanem azért, mert az Isten szeret bennünket. Most pedig megszabadultunk a törvénytől, miután meghaltunk arra nézve, amely által lekötve tartattunk. Nem volt elég, hogy Jézus meghozta ezt az áldozatot. Nekünk el kell fogadnunk. Akkor halunk meg, amikor elfogadjuk, hogy a mi bűnünk büntetéséért Jézus felelt.
A mi bűnünk büntetését Jézus vette magára. Ekkor tudunk meghalni a cselekedetekből való megigazulás gondolatrendszerének, gondolkozásának. Miután meghaltunk arra nézve, amely által lekötve tartattunk, azért, hogy szolgáljunk a lélek újságában és nem a betű újságában. Amikor egy ember szeretettel viszonyul az Istenhez, válaszolva az Isten szeretetére, és megragadja az Isten ígéretét, amelyben azt mondja, hogy én közösséget vállalok veled, én igazítalak meg téged, én adok erőt az engedelmességhez, én teszlek igazzá téged. Amikor egy ember ezt elfogadja, akkor elnyeri a fiúság lelkét, elnyeri az Istennel való közösséget, ennek a békességét, és ennek a reménységét is. Ekkor a lélek újságában tud járni. Ekkor tud hitből fakadóan az Isten lelkének az erejével engedelmes életet élni az Istennek. Amíg ez a meghalás nem történik meg, amíg az ember nem alázza meg magát, és nem fogadja el, hogy kegyelemből fog üdvözülni, és nem érdemek alapján, addig ez a szövetség nem tud létrejönni, addig a lélek azt a békességet, és azt a támogatást, azt a segítséget nem tudja átélni, amit a fiúság lelke jelenthet egy ember életében. Azt hiszem, hogy ezt a gondolatot talán sikerült megértenünk. De most nézzük az 5. verset, ahol azt mondja az apostol, hogy mert mikor a testben voltunk. Itt már kitágítja a képet, és nem csak azok tartoznak bele, akik érdemek által akarnak üdvözülni, hanem azok is, akik a saját emberi gyengeségeikkel együtt, bűneikkel együtt akarnak üdvözülni, mert amikor testben voltunk, amikor az emberi természet indulatai, indítékai természetes módon, olyan magától értetődő módon tudtak érvényesülni. Ezt jelenti ez a kifejezés. Mert amikor testben voltunk, a bűnök indulatai a törvény által dolgoztak a mi tagjainkban, hogy gyümölcsözzenek a halálnak. A törvénynek azért is szükséges meghalni a törvényből való megigazulás gondolat menetének, mert az 5. vers egy döbbenetes dolgot mond ki. Azt mondja, hogy a bűnök indulatai a törvény által kaptak energiát a mi tagjainkban. A törvény által dolgoztak a mi tagjainkban. A dolgozni kifejezés a görögben az energeitó. Ezt mindenki ismeri ezt a szót, energiát kap. Tehát a törvény által a bűnök életre keltek, energiát kaptak a mi tagjainkban, amikor mi az emberi természetben, a természet késztetései szerint testben éltünk. Hát ez egy döbbenetes állítás, nem? Az Isten törvénye ad üzemanyagot a bűnnek? Az Isten törvénye az, ami energiát ad, ami mozgatja a bűnt az ember életében? Ezért teszi fel a 7. versben a kérdést az apostol, akkor tehát a törvény bűn? Hát mit mondjunk arra a törvényre, amely energiát szolgáltat a bűn számára? Hát nem lehet, hogy ez maga is a bűn csak egy más megfogalmazásban? Azt mondja az apostol, szó sincs erről, távol legyen. Sőt, inkább a bűnt nem ismertem, hanem csak a törvény által, mert a kívánságról sem tudtam volna, ha a törvény nem mondaná, ne kívánd. De a bűn alkalmat vett a parancsolat által, nemzett bennem minden kívánságot, mert törvény nélkül holt a bűn. Én pedig éltem egykor a törvény nélkül, de ama parancsolat eljövetelével felelevenedett a bűn. Én pedig meghaltam. És úgy találtaték, hogy a parancsolat, amely életre való, nekem halálomra van. Mert a bűn alkalmat vett, a parancsolat által megcsalt engem, és megölt általa. Azért ám a törvény szent, és a parancsolat szent, és igaz, és jó. Tehát a jó nekem halálom lett? Távol legyen. Sőt, inkább a bűn, hogy megtessék a bűn, amely a jó által nekem halált szerez. Hogy felette igen bűnös legyen a bűn a parancsolat által. Ebben a szakaszban fejti ki Pál apostol részletesen azt, hogy hogy is működik ez a gyakorlatban, hogy a bűn energiát nyer, hogy a bűnök indulatai energiát nyernek a törvény által, amikor az ember testben van, tehát akár az
úgy spontán a bűnben szeretne maradni, akár a törvényből való megigazulás útján, a saját érdemei útján szeretne üdvösségre jutni. Hogyan is működik ez? Az első, amit határozottan kimond, hogy a törvény az nem egyenlő a bűnnel. Tehát a törvény és a bűn között nem lehet egyenlőségjelet tenni, szó sincs erről, sőt, olyannyira nem, hogy a törvény az, ami a bűnt leleplezi. Ez a törvénynek a funkciója, ahogyan a harmadik fejezetben már az apostol szólt erről a kérdésről a 20. versben, a bűn ismerete a törvény által van. A bűn ismerete a törvény által van. Jakab apostol levelében használ egy képet, ez a kép pedig a tükörnek a képe. A szabadság tökéletes törvénye az tükör, amely megmutatja az ember valódi születése szerinti ábrázatát, ahogy szó szerint fogalmazott az ige. Az Isten törvénye azt mutatja meg, hogy mit jelent szabadnak lenni a bűntől. Milyen az az ember, milyen az az emberi élet, amelyben a bűn nem uralkodik, amelyben a bűn nem teszi rabszolgává az embert. Tehát ezért mondja azt az apostol, hogy a bűnt nem ismertem, hanem csak a törvény által. Az ember a bűnről igazán fogalmat csak a törvény fényében tud alkotni, csak a törvény fényében tudja meglátni, hogy mi az, hogy bűn. És erre hozza a 10 parancsolatból az utolsó parancsolatot, a 10. parancsolatot, a ne kívánt parancsolatot. Azt mondja, hogy én a kívánságról sem tudtam volna, hogy bűn, tehát nem gondoltam volna a mélyébe bele, hogy ez is már bűn, ha a törvény nem hívná fel a figyelmemet erre, hogy bűn. Mert hogy van az ember a bűnnel? Általában az ember úgy gondolkozik, hogy az a bűn, ami látható. Ugye Jákob története, majd elő fog kerülni a Római Levél 9. fejezetében, Jákob emberi példája tipikus példa erre, hát hogyha kiderül, hogy megcsaltam, akkor nem olyan leszek, mint egy csaló? Miért? Ha nem derül ki, akkor nem csaló? Tehát az emberi gondolkozás az első megközelítésben így közelíti meg a kérdést, hogy az a bűn, ami lelepleződik. Az a bűn, ami látható. Ami nem látható, ami nem derül ki, az nem bűn. Csalni szabad, csak ne tudjunk róla. Az a bűn, ami a tettekben megragadható. Ez az első megközelítés. És azt mondja Pál apostol, hogy az Isten törvénye viszont arra tanít, hogy az ember nem csak tettekkel tud vétkezni, hanem tud gondolatban is vétkezni. Ezt például az Ószövetség így fogalmazza meg, hogy balgatag dolognak gondolása bűn. Balgatag dolognak gondolása bűn. Vagy így fogalmazza meg, hogy ne kívánd. Jézus így értelmezte ezt az Új Szövetségben, ha valaki asszonyra tekint kívánság okáért, akkor már paráználkodott. Nem kell elmenni a 10. lépésig a láthatóig. Belül, ahogyan az ember belül gondolkozik, ahogyan a bűnhöz viszonyul, ahogyan az indítékok megfogalmazódnak benne. És innen el lehet oda is jutni, hogy egy látszólag nemes cselekedet lelepleződik, mint aljas, önző, önimádatból fakadó cselekedet. Mert milyen jó dolog, ha megdicsérnek engem az emberek. Nem azt mondom, hogy minden nemes cselekedetünk ilyen. Csak azt mondom, hogy lelepleződhet. Kiderülhet, hogy egészen más indítékok mozgatnak bennünket, hogy sokkal inkább a látszatra szeretnénk adni, mint arra, hogy a szívünkben tiszta indítékok legyenek. A ne kívánt parancsolat tehát ide vezet el, hogy a bűnről sokkal kifinomultabban, sokkal árnyaltabban gondolkozzunk. És innen aztán el lehet odáig is jutni, hogy az ember azt mondja, hogy nem csak az a bűn, amikor valamit tettleg megtettem, hanem bűn az is, amikor helytelen lelkülettel vagyok, és bűn az is, amikor elmulasztok valamit megtenni, amit pedig megtehetnék. De nem teszem meg, mert szeretetlen vagyok. De nem teszem meg, mert önző vagyok, mert magammal foglalkozok. És ez is a bűnhöz tartozik. De nem csak erről beszél az apostol. Tehát az egy természetes dolog, hogy akkor, amikor egy ember szóba áll az Isten beszédével, amikor belenéz a tükörbe, a szabadság tökéletes törvényébe, akkor sokkal több bűnt lát meg, mint amit addig látott, mert az Isten törvénye sokkal határozottabb éleket szab a bűn és az igazság kérdésében, mint az ember gondolkozása. Sokkal karakteresebben, sokkal határozottabban húzza meg a határvonalat a jó és a rossz között.
és megélesíti az embernek a lelkiismeretét, és az ember kezdi rosszabbul érezni magát, mint előtte érezte, mert újabb és újabb dolgokban döbben rá, hogy ez is bűn. De nem csak erről van szó. Azt mondja az apostol, hogy én a kívánságról sem tudtam volna, ha a törvény nem mondaná, ne kívánjad. Ez az, amiről eddig beszéltem. De nézzük csak, hogy folytatja. De a bűn alkalmat talált a parancsolat által nemzet bennem kívánságokat. Tehát azt mondja, hogy a bűn abban is megnyilvánul, hogy nem csak leleplezi a törvény, hanem amikor megszólal a ne kívánt parancsolat, akkor a bűn alkalmat talál a parancsolatban, és nemz bennem mindenféle kívánságot. A parancsolat eljövetelével azt tapasztalta az apostol, hogy felelevenedett a bűn, megerősödtek a kívánságok az életében, és ő halálra ítéltnek találta magát. Én meghaltam, és úgy találtatott, hogy a parancsolat, amely az életre való, nekem halálomra van. Mert a bűn alkalmat vett a parancsolat által, megcsalt engem, és megölt általa. Miről van szó? Megszólal az Isten törvénye, hogy ne kívánd, és Pál apostol azt mondja, hogy azt tapasztalom, hogy a kívánságok felerősödtek bennem. Szeretném ábrázolni egy nagyon egyszerű dologgal, hogy mi az az esemény, ami történik az ember életében. Mindenki látta, mi történt. Én képviseltem a törvényt, Balázs volt az emberi természet. Minél erőteljesebb nyomást fejt ki a törvény a maga tiltó parancsolatával, minél erőteljesebben késztet a jó felé, az emberi természetnek az a természetes reakciója, hogy ugyanolyan mértékű, vagy még nagyobb ellenállást fejt ki. Erről szól itt az apostol. Tehát amikor egy ember az Isten törvényével találkozik, és az Isten törvényével szóba áll, mint az élet törvényével, mint ami követendő az ember számára, akkor változás történik az életében. És ez a változás az lesz, hogy rosszabbnak fogja találni magát, mint előtte volt. És nem csak azért, mert egy csomó dologról rádöbben, hogy ez bűn, hanem azért, mert ténylegesen egy ellenhatást vált ki a törvény az emberi természetben. Ez az ellenhatás pedig az, hogy a kívánság tiltására az ember még jobban fog kívánni. Még többet fog kívánni. Azt fogja tapasztalni, hogy ő nem tud megfelelni az élet parancsolatának, mert nem tud nem kívánni, hanem még kívánosabbá vált. Ezt fogja átélni az az ember, aki az Isten törvényével szóba áll, aki az Isten törvényét komolyan veszi. Azt mondja az apostol, hogy ez úgy működik, hogy amikor megszólal az Isten törvénye, akkor a bűn alkalmat talál arra, hogy megelevenedjen. A tiltás felkelti a vágyat az emberben, felgerjeszti az emberi természetet, ellenállásra ösztönzi az emberi természetet, és ellenhatásként nagyobb lázadás születik meg az ember életében, mint ami a tiltással való találkozás előtt volt. És ekkor lép a következő lépcsőre a bűn. Azt mondja, hogy a bűn alkalmat vett a parancsolat által, és megcsalt engem. Megcsalt, tudnélik, én azt gondoltam, hogy most jobb leszek, és ahelyett, hogy jobbá váltam volna, rosszabbá váltam, még bűnösebb lettem, nem csak ahogy látom, hanem tényszerűen. Tényszerűen kívánósabb, lázadóbb, engedetlenebb, elégedetlenebb lettem az emberi természetem szerint. Az emberi természet felkavarodott, felgerjedt. Az alvó oroszlánt felébresztették. Megcsalt engem, és a következő pontban azt mondja, és megölt általa. És megölt általa. Miután a bűn eléri azt, hogy felkelti az ember ellenállását a törvénnyel szemben, a jóval szemben, eléri azt, hogy még nagyobb lázadásba visz bele, azután a megismert törvényt az ember fejére olvassa, és elkezdi vádolni azzal a törvénnyel, amellyel szembeni ellenségeskedésbe vitte bele az embert. Megcsal először, aztán megöl általa. Megöl általa. A fejemre olvassa a bűneimet, tudja, hogy mire ösztönzött, tudja, hogy mibe vitt bele, és rám olvassa a törvény kárhoztató ítéletét. Így működik. Sátán azt szeretné elérni, hogy az ember adja fel a küzdelmet, és ha lehet, ölje meg magát. Ezt egészen egyszerűen hadd mondjam ki ilyen nyíltan és nyilvánvalóan. Sátán azt szeretné elérni ilyenkor az ember életében, hogy csüggedjen el,
mondjon le a megváltozás lehetőségéről, mert lám milyen rúdga az ember ő, és ha lehet, vessen véget az életének. Nem egyedülálló eset, hogy azzal találkozom, hogy emberek találkozva az Isten törvényével, szembesülve a reménytelenségükkel, szembesülve az emberileg kilátástalan, kétségbeejtő helyzetükkel, öngyilkosságot kísérelnek meg. Sátán idáig szeretné elvezetni az embert, hogy dobja el az életét. Ezért beszélek erről külön határozottan, ilyenkor nemet kell mondani neki. Tudnunk kell, hogy csalás áldozatai vagyunk. Tudnunk kell, hogy ez a bűnnek a mechanizmusa, ez a bűnnek a mechanikája, a működése az emberi természetben. Semmi különleges dolog nem történt. Csak az történt, amit Pál apostol itt leírt, hogy az emberi természetben az Isten törvénye, az Isten igazsága ellenállást kelt, ellenkezést kelt, méghozzá azzal arányos ellenállást és ellenkezést, amilyen mélységig, amilyen mértékben az Isten törvénye a maga világosságával felragyogott, megszólalt az ember számára. Az ilyenkor jövő csüggesztő gondolatokra, kétségbejtő gondolatokra határozott nemet kell mondani. El kell utasítani ennek az esélyét, és az öngyilkosságnak a gondolatát ki kell zárni az ember lelkéből a leghatározottabban. Pál apostol azt mondja a 12. versben, azért ám a törvény szent, és a parancsolat szent, és igaz, és jó. Igaz, hogy a bűn ezt az Isten törvényét felhasználva éri el ezt a végeredmény, vagy ezt a folyamatot, hogy először megcsal, felelevenedik, megerősödik, aktív munkába kezd, aztán a fejemre olvasva a törvényt halálra ítél. Igaz, hogy ehhez a törvényt használja fel eszközként, de ez nem a törvény hibája. Azért a törvény szent, igaz és jó. Tehát a jó nekem halálom lett? Hogy lehetséges az, hogy egy jó dolog a halálba visz? A halálos ítéletemet erősíti meg? A jó az, ami nekem halálom lett? Távol legyen. Szó sincs róla. Nem a törvény hibája, nem a törvény tehet erről, hogy a bűn felhasználja, alkalmat talál az Isten elleni lázadásra, lázításra, hanem a bűnnek az iszonyatos értelmetlen volta ez. A bűnnek az igazi mi voltát leplezi le az Isten ezzel, távol legyen, sőt inkább a bűn az, ami halált okoz nekem, hogy meglátszódjék, megtessék a bűn, amely a jó által nékem halált szerez, hogy felette igen bűnös legyen a bűn a parancsolat által. Az Isten azt szeretné elérni ezen keresztül, hogy az ember egyszer és mindenkorra forduljon szembe a bűnnel. Lássa meg a bűnt a maga igazi mi voltában, és ne hagyja, hogy a bűn becsapja őt. Tudnélik, a bűn az mindig állarcban jön az ember életében. Soha nem kénkőszagot lehelve patás ördökként jön, hogy én most a kárhozatba foglak vinni téged. A bűn csábításként, kísértésként, vágyként, kívánságként jelenik meg az ember életében. A világosság angyalaként jelenik meg, ahogy máshol fogalmaz az apostol, hogy elhitesse, ha lehet, a választottakat, ahogy Jézus Krisztus fogalmazta. És az Isten szeretné, hogyha a bűn a maga igazi mi voltában látsz, a bűnt a maga igazi mi voltában látnánk mindannyian. Van a bűnnek ideig óráig való gyönyörűsége. Találni lehet a bűn útján bizonyos kielégülést és élvezetet egy ideig. De utána a kárhozat, gyötrelme, a kiégés elkerülhetetlen következmény. És az Isten azt szeretné, hogy az ember ne menjen végig ezen az úton. Ne akarjon maga meggyőződni arról, hogy biztos, hogy rossz ez az út, hanem lássa meg hamarabb. A törvény fényében hamarabb tudja meglátni, mert mintegy felgyorsulnak ezek a folyamatok. Az Isten törvénye, mint jóra való késztető hatalom megjelenik, és amikor ennek a fényében látja meg, hogy a bűn annyira rossz, hogy még képes a jót is rosszra használni, akkor juthat el oda egy ember, hogy teljesen, gyökeresen, maradéktalanul elutasítja a bűnt, és nem kokettál vele, és nem játszik el a gondolattal, hogy most még ezt elkövetem, és majd holnap fogok megtérni az Istenhez. Mert nekem olyan jól esik ez.
mert nekem olyan jó dolog magamnak kedvezni. Ekkor van esélye az embernek meglátni úgy, amint van a bűnt, értelmetlen, hiába való, halált okozó dologként. Ezért adja az Isten ezt, ezért engedi meg, hogy ezt a folyamatot végigcsinálja az ember életében a bűn, hogy meglátva a törvényt, megértve a törvényt, felgerjedjen az emberben, még nagyobb lázadás gerjedjen az emberben, és így rádöbbenjen az ember, hogy nem

0: Isten pedig azt mondja, hogy gyere hozzám, én megszabadítottalak a törvény átkától, ne görcsölj azon, hogy a törvény betű szerinti megtartása útján kell üdvözülnöd, mert ez megöl. Ezen az úton nem lehet üdvözülni, ez megöli az ember lelkét. Gyere hozzám, fogadd el a kegyelmet, én ingyen ajándékba adom az örök életet, és én alakítalak át úgy, hogy belül tiszta legyél, és tiszta gondolatok fakadjanak. Amikor az Isten beírja a törvényét az ember szívébe, és amikor a Szentlélek ajándékát adja az embernek, akkor már nem tud érvényesülni a testben a bűnnek ez a mechanizmusa. De csak akkor. Addig igen. Hát az igazi megoldást, vagy a problémának az igazi mélységét még ezután fogja az apostol megfogalmazni. Ez a következő két előadás témája lesz. Egyrészt az, hogy az ember és a bűn milyen viszonyban van. Ugye láttuk a törvény és a bűn viszonyát, illetve a törvény fényében láttuk az emberi természetnek a működését, a mechanizmusát. Most a 7. fejezet 14. versétől fog folytatódni a következő előadásunk, ahol leírja, hogy az az ember, aki eljut oda, hogy a bűnt következetesen utasítja el, mit él át, mit tapasztal, hogyan van a bűn jelen az életében, és utána a 8. fejezettől pedig elkezdi kifejteni a megoldást részletezve. Erről két előadás fog még szólni.
1: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

0: Pecnyik Pál, örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe, urad jő hamar! Szárnyaljon szívedből boldog háladal! De nagy örömödbe el ne bízd magad, bűnbánó szívedből fakadjon szabad. Idegen vagy itt lent, zarándok csupán, atyád várja lelked földi lét után. Amit szemed láthat, semmi sem tied, ajándékba kaptad lelked s üdvödet. Elbizakodásra nem lehet okod, kegyelem, hogy arca mását hordozhatod. Fia alázata hassa át szíved, lám, az is ajándék, az is tied lehet. Mécses lehetsz. Mécses, melynek fénye Krisztusod. S amíg dobog szíved, e fényt hordozhatod. Szolgálj hát, s világíts, világíts Krisztus fényével. Hűségedért, atyád, a mennyben majd átölel.
1: Kedves testvérem, még egy feladatunk van, egy közös feladatunk, ami meglehetősen ünnepélyes és boldogító. A legutóbbi keresztségen egy testvérünk szövetséget kötött az Úrral, és most a gyülekezet tagjai sorába vennénk fel őt.
2: Köszönöm, hogy jöttem neked a gyülekezet tagját, és szívből kívánom, hogy a Jóisten segítsen neked célba érni ezen a megkezdett úton, a nehézségekkel számolva, megküzdve, valóságosan célba érni. Jóisten áldjon meg közöttünk. Ezt fogadtam.
1: Testvérem, biztos úgy vagytok ezzel is, mint én. Az emberi természet ágál a parancsolatok ellen. Annak idején, amikor én a gyülekezetbe kezdtem járni, akkor az, aki engem tanított, az a parancsolatok megtartására óriási hangsúlyt helyezett. Azóta a prédikátorok ige hirdetésében ez kissé háttérbe szorult. A 10 parancsolat képviselete, meg az Isten törvényének ilyen kihangsúlyozott értelmezése és képviselete nem kap olyan erőteljes hangot, mint akkoriban. És hát nem tudom, hogy milyen pedagógia, vagy milyen elképzelés vezette az akkori prédikátorokat és tanítókat, hogy egy ilyen irritábilis kérdéssel keressék meg a keresztségre készülőket, hogy mindjárt arról beszéljenek, hogy ezt kell, ezt nem kell, ez szabad, ez nem szabad. Úgy gondoljuk mi most, hogy először a parancsolatok iránti viszonyulást kell az Isten jellemével képviselve átváltoztatni, átformálni, és akkor majd a parancsolatok is más színben tűnnek fel. Én most a parancsolatokról szeretnék szólni, és pedig arról, amit Krisztus válaszként adott a farizeusok provokatív kérdésére, akik ugyanis megkísértették őt, hogy melyik a nagy parancsolat. Ha az ember a keleti országokban jár, a közel-keleti országokban, Görögországot is beleértve, arra figyel fel, hogy a férfiaknak nincs semmi dolguk. A férfiak azok kávéházakban ücsörögnek, és beszélgetnek, és szórakoznak, kártyáznak, mindenféle furcsa, látszólag értelmetlen tevékenységgel ütik agyon az időt, és az ember ezt a múltba is visszavetítve úgy képzeli el, hogy ezek a farizeusok se tudtak. Miközben az asszonyok dolgoztak, nem volt jobb dolguk, mint ilyen furcsa kérdésfelvetésekkel mulatni az időt, melyik a nagy parancsolat. Annak idején még egevári testvértől hallottam, hogy valamiféle ebből a korból származó iratban felszínre kerültek ehhez hasonló kérdések, hogy mondjuk egy tűfokán hány angyal fér el, meg effélék. És itt is ugye egyfajta provokatív szándékkal felvetették ezt a kérdést, hogy melyik a nagy parancsolat. És Jézus az Ószövetségből idézve azt mondta, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes elmédből, egész valódból, minden erőddel. Ez az első és nagy parancsolat. És úgy gondolom, hogy az úrvacsora, amikor az ember önmagát vizsgálja, akkor azt a kérdést is felveti, hogy mennyire szeretem az Istent. És miközben én elgondolkodtam ezen az ígén, eszembe jutottak a saját életünkből esetek. Elmentünk nyaralni, a gyerekünk még kicsi volt, pár hónapos, és az egy hétre tervezett nyaralás 2-3 nap alatt véget ért, mert hiányzott a gyerek, és hazamentünk. Ott hagytunk mindent, és hazamentünk. Akit szeret az ember, azzal együtt akar időzni. Udvarlási időszakot is feleleveníthetünk, mindannyian úgy gondolom. Fontos az, és minden lehetséges alkalmat kihasználtunk arra, hogy együtt legyünk azzal a valakivel, akit szeretünk. És hogyha ezt a nagy parancsolattal kapcsoljuk össze, akkor önként adódik a kérdés felvetés, hogy mennyi időt töltünk azzal a valakivel, akit az első és nagy parancsolat értelmében szeretnünk kell. Persze ez a kell, ez nem annyira a parancs hangsúlyával kerül elénk, hanem mint egy az emberi életnek szerves részét alkotó igei tanács jelenik meg itt, hiszen az Isten nem követeli ki tőlünk, hogy szeressük, hanem az iránta táplált szeretet előfeltételei az ő megnyilatkozásaiban öltenek testet, és olyan szeretettel szeret minket, ahogy ezt már korábban is hangsúlyoztuk, ami önzetlen szeretetre képesít. Az Isten szeretete képesítő hatalom, ami bennünket szeretetre képtelen, a másikat megbecsülni, szeretni nem tudó embereket is szeretetre sarkal és szeretetre képesít. Tehát az Isten szeretetére irányuló minden megnyilatkozásunk háttere és alapja az Isten irántunk táplált szeretetében rejtőzik. Miután a szeretet egy érzelmekre is, sőt, egyfajta érzelem gazdagságra is utaló kijelentés, ezért önként vetődik fel az a gondolat is, hogy vajon az a valaki, aki a szeretetet a leghatalmasabb és a legmagasabb szinten képviseli, vajon közönös-e az iránt, hogy őt szeretik-e? Vajon nem a legérzékenyebb lényről van szó, amikor az Istenről, mint a szeretet Istenéről beszélünk, aki a legfájdalmasabban éli meg azt, ha őt nem szeretik. Miközben tudja, hogy a ráárasztott szeretet az nem öncélú, nem neki van szüksége arra, hogy szeressük, bár nem közömbös számára, hogy szeretjük-e, hanem ami életünk függ attól, hogy mennyire tudjuk a tőle áradó szeretetet befogadni, mennyire tudja az, ami lényünket, ami egész valónkat átjárni és meghatározó erővel, ami egész életünket befolyásolni. Az ember sokszor ezt a kérdést lerázza magáról, és azt mondja, hogy az Isten szuverén Úr miért fontos neki, hogy szeretik-e vagy sem. Az önzetlenség a másokért élés életformája nem lehet érzelemszegény. És itt egy pici kis kitérőt engedjetek meg. Bennünket, adventistákat úgy tartanak számon, hogy aztán ez mennyire felel meg a valóságnak, mennyire nem, azt nem tudom. Mi képviseljük az igazságot. A nagy elméleti bibliai kérdések nálunk a helyén vannak, és hogyha valaki a Biblia felől tájékozódni akar, akkor csak egy adventistát keressen meg, és mégis sokkal jobban érzik magukat az emberek mondjuk a baptistáknál, vagy a pünkösdistáknál, vagy metodistáknál, ahol nem kap ekkora hangot az igazság melletti kiállás, mint egyfajta életforma, hanem ahol megjelenik a másik iránt megnyilatkozó érzelem, szeretet, ragaszkodás, odaadás. Ezek az emberek jól érzik magukat egymás társaságában, fontosnak tartják, hogy együtt töltsenek el időt, miközben lehet, hogy itt az arányok a mi esetünkben egy kicsit már eltorzultak, és mi beérjük az igazság intellektuális élményével. Miközben érzelemszegényé válunk, és a közösségünkből az érzelem, mint olyan, kiüresedőben van. Ebből persze nem következik, és senki ne vonja le azt a tanúságot, hogy XY a prédikátor ezt mondta, hogy nem olyan fontos az igazság, fontos. Csak az igazság nem elméleti kérdés. Az egész ember áll az Isten színe előtt a maga értelmével, a maga érzelemvilágával és a maga szabad akaratra teremtett mi voltával, és az Isten, amikor az embert megszólítja, akkor ezt az egész ember szólítja meg, és minden megszólítás hátterében van egy intellektuális vonatkozás, egy az értelemre ható késztetés, az érzelmeink is érintettekké válnak, és döntési helyzet alakul ki minden olyan esetben, amikor az Isten megszólít minket. Nem lehet egyikre vagy a másikra kihegyezni, és egyfajta felborult egyensúly állapotot kialakítani, és eszerint élni. Megérezzük mindegyiknek a hiányát. Az intellektuális élmény hiánya is hiányérzetet kelt, de az érzelemszegény életforma is. Hozzátenném azt is, hogy az Istennek nyilvánvaló módon nem mindegy, hogy szeretjük-e. Az embertől viszont szeretetet vár, és ez a szeretet egyfajta visszajelzés. Ami egészséges voltunknak, vagy a gyógyulásban elért helyzetünknek és állapotunknak egyfajta tünet együttese, ha valaki igazán megtér, bár leegyszerűsítjük, hogy ez a gondolkodásmód átváltozása, megváltozása, mégsem maradhat érzelmek nélkül. Azt mondja Hósás könyvében a Szentírás, hogy Istennek az a nagy fájdalma, hogy a mi szeretetünk olyan, mint a reggeli felhő, mint a korán múló harmat. És ebből eleve levezethető az a gondolat, hogy Istennek nem mindegy, hogy szeretjük-e önmagunkért. Ha én szeretetre képtelen és alkalmatlan vagyok, ez azt jelenti, hogy magára az életre vagyok alkalmatlan, és a szeretet világában nem fogom megtalálni a helyemet. Nem fogom jól érezni magam a szeretet világában. Felvállaltam most egy feladatkört a munkatársak, a prédikátor társak érdekében. Egy prédikációs sorozatot próbálok számukra hozzáférhetővé tenni magyarul, és miközben ugye én magam is azzal a hiányérzettel küszködök, hogy én nem sok prédikációt hallgatok a magamén kívül, tehát jól esik olykor mások gondolatait, igei fejtegetéseit olvasnom. Nos, és az egyik ilyen igei fejtegetésben azt olvastam, hogy Isten csak a boldog embereket fogja üdvözíteni, akik az ő oldalán, akik a hívő társainak az oldalán felhőtlen, tiszta örömet éreznek. Mert ha olyanokat is üdvözítene, akik az Isten oldalán és mások oldalán nem találják meg az örömüket, akik nem örülnek annak a szeretetteljes közösségnek, amit az Isten jósága hozott létre, keltett életre, azok számára rögtön beugrott nekem a Jézushoz vezető lépések című könyvből az idézet, azok számára a menny a kínszenvedés helye lenne. Mert nem tudnának és nem akarnának igazán mit kezdeni azzal a lelki közeggel, amit az Isten és az el nem bukott lények világa képvisel. Így fogalmaz, hogy vágyakozna az oda bekerülő bűnös, vagy szeretetre képtelen, vagy a szeretetet meg nem tanult ember vágyakozna elrejtőzni annak színe elől, aki a királyi széken ül. Számára menny a kínszenvedés helye lenne. És ezért ne féljünk az érzelmektől, és ne féljünk az érzelem megnyilatkozásaitól, és ne féljünk az Isten szeretetét elfogadni, és ne féljünk azt mind az Istenre, mind egymásra árasztani, mert ez a kereszténység. És amiből a szeretet kiszorul, az nem az. És amikor az Isten egy nagy parancsot fogalmaz meg, és Jézus az Ószövetségre hivatkozva mondja azt, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes elmédből, egész lelkedből, minden erődből. És ez nagy parancsolat, ha már kérdezitek, és provokáltok, akkor elmondom, hogy ez nagy parancsolat, az Ószövetségben olvasható nagy parancsolat, akkor ehhez kell mérni az életeteket. Ez a törvény, és ez a próféták, persze hozzáteszi még, hogy szeresd fel a barátodat, mint magadat. Tehát élj az önzetlenség világában, ahol a szeretet az uralkodó hatalom. Az Isten szeret, te arra, ha valakire, aki téged szeret, visszaárasztod a szeretetet, és ebből jut másoknak is. És ez a szeretet életrendje, ez az a világ, ahova vágyakozol állítólag, ez az a világ, amire az Isten alkalmassá akar tenni, és ebben a világban való meghonosodásod voltaképpen az alapja mindennek. A túlélésnek, a továbbélésnek, az életre való alkalmasságnak. És amikor egy úrvacsorában az ember maga magát vizsgálja, hiszen a Szentírás nem egyszer szólít fel bennünket arra, hogy ha magunkat ítélnénk, akkor nem ítéltetnénk el. A Korintusiak között második levél pedig azt mondja, hogy próbáljátok meg magatokat, hogy a hitben vagytok-e. Mi ez a hit? Az Isten iránti bizalom, nem? Vajon bizalom éle a szívetekben az Isten iránt? Ha a bizalom él, akkor ott vagyok annak a lábainál, aki iránt bizalmat táplálok. Ha én szeretek valakit, akkor jó annak a közelében lenni. Akkor minden lehetséges időt és alkalmat felhasználok arra, hogy vele legyek. És ennek a kérdésfelvetésnek megvan a próbája is. Hogy mennyire szeretek valakit, azt azon mérem le, hogy mennyi időt töltök vele. És még csak azt is felvethetném, hogyha arányaiban elosztjuk, hogy mivel mennyi időt töltünk, akkor ezzel felállítható egy rangsor, és amivel a legtöbb időt töltjük, azt szeretjük a legjobban. Nem a munkáról beszélek, a szükséges elfoglaltságokról, hanem arról, amit szabad időnkben, az idő szabad felhasználásának a közegében teszünk. Mivel mennyi időt töltünk? És azt mondja a Nikodémussal folytatott beszélgetésben Jézus, hogy egy ember sorsát az dönti el, hogy mit szeret inkább. Van, aki inkább szereti a világosságot, valaki inkább szeret az Isten közelében lenni, és valaki ezzel nem szeret annyira. A szombatiskolában tanultuk, hogy az ember alapadottsága, természetéből fakadó készsége az Istentől való eltávozni akarás, a távolságtartás. Az Isten a maga szeretetével tudja egyedül ezt a távolságtartást felszámolni. És a gyógyulásunk mértéke azzal is mérhető, hogy mennyire sikerült neki, és ennek pedig az a mértékegysége, hogy mennyi időt töltök vele. Mennyi időt töltök vele. Kivel, mivel, mennyi időt töltök. Nem akarok apró pénzre váltott példákkal előállni, de akit az ember nem szeret, annak a közösségében nem szívesen tartózkodik. Többször hallottátok már, de hadd mondjam el újra. Az első szeretet jellegzetessége mindannyiunk életében az volt, hogy szívesen olvastuk a Bibliát, szívesen foglalkoztunk az Isten dolgaival, kerestük azokat az információ forrásokat, amelyek az Istennel akár közvetve, akár közvetlenül kapcsolatban voltak. Örömmel olvastuk az Isten kijelentéseit, örömmel olvastunk Krisztusról, bármilyen forrásból származott az információ, mert az a valaki került ismét az érdeklődésünk középpontjába, akit a lelkünk szeret, akit mindennél fontosabbnak tartunk, akinek a társaságában kiváltság időzni. És én nem igazán hallottam olyan prédikátorokat és olyan prédikációkat, amelyekben például azok a zsoltárokban található kifejezések kapnak hangot, hogy gyönyörködjél az Úrban. Például. Mi mindig az intellektuális síkon megrekedünk valahol. Vagy. Kicsodámban az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm-e földön. Ez azért eléggé súlyos kifejezés, nem? Náladnál egyébben nem gyönyörködöm-e földön. Egyet kérek az Úrtól, azért esedezem, hogy lakhassam az Úr házában. Hát mondjuk, ha itt a szombatiskola legelején körülnézett valaki, akkor 10, ha voltunk. Hogy lakhassam az Úr házában. Minket annak idején, a 60-as években nem lehetett kiseprűzni. Már rég lement a nap, még ott voltunk, hogy lakhassam az Úr házában. Délután Isten tiszteleteken való részvétel. Ahol a kincsünk, ott a szívünk, illetőleg fordítva is igaz. További igéket szeretnék. Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit. 73. Zsoltár, náladnál egyébben nem gyönyörködöm-e földön. Ezek mind a nagy parancsolattal összefüggő bibliai kijelentések, egyfajta érzelemgazdag háttérről táplálkozó kijelentések. Azt mondja a megtért emberről Jób könyve, a 22. fejezetet olvasnám. Ilyetek nem az egészet persze, csak egy részletet belőle. Tehát Jób könyvének 22. fejezetéből olvasnám a 26. verset. Bizony akkor a mindenhatóban gyönyörködöl, és a te arcodat Istenhez emeled. Mikor? Ha megtérsz a mindenhatóhoz, 23. vers. Akkor ennek szerves következménye, bizony akkor a mindenhatóban gyönyörködöl, és a te arcodat Istenhez emeled. Hozzá könyörögsz, és meghallgat téged. És összefügg az imádsággal is. Most kaptam egy pontosított idézetet, ugye, mert korábban egy igehirdetésben hivatkoztam arra, hogy van egy Ellen White idézet, amit hát meglehetősen furcsa tartalommal ad vissza a fordító, hogy csodálatos, hogy milyen keveset imádkozunk, hát most ennek egy pontosított fordítását megkaptam, az, hogy mennyit imádkozunk, hogy milyen odaadással és milyen elmélyülten a belső szobában, milyen elmélyülten keressük az Isten jelenlétét, ez is mind-mind közvetett utalás arra, hogy szeretjük-e, vagy sem. Szívesen vagyunk-e a társaságában, vagy sem. És már sokszor hallottátok, de most újra elmondanám, hogy az úrvacsora nem ér véget a bűnök rendezésével. Az úrvacsora hazatalálás, az atya közelségébe kerülés. Azért rendezzük a bűnt, mert a bűn Istentől elválasztó hatalom. És ha a bűn rendezésére sor kerül, akkor nagyon botor és balga elképzelés az, hogy én ezután megtorpanhatok az atyai ház küszöbén. Be kell lépni. Be kell lépni. Vagy az úrvacsora nem ért célba. A szövetség megerősítése nem azt jelenti, hogy most ismételten kérhetek az Istentől. Isten és ember kapcsolata nem azt jelenti, hogy én megfogalmazom a kéréseimet, az Isten pedig teljesíti. Az úrvacsora azt jelenti, hogy helyreáll a szeretett közösség Isten és ember között. És Krisztus áldozatára tekintve az én szívemben feltámad a vágy ismét, hogy az Isten közelségében töltsem az életemet. És ha nem jön vissza ez a vágyakozás, akkor az úrvacsora nem ér célba. Ez a fokmérője. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes elmédből, egész valódból, minden erődből. Ez az első és nagy parancsolat. És nem tudom, hogy elgondolkodtunk-e azon, amit például Ézsaiás könyve 62. fejezete fogalmaz meg. De ugyanaz olvasható Máté evangéliumából is. Azt mondja a Biblia, hogy Isten gyönyörködni akar bennünk. Vágyakozik kezének alkotása után. Az Ézsaiás könyvéből idézendő igevers így hangzik, az Úr gyönyörködik benned. Jézusnak elmondta a keresztségkor, és Ellen White szavai nyomán ez kiterjeszthető mindenkire, aki Isten gyermekévé lett, hogy ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. És az Isten szeretete nyomán viszont szeretet támad. Pál apostol, amikor Timóteushoz fordul, szeretett fiatal munkatársához, akkor azt mondja, hogy egy harcos sem bonyolódik bele az élet dolgaiba, különben nem jár kedvében annak, aki őt harcossá avatta. Ebben csak az alapgondolatot szeretném kiemelni, hogy az Isten szeretete viszont szeretetet ébreszt. Egyfajta készséget arra, hogy én kedvében járjak annak a valakinek, aki szeretett engem, és önmagát adta életem. És erről beszél Pál apostol is, amikor azt mondja, hogy élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, amely életet most testben élek, azt az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta életem. Ebből fakad minden, hogy ezután én már nem magamnak élek, hogy nem önző életformát folytatok, hanem a viszont szeretet és hála jegyében én kedvében akarok járni annak, aki engem örökkévaló szeretettel szeretett, és kiterjesztette rám az ő irgalmasságát. És visszatérve a Hósás könyvéből idézett szavakhoz, azt mondja Hósás könyve, mit cselekedjen veled Efraim, és mit cselekedjen veled Júda, hiszen szeretetetek olyan, mint a reggeli felhő, és mint a korán múló harmat. Ha csak fellángolásaink vannak, ha egy prédikáció nyomán esetleg úgy feltámad bennünk az átmeneti vágyakozás, hogy talán jobb lenne másképpen, de aztán visszazökkenünk a hétköznapok szürke megszokottságába, akkor ez az Isten szeretet igényét úgymond nem elégíti ki. De nem azért, mert hogy ő nem kap valamit, hanem azért, mert az ő szeretete az ilyen emberek esetében nem ér célba. És így fogalmaz a 6. versben, mert szeretetet kívánok, és nem áldozatot. Az Istennek ismeretét inkább, mint sem égő áldozatokat. Az Istennel való ismeret közösséget, valóságos szeretetben gyökerező és szereteten alapuló közösséget, mert erre van szükségünk. És egy úrvacsora azt a kérdést is felteszi, illetőleg így fogalmaz, hogyha magunkat megvizsgálva nem ítélnénk el, akkor nem ítéltetnénk el. Ezért vizsgálja meg magát, hogy úgy igyék és úgy egyék. Hogy vajon az Isten jósága és szeretete helyreállította-e benne a rendet. Visszatalálta az Istenhez. Feltámadt-e a lobogó, lángoló, rajongó szeretet az Isten iránt, amit az Isten szeretete keltett életre. Az úrvacsora ezt vizsgálja. És ha ez a fordulat nem következik be, akkor az úrvacsora megreked a formalitások, a megszokás szintjén, és az Isten óvjon ettől mindannyiunkat. Szívből kívánom, testvéreim, hogy miközben az Isten önmagát megalázva hozzánk fordul, leveti a felső ruháját, kendőt vesz, körülköti magát, és azt mondja nékünk, hogy ha meg nem mos, ha nem engedjük közel magunkhoz, akkor nincs közünk egymáshoz. Ha valaki nem fogadja be az Isten életet átformáló szeretetét, az alkalmatlan marad az életre. Ekkora súlya van mindannak, ami itt történik jelképek formájában. Engedjük közel magunkhoz az Istent. Mondjuk azt, amit az Emmausi úton a tanítványok, térj be hozzánk, beesteledett. Térj be hozzánk és maradj velünk. Legyen az úrvacsorának ez az üzenete, célba érkezett üzenete mindannyiunk esetében. Amen.

Kedves gyülekezet, a mai délelőttön egyetlen verset szeretnék felolvasni a Szentírásból alapigeként, és ennek a versnek a mondandóját szeretném, ha közösen átgondolnánk és megértenénk. János evangéliuma 18. fejezetében a 36. vers, ez a bizonyos vers. Ez egy olyan vers, előre hadd mondjam el talán, amely az egyik legnagyobb horderejű beszélgetés részeként hangzott el, amire a történelemben sor került. Jézus szavait olvassuk majd, amiket Pilátushoz intézett a római hatalom törvényes képviselőjéhez az utolsó napon, élete utolsó napjának kihallgatása során. Ennek a beszélgetésnek volt része a 36. vers, ahol a következőket olvassuk. Felelt Jézus Pilátusnak, az én országom nem e világból való. Ha e világból való volna az én országom, az én szolgáim vitézkednének, hogy át ne adassam a zsidóknak. Ám de az én országom nem innen való. Úgy gondolom, elég egyértelmű és világos ez a beszéd. Nem tudom, mennyire érződött az ünnepélyessége. Végülis egy nagyon nagy kérdésről szól, hogy Jézus országára hogyan kell tekinteni. És egy olyan beszélgetés keretében hangzott el, ahol ez egy központi kérdés volt. Pilátus vetette fel ezt a kérdést, hogy most akkor hova tegye Jézust, hogyan gondolkodjon felőle. Annyit hadd mondjak el a bevezetőben, hogy Jézus egy dolgot állít, de többször ebben a versben. Ugye azzal kezdi, hogy az én országom nem e világból való, aztán ezzel is fejezi be, hogy ám de az én országom nem innen való, tehát ugyanazt mondja kétszer, közben pedig elmondja, mint egy ellenpróbaként hosszabban, hogy mert ha úgy lenne, ahogy nincs, akkor egészen máshogy néznének ki a körülmények, akkor nem lennék itt kiszolgáltatva neked, akkor itt komoly háború, harc kezdődött volna el. Kedves gyülekezet, még egyszer hadd mondjam, hogy önmagukban is ünnepélyesek ezek a szavak, a szövegösszefüggés még fontosabbá teszi, és én azt szeretném, ha megvizsgálnánk most közösen ebben a délelőtti órában, az Isten tisztelet idején, hogy vajon mi volt ezeknek a szavaknak a mondani valója közvetlenül Pilátus számára, akinek ezek elhangzottak, elsőként majd ezzel kezdjük. Utána megvizsgáljuk, hogy van-e valamilyen tágabb, messzebb terjedő üzenet ennek a szakasznak a későbbi korok társadalma számára, emberei számára. És végül majd ott szeretnék talán leghosszabban időzni, hogy egészen személyesen a mi számunkra, itt és most, van-e valamilyen érdemi jelentőség ezeknek a szavaknak, több annál, mint amit a történet magában foglal. Hát hadd kezdjem akkor elsőként a Pilátus szempontjával, ha lehet hívni, tehát hogy Pilátus szemszögéből nézve mit jelentettek ezek a szavak. Annyit hadd mondjak el azok kedvéért, akik talán nem ismerősek annyira ezt a történetet illetően, hogy ugye Jézus Krisztus kihallgatása folyik, halálra akarják adni a zsidó főemberek, ők nem ítélhetnek halálra senkit, ki kell találni valami vádat, amivel halálra tudják ítéltetni. Ők tudják, hogy meg akarják ölni, azért, mert állítólag Istenné tette magát, ez az ő szerintük bűn, valójában ez igazság volt, és ők ezt nem akarták elfogadni. De tudták, hogyha Pilátushoz ezzel állítanak be, hát Pilátus ezzel elzavarja őket, mert ez neki nem tétel, tehát ez nem fér bele a római jogba, meg egyáltalán ne is bosszantsák ilyesmivel. Ezért kitaláltak egy másik vádat, tudnék azt a vádat, hogy Jézus királlyá tette magát, és ezzel a római császár tekintélyét sérti és hívja ki. Ez viszont már nagyon is római hatáskör, és a rómaiak erre nagyon érzékenyek voltak. Ugye ez a létező legsötétebb koncepciós per, amire sor került a történelem, egy olyan alávaló dolog, nem csak azért, mert Jézus ártatlan volt, hanem azért is, mert roppant alávaló ez a két vád. Tudnék, hogy a helyet cserélne a két vád, tehát a zsidók erőt azzal vádolnák, amivel a rómaiak erőt vádolják, és fordítva, akkor nagyon érdekes helyzet állna elő. Tudnék, ha a római uralom ellen uszítana valóban, akkor a zsidók megéljeneznék, mert ugye nekik eleve teher volt a római uralom, tehát ez nem lenne vád. Nemzeti hősként ünnepelnék azért, amiért a rómaiak erőt vádolják. A másikat pedig már mondtam is, hogy ha a rómaiak előtt előcibálták volna ezt a vallási vádat, amiről itt beszéltünk, hogy ő Isten fiává teszi magát, hát legjobb esetben megbeszőzte volna őket Pilátus, hogy ezért felkeltették hajnalok hajnalán. Tehát ezt megint nem lehetett volna keresztül vinni. De ők pontosan kiszámolták, nyilván nem a saját bölcsességükkel, hanem ugye Sátán fiai voltak. Jézus egyszer azt mondta, hogy ti az ördög atyától valók vagytok ezzel a bölcsességgel, hogy itt ezzel vádolnak, ott azzal vádolnak, a zsidóknál ezzel adják halálra, a rómaiaknál azzal adják halálra. Így állítottak be tehát Pilátushoz, és Pilátus feltette a kötelező kérdést, ugye neki ez kötelező volt, feltétlenül logikus volt, hogy most akkor Jézus tényleg király vagy, akkor most hogyan értse ezeket a vádakat. És erre a kérdésre válaszul hangzottak el Jézus szavai, amik ebben a szövegösszefüggésben szemlélve is csodálatosak, mert azt mondta Pilátusnak, hogy Pilátus, az én országom nem e világból való. Figyeljük meg, nem azt mondta, hogy ő nem király, és nem azt mondta, hogy nincs országa.
Azt mondta, hogy Pilátus, ezekben benne van, ezekben a szavakban közvetve, ott rejlik a mondandó, hogy van országom, valóban király vagyok, csak érdekkonfliktus nincs a te országod, meg az én országom között. Mert minden földi hatalom összeütközésbe kerül előbb-utóbb Rómával. Ugye elmondhatjuk, abban a korban ez így volt, hogy addig terjedt a birodalom, ameddig csak tudott, előbb-utóbb úgyis konfliktus lesz. Azt mondta Jézus, hogy az ő országa, amiről egyébként ő sokat beszélt, ha emlékszünk a hegyi beszédben, és a földön járt akkor végül, az Isten országa ilyen és olyan. Az Isten országa ehhez és ahhoz hasonló. Azt mondta, hogy az ő országa az annyira más jellegű, és annyira más síkon mozog, térben és időben, hogy kizárt az érdekösszeütközés Rómával. Mert mások a céljai. Ő nem birodalmat akar, meg nem hódítani akar. Ő eljött egyedül, hogy embereket nyerjen meg az országa számára. Azt mondta, hogy az ő országát majd akkor állítja fel, amikor eljön az ideje. Ez jóval a római birodalom után van. Az ő országa egyébként végül valóban a földön lesz, de hát a mennyek országa végül is. Tehát megint csak területi konfliktus sincs köztük, meg időben sem esik egybe a kettő. Tehát azt mondta Jézus Pilátusnak, hogy kár félnie, kár aggodalmaskodnia, mert nem jelent kihívást Róma számára az ő lénye és az ő mozgalma. Itt annyit hadd jegyezzek meg, ha már itt járunk, és ezeket a tényeket átgondoljuk, hogyha belegondolunk, a keresztényeket sohasem azért üldözték, mert tényleges veszélyt jelentettek a mindenkori államra nézve, vagy hatalomra nézve. Ha alaposan elolvassuk a Bibliát, az Ószövetségben ott vannak a rendelkezések, például egy babiloni fogság idén, amikor idegen országban élt a zsidó nép, hogy igyekezzen annak az országnak a jólétén, amelyikbe elhurcoltatott, tehát ne szabotásban gondolkodjanak, hogy hogyan tehetnének keresztbe, ahogy mondanánk modern nyelven, hanem hogy fáradozzanak azok jólétén, mert attól függ az ő jólétük is. Az Új Szövetség ugyanezeket az elveket erősíti meg, hogy egy igazán keresztény ember az nem forgatja fel a társadalmat, nem indít forradalmat, még a rabszolgaságot sem, ami akkoriban ugye egy berendezkedés volt, egy forma, egy gazdaság és társadalmi forma, azt sem akarja felszámolni. Tehát eleve irracionális volt a gyűlölet a keresztényekkel és Isten követőivel szemben mindenkorban, és ezt azért is tartom fontosnak, mert Jézus itt megfogalmazta ennek az okát, hogy miért irracionális, és semmi értelme nincs, mert nem tud összeütközni a kettő egymással. Az tény, hogy megnyilvánult mindig a gyűlölet, és sokan törtek lándzsát a történelemben az Isten nevében állam ellen és állam mellett, erről szól a történelem, de ezek mind tévedtek Jézus szavai szerint, mert Jézus megmondta, hogy mi az igazság, hogy az ő országa nem innen való. Tehát ne is hivatkozzon rá senki, se amikor támogatja, se amikor ellenzi a mindenkori földi berendezkedést. És ez már át is vezet bennünket tulajdonképpen a második pontunkra, ugye már itt utaltam is rá, hogy nem csak Pilátus személyesen kapott választ Jézus szavait hallva, hanem aki figyelmesen olvassa a Bibliát, aki magát kereszténynek vallja és bibliaolvasónak, annak meg kellett értenie Jézus szavai után, ha előbb nem, bár már előbb is érthette, hogy hogyan is értelmezze az Isten országát, hogy mi a teendő és mi nem teendője Krisztus követőinek. Mi következik tehát ezekből a szavakból a későbbi emberekre nézve, és hát megelőlegezem akkor a következtetést, hogy milyen jogosulatlan igényt és hivatkozásokat tesz semmissé Jézusnak ez a néhány szava. Azt mondhatjuk, hogy ha valaki az Isten országát akarja építeni, itt ezen a földön, akkor az a fából vaskarikával próbálkozik. Ugye bocsánat a szó, de erről van szó. Jézus azt mondta, hogy nem innen való, tehát itt nem is megvalósítható, és nem is megvalósítandó. Ezen a földön nincs értelme, nincs helye, mondhatom nyugodtan, hogy nem is szabad, és nem is lehet, és értelmetlen az Isten országát építgetni. Ja, azt jegyeztem fel magamnak, hogyha egyszer Jézus azt mondta, hogy nem innen való az országa, ha egyszer ő nem aspirált arra, hogy itt országot szerezzen, csak megjegyzem, hogy János evangélium a 6. fejezete azt mondja, hogy őt királlyá akarták tenni, tehát nem ő akart király lenni, őt akarták király tenni, éppen hogy azt mondta, hogy ő nem akar király lenni. Tehát egyértelmű a magatartása, de azt is bizonyítja, tehát, hogy ő nem akart itt a földön országot alapítani. Ha ő elítélte az erőszakos eszközöket, ugye emlékezzünk Péter apostolra, aki kardot ránt, és meg is sért valakit, ugye egy fület levág egy ott jelenlévő valakinek a fülét a Jézus elfogatásakor, és Jézus azt mondta, hogy tegye el a kardot, mert nincs helye kardnak. Ugye erre hivatkozik aztán Pilátusnak, és hivatkozhat nyugodtan, hogy ha én úgy gondolkodnék, ahogy a földi emberek gondolkodnak, akkor hát nekem itt lenne egy tömeg, aki mögöttem áll, aki kész fegyvert ragadni, de én magam tetettem el velük a fegyvert, mert nem innen való az én országom. Hát ha ezt mind számba vesszük, Jézusnak a szavait, Jézusnak a következetes magatartását, az elutasító magatartását az ilyen törekvésekkel szemben, akkor kérdezem én, hogy akkor ki merít az Isten országát építgetni ebben a földi történelemben? Megmondom a választ is hamar, hogy sokan.
sokan, ha figyelünk. Régen is így volt, és most is. Nagyon sokan hivatkoznak Istenre, kereszténységre, keresztény berendezkedésre van szükség. Biztosan hallottuk, halljuk, és egyre többet fogjuk hallani a Biblia szerint azt, hogy a társadalmat jobban át kell járni a vallásosságnak, méghozzá nem az egyének lelki ismerete szintjén, hanem a struktúra szintjén, a berendezkedés szintjén, a kormányzat szintjén. És azt mondhatjuk, hogy valahányszor ilyet hallunk, nekünk legalábbis tudnunk kell azt, hogy itt valami sántít, mert Krisztus, akire hivatkoznak, azt mondta, hogy ő ilyenből nem kér. És hogyha valakitől ilyet hallunk, nyugodtan mondhatjuk, hogy János 18:36, bocsánat, ilyen röviden mondom, hogy azt kell elolvasni. És ez helyre teszi, hogy itt valami nem stimmel. Én azt gondolom, hogyha valaki mégis erre törekszik, akkor az a legjobb esetben olyan kisiklás lehet, mint a Zebedeus fiai esetében volt. Nem tudom, emlékszünk-e, ugye János és Jakab voltak a Zebedeus fiai, és azt kérték Jézustól, hogy eljön az ő országában, az édesanyjuk kérte pontosabban, de hát nyilván a fiúk tudtával, hogy hagy üljön egyik a jobb, a másik meg a bal keze felől. Hát egy kicsit ott azért mégiscsak betölteni az őket megillető helyet, hogy nem mondjam, a dicsőségben sütkérezni. És hát Jézus azt mondta, hogy nem tudják, hogy mit kérnek, ez nem az ő dolguk, sőt nem is az ő dolga eldönteni, ez a mennyei atyáé lesz, de ez biztos, hogy rossz vágányon vannak, amikor ebben gondolkodnak. Tehát én azt gondolom, hogy lehetnek sokan olyan emberek, akik lehet, hogy őszinték a maguk nemében, és úgy próbálják Isten országát építgetni itt a földön, hogy így mondjam, barkácsolni, mert ez Istentől nem jöhet, ez csak emberi barkácsolás lehet. De hát legalábbis jóhiszemű tévedésben vannak. Ugyanide sorolnám, lehet, hogy meglepő, de Júdást is ide sorolnám, aki tudjuk, hogy tehetséges ember volt, és úgy gondolta, hogy az őt megillető tehetség arányában majd ő is kap valami komoly pozíciót a Krisztus országában. És azt is tudjuk közvetett utalásokból a Bibliából, hogy a kiábrándultságának, a Krisztussal szembeni kiábrándultságának a legfőbb oka az volt, hogy Jézus nem élt a lehetőségekkel, nem fogadta el a királyságot, amit felajánlottak neki. Tehát látta Júdás, hogy az a karrier, amit elképzelt magának, Jézus árnyékában, ahogyan Jézus majd ugye hát a társadalomban halad előre, ő pedig majd mellette, ugye, mint egy szoros tanítvány, látta, hogy hát ez kudarca van ítélve ez a várakozás, mert Jézusból nem lesz semmi az ő fogalmai szerint. Tehát nem lesz király, nem lesz előkerő, nem lesz magas társadalmi rangja, következésképpen neki sem. És én gondolom, hogy nagyon sokakat kísértett az a gondolat, akik az Isten országát itt építik, hogy majd itt összeeszkábálnak valamit, amiben ők majd talán valami hát komoly helyet töltenek be, és ők még mindig a jóhiszeműek. Miért mondom azt, hogy jóhiszeműek? Mert sajnos van egy rosszabb lehetőség is, még ennél is lehet rosszabb, azért talán meglepő, hogy a Júdást a jóhoz soroltam, de van rosszabb. Tudnék, amikor esetleg emberek úgy akarnak Isten országát építeni, hogy végül magára az Istenre sem tartanak igényt benne, csak felépítenek egy hierarchiát, és aztán betöltik a kulcspozíciókat, mint ahogy a zsidó főpapok tették egyébként Jézus korában, hogy az az Isten népe volt, csak mert az Isten elküldte az ő fiát, aztán, hogy de ő ne jöjjön, majd ők egyedül. Ez is egy létező megközelítés lehet és indíték lehet. A lényeg ugyanaz, és ezt nekünk látnunk kell, és minél több emberrel láttatni kell, hogy Jézus azt mondta, amit az alapigényben is olvasunk, hogy az én országom nem e világból való. Még valamit hadd egyezzek meg, hogyha megnézzük a szöveget, hogy ez az egy vers háromszor mondja ugyanazt, azt mondtuk. Ugye egyszer állító formában, egyszer egy hipotézissel középen, ugye, hogy mi lenne, ha úgy lenne, ahogy nincs, aztán megint a biztonság kedvére elmondja állító formában. Hogy kérdezem meg, hogy ha olvassuk Jézus szavait, találkozunk benne ilyen bőbeszédűséggel, vagy szóval ő nem az a valaki volt, aki nem volt ura a szavaknak, aztán, hát most néha megismétli magát. Az, hogy ő háromszor elmondta ugyanazt, az jelent valamit. Az azt jelenti, hogy ez egy kóros törekvés lesz az emberi társadalomban minden időkben, és ő háromszor ütött ugyanarra a fejére a szögnek, hogy értsük meg, hogy ezt nem. Nagyon nehéz az embernek ezt befogadni, lenyelni, az agyába nehezen fogan meg ez a gondolat, és ezért inkább elmondta többször, hogy nem, mert ha úgy lenne, akkor mi lett volna, de nem az volt az ő esetében sem, tehát nem, értsük meg, hogy nem. Nagyon mélyen el kell ezt ültetni az emberek értelmében. Azt gondolom azonban, hogy a legfőbb mondani valója, ami a saját hatáskörünk is, mert ez nem a mi hatáskörünk, hogy emberek hogy gondolkodnak, segíthetünk, de végül ők döntenek. Azonban a legfőbb tanúság mégis az, ami számunkra a Pilátusin túl és ezen a törekvésen túl, amiről beszéltünk, hogy vajon nekünk egyénileg a mi életünkben mit jelentenek ezek a szavak. Ja, azt mondtam, hogy valamit el akar oszlatni Jézus egy gondolkodásmódot. Az előbb arról beszélünk, hogy ez lehet egy politikai, vallási törekvés, minden korban volt, van és lesz is, de vajon nincs-e valami eloszlatni valója ezeknek a szavaknak a mi életünkben is? Ami lehet, hogy nem egy törekvés, de egy helytelen gondolkodás adott esetben. Ha ebből a szempontból olvassuk most ezeket a szavakat, elég talán az első
kijelentést olvasni újra a három közül, hiszen ugyanazt mondja, az én országom nem-e világból van, azt mondta Jézus. Van-e annak valami következménye, ami személyes életünkre nézve? Ha csak logikailag nézem is. Aztán az nyilván azonosulni kell a lelkemben. Hát gondoljuk meg, ez röviden annyit jelent, én azt így haz,

Most akkor itt vagyunk itthon, itt rendezkedünk be, vagy nekünk ezen túlmutató céljaink vannak. Én szerintem talán ritkán gondolkodunk el ezen, de ezek a szavak, ezek megkerülhetetlenül szembesítenek bennünket ezzel a ténnyel. Az a kérdés, hogy átlátjuk-e, átérezzük-e ennek a következményeit, és hogyan ítéljük meg a mi alapvető gondolkodásunkat, berendezkedésünket, szemléletünket ennek a hátterén. Én azt gondolom, hogy a legfontosabb, ami ezekből a szavakból következik a mi életünkre nézve, az a tudatnak, a szemléletnek és a felfogásnak az átformálása. Egyébként én úgy gondolom, hogy a kereszténység, meg minden más dolog is attól függ, hogy hogyan gondolkodunk. Szokták mondani, hogy a lét határozza meg a tudatot, ez is igaz, de fordítva is igaz, hogy a tudat meg meghatározza a létet. Mert ha máshogy gondolkodunk dolgokról, akkor máshogy fogunk berendezkedni. Jézus szavai azt jelentik tehát, hogy mi nem lehetünk ebből a világból valók. Ugye csak szóban idézem, Pál apostol például ír olyat, hogy ha újonnan születtünk a Krisztussal, akkor az odafelvalókat keressük, ne a földieket. Nagyon érdekes ez a vers, nemrég erről hirdettem ígét egy másik gyülekezetben, és hogy elgondolkoztam, hogy azért erős az a ha az elején, ha meggondoljuk. Nem? Azt mondta, hogy ha újonnan születtünk a Krisztussal, ha ez megtörtént, akkor az odafelvalókat keressük, ne a földieket. Ha mi azt tapasztaljuk, hogy mégsem az odafelvalókat keressük, hanem a földieket, vagy a földieket is, akkor nem lehetséges, hogy valami baj van a mi újjászületésünkkel. Legalábbis jelenleg. Tehát nem a múltat kritizáljuk, de hogy most valami nincs a helyén, a ha az erre utal. Hogy ez milyen erős ez a szempont, ezt szeretném alátámasztani. Nemrég nagy élményt jelentett nekem, tényleg a szószoros értelemben Péter apostol levelének az olvasása, ajánlom mindenkinek, én nagyon sok időt töltöttem vele, és ott feltűnt valami. Hát ugye az első levél, első fejezet, első verse, ez az üdvözlés meg a bemutatkozás. Általában ezekkel úgy vagyunk, hogy hát ezek olyan szépek, mint általában a bemutatkozások, meg az üdvözlések, aztán olvassuk a lényeget. Szerintem itt a lényeg az első versben, nekem feltűnt. Igen, jól látok, igen, látom, valaki már mondja, hogy mi a lényeg. Az. Én elolvastam ezt a verset, nem tudom, kinek mi tűnik fel, vagy mi tűnhetett fel, nekem kitaláljuk-e. Azt mondja, Péter Jézus Krisztusnak apostola a Pontusban, Galáciában, Kappadóciában, Ázsiában és Bitíniában, hát nyilván eddig értjük meg, ki ír, kiknek ír, azok hol laknak, kik a címzettek, és azt mondja, az elszélet jövevényeknek. És hát ezzel úgy voltam, hogy hát most ez egy bemutatkozás, és olvastam a levelet, nem kerestem hozzá, teszem, tehát nem volt szempontom, csak úgy feltűnt, hogy egy szó mit keres ott, az utolsó. Miért nem testvéreknek ír? Vagy keresztényeknek, vagy nem is tudom, mi pont, vagy szenteknek. Ugye sokszor így fogalmazott a Pál apostol, hogy a szenteknek. Mi az, hogy a jövevényeknek ír? És elgondolkodtam, hogy mihez képest jövevények ezek a jövevények. Hát tényleg Galácia, Kappadócia, Ázsia, tehát ezek idegen tartományok voltak, de aztán belegondoltam, hogy nincs értelme földrajzilag gondolkodni abban, hogy jövevények lennének, és végül kiderült, hogy csak egy értelme van ennek a dolognak, hogy Péter azt mondja, hogy akiknek ő ír, akik neki hittestvérei, akikkel azonos szemléleten van, azok tulajdonképpen idegenek, jövevények, vándorok ebben a világban. Teljesen mindegy, hogy melyik tartományban élnek. Írhatta volna Júdeába, és csak nem oda címzett éppen. Azok jövevények. Most jön a következő, amivel alátámasztanám a dolog fontosságát, a 17. verset, ugyanebből a fejezetből. Tehát ugyanebben a fejezetben járunk, egy másik vers. Azt mondja Péter apostol, ha atyának hívjátok őt, aki személyválogatás nélkül ítél, kinek-kinek cselekedete szerint, félelemmel töltsétek a ti jövevénységetek idejét. Nem véletlen volt a Péter szó használata. Tehát ez egy gondolkodásból fakad, ez egy szemléletből fakad. Azt mondja, így tekinti magát, így tekintsétek ti is magatokat. Ti jövevények vagytok. Itt megállnék egy picit, hogy jó jövevénynek lenni? Általában. Nemrég voltam egy kiállítás megnyitni egy faluban, egy Tóth falu volt, valahol itt a Pilisben. Beszélgetem, egy aranyos nő volt, aki ott segített nekünk, meg a házigazda volt, és mondta, hogy ó, hát nagyon zárkózott a falu, azt mondja, hogy ha valaki oda betelepül, az azért gyötment marad. Mondja, az ő férje már 30 éve lakik ott, de soha semminek meg nem választott. Azt mondja, most polgármester lett az igazán, mondom, az azért mégis valami, nem? Faluban. De ott ez 30 évbe telt. Szóval nagyon nehéz volt levetkőzni, legyőzni ezeket az előítéleteket. És azt hiszem, ismerjük mindjárt azt, hogy sokszor még rossz szándék nélkül is, de nagyon nehéz az idegen elfogadni, és következőképpen az idegen szerepét betölteni, tehát idegennek lenni valahol nem egy kívánatos dolog. És Péter apostol azt mondja, hogy el kell fogadnunk azt, hogy ha mi egy más világ törvényei szerint élünk, mi egy más várakozásban élünk, mi nekünk más tengelyen forog az életünk, ha lehet így mondani, akkor mi bizony itt nem lehetünk mások, csak jövevények. Még egy verset szeretném ezt alátámasztani, a második fejezet 11. verse, tehát ugyanez a levél, még csak másfél fejezetet haladtunk gyakorlatilag, és már harmadszor írja azt Péter apostol, hogy szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket.

Tehát ebben a minőségben szólít meg, mint jövevényeket és idegeneket, na itt kimondja végre, hogy idegenek is, azért jövevények, hogy tartóztassátok meg magatokat a testi kívánságoktól, amelyek a lélek ellen vitézkednek. Vagyis azt mondja az apostol, ez már nem lehet véletlen, már harmadszor mondja, hogy mi bizony nem vagyunk mások, ne akarjunk többek lenni. Jövevények vagyunk, kérdés, hogy ezt el tudjuk-e fogadni, fel tudjuk-e fogni, magunkévá tudjuk-e tenni ezt az állapotot és ezt a szemléletet. Itt szeretnék egy rövid kitérőt tenni csak a rendkedvéért, mert aki figyelmes bibliaolvasónak feltűnhet egy látszólagos ellentmondása a Bibliában. Szeretnék erre kitérni, és fel is oldani, mert nagyon tanúságos. Tudnék, a jövevény állapotunkról Pál apostol is szól az Efézusi levél 2:19 versében, ahol Pál apostol meg azt írja, hogy azért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek és cserédei az Istennek. Olyan, egy jó bibliolvasási gyakorlat, hogy aki felszínesen olvassa, azt mondja, hogy kérem, Péter és Pál apostol ellentmond egymásnak, nem? Mert Péter már harmadszor írta, hogy jövevények vagyunk, mire Pál közli velünk, de hát, hogy mi nem vagyunk jövevények. Nincs ellentmondás, hanem egy csodálatos összhang van és harmónia, figyeljük meg a Bibliában, mert Péter miről beszél, hogy mi jövevények vagyunk immár a világ számára. A legtöbb ember úgy jár, mint az idézett polgármester, hogy először jövevény lesz, aztán meg otthonos, vagy belföldi, vagy nem is tudom, minek mondják, ott helybeli, tiszteletbeli, vagy valós, beérik. Azt mondja, hogy a mi életünk meg pont fordított utat jár be, mi beleszületünk ebbe a világba, először itt vagyunk itthonosak, otthonosak, és aztán egy más meggyőződésre jutva az Isten lelke munkája nyomán, egyszer csak elidegenedünk az állapotoktól, a körülményektől, az életrendtől, és ettől jövevénnyé válunk. Pál apostol meg arról beszél ebben a versben, ha megfigyeljük, hogy nem a világ szempontjából beszél az állapotunkról, hanem a menny szempontjából nézve, azt mondja, meg fordítva volt. Azt mondja, először voltunk jövevények, kívülállók, nem voltunk az Isten országának a részesei, az üdvösség reménységében nem éltünk, de azt mondja, azért immár nem, az immár nem, az azt jelenti, hogy mert ez volt, de most már nem ez van, most már nem vagytok jövevények és zsellérek a menny szempontjából nézve, hanem polgártársai a szenteknek és cselédei az Istennek. Magyarul azt mondja ez az ige, ezt másért is mondja a Biblia, hogy nem lehet két úrnak szolgálni, tehát vagy itt vagyok zsellér, és ott vagyok jövevény, vagy fordítva. Azt mondja, elkezdjük a mi életünket ezen a földön benszülöttként, ha lehet így mondani, otthonosan a bűnvilágában. Idegenek és jövevények vagyunk az Isten országa szempontjából nézve. Aztán, ha a megtérés tapasztalatát átéljük, megváltozik a helyzet, mind idegenebbül érezzük itt magunkat, nem egy kényelmes érzés, hozzáteszem, de így van rendjén. Ez a helyes, ez az egészséges. És azt mondja, immár nem vagyunk az Isten szempontjából jövevények. Ugye azt hiszem látja mindenki, meg érti mindenki, hogy itt nincs ellentmondás, hanem pontosan egymásba illeszkednek ezek a gondolatok, csak figyelmesen kell olvasni. Mi következik abból, hogyha valaki jövevény, és ennek a tudatában van? Van egy ismerősöm, aki most azt hiszem Koszovóban szolgál ENSZ misszió keretében, tehát ilyen fél évre elment, és ugye elgondolkoztam az ő példáján itt, amikor erről a szakaszról gondolkodtam otthon, hogy nagyon sokan vannak, akiket a kötelességük olyan helyre szólít, ahol nem szívesen vannak, mert az életkörülmények nem olyanok, meg a higiénia, meg a perspektívák, tehát esze ágában nem lenne ott letelepedni. Miért csinálják? Mert megéri. Elmegy, kibírja, és mi érteti őket általában, hogy leketyeg az a, mint neki fél év, meg nem tudom kinek, menj meg külszolgálatba, kinek milyen idő adatik, és utána végre oda mehet, ahova menne szíve szerint amúgy, és csak neki ilyen az élete. És az jutott eszembe, hogy valami ilyenről szól ez is, hogy mi úgy vagyunk jövevények, hogy nem kilátástalanul meg reménytelenül, hanem azt mondja, hogy mi tudjuk, hogy jön majd egy másik, amiről Jézus beszélt, hogy az ő országa nem innen való, de van, meg lesz, és bizonyos, és mi arra várunk. És mi nem itt akarunk berendezkedni, nem itt akarunk boldogok lenni, jó, hogyha adatik az Istentől kegyelem, hogy itt imák is hangoztak el ugye a hálaadás jegyében, de a mi céljaink ennél messzebbre mutatnak, kívánatosabbak, és az a cél, amire várunk, ad nekünk erőt ahhoz, hogy elhordozzuk az itteni nehézségeket, az átmeneti állapotot. Mondok még egy nagyon szép jövevény példát, most jutott eszem nekem is a Bibliából, ugye, amikor Izrael vándorolt Kánaán felé, hát igencsak jövevények voltak a Szín pusztájában. Nem is nagyon örültek neki, tudjuk, ugye 40 év ott tölt el nekik a pusztában. Mi kellett volna, hogy őket éltesse? Hát az, hogy végül az ígéret földjére mehetnek be a tejelmézzel folyó Kánaánba. Tulajdonképpen ugyan erről szól a Biblia minden ember esetében, egy előkép Izrael története, hogy mi jobb és kívánatosabb célra várunk, addig nehézségeink vannak, de mi tudjuk, hogy miért vállaljuk a nehézséget, és miért szenvedjük el.
Az az egészséges, ha az ember nem rendezkedik be se gondolatban, sem másként itt. Visszatérve az én első példámhoz, a hétköznapihoz, és gondoljuk el, hogyha valamelyik katona azt mondná mondjuk a Irakban, vagy valahol, ahol szolgálnak ezek az idegen alakulatok, hogy hát ő már nem bírja kivárni, mert ki tudja, hogy mikor jön az, amikor őt leváltják. Ő már ott letelepszik, beházasodik, vállalkozást indít, és akkor ott beleéli magát, hogy most már ő ott marad. Tehát feladja azt a lehetőséget is, hogy ő valaha visszatérjen abba, amit egyébként eredetileg várt. Hát balga embernek tartanánk biztos, meg hogy nem bírta ki, meg hát ennyit nem bírt ki. Hát ugyanez a kérdés velünk kapcsolatban is, hogy tudunk-e úrrá lenni ezeken a késztetéseken, és meg tudunk erősödni abban, hogy a mi céljaink, az érdekeink, a szempontjaink, azok e világon fölül állnak. Jézus Krisztus azt mondta Máté evangéliumában, hogy ne gyűjtsünk magunknak kincseket a földön, ahol a rozsda és a moly megemészti. Én nem tudom, hogy hányan gondolkoztak el ezen, de ezen el kéne gondolkozzunk. Bocsánat, hogy mondok egy megjegyzést, csak eszembe jutott, hogy manapság most már az ipar is olyan kacatokat gyárt egyébként, hogy már a rozsdát be se várja, tehát magától tönkre megy. Tehát egy olyan, bocsánat, de tényleg így van, más okból kellett ilyenekről beszélnem, és úgy belegondoltam, hogy hát soha ennyire nem szembesültünk azzal, hogy mennyire mulandó minden, nem? Tehát régen még voltak strapapíró cuccok, ha szabad így mondani, most már az sincs. Tehát ez is azt érzékelteti, hogy itt úgyis minden elvész. A bűnözés erősödik, borzasztó dolgok történnek, ha más nem, ez is józanít bennünket, hogy Jézus szavai tényleg szó szerint értendők, hogy nincs értelme. Tehát itt nincs értelme ilyen értelemben berendezkedni. Mind mérhetjük azt, hogy hányadán állunk ebben a kérdésben? Mert szerintem ezt mérnünk kell. Tehát egy nagyon fontos dolog, hogy őszinték legyünk magunkhoz, és meg tudjuk mondani magunknak, én szeretnék mindenkit erre buzdítani, akik itt vagyunk, hogy Jézus szavait újra gondolva, hogy az én országom nem-e világból való, tegyük fel azt a kérdést magunknak, hogy én ebben a jegyben gondolkodok? Pláne élek utána, de a gondolkodásnál kezdődik a dolog, vagy nekem is egy intés az, amit Jézus Pilátusnak mondott. Mind mérhető, meg hol érhető tetten az, hogy mi tényleg abban az országban gondolkodunk-e már? Hát az elsőként hadd idézem a Kolossé levél 3. fejezet 1. versét, amire már hivatkoztam is. Azt mondta Pál apostol, hogy ha mi tényleg megtértünk, és feltámadtunk a Krisztussal a lélekben, akkor keressük az odafelvalókat. Ha úgy érezzük, hogy ez nem így van, akkor baj van. Tekintsük egy visszajelzésnek, egy elgondolkodható körülménynek. Aztán egy másik dolog, nyilván nem teljes értékű a felsorás, csak néhány alapvető gondolat, nagyon jól mutatja azt, hogy mi hol járunk lélekben, hogy mi az, ami bennünket bosszant, meg izgat, meg mi az, amit problémaként magunkévá teszünk, meg nem teszünk magunkévá. Nagyon sokszor tapasztalom magamon is hozzáteszem, én ezzel sokat küszködök, hogy dohogok dolgokon, hogy miért van így, miért van úgy, miért van kátyú, miért annyi kátyú van, csak példaként mondom, azt mindig találja az ember. De rengetegféle dolgot magunkévá tehetünk. Ugye egyszer valaki azt mondta nekem, hogy azt vette észre, hogy még testvéri beszélgetésekben is sokszor eljutunk oda, hogy bosszankodunk közállapotokon, társadalmi körülményeken, politikai helyzeten, meg ilyesmin. És teljesen igaza volt, azt mondta, hogy de hát ezek nem a mi problémáink. Nem azt mondom, hogy közömbösek legyünk, figyelj, ezt hagyd tegyem rögtön hozzá ezen a ponton, hogy az, hogy mi kívül és fölül állunk ezeken a kérdéseken, az nem azt jelenti, hogy részvétlenek vagyunk és közömbösek vagyunk. Jézus példája mértékadó, mert Jézus sohasem volt közömbös az emberi problémák iránt, a társadalom iránt, de sose ártotta bele magát a társadalmi kérdésekbe, ha megnézzük. Tehát mindig részvételes volt, mindig segíteni akart, mindig gondoskodni, csak sose arról a végéről akarta megoldani a társadalmi problémákat, ahonnan mi akarjuk, hogy csináljunk forradalmat, vagy szóval valami, legalább bosszankodjunk rajta, hogy mi van. Nem a mi dolgunk állást foglalni e földi konfliktusokban, nem a mi dolgunk, hogy magunkra vegyünk olyan dolgokat, amik nem a mi dolgaink, mert hogy a mi országunk az nem ebből a világból van. Erre mondja, ezt az ember nagyon tudja sajnálni a küzdelmeiért, az emberiséget próbál segíteni, de nem érzem magaménak olyan értelemben a problémát, hogy az én életemben ez valamit segít vagy megold. Én azt gondolom, hogy nagyon nehéz megőrizni magunkat ezen a ponton. Kimondhatjuk azt, hogy elég gazdagon ellát bennünket az élet bosszantani, bosszúságokkal, meg ilyen problémákkal, és hogyha mi magunk nem vigyázunk, akkor lesz mindig mind bosszankodnunk. Tehát arra ne várjunk, hogy elfogy a bosszankodni való, és akkor majd békességünk lesz, mert ez valószínűleg nem fog bekövetkezni. Mert fordítva igaz, hogyha nekünk megalapozott és komoly a reményteljes várakozásunk a jövőre nézve, az már itt a földi életben is boldogságot és békességet tud adni, mert hogy mentesülök ezeknek a terheknek a hordozásától, nem veszem magamra ezeket a problémákat. Adjunk erre egy egészen szép és személyes példát, már úgy értem, hogy én éltem át, de nem én vagyok a középpontjában. Volt itt egyszer egy lelkész testvérünk az Egyesült Államokból, hát már több mint 15 éve, szegény már nem is ér egy baleset következtében elhunyt,
És én pár napig én voltam a kísérője itt a városban, meg tolmácsoltam neki alkalmakon. És mai napig emlékszem rá, a Krisztina körúton vártunk a villamosra, már besötétedett, beszélgettünk, és egy olyan amerikai volt, akit tiszteltem nekem, megmondom, hogy vannak néha gondjaim a nemzettel, de egy olyan felvilágosult valaki volt, meg sokat utazott, meg olyan értelmes ember volt, és miután sokfelé járt, én megkérdeztem tőle, hogy ő hol szeretne lakni, hogyha ő választhatna. Tehát úgy értettem, melyik országban. Ugye olyan szívesen adtam egy amerikai szájából azt, hogy nem Amerikában, mert általában ők nagyon büszkék az országukra, és én nekem nagyon nem tetszett, mikor ott jártam. És reméltem, hogy majd mond valami ilyet. Na, most magamat leplezem le ezzel, de ez volt a kérdés mögött, hogy na jó, hol szeretne lakni, és mondott egy olyan választ, hogy engem teljesen leforrázott, és egy életre kioktatott, már nem a szándéka szerint, hanem a hatásában. Mert amilyen természetesen én megkérdeztem tőle az elmondottak hátterén, hogy ő hol szeretne lakni, ugyanazzal a természetességgel válaszolt, hogy ő a mennyben. És akkor gondoltam, ott állok a villamos megállóba a válaszommal, és gondoltam magam, hogy milyen igaza van, és én úgy szégyeltem magam, de azért annyira nem, hogy ne mondjam el itt ugye a jelenlévőknek, hogy hát de nincs igaza. Hogy az ember úgy van vele, hogy most ebből mit válasszak? Hát ebből kiválasztom a legjobbat, mert nekem azt tetszik a legjobban, másnak más tetszik. De ahhoz képest, ami az Isten országa, hát elenyésző a különbség. Hát ezzel nem szabad szóba állni. Tehát nekünk nem ebben kell gondolkozni, nem ezekben a kategóriákban, nem ezekben az országokban. Ez is alkalmas tehát annak a mérésére, hogy mi hogyan állunk ebben a kérdésben. És még sok mindent sorolhatnánk, de az idő sem engedi. Én még egy néhány kérdést szeretnék feltenni. Elsőként azt, hogy mit jelent a gyakorlatban az, hogy mi az odafelvalókkal foglalkozunk. Én két pontba ágasztatnám el a választ erre a kérdésre. Az első az az, hogy nekünk foglalkoznunk kell azzal, ami nem látható, de annál fontosabb. Itt szeretnék felolvasni egy idézetet. A Nagy küzdelem vagy a korszakok nyomában című könyvünknek az 535. oldalán találjuk ezt. Azt írja itt a szerző, hogy a világtörténelem legünnepélyesebb időszakában élünk. A földön élő tömegek sorsa nem sokára eldől, tudnék jön az is, az ítélet ugye közel van. Saját jövőnk és mások üdvössége múlik azon, hogy mi most hogyan élünk. Szükségünk van Isten lelkének a vezetésére. Krisztus minden követőjének komolyan meg kell kérdeznie, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Meg kell magunkat találni böjtben és imában az Úr előtt, és sokat kell elmélkednünk Isten ígéjén, különösen az ítélet jelenetein. Nem is olvasom most tovább. Azt hiszem, értjük, hogy mire gondol. A Biblia elég világosan mondja azt, hogy lesz vége a világnak, lesz ítélet előtte. Pál apostol azt mondja, hogy mindenkinek számot kell adni arról, amit ebben a testben cselekedett jót, vagy gonoszt, mindnyájunknak, akik itt vagyunk, és a többieknek is persze, és azt mondja, hogy ez közel van. A Biblia leírja azt, hogy mi történik a mennyben, van fogalmunk arról, hogy ott hogyan fog ez megtörténni, nagyjából a lényeget tekintve, és azt mondhatjuk, hogy az odafelvalókkal törődni az annyit jelent, hogy most bocsánat, hogy ilyen modern kifejezés használ, de képben lenni, együtt gondolkodni, együtt lépni lélekben, ennek a hatása alatt élni, nem elfeledkezni róla, nem engedni, hogy a hétköznapi dolgok kimossák az emlékezetünkből ezt a súlyos tényt, ellenkezőleg minden körülmény ellenében, ennek a jegyében élni és gondolkodni. Ez tehát az egyik, ahogyan mondtam, hogy kettőt szeretnék mondani válaszként, ez az egyik, ami nem látható valóság. A másik, amit viszont tudhatunk, igaz, nem a mostani, hanem az eljövendő üdvösségről. Ugye azt szoktuk mondani, hogy keveset tudunk az üdvösségről, keveset mond a Biblia, ez igaz. Tehát viszonylag szűken osztja meg velünk a jövőről a képeket, de mégis megosztja, és nagyon fontos ezekkel tisztában lenni, ugye két az Efézusi levél végén találjuk, Pál apostol azt mondja, amikor a hívő ember fegyverzetéről szól, azt mondja, hogy vegyük fel az üdvösségnek a, nem tudom, emlékszik, aki miét, sisakját. Hát a sisak elég fontos. Úgy gondolom, tehát nagyon sokféle ilyen védő felszerelés van. A sisak szerintem a legfontosabb, mert hát az magát a fejet védi. Még a motorosnak is kell, ugye nem csak a katonának. Amikor Pál apostol beazonosítja, hogy mi az üdvösség, a sokféle lelki védelem közül, amit ott felsorol, ami védi az embert a maga hívő útján, vagy éppen hát fegyver a kezében, akkor azt mondja, hogy az üdvösség tudata, ennek a szem előtt tartása az nem kevesebb, mint a sisak, ami megvéd a legsúlyosabb csapásoktól, és ami ránk zúdul az életben, és a legnagyobb nehézségektől. Azt mondja, hogy aki az üdvösséget tartja szem előtt, az jobban fogja elhordozni és eltűnni, el tudja hordozni, akármi zúdul rá az életben. Az a kérdés, hogy hogyan ápoljuk mi az üdvösség tudatát, ha egyszerűen keveset tudunk róla. Hát keveset tudunk, de én most a hátrévő időben egy pár dolgot azért hadd idézzek, csak utalásként vagy kivonatosan.
mit tudhatunk az üdvösségről. Ugye azt mondja az ige, hogy új eget, új földet várunk, amelyekben igazság lakozik. Hát ez a legfontosabb annak, akinek itt már elege van az igazságtalanságból, de ennél tárgyszerűbb is tud lenni, ennél konkrétabb is. Az ige Ézsaiás 65:21-22, hogy házakat építenek és bennük lakoznak, szőlőket plántálnak és eszik azok gyümölcsét, nem úgy építenek, hogy más lakjék benne, nem úgy plántálnak, hogy más egye a gyümölcsöt, mert mint a fáké, olyan hosszú lesz a népem élete, és kezeik munkáját elhasználják választottaim. Tehát azt mondja, hogy volt ilyen, persze, hogy mindig ültettek, megépítettek, sőt a végidőben is mond éppen hasonló dolgokat, de azt mondja, hogy most olyan hosszú lesz az életük, gyakorlatilag örök életük lesz, hogy maguk élvezik, nem veszi el tőlük senki, nem lesznek társadalmi felfordulások, meg zűrzavarok, és nem vész el semmi, nem pusztul el semmi, túlélik a kezeik munkáját, hosszú lesz az életük. Aztán azt olvassuk János evangélium a 14. fejezet 2. és 3. versében. Azt mondta Jézus, ez a búcsúzás jegyében hangzott el, már a tanítványaitól búcsúzott, az én atyámnak házában sok lakóhely van, ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. És ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Tehát azt mondja, az én atyámnak házában sok lakóhely van. Azért megyek el, hogy előkészítsem. Tehát itt valóságos helyre utal, és amit elő akar készíteni. Aztán vannak még itt szakaszok, csak utalnék rá, nem olvasom, mert hosszú. Ézsaiás 11-ben a 7-től 9-ig, ahol leír, az elég jól ismert, csak hivatkozok rá, hogy a tehén és az oroszlán, a tehén és a medve együtt legelnek, meg az oroszlán, meg a kecskefiak, és magyarul egy hihetetlen kép, hogy a ragadozók és a zsákmányállatok zavartalan békességben vannak egymással. Az ember vágyik ilyen helyre, mindig a gyerekeinek is ugye erről mesél, milyen szép lesz, meg milyen jó lesz. És azt mondja a Biblia, hogy igen, és ez valóság, és így képzeljük el, és ez a lényeg, hogy megszűnik az ellenségeskedés, megszűnik a pusztítás. Azt mondja a jelenések könyve, hogy nem ártanak és nem pusztítanak sehol szentségemnek hegyén, mert teljes részen a föld az Úr ismeretével. Egy dologra hagyj térjek még ki konkrétan, mielőtt a befejezésre térnék, ugye, mert sokan úgy gondolják, hogy hát az üdvösség az nem biztos, hogy egy kívánatos dolog, mert valahogyan életidegennek éljük meg. Egyszer azt hallottam is egy ige hirdetésben sok évvel ezelőtt, hogy sokan úgy képzelik el az üdvösséget, hogy nagy hideg templomokban, fehér ruhákban naphosszat énekelni kell a kórusba. Tehát most ez így hangzott el, és úgy vagyok, hogy lehet, hogy van benne igazság, hogy sokakat ez elrémít. Vigyázni kell, hogy ne legyen képzelgés, ami elképzelésünk az üdvösségről. Ilyet nem mond sehol a Biblia, de egy tipikus dolog, hogy sokan azt hiszik, hogy ez egy olyan szent élet lesz, hogy már felüláll ami földi törvényszerűségeinken a gyakorlat. Tehát például az, hogy enni, hát ez egy nagyon földhöz ragadt dolog, vagy inni, vagy ilyesmi. És ezt azért hangsúlyozom, hogy lássuk, hogy a mi életünk eredeti törvényét az Isten alkotta. És semmi oka sincs rá, hogy amit jónak, igen jónak alkotott, azt egyszer majd megváltoztassa, csak azért, mert üdvözültünk. És ezt szeretném, egy nagyon hétköznapi dolog tudom, de nagyon meggyőző két igével alátámasztani, hogy bizony a táplálkozás is egy természetes része az életnek, a mértéktelenség nem, a táplálkozás az igen. És Jézus Krisztus két megállapítást tett a földön jártakor, ugye amikor az utolsó vacsorán azt mondta, hogy mostantól fogva nem iszom a szőlőtőkének ebből a terméséből mind a manapig, amikor újonnan iszom azt veletek az én atyámnak országában. Hát ez egy elég világos beszéd, hogy ott lesz ivás, nem ivászat, bocsánat, csak ivás. Tehát, hogy maga csak azért mondom elnézést, nagy félértés legyen, hogy a maga helyére kerül vissza a táplálkozás, de lesz egy természet. És azt mondta, hogy ő addig ebből nem fogyaszt. Nem azt mondta, hogy soha senki semmit nem fog például inni, mert nem lesz rá szükség, nem. Azt mondta, ez az életrendje, ez a természetes. Vagy egy másik példa, ez egy kicsit későbbi időben, tehát amikor ő már meghalt és feltámadt, tehát már túl vagyunk az utolsó vacsorán. Lukács evangéliumában olvassuk, azt mondta a 24. fejezetben, hogy mikor megjelent a tanítványok között, és azok még nem hittek az öröm miatt, csodálkoztak, örültek, hogy megjelent Jézus, akkor azt mondta nekik, hogy van-e itt valami ennivalótok. Ők pedig adtak neki egy darab sült halat és valami lépesmézet, amelyet elvett, és előttük evett. Miért érdekes ez? Mert a feltámadt Jézus tette ezt, aki már a feltámadás utáni testben, a megdicsőült testben, abban a szent állapotban volt, ami az üdvözültekre is vár, és mondta, hogy van-e valami ennivalótok, és evett. Most hát, hogy ezt elmondtam, csak azért mondtam mégis, hogy erősítsem meg, hogy ne legyen elrugaszkodott, valószerűtlen, önkényes az üdvösségről alkotott képünk, ott minden jó lesz, ami itt is jó, és semmi rossz nem lesz, ami itt rossz, és jól ismerjük, hogy rossz.
Nem folytatom a sort, mert az időnk lejárt. Én azzal zárnám a mondandómat, hogy Jézus azt mondta, háromszorra hangsúlyozta, hogy az ő országa nem e világból való. Nincs joga semmilyen mozgalomnak az ő nevében ilyen jelszó alatt vonulni és hatalmat akarni, vagy ő keresztény valamit akar, de vigyáznunk kell, hogy nekünk sincs jogunk Krisztus követőinek vallani magunkat, és közben a magunk kis életében is akár itt rendezkedni be, meg itt húzni magasra a falakat, meg bebetonozni magunkat, ahogy mondják. Péter apostol többször idéztem, a jövevénység tudatába is erősödjünk meg. Nem könnyű, de hát tegyük magunkévá. Pál apostol olyan jól viselte például a jövevénység tudatát, hogy emlékszünk rá, hogy azt mondta, hogy ő már inkább szeretne az Úrral lenni, de szükséges itt maradni a szolgálat miatt, de ő már várja azt. És amikor érezte, hogy közel van a vég, tehát amikor már tudta, hogy hát ki fogják végezni, akkor azt mondta, hogy az ő futását elvégezte, végezetre eltétetett néki az igazság koronája, amit megad néki az igaz bíró a manapon, nagyon pontos a Biblia, tehát hogy majd, amikor eljön az ideje, de nem csak neki, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő visszatérését, az ő eljövetelét. Hát ezt érdemes olvasni, nagyon szabatos elmondása a meggyőződésnek Pál apostol részéről. Én azzal fejezném be a mondandómat, hogy két verset idézek, megint csak Péter apostol első leveléből, először a harmadik verset. Azt mondja, áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak atya, aki az ő nagy irgalmassága szerint újonnan szült minket, élő reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által. Hát nyilván egy külön igehirdetés alapja is lehetne ez a szakasz. Én egy kifejezést emelek ki, hogy élő reménységre. Még reménység még nem valósult meg a mi életünkben. Az alapja már igen, a megváltás igen. Még reménység, de ez egy élő reménység, alapokkal bíró. Ebben lehet hinni, ebben szabad hinni, ebben hinni kell. És ezt a reménységet hasonlítsuk össze azzal, ami eredendően a miénk. Azt mondja ugyanez a fejezet később, tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiába való életetekből. Hát én nem tudom, én azt figyeltem, hogy többnyire az első felét szoktuk idézni, hogy legyünk a tudatában, hogy mi volt a megváltásunk ára, és ez fontos. De én ma kivételesen a második felére szeretném a hangsúlyt tenni, hogy honnan váltottak meg bennünket? Ami atyáinktól örökölt hiába való életünkből. Én elárulom, hogy én nagyon rég ismerem ezt az ígét, és nem nagyon tetszett, hogy úgy leszólja. Úgy éreztem az életünket. Aztán múlik az élet. Én is elvesztettem édesapámat egyébként, az ősszel meghalt, és úgy tudatosul az ember, hogy hát ez az életrendje, megyünk előre sajnos, és fogyunk. És úgy elgondolkoztam, hogy amit mi örökölni tudunk, az a fizikai élet lehetősége, az is az Isten kegyelméből, de ez nem mutat messzire. És nincs jobb szó erre, akárhogy is fáj, hogy amit mi életként kapunk ezen a földön a szüleinktől, az nem más, mint az atyáinktól örökölt önmagában hiába való élet, amiben az Isten megkeres bennünket, ha hagyjuk, megtalál bennünket, és ehhez képest ad nekünk egy élő reménységet itt ebben az életben, egy ezen túlmutató reménységet egy örök életre. Nekünk ezt kell látni, ebben kell gondolkozni, és Jézus erre utalt a szavaival, hogy az ő országa nem e világból való. Ne kövessük el ezt a hibát, főleg keresztény embereként, őszintén törekvő keresztény embereként, hogy mi nem látunk többet Jézusból és az ő országából, mint amit itt ezen a földön látni lehet, vagy látni gondolunk. Az Isten segítsen bennünket abban, Jézusnak ezek a szavai és a többi ige is, amit átgondoltunk, valahogyan mélyrehatna és maradandóan a mi egész gondolkodásunkban és szemléletünkben. Amen. Szerető mennyei jó atyánk, szeretnénk közösen hálát adni neked azért, hogy létezik üdvösség, létezhet reménység a mi számunkra, és külön köszönjük azt a fáradozást, amivel mindannyiunkhoz elkívánod juttatni ezt az üzenetet, ezt a hírt, hogy ennek a ténynek a tudatában legyünk. Te látod, hogy akik itt vagyunk, sokan vagy legtöbben, a tényt ismerjük, tudatában vagyunk ennek a lehetőségnek, de úgy érezzük, hogy kevéssé hatja át még a mi lelkünket és a mi életünket. Úgy érezzük, hogy a mi megváltunk szavai is erre figyelmeztetnek, ebben a tudatban erősítenek meg, hogy nekünk másként kell gondolkodnunk, máshogy kell szemlélnünk az életet, és ebből következően máshogyan is kell élnünk. Kérünk, légy kegyelmes hozzánk, tudjuk, hogy régóta tesszük próbára te türelmedet, tudjuk, hogy nagy dolog az, hogy még mindig nyitva áll az ajtó, ahogyan énekeltük, még mindig meg lehet térni, még mindig lehet magunkévá tenni az élő reménységet, ami atyáinktól örökölt hiába való élet helyett. Kérünk, mindannyiunk lelkét te mozgasd meg, te ismersz bennünket személy szerint, ki hányadán áll ezekkel az ismeretekkel, ezekkel a személyes tapasztalatokkal,
és kérünk mindannyiunkra személyre szabottan árasz ki a te lelked befolyását, a te jó munkádat, hogy elmozdulhatna a mi életünk a holdpontról, és valóban ott lehetnénk mi is az üdvözültek között, amikor eljön az ideje a te országodban. Ez a mi vágyunk, ez a kérésünk hozzád, és hisszük, hogy ez azonos a te szándékoddal is, ezért bízunk a meghallgatásában, ami Urunk és megváltunk nevében. Amen.

Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. A Szívbefogadott igék Mózes első könyvéből című bibliai előadás sorozat második előadásán. Nézzük akkor mindjárt ezt az idézetet. Honnan is van ez az idézet, a mai idézetünk? A mai Szívbefogadott igénknek így szól a szövege: emelt fővel járhatsz. Az alcíme ennek a mai előadásnak: belső rendezettség és békesség. Vajon mikor, milyen körülmények között hangzott el ez a kijelentés Mózes első könyvéből, hogy emelt fővel járhatsz? Kinek hangzott el? Milyen történet keretében olvasunk erről a bibliai igéről, erről a biblia szövegről? Olvassuk is el mindjárt a történetet. A Kain és Ábel történetéről van szó a Szentírásban. Mózes első könyve 4. fejezetének olvasom az első 13 versét. Összefüggésében olvassuk el először a történetet, és utána majd részleteiben fogunk kitérni ennek a történetnek a tanulságaira, és legfőképpen ezzel a gondolattal fogunk foglalkozni, hogy mikor, milyen körülmények között hangzott el ez a kijelentés, és mit is rejt magában, hogy emelt fővel járhatsz. Így olvasom tehát Mózes első könyve 4. fejezetének az első 13 versét. Azután ismerte Ádám az ő feleségét, Évát, aki fogadt méhében, és szülte Kaint, és mondta: nyertem férfiat az Úrtól. És ismét szülte annak atyafiát, Ábelt, és Ábel juhok pásztora lett, Kain pedig földművelő. Lőn pedig idő múltával, hogy Kain ajándékot vitt az Úrnak a föld gyümölcséből, és Ábel is vitt az ő juhainak első fajzásából és azoknak kövérségéből. És tekintett az Úr Ábelre és az ő ajándékára, Kainra pedig és az ő ajándékára nem tekintett. Miért is Kain haragra gerjedt és fejét lecsüggesztette. És mondta az Úr Kainnak: miért gerjedtél haragra, és miért csüggesztetted le fejedet? Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és reád van vágyódása, de te uralkodjál rajta. És szólt és beszélt vala Kain Ábellel, az ő atyafiával, és történt, mikor a mezőn voltak, támadt Kain Ábelre, az ő atyafiára, és megölte őt. És mondta az Úr Kainnak: hol van Ábel, a te atyád fia? Ő pedig mondta: nem tudom, avagy őrizője vagyok-e én az én atyám fiának? Mondta pedig az Úr: mit cselekedtél? A te atyád fiának vére kiállt én hozzám a földről. Most azért átkozott légy a földön, mely megnyitotta az ő száját, hogy befogadja a te atyád fiának vérét a te kezedből. Mikor a földet műveled, ne adja az többé néked az ő termő erejét. Bujdosó és vándorló légy a földön. Akkor mondta Kain az Úrnak: nagyobb az én büntetésem, hogy sem elhordozhatnám. Idáig olvassuk ezt a történetet, és nézzük meg, hogy a Bibliában mikor olvasunk erről a történetről. Ez a testvérgyilkosság az első emberpár, Ádám és Évának az első két gyermeke között, ez a testvérgyilkosság, amikor Kain megöli Ábelt, mindjárt a történelem kezdetén játszódik le ez a történet. Nagyon elgondolkodtató, és én azt hiszem, hogy mindjárt elsőként, amire föl kell, hogy figyeljünk, az az, hogy hányan mondják, olvasva az édeni tragédiát, a bűnbeesésnek a történetét, hányan mondják azt, hogy egy ilyen kis bűn, hogy Éva szakított a tiltott fának a gyümölcséből, egy ilyen kis bűn, hát miért kell ezért ezt így megbüntetni? Az Isten miért mondott ki ilyen szigorú ítéletet erre a jelentéktelennek látszó bűnre? És mit látunk? Ez a jelentéktelennek tűnő vétek, a bűn annyira beérett, hogy a következő generációban gyilkossággá érlelődött és fajult. Mit mutat ez önmagában, ez az egy mozzanat ebből a történetből?
hogy igen, az Isten nem véletlenül mondja, hogy a bűn következménye a halál. Mert a bűn, hogyha az ember nem fordul vele szembe, hogyha a bűn terjed, a bűn teret nyer valakinek az életében, vagy valakiknek az életében, az kibontakozik, burjánzik, és idáig is elvezet, akár gyilkosságig is elvezethet. De nézzük meg mindjárt az előzményt, amikor Isten Ádámmal és Évával beszél a bűneset után, amikor elmondja nekik a bűneiknek a következményét, amikor feltárja előttük azt, hogy a bűn következtében nyomorúság vár majd rájuk, és mindennek a végén a halált is meg kell ismerniük, mielőtt elmondaná a bűnért járó büntetést, a bűnnek a következményeit, előtte Isten egy hatalmas ígéretet adott az emberpárnak, mindjárt a bűneset után. És ez az ígéret nem másnak az ígérete volt, mint a szabadítónak az ígérete, a megváltónak az ígérete. Az Édenben mindjárt a bűneset után Isten kijelentette Ádámnak és Évának, hogy noha ők bűnt követtek el, amiért a jogos büntetés a halál, de a bűn az Isten kegyelméből orvosolható lesz. Lesz a bűnre megoldás, mert meg fog születni az asszony magvaként a megváltó, Jézus Krisztus, aki jóvá teszi az ember vétkét, az ember bűnét, az ember helyére áll, mint helyettes, és a Jézus Krisztusba vetett hit által, aki által majd a bűnök bocsánatát elnyerhetjük, aki el fogja szenvedni az összes bűnért járó büntetést, amit őszintén megvallunk, őrá való tekintettel meg lehet a bűnből szabadulni. Az Isten egy ígéretet adott az első emberpárnak. És amikor azt olvassuk itt Mózes első könyve 4. fejezetének az első versében, hogy igen, Ádám és Éva kiűzetik az Édenkertjéből, de ezt az ígéretet a szívükbe rejtették, hogy lesz szabadító, lesz megváltó, aki az emberi nemzedékből fog születni, akkor azt olvassuk, hogy az első szülött gyermeküknek azt a nevet adták, hogy Kain. Mit jelent ez a név, hogy Kain? Azt olvassuk, hogy nyertem férfiat az Úrtól, a mi Bibliánk így fordítja. De ez azt is jelenti, az eredeti jelentés tartalmat figyelembe véve, hogy nyertem férfiat, az Urat. Ők abban hittek, abban reménykedtek, hogy mindjárt az első generációban meg fog valósulni az ígéret, a bűnből való szabadulás ígérete, a megváltónak az eljövetele. Persze, ez csak sokkal később valósult meg, de mit mutatott ez önmagában ez a mozzanat? Hogy ők várták a megígért szabadítást, a megígért messiást, a szabadítót, aki által a bűnük rendezése lehetségessé válik. És nézzük meg, hogy az előző fejezetben, amikor Ádám és Éva elköveti a bűnt, és mezítelenekké válnak, az Isten mit tett? Egy áldozati báránynak a bőrével, a szőréből ruhát készített az első emberpárnak. De egyben az Isten mire tanította meg Ádámot és Évát az Édenkertjében, amit ők továbbadtak az ő gyermekeiknek, Kainnak és Ábelnek, és utána a következő nemzedéknek? Megtanították őket arra, amire őket megtanította Isten, az áldozat bemutatására. Az áldozati rendszer az Édenkertjében kezdődött a bűneset után. Az első leölt áldozati bárány, amit maga Isten cselekedett meg, Jézus cselekedett meg, ő rámutatott előre. Ő tanította meg az embert, hogy hogy kell elé járulni, mit jelent áldozatot bemutatni. És végig ezt látjuk az Ószövetségben, hogy az Isten elé menni, az Isten elé bűnbánattal járulni csakis egy állat leülésével, egy áldozati bárány bemutatásával volt lehetséges. Nézzük meg, hogy az áldozat mit jelentett az Ószövetségben. Isten mire akarta az embert tanítani? Ádámot és Évát, Kaint és Ábelt és mindannyiunkat, illetve az Ószövetségben élt embereket mire akarta tanítani?
Nagyon érdekes ez, mert az áldozatnak a fogalma az ősi vallási szertartásokban igen eltorzult. Mi volt az emberek tudatában, az Istentől elfordult, az élő Istentől elfordult emberek tudatában az áldozat milyen szerepet töltött be? Az áldozat az engesztelés szerepét töltötte be, de milyen értelemben? Az áldozat olyan értelemben vett engesztelést jelentett az ő számukra, hogy az ő elgondolásaik szerint az ő isteneik, ugye haragszanak az emberre, ugye az Isten haragszik az emberre, a haragvó Isten, aki a bűnre lesújt, és ezt a haragvó Istent valamilyen áldozattal, amit az ember felajánl, ezzel ki kell engesztelni. Bemutattak növényáldozatot, állatáldozatot, sőt volt, hogy emberáldozatot mutattak be a haragvó Isten haragjának a lecsillapítására. Ezt jelentette a pogány népeknél, az Istent nem ismerő népeknél az áldozat. De Isten mit akart már az első áldozat bemutatásakor az ember szívébe, lelkébe vésni? Mit jelent az, hogy engesztelő áldozat? Kit engesztel ez az áldozat? Istent kell kiengesztelni? Nem. Olvasnék egy igét a Szentírásból. János első levele, második fejezetéből. János első levele, második fejezetének az első két verséből. János első levele, második fejezet, első két verse a következőt mondja. Én fiacskáim, ezeket azért írom néktek, hogy ne vétkezzetek. És ha valaki vétkezik, van szószólónk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus. És ő engesztelő áldozat a mi vétkeinkért, de nem csak a miénkért, hanem az egész világért is. Mit mond János apostol? Azt mondja, hogy ne vétkezzünk, de ha vétkezünk, van szószólunk az atyánál. Kinek a személyében? Jézus Krisztusnak a személyében. És mit mond? Ő az igazi engesztelő áldozat. Ő engesztelő áldozatul lett a mi bűneinkért, a mi vétkeinkért. És nézzük meg, Pál apostol pedig hogy folytatja ezt a gondolatot, illetve hogy ír erről az engesztelésről, erről az áldozatról, ennek a miben létéről, a Korintusi második levél 5. fejezetének a 18-19. Versében így olvassuk. Mindez pedig Istentől van, aki minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által, és aki nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Minthogy az Isten volt az, aki a Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nékik az ő bűneiket, és reánk bízta a békéltetésnek ígéjét. Mit látunk ezekből az ígékből? Az áldozat mi célt szolgált? Az áldozat nem az Istent akarta, vagy volt hivatott szeretetre és irgalomra indítani az ember iránt, mert az Istent nem kell külön szeretetre késztetni a bűnbe esett ember felé. Az Isten szereti az embert, a bűnbe esett embert, és ki kell, hogy mondjuk, hogy az Isten a bűnével együtt szereti az embert. A bűnt gyűlöli, a bűnétől meg akarja szabadítani az embert, de az embert nem csak Ádám és Évában szerette a bűn nélküli embert, hanem a bűnös embert is végtelenül szereti. És mit mutat meg az Isten ebben az áldozatban, Jézus Krisztus áldozatában? Jézus Krisztus áldozatában éppen ezt a mérhetetlen szeretetet akarja az Isten megmutatni felénk, emberek felé. Miért van erre szükség? Hadd kérdezzem meg, hogyha én önök közül bárki ellen valami nagy dolgot vétek, elkövetek valakit, valamit, valami ellen, valaki ellen valamit. Mit fog gondolni rólam, azaz, hogy fog rám tekinteni az az ember, aki ellenem vétett, vagy aki ellen én vétettem? Mondjuk én vétettem te ellened valami nagyon súlyos dolgot. Mit fogok gondolni ettől kezdve rólad, hogy te hozzám hogy viszonyulsz? Azt fogom gondolni, hogy ő most nyilván haragszik rám, mert ennyire igazságtalan, ennyire csúnya, ennyire helytelenül bántam valakivel. Tehát az Isten mit lát rajtunk, mit tud rólunk? Hogy mi követtük el a bűnt ő ellene, és mégis azt feltételezzük, hogy ő haragszik mi ránk. Igen. Miért?
Mert mi magunkból indulunk ki. Mert ilyen a bűnös ember. Ha engem valaki megbántott, akkor általában haragszom rá. Ugye, hát így szokott zajlani ez a bűn világában. Az Isten pedig az áldozatot azért rendelte el, hogy előre mutasson Jézus Krisztusra, és meggyőzze a bűnbe esett embert a tekintetben, hogy noha bűnt követett el, de az Isten szeretete nem csökkent iránta, sőt, az Isten szeretete olyan mérvű a bűnbe esett ember iránt, hogy Jézust is odaadja, és engedi, hogy ezt a mérhetetlen áldozatot felvállalva elszenvedje az ember bűnéért járó büntetést. Tehát az áldozat mit fejez ki önmagában? Jézusra mutatott, már az első leölt állat áldozat Jézusra mutatott, és nem kevesebbet fejezett ki, mint azt, hogy az ember, amikor bűnbocsánatért folyamodik az Istenhez, akkor elismeri, hogy magától nem tud megváltozni, maga képtelen a bűnből való szabadulásra, elfogadja azt, ugye az Ószövetségben ezt jelentette az áldozat, hogy majd jön egy messiás, jön egy megváltó, aki leveszi rólam az én bűneimet azáltal, hogy elszenvedi helyettem a bűnért járó büntetést. Gondoljuk végig, elkövetünk valaki ellen valami nagyon csúnya dolgot, és utána mit kapunk tőle? Ne félj tőlem, mert én szeretlek téged, akkor is szeretlek, amikor így bántál velem. És ezáltal az áldozat által, amit nem te hozol, én értem, az Ószövetségben az izraeliták mutatták be az áldozatot, de nem ők hozták igazából az áldozatot, hanem csak hitben elfogadták az igazi áldozatot, a nagy engesztelő áldozatot, Jézusnak az áldozatát, ami által megszabadulhatnak a bűneikből. És azért kellett erről részletesebben szólnunk, mert a Kain és Ábel történet tulajdonképpen így érthető meg. Az Isten megtanította Ádámot és Évát az áldozatra. Elmondta nekik a jelentőségét. Ők továbbadták ezt a gyermekeiknek. És nézzük meg, hogy Kain és Ábel esetében mit látunk, és mit szoktak az emberek félreérteni. Azt, hogy Kain mivel foglalatoskodott az életben? Mi volt a foglalkozása? Kain földművelő volt. És Ábel ki volt? Ábel állatokkal foglalkozott, juhokkal foglalkozott, bárányokkal foglalkozott. És sokan azt gondolják, hogy hát persze, hát mindenki azt hozza az Úrnak, amivel éppen foglalatoskodik. A háló áldozat, hát az egyik ezt hozta, a másik azt hozta. Az Isten miért nem tekintett akkor Kainnak az áldozatára? Az Isten ezért nem tekintett Kainnak az áldozatára. Mert Isten megtanította őket arra, hogy a hozzávaló közeledésük alapja az eljövendő megváltóba vetett hitük megvallása. Ha ők ezt nem vallják meg, ha ők ebben nem hisznek, az Isten nem tekinthet az ő áldozatukra. Miért? Csak hadd jegyezzem meg, hogy ezen kívül az áldozaton kívül, ami a bűnöknek a bocsánatáért mutattatott be, ezen kívül voltak hálaáldozatok, amikor valóban az ember az ő háláját, az Isten gondviseléséért kifejezett háláját, hálája jelé ült, vitt különböző áldozatokat az Isten elé. Volt hálaáldozat is. De az Isten elé hálaáldozattal sem lehet járulni a bűnökért való bocsánat, illetve a bűn rendezésére irányuló áldozat bemutatása nélkül. Mert mielőtt az Isten elfogadná az én hozzá közeledésemet, az én imádságomat, az én hálámat, mit kell tennem? Rendezni vele a bűnömet. Mert ő velem így bűnös állapotban nem tarthat kapcsolatot. Először el kell, hogy rendezzem a bűnömet. De ki által tudom csak elrendezni a bűnömet? Csak is Jézus által, az ő áldozata révén. És ha ezt megtettem, akkor ő kapcsolatba léphet velem, akkor ő elfogadhatja tőlem az én imámat, az én hálaáldozatomat. És Kain ezt a lépést hagyta ki. Kihagyta az állat áldozatnak a bemutatását. Tulajdonképpen a kaini áldozat mit mutat? A kaini áldozat azt fejezi ki, hogy neki nincs megváltóra szüksége. Neki nincs megváltóra szüksége. És ezzel a magatartással az emberiségnek egy nagy csoportját jelképezi Kain. Hadd kérdezzem meg, hogy Kain hit Isten létezésében, vagy nem hit Isten létezésében? Kain a mai értelemben vett ateista volt, vagy nem volt ateista? Nem volt ateista. Pontosan tudta, hogy az Isten létezik.
pontosan tudta az ő szüleitől az eredetüknek az eredetüket, a bűnesetet. Látta a villogó pallost, amelyik nem engedte be többé őket az Éden kertjébe, amely le volt zárva előlük. Abszolút tudott mindent. Tudott az Isten létéről, ismerte az ő tanításait. Mindent tudott. De mégis egy olyan úton indult el, amit Pál apostol a kolossi beliekhez írott levélben maga választotta Isten tiszteletnek nevez. Jegyezzük meg ezt a kifejezést, maga választotta Isten tisztelet. Nagyon érdekes ez a Bibliában, amikor elénk tárul, sőt, inkább azt mondanám, nagyon szomorú. Az Isten elmondja azt, hogy tulajdonképpen az emberiség három alapvető csoportra osztható. Az egyik csoport azon embereknek a csoportja, akik nyíltan szembeszegülnek az Isten törvényével, nem fogadják el az Istent, tagadják az ő létét, elvetik őt. Van egy másik csoport, egy nagy csoport, ami aztán ketté oszlik, és ezért mondom, hogy összesen három csoport létezik, mert van egy másik nagy csoport, akik elfogadják az Istent. Azt mondják, hogy én hiszek benne, én hiszek az ő létében, hiszek az ő igéjében, úgymond elfogadom az Istent. De mi választja ketté ezt a csoportot? Azon emberek csoportják, akik a szájukkal vallják az Istent, és nem mondják magukat Isten tagadónak? Pontosan ez különbözteti meg, amit az előbb Kainról olvastunk. Az egyik csoport a saját elgondolása szerint akarja az Istent tisztelni, a másik csoport pedig az Isten útmutatása szerint akar neki szolgálni. Hadd tegyek fel még egy kérdést. Az Isten szolgálat egy személyes ügy az ember életében? Persze, olyan értelemben személyes, hogy persze személyes, mert ugye az én egyéni életemről és az én személyes kapcsolatomról van itt szó az Istennel. De a saját elgondolásaim szerint szolgálhatom az Istent? Hány olyan ember létezik, aki valamilyen vallási gyakorlatot tesz, vagy bármilyen módon valamit cselekszik? És mit mond erre? Én így tisztelem az Istent. Nem tudom, hallottunk-e már ilyet. Én így tisztelem, én így gondolom, én így akarom őt követni. A Biblia nagyon határozottan kimond valamit. Máté evangéliuma 15. fejezetének a 8. és a 9. verséből szeretnék egy igét olvasni, Jézusnak a szavait. Máté evangéliuma 15. fejezetének, Máté evangéliuma 15. fejezetének a 8. és a 9. versében a következőket olvasom. Ez a nép szájával közelget hozzám, és ajkával tisztel engem, szíve pedig távol van tőlem. Pedig hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai. Az Isten mit mond? Az ő tisztelete nem az én elgondolásom függvénye. Nem mondhatom azt, hogy én így akarom tisztelni az Istent. Az Isten azt mondja, hogy őt egy módon lehet tisztelni, őt egy módon lehet szolgálni, ahogy ő azt az igéjében kijelentette. Ki kell, hogy mondjuk, hogy nem vezet több út a mennybe. Egy út vezet. Mit mond Jézus? Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki nem mehet az atyához, hanem ha én általam. És ha én ezt meg akarom kerülni, mint Kain megkerülte, nem juthatok oda. Az Isten nem fogadhat el engem. Igen, Kain ezt a magatartást testesíti meg, és azt látjuk az ígében, hogy az Isten emiatt, a maga választotta Isten tisztelet miatt nem fogadta el az ő bemutatott áldozatát, amit a föld terményeiből vitt. És nézzük meg, mi történik ezután a történetet, hogy olvassuk tovább. A 4. fejezetben így olvassuk, a 4. verstől. És tekintett az Úr Áberre és az ő ajándékára. Kainra pedig és az ő ajándékára nem tekintett, miért is Kain haragra gerjedt és fejét lecsüggesztette. És mondta az Úr Kainnak, miért gerjedtél haragra, és miért csüggesztetted le fejedet? Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel,
a bűn az ajtó előtt leselkedik, és reád van vágyódása, de te uralkodjál rajta. Figyeljük meg ezt a tipikus magatartást. Ki volt az, aki helytelenül cselekedett? Kain volt. És ki volt az, aki haragudott? Kain. Figyeljük meg ezt a tipikus emberi magatartást. Én teszem a rosszat, én járok helytelen úton, és mégis én haragszom az Istenre, hogy ő nem áld meg engem. Mennyire torz a bűnnek a gondolkodásmódja. Kain haragszik, mert noha ő törvényszegést követ el, de mégsem, azaz nem az Isten szerint jár el, és az Isten nem fogadja el az ő ajándékát. És szeretném, hogyha ezt megfigyelnénk a következő versben, a 6. versben, ez az egyik gyöngyszeme ennek a történetnek, mert figyeljük meg, hogy az Isten az embert sokszor hogy közelíti meg. Nem azt mondja Kainnak, hogy nem szégyeled magad, még te haragszol, hogy lehetsz ilyen? Az Isten nem ezt teszi, hanem az Isten mit tesz? Az Isten kérdez. És nézzük meg ezt a kérdést. Azt mondta az Úr Kainnak, miért gerjedtél haragra, és miért csüggesztetted le a te fejedet? Nem tudom, hogy voltunk-e már így, hogy egy-egy élethelyzetben nem vádaskodtunk, hanem csak kérdeztünk szelíden valakitől valamit. Nem tudom, hogy volt-e már ilyen élethelyzetben részünk, de ha egyszer ezt megtanulnánk Istentől, hatalmas csodákat láthatnánk. Miért? Mert sokszor egy kérdés az embert elgondolkodtatja, megállítja. Míg a szidás vagy a bűnökkel való szembesítés esetleg semmit nem ér el, de van olyan eset, amikor egy kérdés az embert meg tudja állítani. És hogyha Kain nem utasítja vissza az Isten kérlelését, mert látjuk, hogy még ezt a kérlelést, ezt a legmesszebb menő küzdelmet is visszautasítja, akkor Kain győzhetett volna. De figyeljük meg ezt a kérdést. Miért gerjedtél haragra? Miért csüggesztetted le a fejed? Ha ezzel a kérdéssel Kain szóba áll, akkor nem követi el a testvérgyilkosságot, ha ezzel a kérdéssel szóba áll. Mert erre mit mondhatott volna? Miért haragszom? Miért haragszom én a másik emberre? Miért haragszom Ábelre? Hát én voltam a bűnös. Ha az ember ezeknek a belső kérdéseknek nem áll ellene, hanem az Isten késztetésével szóba áll, akkor készteti az embert.

ezt mondja az Úr, hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és reád van vágyódása, de te uralkodjál rajta. Micsoda hatalmas kijelentés, micsoda hatalmas ige. Ez is egy olyan ige, amit a szívünkbe kell fogadni. Mit mondott Isten? Ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Nem tudom, hogy gondoltunk-e már arra az életben, és próbáltunk-e számot vetni azzal, hogy az életünkben mi az egyik legnagyobb ajándék. Mi az egyik legnagyobb jutalom, vagy mi az egyik legnagyobb kincs az emberi életben, amit semmiért oda nem adnánk. Mi az, amire tényleg így tekintünk, hogy nem, ezt semmiért oda nem adnám. A Biblia mit mond? Az emelt fővel való járás. Az Isten azt mondja, ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ki kell, hogy mondjuk, hogy ez az egyik legnagyobb kincs, amivel az ember rendelkezhet ebben az életben. Amikor az ember békében, nyugalomban, felemelt fejjel tud járni és élni, és nyíltan belemer nézni a másik ember tekintetébe, minden ember tekintetébe. Ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ennél nagyobb jutalom a bűnvilágában, ebben a nyomorúsággal teli életben nincs. Nézzük meg, hogy miért. Nézzük meg ezt a kérdést egy kicsivel közelebbről. Amikor Ádám és Éva még nem esett bűnbe, milyen kapcsolatban volt az Istennel? Közvetlen kapcsolatban, szeretetteljes közvetlen kapcsolatban. Az Isten szemébe néztek. Az Isten minden hűvös alkonyatkor meglátogatta az első emberpárt. Amikor elkövették a bűnt, mi lett ennek az eredménye? Mit tettek? Elbújtak, szégyenkezve elbújtak. Elmenekültek az Isten előtt, nem mertek a szem elé kerülni, az ő szemébe nézni. Megjelenik a szégyen, a lehajtott fővel való járás, a lelkiismeret furdalás, a gyötrődés a bűn miatt. És az Isten azt mondja, hogy ha az ember jót cselekszik, ha az ember szembe fordul a bűnével, ha az ember nem a bűn útján jár, akkor ezt az ajándékot nyeri el az emelt fővel való járásnak, a belső békének, a belső kiegyensúlyozottságnak az ösvényét ismeri meg, aminek az öröme semmihez nem hasonlítható ebben az életben. Figyeljük meg a bűn természetét. Sátán mivel kecsegtette az embert? Ha elköveti a rosszat, mi lesz majd vele? A lét egy magasabb fokára kerül. Valami nagyobb örömben lesz része. Valami olyasmi, amit most még el sem tud képzelni. Valami nagyon jó dolgot akar az Isten visszatartani, azért nem engedi, hogy ezt vagy azt elkövesse. És amikor az ember elköveti a rosszat, akkor mivel szembesül? Meghozza a kívánt gyümölcsét a törvényszegés? Meghozza azt az örömöt, kiegyensúlyozottságot, belső békét, amire az ember a lelke mélyén leginkább vágyódik. Ki kell, hogy mondjuk, hogy ezért a legértékesebb ajándék az emelt fővel való járás, mert az Isten erre teremtett bennünket. Az Isten nem leszegett fővel való járása tekintett, a bűn miatt való szégyenkezés járására tekintett minket, hanem az emelt fővel való járása, vele való élő kapcsolatra. És amikor ez megszakad a bűn következtében, de az ember ismét megtalálja az Istent, és emelt fővel járhat, megtalálja az ő útját, és ezen haladhat, ennél nagyobb ajándék és ennél nagyobb kincs nem létezik ebben az életben. Ezért hatalmas kincs ez, az emelt fővel való járásnak az ajándéka, ami az Isten útján való járásnak a gyümölcse és eredménye. De hadd kérdezzem meg, hogy ha valaki jót cselekszik, akkor ez azt jelenti, hogy minden jó lesz körülötte. Ez azt jelenti, hogy valóban az életben semmi, de semmi

akadály nem lesz már, ami őt szomorítaná vagy keserítené. Az Isten útján járok, és ettől kezdve semmi probléma nem lesz ebben az életben. A 119. Zsoltár 165. versét szeretném idézni. Azt mondja ez a Biblia vers, hogy a te törvényed kedvelőinek nagy békességük van, és nincs bántódásuk. Mit mond? A te törvényed kedvelőinek nagy békességük van, emelt fővel járhatnak. 119. Zsoltár 165. verse. És azt mondja, hogy nincs bántódásuk. Mit jelent az, hogy nincs bántódásuk? Hadd kérdezzem meg, ki járhatott emelt fővel? Ki járt az Isten útján, Kain vagy Ábel? Ábel. És ki töltek meg? Ábel törték meg. Akkor kinek volt a jobb, ha így nézzük? Hát nem mégiscsak a Kain útja jobb? Hát az az, ami tulajdonképpen hát ebben a világban, hát a bűn világában, hát ilyen az élet. Hát a bűn, az Istentől elfordult élet, a nem egyenes utak, hát ugye ezek azok, amik látszólag működnek ebben az életben. De az Isten azt mondja, hogy ha valaki a bűn útját választja, az lehet, hogy érvényesülni fog ideig, óráig ebben az életben. Lehet, hogy feljebb fog kerülni a ranglétrán, amire olyan sokan vágyódnak, de hogy nem lesz belső békessége, és nem tud emelt fővel járni, az egészen bizonyos. És az Isten azt mondja, hogy az ember szenvedje inkább el a kárt, szenvedje el inkább a nehéz helyzetet, szenvedje el az ember inkább az üldözést, vagy akármilyen negatív életkörülményt, mintsem, hogy leszegett fővel kelljen járnia, esetleg boldogulnia ebben az életben, de ugyanakkor az Istentől elfordult élettel és cselekedetekkel ez nem okoz sohasem belső békét és belső nyugalmat. Jézus a következőt mondja János evangélium a 14. fejezetében, amire szeretném a figyelmet nagyon ráirányítani. János evangélium a 14. fejezetének a 27. verse a következőt mondja. Békességet hagyok néktek, az én békességemet adom néktek. Nem úgy adom én néktek, amint a világ adja, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen. Egy másik igét is hadd olvassak a 16. fejezetből, ugyancsak János evangéliumáról, és utána részletesebben szólunk erről. Azt mondja, hogy azért beszéltem ezeket néktek, hogy békességetek legyen én bennem. E világon nyomorúságotok lészen, de bízzatok, én meggyőztem a világot. Jézus a békességét ígéri az embernek, ha az ő útján halad. Hadd kérdezzem meg, Jézus útja a bántásoktól mentes élet volt? Jézus útja a legnagyobb bántásokkal, sértésekkel, vádolásokkal, problémákkal teli életút volt. És Jézus mit mond? Az én életem a példa arra, hogy ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz, békességed lehet. Figyeljük meg, amikor Jézust az élete utolsó napján, egész életében bántották szavakkal, becsmérelték, kárhoztatták, vádolták, gáncsoskodtak vele szemben. Olvassuk végig az evangéliumokat, hihetetlen, hogy Jézusnak mi mindent kellett elhordoznia. De az élete utolsó napján, amikor a legdurvábban bánnak vele, vádolják, mit tesz Jézus? Nyugodtan az ő vádolóinak a szemébe néz. És mit tesz? Nyugodtan a belső háboríthatatlan békesség nyugalmával kérdez. Amikor valaki arcon üti, mit kérdez? Miért ütsz engem? Tedd nyilvánvalóvá, ha rosszat tettem. Figyeljük meg azokat a szavakat, a másik ember nem szemlesütve szenved Jézus, hanem emelt fővel, belső békével. És hadd mondjam, hogy csak a jó úton, az Isten útján járó ember tud ezzel a békességgel szenvedni, és minden életkörülményben a másik ember szemébe nézni. Hogy abban ne legyen indulat, abban ne legyen dac, abban ne legyen konokság. Az emelt fővel való járás, amiről itt olvasunk, az nem a dacnak és a megkeményedésnek a felszegett fejét jelenti. Amikor az ember csak azért is megkeményíti magát, és csak azért is megmutatom, ez nem azt jelenti. Ez az igazi alázatnak és belső békességnek a kijelentése. Ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz.
és figyeljük meg, hogy az emberi életek, különösen manapság, mert ezt látjuk magunk körül, nyilván mindenkorban ez volt, de most talán még inkább. Miért van annyi összekuszálódott élet? Miért mennek lelkileg tönkre az emberek? Miért van az, hogy egyre több a kiégett ember, a depressziós ember, az öngyilkosság gondolatával foglalkozó ember? Miért van ez a sok-sok nyomorúság a világunkon? Miért? Mert az emberek nem az Isten útján járnak. Na, hadd tegyem fel azt a kérdést, hát az emberek nagyon sokan nem is ismerik az Isten útját. Nem is járhatnak azon. Na, hadd tegyem fel azt a kérdést. Az ember tudja magában belül, hogy mi a jó, vagy nem tudja? Tudja, vagy nem tudja? Ki kell, hogy mondjuk, hogy ebből a történetből ez is egyértelművé válik, hogy az ember tudja, hogy mi a jó és mi a rossz. Itt Isten megszólítja Kaint, de ezzel a belső kérleléssel, ezzel a belső visszatartó szeretettel minden embert meg akar akadályozni a rossz elkövetésétől. Hadd kérdezzem meg, ha mi el akarunk követni valamit, valami rosszat, megszólal valami a lelkünkben, hogy ez nem jó? Bizony, hogy megszólal. De mit tesz az ember? Elhesegeti ezt, elnyomja ezt. Miért? Mert az érdekeimet gátolná, megakadályoz engem abban, hogy ezt vagy azt megtegyem, amit meg akarok tenni. Az ember a lelki ismeretén keresztül pontosan tudja, hogy mi a jó, és mi a nem jó. Az Isten nem hagyta magára a bűnbeesett embert, nem hagyta sátán martalékának, hogy a sátán játékszerévé legyen, hogy iránytű nélkül bolyongjon ebben az életben. És habár sokan nem ismerik meg a kinyilatkoztatott igét, de minden ember lelkében ott van ez a belső fék, ez a hang. Ne tedd, ne tedd! Minden esetben az Isten megpróbálja az embert visszatartani. De az ember mit tesz? Az ember ellene mond ennek a kérlelésnek. Az ember ellene tesz, és egyre jobban elnyomja, elnémítja ezt a belső hangot. És az ember megy a törvényszegés útján, sátán csábításainak, kísértéseinek engedve. Nem tudja a bűnterheit letenni, mert érzi utána, hogy ez nem a boldogság útja. De mit gondol? Akkor még valamibe bele kell mennem, még valamit meg kell tennem, hogy elérjem a boldogságot, hajszolja az ember mindezt. A törvényszegés útján, az Isten útjától eltérő utakon keresve mindezt, és közben nem találja meg az igaz boldogságot, és egyre mélyebben megy bele a bűneibe, és nem találja meg azt a helyet, ahol letehetné a bűnterheit, és ahol megszabadulhatna mindettől, ahol igazából egy olyan békét és nyugalmat találhatna, ami után emelt fővel és békességgel járhatna ebben az életben. Sok-sok igét kiírtam, és sok-sok ige vers juthat eszünkbe erről, a mozzanatról, de én talán csak egyetlen egyet szeretnék megemlíteni, hogy az ember a nehéz életkörülményekben Jézushoz hasonlóan mennyire emelt fővel járhat, mennyire háboríthatlan belső békével tud a legnehezebb élethelyzetekben is megállni, hogyha valóban az Isten útján való járás az élet elve és vezér elve. Pál apostolról szeretnék egy történetet olvasni, az Apostolok cselekedete 26. fejezetéből. Pál apostol, akit a Jézus Krisztusról való hitéért bebörtönöznek, ugye a zsidók elfogadják őt, és az életére törnek, 2 évig fogságban van, és utána így kerül fel majd Rómába. Nem is a történetet magát szeretném részleteiben megemlíteni, hanem hogy 2 éves fogság után Pál, amikor Agrippa király elé kerül, és Agrippa király előtt védheti magát, nézzük meg, hogy milyen lelkülettel teszi ezt a 2 éve fogoly Pál apostol. Így olvassuk. Agrippa pedig mondta Pálnak, megengedtetik néked, hogy szólj a magad mentségére. Egy fogolynak, ugye ezt mondják, 2 évi börtönbüntetés után. Akkor Pál kinyújtván kezét védőbeszédet tartott. És ebből csak összesen 2 biblia verset olvasok fel, vagy 3. Agrippa király, boldognak tartom magam, hogy mindazok felől, amikkel a zsidóktól vádoltatom, te előtted fogok védekezni e mai napon.
és beszél az ő megtérése történetéről, beszél az Isten szeretetéről, az Isten útján járó ember boldogságáról és öröméről. És mit mond ezek után Agrippa király? Azt mondja a 24. versben Agrippa, mikor pedig Pál ezeket mondta maga mentségére, azt mondta Festus, bolond vagy te, Pál, a sok tudomány téged őrültségbe visz. Ő pedig mondta, nem vagyok bolond, nemes Festus, hanem igaz és józan beszédeket szólok. Mert tud ezekről a király, akihez bátorságosan is szólok, mert éppen nem gondolom, hogy ezek közül ő előtte bármi is ismeretlen volna. És utána így olvasom a 27. versben, hiszed-e Agrippa király a prófétáknak? Tudom, hogy hiszel. Agrippa pedig mondta Pálnak, majdnem ráveszel engem, hogy keresztényé legyek. Pál pedig mondta, kívánnám Istentől, hogy nem csak majdnem, hanem nagyon is, ne csak te, hanem mindazok is, akik ma engem hallgatnak, lennétek olyanok, aminő én vagyok, e bilincsektől megválva. Miért idéztem ezt? Egy fogoly a helytartónak és a királynak. Ezzel az emelt fővel tud, ezzel a belső békével nyugó bizonyságot tenni, és mit mond? Azt kívánja, hogy bárcsak ők is olyanok lennének, mint ő, a fogoly Pál. De mit tesz hozzá? E bilincsektől megválva. Ő nem akarja, hogy ők is foglyok legyenek. De mit akar? Mit kíván nekik? Hogy ezt a belső békét, ezt az emelt fővel való járást, ennek a nyugalmát és békéjét ők is érezzék meg. Mert ezt valóban csak az Isten útján tudja az ember elérni. Igen, ezt jelenti ez az emelt fővel való járás, és az Isten ezt akarja az embernek minden körülmények között, minden élethelyzetben adni. De szeretném, hogyha megnéznénk a Biblia versnek a második részét, mert a Biblia versnek a második része is nagyon elgondolkodtató. Így olvassuk a 4. fejezetben a 7. verset, hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Utána mit mond? Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és reád van vágyódása, de te uralkodjál rajta. Mit mond? Két eset van. Vagy emelt fővel járhatok az Isten útján, engedve az ő lelke késztetésének, vagy pedig elmegyek egy másik irányba. Olyan elgondolkodtató ez a kép. Azt mondja, hogy a bűn az ajtó előtt leselkedik, és reád van vágyódása. De te uralkodjál rajta. Ezzel Isten mit mond Kainnak? Ezzel az Isten azt mondja Kainnak, hogy vigyázz, mert Sátán minden pillanatban ott áll az embernél, szinte ugrásra készen, hogy a kísértéseivel elejtse az embert. Sátán a jó életkörülményeket, az örömöt, a békét, a rossz életkörülményt, a nehézséget, a próbát mind-mind kísértésként használja föl az ember életében. Minden élethelyzetben megpróbál az emberhez férkőzni, megpróbálja az embert elejteni. Azt mondja, hogy mind egy hűséges házőrző, amelyik ott fekszik a küszöbön, és azt lesi, hogy a gazdája mikor jön ki. Ugye ez a kép jön elénk ennek az igének az olvasásakor. Így van Sátán velünk, így les bennünket, hogy mikor ejthet el bennünket az ő kísértéseivel. És tényleg ki kell, hogy mondjuk, hogy ez az élet tele van kísértéssel. Sátán egyebet nem tesz, mint kísért bennünket, de hadd kérdezzem meg, Jézus mit mond? Isten mit mond itt Kainnak? Ott van a kísértő minden pillanatban, de neked áldozatul kell esni a bűnnek? Neked el kell követni a bűnt? Nincs más választásod, csak hogy a rosszat cseleked? Nem ezt mondja. Ott van az ajtó előtt, rád van vágyódása, kísért, vonz, de azt mondja, hogy te uralkodjál rajta. Ez az egy szó, vagy két szó, uralkodjál rajta. Ki kell, hogy mondjuk, hogy ebben az evangélium foglaltatik. Miért említem ezt? Az Isten egyetlen egyszer is mond olyat az embernek, ami lehetetlen? Olvassuk végig a Bibliát. Az Isten egyetlen egyszer is fölhívta az embert valamire, ami teljesíthetetlen? Soha. És miért mondom, hogy az evangélium van ebben a két szóban, hogy uralkodjál rajta?
Mert az Isten, amikor azt mondja, hogy uralkodjál rajta, akkor ezt nem csak úgy a semmiből mondja, hanem visszautal arra, amit ő megtanított Ádámnak és Évának, hogy a bűn felett hogy lehet győzni. Ki által lesz majd az embernek váltsága és szabadulása a bűnből. Az Isten megmutatja az embernek a bűnből kivezető utat. Uralkodjál a bűn felett. Jézus Krisztusban, az eljövendő szabadítóban a megváltás ígérete van benne. A bűnből való szabadulás ígérete. Az Isten nem tett ki bennünket a sátán játékszerének. Nem kell, hogy bűnből bűnbe essünk. Nem kell, hogy megkötöztessünk általa. Lehet uralkodni a bűn felett. De milyen szomorú. Az ember nagyon sok esetben nem uralkodik a bűn felett, nem veszi igénybe azt a segítséget, amire az Isten felajánl az embernek, hanem szinte bűnből bűnbe esik az ember. Azt kell, hogy mondjuk, hogy beleesik a bűnbe, nem az Isten szerinti úton próbál küzdeni ellene, vagy meg se próbál küzdeni, és utána, ahelyett, hogy elismerné, és menne segítségért az Istenhez, az ember megpróbálja mentegetni a bűnét. Nem ezt látjuk Ádámnál és Évánál is? Amikor az Isten szembesíti őket a bűneikkel, mit mondanak? Egyik a másikra fogja. Nem én voltam a hibás, ő volt a hibás, ő kezdte, ő mondta, ő csábított engem rá. Ha egyszer csokorba szednénk a mi kifogásainkat, amit a bűnre hozunk fel mentségként, hibáztatjuk a környezetünket, hibáztatjuk a másikat, azt mondjuk, hogy speciális élethelyzet volt. Máskor nem tenném, de most kivételesen, mert más megoldás nem látszott. És sorolhatnánk, a másik is így él, a másik is ezt teszi. Sorolhatnánk a kifogásoknak a sorozatát, amivel az ember él, miután elköveti a bűnt. És Isten mit mond? Ne ezt tedd, uralkodj a bűn felett. Ha pedig elestél, akkor a megváltó, az eljövendő megváltó már szólt az első emberpárnak is az ígéret, a benne való hit által rendezheted a bűnödet, mert elveszi majd a te bűnödet a világ megváltója, a te bűnödre is van bocsánat, és utána ismét emelt fővel járhatsz. Igen, ebben az egy vagy két szóban uralkodjál rajta, hatalmas ígéret rejlik. Az öröm üzenetnek a lényege, nem kell, hogy az ember vég nélkül a bűneiben vergődjön, hanem Istennek van megoldása a bűn problémájára. De nézzük meg ezek után a történetet, ennyi előzmény után, miután az Isten kérleli Kaint. Nézzük meg, hogy folytatódik szomorúan a történet, a 8. versben így olvassuk. És szólt és beszélt Kain Ábellel, az ő atya fiával. És történt, mikor a mezőn voltak, támad Kain Áberre, az ő atya fiára, és megölte őt. Olyan elgondolkodtató és szomorú ez a részlet, és fölvetődik az a kérdés, hogy miért ölte meg egyáltalán Kain az ő testvérét Ábelt. Miért támad ő rá? Annyira indokolatlannak tűnik, annyira értelmetlennek tűnik. Miért kellett neki megölnie az ő testvérét? János első levele 3. fejezetében találunk erre egy nagyon határozott utalást és kijelentést. Így olvassuk János első levele 3. fejezetének a 12. verséből. Nem úgy, mint Kain, aki a gonosztól volt, és meggyilkolta az ő testvérét. És fölteszi a kérdést, hogy és miért gyilkolta meg azt? Mivel az ő cselekedetei gonoszok voltak, a testvéreié pedig igazak. Nem egy fordított gondolkodásmód. Inkább azt mondanánk, hogy aki gonoszul cselekszik, az igazban egy olyan indulat támad a gonosszal szemben, hogy megöli őt, hogy hogy tudott ilyen gonoszságot cselekedni. Ezt még mindig érthetőbbnek tartanánk, mint ezt a gondolatmenetet. Hogy valaki azért öli meg a másikat, mert a másik igaz. Én gonosz vagyok, de megölöm a másikat azért, mert ő igaz, az ő igazságáért ölöm meg. Ki kell, hogy mondjuk, hogy ez a bűnnek a természete, ez a bűnnek a lényege. Figyeljük meg a mindennapi életben, ha valaki jó, ha valaki igazabb a másik embernél, ez a körülötte élő, bűnben élő, az Istentől távol élő emberekre általában milyen hatással van. Kivált egy csodálatot, hogy én is ezt szeretném követni, vagy pedig élő lelkiismeretként feddést jelent a másik ember igaz élete, és haragot, gyűlöletet,
és ellenszenvet várt ki a másikból. Figyeljük meg, iskolában is hányszor lehet ezt látni. Egy gyerek, aki jól tanul, becsületesen, szorgalmasan tanul. A többi gyerek, amelyik lusta, hozza a rossz jegyeket, mit csinál? Gyűlöli azt a gyereket, amelyik jól tanul. Strébernek nevezi, ugye? És mindenféle módon csúfolja. Miért? Mert élő lelkiismerete. És azt kell, hogy mondjuk, hogy ugyanez van a felnőtt világban, és ugyanez van közöttünk és a bűnvilágában. Az igazat gyűlöli, aki annál gonoszabb. És figyeljük meg, Jézus azt mondja, Máté evangéliumában azt olvassuk, hogy az egész Ószövetség ennek a véres története volt, hogy a gonosz megölte a nálánál igazabbat. Ábel vérétől kezdve a Zakariás véréig, ahogy mondja Jézus Krisztus, ez jellemző az egész ószövetségi történelemre, ez jellemző az egész új szövetség történelmére. Hadd kérdezze meg, miért öltek meg annyi keresztényt, annyi őszinte hívő embert, miért? Mert gonoszok voltak a cselekedeteik? Mert gyilkosok voltak, rablók voltak? Nem. Hűséggel követték Jézus Krisztust. De ez indulatot váltott ki a náluknál gonoszabb emberekből, és a hit a vallás leple alatt halomra ölték a Krisztust igazából szívből követő embereket. Igen, ez volt a történelem, ez volt a múltban, de ma sincs másképp. Ma sem várt ki nagyobb tiszteletet sokszor egy igaz embernek az élete, mint Kain és Ábel idejében. De nézzük meg tovább a történetet, és nézzük meg a történetnek a lezárását is, mert ebből is óriási tanulságokat vonhatunk le. Azt olvassuk a 9. versben, miután Kain megöli az ő testvérét. Ezt mondta az Úr Kainnak. Hol van Ábel, a te atyád fia? Mit mondtunk az előbb, amikor megszólította az Úr Kaint, akkor is kérdéssel kezdte. Miért csüggesztetted le a te fejedet? Miért gerjedtél haragra? Most is ugyanezt látjuk. Egy kérdést intéz Kain felé. Megkérdezi tőle, hogy hol van Ábel, a te atyád fia? Hol van? Ébrezgetni akarja Kainnak a gondolkodását, a lelkiismeretét. Mit tettél? Hol van a te testvéred? Megölted. Itt volt melletted, de most nincs. Te vetettél véget az ő életének. Hol van a te testvéred? És nézzük meg, mennyire, hát nem is tudok szinte jelzőt találni, mennyire közömbös, mennyire félvárról vevő az ő válasza. Azt mondja, hogy nem tudom, avagy őrizője vagyok-e én az én atyám fiának. Milyen válasz ez? Szinte nem is tudjuk igazából minősíteni, cinikus, pökhendi. Őrizője vagyok-e én az én testvéremnek. Ki kell, hogy mondjuk, hogy Júdás levelében ezt a kaini utat tárja elénk a Biblia, mint amitől óvakodnunk kell. Őrizője vagyok én az én testvéremnek. Igen, őrizője vagyunk egymásnak. Őrizője vagyunk, és nem mindegy, hogy én hogy bánok a másik emberrel. Lehet, hogy fizikailag nem fogom megölni, de lehet, hogy az én magatartásommal megölöm őt. Lehet, hogy fájdalmat, bánatot, keserűséget okozok neki. És hol van ő? Mi történik vele? Mindegy neked, hogy mi van a másik emberrel? Át tudsz rajta lépni, közömbösen tudsz elmenni, hogy valakit bántottál, valakivel igazságtalan voltál, valakinek szívbéli szomorúságot, fájdalmat okoztál. Hányszor van ez ebben az életben, hogy az ember nem becsüli a másik embert, amíg él, amíg mellette van. És amikor meghal, mennyire fájó módon jelentkezik az illetőnek a hiánya. Nem becsülte, nem értékelte akkor, bántotta, igazságtalan volt vele. De utána egyszer csak nincs, hol van, mi történt vele. Igen, Isten ébrezgetni akarja itt Kaint, és elgondolkodtatni akarja. És utána azt mondja a 10. versben, mit cselekedtél, a te atyád fiának vére kiállt én hozzám a földről. Mostan azért átkozott légye földön, mely megnyitotta az ő száját, hogy befogadja a te atyád fiának vérét a te kezedből. Mikor a földet műveled, ne adja az többi néked az ő termő erejét, bujdosó és vándorló légy a földön. Akkor mondta Kain az Úrnak, nagyobb az én büntetésem, hogy sem elhordozhatnám. Csak idáig veszük át ezt a történetet, csak idáig szólunk erről, de muszáj még erről az utolsó Biblia versről is szólnunk, mert ez a kaini történet egy nagyon szomorú történet,
És az ember életében egy lezáratlan történet, ha nem nézzük meg közelebbről ezt a 13. verset. Mert ki kell, hogy mondjuk azt, hogy mi mindannyian egytől egyig, ha nem is a mi cselekedeteink súlyosságából nézve, de a kaini utat választottuk, nem? Nincs ember, aki ne fordult volna már szembe az Isten belső kérlelésével, és a jó ellenében ne választotta volna a rosszat. Még egyszer mondom, nem vagyunk embergyilkosok a szónak ebben az értelmében, de valahol mi is mindannyian a kaini utat járjuk. Akkor hogy valósulhat meg ez a mi életünkben, amiről így olvastunk a 7. versben, hogy ha jól cselekszel, akkor emelt fővel járhatsz. Kainnak lett volna lehetősége arra, hogy megtérjen, hogy rendezze ezt a dolgot az ő életében. Ki kell, hogy mondjuk, hogy a Biblia azt mondja, hogy minden bűnre van bocsánat. A gyilkosnak is van bocsánat. Jézus gyilkosainak is felajánlotta a bűnbocsánatnak a lehetőségét. A legnagyobb bűnre is van bűnbocsánat. De Kain miért nem jutott el az igazi bűnbánatra? Miért nem jutott el? Azért, amit a 13. versben olvastunk. Mit olvastunk? Nagyobb az én büntetésem, hogy sem elhordozhatnám. Mit mondott Kain? Az én büntetésem nagyobb. Kain a büntetéstől félt. Nem a bűnét bánta igazából, hanem a büntetéstől félt. Nem fakadt fel a szívében igazi bűnbánat. Ha az ember eljut az igazi bűnbánatra, akkor ki kell, hogy mondjuk, hogy utána újból emelt fővel és békével járhat. Lehet, hogy furcsa ezt végig gondolnunk, de ki kell, hogy mondjuk, hogy ez így van. A legsúlyosabb bűnök elkivetése után, amikor az ember akármennyire összekuszálja az életét, akármit elkövetett ebben az életben, ha nem a büntetéstől fél, a következményektől fél, hanem őszintén szembe fordul az Istennel, hat rá a kérdés, hogy hol van a te atyád fia. Ugye Isten az igazi bűnbánatot akarta felébreszteni Kainban. Mindannyiunkban fel akarja ébreszteni az igazi bűnbánatot. Jézus el akar vezetni erre bennünket. És ha ez felfakad bennünk, az igazi bűnbánatra eljutunk, akkor ennek mi lesz az eredménye? Egy hatalmas nagy öröm. A Biblia erről beszél, elmond történetet az Ószövetségből, miután emberek megbánták a bűnüket, igazi örömöt találtak. Mit mond Dávid a hatalmas bűne után, a gyilkosság és a paráznaság elkövetése után, mikor megtalálta az ő a bűnbánat helyét, mit mond? Boldog ember az, akinek a hamissága megbocsátatott és vétke elfedeztetett. Hatalmas bűnöket követett el Dávid. De miután megtalálta a megbánás helyét, egy olyan belső békét és nyugalmat nyert, amelynek következtében ismét emelt fővel járhatott. És ki kell, hogy mondjuk, hogy ez az igazi bűnbánatnak a következménye. Mindannyian kaini utat jártunk. Mindannyiunkat a vétkek sokasága terhel. De ha eljutunk az igazi bűnbánatra, amelynek van néhány jellemzője, csak néhányat hadd soroljak fel, nem a büntetéstől fél az ember, hanem magát igazából a bűn sajnálja. Elhordozza azok után a bűnért járó büntetésnek a következményeket, mert az Isten megbocsát az embernek, ha őszintén megbánom, de sokszor a körülményeket már nem tudja jóra fordítani, nem tudja megváltoztatni, mert én magam választottam valamit. Az igazi bűnbánatnak ez a jellemzője, hogy nem az siratja, nem az sajnálja, hanem alázattal elhordozza a bűnének a következményét. És ennek a következtében az ember ismét emelt fővel járhat, a bűnbánat megbizonyosodásában, abban a hitben és reményben, hogy Jézus Krisztus már nem az eljövendő megváltó, az Ószövetségben még előre mutattak az áldozatokra, mi most már visszatekinthetünk az ő áldozatára. De az ő áldozatában mi is benne voltunk, és benne vagyunk. A mi bűneinkért is szenvedett Jézus, és a mi bűneinktől is meg akar bennünket szabadítani, le akarja venni rólunk ezt a terhet, hogy békében, nyugodt szívvel, emelt fővel tudjunk járni.

0: Quel plaisir ce matin d'être parmi vous.
1: A jó Isten áldjon meg benneteket ezen a délelőttön.
0: Et de retrouver aussi Anna Maria comme traductrice.
1: És örülök, hogy újból én tolmácsolhatok neki. Őrül.
0: Merci pour la belle musique.
1: Köszönetet mondunk a gyönyörű szép zenéért.
0: Pour le chant.
1: Az énekért.
0: Pour la fraternité.
1: A testvériségért.
0: Et aussi pour l'accueil.
1: És azért a fogadtatásért, amelyben részesítettek.
0: Là où je me déplace, c'est vraiment une richesse à chaque fois de rencontrer des frères et des sœurs et de partager vraiment le sabbat ensemble.
1: Ez mindig egy csodálatos gazdagságot ad az embernek, amikor találkozhat testvérekkel, és ez feltölti őt a szombat alkalmával.
0: Il y a ce texte de l'évangile de l'épître de Jean qui dit si notre cœur nous pose des problèmes, Dieu est plus grand que notre cœur. Et il sait tout, et il voit tout.
1: Találhatunk az evangéliumban olyan kijelentést, amely azt mutatja, hogy bár azt gondoljuk, hogy sok minden nehézségünk van, de a Jóisten mindent sokkal jobban tud nálunk, és ismeri ezeket.
0: Nous vivons toutes sortes de catastrophes naturelles, des tremblements de terre, des tornades, etc., etc.
1: Nagyon sok természeti katasztrófát kell átélnünk, különböző tornádókat, földrengéseket.
0: Mais nous vivons aussi des choses intérieures, des tempêtes intérieures.
1: De nem csak külső, hanem belső viharokat is átélünk.
0: Des problèmes qui parfois nous dévastent.
1: Olyan problémákkal találkozunk, amelyek tönkretesznek bennünket.
0: Des difficultés qui semblent insurmontables.
1: Olyan nehézségekkel találkozunk, amelyek olyanok, mint hogyha megmászhatatlanok lennének.
0: Des maladies qui nous tombent dessus alors que qu'on ne s'attendait pas.
1: Olyan betegségek érhetnek bennünket, amelyekkel nem tudunk megküzdeni.
0: À 48 ans, on perd son travail et on est au chômage et on sait très bien que ce sera très difficile de retrouver un autre travail.
1: És azt is tudjuk, hogy manapság gyakran előfordul, hogy az ember elveszíti a munkáját, és munkanélküli lesz, és nagyon nehéz újra munkába állni, és egy új munkát találni.
0: Des problèmes de famille.
1: Családi problémákkal találkozhatunk.
0: Des problèmes de couple.
1: Házastársi problémákkal találkozhatunk.
0: C'est le lot quotidien de chaque individu et même des chrétiens, des adventistes.
1: Ez minden embernek a problémája, de nekünk, keresztényeknek és adventistáknak is.
0: Le texte de la Genèse nous dit que Dieu a créé à partir du chaos.
1: A Genezis azt mondja, hogy a Jóisten a káoszból teremtett.
0: Et le mot qui est utilisé dans l'original, c'est le tohu-bohu. C'est-à-dire, au départ, la terre était vraiment vide.
1: És amit olvashatunk a Héberben, hogy eredetileg a föld kies volt.
0: Et dans le texte de la Genèse, il est dit que la terre était dans un tohu-bohu, c'est-à-dire dans un état de chaos.
1: Tehát még egyszer, hogy kies volt a föld, amikor teremtette, mielőtt teremtette
0: et
1: az embert.
0: Et c'est à partir du chaos, de ce tohu-bohu que Dieu a créé le monde.
1: És így teremtette Isten a világot.
0: Et je voudrais vous dire ce matin que même si dans nos intérieurs il y a le tohu-bohu, il y a le chaos souvent.
1: És bár gyakran azt érezzük, hogy a belsőnkben ott van ez a nagy káosz.
0: Il y a des problèmes qui semblent insurmontables, comme je l'ai dit.
1: Ahogy említettem, vannak olyan problémák, amelyekkel úgy érezzük, hogy nem tudunk megküzdeni.
0: Dieu est celui qui peut transformer toutes ces choses d'une manière positive pour chacun de ses enfants.
1: De Isten képes arra, hogy mindezt jóvá tegye minden gyermeke életében.
0: Quand il y a eu la catastrophe de Fukushima au Japon, il y a quelques années.
1: Amikor Japánban az a nagy katasztrófa volt pár évvel ezelőtt.
0: J'avais écrit à l'ambassadeur du Japon en Suisse au nom de l'Union.
1: Írtam a svájci nagykövetnek az evangélikus egy vagy az advent, bocsánat, az adventista egyház nevében.
0: Et je lui ai dit que l'église adventiste en Suisse priait pour son peuple.
1: És azt írtam, hogy az adventista egyház imádkozott a japán nemzetért.
0: et que l'Église adventiste était en empathie avec ce peuple qui a été éprouvé par cette grande catastrophe.
1: És azt írtam, hogy az adventista nép, az adventista egyház Svájcban együtt érzett azokkal az emberekkel, akik ezt a szörnyűséget el kellett, hogy szenvedjék.
0: J'ai été surpris qu'il me réponde. Il m'a répondu quelques jours après.
1: Meglepődtem, hogy néhány nappal később válaszolt a levelemre.
0: Et il m'a dit, monsieur le pasteur, merci beaucoup pour les prières de l'Église adventiste, qui est solidaire avec le peuple du Japon.
1: És ebben a levélben megköszönte azt az együttérzést, azt a szolidaritást, amelyet az adventista egyház érzett a japán emberekkel.
0: C'est important de savoir que d'autres personnes marchent à côté de nous pour nous soutenir.
1: Nagyon fontos azt éreznünk, hogy mindig van mellettünk ember is, aki támogat bennünket, aki segít számunkra.
0: Dans l'évangile de Marc au chapitre 7.
1: Márk evangéliumának 7. fejezetében.
0: À partir du verset 32.
1: A 32. verstől.
0: C'est un texte qui est très connu.
1: Ez egy nagyon ismert történet.
0: Jésus était là avec les disciples, il y avait aussi pas mal de personnes qui étaient présentes.
1: Jézus a tanítványaival töltötte az időt, és voltak más emberek is a.
0: Et le texte dit qu'on lui amena quelqu'un qui était sourd.
1: És azt olvashatjuk a szövegben, hogy oda vezettek hozzá egy olyan embert, aki süket volt.
0: Et qui avait de la peine à articuler. Qui avait de la peine à parler.
1: És a beszéddel is komoly nehézségei voltak.
0: Et ces personnes ont demandé à Jésus de lui imposer les mains.
1: És azt kérték ezek az emberek, hogy tegye rá a kezét erre az emberre.
0: Ils sont venus avec une demande.
1: Egy kéréssel fordultak Jézushoz.
0: Et c'était une demande qui était une demande rapide.
1: És ez egy olyan kérés volt, ami gyorsan kellett volna, hogy teljesedjen.
0: Ils ont demandé à Jésus d'imposer les mains à cet handicapé.
1: Azt kérték, hogy ennek a siket embernek a fejére tegye rá a kezét.
0: Ben Jésus va pas le faire.
1: De Jézus nem ezt tette.
0: Jésus ne va pas écouter ce que la foule, ce que ces gens lui disaient.
1: Jézus nem hallgatta meg ezeket az embereket ilyen szempontból.
0: C'est vrai que c'était louable de lui imposer les mains, c'était une belle chose au fond.
1: Természetesen ez egy nagyon szép dolog lett volna, ha rögtön ráteszi a kezét.
0: Mais c'était pas le besoin réel de cet homme.
1: De ennek az embernek nem volt ez a, nem ez volt az igazi szükséglete.
0: Jésus a vu son besoin profond.
1: Jézus jobban látta a mély szükségletet.
0: Et le texte nous dit que Jésus va le prendre et va le conduire à l'écart.
1: És azt olvashatjuk, hogy Jézus elvezeti őt és kiviszi őt ebből a tömegből.
0: Jésus va l'éloigner de la foule.
1: Eltávolította őt ebből a sokaságból.
0: Jésus va l'éloigner de ces gens qui l'ont amené.
1: Eltávolította azoktól az emberektől, akik odavitték hozzá.
0: Parce que Jésus a vu que cet homme était dans un tohu-bohu intérieur.
1: Azért, mert látta Jézus, hogy ez az ember, ez a süket ember egy belső káoszban szenved.
0: Et que imposer les mains n'était pas suffisant.
1: És azt is tudta, hogy csak, hogy rátegye a kezét, az nem lett volna elegendő számára.
0: Et qu'il fallait entrer avec lui dans un accompagnement spirituel, dans une relation d'aide.
1: Hanem azt is tudta, hogy egy lelki kapcsolatba kell vele kerülnie, egy segítő kapcsolatot kell kialakítani vele.
0: Ça fait maintenant 30 ans que je suis pasteur.
1: Körülbelül 30 éve vagyok lelkész.
0: Et souvent j'ai vécu ce genre d'expérience.
1: És gyakran éltem át ilyen típusú tapasztalatot.
0: Il y a des gens qui viennent avec des demandes express.
1: Jönnek emberek express gyorsaságú kéréssel.
0: Et c'est des gens qui savent ce qu'il faut pour X, Y, Z. Ils disent, ah, il faut ci, il faut ceci, il faut cela dans les comités.
1: És ők mindig pontosan tudják, hogy kinek mire van szüksége, és ezt el is mondják.
0: Et au fond, on réalise après que c'était pas le besoin réel de ces personnes.
1: És aztán a végén rá kell jönni arra, hogy nem ez volt a valódi szükséglete annak az embernek, akit.
0: Quelqu'un qui a soif, vous pouvez lui donner vraiment des tonnes de biscuits, mais c'est pas son besoin c'est un verre d'eau.
1: Hogyha valaki szomjas, akkor adhatunk neki enni, de valójában nem ez az igazi szükséglete.
0: Quelqu'un qui a besoin d'être écouté, quelqu'un qui a besoin d'être accompagné, eh bien, ce n'est pas seulement lui imposer les mains rapidement.
1: hogyha valaki azt szeretné, hogy meghallgassák őt, akkor nem az a feladat, hogy azonnal az ember rátegye a kezét.
0: Jésus va créer un espace de sécurité pour cet homme.
1: Azzal, hogy eltávolította Jézust innen, Jézus ezt az embert innen a tömegből, egy biztonságos területet alakított ki a számára.
0: Un espace où cet homme pouvait se dire, où cet homme pouvait parler clairement de ses propres besoins, de toutes ces choses qui jusqu'à maintenant l'ont rendu sourd et muet.
1: Egy olyan területet tudott számára teremteni, ahol ez az ember meg tudott nyílni, és ahol ki tudta mondani azokat a problémáit, ami miatt süket, illetve nehezen beszélő lett.
0: Il y a des gens qui naissent sourds.
1: Vannak olyan emberek, akik már süketnek születnek.
0: Mais il y a d'autres qui le deviennent.
1: De vannak olyanok is, akik azzá válnak.
0: Et vous savez pourquoi?
1: És tudjátok, hogy miért?
0: Parce que ce sont des personnes qui ont fermé leurs oreilles pour ne pas écouter des messages contraignants, des messages négatifs, des insultes, des abus verbaux, alors un jour, ils en ont ras-le-bol et ils ferment les oreilles.
1: Vannak olyan emberek, akik annyi szidalmat, annyi bántást, annyi szitkot hallanak, hogy egy idő után bezárják a fülüket, mert elegük van ezeknek a hallgatásából.
0: J'étais un jeune pasteur quand une sœur de l'église le samedi m'a dit, pasteur, il faut venir nous visiter parce que mon mari, il devient malade. Il ne parle plus et il n'écoute plus.
1: Fiatal lelkész voltam, amikor egy feleség odajött hozzám, és azt kérte, hogy gyere el hozzánk, mert a férjem úgy tűnik, hogy már nem hall semmit, és nem is beszél.
0: Et je venais d'arriver dans cette église. Ça faisait seulement 15 jours que j'étais pasteur dans cette église.
1: És körülbelül két hete voltam csak lelkész abban a gyülekezetben.
0: Alors je suis allé les visiter.
1: Elmentem meglátogatni őket.
0: Et très vite, j'ai réalisé pourquoi cet homme était devenu sourd et pourquoi il ne parlait plus.
1: És nagyon gyorsan rájöttem arra, hogy vajon miért nem beszél ez az ember, és miért vált süketté.
0: Quand je suis arrivé, c'est la femme qui parlait tout.
1: Amikor megérkeztem, csak az asszony beszélt.
0: Qui coupait la parole à chaque fois.
1: Minden pillanatban belevág.
0: Elle savait tout.

0: ha bántó dolgokat hallanak, akkor előfordulhat, hogy ők is egyszer csak bezárják a fülüket.
1: Quand à chaque fois que quelqu'un ouvre la bouche, on lui dit, tu dis des bêtises.
0: Hogyha minden alkalom, amikor kinyitják a szájukat, azt mondjuk nekik, hogy butaságot mondasz.
1: C'est pas correct ce que tu dis.
0: Hogy nem korrekt, nem megfelelő, amit te mondasz.
1: Petit à petit, quel est le message qu'on lui fait, qu'on transmet, qu'il doit plus parler.
0: És ezáltal milyen üzenetet közvetítünk a számukra, azt, hogy jobb, hogyha nem beszélsz.
1: Et c'est ce qui est arrivé à cet homme.
0: És ez történt ezzel az emberrel is.
1: Et c'est pour ça que Jésus l'a pris à part pour faire un accompagnement spirituel et aussi personnel avec lui.
0: És ezért vitte ezért vitte el egy picit távolabb a sokaságtól ezt az embert, hogy egy lelki kapcsolatot építhessen ki vele.
1: L'Église adventiste est appelée à accompagner les gens.
0: Az adventista egyház erre is lett elhivatva, hogy kísérje ezeket az embereket.
1: Et quelquefois, on ne peut pas arriver et commencer à déballer les doctrines tout de suite.
0: És amikor az ember kapcsolatba kerül egy emberrel, egy másik emberrel, egy adventista ember kapcsolatba kerül egy másik emberrel, akkor nem biztos, hogy úgy kell kezdeni, hogy rögtön a különböző dogmákat mondjuk el neki.
1: Les gens ont des besoins.
0: Az embereknek szükségleteik vannak.
1: Et je pense que nous devons aussi les accompagner pour que ces gens puissent trouver la sérénité personnelle et la sérénité en Dieu.
0: Hanem nekünk is előbb a szükségleteket kell meglátni az embereknél, és őket ebben segíteni az Isten segítségével.
1: Alors le verbe accompagner est très intéressant.
0: Az a szó, hogy kísérni, nagyon érdekes.
1: Le ac veut dire ad, veut dire vers, aller de l'avant.
0: Ez azt jelenti, hogy közeledni valakihez, valaki felé, elé menni.
1: C'est une dynamique, c'est l'idée d'être avec quelqu'un, de marcher avec quelqu'un.
0: Ez egy dinamikus mozgást jelent, amikor valakivel együtt megyünk, járunk.
1: De travailler ensemble.
0: Együtt dolgozunk vele.
1: N'est-ce pas là l'ambition de l'Église adventiste? De travailler avec les gens.
0: Nem ez az egyik küldetése az adventista egyháznak, hogy együtt legyünk ezekkel az emberekkel, hogy dolgozzunk velük.
1: D'œuvrer ensemble. Œuvrer veut dire travailler ensemble.
0: Hogy együtt munkálkodjunk velük.
1: Alors, maintenant, pagre. Le mot pagre veut dire, vient du latin, qui veut dire pain.
0: Le igen, pain. Tehát, hogy a kísérni szó a latin, tehát latinból jön, és a kenyér szónak a jelentése.
1: Dans le mot accompagner, il y a le mot pain, c'est-à-dire partager le pain ensemble.
0: Ami azt jelenti, hogy osszátok meg a kenyereiteket velük.
1: Et c'est vital pour la subsistance de l'homme de partager le pain ensemble.
0: És ez tart életben, amikor az ember meg tudja osztani a kenyerét más emberrel.
1: Et de faire un trajet vraiment commun.
0: És tényleg egy közös úton indulni vele.
1: Et c'est ce que Jésus va faire avec cet homme qui était sourd.
0: És ezt tette Jézus ezzel az emberrel, aki süket volt.
1: Jésus va créer cet espace de sécurité pour lui où il n'aura pas peur de parler et d'écouter.
0: És Jézus ezt a területet teremti meg számára azzal, hogy elviszi a sokaságtól egy olyan területet, ahol meg lehet őt hallgatni, ahol elmondhatja a problémáit.
1: Oh, il n'aura pas peur des jugements de valeur.
0: Ahol nem fog majd félni az ítélgetésektől, a bíráskodástól.
1: Où ses paroles ne seront pas disséquées, ne seront pas évaluées.
0: Ahol nem fogják a szavait kiforgatni.
1: Où il pourra être lui-même, enfin.
0: Ahol végre önmaga lehet.
1: Le texte dit que Jésus va mettre les doigts dans les oreilles.
0: Azt olvassuk a 33. versben, hogy Jézus az ujjait annak fülébe bocsátotta.
1: Drôle de thérapie, n'est-ce pas?
0: Ez egy kicsit furcsa terápiának tűnhet.
1: Si vous allez chez le médecin et commence vraiment à vous mettre les doigts dans les oreilles, vous serez un peu surpris.
0: Hogyha elmentek egy orvoshoz és ezt tenné veletek, akkor lehet, hogy egy kicsit meglepődnétek ettől.
1: Mais Jésus voulait lui dire par ce geste, par ce toucher, que cet homme pouvait commencer à ouvrir son intérieur.

0: pour pouvoir écouter
1: ce que Jésus avait à lui dire.
2: De ezzel a mozdulattal Jézus azt a szerette volna kifejezni ennek az embernek, hogy megnyílhat számára és elmondhatja a belső problémáit.
0: Car ici tes paroles, eh bien, seront des paroles qui seront acceptées. Tes paroles seront des paroles qui seront valorisées.
2: Hogy azt is ki szerette volna fejezni, hogy azokat a dolgokat, amiket itt most elmondasz, azokat értékelni fogom, azokat komolyan fogom venni.
0: Avec moi, Jésus, tu peux avoir confiance.
2: Velem, Jézussal, teljes bizalommal beszélhetsz.
0: Vous savez, c'est difficile. Je vois que, comme je vous ai dit, je suis pasteur depuis 30 ans, il y a quand même dans nos églises et parfois dans nos familles une manière de se comporter qui pousse les autres à devenir sourds.
2: Mint említettem, körülbelül 30 éve vagyok lelkész, és sajnos az egyházban és családokban is sokszor találkoztam olyan esettel, amikor olyan inzultusok érik az embert, ami miatt süketté válik.
0: Et je dois moi-même aujourd'hui devant Dieu faire mon mea culpa.
2: És nekem is Isten előtt bocsánatot kell kérnem.
0: Quand j'étais un jeune pasteur, je voulais absolument, vraiment, quand je visitais les gens, leur dire tout ce que je savais.
2: Amikor fiatal lelkész voltam és elmentem meglátogatni embereket, akkor azonnal el akartam nekik mindent mondani, amit tudtam.
0: Tout ce que j'avais étudié.
2: Mindazt, amit tanultam.
0: Je voulais impressionner les membres, impressionner les gens.
2: Nagy benyomást szerettem volna tenni az emberekre.
0: Jusqu'au jour où j'ai réalisé que je parlais beaucoup.
2: Mindaddig a napig, amíg rájöttem, hogy túl sokat beszélek.
0: Et que les gens ne pouvaient pas m'entendre, ne pouvaient pas me comprendre.
2: És hogy az emberek nem tudnak hallani engem, és nem tudnak megérteni engem.
0: Le Seigneur m'a montré que je devais plus écouter.
2: Azt tanultam meg, és azt mutatta meg nekem az Úr, hogy többet kellene hallgatnom.
0: Et que je ne devais pas avoir des jugements de valeur sur mes membres d'église.
2: És nem szabadna megítélnem embereket a gyülekezetemben.
0: Et que je devais créer des espaces de sécurité pour eux, pour qu'ils puissent être eux-mêmes.
2: És hogy olyan kis területeket kellene kialakítanom számukra, ahol ők megnyílhatnak és önmaguk lehetnének.
0: Aujourd'hui, dans les sciences sociales, quand un enfant est battu, on crée un espace de sécurité, on l'enlève de la famille.
2: Manapság, hogy a szociális munkában, hogyha egy embert, vagy hogyha egy gyereket bántalmaznak, akkor elveszik őt a családtól.
0: En Suisse, il y a beaucoup de foyers pour les femmes battues.
2: Svájcban nagyon sok olyan otthon van, ahol olyan nők vannak, akiket bántalmaztak.
0: Il y a même un foyer pour les hommes battus en Suisse, hein?
2: Még férfiak számára is van ilyen létesítmény.
0: Parce que on ne peut pas laisser les gens dans des endroits toxiques.
2: Mert nem szabad az embereket olyan környezetben tartani, amely mérgező számukra.
0: Parce que ces personnes qui restent dans ces endroits seront plus des êtres humains à part entière, seront des personnes qui ne parleront plus et qui ne pourront plus écouter et entendre.
2: Mert hogyha ilyen környezetben tartjuk ezeket az embereket és hagyjuk őket, akkor ők már nem lesznek igazi emberek.
0: Alors, dans la thérapie de Jésus, dans l'accompagnement de Jésus, il va prendre de la salive, va toucher aussi la langue de cette personne.
2: És utána azt írja a Biblia, és köpfén illette annak a nyelvét, ez franciául másképp hangzik, megérintette a nyelvét a saját nyálával.
0: Pourquoi je dis que cette personne avait eu des difficultés, des problèmes dans sa vie?
2: Miért volt ennek az embernek problémája az életben?
0: J'avais fait un stage un jour avec des personnes qui avaient eu des traumatismes dans les accidents de la route.
2: Volt, amikor egy olyan, tehát amikor olyan emberekkel dolgoztam, akik balesetben traumát éltek át.
0: C'était dans le cadre de mes études, donc je suis allé voir, et un des chocs, des traumatismes que les gens ont après un accident, c'est que les gens n'arrivent plus à parler.
2: És nagyon érdekes, hogy az egyik ilyen trauma, ami éri az embert egy baleset után, hogy nem tud beszélni.
0: Ou bien il parle, mais il articule difficilement.
2: Vagy nagyon nehezen tud beszélni, artikulálni.
0: Et tout traumatisme intérieur peut pousser quelqu'un à parler difficilement.
2: És minden belső trauma erre tudja az embert ösztönözni, illetve ezt tudja tenni az emberrel.
0: D'ailleurs, la science a découvert que les enfants qui bégayent souvent ont eu des légers traumatismes.
2: A tudomány azt állapította meg, hogy azok a gyermekek, akik dadognak, nagyon gyakran egy traumát éltek át.
0: Et là, Jésus va toucher avec sa salive la langue de cet homme.
2: És itt Jézus a nyálával érinti meg a másik embernek a nyelvét.
0: J'aime bien ce geste de Jésus parce que c'est le geste d'une maman.
2: Nagyon szeretem ezt a mozdulatát Jézusnak, mert ez ugyanaz a mozdulat, amit egy anya tesz.
0: Quand on est enfant, quand on était enfant et que on se faisait un mal quelque part, ma mère prenait un peu de salive et mettait sur le bobo et tout allait très bien après quoi.
2: Amikor pici voltam és megütöttem magam, illetve bármelyik testvérem ezt tette, akkor az édesanyánk nyállal próbálta ezt gyógyítani.
0: C'est pas seulement la salive, mais c'est le geste aussi de la maman qui permet à l'enfant tout d'un coup de se sentir en sécurité et rassuré.
2: Ez nem csak maga a nyál, tehát nem csak az eszköz, hanem az érintés, az a biztonságérzet, amit ilyenkor egy anya ad.
0: Pourquoi? Parce que l'enfant a eu peur.
2: És vajon miért? Azért, mert ilyenkor egy gyerek fél.
0: Et le geste et cette salive, c'est a une vertu curative chez l'enfant.
2: És ilyenkor ez a mozdulat, a nyál egy gyógyító mozdulat.
0: Vous voyez un peu le processus que Jésus emploie avec cet homme?
2: Látjátok ezt a folyamatot, amit Jézus tesz ezzel az emberrel?
0: Jésus crée un espace où l'homme pouvait être lui-même.
2: Egy olyan helyet teremt ennek az embernek, ahol önmaga lehet.
0: Où il serait loin de ces endroits toxiques.
2: Ahol el tud távolodni az ő mérgező környezetétől.
0: Et puis Jésus a un geste maternel, un geste de tendresse vis-à-vis de lui.
2: És ekkor egy ilyen anyai mozdulatot, egy lágy mozdulatot tesz az ember felé.
0: Parce que cet homme sûrement n'a pas eu beaucoup d'amour dans sa vie.
2: Mert valószínűleg ez az ember nem sok szeretetet kapott az életében.
0: Vous voyez à quel Dieu nous avons affaire, chers frères et sœurs, chers amis?
2: Kedves testvéreim, látjátok, hogy milyen Istennel van dolgunk.
0: Notre Dieu est un Dieu complet.
2: A mi Istenünk egy tökéletes Isten.
0: Notre Dieu peut vraiment créer quelque chose de magnifique à partir de nos tohu-bohu, à travers de nos chaos.
2: A jó Isten egy csodálatos dolgot tud teremteni, még a mi káoszunk belső összevisszaságunkból is.
0: Et quand dans Matthieu 28 il a dit, et voici je serai tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde, ce n'est pas seulement une promesse vaine.
2: És amikor azt mondja Isten, hogy a napok végezetéig mindig veletek leszek, akkor ez nem csak egy ilyen hiába való mondat.
0: Réellement, Jésus sera notre accompagnateur dans notre vie quotidienne.
2: Hanem valójában tényleg mindennapi kísérőnk lesz.
0: Il va marcher à côté de nous.
2: Mellettünk fog járni.
0: Il va nous toucher.
2: Minden alkalommal meg fog.
0: Il va nous prendre par la main.
2: Érinteni, megfogja a kezünket.
0: Et il va même partager le pain avec nous.
2: És a kenyerét is megosztja velünk.
0: Et après il est dit que Jésus va lever les yeux au ciel.
2: És aztán azt olvashatjuk, hogy Jézus föltekintett az égre.
0: Tout accompagnement spirituel, tout accompagnement vraiment a besoin d'avoir le tout autre vraiment dans l'accompagnement.
2: Minden egyes kísérésnek, minden egyes segítségnek muszáj, hogy egy felső segítség is legyen.
0: J'ai vu des pasteurs qui ont fait naufrage dans leur ministère pastoral parce qu'ils n'ont pas levé les yeux au ciel.
2: Nagyon sok olyan lelkészt ismertem, akik sajnos hajótörést szenvedtek azáltal, hogy nem emelték fel szemüket az Isten felé.
0: Ils ont mis en avant leur savoir.
2: Előtérbe helyezték a tudásukat.
0: Ils ont mis en avant leur technique.
2: Előtérbe helyezték a technikát.
0: Ils ont mis en avant leur stratégie.
2: Az ő technikájukat, az ő stratégiájukat.
0: C'est bien.
2: Ez mind jó.
0: Mais c'est pas complet.
2: De nem ez a teljes és tökéletes mód.
0: Si Dieu ne construit pas, eh bien, nous construisons en vain.
2: Hogyha Jézus, ha Isten nincs velünk, akkor homokra építünk.
0: Si Jésus n'est pas dans l'accompagnement que nous faisons avec une personne, notre accompagnement ne sera pas complet.
2: Hogyha Jézus nincs ott abban a segítségnyújtásban, abban a kíséretben, amit mi adunk, akkor ez semmi.
0: Je prie tous les jours pour que l'église adventiste lève les yeux au ciel.
2: Minden nap azért imádkozom, hogy az adventista egyház felemelje a szemét Istenhez.
0: Qu'elle soit pas prise vraiment dans les affaires seulement humaines et terrestres.
2: Hogy ne csak emberi és földi dolgokkal foglalkozzon.
0: Qu'elle puisse acquérir cette dimension spirituelle qui est si importante dans la guérison des cœurs.
2: Hogy elérje azt a lelki magasságot, amelyre szükség van ahhoz, hogy szíveket gyógyíthasson.
0: Après il y a un autre verbe. Dans le grec le verbe est très fort. Il soupira.
2: Aztán azt olvassuk, hogy fohászkodott.
0: Mais dans le grec il est dit que Jésus aura un moment d'intense émotion.
2: A görögben azt olvashatjuk, hogy egy nagyon intenzív érzés volt ez.
0: Jésus va montrer à cet homme son empathie et son émotion pour lui.
2: Ekkor megmutatta Jézus ennek az embernek az ő együttérzését, az empátiáját.
0: Qu'est-ce que Jésus a voulu faire?
2: Jézus mit szeretett volna tenni?
0: Jésus a voulu montrer à cet homme que dans son humanité, lui Jésus, il pouvait vraiment vibrer avec lui.
2: Azt szerette volna Jézus megmutatni az embernek, hogy együtt tudott érezni, együtt tudott gondolkozni ezzel a másik emberrel.
0: Deux trois fois quand j'ai accompagné des personnes.
2: Két-három alkalom, amikor elkísértem valakit.
0: J'ai vu que les oreilles n'étaient pas débouchées du tout.
2: Láttam, hogy ezeknek az embereknek nem volt bedugva a fülük.
0: Que la langue était vraiment amarrée, était muette.
2: Be volt dugva a fülük, és süketek és némák voltak.
0: Et vous savez ce que j'ai fait?
2: És tudjátok, hogy mit tettem?
0: J'ai dit à la personne, vous savez, vous pouvez y aller, moi aussi. J'ai eu vraiment des difficultés très graves dans ma vie.
2: És akkor elmondtam, hogy nekem is az én életemben is sok-sok probléma és nehézség volt.
0: Vous pouvez vous exprimer, vous pouvez aller, vous pouvez lâcher prise.
2: És nyugodtan elengedheted magad, nyugodtan beszélhetsz.
0: Et à ce moment-là, les gens tout d'un coup ont pleuré et ont pu tout raconter, parler clairement.
2: És ekkor az emberek egyik pillanatra a másikra el tudták elengedni magukat, el tudtak kezdeni beszélni.
0: Et d'ailleurs, Jésus va lui dire, ouvre-toi, Ephata!
2: És azt írja az evangélium, hogy Ephata, azaz nyilatkozzál meg.
0: C'est-à-dire, ne reste pas bloqué dans tes émotions.
2: Azt jelenti, hogy ne maradj bezárt a te érzéseiddel.
0: Tous ces messages négatifs que tu as entendus, tous ces traumatismes que tu as eus, tout ce chaos dans tes émotions, tu ne dois plus avoir peur maintenant. Vas-y, tu peux t'exprimer, tu peux dire ce que tu ressens.
2: Nyugodtan elmondhatod mindazt, ami benned van. Most már nem kell félned, nem kell, hogy ez a trauma ott legyen rajtad.
0: Et dans mon ministère pastoral, quelquefois il y a des gens qui ont pleuré et après ont pu vraiment s'exprimer parce que je leur ai permis dans mon approche de dire ce qu'ils avaient vécu réellement.
2: És nagyon sokszor érzékeltem azt, és éltem át azt, hogy emberek sírtak, és utána meg tudtak nyílni, mert érezték azt a közeledést, azt a szeretetteli közeledést, amit feléjük nyújtottam.
0: Et le miracle est là. Il a dit que l'homme commença à parler clairement.
2: És azt olvashatjuk, hogy és azonnal megnyilatkoztak annak fülei, és nyelvének kötele megoldódott, és helyesen beszélt.
0: Son entendement, dans le texte grec, il est dit son entendement, pas seulement les oreilles physiques, mais son entendement, tout d'un coup, était ouvert.
2: És azt olvashatjuk, azt érthetjük meg a görög szöveg által, hogy nem csak a füle, hanem a valódi hallása is megnyilatkozott.
0: Et cet homme qui avait de la peine à articuler, à parler, tout d'un coup a commencé à se raconter, à se dire au pied de Jésus, eh bien, ce qu'il avait vécu, clairement.
2: És ez az ember, aki nehezen tudott beszélni, akinek nehézsége volt azzal, hogy bármit is mondjon, egyik pillanatra a másikra megnyílt, és el tudott mindent mondani, ami benne volt Jézusnak.
0: Mes frères, mes sœurs, qu'est-ce qui rend sourd?
2: Kedves testvéreim, mi az, ami minket süketté tesz?
0: Qu'est-ce qui nous empêche de dire sincèrement?
2: Mi az, ami megakadályoz bennünket, hogy őszintén megnyilvánuljunk?
0: Je l'ai dit tout à l'heure dans mon introduction, ce qui nous rend sourd, c'est des messages dévalorisants.
2: Amit a bevezetésben is elmondtam, ezek mind olyan szitkok, bántalmak.
0: Et on a fait en Europe et aussi aux États-Unis dans le monde adventiste un sondage qu'on a appelé Value Genesis. Je sais pas si vous avez entendu parler de ce sondage.
2: Csináltunk egy olyan felmérést, amelynek ez volt a neve.
0: Alors, Value Genesis. C'est un sondage qui a été fait au niveau des jeunes.
2: Ezt a fiatalok körében tettük.
0: Et pourquoi de jeunes quittent l'église?
2: Hogy vajon miért hagyják el a fiatalok az egyházat?
0: Alors, on a eu les résultats.
2: Megkaptuk az eredményt.
0: Et j'étais dans la commission de la division quand on a eu les résultats.
2: És a divíziónak a bizottságában voltam, amikor megkaptuk ezt az eredményt.
0: Et ce sont ces résultats qui m'ont conforté à prêcher de cette manière.
2: Encore une fois.
0: Et ce sont les résultats de ce sondage qui m'ont vraiment encouragé à prêcher dans ce sens.
2: És ezek az eredmények voltak azok, amelyek ezek amik engem arra késztettek, hogy erről beszéljek.
0: Les jeunes ont dit ceci. Souvent, il y a un décalage entre ce que nous vivons dans la famille pendant la semaine et ce que nous vivons à l'église le jour du sabbat.
2: Sajnos azt mondták ezek a fiatalok, gyakran van egy nagy eltolódás, egy különbség a között, ahogy a mindennapjainkat éljük, és ahogy szombaton az egyházban, a gyülekezeteinkben viselkedünk.
0: Les parents, pendant la semaine, ont un certain comportement. Et tout d'un coup, à partir du vendredi soir, le comportement jusqu'au sabbat est diamétralement opposé.
2: És azt lehet látni, hogy a szülőknek van egyfajta viselkedése, egy héten át, de péntek este, amikor beköszönt a szombat, akkor szombat estéig egy teljesen más viselkedést vesznek föl.
0: Et souvent on est appelé à jouer un rôle, à faire de la figuration à l'église.
2: És gyakran ez arra készteti az embert, hogy egy képmutatást, egyfajta szerepjátékot kell majd játszani a gyülekezetben.
0: Et nous ne pouvons pas dire sincèrement ce que nous pensons, ce que nous vivons à l'intérieur de nous.
2: És hogy nem mondhatjuk el őszintén, teljes szívből azt, amit igazán érzünk a szívünkben.
0: Ça c'est quelques résultats, mais je vais pas parler de ce sondage maintenant.
2: Természetesen most nem szeretném ezt a teljes felmérést elmondani, de például ez az egyik eredmény, amit hozott ez a felmérés.
0: C'est pour montrer que nos jeunes ne peuvent pas accepter cette hypocrisie bien souvent dans laquelle nous vivons nous les adultes.
2: Ez azt mutatja, hogy a mi fiataink nem tudják elfogadni, nem tudják elviselni ezt a fajta képmutatást, amelyben gyakran élünk.
0: Et je pense que nous devons humblement devant le Seigneur accepter aussi parfois nos erreurs.
2: És alázatosan kell kérnünk az Istent arra, hogy igenis felismerjük azokat a nehézségeket, azokat a hibáinkat, amelyekkel rendelkezünk.
0: Et levez les yeux au ciel.
2: Felemelte Jézus a szemét az égre.
0: Pour recevoir cette sagesse de Dieu pour l'accompagnement de nos enfants, de nos jeunes, de nos conjoints, de nos membres d'église.
2: És ugyanezt kell tenni nekünk is, hogy felemeljük a szemünket az égre, és azt a bölcsességet kapjuk, hogy a testvéreinket, a házastársainkat, a gyermekeinket Istenhez tudjuk vezetni.
0: Je prie pour que mon église puisse transmettre des messages positifs.
2: Azért imádkozom, hogy a gyülekezetünk, az egyházunk pozitív üzenetet tudjon közvetíteni.
0: Je rêve aussi que mon église puisse accompagner dans leurs besoins réels nos contemporains.
2: És azért is imádkozom, hogy a mi egyházunk az igazi szükségleteiben tudja kísérni a kortársait.
0: Je prie le Seigneur pour qu'à l'intérieur de nos églises, chacun puisse se sentir vraiment à l'aise de dire ce qu'il vit dans sa famille, dans son travail, dans son couple.
2: És azért is imádkozom, hogy az egyházon belül, a gyülekezeten belül mindenki szabadon elmondhassa mindazokat a dolgokat, amelyeket átél, akár a saját életében, akár a család életében.
0: C'est en étant vrai devant le Seigneur que nous pourrons connaître la guérison.
2: És csak így tudjuk az igazi gyógyulást megismerni.
0: Quelle que soit la situation ce matin.
2: Bármilyen is ma délelőtt a helyzet itt.
0: Le Seigneur nous prend par la main et nous conduit à l'égard.
2: Az Isten megfogja a kezünket és félrevon.
0: Parce qu'il veut un cœur à cœur avec nous.
2: Mert mindannyiunkkal szeretne egy négy szem közti kapcsolatot.
0: Il veut nous parler et surtout il veut nous écouter, il veut nous toucher dans notre réalité profonde.
2: Mert szeretne hozzánk szólni, szeretne megszólítani bennünket, a teljes belső énünket akarja megfogni.
0: Il veut mettre ses doigts dans nos oreilles pour que nous puissions vraiment connaître cette petite révolution au niveau de l'entendement.
2: És szeretné az ujjait a fülünkbe bocsátani, hogy egy újjászületést élhessünk át abban, hogy meg tudjunk nyilatkozni.
0: Et c'est jusqu'à maintenant notre langage, notre message n'était pas bien élaboré.
2: És hogyha eddig nem volt megfelelő a mi üzenetünk vagy szavunk.
0: Dans un geste maternel, eh bien, il nous touche la langue.
2: Egy anyai mozdulattal ő megérinti a mi nyelvünket.
0: Dans le langage hébraïque, la salive veut également dire le souffle.
2: A héberben a nyál az a lehelletet is jelenti.
0: Dieu a créé par son souffle.
2: Isten a lehellete által teremtett.
0: En nous touchant avec sa salive, ce matin Jésus nous recrée.
2: Azáltal, hogy megérint bennünket a nyálával, a lehelletével, azzal újjá akar bennünket teremteni ma délelőtt.
0: Et le souffle, vraiment un souffle de vie.
2: Az életnek a lehelletével.
0: Ce que je souhaite, c'est que les sourds puissent mieux entendre.
2: Azt kívánom, hogy a süketek jobban hallhassanak.
0: Et que ceux qui n'ont pas la possibilité de parler puissent vraiment rencontrer cet accompagnement pour que ces gens puissent se dire et parler sincèrement de ce qu'ils vivent.
2: És azt is kívánom, hogy mindazok, akik nem tudnak beszélni, találkozzanak olyanokkal, olyan kísérőkkel, akik által megnyílhat a szájuk és beszélni tudnak őszintén.
0: Et que le Seigneur nous aide dans ce cheminement.
2: És hogy az Isten segítsen bennünket mindenben. Amen. Amen.
3: Igen hirdetésünk végén keressük meg a 327-es számú éneket, és a 327-es ének első három versét énekeljük el, majd imádság után pedig a negyediket.

0: Boruljunk le imádkozni.
1: Notre Père, merci pour cette église.
2: Istenünk, édesanyánk, édesatyánk, köszönetet mondunk neked ezért a gyülekezetért.
1: Merci pour ces prières, merci pour ces chants.
2: Köszönetet mondunk az imádságokért, az énekekért.
1: Et merci pour ces femmes, pour ces hommes qui sont des frères et des sœurs.
2: És köszönetet mondunk azokért a nőkért és férfiakért, akik a mi testvéreink.
1: Et ce matin, je voudrais aussi te remercier pour ces enfants qui sont là, pour ces jeunes.
2: És ezen a délelőttön köszönetet szeretnénk mondani azokért a gyermekekért, azokért a fiatalokért is, akik
1: qui donnent de leur talent pour la communauté.
2: Akik a tehetségüket adják a gyülekezetnek.
1: Je te prie aussi pour les parents, pour les adultes.
2: A felnőttekért, a szülőkért is.
1: Pour les grands-parents.
2: A nagyszülőkért is.
1: Afin qu'ensemble nous puissions être sur la route de l'éternité.
2: Azért, hogy együtt mehessünk majd az örökké valóság felé.
1: Aide-nous, Seigneur, à vraiment prendre compte et aussi prendre en compte nos fragilités.
2: Segíts bennünket, Istenünk.
1: Aide-nous aussi à voir les besoins réels dans nos familles, dans nos couples, avec nos enfants.
2: Hogy meglássuk az igazi szükségleteket a mi házastársainknál, a gyermekeinknél, a családunkban.
1: Aide-nous à ne pas avoir un esprit de préjugé, mais un esprit d'amour.
2: Add kérlek, hogy ne előítélettel nézzük az embereket, hanem szeretettel.
1: Et aussi aide-nous à écouter les autres avec attention, avec empathie, avec amour.
2: És segíts kérlek, hogy odafigyeléssel, empátiával, szeretettel figyeljünk másokra.
1: Nous te remercions parce que ce matin tu veux déboucher nos oreilles.
2: És köszönetet mondunk neked, mert a ma délelőttön meg akartad nyitni a mi füleinket.
1: Pour que nous puissions réellement te comprendre et comprendre les messages de ta parole.
2: Hogy mi igazán megérthessünk téged és a te igédnek az üzenetét.
1: Merci parce que tu vas toucher aussi notre bouche.
2: Köszönetet mondunk azért is, mert megérinted a mi nyelvünket is.
1: Pour que nos messages soient des messages valorisants, des messages d'espérance autour de nous.
2: Azért, hogy a mi üzenetünk a remény üzenete lehessen.
1: Bénis encore une fois cette communauté et afin qu'elle puisse avancer jour après jour avec Jésus.
2: És kérünk, hogy ennek a gyülekezetnek az előre menetelét is segíts, hogy Jézussal együtt tudjon majd járni napról napra.
1: S'il y a des personnes qui sont bloquées, qui n'arrivent plus à parler, qui n'arrivent plus à entendre.
2: És hogyha vannak olyan emberek, akik nem tudnak beszélni, vagy akik nem tudnak hallani.
1: Qu'elles puissent sentir que Jésus les aime et que vraiment Jésus va faire un chemin dans leur vie.
2: És bárcsak ők megláthatnák azt, hogy Jézusnak van segítő keze, és meg tudja nyitni az ő fülüket és szájukat, és velük lesz az ő útjukon.
1: Et qu'elles puissent trouver aussi d'autres personnes qui pourraient les aider, les prendre à l'écart, pour les aider à mieux s'entendre et s'écouter.
2: És bárcsak találna olyan embereket is, akik segítenének nekik, és elvinnék őt egy félreeső helyre, ahol meg tud majd nyílni.
1: Encore une fois, je te prie pour cette journée de sabbat, pour qu'elle soit vraiment une journée de partage et de joie.
2: És még egyszer szeretnénk megköszönni ezt a szombatnapot, hogy ez az örömnapja.
1: Au nom de Jésus, amen.
2: Jézus Krisztus nevében. Amen.
3: Amen.
0: Imádság után a megkezdett 327-esének utolsó énekét, a negyedik verset énekeljük.

Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Mai ige hirdetésemnek az alaptémája szelídség és békesség az Úrban. Tehát szelídség és békesség az Úrban. Nyissuk meg Bibliánkat alapigénknél, a Filippi beliekhez írott levélnél, és innen olvasnám a Filippi beliekhez írott levél 4. fejezetéből a 4-től a 7. versig tartó szakaszt. Tehát Filippi beliekhez írott levél 4. fejezet, 4. verstől a 7. tartó szakaszt olvasom. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. A ti szelíd lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt, az Úr közel. Semmifelől ne aggódjatok, hanem imádságaitokban és könyörgéseitekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. És az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Mit tudunk magáról a településről? Ugye a Filippi beliekhez íródott ez a levél, mit tudunk Filippiről, Filippi városáról? Nagyon röviden szólnék erről. Maga a város az időszámításunk előtti 4. században jött létre, és a hódító Nagy Sándor édesapja, II. Filipposz volt a létrehozója. Innen ered maga a megnevezés, hogy Filipposz városa vagy Filippi. Aztán egy néhány évszázaddal később, az időszámításunk előtt 1. században elfoglalták a várost a rómaiak, Oktáviánusznak a seregei. Az időszámításunk szerinti 1. század közepén viszont, nagyjából 50 körül 50 tájékán itt járt Pál apostol. Ez Pál apostolnak a 2. missziós útja volt, a 2. missziós útnak a kezdete. Maga Filippi város azért is nagyon érdekes, mert ez az első olyan európai település, ahol felhangzott az evangélium. Tehát ez az első olyan európai város, európai település, amelyről konkrétan tudomásunk van a Bibliából, itt hangzott fel ugyanis elsőként az evangélium. Kis-Ázsiában már nagyon sok településen, nagyon sok városban, de Európában elsőként itt. Hogyha olvasgatjuk az apostolok cselekedeteiről írott könyvet, akkor ott szintén találkozhatunk ezzel a gyülekezettel, a Filippi gyülekezettel. Ugye azt olvashatjuk ebben a könyvben, könyvön belül is a 16. fejezetben, hogy itt tért meg például Lídia, itt tért meg a börtönőr, de nem csak ők, tehát nem csak Lídia és a börtönőr megtéréséről olvashatunk itt, hanem az ő családjaik megtéréséről is. Röviddel Pál apostol látogatása után itt egy nagyon jó lelkű gyülekezet alakult Filippi városában. Tudunk olyan gyülekezetekről, amelyek kevésbé voltak jó lelkűek, itt kifejezetten egy jó lelkű gyülekezet alakult, egy olyan gyülekezet, amely támogatta az evangélium hirdetőit, így támogatta Pál apostolt is, mind anyagi vonatkozásban, dologi vonatkozásban, mind pedig lelkileg, lelki értelemben. Például erről a támogatásról olvashatunk egy kicsivel később, tehát szintén itt a Filippi beliekhez írott levél 4. fejezetében, a 14. versben, illetve a 15. versben, és még a 16. versben is. Szóval mindazonáltal jól tettétek, hogy nyomorúságomban részesekké lettetek. Tudjátok pedig ti is, Filippi beliek, hogy az evangélium hirdetésének kezdetén, amikor Makedóniából kimentem, egyetlen egyház sem volt részes velem a kölcsönös adásban és vevésben, csak ti egyedül. Mert már Tesszalonikában is, egyszer is, másszor is küldtetek nekem szükségemre. Hát, hogy pontosan milyen szüksége is lehetett Pál apostolnak, nem tudhatjuk, viszont sejtéseink azért lehetnek. Nagyon nehéz helyzetben, nagyon szorongatott helyzetben élt ekkor az apostol. Maga a levél nagyjából a 60-as évek elején keletkezett. Tehát 61-62 tájékán, ezt is csak úgy körülbelül lehet tudni. De nem is annyira az az érdekes, hogy mikor keletkezett ez a levél, hanem sokkal inkább az, hogy milyen körülmények között keletkezett. Ekkor ugyanis az apostol fogságban volt. Tehát 61-62 tájékán fogságban volt, méghozzá római fogságban, római börtönben, és hát körülbelül azért alkothatunk arról egy fogalmat, hogy milyenek voltak akkoriban a római börtönök, a római vallatási módszerek, a kínvallatások. Éppen ezért érdekes, hogy Pál apostol olyan lelkülettel írta meg
ezt a levelet, mint amilyen lelkület ebből a levélből sugárzik. Hiszen nézzük csak meg, hogy hogyan kezdődik ennek a bizonyos idézet szakasznak az eleje, tehát ez a bizonyos negyedik fejezetnek a negyedik verse. Úgy ír az apostol, hogy örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Nagyon érdekes, hogy ilyen szenvedések közepette, lelki szenvedések és fizikai szenvedések közepette, ilyen módon tud írni az apostol. Ugye örömre szólítja fel a keresztényeket. Örömre szólítja fel Krisztusnak a követőit. Talán kevesen lennénk erre képesek ilyen körülmények között. Az apostol azt írja, azt mondja, hogy a keresztény embernek mindig, minden körülmények között van oka az örömre, csak hogy a Jézus Krisztusban. A keresztény ember, noha időnként elcsügged, azért tartósan mégsem csüggedhet el. Hamar ki kell, hogy kerüljön ebből az állapotból. Tartósan nem lehet ilyen állapotban, hiszen lelki beteggé válik. Nagyon érdekes az is, hogyha megfigyeljük, hogy maga a kifejezés, az öröm kifejezés, vagy az örvendezni kifejezés hányszor szerepel ebben a rövidke levélben, hiszen láthatjuk, hogy mindössze néhány oldalról van szó, négy fejezetről van szó. Az öröm kifejezés 4-szer szerepel a levélben, az örvendezni kifejezés viszont 8-szor. Tehát egy tucatszor találkozhatunk magával a kifejezéssel, vagy a kifejezés valamilyen formájával, örülni, illetve örvendezni. Azt is észrevehetjük ebből az első idézett versből, tehát a negyedik versből, hogy itt még nyomatékosítva is van az öröm. Ugye örüljetek az Úrban mindenkor, és utána van egy ismétlés, ismét mondom, örüljetek. Vajon azt írja ezzel Pál apostol, hogy a keresztény embernek mindig, minden körülmények között örülnie és örvendeznie kell? Vajon azt írja, hogy a keresztény embernek soha nincs arra alkalma, hogy csüggedjen? Nem azt mondom, hogy oka, de alkalma arra, hogy csüggedjen. De nyilvánvalóan van. Hiszen a keresztény embert is érhetik megpróbáltatások. Nagyon sok olyan körülmény kialakulhat a mi életünkben is, hogy valójában úgy tűnik, mintha elcsüggedésre lenne okunk. Tehát egyáltalán nem azt mondja az apostol, hogy legyünk felhőtlenül boldogok. Ugyanakkor mégis, ahogy az előbb említettem, Krisztusban való örömre és örvendezésre van okunk. A világ számára ez a fajta öröm és örvendezés azonban valami teljesen mást jelent. Nem egészen azt, mint amit található ebben a levélben, vagy akár a Biblia bármely részén, hogyha mondjuk ott az örömről, az öröm kifejezéséről olvasunk. A világ számára az öröm a sokkal inkább valamiféle kicsapongás, végtelen kicsapongás, valamiféle szórakozás, a különböző élvezeteknek a hajszolása. A Biblia, azt hiszem, ezt különösebben nem kell bizonyítani, valami teljesen más örömről és örvendezésről beszél. Távolról sem olyan fajta örömről van itt szó, mint amit a világ annak tart, vagy annak vél. Annál is inkább így van ez, mert hogy magát a kifejezést, az öröm kifejezést egy nagyon fontos helyen megtalálhatjuk a Bibliában, egy másik nagyon fontos helyen, nevezetesen a lélek gyümölcsei között. Nézzük meg a Galata beliekhez írott levél 5. fejezetét, az 5. fejezeten belül is a 22. vers, ugye ez foglalkozik a lélek gyümölcseivel. Itt az szerepel, ugye a lélek gyümölcsének a felsorolásában, hogy szeretet és öröm. Ugye az első kifejezésünk a szeretet, ez nyilvánvalóan azért is van így, mert ebből indul ki minden. Tehát ez mindennek az alapja, a szeretet. Szeretet nélkül nyilvánvalóan örömről sem beszélhetnénk. Na de a második kifejezés, a szeretet után, az rögtön nem más, mint az öröm. Tehát így folytatódik, hogy szeretet, öröm, utána szerepel még a békesség, a béketűrés, a szívesség, a jóság, a hűség, a szelídség és a mértékletesség. Tehát a szeretet után közvetlenül ott van, hogy öröm, de találunk még itt két nagyon fontos fogalmat. Két nagyon fontos fogalmat, amelyekre külön szeretném ráirányítani a figyelmünket, hiszen a következő versünk az alapigénél, tehát az 5. vers kifejezetten ezekkel foglalkozik. Az 5.-6. vers. Mi ez a két fogalom? Tehát, hogy így felsoroljuk, hogy megnézzük ezt az ige helyet. Ez a két fogalom, ez nem más, mint a békesség, illetve a szelídség. Tehát, hogyha megnézzük az 5. versünket az alapigében, a ti szelíd lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt, az Úr közel.
Tehát nagyon fontos fogalomról van szó, hogyha benne találtatik ugye a gyümölcsök között, a lélek a szeretet gyümölcsei között. Vajon mit nevezhetünk egyáltalán szelídségnek, vagy szelíd lelkűségnek? Én úgy gondolom, hogy érdemes megnézni különböző konkordanciákat, különböző bibliai fogalomtárakat. Nagyon sokszor talán kicsit nehézkesebben ragadják meg a lényeget ezek a fogalomtárak, de vannak olyanok is, amelyek jól használhatóak, és nagyon biblikusan fogalmaznak meg egy-egy adott kifejezést. Tehát nagyon pontosan definiálnak, határozzák meg ezeket a kifejezéseket. Én találtam egy olyan fogalomtárat, amelyben nagyon szép meghatározás szerepel a szelíd lelkűséggel kapcsolatban. A következőt olvashatjuk. Mondja, a szelídség az nem más, mint alázatos, engedelmes, szívbéli magatartás Isten előtt. Készség Isten akaratának teljesítésére. Az igazi tanítványság egyik nagyon fontos jellemzője. Tehát mit olvashatunk itt? Mi a szelídség, mi a szelíd lelkűség? Először is benne van az alázat. Alázat nélkül, kellő alázat nélkül szelídségről nem beszélhetünk. Ugyanakkor itt van az is, hogy engedelmes magatartás, tehát engedelmesség, Isten akaratának való engedelmesség. Sem alázat, sem pedig engedelmesség nélkül nem mondhatjuk azt valakire, hogy az illető igazából szelíd lenne. A valóságban nem mondható, nem nevezhető annak. És az is benne szerepel ebben a megfogalmazásban, hogy szívbéli magatartás. Tehát egy belső azonosulást is feltételez a szelídség, a szelíd lelkűség. Szívbéli magatartás. Tehát, hogyha az ember nem belülről azonosul ezzel, akkor ez csak megjátszás, ez valamiféle magamutogatás lesz, de semmiképpen nem valódi Isten által is elvárt szelídség. Mert készség Isten akaratának teljesítésére. Tehát semmiképpen nem egy passzivitás, hanem egy aktivitás van itt. Mindenképpen egyfajta készség. Úgy Isten akaratát a valóságban is cselekedni akarjuk. És ami nagyon fontos kitétel még itt szerintem, hogy az igazi tanítványság egyik nagyon fontos jellemzője. Tehát azt mondhatjuk, hogy valódi szelídség nélkül, szelíd lelkűség nélkül nem lehetünk Krisztus igazi, valódi tanítványai. A világ előtt nagyon hamar feltűnik az, hogy ha valaki nem szelíd, ha valaki nem szelíd lelkűen próbálja hirdetni az igét, vagy egyáltalán az ő életével bizonyságot tenni Istenről mások előtt, ez nagyon hamar kiderül. Ez nagyon hamar a képmutatás jellegét ölti magára. Ennek szellemében írja Péter apostol is, tehát nem csak Pál, hanem Péter apostol is a következő. Péter első levele a 3. fejezetének 15. versében. Szelídséggel és félelemmel adjatok számot mindenkinek a bennetek lévő reménységről. Tehát szelídséggel és félelemmel, tehát Isten félelemmel adjatok számot mindenkinek a bennetek lévő reménységről. Hogyha valaki nem így cselekszik, hogyha valaki nem ilyen lelkülettel próbál számot adni a benne lévő reménységről, akkor annak nyilvánvalóan nem lesz semmiféle hatása. Tehát nem lehet úgy missziót folytatni, nem lehet úgy evangelizációt folytatni, hogy ne legyen meg az emberben a szelídség, az alázatosság. Hiszen ez hatás nélkül marad. Ma látszólag a világban a szelídségnek nincs helye. Azt hiszem, hogy különösebb bizonyításra ez sem szorul. Hiszen sokan úgy gondolják, hogy aki alázatos, aki szelíd lelkű, az tulajdonképpen egy gyenge ember. Sokan még azt is gondolhatják, hogy az ilyen személy magába forduló, az ilyen személy az valószínűleg depressziós, teljesen maga alá került, és hát nem tudják megmagyarázni, hogy ez a fajta alázat vagy szelíd lelkűség, ez miből is táplálkozik. Sokszor a világ még késztetést is érez arra, hogy az ilyen embert, aki szelídséget tanúsít, ezt egész egyszerűen eltapossa. Hiszen gyengének vélik, úgy vannak vele, hogy győzzön az erősebb, ugye, mint ez a bizonyos evolúciós elmélet is, ahogy tanítja, ez a hamis elmélet, hogy a gyengének el kell pusztulnia, az ilyen ember eleve azért van, hogy félre lehet állítani az útból, és akkor mások rajta keresztül is akár érvényesülni tudnak. A Biblia azonban teljesen mást tanít az alázatosságról és a szelídségről. Ugye ne felejtsük el ezt a bibliai hasonlatot is az eleven szénről, hogyha ugye valaki úgy viselkedik velünk szembe, hogy durva, hogy dőfös, hogy semmiféle alázat nincs benne, és mégis alázatosan tudunk vele beszélgetni és hozzá viszonyulni,
akkor akaratunk ellenére is eleven szenet gyűjtünk az ő fejére, mindez vissza fog hatni rá. Második Korintuszi levél 12. fejezetének 9. versében a következőt olvashatjuk. Elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Ugye ez az ige vers nagyon szépen és szemléletesen mutatja, hogy ami a világ szemében gyengeség, ami a világ szemében erőtlenség, az Isten szemében távolról sem az. Ugye olvashatjuk erőt.

szövetségi igék is rámutatnak mindenre, hogy a keresztény ember, a hívő ember milyen sokat tud elérni azzal, hogyha szerint lelk, hogy alázatos. Példabeszédek könyvéből olvasom a 25. fejezetből a 15. verset. Azt mondja, szelíd beszéd megtöri a csontot. Egy viszonylag ismert kifejezésről van itt szó. Tehát a szelíd beszéd képes arra, hogy megtöri a csontot. Tudjuk, hogy a csont az milyen erős, még viszonylag száraz állapotban is. Főleg hosszant irányban nagyon nagy nyomást képes elviselni, több mását vagy akár több tonnás súlyt. Viszont a szelíd beszéd az képes arra, hogy megtörje a csontot, hogy más embereknek a gondolkodását megváltoztassa. Egy hatalmas ígéret található a 37. Zsoltárban. 37. Zsoltár 11. verse, szintén egy ismert igevers. A szelidek öröklik a földet, és gyönyörködnek nagy békességben. Tehát mit ír itt a Szentírás a szelídségről, a szelídség fontosságáról? Azt, hogy a szelíd emberek, az alázatos, a szelíd emberek fogják örökölni a földet, és nagy gyönyörködnek nagy békességben. Ennek a fordítottja is igaz. Tehát, hogyha valaki nem ilyen lelkületet tanúsít, hogyha valaki nem ilyen lelkületű, az automatikusan nem is lehet Isten országának a részese, az örököse, tehát nem fog az új földön élni. Az előbb említettem, hogy a világ számára a szelídség az tulajdonképpen egyenlő a butasággal, az ostobasággal, egyenlő a naivitással. A Szentírás viszont teljesen másképp fogalmaz erről, hogyha visszaemlékszünk, hogy mit mondott az okosságról, a bölcsességről, például maga Jézus Krisztus, akkor nézzük meg Máté evangéliumának a 10. fejezetét, és Máté evangélium a 10. fejezetén belül is a 16. verset. Mit tanított Jézus Krisztus ezzel kapcsolatban? Azt mondja, hogy legyetek szelidek, mint a galambok, de egyben okosak is, mint a kígyók. Tehát a keresztény ember, a szelíd ember, az alázatos ember nem buta. Egyáltalán nem buta. Szelíd, mint a galamb, viszont okos egyben, mint a kígyó. Ugye különböző történeteket olvashatunk a Szentírásban, azzal kapcsolatosan, hogy például maguk az apostolok is bizonyos élethelyzetekből, negatív élethelyzetekből hogyan kerültek ki. Tehát a Szentírás egyáltalán nem azt mondja, hogy a keresztény ember az nem gondolkodhat, a keresztény ember az nem gondolkodó ember. Pontosan az ellenkezőjéről van itt szó. Igen, ám csak, hogyha a keresztény ember látó ember, tehát nagyon is jól tudja, nagyon is jól fel tudja ismerni azt, hogy mi veszi őt körbe, milyen élethelyzetekkel találkozik, hogyan próbálják őt esetleg kihasználni, hogyan próbálják őt megtéveszteni, mivel ő ezt látja, éppen ezért talán sokkal jobban fáj neki, mint az olyan embereknek, akik idézelbe téve nem látnak, tehát nem ismerik fel ezeket a külső körülményeket. Az igaz dolgokat az ember még csak-csak elfogadja. Tehát, hogyha kap is bizonyos intéseket, feddéseket, és ezek igazak, ezt az ember még csak-csak elfogadja, ez sem mindenki. A keresztény embernek ezeket el kell fogadnia. Viszont az igaztalan támadásokat, a hamis támadásokat, amikor nagyon jól tudja az ember, hogy amit állítanak róla, amivel őt támadják, amivel őt vádolják, ezek igaztalan vádak, nem igaz vádak, ezek valószínűleg még nehezebben esnek, még fájóban esnek. Az ember még nehezebben tud ezeknek tulajdonképpen megfelelni, és ezeket elfogadni. Éppen ezért szól a következő biztatás, még ebben a versben, tehát alapigénknek az 5. versében, hogy a ti szelíd lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt, és a folytatás az Úr közel. Ugye kettős értelemben mondhatjuk ezt, hogy az Úr közel. Egyrészt jelenti azt, hogy az Úr minden emberhez, minden keresztény emberhez, minden hívő emberhez közel van. Ugye mi is volt ez a bizonyos utolsó ígérete Jézus Krisztusnak? Veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Nagyon nagy ígéretről van szó. Tehát az Úr valóban közel van az ilyen emberekhez, és ez mindenképpen vígaszt kell, hogy nyújtson. Ugyanakkor másik értelemben az Úr visszajövetele is bizonyos. Tehát ilyen értelemben is közel van az Úr, hiszen ahogy telik az idő, ahogy halad előre a történelem, Jézus Krisztusnak a visszajövetele bibliai bizonyosság, és ez is mindenképpen erő kell, hogy legyen, erőforrás kell, hogy legyen a keresztény ember életében, mindenféle élethelyzet esetében. De ne feledkezzünk meg itt egy nagyon fontos kitételről.
A ti

Teli lelkűségetek ismert legyen, csak hogyan szól a folytatás? Minden ember előtt. Tehát itt nem arról van szó, hogy egyfajta szelíd lelkűséget kell mutatni, szelídséget kell tanúsítani kifelé, a világ felé. És akkor meg kell ezt különböztetni, hogy van a gyülekezet és van a világ, az egyik helyen az ember kifelé ilyet mutat, befelé esetleg más mutat. Itt nincs szó személyválogatásról, mint hogy a Bibliában sehol nincs ilyenről szó. A valódi hívő embernek, az igaz keresztény embernek kifele is, befele is, a világ fele is, a gyülekezet fele is, az egyház fele is valóban szelíd lelkűséget kell tanúsítania, hiszen ellenkező esetben belekerül a képmutatás bűnébe. Tehát, hogyha ez nem így történik, hogyha az egyik irányba ilyet mutatunk, a másik irányba teljesen más arculatot mutatunk magunkról, akkor ez nem más, mint képmutatás, és azt nagyon jól tudjuk, hogy a képmutatást súlyosan elítéli a Biblia. A 6. versünkben így olvashatjuk a folytatást, semmi felől ne aggódjatok. Tudjuk nagyon jól, hogy a világon, ami csak történik, minden egyes történés mögött azért ott van Istennek a keze. Hiszen Isten nem csak megteremtette a világot, de Isten fent is tartja a világot. Azonban azt is nagyon jól tudjuk, hogy jelen pillanatban, ugye a bukás óta, e világnak a fejedelme az maga Sátán. És ő szabadon tud intézkedni, szabadon tudja irányítani a különböző folyamatokat, a különböző élethelyzeteket. Van ebben persze szabadságod, azért ne feledkezzünk meg arról, hogy mégiscsak Isten áll a folyamatok mögött. Tehát minden nincs megengedve azért Sátánnak. A Biblia nagyon határozottan arról tanít, hogy nekünk nem szabad aggodalmoskodnunk. Nem szabad kicsiny hithűeknek lennünk. Ugye Máté evangélium a 6. fejezetének a 27. verse azt írja, hogy aggodalmaskodással nem növelhetjük meg a termetünket egy arasszal. Tehát tulajdonképpen semmit nem tehetünk. Az aggodalmaskodás több szempontból nézve is veszélyes. Egyrészt csökkenti az emberben a hitet. Tehát az Istenbe vetett hitet, az Istenbe vetett bizalmat, bizodalmat mindenképpen csökkenti. Éppen ezért egy hatalmas fegyver Sátán kezében. Az, hogy aggodalmaskodással sújtson bennünket, hogy ezt munkálja, ami lelki világunkban, ami gondolkodásunkban, hogy igenis érdemes aggodalmaskodnunk. Isten íratta, Istennek a Bibliája pontosan ennek az ellenkezőjét állítja. Másrészt pedig nagyon jól tudjuk, hogy a különböző úgynevezett pszichoszomatikus betegségeknek a melegágya az aggodalmaskodás. Tehát, hogyha az ember aggódik, aggodalmaskodik, töri magát, mindig negatív gondolatai vannak, nagyon jól tudjuk, hogy ez visszahat. Ez visszahat majd az ő egészségi állapotára is, és a különböző betegségeknek, különböző testi betegségeknek az okozója lesz, ezért hívjuk pszichoszomatikus betegségeknek ezeket. Pál apostol ugyanakkor felhívja a figyelmet a könyörgés fontosságára, és az imádság szerepére, az imádság fontosságára is. Az embernek annyi az ő része, hogy kérje Istennek a segítségét. Az ember önmagában nem képes jó cselekedeteket végrehajtani. Isten segítségével azonban az ő szent lelke munkálkodása nyomán képes lehet erre. Arra tanít a Szentírás is, hogy kérjetek és adatik néktek. Igen ám csak, hogy a mai világban, 20. században, 21. században valahogy már a kéréssel is probléma van. Tehát, mintha az ember nem akarna ennek engedelmeskedni, hogy kérjetek és adatik néktek. Sok mindenféle oka lehet ennek. Ez megvan a világi emberek életében, de megvan a hívő emberek életében is sajnos. Lehet-e mögött nagyon sok minden. Lehet lustaság, lehet büszkeség, lehet szégyenérzet, lehet egész egyszerűen az alázatnak a hiánya, hogy nem szeretünk kérni. Hiszen az ember úgy gondolja, hogy ha ő az, aki kér, akkor ő van szorult helyzetben. És az ember azt szeretné, hogyha ezt nem nagyon látnák rajta. Egész egyszerűen ezt kitermelte magából a korszellem, szintén összefügg a gyengeséggel, vagy a gyengeség látszatával, hogyha az ember kér, hogyha az ember alázatos, akkor gyengének tűnik, és sok esetben ezt az emberek bizony szégyellik. Ugye egyik jeles költőnk szavaival élve, nekem a kérés nagy szégyen, akkor is agy, hogyha nem kérem. Tehát ebbe egy kicsit már az is benne van burkoltan, hogy az ember nem szeret kérni,
de hát lássák meg rajta, hogy ő szükségben van, ezt mások ismerjék fel, és akkor azért mégiscsak jól esik, hogyha valaki valamit ad, hogyha valaki valamiben megsegít, csak hát olyan módon, hogy ezt azért nekünk ne nagyon kelljen kérnünk, ne kelljen igényelnünk. Nagyon fontos kitétel szerepel itt, ebben a bizonyos hatodik versben, ugye semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. Tehát mi szerepel itt egy nagyon fontos kifejezés? Az, hogy hálaadással tárjátok fel. Nagyon érdekes, hiszen az ember, hogyha még kér is valahogy, túlteszi ezen magát, és képes arra, hogy kérjen, akár embertársaitól, akár az Istentől valamit kérjen, az még csak-csak elmegy valahogy. Igen ám, de hogyha megfigyeljük, a hálaadás ehhez nagyon-nagyon ritkán szokott társulni. Valahogy az ember ezt ugye automatikusnak fogja fel a segítséget, sokan úgy vannak ezzel, hogy szinte alanyi jogon jár, és hát kérni mondjuk kér az ember, de hogy ezután ő a kapott javakért hálákat adjon, hálálkodjon, ez nagyon ritka esetben valósul meg. Nem annyira hálával kér az ember, hanem sokkal inkább követelbe. Tehát ez neki jár, ezt neki meg kell adni. Az írás egyáltalán nem erről beszél. Az 50. Zsoltár 23. versében azt olvashatjuk, aki hálával áldozik, az dicsőít engem. Ismert igevers, aki hálával áldozik, az dicsőít engem. Tehát, hogyha nincs a kérés után hála, nincs az ember szívében őszinte hálaérzet, és ezt nem is nagyon juttatja kifejezésre, ilyen értelemben akkor az nem dicséri, nem dicsőíti Istent. Nagyon sok élethelyzet van a Bibliában, nagyon sok történet, amelyekből tanulhatunk ezzel kapcsolatban is. Például maga Jézus Krisztus is több esetben hálát adott az atyának. Miért adott hálát? Ugye hálát adott akkor, amikor vette a poharat és vette a kenyeret. De nem csak ő adott hálát. Hálát adtak a tanítványok is, az apostolok is. De például olvashatjuk Pál apostol esetében, hogy ő még a hívők életéért is hálát adott. Tehát egész egyszerűen, hogy vannak hívők, hogy vannak Krisztusnak követői, és hogy ők életben lehetnek, még élhetnek, ezért is hálát adott. Efézus beliekhez írott levél első fejezetének 16. versében olvashatunk erről. Hálát adott a hívők életéért. Jelenések könyve 4. fejezetében pedig azt olvashatjuk, hogy a mennyei lények is hálát adnak az atyának a világ megteremtéséért és a világ fenntartásáért. Tehát maga Jézus Krisztus hálát adott. Az apostolok, a tanítványok hálát adtak, a mennyei lényeknél szintén azt olvashatjuk, hogy ők maguk is hálát adnak, már csak azért is, mert Isten megteremtette a világot, és fent is tartja a világot. Hát éppen ezért nekünk, bűnös embereknek, esendő embereknek mennyivel inkább illene hálát adni Istennek azokért a javakért, amiket elveszünk tőle nap, mint nap. És aztán, hogyha elolvassuk a 7. verset, itt tulajdonképpen már arról van szó, hogy Isten mit tud tenni az olyan emberekkel, akik aszerint élnek, mint amiről beszéltem az előzőekben. Tehát mit tud tenni Isten az olyan emberekkel, akik egyrészt örvendeznek az Úrban, ugye a 4. vers, örüljetek az Úrban mindenkor ismét mondom, örüljetek. Mit tud tenni az olyan emberekkel, akik szelíd lelkűek, olvashatjuk aztán a következő 5. versben. Mit tud tenni az olyan emberekkel, akik nem aggodalmaskodnak, tehát nem jellemzi őket, az ő életüket, a szüntelen aggodalmaskodás. Mit tud tenni az olyan emberekkel, akik szüntelenül imádkoznak, tehát akik nap mint nap imádkoznak, és mit tud tenni az olyan emberekkel, akikben emellett még őszinte hála érzet is él a kapott áldásokért, a kapott javakért. Azt olvashatjuk, hogy az ilyen embereket Istennek a békessége őrzi meg. Ugye milyen érdekes ebbe belegondolnunk, hogy Istennek a békessége. Ő az, az Atya az, aki az egyszülött fiát adta a világért, azért, hogy megmentse a világot, mindenki, aki hisz ő benne. Ugye örök életet kapjon. Az emberek mit tettek Jézus Krisztussal? Megölték őt, keresztre feszítették, és mégis milyen érdekes, hogy ez az Isten, ez az Atya békés tud lenni a világgal szemben, és adja az ő áldásait, és adja az emberek számára az ő békességét, és cserébe nem vár el mást, csak azt, hogyha ő békés tud lenni, hogyha ő békességgel áraszt el bennünket, akkor mi ezt szelídséggel, szelíd lelkűséggel
viszonozzuk. 29. Zsoltár 11. versében olvashatjuk, az Úr megáldja népét békességgel. Tehát az Úr megáldja az ő népét békességgel. Ézsaiás könyve 26. fejezetében a 12. vers, Uram, te adsz nekünk békességet. Tehát az Isten megáldja az ő népét békességgel. Itt kifejezésre kerül, hogy igen, Istenem, te adsz nékünk békességet. És aztán, hogyha megnézzük, mert hát ezek ószövetségi igehelyek, hogyha megnézzük ezeknek az újszövetségi párját, az újszövetségi megfelelőjét, hogy akkor a következőket olvashatjuk. János evangélium a 14. fejezetében, János evangélium a 14. fejezetének a 27. versében. Tehát János evangélium a 14. fejezet 27. verse ezt mondja, békességet hagyok néktek, az én békességemet adom néktek, és nem úgy adom, ahogy a világ adja. Tehát egy ismerős kifejezésről van itt szó. Itt is Jézus Krisztus arról beszél, hogy a békesség az, amit Isten ad nekünk, amit ad a keresztény emberek számára. De vajon mit jelent itt a folytatás? Mit jelent az, hogy az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban? Mit jelent vajon ez, hogy a szívnek a megőrzése, illetve a gondolatoknak a megőrzése? Én azt gondolom, hogy mindez túlmutat ezen az életen, a földi életen. És ez már mintegy a feltámadásra utal. Hiszen Istennek különleges titka az, hogy meg tudja őrizni mind az embernek a szívét, ugye képletes formában, mind pedig az embernek a gondolatait. Nem tudhatjuk azt, hogy ez milyen módon történik az ember személyiségének, személyiség jegyeinek a megőrzése, de tudunk ezekről a bizonyos mennyei könyvekről, a mennyei nyilvántartásról, tudjuk azt, hogy bizony ezekben a mennyei könyvekben feljegyzésre kerülnek azok az emberek, akik valóban örök életet nyernek. Tehát valami különleges módon Isten meg tudja őrizni az embernek a személyiségét, nyilván nem a lelkét, hiszen ez elpusztul a testtel együtt, de mégis valahol a személyiségünk az valami titokzatos, valami csodálatos módon megmarad. És hát talán ezt is érti ez alatt a Szentírás, hogy mint ahogy Istennek a békessége megmagyarázhatatlan a számunkra. Tehát, hogy hogyan tud egyáltalán békességgel viszonyulni hozzánk. Mi hogyan viszonyulunk hozzá, vagy hogyan viszonyultunk az ő fiához, és mégis békés tud lenni velünk szemben. Ez legalább akkora csoda, mint az értelemnek a megőrzése, a szívnek, a gondolatnak a megőrzése Isten részéről. És cserébe Isten nem vár el tőlünk nagyon nagy dolgokat. Tulajdonképpen csak azt várja el tőlünk, hogy úgy éljük a mi életünket, és még ezt is az ő segítségével, ahogy ezt olvashattuk a 4., az 5. és a 6. versben. Éppen ezért ezt még egyszer felolvasnám, ezt a rövid szakasz zárásképpen. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. A ti szerint lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt, az Úr közel. Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal háladással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. És az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Én azt kívánom, hogy mindez Isten segítségével, amiről itt szó volt, a mi életünkben is valósuljon meg. Amen.

Kedves gyülekezet, úrvacsorai alkalom, ez a mai nap, és mint ilyen a számunkra, a keresztények számára a legszebb ünnep. Egy ember életében a legnagyobb esemény adja el a keresztség. Számunkra viszont, akik szövetséget kötöttünk az Istennel, akik elköteleződtünk az Isten követésére, számunkra a legnagyobb ünnep, a legszebb ünnep ez a mai nap, az úrvacsorai alkalom. Talán nem mindig van így, vagy nem mindig érezzük át ennek a nagyságát, ennek az ünnepi mi voltát. Magam is emlékszem, amikor fiatal emberként, valamikor a tinédzserkorban, a tinédzserkor talán küszöbén, amikor próbáltam megérteni a Biblia igazságokat, és kerestem az életemnek a vezérfonalát, és először részt vettem egy úrvacsorán, mint szemlélő, akkor nem igazán értettem, hogy mi ebben a legszebb és mi ebben a legnagyobb ünnep. Szövetségkötés megerősítéseként szoktunk erre az alkalomra gondolni, és az embernek úgy gyorsan eszébe jut az, hogy szövetséget megerősíteni ugye akkor kell, amikor valamilyen oknál fogva meggyengült a szövetség. Amikor valamilyen oknál fogva bizalmatlanság állt elő, meggyengült ez a szövetség, vagy fontosnak érezzük, hogy ismét kifejezzük az elkötelezettségünket, fontosnak érezzük, hogy ismét tanúságot tegyünk amellett, hogy mi komolyan gondoltuk a szövetségkötésünket. De felvetődött a kérdés, hogy talán a legszebb és a legnagyobb ünnep mi volt, tehát talán itt kell keresnünk, ezen a vonalon kell keresnünk, itt kell gondolkodnunk. Aztán később az ember ugye szembe találkozik azzal, és a maga Biblia is beszél erről, hogy az úrvacsorai alkalmat egy előkészület előzze meg. A Biblia is azt mondja, hogy próbálja meg az ember magát, tekintsen vissza az elmúlt időszakra, tekintsen vissza az elmúlt negyed évre, ugye a mi esetünkben, milyen is volt az élet, hogyan is telt el, mi az, ami gyengítette az Isten és közöttem lévő szövetséget. Ezt sem mondhatnám, hogy minden alkalommal, ugye egy örömteli alkalom. Hogy igazán különleges ünneppé tenni ezt a mai alkalmat. Hiszen nem egyszer szembe találkozunk olyan dolgok, olyan természettel, olyan momentummal, amire nem szívesen emlékszünk vissza. Amit inkább szeretnénk elfelejteni, inkább szeretnénk meg nem történté tenni. Nagyszerű dolog és jó dolog az, hogy lerendezhetjük, de és ez nyilván az ember lelkéről leveszi a súlyt. De nem egyszer voltam én is úgy, hogy kerestem, kérdeztem azt, hogy valóban le tudtam rendezni? Valóban elrendeződött mindaz, amit én el szerettem volna? Valóban az Isten megbocsájtotta? Nem mindig találtam az ünnepnek a szépségét ezen a vonalon sem. Pál apostol azt írja a Korintusbeliekhez írt első levelében, hogy amikor egy alkalommal írt az úrvacsoráról a korintusi gyülekezetnek, és ott leírja, hogy milyen ünnep is ez az úrvacsora. Majd onnét fogom a kenyérre szóló igéket idézni, és leírja azt, hogy mi hangozzon el a kenyér megtörése előtt a pohárnál. És amikor mindezt Pál leírja, akkor a következő rövid mondattal fejezi be. Azt mondja, hogy valahányszor eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Azt mondja Pál, hogy akárhányszor összejöttök az úrvacsorára, akárhányszor összejöttök a szövetséget megerősíteni, elrendezni az életeteknek az elmúlt időszakát az Istennel. Azt mondja, egy dolog nem maradhat ki erről az alkalomról, sőt, ennek az alkalomnak központi témája az Úrnak a halála, ami Jézus Krisztusunknak a halála, ami Jézus Krisztusunknak a kereszt halála. Ismerjük a történetet, nem egy szép, nem egy örömteli alkalom ez sem. Ugye nem egy örömteli alkalom, ugye az Isten fia eljött hozzánk erre a világra, és aztán egy csúfos kereszthalált kellett elszenvednie. Biblia mégis ugye szól arról, hogy a legszebb ünnepünk ez a mai. Jézus élete című könyvben azt olvassuk, hogy amikor a tanítványok összejöttek erre az alkalomra, amikor összejöttek úrvacsorára, akkor itt mindig vigasztalást találtak. Mindig vigasztalást találtak ezen alkalommal, és nem csak, hogy vigasztalást találtak, úgy fogalmaz a Jézus élete című könyv, hogy kibeszélhetetlen öröm volt számukra az úrvacsorai alkalom. Nem tudták szavakba foglalni, szóval nem tudták elmondani. Vigasztalást találtak, de egy kibeszélhetetlen öröm forrás volt számukra ez az alkalom, ez az úrvacsorai alkalom. Tegyük mi is ezt, amit Pál apostol tanácsolt a korintusi gyülekezetnek, és lapozzuk fel Lukács evangéliumát, és Lukács evangéliumának a 23. fejezetéből Jézus halálának egy momentumát, egy rövid részletét szeretném elolvasni.
és egy néhány gondolatot hozzáfűzni. Miért is a legszebb, és miért is a legnagyobb ünnep ez a mai nap a mi számunkra. Lukács evangélium a 23. fejezetét lapozzuk, és ott a 33. verstől fogom olvasni. Így szól az ige. Mikor pedig elmennének a helyre, mely koponya helyének mondatik, ott megfeszítették őt és a gonosztevőket. Egyiket jobb kéz felől, másikat bal kéz felől. Jézus pedig mondta, Atyám, bocsáss meg nékik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Elosztván pedig az ő ruháit vetének rájuk sorsot. És a nép megáll a nézni. Csúfolták pedig őt a főemberek is azokkal egybemondván. Egyebeket megtartott, tartsa meg magát, ha ő a Krisztus, az Istennek ama választottja. Csúfolták pedig őt a vitézek is, odajárulván és ecettel kínálván őt. És ezt mondván néki, ha te vagy a zsidóknak ama királya, szabadíts meg magadat. Volt pedig egy felirat is fölébe írva görög, római és zsidó betűkkel, ez a zsidóknak ama királya. A felfüggesztett gonosztevők közül pedig az egyik szidalmazá őt mondván, te vagy a Krisztus, ha te vagy a Krisztus, szabadíts meg magadat, minket is. Felelvén pedig a másik megdorgálá őt mondván, az Isten sem féled éte, hiszen te ugyanazon ítélet alatt vagy. És mi ugyan méltán, mert amit cselekedetünknek méltó büntetését vesszük. Ez pedig semmi méltatlan dolgot nem cselekedett. És mondta Jézusnak, Uram, emlékezzél meg én rólam, amikor eljössz a te országodban. És mondanék Jézus, bizony mondom néked ma, velem leszel a paradicsomban. Volt pedig mindegy 6 óra, és sötétség volt az egész tartományban, mint 9 órakorig. Eddig olvasnám az ígét. Kedves gyülekezet, ha Jézus halálára gondolunk, rendszerint, és gondolom veletek is megtörtént már, hogyha erre az eseményre gondolunk, akkor rendszerint egy kereszt az, amit látunk magunk előtt. Ugye rendszerint ugye egy keresztre fókuszálunk, mégpedig ugye a 3 kereszt közül a középső kereszt az, ami leköti a figyelmünket. Ha művészeti alkotásokkal találkozunk, vagy nézünk festményeket, ugye talán mi is találkoztunk már, hogy egy-egy művész, egy-egy festő úgy fogja meg ezt a történetet, hogy egy keresztet ábrázol, vagy a 3 kereszt közül az egyiket valamilyen módon kiemeli, arra irányítsa a figyelmet. És az rendjén van is így, és helyén van is így, hiszen ennek a napnak a központi témája, a központi sugara, ugye Jézusnak a kereszt halála volt. Ugye velünk is megtörténik. Ezt a történetet itt Lukács evangéliumában olvashatjuk ilyen részletességgel. A 3 tanítvány, Máté, Márk és János sem jegyezte le ilyen részletességgel Jézusnak ezt a beszélgetését, ezt a rövid momentumát. Mind a 3 tanítvány megjegyzi azt, hogy Jézussal együtt megfeszítettek még másik 2-t. Máté Latornak nevezi őket, Márk rablóként emlékezik rájuk. János viszont csak egy egyszerű mondattal annyit jelez, egy egyszerű szóval, hogy és vele együtt a másik 2-t is megfeszítették. Ugye, mint hogyha a tanítványok figyelme is ott ezen a napon arra a középső keresztre irányult volna. De pedig a történetben ugye úgy olvastuk, hogy ezen a napon, itt ugye, és ismerjük is a történetet, hogy három kereszt állt itt ezen a dombon. Ugye a középső kereszten Jézust feszítették meg, ugye az Istennek a fiát. És a másik 2 kereszten ugye egy-egy rabló volt az, aki befejezte az életét. Van közös vonásuk ennek a három halálnak. Mégpedig a közös vonásuk az, hogy mind a hármuknak a halálát a bűn okozta. De amíg a másik 2, ugye a 2 latornak, a 2 rablónak a halálát, azok a saját bűnöknek a következményeként kellett, hogy elszenvedjék, addig Jézus esetében, ugye úgy emlékezik meg a Szentírás, Ésaiás könyvének az 53. fejezetében, ugye ahol olvashatunk Jézus haláláról, Jézus szenvedéséről, ugye úgy emlékezik meg róla itt a Szentírás, hogy az Úr mindnyájunk vétkét őre elvetette. Az Úr mindnyájunk vétkét őre elveté. Nem tudom, hogy szoktunk erre gondolni a mi hétköznapjainkban, vagy
éppen ezen az alkalommal, itt az úrvacsorai alkalommal. Ugye, hogyha a vétek szóval találkozunk rendszerint, és könnyen eszünkbe jutnak nagy bűnök. A társadalom által, a jog által is elítélt bűnök. Ugye erőszakos cselekmények, lopás, és lehetne még sorolni, hogy mik azok a bűnök. De talán ritkán jut eszünkbe, hogy az Isten a mi indulatosságunkat, a mi féltékenységünket, a mi irítségünket, és még lehetne sorolni ki, mi az, amivel szembe találkozik, hogy az Isten mennyire komolyan veszi. Az Úr mindnyájunk vétkét őre elveti. Azt mondja a Szentírás, hogy az Isten mindnyájunk vétkét, mindnyájunk botlását, mindnyájunk rossz természetét, ennyire komolyan veszi. Az Istennek kellett meghalni. Jézusnak a kereszthalála volt a következménye mindannak, amiről talán mi néha olyan könnyen lemondunk, olyan könnyen napirendre térünk felette. Olyan könnyen elfogadjuk, hogy ilyenek vagyunk, hogy ez történt velünk. Azt mondja itt ez a történet, hogy az Isten a mi bűneinket, a mi vétkeinket komolyan veszi. Azt mondja ez a történet, ugye, aminek én a végét emeltem ki, Jézusnak a kereszthalálát emeltem ki, hogy Jézus azért jött el erre a világra. Jézus azért élt itt le 33 évet, azért szenvedte el a Gecsemáné küzdelmet, a kihallgatásnak a küzdelmeit, és azért szenvedte el a kereszthalált, azt mondja, mert a mi vétkeinket komolyan veszi. A mi vétkeinket komolyan veszi. Ez a gyülekezet, úgy olvastam ebben a történetben, hogy ezt a keresztet egy csúfolódó tömeg vette körül. Csúfolódó tömeg vette körül, és azt mondja, hogy csúfolják őt a főemberek, ugye az emberekkel, a néptel egyetemben. Azt mondja, hogy egyebeket megtartott. Hát tartsa meg magát. Kedves gyülekezet, ez a tömeg, ez csúfolásnak szánta, gúnyolásnak szánta ezeket a mondatokat. De nem tudom, felfedezzük-e benne, hogy micsoda igazságot mondott ki. Micsoda igazságot mondott ki ez a tömeg, micsoda igazságot mondtak ki ezek az emberek. Azt mondja itt, hogy egyebeket megtartott, tartsa meg magát, ha ő Krisztus, az Istennek a ma választottja. Kedves gyülekezet, Jézus nem azért jött el erre a világra, hogy magát megtartsa. Jézus nem azért született erre a világra, és nem azért szenvedte el ezt a kereszthalált, hogy ő magát megtartsa. Azt mondja az 53. Ésaiás könyvének az 53. fejezete, hogy kínosztatott száját nem nyitotta meg. Azt mondja, hogy egyebeket megtartott, tartsa meg magát, mondta a csúfolódó tömeg. Ugye nem ennek szánta, de mennyire szépen megfogta Jézus az Isten fiának, a szeretetének a lényegét, hogy ő azért jött el erre a világra, nem azért, hogy önmagát megmentse, nem azért, hogy önmagát igazolja, hanem azt mondja, hogy bemutassa az Istennek szeretetét. Ő ebben a pillanatban is másokra gondolt. Másokra gondolt. Hogyha mindez az esemény nem történt volna meg, akkor ez a mai nap számunkra majdhogy nem értéktelen. Talán emlékeznénk egy alkalomra, egy közös alkalomra ott a felházba. Szép emlék lenne mindannyiunk számára. Itt járt a Földön az Isten fia, és ugye részt vett ezen az alkalmon. De azt mondja, hogy számunkra a mi bűneink eltörlése szempontjából ez értéktelen lenne. 7,5 milliárd ember ér most ezen a Földön, mondják. Azt mondja, most ez a 7,5 milliárd ember csak azon bánkódna, azon keseregne, és arra vágyna, hogy neked a bűneid megbocsájtassanak. Azt mondja, hogy mindez semmit nem érne. Mindez semmit nem érne, hogyha Jézus itt ebben a pillanatban önmagára gondolt volna. Ha Jézus ezen a földi életben, vagy egyáltalán, amikor elhatározta, hogy megmenti az embert, nem hagyja magára, csak önmagára gondolt volna. Azt mondja, értéktelen. Semmi jelentősége nem lett volna ennek a mai napnak, ami számunkra. Kedves gyülekezet, ez a tömeg csúfolta Jézust. Azt mondja, hogy egyebeket megtartott. És pontosan azt az igazságot mondták ki, ami az Istennek a legnagyobb szeretetét fejezi ki, hogy az Isten az emberre gondol. Az Isten önmaga sem elég drága azért, hogy megmentse az embernek az életét. És úgy olvastuk, hogy itt ezen a Koponya hegyén, itt Jeruzsálemen kívül, ugye két rablót megfeszítettek Jézussal. És ugye olvassuk azt, hogy aki balkész felől volt, ugye aki szintén ott függött a kereszten, aki látta Jézust,
aki látta Jézust, hallotta azt, hogy hogyan is hal ő meg. Látta Jézusnak a viszonyulásait az ő környezetéhez, az őt kínzókhoz, az őt megfeszítőkhöz. És azt mondja, hogy ennek az embernek a szívét nem érintette meg mindez. Hidegen hagyta, nem érintette meg. Gondolnánk azt, hogy a halál előtti pillanat nem egy egyszerű élethelyzet egyikünk számára sem. Bár akkor, ha valamikor nem, akkor azért nagyon sokan keresik az Istent. Azt mondja, hogy ezt a rablót, ennek a rablónak a szívét nem érintette meg Jézusnak a közelsége. Azt mondja, látta Jézusnak az orcáját. Azt mondja, de semmi változást nem mutatott. Semmi reménység nem kelt az ő szívében. Úgy olvassuk, hogy azzal a csúfolással fordult Jézushoz, azt mondja, hogy ha te vagy Krisztus, ha valóban te vagy az Istennek fia, azt mondja, akkor szabadíts meg magadat és minket is. Mennyi csodát tett Jézus itt a földi élete alatt? Ugye, mennyi csodát tett? Az, hogy őt felfedezzék, mint Isten fia, kevés volt egy víznek a borrá változtatása. Kevés volt a kenyérszaporítás, kevés volt betegek meggyógyítása, halottak feltámasztása. Azt mondja, hogy aki nem látja meg az Isten szépségét, aki nem látja meg az Isten jellemét, és ha nem fedezi föl az ő szeretetében azt, hogy ő valóban az Isten fia volt, azt mondja, akkor a csodák nem hatnak el az emberi lélekig. A csodák nem képesek megváltoztatni az embernek a belső világát. Nem tudta a tömegnek a lelkületét sem megváltoztatni. És azt mondja, itt ez a rabló azt mondja, hogy ha valóban te vagy Krisztus, azt mondja, akkor szabadíts meg magadat és minket is. Kedves gyülekezet, vágyott a szabadulásra. Ugye, szerette volna elkerülni az ő bűneinek a következményét. De talán könnyen megválaszolandó kérdés az, hogy megváltozott volna az élet, amit gondoltak. Ez az ember az életét ugyanott folytatta volna, ahol abba hagyta. Ugyanúgy folytatta volna tovább. Szeretett volna ő megszabadulni az ő bűneinek a következményeitől, azt mondja, ugyanúgy élt volna tovább. És kedves gyülekezet, ez megtörténhet velünk is. Ez megtörténhet bármelyikünkkel is. Szóval vágyunk a bocsánatra, vágyunk a szabadításra, vágyunk arra, hogy a szövetség megerősödjön. De azt mondja, hogy megtörténhet velünk, hogy ugyanúgy ott van az életünkben a robbanékonyság, ott marad az indulatosság, féltékenység, irítség. Úgy gondolom, egyikünk sem szeretne ilyen lelkületet, de azt mondja, hogy megtörténhet. Megtörténhet emberi lelkület, emberi viszonyulás Jézushoz. Azt mondja, vágyik a bocsánatra, vágyik a szabadulásra, vágyik, hogy az ő élete megmeneküljön. De azt mondja, az élete ugyanúgy folytatódik tovább. Ugyanúgy folytatódik tovább, mint amilyen volt. És úgy olvastuk a történetben, hogy a Jézus jobb keze felől meghalt rabló. Jézus jobb keze felől meghalt tolvajnak az életét, tolvajnak a szívét megragadta valami. Megragadta valami ezen az alkalommal, ami számára az életet, ami számára jelentette.

Tehát ez megfeszít mindent, ugye, mint egy makrancos gyerek, amikor nem akarja a szülő szavát megfogadni, azt mondja, megfeszíti minden erejét, hogy még egy kicsit, még ragaszkodik az élethez, hogy talán még egy pici esély van arra, hogy ne történjen meg mindez. Azt mondja, hogy megszokott dolog volt. Megszokott dolog volt, hogy szitták, káromolták ezek a halálra ítéltek a katonákat, megfeszítették magukat. Azt mondja, hogy Jézus életében ezt nem látta ez a rabló. Szóval nem látta, sőt azt mondja, egy különös imát hallott Jézusnak a szájáról felhangzani. Azt mondja, hogy atyám, bocsáss meg nékik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Nem tudom, megfigyeljük-e, hogy Jézus még ebben a pillanatban is mentette az ő kínzóit, az ő keresztre feszítőit. Nem tudom, megfigyeljük-e, hogy milyen Istenünk van. Azt mondja, hogy más mentséget nem tudok fölhozni. Nem tudom azt mondani, hogy ezért, vagy ezért, vagy ezért, vagy ilyen. Nem tudom azt mondani, hogy ezt örökölted, vagy ezt. Azt mondja, nem tudják, mit cselekszenek. Azt mondja, hallotta ez a rabló, hallotta ez a tolvaj, hogy Jézus ebben a pillanatban is, azt mondja, azokat menti, akit őt halálra ítélték, és halálra adják. Azt mondja ez a rabló, hogy ember nem képes így meghalni. Bizonyára hallotta Jézusnak a szavait, amikor a tanítványa felé fordult, ugye János felé fordult, és rábízta az édesanyját. Ebben a pillanatban is másokra gondolt. Kedves gyülekezet, az ember úgy végig gondolja Jézusnak az életét ebben a vonatkozásban. Nincs rá módunk. De talán csak egy-két pillanat, egy-egy momentum. Ugye kihallgatás viszontagságai. És megszólal a kakas. Megszólal a kakas. Ugye mi történik? Jézus hátrafordul és keresi Péternek a tekintetét. Másikra gondol. Keresi a tanítványának a tekintetét, mert tudja azt, hogy ha ő ebben a pillanatban egyedül marad, ha nem talál bátorítást, ha nem talál biztatást, összezuhan az élete. Másikra gondol. Ezt mi, atyám, bocsáss meg nékik, nem tudják, mit cselekszenek. Pilátus, hogy küzd Pilátusért? Hogy valamit a lelkében felébresszen. Édesanyját ugye rábízza Jánosra. Kedves gyülekezet, szoktunk mi így gondolni az Istenre? Hogy ilyen szerető Istenünk van, aki a halálnak az órájában, aki abban a pillanatban, amikor a földi élete véget ért, amikor el kellett szenvedni ezt a kínokat, ezeket a kínokat, azt mondja, akkor is ránk gondolt. Ránk gondolt. A rabló is felfedezte ezt Jézus életében. Rabló is felfedezte ezt Jézusnak a szenvedései közepette. És azt mondja, egy különös kéréssel fordult Jézushoz. Azt mondja, nem azt olvassuk, hogy azt mondja, hogy mennyire elrontottam az életemet. Pedig mondhatta volna, nem? Mennyi mindent rosszul tettem, micsoda buta voltam. Nem volt módja arra sem, hogy jóvá tegye mindazt, amit elkövetett. Nem volt rá módja. Néhány pillanat és lezáródott az élete. De mégis ebben a pillanatban egy olyan tökéletes, egy olyan szeretett bizalommal tudott az Istenhez fordulni. Olyan nyílt szívvel, olyan melegséggel fordult. Azt mondja, Uram, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te országodban. Ugye ez a rabló felfedezte azt, amit én hiszem, hogy mindannyian megláttunk már, és mindannyian megtapasztaltunk. Vagy amit Newton, ugye az a nagy fizikus így mondott, hogy azt mondja, két dolgot tanultam meg az életben. Ugye pedig aztán ő nagyon sok törvényszerűséget felfedezett, és nagyon sok mindennel találkozott. Azt mondja egy alkalommal, hogy két dolgot tanultam meg az életben. Azt mondja, hogy én nagyon bűnös vagyok. A másik pedig az, hogy Jézus Krisztus nagyon nagy megváltó. Azt mondja, ez a tolvaj meglátta itt a kereszten Jézusnak a kínszenvedései közepette, Jézusnak a másokhoz való viszonyulása közepette, Jézusnak az ő tekintetében, hogy ez Isten fia, és azt mondja, hogy én mindig az ő közelében szeretnék élni. Azt mondja, atyám, emlékezzél meg rólam. Uram, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te országodban. Azt mondja, én a te közeledben akarok élni, én ebben a közegben akarok élni, én ilyen szeretnék lenni, én ilyenné szeretnék válni. Én ott szeretnék lenni majd a te országodban.

Kedves gyülekezet, ez a vágy járta át ennek a rablónak a szívét. Nem gondolta arra, hogy mi az, amit elkövetett. Neki nem volt rá módja. Nem volt rá módja arra sem, hogy bebizonyítsa, hogy mindez, amit ő meglátott itt Jézustól, ami megérintette a szívét, ami megváltoztatta még ezt a néhány percet, ami hátra volt, hogy bebizonyítsa azt, hogy ő ezt komolyan gondolja. Nem volt rá módja arra, hogy bebizonyítsa, leszálljon a keresztül, és az élete, bebizonyítsa az életével, hogy igen, ő meglátta az Isten szeretetét, és ő ezt nem akarja elveszíteni. És ő mindennél jobban ragaszkodik az Isten szeretetéhez. Mindennél jobban vágyik arra, hogy ez ne gyengüljön meg. Jobban szereti, mint ugye az ő életében azt, hogy erőszakkal elvesz másoktól valamit. Ugye, ez a rablónak nem volt módja bebizonyítani ezt. De nekünk, kedves gyülekezet, kedves testvérek, van módunk arra. Van módunk arra, hogy bebizonyítsuk, hogy mi mindennél, ami rossz természetünknél, ami rossz szokásainknál, ami jellemhibáinknál jobban szeretjük az Istent, és jobban ragaszkodunk hozzá. És nem tudom, gondoltunk-e arra, hogy mit jelentett Jézus számára a rablónak ez a néhány szava. Mit jelentett Jézus számára? Ugye Jézust mindenki elhagyta. Ugye egy csúfolódó tömeg vette körül. Azt mondja, hogy ha Isten fia vagy, szabadíts meg magadat. Mintha Sátán ugye a fülébe súgta volna ugye Jézusnak, hogy kiért csinálod mindezt? Kiért csinálod mindezt? Van értelme? Azt mondja, a zsidó népért. Azt mondja, ez volt a vágya, hogy halálra adjanak téged. A rómaiakért. Azt mondja, most mosták meg a kezüket, hogy semmi közük nincs hozzád. Ez a tanítványaidért. Azt mondja, nézd meg, ők mind elfutottak, mind magadra hagytak. Kiért? Van ennek értelme? Van ennek értelme? Azt mondja Jézus egy alkalommal, hogyha felemeltetem a keresztre, mindeneket magamhoz vonzok. És ez a rabló, ez a tolvaj volt az első. Ez a rabló, ez a tolvaj volt az első, akit meglátta az Istent, meglátta az isteni szeretetet, meglátta az Istennek a jellemét. Nem csodára vágyott, hanem arra, hogy az Isten mellett, az ő országában, az Isten mellett élhessen majd. Kedves gyülekezet, ez Jézus számára a legnagyobb öröm, a legnagyobb megerősítés volt ebben a pillanatban. Azt mondtuk, hogy az úrvacsora a legszebb ünnep számunkra. Ha mi is úgy jövünk el egy úrvacsorára, hogy meglátjuk az Istennek ezt a szeretetét, meglátjuk az Istennek ezt az irántunk való ragaszkodását, ezt a különleges isteni szeretetet, ezt a mindent elkötelezett, mindent legyőző vágyat, hogy bennünket megmentsen. Azt mondja, hogy ha meglátjuk ezt, akkor a lelkünkben a legnagyobb öröm, a legnagyobb ünnep lesz ez a mai nap. És nem a mi hibáink, nem a mi bűneink fogják ezt betölteni, hanem azt mondjuk, hogy jobban szeretjük az Istent mindennél. Jobban szeretjük a mi Istent a mi természetünknél, a mi jellemhibánknál. És gondolhatunk arra, hogy Jézus ezért jött erre a világra. Azért jött erre a világra, hogy lássa ő is azt, hogy emberek szívét megérinti az ő szeretete. És hogy emberek, keresztények szívét visszavonza ő hozzá. Visszavonza hozzá azokat, akiknek az életében meggyengült ez a szövetség. Kedves gyülekezet, én szívemből kívánom azt, hogy most ezen az alkalommal, most itt az úrvacsora alkalmával, a kenyérnél, a pohárnál, lássuk, gondoljunk az Istennek az irány, erre a szeretetére, és kívánom, hogy lássuk meg mindannyian az Istennek a hozzánk való ragaszkodását és a szeretetét, és ez a mi életünket is töltse be reménységgel, és a mi életünket is töltse be reménységgel. Tapasztaljuk meg ezt mindannyian. Amen.

Eljutottunk egészen a zsidó történelemnek szinte a legvégső szakaszáig, legalábbis a királyok korát tekintve. Az előző előadás alkalmával eljutottunk oda, hogy a déli országrész Júda királysága is babiloni uralom alá került. Két ostroma is volt már Jeruzsálemnek, amit körülbelül végig tekintettünk már az előző alkalmunkor. A Jeruzsálemet II. Nabukodonozor, az új babiloni birodalom egyik legjelentősebb uralkodója ostromolta meg kétszer is már, amiről eddig szó volt, időszámításunk előtt 605-ben és időszámításunk előtt 597-ben, és egészen addig jutottunk el az előző alkalommal, hogy Jeruzsálemnek egy nagyon fiatal és Nabukodonozor által trónra ültetett királya lett, akit Sedékiásnak hív a Biblia. Ő gyakorlatilag az utolsó király Júda földjén, és ő az utolsó király gyakorlatilag a zsidó királyság történetében, ebben a történelmi periódusban. Nagyon fiatalon, mindössze 21 évesen kerül Jeruzsálemnek a trónjára, és hát mivel II. Nabukodonozor a babiloni király ültette trónra, ezért egyértelmű, hogy el kell, hogy köteleződjön ennek az újonnan felnövekvő birodalomnak, az új babiloni birodalomnak. Azonban a Bibliából is tudjuk, és hát a későbbiek folyamán is kiderül, hogy Sedékiás a király csak immel-ámmal engedelmeskedett, és csak immel-ámmal követte az új babiloni birodalom irányvonalát. Tehát Sedékiásnak igen-igen nehéz dolga volt a saját fővárosában, hiszen alapvetően politikai szempontból Jeruzsálem két részre szakadt. A fejedelmek nagy része és úgy az átlag hétköznapi emberek azt szerették volna, hogyha a zsidó királyság megint független lenne, hogyha Júda nem függne semmiféle ilyen babiloni uralkodótól, és ezért állandóan arra ösztökélték a fiatal és erre eléggé hajlamos királyt, hogy lehetőleg rázza le magáról ezt a babiloni igát, engedje a maga természetét, a maga erőszakos természetét, és próbálja meg lerázni magáról ezt az idegen uralmat, ezt az idegen fennhatóságot. Azonban Jeruzsálemnek a másik része is, ez főleg a papokból és a papok közül is egy kiemelkedő prófétából álló csoport, és ez a kiemelkedő próféta volt Jeremiás, ennek az időnek a legnagyobb prófétája. Viszont azt mondta a királynak, hogy semmiféle lázadással ne próbálkozzon, legyen a békepárt híve, és maradjon Nabukodonozor hűséges alattvalója. És Sedékiás ez alatt a kettős nyomását, és a Biblia úgy mutatja őt be, mint egy meglehetősen labilis ingatag jellemet, aki amikor az egyik csoporttal beszélt, akkor a háború híve volt, amikor a másik csoporttal beszélt, akkor pedig a béke híve volt. Jeremiás próféta, aki a kor legnagyobb prófétája, ahogy mondtam is, Anatótból származott, ami Benyámin törzs területén van. Ugye a legkisebb törzsből származó júdabeli próféta volt. Nagyon-nagyon fiatalon hívta el őt is az Isten szolgálatba a Biblia szerint. Ha valaki olvassa Jeremiás könyvét, nagyon megható, hogy Jeremiás még ifjú korában, amikor Isten elhívja a szolgálatra, szinte fél és tiltakozik, és mondja Istennek, hogy hát ő nagyon ifjú, és fél ettől a szolgálattól, amit Isten rábíz. És Isten megerősíti őt, és egy nagyon csodálatos kijelentést mondott Jeremiás könyvében. Azt mondja róla, hogy amikor az anyamékben megalkottalak, már ismertelek téged, és már akkortól kezdve prófétának szenteltelek a nép közé. Kevés ilyen kijelentés van a Bibliában, még Zsoltárok könyve utal rá, hogy Isten nem csak onnantól kezdve ismer bennünket, hogy mi erre a világra születünk, és ő akkor már ismeri a mi életünket, a jövőnket, hanem Isten már onnantól kezdve számon tart bennünket, amikor az anyamében megfogan a mi kis életünk, és onnantól kezdve Isten tudja, hogy mi lesz a sorsa a mi életünknek. Ez felfoghatatlan tudás a Biblia szerint, és hát ha belegondolunk, valóban felfoghatatlan. Az egyik zsoltáros így fogalmaz, hogy felmérhetetlen előttem e tudás, és csak csodálkozni tudok előtte, hiszen az Istennek a minden tudása és minden ismerete az tényleg felülhaladja az emberi bölcsességet. Jeremiás tehát igen-igen ifjan lesz Benyámin törzséből származóan egy fontos fő, szinte ilyen főpapi funkciót betöltő embere a Jeruzsálemnek, a városnak és Júda törzsének. És gyakorlatilag a déli tartományra korlátozódik, főleg az ő tevékenységi területe, és egy nagyon nehéz szolgálatot is kap az Istentől, egy nagyon népszerűtlen feladatot, ugyanis azt kell hirdetnie a júdabelieknek, hogy fogadják el ezt az új babiloni igát, fogadják el ezt az idegen fennhatóságot, mert ez nem más, mint az Istennek az ítélete, amiatt, hogy ők ennyire elhajoltak az eredeti Isten tiszteletétől, Jahve kultuszától. Nagyon sok jelképes cselekedetet kell végrehajtania Jeremiásnak. Isten nagyon sokszor ilyen látványos módon próbálja szemléltetni a jeruzsálemieknek, hogy mi vár rájuk,
és hogy mi az, amit el kellene, hogy fogadjanak a lelkükben. Egy alkalommal Jeremiásnak jármot kell magára rakni, ugye igát kell magára rakni, egy állati eszköz, ugye az állatokra szokták szántáskor vagy boronakor rárakni azt a szerszámot, amivel befogják. És Jeremiásnak egy ilyen fajármot kell magára húznia, és így járkál Jeruzsálemben, és közben tanítja a népet, hogy most vagy elfogadják ezt a fajármot, már hogy ugye Babilonnak ezt az igáját, vagy hogyha lázadoznak ellene, és mindenféle módon próbálnak kibújni Babilon uralma alól, akkor majd el kell viselniük a vasjármot, ami sokkal-sokkal nehezebb lesz. Ugye kétféle döntés előtt áll, vagy kétfajta döntési lehetősége van Sedékiásnak, vagy a béke, vagy a háború, és ő igen nehezen szánja el magát a döntésre, de végül a béke ellenében dönt. És hogy a békepártiakat is elhallgattassa, elég drasztikus eszközválaszt, Jeremiást börtönbe csukatja egyszerű módon, bedobja egy pincének a legmélyebb, legsötétebb zugába, és Jeremiás még onnan is profétál. De Jeremiásnak a proféciái hát nem érik el azt, amit ő szeretett volna, hiszen ő végig tudta azt, hogy mi fog következni Jeruzsálemre, és az, amit Jeremiás előre megjövendőlt, az hamarosan be is következett. Az, hogy Sedékiás a békepárt ellenében döntött, az egyben azt is jelentette, hogy Sedékiás, aki ugye Júda királya volt, megpróbált szövetségre lépni környező kis államokkal, városokkal, hogy az új babiloni birodalom királya második Nabukodonozor ellen forduljon. Az egyik szövetségese Egyiptom lett, Hofrának hívják azt a fáraót, aki ebben az időben Egyiptom trónján ül. Hofra fáraó és a tengerparti kis városok Askelon, Asdód, Gáza területe, és az északi területek egy-egy városa, még például Tűrosz városa, amik még kibírták, ellenálltak az új babiloni birodalom ostromainak, összeszövetkeznek, de a fő konkoly, hogy úgy mondjam, Sedékiás. Második Nabukodonozornak a megtorló hadjárata hát ezért nem is késik. Ilyen felettév nem tanácsos az oroszlán bajszát húzogatni, nem éppen egészséges, és Sedékiás is ezt teszi, az oroszlán bajszát húzogatja folyamatosan. És második Nabukodonozor egy bizonyos ponton túl már nem engedheti meg, ugye a tekintélye szenvedne csorbát, ha engedné, kénytelen egy megtorló hadjáratot indítani. Ugye róla beszéltünk már az előző előadáson is, már hogy Nabukodonozorról, hogy ő alapvetően egy nagyon humánus ember volt, azonban ez a hadjárata rendkívül kegyetlen szigorúsággal, egy megtorló ítéletként indult és zajlódott le. Időszámításunk előtt 587-586-ban csapatok indultak meg Júda területe ellen, és azt a hadi technikát vagy taktikát követte Nabukodonozor, hogy a seregei egy része behatolt a központi városba, Jeruzsálemre, és Jeruzsálemet egy ostromgyűrűbe zárta, és gyakorlatilag se kisebben nem lehetett közlekedni Jeruzsálemből. A seregnek a másik része pedig, miközben a főbb csapatok és a király gyakorlatilag be voltak zárva a fővárosba, a seregnek a többi része elkezdte meghódítani fokozatosan és nagyon szép kitartással a legfontosabb erődítményeket, amelyek Jeruzsálemen kívül Júda törzs területén voltak. Körülbelül másfél évig tartott ez a hadjárat, tehát elég hosszadalmasan és hosszú időn keresztül zajlódott. És hát ennek a hadjáratnak két olyan erőd volt, amelyik a leghosszabb ideig ellen tudott állni, és nagyon érdekesen igazolta itt is a Biblia leírásait a történelem, hiszen a Biblia, ha valaki olvassa akár Jeremiás könyvét, ugye Jeremiás könyve az, ami nagyon részletesen beszél Júda utolsó napjairól, de akár Krónika vagy Királyok könyvét, hogy ott is párhuzamosan le vannak írva a júdabeli események, akkor két várost emel ki a Biblia, amik nagyon hosszú ideig ellene tudtak állni Nabukodonozor ostromának, és ez a két város Lákis és Azeka. Lákist emeljük ki a két város közül először. Az új babiloni krónikák, amelyekről megint csak már volt szó az előző előadáson, amelyek Nabukodonozor uralkodásával kapcsolatos eseményeket írják le ékes babiloni nyelven, babiloni ékírással. Ezek is részletesen elemzik a hadjáratát Nabukodonozornak, és ezek az ékírásos táblák is ezt a két várost emelik ki, Lákist és Azekát, illetve hát Jeruzsálemet, amelyek a legnagyobb erőpróbát jelentették Nabukodonozor számára. Lákisnak a városát, ugye egészen a Holt tengerrel egy vonalban találjuk meg,
A Jeruzsálem körülbelül itt látható, ahol én a piros kis pontommal mutatom. Jeruzsálemtől délnyugatra van Lákis erődje egy 40 kilométerre. Gyakorlatilag mindig is a zsidó történelem folyamán a második legjelentősebb városnak számított stratégiai, tehát hadászati szempontból. Egy olyan város volt, ami fontos kereskedelmi útvonalak kereszteződésében, az észak-déli és a kelet-nyugati kereszteződésben, kereskedelmi utak kereszteződésében feküdt, és a legkorábbi időtől kezdve lakott volt. Mindig is egy olyan terület, egy olyan földrajzi térség volt, ahol rendkívül szívesen telepedtek le a zsidók, illetve hát a korábbi lakosok. Itt láthatjuk Lákisnak a teljét, amit ma láthatunk belőle. Mi sokszor mondtuk már, hogy a régi, ókori, közel-keleti városok ilyen dombformában, ilyen látványos dombformában találhatóak meg. Ezek a dombformák azért alakulnak ki, mert a régi népek, amikor találtak egy olyan helyet, ami kedvező volt, főleg itt a közel-keleti térségben a lakhatásra, akkor nem szívesen vándoroltak onnan messzebbre tovább, hanem az egymást követő generációk egymásra épültek, egymásra építkeztek, a gyermekek a szüleik házát, nagyszüleik házát használták. Ha közben történt egy-egy kiáradása mondjuk a folyónak, vagy egy-egy támadás, és emiatt leégett mondjuk az adott város, akkor a városbeliek nem költöztek el újabb területre, hiszen földrajzilag, gazdaságilag mondjuk egy-egy ilyen terület, egy ilyen jó kereskedelmi adottságokkal rendelkező terület érte meg legjobban lakhatás szempontjából. Akkor nem költöztek odébb, hanem egyszerűen egy picit leplanírozták az égésrétegeket, vagy újraépítették a leomlott falakat, és újra ugyanazon a területen kezdtek építkezni. Évszázadok, évezredek alatt alakul ki ez a fajta dombszerű képződmény, amit az arabok telnek neveznek. Lákisnak a teljét Tel el-Duevirnek hívják, ez az arab neve ennek a telnek, amit az 1930-as években egy angol expedíció tárt föl, James Starkey-nak a vezetésével. Nagyon tragikus sorsa volt ennek a régésznek, 1930-tól 38-ig minden szezonban, minden ásatási szezonban folyamatosan visszatértek ide a régészek, és gyűjtötték össze a régészeti emlékanyagot. Biztos tudjuk, hogy a közel-keleten is olyan éghajlati viszonyok vannak, hogy nem lehet egész évben mondjuk feltárást folytatni, hanem vannak olyan periódusok, olyan hónapok, amikor lehet dolgozni, és vannak olyan időszakok, amikor nem. És ugye 8 szezonon keresztül ment az ásatás, amikor 1938-ban egy fegyveres rabló csapat megölte ezt a régészt, kifosztották és megölték, és így félbeszakadtak Lákis ásatásai, és majd csak az 1970-es években egy Tel Avivi régész folytatta az ásatásokat, és így lett teljesen feltárva Lákis telje. A városnak az alaprajzát is sikerült a régészeknek rekonstruálni. Ugye ebből is láthatjuk, hogy nagyon nagy alapterületű város volt. Itt mutatja a mértékegységünk alul a 100 méteres nagyságot. Körülbelül 7 hektár területen telt el, tehát a városfalak, ami láthatjuk a rajzunkon, hogy kettős is volt, tehát kettős városfalú erődítése volt a településnek. Ez is igazolja azt a bibliai állítást, hogy Lákis egy fontos erőd volt, gyakorlatilag Jeruzsálem után a második legfontosabb erőd, és hatalmas kiterjedésű erődítménynek számított. Hatalmas tornyai voltak a falakon, amik megmaradtak legalábbis részben, de ami számunkra a legérdekesebb, és ami nagyon szépen összecseng a bibliai történetekkel, az a városnak a kapu részéből, az egyik kis belső szobából a kapu torony, ugye a kaput nem úgy kell elképzelni, mint itt az ajtót, hogy egyszerűen csak be lehetett sétálni, hanem biztos tetszettek várakba járni, akár magyar középkori várakba is. A kaput mindig egy kaputorony védte. Ugye a kapunak abban az időben nem csak az volt a funkciója, hogy be lehessen rajta sétálni, hanem a kapu védelemből is szolgált, már a kaputoronnyal együtt, hogy ne lehessen olyan könnyen ki és besétálni. És a kaputoronynak az egyik belső udvarából kerültek elő kis levelek, amelyeket a királyok korának legutolsó periódusában írtak katonaviselt emberek a korabeli hadi helyzetről. Ugye miközben második Nabukodonozornak folyik a hadjárata időszámításunk előtt 587-586-ban Jeruzsálem és a környező erődített települések és erődített várak ellen, közben egy alacsonyabb rangú Hóseás nevezetű katonatiszt folyamatosan hadi jelentéseket küld Lákis főkapitányának.
hiszen Lákis főkapitánya azzal, hogy ő a második legfontosabb erőd birtokosa, illetve hát annak a kapitánya, fontos katonapolitikai szerepet tölt be Júdea fejedelemségén, Júdea királyságán belül, és ezért fontos, hogy ő is tájékoztatva legyen a hadi eseményekről. Ezek a kis levelek, ahogy látjuk, nem papírra írottak, cserépanyag. Tehát edény töred, ugye edény, ami agyagedény, hogyha összetört, újra hasznosították a korabeliek, és az összetört edényeknek az oldalára írták a leveleiket. Ezt speciális régészeti szakkifejezéssel élve osztrakonnak hívják, ezt most nem azért mondom, hogy tudományosnak tűnjön, hanem ha bárhol tetszenek olvasni, és valaki nem magyarázza meg, hogy mi az, hogy osztrakon, akkor tulajdonképpen semmi bonyolultra nem kell gondolni, csak arra, hogy egy összetört cserépedény, amire ráírkáltak a korabeliek. Folyamatos kurzív héberírással, óhéberírással íródott rajta a szöveg, rendkívül drámaiak ezek a jelentések. Gyakorlatilag olyan, valamelyik tudós ezt úgy jellemezte, hogy olyan, mint amikor egy egyoldalú telefonbeszélgetést hallunk egy drámának az utolsó mozzanatairól. Egy ókori parancsnoknak, katonai parancsnoknak, Hóseásnak a jelentései Lákis főkapitánya számára. Ez az egyik is osztrakon, amit itt láthatunk, 21 darab került elő összesen. Ez, amit most láthatunk kivetítve, ez éppen azt a pillanatot örökíti meg, amikor azek a másik fontos erődítmény elesik. Azért rettenetes lehet ezt átélni, ugye közvetlenül testközelből. Ez a Hóseás nevű parancsnok kétségbeesve arról tájékoztatja Lákisnak a főkapitányát, hogy nem látják Azekának a tűzjeleit. Na most ebből arra tudunk következtetni, hogy a korabeli erődrendszerek, tehát ugye több erődje is volt Jeruzsálemnek, kapcsolatban álltak egymással, és hát mivel nem volt még sem Morze, ugye azt is csak már 19.-20. századi ilyen távközlés, hírközlés még nem működött, nagyon egyszerű, de hatékony módon érintkeztek egymással az erődök, tűzjelekkel, füstjelekkel adták hírül, hogy mi történik az adott erődökön belül. És ez a levél pontosan akkor íródott, és annak nyomán íródott, hogy Lákis és Azeka között volt az a pici erőd, ahonnan küldhették ezeket a cserépre írt leveleket, ugye Lákisba folyamatosan a hadi jelentéseket, és ez abban a pillanatban íródott meg ez a kis cserép töredék, amikor a Lákis melletti utolsó nagy erőd Azeka is elesett a Nabukodonozori ostrom előtt. De van még egy ennél is érdekesebb levéltöredék, amit már egy kicsit megelőlegeztem az előző előadásban, és akik itt voltak, talán emlékeznek rá, hogy ezt a kérdést is felvetettük az előző alkalommal, hogy az a nagy próféta Jeremiás, aki ebben az időben a zsidók között teljesítette a szolgálatát, az egyetlen olyan próféta, akinek a működéséről van közvetlen régészeti bizonyítékunk. Ugyanis Lákisban az egyik levéltöredék pontosan a prófétáról beszél, nem nevezi néven, tehát nem mondja ki azt róla, hogy Jeremiás próféta, de olyan egyértelműséggel beszél a prófétáról, úgy lehetne ezt mondani, hogy csupa nagybetűvel, hogy a próféta. Tehát akiből csak egy van, és akiről mindenki tudja, hogy kicsoda. És azt írja róla ez a levél, hogy a próféta elerőtleníti az embereknek a kezeit, a fejedelmeknek és az egyszerű katona embereknek a kezeit, ugyanis azt mondja, hogy a békének a híve, és hogy békét kell, hogy kössenek a babiloniakkal, békét kell, hogy kössenek Nabukodonozor seregeivel. Ha valaki Jeremiás könyvét végigolvassa, Jeremiás könyve 38. fejezetében, a 4. versben egy pontosan ugyanilyen kijelentést talál, mint ami itt a Lákisi levélben olvasható, hogy Jeremiás elerőtleníti és elgyengíti a katona embereknek a kezeit, és ezért volt ugye, hogy Sedékiás be is börtönöztette, hogy a hadi morált, hogy itt az erkölcsét a katonáknak legyengítse, meggyengítse. Jeremiás tehát egy olyan prófétai személy, akit tényleg nem kell, hogy úgy képzeljünk el, mint egy mesebeli figurát, aki vagy létezett, vagy nem létezett, hanem ezek a nagyon is kézzelfogható és véresen komoly hadi jelentések sorai között is olvasható az ő személyéről és az ő tevékenységéről. Lákis városa igen gyorsan martalékává vált Nabukodonozor seregeinek, és innentől kezdve Nabukodonozor minden erejével Jeruzsálem ellen fordult. A központi magja Jeruzsálemnek, ugye Dávid városa volt, ő építette ki Jeruzsálemet még időszámításunk előtti 10. században, aztán az ő fia Salamon építette hozzá ezeket a városfalakat, és ezt a templom együttest a palotákkal és magával a jeruzsálemi templommal, és aztán a későbbi korok, ugye Ezékiásnak az építkezéseiről is beszélgettünk, emelték ezeket a sárgával jelzett fal szakaszokat,
és a végére pedig Jeruzsálem gyakorlatilag teljesen még egy külső fallal is körülvet véve. Tehát Jeruzsálem is gyakorlatilag egy szinte bevehetetlen városnak számított, nagy kettős fallal körülvéve. Azonban volt egy dolog, amire nem tudtak fölkészülni a jeruzsálembeliek sem, hiába voltak kettős városfallal körülvéve, és ez pedig az élelem volt. Hatalmas éhínség tört ki a városban, és ez megint csak egy olyan mozzanat, amit Jeremiás is előre megjövendölt, illetve, ha valaki nagyon figyelmesen olvassa a Bibliát, már Mózes könyveiben is találkozunk egy ilyen jövendöléssel, amikor Mózes a messzi jövőbe tekintve egy áldást, illetve egy átkot olvas fel Izrael népére vonatkozóan, és azt mondja, hogy amennyiben a zsidók követik Jahve kultuszát, ugye az igazisten ismeretét, akkor ilyen és ilyen és ilyen áldások fognak következni, amennyiben viszont nem, akkor ilyen és ilyen és ilyen átkok, ugye az átok szó a Bibliában nem azt jelenti, hogy én most szemmel verek valakit, és az meg van átkozva. A Biblia szerint az átok az, ami rossz cselekedeteinknek a törvényszerű következménye. És Mózes azt mondja, hogy amennyiben ti nem követitek az igaz Istennek, Jahvénak a kultuszát, törvényszerűen ilyen és ilyen-ilyen rossz dolgok fognak bekövetkezni. És többek között felsorolja azt is, hogy nagy éhénységek lesznek, és irgalmas anyák tulajdon gyermekeiket fogják megfőzni és megenni. És Jeruzsálemben tudjuk, hogy ebben az időben is, és aztán lesz még egy hasonló történelmi helyzet, valóban leírják és följegyzik a zsidó történetírók, hogy megtörténtek bizony ilyen esetek, hogy saját szülők a saját gyermekeiket kellett, hogy megáldozzák, illetve nem találtak más élelmiszert. Tehát valami hatalmas és embertelen éhénység pusztított ekkor a városban, és másfél évnyi ostrom után Nabukodonozoréknak sikerül betörni ezen a kettős városfalon, és mikor áttörnek a csapataikkal, akkor menekülésre fogják a dolgot igen-igen sokan, és megpróbálnak elmenekülni Nabukodonozor elől a városból. Többek között a menekülést választja a déli oldalon, és ugye ez a déli oldal volt a legrégibb időktől kezdve lakott rész Jeruzsálemben, ez is a mai Jeruzsálem alatt húzódik, és valahol a déli úton próbál menekülni maga a király is, a fiatal Sedékiás. Ugye 11 éve uralkodik ekkor már Jeruzsálem trónján, de hát ekkor is még csak 32 éves fiatalember. És ilyen látván, hogy a helyzet veszve van, és hogy Jeremiásnak a jóslatai valóra váltak, rémülten próbál csapott papot, hogy úgy mondjam, hátrahagyva, a tulajdon népét hátrahagyva, csak a legszűkebb szolga kíséretével elmenekülni a fővárosból. Azonban nem jut messzire, Nabukodonozor seregei utolérik, és egy rendkívül véres leszámolás következik. Sedékiást a gyermekeivel együtt elfogják, a gyermekeit a tulajdon szeme láttára kivégzik, megölik, aztán Sedékiást megvakítatják, és már vakon viszik el Babilonba, a fővárosba, a királynak a színe elé. Nagyon érdekes, hogy a Biblia szerint ezzel is egy profécia, egy jövendőlése teljesül Jeremiásnak, hiszen Jeremiásnak volt egy ilyen, nagyon ilyen dodonainak, tehát ilyen érdekesnek tűnő, ugye Dodona volt a görögöknél egy jóshely, ami arról volt híres, hogy nagyon kétértelmű jóslatokat lehetett kapni, és Jeremiásnak volt egy kicsit nehezen értelmezhető jóslata, pontosan Sedékiásra, a királyra vonatkozóan, ugyanis valami ilyesmi hangzott el, hogy látni is fogja Babilont, és szembe is fog találkozni Nabukodonozorral, noha nem akarja, de mégse fogja látni, és hogy az ő gyermekei a tulajdon szeme láttára fognak megölettetni. És ugye az első része az eléggé érthető már az a része, vagyis a második része, hogy a gyermekei a szeme láttára fognak megölettetni, de egy kicsit nehezen volt összeegyeztethető, hogy fogja látni és meg nem is látni a babiloni királyt és magát Babilont. Hát ugye így, hogy megvakították, és már vakon vitték fogságba a babiloni királyság területére. Sedékiás így tehát meg lett fosztva a trónjától, és gyakorlatilag az egész királyi nemzedék vagy nemzetség kiirtásra került Nabukodonozor részéről. Egyetlen egy ember volt, akit, hogy úgy mondjam, megkülönböztetett tisztelettel fogadtak Nabukodonozor seregeiben, legalábbis a Biblia leírása szerint, és ez pedig Jeremiás próféta volt. Azért pont Jeremiás, hiszen Jeremiás végig-végig annak a békének a híve volt, hogy Nabukodonozornak hódoljanak be ugye a jeruzsálemiek, és ezért a Biblia szerint Nabukodonozor egy külön parancsnokot küldött Jeremiásért, aki hát ne felejtsük el, hogy közben hol van. Ugye, hol szegény közben a pince börtönnek a legmélyén van, az egész ostromot a pince mélyén éli át.
És amikor értem ennek, akkor felajánlják neki a lehetőséget, egy külön katonatiszt megy érte, és mondja, hogy Jeremiás, tudunk rólad, ismerjük a személyedet, hallottuk a jövendőléseidet, és felajánlják neki ezt a lehetőséget, hogy választhat aközött, hogy hol marad. Választhat aközött, hogy mondjuk Jeruzsálemben marad, ami ugye folyamatosan ostrom alatt van és pusztulóban van, választhat aközött, hogy kikerül a babiloni birodalomban, vagy választhat, hogy a fogolycsapattal együtt valahol a birodalom mélyében eltűnik az Eufrátesz folyó közén. És ugye Jeremiás azt mondja, hogy ő Jeruzsálemben szeretne maradni, mert ő, az ő élete az ide kötődik. Ugye Jeremiás végig próbálta megmenteni a várost, és ezért lesz szemtanúja Jeruzsálem teljes, totális lerombolásának. Ugyanis amikor Jeruzsálembe betörnek a babiloni csapatok, és Sedékiást is elfogják, meg az embereket is nagyjából kideportálják, áttelepítik a városból, akkor Nabukodonozor, itt megint csak tényleg a szigorát és a keménységét lehet látni, ami pedig még egyszer mondom nem volt igazán jellemző, Nabukodonozor visszaküldet egy csapatot Jeruzsálembe, és azt mondja, hogy módszeresen pusztítsanak el mindent Jeruzsálemből. Pusztítsák el a salamoni templomot. Ugye Salamon templomának semmi nyoma nincsen a régészetben. Azért nincsen nyoma, mert gyakorlatilag a kőkövön nem marad belőle, másrészt pedig olyan helyen van, hogy igazán ásni sem nagyon lehet utána. Csak írásos forrásaink vannak a zsidó történelemből, amik beszélnek arra, hogy Salamon temploma létezett, tehát nem csak egy bibliai történet vagy egy bibliai mese, hanem egy létező valóság volt a maga csodálatos aranyház jellegével. Nem tudom, kik voltak itt azon az előadáson, beszéltünk róla, hogy Salamon templomát úgy képzeljük el, hogy a belső részei aranylemezekkel voltak tapétázva. Ugye mi a lakásunkban tapétát teszünk, vannak ugye gazdagabb helyek, ahol márványlábazat van, meg ilyen-olyan díszítés. Na most képzeljük el, hogy Salamonnak a temploma az aranylemezekkel volt kitapétázva belül, ezért is nevezték aranyháznak, csillogott, villogott. Ugye ez nem pusztán azért volt, mert Salamon annyira... hát gazdagságmániás vagy aranymániás lett volna, mondjuk ez is volt már az élete végén, de ebben a szakaszában az uralkodásánál nem emiatt volt minden ilyen szintiszta aranyból, hanem a templomnak a szentségét és tisztaságát szerette volna vele bemutatni. És a Biblia leírja, hogy Salamon templomából kőkövön nem maradt, még úgy ki is részletezi, hogy mi mindenről feszegették le a babiloniak az aranyt meg a rezet, amit találtak. Ugye minden fémet újra hasznosítottak a babiloniaiak, nagyon praktikus nép volt ilyen szempontból, művészetileg ugye nem nagyon törődtek ott az értékekkel. A rézmedencéket, meg a templomnak a különböző tárgyait is szépen módszeresen elpucolták. Ugye voltak különböző rézmosdómedencék, az oltár, ami megint csak fémmel volt bevonva kívülről. Ezeket mind-mind lefeszegették a Biblia szerint, és le is írja a Biblia, hogy körülbelül hány kilónyi fémet nyertek így ebből az újrahasznosításból. De hát ami számunkra talán a legérdekesebb lehet, az az a kérdés, hogy mi lett a frigyládával. A frigyláda a zsidó nép történelmének mindig is egy nagyon fontos jelképes szimbóluma volt, egy olyan tárgy, ami az Isten jelenlétét jelképezte mindig a zsidóság körében. A Biblia szerint egyszer-kétszer tűnt csak el a zsidó történelemben a frigyláda, de mindig visszakerült, mindig előkerült, és mindig ott volt a jeruzsálemi templomban, amióta Salamon megépítette a templomot. És hát fölmerülhet mindannyiunkban jogosan a kérdés, hogy mivel a Biblia innentől kezdve nem beszél a frigyládáról, és tudunk arról, hogy sokkal később, amikor majd ugye 70 év múlva a zsidók visszaköltöznek, a frigyláda akkor sem kerül elő, viszont arról sem tudunk, hogy hadi zsákmányként Nabukodonozor elvitte volna magával, jogosan merül fel bennünk a kérdés, hogy akkor hova lett a frigyláda, mi lett vele. A Biblia nem tudósít róla, hogy mi lett vele, csak egy ilyen logikai, régészeti következtetésünk lehet. Mégpedig az, hogy mivel a zsidó nép számára a frigyláda a legfontosabb dolog volt a világon. Ugye ez volt az Isten jelenlétének szimbóluma. Ezért igen-igen vigyáztak arra, hogy a frigyládával semmi tragikus dolog ne történjen. Ezért megpróbálták a frigyládát minden bizonnyal elrejteni Nabukodonozor seregei elől. És erre volt másfél évük, hiszen másfél évig az ostromgyűrű ott szorult Jeruzsálem körül. És nyilvánvalóan mielőtt az utolsó nagy pusztítás bekövetkezett volna, arra illetékes személyek, akik nyilván főleg papok, vagy akár maga Jeremiás próféta lehettek, elrejtették a frigyládát valahol. Pontosan nem tudjuk, hogy hol volt, ahol elrejtették a frigyládát. Alapvetően az ókori Jeruzsálemnek a területe,
az nagyjából erre a négy részre volt felosztható. Volt a templomnak a hegye, volt a Hinnom-völgy, a Kidron-völgy, két völgye Jeruzsálemnek, és volt a másik domboldalon Dávid városának a helye. Ehhez még aztán külső perem kerületek csatlakoztak, de nagyjából ez volt az ókori Jeruzsálemnek a fő, hogy úgy mondjam, kerületei vagy fő területei. Tehát az biztos, hogy Jeruzsálem területétől nagyon messzire nem tudták elcsipelni a frigyeket. Azért képzeljük el, hogy ott

cselemnek az alsó részét. Valahol itt lehet a frigyláda a mai napig is, hiszen a mai napig nem került elő, és egészen biztos, hogy valahol meg kell, hogy legyen, hiszen Babilóniában nem került, Jeruzsálemben nem találták meg, illetve nem került elő a későbbi időkben. Tehát a mai napig valahol Jeruzsálem hegyei alatt húzódhat, csak hát ugye mivel nem nagyon lehet ásatásokat folytatni, ugye vallási, politikai okok miatt, ezért egyelőre nem sok remény van rá, hogy per pillanat a mostanság előkerülhet. De nincs kizárva nyilvánvalóan, hogy a közeljövőben vagy a későbbi távolabb jövőben előkerülhet még a zsidók frigyládája is. Ennyit tehát magának Jeruzsálemnek a pusztulásáról, a sorsáról, és most nézzük meg, hogy mi lett Jeremiással, és mi lett azokkal a zsidókkal, akik maradtak Jeruzsálemben. A Biblia szerint Nabukodonozor gyakorlatilag megszüntette Júdát, mint önálló királyságot, és egy egyszerű tartományá radírozta le, egy picike kis tartomány maradt, és az élére egy helytartót választott, akint a Biblia név szerint is megnevez, Gedáliásnak hívták ezt a helytartót. Na de nem lettek volna a zsidók zsidók, hogyha Gedáliás helytartóságát, ugye, mint idegen uralmat sokáig tűrték volna. Mindösszesen 7 hónapig tartott Gedáliásnak a helytartósága. És 7 hónap után Jeremiás könyve beszámol róla, meg megint csak Királyok és Krónikák könyve is beszámolnak róla, hogy Gedáliást, a helytartót a zsidók egy véres lázadásban megölték. Ugye nem is, ezért mondom, nem is lettek volna zsidók a zsidók, nagyon is ismerjük és tudjuk a történelmükből, hogy egyetlen idegen uralmat sem tűrtek el hosszú távon, és rengeteg lázadást próbáltak szítani. De aztán jött ugye az egyik tehát jött a zsidóságra is jellemző ez, hogy úgy átbillentek hangulatilag is, mint nép egyik oldalról a másikra. És először ugye volt ez a nagy nemzeti heroikus fellelkesedés, hogy öljük meg Gedáliást és vívjuk ki a függetlenségünket. Amikor azonban megölték Gedáliást, akkor átestek, hogy úgy mondjam, a ló túloldalára, egy óriási félelem fogta el őket, hogy na most mi lesz? Megöltük Gedáliást, megint fog jönni Nabukodonozor, Jeruzsálemből már nem maradt semmi, hát ugye mi maradt, ami még bosszú tud állni, mi magunk és a saját életünk. És ezért kétségbe esnek és elhatározzák, hogy elmenekülnek Jeruzsálemből és Júda városaiból. Gyakorlatilag csak a legszegényebb nép volt már, akik ekkor Júdában éltek. És elhatározzák, hogy hát szedjük fel cókmókjainkat, szedjük fel a gyerekeinket, a családjainkat, és hát itt már úgyis mindennek vége van, menjünk és költözzünk az egyetlen biztos helyre, ami még hátra van, ami számunkra, ugye hova mennének, hova szeretnének menekülni, Egyiptomba. Hofra fáraó, akiről mondtam, hogy nagy ígérgetések mellett rántotta bele Sedékiást az utolsó nagy lázadásába, Hofra fáraó semmilyen segítséget nem nyújtott Júdának. Tehát amikor Júdát és Jeruzsálemet másfél éven keresztül ostromolta Nabukodonozor, Hofra fáraó a csapataival együtt téblábolt az egyiptomi határnál, de nem küldött segítséget. Ez egy óriási csalódás volt a zsidóknak, mégis ennek ellenére valami megáltalkodott módon szerették az egyiptomiakat ebben az időben. Ugye volt olyan időszak, hogy örültek, hogy kijöhettek onnan. Most viszont állandóan visszafele kacsingattak Egyiptomba, és el is indul Júdából egy különítmény, hogy visszamenjenek Egyiptom földjére. És Egyiptomnak az északkeleti részéig jutnak, a Nílus deltának az északkeleti részéig, és ott létrehoznak 3-4 települést, nevez meg a Biblia, létrehozzák az első diaszpórákat, létrehozzák az első olyan városokat, amik nem zsidó területen létrejött zsidó kis városkák. Nagyon érdekes és nagyon emberi, ahogy Jeremiás könyve megörökíti, hogy mielőtt útra kelnének, Jeremiást, aki ugye fölvállalta azt, hogy ott marad a néppel együtt Jeruzsálemben, végigélte Jeruzsálemnek ezt a kőkövön nem maradó pusztulását, a jeruzsálemi templom kifosztását, a falaknak a földig való lerombolását, és ugye egy nagyon megható könyvet is ír erről az élményéről, Jeremiás siralmait. Nagyon tudom ajánlani esetleg előadás után, hogy olvassák el akár a közeli napokban. Egy nagyon megrendítő élmény arról, hogy hogyan is éli át egy ízig-vérig jeruzsálemi ember, aki tényleg ott nőtt föl Jeruzsálemben, és ott végezte az ő szolgálatát, hogy hogyan éli át ennek a városnak a pusztulását, amit úgy él át, mint egy isteni ítéletet. De azért benne van a reménység is. Nem tudom, hogy mennyire ismerjük Jeremiás könyvét, van egy nagyon kedves sora, legalábbis az én számomra nagyon kedves sora. A második fejezetben Jeremiás ezt mondja, hogy jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig. Szóval Jeremiásban mindig is ott volt, hogy neki egy nagyon nehéz ítéletet kellett a nép számára közvetíteni, de rengeteg pozitív ígéret is megfogalmazódik az ő jövendőléseiben, az ő könyveiben, és ez a kis mondata, ez akár tényleg mindannyian

Mindannyiunk számára is egy nagyon kis aranymondat lehet, hogy jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig. És ugye Jeremiás, aki mindezeket átél, és a néppel együtt ott szenvedi végig ezeket a napokat, meg is marad valamilyen szinten a nép körében, mint próféta, akire felnéznek, és akinek a szavára adnak. És egy nagyon emberi és egy nagyon jellegzetes történetet jegyez fel Jeremiás könyve, amikor leírja, hogy mielőtt Egyiptomba menne ez a kis különítmény, megkeresik Jeremiást, mint a prófétát. És megkérdezik tőle, hogy hát Jeremiás, most mit csináljunk? Megöltük Gedáliást, ezt a helytartót. Ugye várható, hogy Nabukodonozor jönni fog, és valami bosszút áll, hát most mit csináljunk? Ugye Jeremiás először is mondja, hogy talán nem kellett volna megölni Gedáliást, vagy itt kezdődik, de ha már megölték, most már maradjanak veszteg, és bízzanak abba, hogy Nabukodonozor, aki eddig is tényleg annyira kegyelmes volt velük, nem fog valami velőtrázó megtollást rendezni, és maradjanak a helyükön, ne menjenek sehova. Mert ha viszont elmenekülnek, akkor ő, mint próféta tudja mondani, hogy Nabukodonozor utánuk fog menni, meg fogja őket fogni, és sokakat meg fog ölni közülük. És mit gondolunk, hogy mit tesz a nép, amikor meghallgatja Jeremiást? Mennek tovább a maguk útján, makacsul és önfejűen, ahogy írja az egyik királyok könyvebeli krónikás, makacsul és önfejűen mennek tovább a maguk útján, sőt, tetézik a dolgot azzal, hogy Jeremiást is hurcolják magukkal. Ugye nem elég, hogy szegény Jeremiás elmondja nekik, hogy mi várható, még Jeremiást is megkötözik, és viszik magukkal, hogy gyere csak te is velünk, az a biztos, ha velünk vagy, addig jó, ha velünk vagy. Jeremiást végig követi a szolgálatában egy Báruk nevezetű prófétatárs, az íródeákja, aki mindig leírja Jeremiásnak a beszédeit, és őtől le tudjuk, illetve ő jegyzi fel azt is, hogy a legutolsó állomás, ahol még Jeremiás nyomon követhető, az Táfnes. Táfnes már itt van Egyiptomnak az északkeleti részén, a Nílus deltában egy városka, ott is letelepszik a zsidóságnak egy része, létrehozván ugye az első diaszpórákat, és a Biblia gyakorlatilag Jeremiásról itt Táfnesben beszél utoljára, úgy tűnik, hogy itt is hal meg. Fogságban, és még a fogságon belül is egy fogság állapotban a saját népe körében. Jeremiásnak egy rendkívül tragikus sors adatott, hiszen a saját népén belül is mindvégig népszerűtlen volt az ő proféciáival, az ő jövendőléseivel. Azonban mégis számos olyan jövendőlése van Jeremiásnak, amik nagyon bátorítóak, amik arra utalnak, hogy Jeremiás élete nem volt azért alapvetően egy ilyen megkeseredett, és állandóan csak egy ilyen megkeseredésről és szomorúságról szóló élet, hanem voltak olyan kijelentései, amiket az Istentől kapott, amik az ő szívét is bátorítással, erővel töltötték el. Ja, ő az egyik első ószövetségi próféta, aki elkezd beszélni az új szövetségről. Aki azt mondja, hogy el fognak múlni majd napok, és majd egy új szövetséget kötök az én népemmel, de ez a szövetség már nem egy betű szerinti szövetség lesz, hanem a ti kőszíveiteket ki fogom cserélni egy hús szívre, és hogy az én szívemet és az én lelkemet fogom belétek adni. Ő kezd el először beszélni az új szövetségen belül megint Jézusról, mint Messiásról. Ugye nagyon sok ószövetségi próféta beszél róla, de Jeremiás is kitér rá, hogy az Isten ezzel az új szövetséggel és ezzel a Messiással kiteljesíti majd az ő szövetségét. És Jeremiásnak számos-számos ilyen bátorító üzenete volt, amivel próbálta, hogy úgy mondjam, a lelket tartani a korabeli zsidóságban. És Jeremiás könyve abból a szempontból is rendkívül érdekes, hogy megint csak egy idői kijelentéssel is találkozunk benne. Ugyanis Jeremiás számára az Isten egyértelműen kijelentette, hogy ez a bizonyos babiloni fogság, ez az időszak, amit nekik el kell tölteni idegen uralom alatt, és elhurcolva Jeruzsálemből, az 70 esztendő lesz. Ez nagyon élénk emlékként élt a zsidóságban. Tudjuk, hogy még messze Babilóniában is ismerték ezt a kijelentést, és várták ennek a kijelentésnek az idői lejárását, az idői beteljesedését. Jeremiástól tehát itt Egyiptom földjén veszünk búcsút, és hát még egyszer mondom, azok a zsidók, akik Jeruzsálemben maradtak, jó részt átköltöztek Egyiptom földjére, és ennek megint csak régészeti, sőt írott nyomai is vannak azoknak a diaszpóráknak, amik itt a 6. században Egyiptomban már kialakultak. De nézzük meg a zsidóságnak, a fogoly zsidóságnak azt a részét, akiket elhurcoltak. A fogoly csapat is alapvetően két részre oszlott. Egy részük magába a fővárosba, Babilonba került, egy részük pedig kikerült valahova az Eufrátesz folyó partjára. Számos zsoltár szól erről az időszakról, az egyik így kezdődik, talán az egyik leghíresebb, hogy mi pedig Babilon partján ültünk és sírtunk, és ugye visszaemlékeztünk Jeruzsálem szép napjaira. Ugye Babilon az Eufrátesz folyó mentén húzódott,
Ugye főleg az Eufrates környéke volt, ahová áttelepítették, átdeportálták a zsidóságot. Nem képzelhetjük el, hogy pontosan milyen összetételben, tehát hogy melyik törzs hova került, vagy pontosan ki hova került, meg milyen körülmények között élt. Ez megint csak egy mostani kép, de elképzelhetjük, hogy nagyjából ehhez hasonló kis épületképződményekben laktak a fogoly zsidók. Szóval ne azt képzeljük, hogy kőházakban, csodálatos környezetben élték a napjaikat a babiloni birodalomban, hanem ilyen egyszerű kövekből összerólt, sátor tetővel ellátott menedékházakban húzták meg magukat az Eufrates folyó partján. A fogoly csapat másik rész ugye pedig Babilonba került, az ősi városba került, az Eufrates keresztül ment magán a városon is, és az egyik oldalán is végigfolyt a város mellett, és nagy kőhidakkal volt ellátva, hatalmas kapukkal, kapurendszerekkel. Nagyon sok zsidó számára Babilon jelentette egy hatalmas civilizációt, egy hatalmas kultúrát. Tudjuk, hogy sokan ott is maradtak, tehát be is épültek a birodalmon belőle. Azonban azt is tudjuk megint csak a bibliai történetekből, hogy nagyon sok zsidó számára pontosan ez a 70 éves fogság időszaka jelentette a megtérésnek az időszakát, vagyis azt az időszakot, amikor ők visszataláltak Jahvéhoz, visszataláltak a saját Istenükhöz. Isten ezt előre így is jövendölte meg, hogy ez lesz az az időszak, amikor kialakul, hogy lesznek jó fügék és lesznek rossz fügék. A füge Júdának és a zsidóságnak az egyik jellegzetes gyümölcs, a jellegzetes növénye. Egyszer Jeremiás is kapott egy ilyen látomást az Istentől, hogy fügéket látott kosárban, éretteket és rothadtakat, és az Isten azt próbálta volna neki ezzel bemutatni, hogy bizony lesznek olyanok, akik a fogság idején, hogy úgy mondjam, megérnek, beérnek, és ilyen értelemben lesz értelme a fogságnak, mert lelki értelemben lesznek olyanok, akik visszatérnek az Istenhez, lesz egy hívő maradék, akikkel Isten újra kezdheti a zsidó történelmet, és aztán persze lesznek olyanok, akik, hogy úgy mondjam, megrothadnak, akik számára a babiloni birodalom egy kellő hátteret jelent, és akik majd szépen beépülnek a babiloni birodalomba. Azonban tényleg kialakult egy hívő maradék, a babiloni udvaron belül ez egy elég látványos eseményben egyszer meg is nyilvánult. A Biblia szerint Nabukodonozor, aki megint csak egy elég összetett uralkodó jellem volt, jóval is és rosszal is megrakva, életének egy időszakában felfúvalkodott, és nagyon elbízta magát, hiszen egy hatalmas birodalom ura volt, és azt szerette volna, hogyha mindenki őt és az ő általa képviselt Istent imádná, és azelőtt leborulna. És a bibliai történet, ugye itt már Dániel könyvéhez érünk, Dániel könyve följegyzi, hogy volt három héber fiatalember, akik közvetlen a király környezetében voltak, akik nem voltak hajlandóak ennek a parancsnak engedelmeskedni, és hát a Biblia leírása szerint Nabukodonozor ezen annyira feldühödött, hogy bedobatta őket, hogy meghalljanak, hogy ez a lázadás nehogy ragadós legyen, és esetleg más héberek is kövessék. Hát a bibliai történet itt egy kicsit mesés fordulatot vesz, hiszen azt mondja, hogy ez a három héber ifjú gyakorlatilag életben maradt ki, a hajuk szála sem pörkölődött meg a tűzben, hanem mind a hárman élő módon jöttek ki a kemencéből, sőt Nabukodonozor egy negyediket is látott közöttük, és nem tudta, hogy ki az. Biblia szerint Nabukodonozor az élete végén megtért. Nagy-nagy mélységei voltak, és nagy-nagy zuhanásai, de úgy tűnik legalábbis a Bibliából, hogy elfogadta a zsidóknak az Istenét, pontosan azért, mert annyi csoda történt ezekkel a zsidókkal, és hát az udvarán belül tartózkodott maga Dániel is, aki végig ez alatt az időszak alatt közvetlenül Nabukodonozornak és az ő utódainak a segítsége, fő-fő tisztviselője. Nabukodonozort és tulajdonképpen az egész akkori új-babiloni birodalmat foglalkoztatta az a kérdés, hogy ez a hatalmas birodalom, ami gyakorlatilag fölölelte az akkori lakott földet, meddig fog életben maradni. Egy korabeli térképet látunk, egy világtérképet, ugye fölötte az ékírással magyarázva, hogy mit látunk alul. Itt a föld, ugye kereknek képzelték el a földet, és a földnek a középpontjában természetesen Babilon és a babiloni birodalom áll. Egy-két tengert ismertek, de gyakorlatilag a földrészek azok egyetlen egy földrészben összpontosultak, és annak a középpontja is természetesen Babilónia volt. Ez ugye a korabeli embereknek egy kicsit a beszűkült gondolkodását tételezi fel, és a Biblia följegyzi, hogy Nabukodonozort is rengetegszer foglalkoztatta ez a kérdés, hogy az ő birodalma és ez az egész nagyszerű hatalom, amit ő most birtokol, vajon meddig fog fennmaradni, és meddig lesz övé és az ő utódaié.
Dániel könyve második fejezete leírja, hogy Nabukodonozor egyszer egy álmot is látott, egy hatalmas, csodálatos szobrot, ami különböző fémekből épült fel, és nem értette ezt az álmot, és senki nem tudta megfejteni neki sem az álmot, sem annak értelmét. Azonban megint csak Dániel, a hébereknek ez a csodálatos tudású fiatal bölcse, megfejtette neki magát az álmot is. Ugye ez is kérdése volt a királynak, és akkor mondták is a többi bölcsek, hogy hát ez lehetetlen, király, hát mit akarsz tőlünk? Hát még azt is megmondjuk, hogy mit álmodtál, nem elég, hogy megfejtjük. Mondd el az álmot, és majd mi megfejtjük. És Nabukodonozor, aki nagyon bölcs király volt, azt mondta, hogy nem, nem. Fejtsétek meg, hogy mit álmodtam először, és akkor elhiszem, hogy az a magyarázat is igaz, amit hozzáfűztök. És Dániel lesz, aki megfejti az álmot, és hát ami most az álomból ránk vonatkozik, illetve a kérdésre vonatkozik, hiszen a király pontosan ezzel foglalkozott, hogy meddig tart az ő országlása, Dániel elkezdi majd kimagyarázni, hogy igen, király, te amikor lefeküdtél aludni, te azon kezdtél gondolkodni, hogy vajon meddig tart a te birodalmad, vajon örökké fog-e tartani a birodalmad. És mondja neki Dániel, hogy hát bizony nem fog örökké tartani, a szoborból, amit láttál, te vagy az aranyfej, csak a fej vagy, de utánad más birodalom fog támadni, egy ezüst résszel jelezte ezt a látomásban, az álomban a szobor, ugye két ezüst kar és egy ezüst mellkas, amit lát, és azt mondja neki Dániel, hogy utánad egy más birodalom támad, nagyobb náladnál és erősebb náladnál. És a Biblia szerint ez valóban be is következik elég hamar, és a történelem megint csak igazolja. Nabukodonozor utódai nagyon gyorsan követik egymást. Időszámításunk előtt 562-ben meghal Nabukodonozor. Három utóda követi gyors egymás utánban, míg időszámításunk előtt 555-ben gyakorlatilag az utolsó előtti, bizonyos szempontból utolsó újbabiloni uralkodó Nabunait kerül újbabiloni birodalom trónjára. Róla láthatunk itt egy kis képet. Na hát, ha volt furcsa uralkodója az ókori keletnek, akkor Nabunaid az volt. Sokan őrültnek tartották, bolondnak abban az időben. Ugyanis hiába voltak óriási, nagyon jó előrelátó politikai tervei, aközben a hétköznapi gyakorlati életet tekintve, hogy úgy mondjam, egy szórakozott tudósnak bizonyult. Ő volt az egyik első régész az ókori keleten, neki állt régi templomokat, régi szent városokat ásni, régészkedni, és az alapító okiratokat kereste megrögzötten. Aztán megindult növényeket, állatokat gyűjteni, és az uralkodásának a 10. évében el is költözött a birodalomból. Megint csak az újbabiloni krónikák jegyzik fel ezt a történést, hogy a király egyszerűen fogta magát, és uralkodása 10. évében átadta a kormányzást az ő fiának, akit Belsacárnak nevez a Biblia. Egy olyan bibliai név, ami nagyon sokáig egyedülálló volt. Történészek azt mondták, hogy na, itt van egy pont, ahol meg lehet fogni a Bibliát, hogy nem mond igazat. Hiszen a babiloni krónikák, amíg elő nem kerültek ezek a kis éjkirásos töredékek, nagyon sokáig nem beszéltek Belsacáról. Azért nem beszéltek róla, mert egy nagyon-nagyon rövid ideig uralkodó, és gyakorlatilag inkább csak másodhegedűsként az apja mellett szereplő fiatal király volt. Bélsár Usszúrnak hívják őt a babiloni krónikák. Tényleg csak egy néhány éves volt az az uralom, ami az ő vállán nyugodott. És hát megint meglepő módon igazolódott a Biblia, amikor előkerültek azok az ékírásos táblák, amik elmesélték Nabunaidnak ezt a nagyon furcsa ötletét, hogy az uralkodás 6. évében fogta magát, összeszedte a kis cókmókját, becsomagolt egy-két szolgával együtt, Belsacárt ott hagyta, hogy na fiam, Belsacár, te kormányzod innentől kezdve a babiloni birodalmat, ő pedig fogta magát és átköltözött egészen messzi vidékre, Arábiába. Ugye itt van Babilon, itt van Babilónia, az új babiloni birodalom gyakorlatilag felölelte ekkor az egész térséget, és a király kiköltözik a birodalmon belül, és átmegy Arábiába, és egy téma nevezetű városba helyezi a székhelyét, ott elkezd növényeket, állatokat gyűjteni, elkezd építkezni, és abszolút nem foglalkozik Babilon ügyeivel. Olyannyira nem, hogy a babiloni vallási új év napján sem jelenik meg Babilonban, ami pedig a király nélkül elképzelhetetlen szertartással kezdődött, és ekkor Babilonban egy zavargás tör ki. Az emberek azt mondják, hogy a királynak nyilván elment az esze, itt hagyta ezt a meglehetősen csapodár, félkegyelmű fiát, ő maga eltűnt, nem jön haza vallási ünnepre, egy hatalmas zűrzavar, zavargás támad a Babilon városon belül. És hát erre rájátszik még az is, hogy a Babilon szomszédságában élő, a Biblia ugye ezüst résszel jelzi a szobron, következő birodalom, a méd-perzsa birodalom,
kihasználván a szomszédnak ezt a félőrültségét, elhatározza, hogy ráteszi a mancsát az új babiloni birodalom egészére. A méd perzsáknak a királyát ekkor Kűrosznak hívják, ő lesz nagy Círusz vagy nagy Kűrosz, kétféleképpen is szokták a nevét ejteni, aki időszámításunk előtt 538-ban ugye megelégeli a szomszédságnak ezt a lazasságát, és látván azt, hogy itt nagyon könnyen rá tudja tenni a mancsát az új babiloni birodalomra, egyszerűen megostromolja Babilon városát. Egy rendkívül raffinált taktikát alkalmaz. Megint csak érdekes, hogy a Biblia előre ezt is leírja Ézsajás könyvében, hogy Kűrosz, aki egyébként név szerint is benne van Ézsajás könyvében, megint csak a Biblia szerint jövendőlés formájában, hogy ez a bizonyos Kűrosz hogyan fogja bevenni Babilon városát. Nem tudom, hogy ismerjük-e a történetet. Picit nézzünk az alaprajzunkra. Babilonról múltkor mondtam, hogy kettős fala van, árok, vízrendszer veszi gyakorlatilag körbe, rengeteg kapuja van, de azok mind bástyákkal védettek, azonban van egy gyenge pontja a városnak, amit Kűrosz nagyon jól észrevett. Egyszer gyerekekkel beszélgettünk, és a gyerekek észrevették, hogy hol van az a hely a városon belül, ahol úgy be lehet menni, hogy nincsen kapuvédelme. Ahol a víz keresztül folyik a városon, az Eufrátesz, ott nincs kaputorony, nincs igazán védelme a városnak. És Kűrosz, aki ezt nagyon jól észrevette, egy nagyon egyszerű csellel jutott be a városba, az Eufrátesz vizét elzárta, ugye kövekkel elterelte, és gyakorlatilag a medret kiürítette egy éjszaka a babiloni városban, és a katonái szépen száraz lábbal be tudtak surranni Babilonba. A Biblia leírja, hogy időközben a király, a Belsacár a királyi palotában ült, és szokásához szíven éppen az esti tivornyáját folytatta, nagyon nagy felelősségérzet nélkül, bár tudták, hogy a médek perzsák már készülődnek, és zavargás van magában Babilon városában is a király távolléte miatt. Óriási gazdasági válság is volt a birodalmon belül. De Belsacár ezzel mit sem törődve éppen lakomázott. A Biblia itt is egy elég látványos jelenetben írja le ezt a vacsorát, hogy miközben eszegetnek, hogy mellesleg éppen a jeruzsálemi templomnak az edényeit, az isteni templomnak az edényeit használják ezen a vacsorán, amikor hirtelen megjelenik egy kéz a vakolt falon, ez is érdekes egyébként, hogy Babilonban valóban vakoltak, messzeltek voltak a falak, ezt is nagyon sokáig egy ilyen buta mellékmondatnak tartották a Bibliában, mi az, hogy vakolt fal, vagy messzelt fal, és azon írás, hát ugyan már, hogy valaki a modern gondolkodását visszavetítette az ókorba. Hát nagyon is nagy tévedés, ugyanis Babilonnak a falai vakoltak és messzeltek voltak a régészeti feltárások szerint. És a vakolt messzelt falon megjelenik egy írás, hogy menne menetek el Ufárszim. Senki nem érte, hogy mit jelent, hogy a Belsacár egy kicsit halálra rémre, azért képzeljük, nem tudom ki mennyire vizuális, hogy vacsorázunk, és egyszer csak a falon megjelenik egy kéz. Úgy mindenkiben meghűl a vér, senki nem érti a feliratot. És megint csak Dániel, aki menet közben már megöregedett, megidősödött, és hogy úgy mondjam, egy kicsit poros bútordarabbá is vált, Belsacár abszolút nem foglalkozott már vele. De most hirtelen valakinek eszébe jut, hogy van itt valami öreg héberből, csak mindig minden álmot meg írást megfejtett, hogy hívassuk már elő, hát ha tud mondani valamit. És Dániel előjön, és a vacsora közepette megfejti az írást, és azt mondja, hogy mene-mene, azaz megmérettél. Ugye tekel, azaz szíjával találtattál, és Ufárszim, azaz elosztatott a te országod. És Dániel egy nagyon merész kijelentést tesz ott a vacsora kellős közepette, egy meglehetősen szeszélyes zsarnok uralkodó előtt. Azt mondja neki, hogy lehet, hogy te most itt vacsorázol, hogy elnézést, kicsit ilyen profánul átfogalmazom, de végülis ez a lényege, hogy igen, te itt most vacsorázgatsz, de nem tudod, hogy még a mai éjszakán már most elosztatott a te birodalmad, és hamarosan el is foglalják a te városodat. És a Biblia szerint még ezen az éjszakán Kűrosz csapatai ezzel a nagyon cseles, rafinált módszerrel bejutottak a városba, és Babilont szinte vér nélkül elfoglalták, és az egész új babiloni birodalom villámgyorsan megadta magát Kűrosznak, hiszen a Nabunaid, ugye az utolsó uralkodó, azt kicsit úgy félőrültnek tartották, ő úgy ott Arábiába elvadászgatott, Belsacár eltivornyázgatott, közben a birodalom meg éhezett, és ezért felszabadítóként üdvözölték Kűroszt, aki nagy Kűroszként vonult be a történelembe. Kűrosz már egy új birodalomnak a megalapítója, agyakhengere egy 25 cm hosszú agyakból készült, gyakorlatilag egy ilyen körtekercs, a British Múzeumban, aki járt, az láthatta. Mondja el, hogy hogyan foglalta el Babilont és az egész új babiloni birodalmat, és hogy tényleg mennyire különleges egyéniség volt, egyébként a későbbi források, görögök is megemlékeznek róla,
Ha valaki olvasni szeretne róla, Xenofonnak, egy görög történetírónak a Kürosz neveltetése című könyve ír arról, hogy Kürosz hol és hogyan növekedett föl. De megemlékeznek róla a görög egyéb történetírók is, hogy Kürosz egy nagyon jó uralkodó, egy jó ember volt, ami ritka az ókori Közel-Keleten. A zsidók számára ez jelentette a felszabadulást. Ugyanis időszámításunk előtt 535-ben, tehát csak 3 évvel később, hogy elfoglalta Babilont, Nagy Kürosz kiadott egy rendeletet, amiben az össze-vissza deportált Új-Babiloni Birodalomban összekeveredett népeket hazaengedte költözni. Ez egy hatalmas nagy fordulópont volt, hiszen évszázadokon keresztül az asszírok óta a korabeli királyok mindig azt a módszert alkalmazták, hogy össze-vissza rángatták a népeket, és mindenkinek össze-vissza kellett költözni. És Kürosz kiad egy rendeletet, hogy mindenki hazatérhet az otthonába, köztük a zsidók is nyugodtan menjenek haza. 535-ben van ez a rendelet, és hát nem tudom, hogy mennyire figyeljük itt az évszámokat, nem véletlenül dobálózom vele, és megint csak nem azért, hogy tudományosabbnak tűnjön az előadás. 605 és 535, hány év van a két időpont között? 605, ugye az az első ostrom és az első fogolycsapatok Babilonba kerülése, és 535 a rendelet, amikor hazamehetnek a zsidók. Pontosan 70 esztendő. Ugye Dániel is, amikor fogságban volt, Jeremiás könyvét lapozgatta, és így is kezdődik az egyik Dániel könyvebeli fejezet, hogy megszámlálta Jeremiás könyvében az éveket, és azt találta, hogy 70 esztendő múlva engedi az Isten szabadon az ő népét, és Dániel látta, hogy ez az időpont közeledik, és könyörgött az Istenhez, hogy ne hosszabbítsa meg a nép bűne miatt ezt a fogságot. Kürosz egy hatalmas birodalomnak, a Perzsa birodalomnak lett a megalapítója. Láthatjuk, hogy a Perzsa birodalom még hatalmasabb térséget és országrészt ölelt fel. Az Új-Babilonia az gyakorlatilag Mezopotámia, Fönícia, Szíria és Jeruzsálemig ment le. A Perzsa birodalom Kürosz és utódai alatt fölment egészen Ázsiáig, Kis-Ázsia, Trákia, Egyiptom. Egy óriási nagy birodalmat hozott létre. Igaz volt a mondás és a látomás, amit Dániel könyvében látott Nabukodonozor, hogy egy nagyobb birodalom támad, egy erősebb, hogy az ezüst volt a jelképe, az ezüst két kar, hiszen két néptörzsből, a médekből és a perzsákból tevődött össze. És ugye az ezüst, hiszen az ezüst pénz volt az, ami a naggyát tette, és az ókori Keleten emlékezetessé tette őket. A Perzsa birodalomnak több székhelye is volt, most Perszepoliszról láthatunk egy kivetített képet, csak hogy képünk legyen arról a gazdagságról, ami a Perzsa birodalomban volt. Aztán egy ezüst kincs, ugye az ezüst volt a legjellegzetesebb ékszere a perzsáknak. Létezik egy ilyen kincs gyűjtemény, hogy ónix kincs. Rengeteg ezüst tárgy a részei, most csak egyetlen egyet, egy nagyon kedves kis kost hoztam el. Egy kis kecses alakja van, ezüstől remek mű gyakorlatilag. És hát Kürosznak a síremléke az, amit még megmutatnék, hogy Kürosz tényleg úgy vonult be, mind a Bibliában, mind a történelemben egy olyan nyomot hagyott maga után, hogy ő nem egy átlag uralkodó volt, hanem egy nagyon jó, egy nagyon emberséges uralkodó, aki a korát meghaladva vallási türelemmel és ugye lelkiismereti szabadsággal rendelkezett, hiszen az összes népének és az összes nemzetének a birodalmon belül megengedte a hazatérés jogát, Jeruzsálemnek is megengedte, hogy a Jeruzsálemben újraépüljön a templom, ismét fölálljon majd a templomi kultusz, megépüljön maga Jeruzsálemnek a városa, a zsidók is nyugodtan menjenek csak haza. A síremléke saját fővárosában, Pászárgadályban áll, eredetileg egy 10 méter magas emlékmű, és nem tudom, hogy feltűnik-e rajta valami. Nekem azt tűnt fel rajta, amikor először ránéztem, hogy rendkívül egyszerű. Ugye a korabeli uralkodók, mindenki olyan nagyon csicsásra és lehetőleg minél monumentálisabbra készítette el a síremlékét. Ha megnézzük, Kürosznak ez a síremléke nagyon-nagyon egyszerű. Egyszerű kis lépcsők vezetnek föl, egy egyszerű nyeregtetős kis építmény, és itt belül található a sírfülke. És nagyon aranyos a felirata is, felolvasnám, hogy mi volt fölírva. Ó ember, én voltam Kürosz, aki megteremtettem a perzsák birodalmát, és Ázsia királyaként uralkodtam. Ne sajnáld hát tőlem ezt az emlékművet. Egy ilyen kis egyszerű kis felirata volt Kürosznak, mai napig áll egyébként Pászárgádájban, meg lehet tekinteni az ő emlékművét. És hát ami bennünket most így zárásképpen még egy-két mondat erejéig érint, az, hogy a zsidóság, tehát időszámításunk előtt 535-ben kapta meg a lehetőséget arra, hogy Babilonból, az Eufrátesz vidékéről, a Tigris környékéről, és gyakorlatilag az egész új birodalom területéről visszaköltözhessen Kánán földjére, Júdeába.
Nagyon kevesen éltek ezzel a lehetőséggel. 535-ben Zorobábellel egy mellék királyi sarjadékkal az élükön tértek haza, nekiálltak Jeruzsálemet újjáépíteni, elkezdték a templomot is építeni, de nagyon sok nehézségük volt. A Biblia azt jelenti, hogy ekkor csak egy 40 ezer zsidó tért haza, a többiek ott maradtak a birodalmon belül, és aztán még két fogolytranszport, még két hullám lesz, akik visszaköltöznek a júdai területekre. Ezrásnak a vezetésével a későbbi időkben, aki ugye egy papi személy volt, és aztán később Nehémiás vezetésével, mind a két fogolycsapat az 5. században tér vissza, és kezdi meg Jeruzsálemnek és Júdának az újjáépítését. De tulajdonképpen ez már egy új korszakba vezet át bennünket, és ez lesz az a pont, ahol most meg kell állnunk. Ugye ez az új korszak lesz majd az újjáépítés, a reformációnak az időszaka, amikor már nem lesz igazán független a zsidó királyság, sőt egyre jobban megint elveszíti majd a függetlenségét, azonban a Biblia szerint vallási élet szempontjából egy megújulás kora indul, legalábbis egy néhány évtized erejéig, aztán utána megint egy nagy-nagy vallási hanyatlás, és mindezek a folyamatok már előkészítik majd a megváltónak, az eljövendő messiásnak a földre jövetelét.

Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. A mai délelőtti Isten tiszteletünk alapigéjét olvassuk el Pál apostolnak a korintusi első leveléből, a 10. fejezet 12-13. Verséből. Tehát olvassuk el ezt a két Biblia verset, a korintusi első levél 10. fejezet 12 és 13. versét. Azért, aki azt hiszi, hogy áll, meglássa, hogy el ne essék. Nem egyéb, hanem csak emberi kísértés esett rajtatok, de hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb kísértetni, mint elszenvedhetitek. Sőt, a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek. Nem tudom, emlékszünk-e arra, hogy ez a két Biblia vers milyen előzmények után hangzik el? Nem tudom, emlékszünk-e arra, hogy a korintusi első levél 10. fejezetének az elején Pál apostol mivel foglalkozik? Azzal foglalkozik, hogy elmondja a pusztai vándorlásnak néhány eseményét, felidézi, az ő bukásuk, kudarcaik történetét felidézi, és ezek után mondja el ezt a két Biblia verset, miután elmondja, hogy mindezek példaképpen estek rajtuk. Ugye annak a népnek az életéből, abból a szakaszból veszi a történeteket, mielőtt Izrael népe bevehetett volna az ígéret földjére, a Kánaánba. És amilyen történetek megtörténtek velük, amilyen élethelyzetek előadódtak, amilyen bűnöket elkövettek, amilyen csapdákba beleestek, ezek után Pál apostol azt mondja, hogy mindezek pedig példaképpen estek rajtuk, és megírattak a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett. Mindenkinek szóló tanítás, minden korszakban, de különösen nekünk szóló tanítás, akikhez az időknek vége elérkezett. És miután Pál apostol feltárja ezeket a történeteket, amiket önmagukban is érdemes külön-külön áttekinteni, hogy mit üzen nekünk a végidején élő embereknek ezek által a tapasztalatok, történések által, ezek után Pál apostol a következőt mondja. Aki azt hiszi, azért aki azt hiszi, hogy áll, meglássa, hogy el ne essék. És utána mondja azt a Biblia verset, amit olyan sokszor szoktunk idézni, hogy nem egyéb csak emberi kísértés esett rajtatok, de hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb kísértetni, mint azt elszenvedhetnétek. Mit érthetünk meg ebből? Mindenképpen meg kell, hogy fogalmazzuk azt, hogy Pál apostol Isten ihletésére, az ő lelke ihletésére azért jegyezte le így ezeket a gondolatokat, mert figyelmeztetni akar bennünket, hogy a végidején is, minden korszakban, de különösen a végidején mikor fogunk tudni megállni. Mi a megállás kulcsa? Tehát ki kell, hogy mondjuk, hogy a győzelmünk, megállásunk kulcsát mondja el ebben a két igében. Hiszen ezután közvetlenül, ezek után a keserű tapasztalatok, kudarcaik után, és a tanulságok levonására való felszólítás után mondja ezt a két gondolatot. Mi volt az egyik? Azért, aki azt hiszi, hogy áll, meglássa, hogy el ne essék. A másik pedig, hogy ne csüggedjünk el, mert az Isten nem enged bennünket feljebb kísértetni, mint ahogy azt elszenvedhetnénk. Ne haragudjatok, hadd kérdezzek valamit. Szerintetek, nekünk mind a két igére nagyon nagy szükségünk van, de szerintetek, melyik igére van most inkább szükségünk? Szerintetek arra van nekünk inkább szükségünk, hogy arról beszéljünk, hogy aki azért áll, meglássa, hogy el ne essék, vagy pedig arra, hogy hű az Isten, aki nem hagy bennünket feljebb kísértetni, mint azt elszenvedhetnénk. Hadd kérdezzem meg, ez a két ige mitől óv bennünket? Az első ige mitől óv? Egy szóval, hogy lehetne? Így van, elbizakodottság. A másik ige a csüggedés. Szerintetek melyik a nagyobb veszély a mi életünkben? Az elbizakodás vagy a csüggedés? Hát erre valóban azt lehet mondani, hogy ez alkat kérdése, vagy jellem kérdése, vagy tényleg személyfüggő. De én azt hiszem, és általában, ahogy különösen az utóbbi időben, ahogy beszélgetek testvérekkel, én úgy tapasztalom, hogy mindenki, legalábbis a többség úgy gondolja, hogy nagyobb veszély nekünk a csüggedés.
a jövőtől való félelem, a próbáktól való félelem. Rettegünk attól, hogy mit hoz a jövő. Szóval szükségünk van inkább erre a figyelmeztetésre, hogy ember vigyázz, ne csüggedj, mert a próbák nem lesznek nagyobbak, mint ahogy mi azt el tudjuk hordani. De hadd mondjam, szeretnék a többség ellenében a 12. vers mellett voksolni most, és azt mondani, hogy higgyük el, hogy nem véletlenül van itt ez az ige, nem véletlenül van közvetlenül. Ezek után, az ige versek után, a tanulságra való felszólítás után nem véletlenül van itt ez az ige. Azért, aki azt hiszi, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essen. És én most ezzel az igével szeretnék foglalkozni, a 12. verssel. Mit is jelent ez, hogy azért, aki azt hiszi, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essen? Mint ahogy ezt mondtátok, az ige óv bennünket az óvástól, elnézést, az ige óv bennünket az elbizakodottságtól, a magabízástól. És erre nagyon sokan, akik a 13. versre szavaztak volna, hogy nagyobb szükségünk van az ilyen bátorításra, mert ez a nagyobbik veszély, hogy elcsüggedünk, azok kedvéért hadd mondjam el, hogy higgyük el, hogy mindannyian ebben a veszélyben forgunk, hogy magabízók vagyunk. Ha azt kérdezném, és valóban úgy kezdtük volna, hogy mi magabízók vagyunk-e, akkor nyilván mindannyian azt mondtuk volna, hogy nem, inkább félénkek vagyunk, inkább félünk. Honnan tudjuk megállapítani azt, hogy van-e bennünk magabízás, vagy nincs? Honnan tudjuk ezt megállapítani? Mert olyan könnyen kimondjuk, én magabízó, ugyan már, dehogy is hát. De honnan tudjuk megállapítani? Egyetlen egy gondolatot szeretnék ezzel kapcsolatban megjegyezni, de mielőtt ezt megjegyezném, kérdezni szeretnék valamit. Gondoltunk-e már ilyet az életben, mondtunk-e valaha ilyet, amikor láttunk valakit helytelen dolgokat elkövetni, csúnyán megnyilvánulni? Mondtunk-e valaha ilyet az életbe, vagy gondoltunk-e valaha ilyet, hogy na hát én ilyet azért soha nem tennék? Mondtunk-e ilyet, vagy gondoltunk-e ilyet? Hadd mondjam, ha valakinek a fejében egyszer megfordult ez, hogy na én ilyet soha, akkor azt jelenti, hogy abban az emberben már ott van a magabízás. És hadd mondjam, ez a magabízás mindannyiunkban valahol ott van. És hadd mondjam, hogy ennek is vannak fokozatai. Vannak emberek, akikről elnézést, ahogy mondani szokták, úgy messziről lehet látni, hogy a magabiztosság süt belőle. Én nem erről beszélek, mert feltételezem, hogy mi nem ebbe a kategóriába tartozunk. Én úgy érzem, hogy a hívőknek a többsége, a legtöbben úgy vagyunk ezzel, hogy valahogy azt mondjuk, hogy igen, látjuk és tudjuk, hogy vannak hibáink. Ez és ez a gyengéink. Tudjuk, hogy ebből szabadulni kellene. Na de azért ezt nem követjük el. Szóval hát azért ezt már nem fogjuk megcsinálni. Tehát úgy érezzük, hogy igen, vannak hibák, amikkel küszködünk, de úgy érezzük, hogy van egy határ, amit mi azért soha nem lépnénk át. És hadd mondjam, ez már egy magabízás. Ez már egy olyan valami, amikor én magamban bízok, és azt mondom, hogy igen, még ebből és ebből meg kell változnom, de ezek azért a dolgok, ezek azért engem nem veszélyeztetnek. Én azért ezt el nem követném. Tudom, hogy nagyon éles lesz a kérdés, amit fölteszek, de hadd tegyem föl. Amikor például olvassuk az igében, Máté evangéliumában, a végidőről szóló leírásban, amikor Jézus azt mondja, hogy elárulnak majd benneteket, ugye a testvér a testvért elárulja a szülő a gyermekét, vagy fordítva. Hadd kérdezzem meg, hogy reálisan, egyszer szembenéztünk-e azzal, hogy Istenem, lehetek én is áruló? Elgondolkodtunk-e ezen? Vagy pedig úgy gondolkodunk, hogy nem, hát azért mértéktelen vagyok, indulatos vagyok, de azért elárulni nem fogom a másikat. Hadd mondjam, ha így gondolkodunk, akkor már veszélyben vagyunk. És méghozzá miért? Azért, mert a legapróbb bűnöktől kezdve a legnagyobb bűnökig nem a mi hatalmunkban van, hogy ellenálljunk a kísértésnek. A magunk erejével nem tudunk. Ha az Isten nincs mellettünk, és nem engedjük, hogy mellettünk legyen, akkor nem tudunk a legegyszerűbb dolgokban sem győzni, és természetszerűleg a legnagyobb dolgokban sem tudunk győzni. De ugyanakkor ki kell, hogy mondjuk, hogyha én nem győzök az apróbb bűnökben, én nem támaszkodom Istenre, akkor hiába vagyok egy úgymond jó keresztény, úgy átlag jó keresztény, a legdurvább bűnöket fogom tudni elkövetni,
hogyha az Isten ereje és segítsége nincs mellettem. Mindjárt majd erre ki fogunk még részletesebben térni, de ennyit szerettem volna előjáróban erről mondani, hogy ezért szeretnék ezzel a kérdéssel foglalkozni, az elbizakodottság kérdésével, és ezért szeretném, hogyha megnéznénk egy bibliai példát, egy bibliai személyt, és megint hadd kérdezzek, szerintetek kiről fogunk beszélni? Kiről fogunk beszélni, aki ilyen értelemben a maga bízásnak és az ebből fakadó kudarcnak a legkézenfekvőbb példája a Bibliában? Péter. Péterről szeretném, hogyha beszélnénk, nagyon jól ismert történet lesz, amiről beszélünk minden vonatkozásában, kívülről ismerjük. De szeretném, hogyha ezt a történetet a magunk életére vonatkoztatnánk, és minden egyes lépésnél majd meg fogunk állni, a történetet csak éppen, hogy megemlítjük, mert ismerjük. De a tanulságait szeretném, hogyha a magunk életére vonatkoztatnánk, és levonnánk valóban mindazokat a tanulságokat, amelyet le kell ebből vonnunk. Mindenek előtt szeretném megkérdezni, hogy emlékezünk-e arra, hogy mi volt Jézusnak szinte az első cselekedetei között az egyik legjelentősebb cselekedete a tanítványok, és különösen Péter életében, amiben és amellyel Péternek a magabízását szerette volna megtörni. Mert ha végig nézzük a bibliai leírást, az evangéliumi leírást, azt látjuk, hogy Jézus szinte minden megnyilvánulásában, amit az ige lejegyez, Péternek a magabízását szeretné valamilyen módon megtörni, mert tudja, hogy ez lesz a veszte ilyen értelemben, tehát emiatt fogja ezt a hatalmas bűnt elkövetni, a tagadás bűnét a magabízása miatt, és minden, szinte minden cselekedetével Jézus megpróbálja Péternek a szemét kinyitni és letörni a magabízását. Hadd kérdezzem meg, mi volt az első esemény? Jézus tesz egy nagy csodát a tanítványokkal, amikor Péter is ott van, és Pétert érinti a legmélyebben, és ő mondja ki igazából a tanulságot, és ő mondja ki igazából mindazt, amit a többiek is gondolnak. Az elhívásuk elején Jézus milyen hatalmas csodát cselekszik az egész tanítványi csapattal, legalábbis sokakkal. A halfogás, a csodálatos halfogás. Hogy volt ez a történet? Ugye egész éjszaka fáradoznak Péterék, hogy tudjanak fogni halat, és a háló üres. És Jézus reggel oda megy hozzájuk, és azt mondja, hogy evezzenek a mélyre, és vessék ki a hálót. Erre Péternek mi a reakciója? Egész éjjel haláztunk, egész éjjel fáradoztunk, semmit nem fogtunk, de azért a te kedvedért, ugye, mert te mondod, azért kivetem, bemegyünk és kivetjük a hálót. Hadd kérdezzem meg, ebben a megnyilvánulásában Péternek mi van? Mi van ebben a megnyilvánulásban? Egy fölény, egy magabiztosság. Jó, te vagy a mester, jó, ezt mondod, de én vagyok a halász, én tudom, mikor kell halat fogni. Akkor sem fogtunk semmit. Na jó, de te mondod, jó, megcselekszem. De tudom, hogy hát ez reménytelen vállalkozás. És mi történik? A halaknak olyan sokaságát fogják be a hálóval, hogy már kivonni alig bírják. És Péterre mindez milyen hatást tesz? Amikor kivonják a hálókat, akkor oda megy Jézushoz, leborul a lábaihoz, és mit mond? Eredj el tőlem, mert tisztátalan és bűnös ember vagyok én, Uram. De azért Jézus lábát átkarolja, dehogy akarja elengedni, de érzi, hogy igen, milyen bűnös, milyen tisztátalan az ő szíve, mennyire magabiztos volt, fölényes volt. Jézus az, aki mindent tud. Igen, ez volt az egyik hatalmas lecke, hogy Jézus meggyőzze a magabiztosságát. Ne gondolja, hogy ő mindent tud, vagy mindent jobban tud Jézusnál. És ezek után szeretném, hogyha rátérnénk és olvasnánk is igéket, Jézusnak Péterrel a tagadása előtt volt egy hatalmas párbeszéd sorozata. Volt egy olyan párbeszéd sorozata, amelyben megszólítja külön Pétert többször is, megszólítja az összes többi tanítványt is, egy párbeszéd sorozat a tagadás előtt. Szeretném megkérdezni, hogy emlékszünk-e arra, hogy ez pár órával Jézus halála előtt történik. Ez az utolsó vacsora után történik, egy pár óra leforgása alatt. Nem tudom, ha végig felidézzük gondolatainkba az evangéliumot, Jézus hányszor próbálta Pétert
belátásra késztetni, elgondolkodásra késztetni, hogy ne legyen ilyen magabízó. Hányszor próbálta Jézus? Hány párbeszéd részletet olvashatunk pár óra leforgása alatt? Ötöt. És ezt az ötöt szeretném áttekinteni, hogy Jézus hogy próbálta Pétert visszatartani a magabízástól, és ennek következtében a bukástól, és mindegyik párbeszédet magunkra fogjuk vonatkoztatni, hogy mi, akik itt állunk Jézus eljövetele előtt, Jézus hogy akar bennünket, milyen formában a magabízástól visszatartani. Olvasnám az első párbeszéd részletet Lukács evangéliuma 22. fejezetéből, Lukács evangéliuma 22. fejezet, 31 és 32. versét a következőképpen olvasom. Lukács evangéliuma 22. fejezet, 31 és 32. versében a következőt olvasom. Mondta pedig az Úr, Simon, Simon, imé a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát. De én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited, te azért idővel megtérvén a te atyád fiait erősítsed. Nézzük meg, Jézus mit mond Péternek. El fog következni az ő életében és az ő életükben, a tanítványok életében egy különleges nagy megrázás, amit rostálásnak nevez. Jézus Krisztus, hogy megrostáljon titeket ugye a sátán, mint a búzát. De én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. Jézus miről beszél? Jézus arról beszél, hogy Péter és a tanítványok életében olyan megrázás fog bekövetkezni, amely idáig soha nem történt. És ez mi lesz, ez a megrázás? Milyen esemény fogja ezt kiváltani? Jézus Krisztus halála. Hatalmas megrázás lesz. Hadd mondjam, a tanítványok életének a legnagyobb megrázkódtatása ez volt, Jézus halála. Hadd mondjam, Jánoson kívül az összes tanítvány nem természetes halállal halt meg. De az életük legnagyobb megrázkódtatásai, a halállal való szembenézés nem volt akkora megrázás az életükben, mint Jézus Krisztus halála. Ez rázta meg őket a legjobban. És Jézus fel akarja erre készíteni Pétert és a többi tanítványt is. Igen, a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. A Biblia miről beszél, milyen időben élünk, illetve mi az, aminek a kiteljesedése még előttünk van, ugyanennek az eseménynek, a rostálásnak a folyamata. A idejében élünk el.

prostálás, a hatalmas erejű próbák. Hadd mondjam, minden ember életében folyamatosan vannak próbák. Az Úr újból és újból nehéz helyzetekbe beleenged bennünket. Beleenged azért, hogy felszínre törjön belőlünk a rossz, nyilvánvalóvá váljék, szembe tudjunk vele fordulni, a próbák, a nehézségek az Istenhez vezessenek bennünket. Igen, a próbák, a nehézségek mindig is Isten eszközei voltak, ami megtisztításunk érdekében. De arról beszél, hogy most a végidején egész különleges megrázás, egész különleges megpróbáltatás fog bekövetkezni. Arra nincs most lehetőségünk egy rövid óra keretén belül, hogy a rostálásról részletesebben beszéljünk, de mégis egy-két vonatkozását muszáj, hogy megemlítsük, valóban csak egy-két vonatkozását. Arról beszél az ige, hogy a rostálás az egy több lépcsős folyamat lesz. Egy több lépcsős folyamat, amelynek az első fázisában az Úr szembesíteni akar bennünket a mi bűneinkkel. Hangzik a laodíciai üzenet az ige által, nyomorult, nyavajás, szegény, vak és mezítelen vagy. Ha nem érzem, nem látom, nem szembesülök az ige által, nem fedem föl magamban mindazt, amit az ige egyértelműen mond, hogy milyen vagyok, akkor mit tesz az Úr? Akkor próbákat, nehézségeket enged meg, élethelyzetekbe enged bele bennünket. Mindig is így volt, de a végidején különleges élethelyzetek lesznek. A gyülekezeten belüli nehézségek, megpróbáltatások, olyan események fognak bekövetkezni, amiről Ezékiel próféta azt mondja a 9. fejezet 4. versében, hogy az igazán őszinték, hűségesek, akik megállnak majd a rostában, és elnyerik Isten pecsétjét, azok sóhajtozni és nyögni fognak az utálatosságok miatt, amik Jeruzsálem, amik az Isten népe között történnek. Igen, hatalmas megrázások lesznek. De hadd mondjam, a rostálásnak még ez az első fázisa. Miért? Mert ebben a fázisban az Úr szembesít bennünket önmagunkkal. Látom a bűnöket, látom a nyomorúságokat, látom a problémákat, és ez mit várt ki belőlem? Tükröt tart elém az Isten. Ember, lásd meg magad, nincs benned szeretet, nincs benned türelem, nincs benned jó szándék, hanem ellenszenv, harag, indulat van a másikkal szemben, aki lehet, hogy tényleg helytelenül cselekszik, de nincs benned a krisztusi szelídség. Igen, csak röviden foglaltam össze, Isten tükröt tart elénk. És miután elém tartotta ezt a tükröt, akkor kezdődik el az ember életében az arcot elsápító küzdelem. A rostálás leírását mindannyian ismerjük, azt hiszem, láttam egyeseket, ugye, akiknek arcuk sápat volt a küzdelemtől, a belső küzdelemtől, igen, a magunkkal való szembefordulás küzdelmétől. Mert megharcolni a szeretetlenséget, megharcolni a türelmetlenséget, megharcolni mindezeket a belső dolgokat, valóban a legnagyobb küzdelem árán lehetséges. De akik ezt megharcolják, azok a rostálás, megpróbáltatás viharában meg fognak állni. Hadd mondjam, amikor Jézus Pétert szembesítette annyiszor, hogy magabízó, vigyázz Péter, mert magabízó vagy. És itt Jézus, majd látni fogjuk, ez még az első, de ötször figyelmezteti Pétert valamilyen formában. Mit kellett volna tennie Péternek, hogy a rostálásban ne essen el? Mit kellett volna tennie? Jézushoz fordulni, kérni az erőt, a segítséget, nem önmagában bízni. Akkor nem következett volna be az életében mindez. Hadd mondjam, ugyanez van a mi életünkben is. Most az Úr tükröt tart elénk. És ha én meglátom magam, és komolyan veszem, hogy milyen állapotban vagyok, és küzdök a bűneimmel, Istennel együtt, ami hatalmas küzdelem, de felvállalom ezt a küzdelmet, akkor a rostálás vihara, a megpróbáltatás nem fog elsöpörni, hanem meg fogok tudni állni, és nem lesz nagyobb a próba, mint amit el tudok viselni ővele, de akkor, ha felvállaltam az önmagammal szemben való küzdelmet. De nézzük meg, Jézus figyelmezteti Pétert, igen, Sátán eljött, ugye megrostál, mint a búzát, olyan élethelyzetek fognak bekövetkezni, a kísértés olyan nagy lesz, ugye, de én imádkoztam, érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited, mondja Jézus Krisztus. És erre nézzük meg Péter válaszát, a 33. vers a következőt mondja, ő pedig mondanéki, Uram, te veled kész vagyok, mind tömlöcre, mind a halálra menni. Mit mond Péter? Jó, lehet, hogy jön a rostálás, jön a megrázás, jön a nagy próba, de én kész vagyok mind tömlöcre, mind a halálra menni veled. Szóval azzal, amit Jézus mond?

0: Nem is áll ezzel szóba. Nézzük meg, Jézus nem adja fel a küzdelmet, mint ahogy hagyd mondjam, hányszor tartott már Jézus tükröt elénk, hányszor szólt hozzánk, és milyen eredménnyel nagyon sokszor. De Jézus nem hagyja abba, nem adja fel a küzdelmet, egészen a végsőkig küzd. Jézus tovább küzd Péterért, és tovább küzd mi érettünk is. Máté evangélium a 26. fejezetéhez lapozzunk, Máté evangélium a 26. fejezetéhez, és a 31-32. Versben Jézus a következőt teszi, most már egy ószövetségi proféciát idéz Péternek. Egy ószövetségi írott igét idéz Péternek. A következőt mondja. Akkor mondanékik Jézus, mindnyájan ezen az éjszakán megbotránkoztok én bennem, mert megvan írva, megverem a pásztort, és elszélednek a nyájnak juhai. De föltámadásom után előttetek megyek majd Galileába. Mit mond Jézus? Jézus azt mondja az egész tanítványi seregnek, az egész tanítványi kis csapatnak, és közöttük Péternek is, azt mondja, mindnyájan ezen az éjszakán megbotránkoztok bennem. És Jézus azt mondja, hogy ha csak maga Jézus mondta volna, nem egy ószövetségi proféciára hivatkozik, Péternek ez is elég kellett volna, hogy legyen, mert tudhatta, hogy amit Jézus mond, az mindig úgy történik. De hadd kérdezzem meg, emlékszünk rá, hogy ki válaszol erre az egész tanítványi csapatnak szóló figyelmeztetésre és kijelentésre? Ki az, aki válaszol? Ugye azonnal Péter válaszol. A 33. versben ezt olvassuk. Péter pedig felelvén mondanéki. A 33. vers. Ha mindnyájan megbotránkoznak is te benned, én soha meg nem botránkozom. Péter azonnal válaszol. És hadd kérdezzem meg, szerintetek mi van ebben a válaszában Péternek, amikor azt mondja, ha mindnyájan megbotránkoznak is, én te benned soha meg nem botránkozom. Ebben mi van? Ebben egy magabízás van, de ennél még több is van benne. Tessék? Igen. Tulajdonképpen a másik fölé emeli magát. A másik lehet, hogy megbotránkozik, a másik ilyen meg olyan, de én nem. Én külön vagyok a többinél. Lehet, hogy a másik el fog esni, de én nem. Tehát fölébe emeli magát a másiknak, a hittestvérének, és azt mondja, hogy igen, lehet, hogy vele mindez meg fog történni, de én velem ez biztos, hogy nem fog megtörténni. Olyan elgondolkodtató azért ez, mert ha belegondolunk, kire hasonlít itt Péter? Ki az, akinek a magatartását visszatükrözi? Annak a példázatbeli embernek, akiről Jézus beszél, amikor a farizeus és a vámszedő felmegy imádkozni a templomba. Mit mond a vámszedő? Hálát adok neked, Uram, hogy nem vagyok olyan, mint egyebek. Ugye? Mert az olyan, de hát én azért nem vagyok olyan. Péterben ugyanez a magatartás tapasztalható. A vámszedőnek sajnos ki kell, hogy mondjuk, hogy az ékesen szóló bizonyítéka, ez a péteri megnyilvánulás. Olyan érdekes, a Krisztus példázatai című könyvből érdemes ezt a fejezetet elolvasni, ami ezzel foglalkozik, mert ugye a farizeus és a vámszedő imádságával, mert olyan szépen olvasuk, és olyan érdekes, mert Péter egy személyben példázza a vámszedőt, de példázza a farizeus volt az, aki ugye ezt mondta, de ugyanakkor ő példázza a vámszedőt is, aki miután bekövetkezik majd a tagadás, az igazi megtérése eljut, és veri vala a mellét, és nem meri a szemét az égre emelni. Igen, Péter válaszában itt van megint ez a hatalmas magabízás, ugye a farizeusi magatartás, amikor többnek gondolom magam a másiknál. De menjünk tovább, és nézzük meg a 26. fejezet 34. versében Jézus hogy folytatja tovább a küzdelmet. A 34. versben Jézus ezt mondja, bizony mondom néked, ezen az éjszakán, mielőtt megszólal a kakas, háromszor megtagadsz engem. Jézus ezek után egészen konkrétan Péterhez szól, egészen konkrétan, már nem csak a többiekhez, hanem Péterhez egész konkrétan szól, és azt mondja, hogy mielőtt megszólal a kakas, te háromszor fogsz engem megtagadni. Nézzük meg a péteri választ. Azt mondja a 35. vers első része. Mondta neki Péter, ha meg kell is veled halnom, meg nem tagadlak téged. Ha meg kell is veled halnom, nem tagadlak meg téged. Hasonlóképpen szólnak, ugye, a többi tanítványok is. Olyan sokszor beszéltünk erről, hogy Péter jó szándékú volt, de nem ismerte önmagát. Szerintetek mi ismerjük magunkat? Szerintetek tudjuk, milyenek vagyunk igazából? Higgyétek el, hogy nem tudjuk. Nem véletlenül mondja az ige, hogy csalárdabb a szív mindennél, és gonosz az. Kicsoda ismerhetni azt? Hadd mondjam, az én szívem is csalárd és gonosz, és a te szíved is, mindannyiunké. Az ige nem azt mondja, hogy a kirívó bűnösöknek a szíve csalárd, hanem azt mondja, hogy mindannyiunké csalárd és gonosz az emberi szív, a bűn által megrontott szív. És nagyon sokszor azt sem tudjuk, mi lapul a mi életünkben, mi lakik a mi szívünkben. És nagyon sokszor csak a legkiélezettebb helyzetekbe jön felszínre az, hogy mi is van igazából mi bennünk. Az Úr ezért figyelmeztet, vigyázz, mert ez be fog következni. De Péter még ekkor sem áll szóba Jézusnak a szavaival. És ezek után nézzük meg a negyedik párbeszéd részletet, ami engem talán a leginkább elgondolkodtat. És ez az a párbeszéd részlet, amiről én úgy érzem, hogy indokolatlanul, de nagyon keveset beszélünk. Lukács evangéliumához lapozzunk vissza, Lukács evangélium a 22. fejezetéhez, és a 35-től a 37-ig terjedő verseket olvassuk el. Tehát Lukács evangélium a 22. fejezet 35-től 37-ig, és mondanékik. Mikor elküldtelek benneteket erszény, táska és saru nélkül, volt-e valamiben fogyatkozásotok? Ők pedig mondták, semmiben sem. Mondd azért nékik, de most, akinek erszénye van, elővegye. Hasonlóképpen a táskát, és akinek nincs, adja el a felső ruháját, és vegyen szabját. Mert mondom néktek, hogy még ennek az írásnak is be kell teljesülni rajtam, hogy és a gonoszok közé számláltatott, mert amik reám vonatkoznak is, elvégeztetnek. Milyen figyelmeztetés ez? Mit is jelent ez? Olyan keveset foglalkozunk ezzel, már pedig gondoljunk bele abba, hogy a legnagyobb megpróbáltatás küszöbén Jézus ezt a felhívást intézi a tanítványokhoz, és azt mondja, hogy csak hogyha komolyan veszik ezt a figyelmeztetését, akkor fognak tudni megállni a legnagyobb megrázkódtatás idején. Mi volt Jézusnak ez a figyelmeztetése? Mi volt ennek a lényege? Ugye Jézus elmondja, és azzal kezdi ezt a gondolatmenetet, hogy amikor elküldtelek erszény, táska, saru nélkül, ugye semmiben nem volt fogyatkozásotok, de most azt mondom nektek, hogy mindent tegyetek pénzé azért, hogy szerezzetek magatoknak kardot. Most minden erőfeszítésetek arra irányuljon, hogy kardhoz jussatok. Miért? Mert ennek az írásnak is még be kell rajtam teljesülni, amik rám vonatkoznak, ugye, hogy a gonoszok közé számláltatik. Tehát be fog teljesülni a tanítványok életében, ugye, szemük láttára, hogy Jézus a gonoszok közé számláltatik, az összes reményük a porba hull, Jézus Krisztus meg fog halni, mint gonosztevő. Ez lesz az életük legnagyobb megrázkódtatása. De Jézus mit mond? Ezt a megpróbáltatást akkor fogják tudni csak hitben átélni, és nem összeomlani a hitükben, hogyha van kardjuk. Mi a kard? Az Isten beszéde. Oda kell figyelniük a proféciáknak. Figyeljetek, az előbb is proféciát idéztem. Figyeljetek ezekre a kijelentésekre, mert ha ezekre nem figyeltek, nincs nálatok az igazi kard, a lélek kardja, az ige ismeret nincs nálatok, akkor nem fogtok tudni megállni ebben a hatalmas nagy próbában. Hadd kérdezzem meg, nekünk van kardunk? Van kardunk? Igen, van valamilyen kardunk, de elég éles a mi fegyverünk. Ismerjük mi eléggé az igét? Ismerjük. Jézus azt mondja nekünk most, hogy akkor fogunk tudni a rostálásban megállni, ha miénk a kard, a lélek fegyvere itt van nálunk. Ismerjük-e mi az igét? Ismerjük-e mi Jézus tanításait? És erre mit mondanánk? Erre azt mondjuk, hogy hát hogy ne ismernénk? hát ott vannak a könyveink, ugye? Itt van a Biblia, meg ott van mellette az a rengeteg magyarázat. Mindent ismerünk, a proféciákat előről végig, végétől vissza, mindent ismerünk. De hadd kérdezzem meg, ismerjük mi az Isten igéjét? Ezzel kapcsolatban szeretnék egy idézetet olvasni, egy egész rövid idézetet olvasni, és ritkán szoktam ilyet mondani, de most hadd mondjam, szeretném, hogyha ezt az idézetet kívülről megtanulnánk. Legalábbis két mondat az egész, de az egyik mondatát szeretném, ha megtanulnánk, és egy életre megjegyeznénk. Ezt olvasom. A veszedelemnek ezen időszakában csak is úgy tudunk megállni, amennyiben nálunk van az igazság, tehát az igének az igazsága, és az Isten ereje. De most figyeljük. Az emberek csak annyiban ismerik az igazságot, amennyiben maguk is az isteni természet részesei. Figyeljük! Az emberek csak annyiban ismerik az igazságot, amennyiben maguk is az isteni természet részesei. Tehát, amiről az előbb beszéltünk, ha amikor az Isten tükröt tart elém, a rostálás első fázisában, és én nem veszem fel magammal a küzdelmet, nem leszek krisztusi jelleművé, akkor az ige ismeretem semmit nem fog érni, mert hold betű, és amikor jön Sátán a kísértéseivel, meg jön a megpróbáltatás vihara, meg fogok ideologizálni mindent, és át fogok értelmezni, és nem fogok tudni megállni. Mert csak annyiban miénk az igazság, az ige ismeret, amennyiben a krisztusi, az isteni természetnek a részesei vagyunk. Igen, és ezt mondja Jézus itt Péternek és a tanítványoknak, csak az fog tudni megállni, akinél ott van az ige kardja, de az ige kardja önmagában nem lehet. Ahhoz ott kell, hogy legyen a tulajdonosa is, az Isten Jézus Krisztus, akié az ő beszéde, a szava, hogy ott legyen velem, és élő és ható lehessen az én életemben, hogy ne holdbetű legyen, hogy az isteni természet részese lehessek, és utána az ige védő fegyver lehessen az én életemben, meg tudjak állni a megpróbáltatásnak a viharában. De szeretnék még arra a Biblia verse is egy gondolat erejéig visszautalni, amikor Jézus azt mondja, hogy akinek most nincs kardja, az adja el a felső ruháját, az erszényét vegye elő, mindent adjon fel azért, és mindent adjon el azért, hogy meg tudja szerezni ezt a kardot. Szerintetek nekünk most, a mai időnkben, Jézus eljövetel előtt, a rostálásban már szinte benne élő embereknek, milyen üzenetet hordoz ez a jézusi figyelmeztetés? Mit jelent, hogy adjuk el a felső ruhánkat, vegyük elő az erszényünket, és vegyünk kardot? Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy ember, mondjál le mindenről, mindenről. Inkább mindenről mondjál le, de nem ulaszd el, hogy felfegyverkezzél a lélek fegyverével, az Istennel való közösséget ápold, legyen erre időd. És a mai embernek ez a legnehezebb, ez mindannyiunknak a legnagyobb küzdelem, hogy időnk legyen. Mert Jézus közelében tudunk csak a bűneinkből megszabadulni, csak így válhatunk az isteni természet részesévé. Csak így lehet a miénk, a lélek fegyvere, az ige kardja, ha minden nap időt, érdemi időt tudunk arra fordítani, hogy mi erősödjünk a hitben, győzzünk a bűn felett. Az ő vele való kapcsolat által lehet a miénk az ige fegyvere, és győzhetjük le a bűnt. De még egyszer hadd kérdezzem meg, mi valóban így vagyunk, hogy inkább mindenről lemondunk? Hányszor választunk bizonyos egyéb dolgokat? Mennyi időrabló dolog van a mi életünkben? Igaz, hogy rengeteg feladat is van, de mennyi időrabló dolog van? Hadd mondjam, én most már a tévét nem említem. Nem említem a tévét. De csak egy szót hadd mondjak, internet. Hatalmas áldás, de micsoda időrabló. Hányszor lehet látni, hogy emberek akár fél éjszakát is mellette töltenek, mert barangolnak, meg ezt is néznek, meg azt is. És azt lehet mondani, hogy önmagában nem haszontalan dolgokat, tehát nem kell azt képzelni, hogy valaki én nem tudom milyen oldalakat néz. Csak azért ezt az egyet említettem, millió és egyet említhetnénk. De gondoljuk át az életünket, hogy valóban eladom a felső ruhámat? Előveszem a maradék pénzemet? Tehát mindenről lemondok inkább csak azért, hogy az Istennel való kapcsolatot ápoljam? Jézus részéről hatalmas figyelmeztetés, csak így tudunk megállni a legnagyobb megpróbáltatás, a rostálásnak az idején. És amikor Jézus figyelmezteti erre őket, és ezt elmondja, akkor a tanítványok hogy reagálnak? Mit mondanak? A 38. versben azt mondják, azok pedig mondták, Uram, itt van két szabja. És Jézus erre mit mond? Jézus azt mondja, elég. Elég. Nem tudok már mit mondani. Nem értitek, miről beszélek. Nem tudlak visszatartani benneteket attól, hogy ebben a megrázkódtatásban valóban össze ne omoljatok. De Jézusnak van még egy párbeszéde a tagadás előtt Péterrel és a többi tanítvánnyal. Emlékszünk ehhez, hogy ez mikor volt? Ezek után, miután ezeket az igéket most olvastuk, Jézus kiment a tanítványokkal, ugye az olajfák hegyére, és ott Jézus elvonul és imádkozik. És mit kér a tanítványoktól? Azt kéri, hogy imádkozzanak vele, és mit mond? Azt mondja, imádkozzanak vele egy óráig, ugye? Tehát először csak azt kéri, hogy imádkozzanak, de utána látjuk, hogy ugye ez körülbelül egy órai időtartam volt. Utána Jézus maga mellé veszi ugye a három hozzá legközelebb álló tanítványt, Pétert, Jakabot és Jánost, ők vannak a legközelebb hozzá, de őket is ott hagyja, egy kicsikét előre megy, imádkozik, küzd. És nézzük meg, amikor visszamegy Jézus a tanítványokhoz, akkor mit lát? A tanítványok alszanak. És nézzük meg, a 40. verset olvassuk Máté evangélium a 26. fejezetében. Máté evangélium a 26. fejezetében a következőt olvassuk. Akkor ment a tanítványokhoz, és aludva találta őket, és mondta Péternek, figyeljük, megint Péterhez szól, mindenkinek szól, de leginkább Péternek. Azt mondja, hogy így nem bírtatok vigyázni velem egy óráig sem. Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek, mert jó lehet a lélek kész, de a test erőtelen. Jézus oda megy a tanítványokhoz, alszanak. Pétert megszólítja, és mit mond? És először, bocsánat, mielőtt ezt elmondanám, hadd kérdezzem meg, szerintetek miért Pétert szólítja meg? Hát a többiek nem alszanak, a többiek is alszanak. Miért Péternek mondja elsődlegesen? Miért? Ugye részint azért, mert ugye Péter a magabízó leginkább, de miért ezt mondja Péternek, és miért Péternek mondja, és figyeljük ezeket a szavakat, ízlelgessük egy kicsit. Azt mondja, hogy így nem bírtatok vigyázni velem egy óráig sem. Miért fogalmaz így Jézus? Egy óráig sem. Mi van ebben? Ebben valahol az van benne. Péter, te mit mondtál? Kész vagy velem a halálra is menni, a tömlöcbe is menni. És most, amikor azt kérem csak tőled, hogy egy óráig imádkozzál velem, ezt sem tudod megtenni, mert elalszol. Hát hol ismered te magad? Hadd kérdezzem meg, ebből nekünk mi a tanulság? Ebből nekünk mi a tanulság? Hadd mondjam, hogy amikor elkövetünk apróbb bűnöket, amikor indulatosak vagyunk, Jézus ugyanezt mondja nekünk, hogy akarsz megállni a net megpróbáltatás idején, amikor méltánytalan helyzetek sokaságába fogsz majd belekerülni. Hogy fogsz tudni megállni hitben, az én utaimon kitartva, amikor ettől, az apró ingerléstől te már így reagálsz. Egy óráig sem bírtál velem vigyázni. Ha gyalogokkal futsz, és elfárasztanak, hogyan versenyezhetnél a lovakkal? És ha csak a békességes földön vagy bátorságban, mit cselekednél a Jordán hullámai között? Igen, tehát hogyha én ezek között, a körülmények között, az apróságokban folyton elesek, és újból elbukok, hogy gondolom azt, hogy én majd akkor én nem fogom megtagadni, én akkor majd hűséges leszek, hogy feltételezek ilyet magamról? Vagy csak még egy gondolatot hadd említsek, mértéktelenek vagyunk. Kicsit ezt tesszük, azt tudjuk, hogy nem jó, de azért még ezt is megengedjük magunknak. Jézus nem mondaná, hogy ezt nem bírod ki. Mi lesz majd, amikor nem adhat, nem vehet az ember? Amikor a nehéz helyzetek sokasága fog előkerülni, és azok, akik nem győztek az étvágy bűne felett a mértékletességben, el fognak bukni, mert mindent megtesznek, hogy pillanatnyilag még kedvezőbb helyzetbe kerüljenek. Hadd mondjam, apróságoknak tűnnek. De ha mi nem látjuk meg magunkat ezekben az apróságokban, hogy ember nem fogsz tudni megállni a legnagyobb megpróbáltatásban, ha ezekben elesel, és hadd mondjam, és most egészen őszinték legyünk, de csak önmagunkhoz, ne is bólogassunk, csak önmagunkhoz legyünk őszinték. Ti miktől vagytok jobban megrémülve? Amikor azt halljuk, hogy jön a nagy megrázás, jön a hatalmas üldözés, se nem adhat, se nem vehet, és mondhatnánk még, ettől vagyunk jobban megrémülve, vagy attól, ha észreveszem magamban azt, hogy én most szeretetlenül szóltam a másik emberhez. Mitől vagyunk jobban megijedve? Hát azt hiszem, hogy egyértelmű, hogy az elsőtől. A második az szinte föl. Jó, tudjuk, jó, ez nem volt helyes, tovább lépünk. Jó, majd máskor másképp. Hadd mondjam, nekünk ettől kellene megrémülnünk, és az Istenhez menekülnünk, és nem a másodiktól, azaz, amit elsőként említettem. Mert ha én szembefordulok a bűneimmel, nem vagyok magabízó, és meglátok mindent magamban, amit az Úr mutatni akar, hadd mondjam, a magabízó embernek az Úr semmit nem tud mondani. Semmit nem tud az igéből sem mondani. Mondhatja az Úr egy magabízó embernek az igét, mert akkor mit fog csinálni, ha hallja is az igét? Azt fogja gondolni, hogy ja igen, hú, ez mennyire szól annak. Ja igen, ez meg mennyire szól a másiknak. Tudom, hogy olyan. De nem fogja felismerni önmagát, mert ne az ige tükrében. A maga bízó ember nem tudja helyesen értelmezni Jézus szavát, nem érti meg. Ahogy a tanítványok és Péter sem értette meg a figyelmeztetést, a maga bízó ember semmit nem tud megérteni. Nem tud szembesülni önmagával, nem tud szembefordulni a bűneivel. Az Úr ezért kérlel bennünket a tanítványok példája által, és Péter példája által, hogy ember vigyázz, mert különben nem tudlak téged felkészíteni a megpróbáltatás idejére. De ha elfogadod, amit én mutatok neked, akkor meg tudlak erősíteni, és a legnagyobb megpróbáltatásban is meg fogsz tudni állni. Szeretném, ha felolvasnánk egy Zsoltár igét. Dávidnak a tapasztalata olyan gyönyörűen foglalja össze mindazt, amiről idáig szóltunk. A 30. Zsoltárhoz lapozzunk. A 30. Zsoltárban Dávid is elmondja, hogy ő is volt hasonló állapotban, mint Péter. Ugye ezt ő nem így fogalmazza meg, Péter sokkal később élt, de elmondja, hogy ugyanebben az állapotban, ilyen állapotban volt, ugye, mint amiről most olvastunk az evangéliumokban, amilyen Péter volt. A 30. Zsoltár 7. versétől így olvasom. Azt mondtam azért az én jó állapotomban, nem rendülhetek meg soha. Mit mondtam az én jó állapotomban? Én soha. Nem rendülhetek meg. És nézzük meg, olyan gyönyörű ez a következő vers. Azt mondja Dávid, Uram, jó kedvedből, tehát a te irgalmadból, szeretetedből, erősséget állítottál föl hegyemre, de elrejtéd orcádat, és megroskadtam. A te jó kedvedből, a te irgalmadból megengedted a nehézségek hegyeit. Megengedted mindazt, ami bekövetkezett az életemben, és mit kellett, hogy megtapasztaljam? Hogy összeroskadtam. Nem tudtam megállni. Én, aki azt gondoltam magamról, hogy én nem fogok megrendülni soha. De a te jó kedvedből erősséget állítottál föl az én hegyemre, és elrejtetted az orcádat, és megroskadtam. És nézzük meg, ezek után ugyanabba az állapotba kerül, mint amibe Péter került a tagadás után, miután igazából megismerte magát. Azt mondja a 9. vers, hozzád kiáltok, Uram, az én Uramnak irgalmáért könyörgök. Hozzád kiáltok, Uram, az én Uramnak irgalmáért könyörgök. És befejezésül egyetlen egy Biblia versre szeretnék utalni, de ez a Biblia vers is olyan, amikor megint kérdéssel szeretném indítani, és egy összefüggésre szeretném a figyelmet ráirányítani. Ismerjük azt az igét, amikor arról beszél Pál apostol a Filippi levélben, hogy az Isten munkája bennünk, ugye, az akarást és a véghezvitelt. Szeretném megkérdezni, mondjuk el az egész Biblia verset, teljesen úgy, ahogy van kívülről. Mondjuk el. Mert Isten az, aki munkálja bennetek, ugye mind az akarást, mind a véghez vitelt az ő jó kedvéből. Miért mondtam, hogy mondjuk el az egész igét? Mert így rögzült bennünk ugye az ige, hogy mert Isten az, aki munkálja bennünk mind az akarást, mind a munkálást az ő jó kedvéből. Szerintetek mire vonatkozik ez a mert? Emlékezetből mi van megírva pontosan ezelőtt? Miért mondja Pál apostol, hogy mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből. Nézzük meg a Filippi levélben, a 2. fejezetben, azt mondja a 12. versben, annak okáért szerelmeseim, amiképpen mindenkor engedelmeskedtetek, nem úgy, mint az én jelenlétemben csak, hanem most sokkal inkább az én távol létemben. Most figyeljük! félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti üdvösségeteket, mert Isten az, aki munkálja bennetek mind a munkálást, mind a véghezvitelt jókedvéből. Tehát miért mondja azt, hogy mert? Azért, mert azt mondja, hogy ember félelemmel és rettegéssel vidd véghez a te üdvösségedet. Mit jelent, hogy félelemmel és rettegéssel? Ez azt jelenti, hogy egy állandó szorongás, szinte egy depresszió, egy állandó félelem? Nem. Hanem mitől féljünk? Egyetlen egy dologtól féljünk, egyetlen egy dologtól, hogy el ne szakadjunk Istentől, nehogy magunkbízókká váljunk, nehogy arra gondoljunk, hogy nélküle is meg tudjuk járni ezt a utat. El ne szakadjunk az Istentől, ez legyen az egyedüli félelmünk. Miért? Mert Isten az, aki munkálja bennünk az akarást és a véghezvitelt is. És ha én nem szakadok el tőle, akkor a legnagyobb megpróbáltatásban, a legnagyobb nehézségben is meg fogok tudni állni. És én szívem mélyéből kívánom, hogy tanuljunk Péter történetéből. Ismerjük el azt, hogy magabízók vagyunk, és kérjük az Istent, hogy ezt a hájogot távolítsa el a szemünktől, ami miatt nem látunk igazából tisztán. És kérjük az Urat, hogy amikor megmutat bennünket önmagunknak, akkor vegyük fel a harcot önmagunkkal, az énünkkel szemben, hogy a lélek kardja miénk lehessen, hogy megérthessük az igét, ne csak elméletileg, hanem a miénk lehessen, és hogy ellen tudjunk állni a kísértésnek, és meg tudjunk állni a legnagyobb megpróbáltatásokban is. Amen.
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

0: Kedves gyülekezet, ma úrvacsorai istentiszteletünk van, és ha az úrvacsora jelentőségét, rendeltetését rövid szavakban szeretnénk összefoglalni, akkor három szót, három kifejezést kellene mondanunk. Bűnrendezés, a hála megelevenítése és elkötelezés. És mindez a megváltó Jézus Krisztus iránt. Bizonyára emlékszünk rá, hogy az utolsó vacsorán Krisztus ezt a kérdést tette fel a résztvevő tanítványoknak, értitek, amit cselekszem veletek? És ez a kérdés minden úrvacsorán érvényes. Értjük-e az úrvacsorának ezt a hármas jelentőségét? Bűnrendezés, a hála megelevenítése, elkötelezés a megváltó Krisztus iránt. Mert nincs annál rosszabb, mintha igen homályos, ködös fogalmaink vannak csak az úrvacsoráról, és valahogy belopódzik a lelkünkbe valami olyasmi, hogy egész pontosan nem tudjuk, hogy ez mit jelent, de hát ez a tagságunk megerősítése, vagy egy kis kifejezése annak, hogy mi azért minden hibánk meg rosszasságunk ellenére ragaszkodunk Krisztushoz. És ha úgy gondoljuk, hogy pusztán az, hogy itt vagyunk és részt veszünk ebben a cselekményben, ezáltal valami kegyelem költözik belénk. Jézus ezért kérdezte, értitek, amit cselekszem veletek? Az úrvacsora akkor jelenti a mi hitéletünk, a mi kereszténységünk, tanítványságunk megújulását. Ami nagyon pontosan értjük és teljes szívvel átéljük ezt, hogy bűnrendezés, a hála megelevenedése és elkötelezés. Szeretnék mindegyikről szólni. Bűnrendezés. Emlékszünk arra a nagyon komoly szóra, amely a lábmosásnál hangzott el, amit Jézus így mondott, ha megelem moslak téged, semmi közöd nincs én hozzám. Ez egy végtelenül súlyos mondat. Tehát Krisztus tanítványának lenni, az nem azt jelenti, hogy mivel Krisztus irgalmas, ezért itt mi bűn-bűnre halmozhatunk, maradhatunk ugyanazon a szinten, bukdácsolhatunk évről évre, és azért a tanítványság érvényes. Az Isten kegyelme érvényes. De a tanítványság akkor érvényes, a Krisztussal keresztségkor kötött szövetségünk akkor érvényes, hogyha mi engedjük Krisztusnak, hogy ő újra és újra megmosson, belülről megmosson, a szívünkben megmosson, hogy ott ne maradjon kompromisszum, megalkuvás a bűnnel, ott ne maradjon önelégültség, ott ne maradjon bűnben való megkeményedés. Emlékszünk rá, hogy Jézus mivel fejezte be a szent jegyek általi szövetségkötésre felkészítő lábmosás szertartását, hogy azt mondta, ti már tiszták vagytok, de nem mindnyájan. És akkor ez a megjegyzés egyedül Júdásra vonatkozott. Mert a többiek engedték, hogy Jézus a szívükben felszabadítsa őket. Ők engedték, hogy behatoljon a Szentlélek befolyása a szívükben. Megalázódtak, elismerték az ő méltatlanságunkat, és folyamodtak Krisztusnak a szíveket megtisztító kegyelméért. De itt vagyunk mi most egy nagy gyülekezet, és mindnyájunkra vonatkozik, akik részt veszünk az úrvacsorán, hogy Krisztus nem feltétlenül, nem minden feltételül mondja azt, hogy ti tiszták vagytok. Ez nem történik automatikusan azért, mert részt veszünk az úrvacsorán. Ez akkor történik, ha mi értelemmel és szívvel és lélekkel veszünk részt az úrvacsorában, és megnyitjuk lelkünket a Szentlélek befolyása előtt. Az elmúlt héten prédikátor értekezlet volt, és ott az egyik testvérünk egy ige hirdetést tartott, ami tényleg egy Szentlélektől ihletett ige hirdetés volt, és nagyon megmaradt bennem néhány gondolata. Arról szólt, hogy milyen könnyen készítünk akár egy úrvacsora előtt egy ilyen mérleget, mint a gazdag ifjú, hogy hát én megtartottam Isten minden parancsolatát ifjúságomtól fogva, mi fogyatkozás van bennem. Ugye milyen komolyan mondja az írás, hogy az ember próbálja meg magát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Próbáljuk meg magunkat, hogy ilyen felületes, ilyen egyszerű a véleményünk magunkról. Testőm, ki kell mondanom, az tragédia. Ha mi úgy jövünk az úrvacsorára, hogy hát egy ilyen gyors futammal átnézzük az életünket, és akkor kimondjuk, hogy hát Én ezért Isten minden parancsolatát megtartottam ifjúságomtól fogva. Hát ugyan mi fogyatkozás van bennem? Ebben bennem a legfeljebb valami fogyatkozás. Tehát törvényszegés, ez már szóba se jut. Olyan tulajdonképpen az én életemben nincs is. Ha ilyen gondolatunk van, akkor az Úr nem tud rajtunk segíteni, akkor nem tud megtisztítani. De azért én mégis szeretnélek titeket bátorítani. Most mindenki maga tudja, hogy mennyire próbálta meg magát, mielőtt ide az úrvacsorára eljöttünk. És mennyire van a szemünk előtt, hogy Uram, én mitől szeretném, hogy most megmossál? Mert az az igazi, ha ez konkrét. Ha ott ég a lelkünkben, hogy én nekem itt és itt van törvényszegésem, nekem itt és itt van megalkuvásom, nekem itt és itt van súlyos fogyatkozásom. És mi ezt nem a Jézustól kérdezzük most, még csak, hanem már mi ezt úgy megpróbáltuk, de nem egyszerűen a saját szemünkkel, hanem ahogy a 139. Zsoltárban mondja az ige, hogy Uram, vizsgálj meg engem, ismerd meg szívemet, te ismersz jobban, mint én magamat. De tudod mindent, még a gondolatomat is érted. Mutasd meg nekem, hogy van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja. De még egyszer mondom, azzal szeretnélek titeket bátorítani, hogy Jézus tanítványai sem voltak készen önmaguk megpróbálásával, nem ismerték magukat, még tele voltak a ki a nagyobb kérdésével, mikor az utolsó vacsorára mentek. De mivel ott kinyitották a szívüket és a lelküket, hogy Isten dolgozhasson benne, mégis úgy szembesülni tudtak önmagukkal, és olyan igazi bűnbánata tudta őket a Szentlélek vezetni, hogy Jézus azt mondhatta, hogy tiszták vagytok. Krisztus kész velünk megújítani a szövetséget, meg annyiszor tényleg kifogyhatatlan az irgalma, de azt mondja, no, gyertek, törvénykezzünk. Ha a bűneitek karlátpirosak, hófehérek lesznek, és a vérszínűek, mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint a gyapjú. De gyertek, törvénykezzünk, mert ha meg nem moslak titeket, semmi között nincs én hozzám. Isten nem alkuszik meg a bűnnel, mi megalkuthatunk, de ő nem fog. Meg annyiszor kész irgalmasságot gyakorolni, de nem fogadja el a bűnnel való megalkuvásunkat és a kiegyezésünket. Még bátorításul egy kis személyes emlékemet, tapasztalatomat mondanám el nektek, hogy tényleg nyissuk meg most a szívünket, hogy a Szentlélek rávilágítson a mi törvényszegéseinkre, fogyatkozásainkra, és amikor magunkban imádkozunk itt az énekek alatt, a lábmosás szertartás alatt, néven tudjuk ezt a lelkünkben nevezni, és még hozzátegyük, és amit még nem látok, vezess el. Egyszer történt velem, hogy Győrbe volt beosztásom, és valahogyan valami mulasztás folytán nem tudtam meg, hogy ott úrvacsora van. Nekem kellett az igét hirdetni, és valahogyan visszásnak éreztem volna, hogy én igét hirdetek, nem veszek úrvacsorát. De én magam is vágyakoztam az úrvacsorára, éppen akkor sok különböző beosztás miatt egy ideje nem jutottam hozzá. Tehát azt mondtam, hát így, hogy az ember nem próbálta meg magát, nem volt mód, ilyen lelkismereti konfliktust okozott. Hát a megoldást abban láttam, hogy tényleg olyan teljes szívből könyörögtem a Jóistenhez, hogy Istenem, én nem akarom formálisan venni ezt az úrvacsorát, de elmulasztani sem. Látod, hogy nem volt rá módom, hogy ezt előre tegyem meg. De most világíts be az én gondolataimba, és most vezess rá engem, hogy te miből kívánsz megmosni. És soha életemben nem felejtem el, mint a röntgenkép. Pillanatok alatt láttam olyan dolgot, amit én nem vettem észre előzőleg. Mintha Jóisten egy ilyen közvetlen feladat adott volna. És én olyan hálaadással vettem az úrvacsorát, és néven tudtam nevezni, hogy mitől szabadíts meg, és mitől bocsáss meg. Testvéreim, tényleg kérjük a Jóisten, nehogy ezzel az önelégültséggel jöjjünk az úrvacsorához. Hát Uram, én alapvetően megtartom minden parancsolatodat, hát ugyan mi fogyatkozás van bennem. Hanem érezzük igen nagy kegyelemnek, hogy az Úr kész megmosni bennünket. És kérjük azt, hogy ne maradjon a szívünkbe semmi keménység, semmi megalkuvás a bűzzel, semmi önelégültség. A második dolog, amiről szólnunk kell, a hála megelevenedése. Hát tudjuk jól, hogy a kenyérért való imádság, a pohárért való imádság, az nem valamiféle fizikai eledelért vagy jelképért való ima, hanem a Krisztus megtört testéért és a kiontott vérért. Egy szóval a Krisztus értünk hozott kimondhatatlan áldozatáért. Megkérdezem, hajlamosak vagyunk elfeledkezni, hogy ezért milyen hálával tartozunk Krisztusnak? Meg tud gyengülni az életünkben annak a látása, hogy mit kaptunk mi az ő áldozata által, és hogy mekkora volt ez az áldozat, és miben állt ez az áldozat. Én nekem mindig nagyon sokat mond Ézsaiás könyve 50. fejezetében egy rövid kis szakasz, amikor egy messiási proféciában így szól a messiás: és én nem voltam engedetlen, hátra nem fordultam. Nem födöztem be arcomat a gyalázás és a köpködés előtt, odaadtam hátamat a verőknek, és odaadta magát önkéntes áldozatnak. Testvérem, ezt nem tudjuk elégszer végig gondolni, hogy Krisztus minden pillanatban hátra fordulhatott volna. Mi ezt nem tudjuk egészen fölfogni, hogy így mondjam, Sátán sokkal jobban értette és tudta ezt, amikor azt tette, hogy Krisztusnak még a keresztre is oda üzente, hogy ha Isten fia vagy, szállj le most a keresztről. Tudjuk, hogy a Gecsemáné kertben is megingott a pohár Krisztus kezében. Gondoljatok arra, hogy mekkora önmegtagadásba került neki végigvinni ezt az áldozatot, mikor ő, aki erre készült, mikor a proféciákban meghirdetett volt ez a helyettes áldozat, mikor a tanítványainak többször mondta, hogy ő most megy előre, és eltökélte magát, hogy Jeruzsálembe megy, és mondta nekik, hogy most az emberek fia bűnösök kezébe adatik, és most mi fog történni? És akkor mégis ott az utolsó percben, a Gecsemáné kertben Jézus így imádkozik az atyához: Atyám, minden lehetséges néked, vidd el tőlem e poharat. Mintha azt mondanám, mégse tudom megtenni. Itt vagyok a küszöbén, de képtelen vagyok. Atyám, neked minden lehetséges, te olyan bölcs vagy, nincs valami más út a megváltásra, mert én erre nem vagyok képes. És megértjük azt, hogy Jézus vérveríték árán újra és újra imádkozik. Addig imádkozik, míg teljesen azonosulni nem tud ezzel, hogy legyen meg a te akaratod. És végig tudtuk azt gondolni, hogy miközben rázódulnak a legborzalmasabb emberi aljasságok, mert ez is kimondhatatlan lelki szenvedést jelentett Jézusnak, a legészbontóbb igazságtalanságok, a legszörnyűbb emberi sötétség, hálátlanság, gonoszság, rettenetes testi bántalmak. És ahogy mondja egy messiási profécia, vártam részvétre és vigasztalókra, de nem találtam. Se emberektől, se Istentől. Jézus hátrafordulhatott volna, akármelyik percben hátrafordulhatott volna. Nem jött a mennyből sem. Gecsemáné kertben utoljára még angyal erősítette meg őt. De utána semmi, egy fénysugár sem a mennyből. Úgy érezte, hogy Isten ítélete haragja által, kiszolgáltatva a kárhozat ítéletének. Szerintetek Jézusnak mi adott egyedül erőt, hogy ne forduljon hátra? Mi adott erőt, hogy egy mozdulatába került volna, hogy akár a keresztől leszálljon, hogy letegye ezt a keserű poharat, és ne csinálja tovább? Ha ő ezt nem viszi véghez, mi mindnyájan elveszünk. Nincs bűnbocsánat, nincs örök élet, nincs bűntől szabadítás. Hát akkor mekkora szeretet az, amely ezt végigvitte azért, hogy mi el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen. Testvéreim, nem szörnyűség az, ami erről elfeledkezünk. Nem szörnyűség az, hogy vannak hétköznapjaink, amikor mi olyan könnyen kacérkodunk, meg belecsúszunk a bűnbe, és elfelejtünk ennek a kimondhatatlan áldozatnak az elkötelezéséről. Olvastam egy mondatot egy Biblia magyarázónak a könyvében, és ezt én egy olyan mélyen szántó mondatnak tartom. Így fogalmazott: az az ítélet, amellyel az Atya a kereszten, Krisztusban, ami bűneinket sújtotta, úgy visszhangzik a lelkiismeretünkben, mint a saját bűneink büntetése, és kényszerítve érezzük magunkat, hogy elhagyjuk azt a bűnt, amiért Krisztus ezt a halált szenvedte. Vajon ez így zajlik-e bennünk, hogy kényszerítve érezzük magunkat, hogy elhagyjuk azt a bűnt, ami Krisztusnak ezt a szenvedést okozta, és hogy ő ezt a szenvedést vállalta azért, hogy minket megszabadítson? Megkérdezem tőletek, lehet-e a mi könnyelműségünkkel hiába valóvá tenni Krisztus áldozatát? Szabad-e a mi langyosságunkkal hiába valóvá tenni Krisztus áldozatát? Azt mondhatjuk, ekkora áldozatot már nem lehet visszautasítani. Ekkora áldozat mellett már nem lehet nem megrendülni, ha van bennünk erkölcsi érzék. És ezért rendelte ezt a Krisztus. Itt nem mártír kultuszról van szó, itt nem formális szertartásról van szó, hanem Jézus elrendelte a mi javunkra, mert olyan feledékenyek vagyunk, mert olyan felületesek vagyunk, olyan könnyelműek vagyunk,
1: hogy időről időre az úrvacsorán adjunk hálát az ő megtört testért és az ő kiontott vérért. Gondoljuk végig, és elevenedjen meg a hála, és megkérdezem tőletek, mi az, ami a hálának az édes testvére. Ha a hála igazán megelevenedik a szívünkben valaki iránt, mi jár azzal együtt? A szeretet. Hála és a szeretet, édes testvérek. Van valami jó a keresztény életben a Krisztus iránti mély szeretet nélkül? Az Úr azt mondja, az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. Anélkül semmi igazán jó nem fakadhat az életünkből. Nincs másnak értéke, csak ami valódi Krisztus iránti és egymás iránti szeretetből fakad. Hát akkor nem a mi javunkra rendelte az Úr vacsorát. Azért rendelte, hogy mikor hálát adunk az ő megtört testért és a kiontott vérért, megelevenedjék a hála, megelevenedjék, visszakapjuk az első szeretetet az Isten iránt. Nyáron rehabilitációs táborban voltunk, ugye a szabadulni vágyó alkoholbetegek táborában, és ott az egyik résztvevő, aki nem a mi közösségünk tagja, de hívő ember, elmondta többször, hogy őt az Isten hogy szabadította meg az alkoholtól, hogy őt egy megtérés szabadította meg, elmondta többször a táborban. Én mentem át így egy ilyen esti órára, mert ugye, hát akik ott felelősek vagyunk a táborért, ott aztán minden nap érezzük nagy súllyal, hogy együtt imádkoznunk kell, hogy az Isten itt dolgozzon és segítsen megkötözöttek megoldásában. Megláttam ezt a férfit az udvaron, és tényleg ezek a Szentlélek késztetései, mert abszolút nem gondoltam rá. Csak úgy odaszóltam neki, meg nem is szoktunk úgy mást hívni ebbe a kis szoros munkatársi közösségbe. Mondtam, nem akarsz jönni velünk imádkozni? Tudtam, hogy igazán hívő ember. És akkor mentünk oda, azt mondja nekem, tudod, én nekem olyan nagy gondom, hogy én úgy érzem, hogy az első szeretetemet elvesztettem, ez megfakult. Ott, mikor ott imádkoztunk, olyan mélységesen imádkozott ezért, hogy ő visszakapja azt az első szeretetet, ami a megtérésekor volt az ő életében. Aztán minket is jellemez ez. Az úrvacsora mindig alkalom erre. Mi imádkozunk azért itt, hogy visszakapjam. Amikor megelevenedik a hála és a szeretete Krisztus iránt, visszakapjam azt az első szeretetet, ami a megtérésemkor jellemzett engem. És egy harmadik szót is mondtam, ami az úrvacsora rendeltetése és a lényege, és ez az elkötelezés. Az az érzésem, hogy ez marad le a legkönnyebben nálunk az úrvacsoránál. Mert mi következik a hálából? Ez is azt mondom, hogy a szeretet a hálával együtt jár az elkötelezés is. A hála elkötelez valamire. És mire kötelez el bennünket, amikor a szeretetünk a hálán Krisztus iránt megelevenedik? Arra, hogy tanítványai legyünk. Arra, hogy minden parancsolatát megtartsuk. Arra, hogy szeretetből szolgáljunk néki. Arra, hogy ahogy őt szeressük egymást.

0: aki az életünket adjuk át neki. És kérjük, hogy arra kötelezzük el magunkat, hogy átadjuk magunkat, és az ő kegyelmét igazán segítségül hívjuk. De ezt konkrétizáljuk is azokra a gyengeségeinkre vonatkozóan, amik a szemünk előtt vannak, amelyeket konkrétan tudunk. Ezt nem mondjuk hangosan egymás előtt, de rengeteg imádságra, belső imádságra van alkalmunk egy úrvacsora alatt. És az imádságban mondjuk az Istennek, Uram, én átadom magamat neked, hogy ezt és ezt a bűnt, ezt és ezt a gyengeséget, ezt és ezt a szeretetlenséget, ezt és ezt a helytelenséget vedd el az életemből, és segíts engem győzelemre. Vagy beérjük azzal, hogy telnek az évek, és évről évre mi ugyanazon a szinten maradunk. Látunk lelki növekedést az életünkben, tudjuk sorolni, hogy ebben az évben ezt hagytam el, ebben a krisztusi erényben jutottam előbbre, vagy egy ilyen egy helyben toporgás van. Hát éljünk az Úr vacsora adta kegyelemmel, hogy kérjük, hogy az Úr mosson tisztára, elevenítse meg szívünkben az igazi hálát és az első szeretetet, és ne féljünk elkötelezni magunkat. Emlékszünk arra az ígére, amit így mondott Dánielnek a mennyei követ. Az első naptól fogva, hogy szívedet adtad a könyörgésre a te Istenet előtt, meghallgattatott a te kérésed. Ha szívünket tudjuk adni itt az úrvacsora alatt arra, hogy Uram, ettől és ettől szabadíts meg, ebben és ebben segíts győzelemre, az Úr meg fogja hallgatni. És nekünk ezt meg kell újítani nap mint nap, és nem csak kérni, hanem vigyázni. Mert Jézus mindig együtt mondta a két szót, imádkozzatok és vigyázzatok. Amiért imádkozol, abban vigyázz, abban figyelj, abban tarts éberen igényt az Isten kegyelmére és segítségére. És én azt hiszem, testvéreim, ha az úrvacsorának ezt a hármas rendeltetését mi világosan látjuk, és a szívünket átadjuk arra, hogy az Úr kérjük, hogy itt mosson meg bennünket, és nevezzük néven magunkban ingerültséget, szeretetlenséget, önzést, minden dolgot, ridegséget, keménységet, mindent. Nevezzük néven, hogy mennyire táplálkoztunk-e Isten igével minden nap. Azt mondtuk, nincs időnk, de mi minden másra volt. Igazán imádkoztunk-e úgy, ahogy Jézus tanított a belső szobában? Megtartottuk-e a tanítványságnak ezeket a kívánalmait? Vég nélkül lehetne sorolni, hogy mi mindent kérhetjük, hogy mosson meg, és teremtsen tiszta szíved bennünk. Kérjük az Urat, hogy ébressze föl, serkentse fel a gondolat és érzésvilágunkat, mikor itt az énekeket énekeljük, és a szent jegyek emlékeztetnek minket Krisztus megtört testére és kiontott vérére. És amikor ezeket esszük és isszük, akkor gondoljuk azt, hogy ez egy elkötelezés, ez egy szövetségkötés, hogy ezután mi az ő tanítványaiként akarunk élni. Nem a mi fogadalmunkra építjük, hanem az ő kegyelmére, de komolyan vesszük, hogy szabadulni, gyógyulni, előre haladni, és győzni akarunk a keresztény életünkben. A Jóisten végezze el mindezt a munkát mindannyiunk szívében, az úrvacsora szent cselekménye alatt. Amen.
1: Hozzá lehet szólni az előadáson elhangzott gondolatokhoz, föl lehet vetni kérdéseket, amik felmerültek. Ez a kérdés szerintem több témát érint mindenképpen. Először talán olvasnivalót hadd ajánljak, hogyha lehet. Mert hogy számomra ez a kérdés érinti az érzelmek és a hitküzdelem összefüggését. Írtam erről egy cikket néhány évvel ezelőtt, az érzelmeink és a hitharcunk. Ez volt a címe. Hát interneten meg lehet találni, a www.szabóferenc.hu honlapon rajta van, ha jól tudom, ez a cikk. Vagy el tudom küldeni, hogyha nem sikerül megtalálni e-mailben. Tehát egyrészt azt gondolom, hogy ez a kérdés érinti az érzelmek kérdését, hogy mit tegyünk akkor, amikor nem érezzük ugyanazt a buzgalmat, nem érezzük ugyanazt az örömöt, ugyanazt a vágyakozást, akkor hogyan harcoljunk. Másrészt számomra érinti ez a kérdés azt is, hogy megérthetjük-e, hogy miért van ilyen hullámzás a hitéletben, tehát hogy ez mivel függ össze. Illetve érint még egy területet,

0: hogy a gyakorlatban mit lehet tenni ez ellen. Az érzelmek kapcsán én azt annyit hadd fogalmazok meg így, hogy borzasztóan kiszolgáltatottak vagyunk érzelmileg. Tehát hihetetlen változékonyak az érzelmeink, és ebből a szempontból én két dolgot tartok nagyon fontosnak. Az egyik az, hogy a hitet nem szabad összekeverni az érzelemmel. Tehát nem kell azt gondolnom, hogy nincsen hitem attól, hogy nem érzem ugyanazt az intenzív örömöt, vagy isteni jelenlétet, amit korábban éreztem. Sokszor olyan helyzeteket hoz a Jóisten az életünkben, amikor kifejezetten azt gyakoroltatja velünk, hogy mit jelent bízni benne akkor is, amikor nem érzünk semmit. Mert hogy amire utaltam az előadásban, a legutolsó napokban egy olyan próbán fog keresztül menni minden akkor élő hívő ember, amikor nem érzi az Isten jelenlétét, nem érzi az Isten közelségét, sőt, úgy érzi, mintha bezárult volna a kapu, és még mindig hitben kell maradni, még mindig bizalomban kell maradni. Ahogyan Jézus Krisztus a kereszten nemhogy nem érezte az Atya jelenlétét, hanem az Atya haragját érezte, és mégis eljutott oda, hogy a saját érzések tapasztalatával szemben rábízta magát arra az Atyára, aki távol volt tőle akkor, és aki az ítéletet gyakorolta felette. Tehát egyik oldalon ezt tartom nagyon fontosnak, hogy nekem nem szabad a hitet és az érzelmeket összekeverni. A hitnek egyfajta gyümölcse az érzelem, de ez időnként hiányzik, és ez nem jelent semmit. Ez bizonyos helyzetekben azt jelenti, hogy készülünk erre az időszakra. Másrészt nagyon fontosnak tartom viszont azt, hogy amikor azt mondjuk, hogy ne az érzelmek vezessék a hitéletünket, akkor ez csak annyit jelentsen, hogy ne csak akkor közeledjek az Istenhez, amikor jó kedvem van, amikor érzem, hanem hogy merjek közeledni máskor is. De ez nem jelenti azt, hogy az érzelmek nem fontosak a hitéletben. Nem jelenti azt, hogy el kéne hanyagolni, vagy figyelmen kívül lehet hagyni őket, mert az Isten érző lénynek is teremtett meg bennünket, és az érzelmeinkben is meg akar elégíteni, és áldást akar adni. Röviden csak ennyit erről a részéről hadd fogalmazzak meg. Aztán, ha van kérdés, visszatérhetünk rá. Akkor egy másik részlet, hogy miért van ez a hullámzás? Ki lehet-e kerülni, és miért van ez a hullámzás? Egyrésztről rá kell arra mutatnunk, hogy az emberi természetnek a legmélyéből fakad az Isten elöli menekülés. Tehát az emberi természetünk úgy romlott meg, és ez nem javul az idők során, ez nem változik, hogy az emberi természet az lázad az Isten ellen, az nem engedelmeskedik az Istennek, mert nem is teheti, és ha megteheti, elmenekül az Isten elől. Tehát nagyon sokszor egyszerűen amögött, hogy mi eltávolodunk az Istentől, ami emberi természetünknek a leghétköznapibb megnyilatkozását fedezhetjük fel. Csak az a kérdés, hogy ehhez hogyan viszonyuljunk, hogy erre azt mondjuk, hogy hát nincs mit tenni, emberek vagyunk, ezt el kell fogadni, vagy pedig, hogyha megértjük az emberi természetünknek ezt a mélységes romlottságát, akkor ez el tud-e oda vezetni, hogy annál inkább keresnem kell az Istent. Itt egy sorozatot hadd ajánljak, ami néhány évvel ezelőtt hangzott el Budapesten, a Római Levélről szóló előadás sorozatot. CD-n meg lehet elméletileg vásárolni, ugye, Jani? Van belőle. A 13-as A és B CD. Annak a sorozatnak a 6., 7., 8. fejezetét ajánlom itt meghallgatásra, mármint a Római Levél 6., 7., 8. fejezete, hogy a hányas számú előadás, azt nem tudom. Egy nagyon egyszerű lelki folyamat zajlik le az ember életében, amitől ilyen hullámzó lesz. Amikor az ember elesik, és szüksége van az Istenre, akkor ezt átérzi. Közel van az a megrázó élmény, hogy ki vagyok én, és ez jó esetben arra késztet, hogy odaforduljak az Istenhez. Rossz esetben távol a bűz, mert az ember fél, és a bűntudat visszatartja az Istenhez való közeledéstől. De jó esetben ez arra ösztönzi, hogy keresse az Istent, olvasson, imádkozzon, vigyázzon, hogy ne ő nyilvánuljon meg, ne önmaga nyilvánuljon meg, hanem hogy rátámaszkodjon az Istenre. Ennek törvényszerű következménye, hogy az ember egy kicsit jobb lelki állapotba kerül, tapasztalatokat szerez, közelebb kerül a Jóistenhez. Azonban, hogyha elközben, miközben így halad felfele, nem kezd el mélyülni az önismerete. Nem kezd el elmélyülni az a felismerés, hogy én az Isten nélkül semmit nem tudok tenni. Hogy én teljes mértékben az Istenre szorulok, hogy én semmivel nem lettem jobb, mint ekkor voltam, hanem én ugyanaz a megromlott természetű ember vagyok, aki csak azért lettem jobb, mert az Isten formál, mert az Isten közelében vagyok, mert az Isten hatalma őriz. Ha ez nem mélyül el, akkor az ember önkéntelenül magabízóvá kezd válni. Ha látom, akkor ennek a látása, ez késztethet arra, hogy de ne gyöngüljek meg az Isten keresésben. Most időben eltávolodtam, már nem is ott vagyok, és kicsi, apró önelégültség. Nem látványos, tehát nem el akarom hagyni az Istent. Már annyira nem feszít az Isten utáni szomjúság. És ennek az a következménye, hogy könnyelművé válik az ember. Ennek az a következménye, hogy óhatatlanul kicsit eltávolodik az Istentől, ennek pedig törvényszerű következménye az elesés. És akkor megint jön egy újabb völgy és emelkedés, és ez a folyamat, ez törvényszerűen megy addig, amíg az emberben el nem indul az, hogy minden egyes lépésnél mélyebb bűnbánatra jut, mélyebben látja az elveszettségét, és még jobban vigyáz, és még jobban vigyáz, mert annyira tudja, hogy nem bízhat magában, mert annyira tapasztalja, hogy neki az Istenre van szüksége. A gondviselő Isten ismeri ezt, tudja azt, hogy mi mennyire függetlenedő szemléletűek vagyunk, tudja azt, hogy milyen tapasztalatokon kell keresztül mennünk, és ő nevel, ő segít ezen, de el kell odáig vezessen, hogy már ne bízunk egy kicsit sem magunkba. És ide nem könnyű elvezetni bennünket. Tehát mi állandóan magunkból indulunk ki. És csak nagyon keserves tapasztalatokon keresztül tudunk oda eljutni, és csak a gondviselő Isten tud eljuttatni oda bennünket, hogy végre egyszer úgy rendüljünk meg, hogy az egyfajta életre szóló megrendültséget jelent. Valami ilyesmi történt Péter elesésekor, amikor olyannal szembesült, amit ő nem gondolt magáról, de ami nagyon mélyen megrendítette, és az Isten közelségéhez segítette. És Péter apostol, nagyon érdekes, hogy Péter apostol fogalmazza meg a második levelében a következőt. Az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és kegyességre való. A kegyesség szó Isten félelmet jelent. Nem biztos, hogy olyan vonzó kifejezés ez a mai világunkban, mert ilyen álszent kegyeskedés szinonimák juthatnak eszünkbe. Tehát mivel, hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és Isten félelemre való, annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott. Amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülve a romlottságot, amely a kívánságban van a világon. Röviden, tehát az Isten azt ígérte meg, hogy isteni természettel lehetünk közösségben, hogy isteni természet részesei lehetünk, és így kikerülhetjük a romlottságot, amely a kívánságban van. És ugyanerre az ígéretre, pedig teljes igyekezetet is fordítva, a ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt, a tudomány mellé önuralmat, az önuralom mellé türelmet, a türelem mellé istenfélelmet, az istenfélelem mellé atyafiúi szeretetet, az atyafiúi szeretet mellé pedig isteni szeretetet, agapi szeretetet. És utána ezt mondja az apostol, mert ha ezek megvannak és gyarapodnak, akkor nem tesznek titeket hivalkodókká sem gyümölcstelenek ki a mi Urunk Jézus Krisztus megismerésére. Akiben ezek nincsenek meg, az vak, rövidlátó, elfelejtkezve a régi bűneiből való megtisztulásáról. Tehát milyen érdekes, hogy Péter apostol hívja fel a figyelmet arra, hogy a hitéletben az Isten ígérete mellé, az ígéretbe vetett bizalom mellé oda kell ragasztani bizonyos dolgokat, ezeknek együtt kell lenni, és ezeknek növekednie kell ahhoz, hogy ne legyen gyümölcstelen az életünk. De ha ezek hiányoznak, akkor vakokká válunk, rövidlátókká válunk, és elfelejtkezünk a régi bűnökből való megtisztulásról. Tehát az is egy probléma, amikor valaki bűntudatot hordoz a hitéletében. Szükség van a jó lelkiismeretre, mert meg alással, lelkiismeret furdalás alássa az Istenbe vetett bizalmat. Nem lehet állandó lelkiismeret furdalással bízni az Istenben. Kell, hogy a kegyelem, az Isten bocsánata nyugalmat adjon lelkiismeretileg is, megerősítsen. De az is baj, amikor egy ember elfelejtkezik a régi bűneiről. Tehát ez nem azt jelenti, hogy egy kereszténynek állandó bűntudattal vagy lelkiismeret furdalással kell élnie, de el kell oda jutnia, hogy tudja, hogy ő kicsoda, és e tekintetben nem esett tévedésbe. Vagyis tudnia kell, hogy menthetetlenül elveszett ember az Isten nélkül. És milyen érdekes, hogy Péter apostol az, aki ezt leírja a Bibliában, hogy baj, amikor az ember elfeledkezik a régi bűneiből való megtisztulásáról. Mert ekkor az ember magabízóvá válik, és ekkor az ember függetlenülni képes az Istentől. Tehát én nagyon fontosnak tartom azt, hogy ezzel szembesüljünk, hogy mennyire kiszolgáltatottak vagyunk az Isten nélkül, mert ez a tudat fog elvezetni oda bennünket, hogy nem leszünk képesek, vagy nem leszünk magabiztosak annyira, hogy nélküle éljünk. Tehát ez bátorság kérdése. Merek-e magamban lenni, vagy pedig nem merek magamban lenni, hanem segítségül hívom az Istent, mert tudom, ki vagyok, és tudom, mire vagyok képes. A harmadik gondolat, amit szerettem volna megfogalmazni, az az, hogy az Istennek nem csak annyi a célja, hogy mi a legszemélyesebb gyötrelmeinkből megszabaduljunk. Ő neki az is a célja, hogy mi másokért szolgáló életet éljünk. És amikor az ember megtalálja Krisztust, és megtalálja benne az örömét és a reménységét, akkor az Isten azonnal feladatot is ad az embernek, hogy legyen a tanúja ezen a földön, és ha az ember ezt elfogadja, akkor nem fog ráérni. Nem fogunk ráérni arra, hogy ne imádkozzunk, mert körülöttünk lesznek emberek, akiket a szívünkre helyez az Isten, és akiknek az életében látjuk a küzdelmet, akikkel kapcsolatban átéljük, hogy tehetetlenek vagyunk, és nem tudunk segíteni nekik, és ez is oda fog hajtani bennünket, hogy imádkozzunk. Tehát gyakorlati kivezető útként én két dolgot tudok megfogalmazni. Az egyik az, hogy ha a szívünkre vesszük az Isten beszédét, akkor látni fogjuk a romlottságunkat, és idézőjelbe téve, amikor jobbak vagyunk, akkor is meglátjuk, hogy mennyire kritikus az állapotunk, és mennyire szükségünk van a kegyelemre. Másrészt pedig a szolgálat, a másokért élés, hogy legyünk nyitottak arra, hogy van feladat, amit az Isten szeretne a szívünkre helyezni, és ezt a feladatot nem tudjuk a magunk erejével elvégezni, és nem tudunk segíteni embereknek, ez is oda fog űzni az Istenhez, és arra fog késztetni, hogy imádkozzunk. És fáradt vagyok. Volt még egy gondolat, talán majd vissza fog jönni. Tessék.
1: Önhöz egy válaszgyanánt, egy kiegészítő gondolat. Abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy egyik barátom, aki római katolikus lelkész, ő Indiában eltöltött 3 hetet, 4 hetet, főnökség elengedte. És az ottani központban, amit a Kalkuttai Teréz anya központnak neveznek, ő ottan volt, és ahhoz a gondolathoz kapcsolódom, hogy nem csak ő, hanem többen, tehát akik nem lelkészek és nem papok, hanem úgymond idézőjelbe téve szóta, hogy világiak, tehát ön meg én, bárki. Tehát ők ott ettől a gondolattól, vagy hát ezt nem gondolatnak mondom, inkább ez a megengedi ezt a kifejezést, a Szentlélek ajándéka, ezt nem idézve elbe teszem, hanem nagybetűkbe írunk. Tehát ezektől vezérelve ők az ottani, hát elesetteket felkarolták. És nagyon érdekes volt, láttam egy olyan rövidített DVD-t, mindegy, kis történetet, Kalkutai Teréz anya életéből. Ugye engem nagyon megfogott az, hogy egy egyszerű albániai lány volt, méghozzá polgári családból, ha jól emlékszem. És eljutott azokra a magasságokra, hogy az életét és az egészségét és stb. Minden, azt a ottani szegényekért feláldozta. Ebben az volt a szép, és az volt a számomra értékes, hogy úgymond nem csak keresztényekért, sőt, mondhatnám azt, hogy mindenkiért, tehát ottani muzulmánok és egyéb, tehát az nála nem számított. Nála a szeretet volt a lényeg, és ami nagyon-nagyon tetszett nekem az, hogy a síremlékére az van felvésve, hogy Uram, a fényed szeretnék lenni. Ez van, és akkor ezek a követői, ugye, akik, hát erre azt szoktuk mondani, hogy gyümölcsöt hoztak az ő életébe, tehát nálunk is van, Budaörsön vannak ezek a Kalkutai Teréz anya, hát apácák, nem apácák, ezek elhivatott, van köztük magyar, van köztük indiai, van köztük szlovák, ott nem számít az, hogy kinek az édesanyja milyen nyelvet tanított meg neki. Lényeg az, hogy ezek valóban kórházba járnak, és ott nem egyeske van, meg ketteske, meg hármaska, hanem ott a János bácsi van, meg Béla bácsi, meg Marika néni. Tehát tulajdonképpen, amiről itt volt olyan kedves az előadásában, ami nagyon-nagyon köszönöm, szóval borzasztóan mosta a lelkemet, és nagyon örültem neki. Szóval a lényeg mindig, amikor ezek a hullámzások vannak, amit ön és említett, akkor én nekem mindig az jutott eszembe, amit Úr Jézus mondott, ti pedig így imádkozzatok. És akkor én mindig egy mi atyánkot elrebegek, és abban a mi atyánkban benne vannak szépen, összefoglalva, tömören, lényegre törően, mindazok a szükségletek, amik akkor kellenek az embernek, hogyha éppen bajban van, hogyha éppen köszönetet. Szóval szerintem az imádságnak az is része, hogy az ember köszönetet mond. Tehát nem csak mindig akkor kell a Úrhoz fordulni, Uram, amikor baj van, hanem akkor is, amikor az életének egy hát, pozitív fel. És az a bizonyos dolog, hogy az, amit ön ugye emberi természetnek mondott, az nekem nagyon tetszett és megfogott, mert mindig ugye anno kisgyerek tanultam, hogy az eredendő bűn. Hát igen, hát ez olyan dolog, hogy az ember Isten akar lenni, és ez nem megy. Nem is szabad, hogy legyen, mert látjuk, hogy amit az ember kivétel, mindent, ami borzalom, amit az ember a késtől kezdve a atommag hasadásig, ez döbbenet, szóval amikor a sátán, tehát igen, közbelép, az ember abból tud rombolást is csinálni, de ugyanolyan akarattal. Tehát van szabad akarata az embernek, nincs, véleményem szerint nincs eredendő elrendelés, mert a Jóisten nem ilyen papetnek, nem ilyen izének, marionetnek teremtett bennünket, hanem mindenki megkapja maga lehetőségeit, maga talentumait, stb. Tehát gyakorlatilag ez az együttműködés az imán keresztül, ez szerintem ez az a bizonyos, hát összekötő kapocs, ami az ember életében segít, és hát ugye benne van a mi atyánkban is, és ne vigy minket a kísértésbe. Tehát magyarul segítsen meg bennünk, de szabadíts meg a gonosztól. Tehát benne van, minden benne van. Szóval nekem ami meg az érzelmeket illeti, hát ott vannak az énekek, a zsoltárok, én nagyon nagy figyelemmel követem mind az evangélikus, mind a református, mind a katolikus énekek. Gyönyörű. Tehát amit elején kitaláltak, azok gyönyörű, gyönyörű. Abba van érzelem is. Van egy nagyon szép református ének, amely elmondom, hogy itt van Isten köztünk. Jöjjetek le őket.
2: Jöjjetek őt imádni.
1: Igen, köszönöm szépen tovább. De annak olyan dallama van, az olyan gyönyörű, és az ember lelkét annyira megmosogatja. Szóval küzdeni kell, hát nincs más sem. misszióm küzdeni.
0: Eszembe jutott, amit szerettem volna mondani. Ugye volt még az a kérdés, hogy hogyan lehet visszatérni az Istenhez egy ilyen helyzetben. Én itt nagyon fontosnak tartom azt, hogy az Isten képünk helyén van-e. Azt értem ezen, hogy megértettük-e az Isten utánunk való vágyódásának a mélységét. Mert ő nem csak az igazság Istene, de ő a szeretet, és benne a kettő nem válik külön. És mivel tudja, hogy mi nem tudunk magunktól visszamenni, ezért hozott áldozatot értünk, és ezért kínálja fel Krisztusban a kegyelmet mindegyikünknek. Érdemes elgondolkozni azon, hogy a tékozló fiú története, az miről is szól igazából. Mert én nagyon rácsodálkoztam arra a gondolatra, amikor egyszer csak rájöttem, hogy ez a történet, ez olyan fiúról szól, aki otthon volt, és aki otthonról kóborolt el, és tér vissza. Tehát az Isten nem csak a bűnösöket, de a tékozlókat is visszavárja. És ennek a gondolatnak a lelkünkben, a fejünkben ott kell lennie, és látni kell az Isten sóvárgó vágyakozását. Ő nem azt mondja, hogy megint a másik képre is hadd utaljak, mikor elveszik a jó, és elmegy, és megtalálja, akkor fölveszi, ölébe veszi, és hazaviszi a juhot. Nem rugdalja, nem azt mondja, hogy mennyit kellett nekem szenvednem ezért, hogy megtaláljam végre, hanem örül, hogy megtalálta. Ez az Isten, tehát az Isten azt szeretné, hogy egy olyan kép élne bennünk, amelyiknél ott van az, hogy ő arra vágyik, hogy ne menjünk el, de ha elmentünk, akkor arra vágyik, hogy hazajöjjünk, és nem arra, hogy tébláboljunk, és azon gondolkozzunk, hogy na, hazamegyünk-e vagy sem. És ehhez pedig a túláradó kegyelmet nekünk látnunk kell. Látnunk kell az Istent, aki annyira szeret, hogy mindent odaadott azért, hogy megmentsen bennünket, és ez a látvány vissza tud tartani, tehát ez a látvány, ez meg tud erősíteni bennünket, hogy semmi ne tartson vissza attól, hogy hozzámenjünk. Ne legyen a bűntudat, ne legyen az, hogy már megint ezzel kell mennem, már megint ugyanaz a probléma, hanem hogy menjünk. Egy részletet hadd olvassak fel a Római Levél 5. fejezetéből, ahol az 5. fejezetben a 6. verstől olvasom egy kicsit hosszabb szakaszt a 11. versig. Mert Krisztus, amikor még erőtelenek voltunk, a maga idejében meghalt a gonoszokért. Bizonyára igazért is alig hal meg valaki, ám a jóért talán csak megmerne halni valaki. Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy amikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt. Minek után azért most megigazultunk az ő vére által, sokkal inkább megtartatunk a harag ellen ő általa. Mert hogyha amikor ellenségei voltunk, megbékéltettünk Istennel az ő fiának halála által, sokkal inkább megtartatunk az ő élete által, minek utána megbékéltünk vele. Sőt, dicsekedünk is az Istenben, ami Úrunk Jézus Krisztus által, aki által most a megbékélést nyertük. Krisztus halálából meg kell értenünk azt, hogy az Isten békélt meg velünk. Nem az a kérdés, hogy az Isten szerete bennünket, hanem az a kérdés, hogy mi hajlandóak vagyunk-e megbékélni ő vele. Mert amikor mi még ellenségei voltunk, ő már akkor megbékélt velünk. És azt kéri a keresztényektől, hogy ezt az üzenetet vigyék el, ezt az üzenetet vigyük el, Krisztusért járva követségben, mintha az Isten kérne mi általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Tehát, hogyha kialakul bennünk az a látásmód, hogy az Isten annyira szeret, hogy még amikor ellenségei voltunk, annyira szeret, hogy ő várva vár vissza bennünket, és azt szeretné, hogyha nem filóznánk ezen sokat. Hogyha nem tudna semmi visszatartani, távol tartani tőle. Ha ez kialakul, akkor el tudunk oda jutni, hogy azt mondjuk, hogy ne örüljön ellenségem, elestem, de felkelek. De felkelek, és visszamegyek az Istenhez. És ez csak akkor alakul ki, ha tudjuk, ha látjuk az Isten szeretetét. Az Isten így szeret. Nagyon érdekes végig gondolni Ábrahámnak az élettörténetét abból a szempontból, hogy Ábrahámat a hívők atyának nevezi a Biblia, példaként áll előttünk, de ha végig nézzük az életét, akkor ez koránt sem egy ilyen nyilegyenes, felfele ívelő, mindenben győztes életút volt, és mégis a Biblia úgy emlékezik meg róla, Pál apostol úgy idézi vissza az ő életét, hogy ezt mondja róla, hogy ő hitében erős lévén nem gondolt az ő már elhalt testére, Isten ígéreteiben sem kételkedett hitetlenséggel, erős volt a hitben, dicsőséget adva az Istennek, és teljességgel elhitte, hogy amit ígért, meg is cselekedheti. Ha végignézzük Ábrahám életét, akkor azt látjuk, hogy ide eljutott. De koránt sem igaz az, hogy soha nem kételkedett. Volt, hogy ki is nevette az Istent a lelkében. Koránt sem igaz az, hogy nem gondolt az ő elhalt testére, dehogy is nem gondolt rá. Ott volt. Koránt sem igaz az, hogy teljességgel elhitte azonnal, amit az Isten ígért. Elcsüggett, mélységesen elcsüggett. És milyen bátorító az, hogy az Isten nem úgy őrzi meg nekünk Ábrahámot, és nem úgy állítja elénk, hogy bocsánat, hogy az ember, akiért annyit kellett küzdeni, és annyiszor kellett felemelni, és annyiszor kellett foglalkozni vele, mert nem hitt, hanem mint a hívők atya, mert eljutott ide. Tehát, hogy az Isten azt őrzi meg a feljegyzésekből, hogy ő végül hitt. És azt a sok küzdelmet, amit azért folytatott, hogy higgyen, azt felülírja az az öröm, hogy sikerült nyerni. És én azt hiszem, hogy mindegyikünkkel így van az Isten, hogy neki fáj, amikor mi távol vagyunk tőle, vágyakozik utánunk, ahogyan egy atya vágyakozik a gyermeke után, és amikor visszamegyünk, akkor nem a szemünkre hányja azt, hogy jöhettél volna két nappal korábban is, hanem azt mondja, hogy jaj, de jó, hogy itt vagy. És ez a gondolat, ez talán bátorságot adhat ahhoz, hogy menjünk bátran. Tehát ne féljünk menni, mert nem fog ő elfordulni. Jézus azt mondja, hogy aki én hozzám jön, én azt ki nem vetem. Tessék!
3: Az élet, munka, küzdelem, harc, az embernek problémákat kell megoldani. A kérdés, hogy hol az a határ, amikor az ember csak ül és várja, vagy szemléli, hogy az Isten most megoldja a problémáját, vagy meddig kell elmenni ebbe a küzdelembe, Istenek tetsző dolog legyen.
0: Köszönöm szépen, ez egy nagyon fontos és nagyon izgalmas kérdés, azt gondolom. Volt egy alkalom, amikor hallgattam valakinek a magyarázatát Józsefát király imádságáról, Krónika második könyve 20. fejezetében olvashatjuk, és azt fejtegette, hogy na ilyen a hitáltali megigazulás, hogy az ember veszteg várja az Isten szabadítását. Azt mondom, hogy ez nem igaz. Ez nem igaz. Én úgy fogalmaznám meg, hogy a hitáltali szabadulás az, amikor az ember azt teszi, amit az Isten mond. És küzd, amikor küzdelmet mond az Isten, és veszteg áll, amikor azt mondja az Isten, hogy állj, és lásd meg az én szabadításomat. Általános receptet nem tudok adni, de az Istennel való személyes kapcsolat ezért nagyon fontos kérdés, mert az élet bizonyos helyzeteiben az Isten azt mondja az embernek, hogy állj, veszteg, és lásd meg a szabadításomat. És más helyzetekben pedig az Isten azt mondja, hogy harcolj. Azt mondja egy Zsoltár ige, hogy az Úr tanítja a kezemet a harcra. Tehát általánosságban én úgy fogalmaznám meg, hogy az a helyes, hogyha úgy keressük az Istent, hogy megértsük az ő akaratát, megértsük az ő vezetését, és azt kell megharcolni hitben, hogy ennek a vezetésnek teljesen alárendeljük magunkat. És ez a gyakorlat életben időnként azt fogja jelenteni, hogy kimerültségig küzdünk, és meg kell tennünk bizonyos dolgokat, és a többit rá kell bíznunk az Istenre. És bizonyos helyzetekben pedig, amikor nagyon kedvünk lenne küzdeni, az Isten azt kéri, hogy állj. Állj, veszteg, és várj. És bízd rám. Tehát ez az, amire nem lehet receptet adni. Van egy ilyen kedves gondolatmondás, sokan szokták alkalmazni, hogy mit tenne Jézus. Hogy gondoljuk el, éljük bele magunkat abba, hogy mit tenne Jézus. Aranyos ez a gondolat, tehát én nem akarom bántani senkit, aki így gondolkozik, de van erre egy markáns válaszom. Azt, amit az atya mond neki. Megkérdezni az atyától. Mert hogy Jézus azt mondta, hogy én semmit nem cselekszem magamtól. Én mindent azt szerint teszek, ahogy az atya mutatta nekem. És legfőképpen ezt kell megtanulni Jézustól. Tehát nekünk Jézus nem szolgálja, másolnunk kell, hogy bizonyos élethelyzetekben hogy tett, noha az is nagyon tanulságos. De a legnagyobb dolog, amit meg kell tanulnunk Jézustól, az az, hogy ő folyamatosan olyan kapcsolatot ápolt az atyával, hogy vezette őt az atya, és irányítani tudta, uralni tudta annyira az életét, hogy nem a maga esze szerint cselekedett, nem a maga belátása szerint cselekedett, hanem az Isten terveit hajtotta végre az élete során. Csak egy példát hadd emeljek ki. Hogy az ember úgy gondolkozik magától, hogy hát hisz annyira az Istenben, hogy betegeket meg tud gyógyítani. Jézus ez nyilvánvaló módon, perdöntő módon megvolt. Van egy nagyon kedves családi barát, család, akik barátai, Lázár és a testvérei, és eljut a hír Jézushoz, hogy jöjjél el, mert illetve talán azt nem is mondják, hogy jöjjél el, csak az a hír jön el, hogy Lázár a te barátod beteg. Ennyi. Akit szeretsz, ugye így mondja a történet János evangéliumában. És döbbenetes, amit Jézus tesz. Ugye a történetben is így hangzik, küldtek hozzá a testvérek, mondván, Uram, íme, akit szeretsz, beteg. És Jézus azt mondja, ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségére való, hogy dicsőítessék által az Istennek fia. És itt külön megjegyzi János apostol, szerette Jézus Mártát és annak nőtestvérét és Lázárt. Nem volt közömbös. De mégis azt olvassuk, hogy amikor meghallotta, hogy beteg, akkor két napig azon a helyen maradt, ahol volt. Ja, emberileg gondolkodva, hát fognánk a botot, aztán utcó neki szaladjunk, mert hát tudunk segíteni. Mert szüksége van rá. Miért nem ment el Jézus? Két nap után azt mondta a tanítványainak, menjünk ismét Júdeába. Tanítványok ezt mondták neki, Mester, most akartak téged megkövezni a júdeabeliek, és újra oda mégy. És mondta Jézus, avagy nem 12 órája van a napnak, ha valaki nappal jár, nem botlik meg, mert látja a világnak világosságát. De aki éjjel jár, megbotlik, mert nincsen abban világosság. Ezeket mondta, és ezután mondta neki, Lázár, a mi barátunk elaludt, de elmegyek, hogy felköltsem őt. Mondták az ő tanítványai, Uram, ha elaludt, meggyógyul. Jézus mondta, pedig Jézus annak haláláról beszélt, de ők azt hitték, hogy álomnak alvásáról szól. Ekkor azért nyilván mondta nékik, Jézus, Lázár meghalt. És örülök, hogy nem voltam ott, ti érettetek, hogy higgyetek, de menjünk el ő hozzá. Emberileg valószínűleg mi útra kelnénk, de Jézus életét nem a maga akarata irányította, nem az érzelme irányították, hanem az Isten terveinek alárendelte magát. Ezért két napig vesztegült, és két nap után elment, hogy feltámassza a halálból Lázárt. Tehát ezt a szemléletmódot kell megtanulni a hétköznapokban, hogy én az Isten vezetése alá szeretném az életemet alárendelni, ehhez meg kell ismerni, ehhez az igéből meg kell ismerni, és ehhez a lelkiismeret szaván keresztül, és a Szentléleknek a szaván keresztül meg kell ismerni. Tehát ez nyilván nem megy egyik napról a másikra, ez egy tanulási folyamat. De alapvetően nem lehet azt meghatározni, hogy az a hitbeli magatartás, hogy veszteg állunk, meg azt se lehet mondani, hogy az a hitbeli magatartás, hogy utcú neki megcsináljuk, hanem az a hitbeli magatartás, hogy azt csinálom, amit az Isten aktuálisan mond, és alárendelem magam a vezetésének, és bármilyen nehéz veszteg várnom, ha az Isten azt mondja, hogy várj, én oldom meg, és nem te, akkor veszteg várok. Ha az Isten azt mondja, hogy most menj és csináld, akkor meg nem veszteg várok, hanem akkor indulok és csinálom. Az emberrel sokszor az a baj, hogy menne, amikor az Isten azt mondja, hogy várj, és várna, amikor az Isten azt mondja, hogy menj. És ez így elég nehéz küzdelem, hogy ide elvezetni az embert. Dávid példáját hadd idézzem még fel, Dávid királynak a példáját, akiről azt jegyzi fel a Biblia, hogy háborút úgy vívott, hogy megkérdezte az urat. És az úr azt mondta neki, hogy most menj. Filiszteusokkal volt háborújuk. Menj, és akkor neki indult. Aztán a következő alkalommal megint háborús helyzet volt, és akkor az Isten azt mondta neki, nem, most ne menj. Most ne abból az irányból menj, hanem a szederfák felől menjél majd, és várjál addig, amíg a szekereknek az örgését, a mennyei seregek szekereinek az örgését nem hallod, és akkor indulj el, mert az Úr veled van. Tehát az Isten ilyen szintig vezetni akarja az ember életét, hogy megmondja, hogy most menj és harcolj, vagy azt mondja, hogy most nem abból az irányból, hanem abból az irányból menjél, és várjál addig, amíg én nem jövök, és csak az én vezetésemmel indulj el, vagy Jozafát története, Krónika második könyve 20. fejezete, ahol azt mondja, hogy semmi fegyvert nem viszünk, semmi harcolás nem lesz, hanem álltok, és meglátjátok az Isten szabadítását. Mindegyik hitbeli cselekedet. Az is hitbeli cselekedet, amikor az ember csinálja, és teljes erejével csinálja, és az is hitbeli cselekedet, amikor az ember bizalommal vár, mert az Isten azt mondta, hogy most várjon. Az Isten élő Isten, és jelen akar lenni az ember életében, személyes vezetést kínál fel az élethez. De ehhez meg kell ismerni őt, ezt megint csak hadd hangsúlyozom ki. Tehát nagyon könnyű eltévedni, ha nem onnan indulunk ki, hogy kinyilatkoztatás, az Isten beszédének alárendelem az életemet, lelkiismeretemen keresztül bűnfelismerésre, bűnbánatra vezet, és miközben bűnfelismerésre, bűnbánatra vezet, megismerem, hogy hogyan szól az Isten. Mert az, aki bűnfelismerésre vezetett, az az Isten. Aki bűnbánatra elvezet, az az Isten szava, az az Isten hangja volt, és így lehet megismerni az ő vezetését. Tehát az irány az kötött, hogy hogyan lehet megismerni. Nem azonnal mindenhogyan vezeti az életünket, bűnrendezésen keresztül. A bűnökkel való szembefordításon keresztül, mert az ő legnagyobb célja, hogy megtisztítson minket. Nem tudom, így választottam a kérdésre?
3: Igen, de egy másik gondolat is fölmerült már az előadás közben is, hogy az elve elrendelés gondolata, hogy ennyire meg van tervezve az életünk, hogy akkor végül is
0: igen.
3: Hát megyünk egy bizonyos úton, ahogy elrendelte az Isten, és attól bizony jobbra-balra nagyon kitírni eltig nem igazán lehet.
0: Nagyon nagy és nagyon nehéz kérdés az, amit felvetett. Hadd ajánljak egy előadássorozatot ehhez, a római levelet ismét csak, mert a római levél az, amelyben nagyon részletesen szó van erről a kérdéskörről. A 9., 10., 11. fejezet, 8., 9., 10., 11. fejezet, ahol erről van szó. Röviden én annyit hadd fogalmazzak meg, hogy a Biblia beszél előre elrendelésről. Én azért nem szeretem az eleve elrendelés szót használni, mert ez teológiailag, teológia történet szempontjából eléggé meghatározott irányzathoz tartozik, és eléggé meghatároz azt is, hogy emberek mit gondolnak róla. Valaki meghallja az eleve elrendelést, akkor óhatatlanul az jut eszébe, hogy az embernek igazából nincsen szabad választása, ami megvan írva felőle, azt fogja tenni, és nagyjából ilyen gondolatok jutnak hozzá, és hát ez azért eléggé nagy kérdőjeleket tesz az Isten személyével kapcsolatban is, mert akkor hogy is van az, hogy az Istennek az az akarata, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson? Ugyanakkor viszont régen, amikor a főiskolán tanítottam a római levelet, akkor nem egyszer sajnos azzal szembesültem, hogy diákok a vizsgán azt mondták, hogy nincs előre elrendelés, hogy nincsen predesztináció. Ez sem igaz. A predesztináció szó a Bibliából származik, tehát bibliai kifejezés, mondjuk nem ez a kifejezés így, hogy predesztináció, mert ez latin, de maga a gondolat, vagy a tükörfordítása, az megtalálható a Bibliában, előre elrendelés, előre rendelkezés gondolata ott van. Csak nagyon fontos megérteni, hogy amikor a Biblia erről beszél, hogy előre elrendelt az Isten valamit, akkor ez mit jelent, mit rendelt el az Isten, és milyen alapon rendelt el azt, amit elrendelt. A római levél 8. fejezet 28. versétől kezdődően lehet ezt megismerni, hogy a predesztináció, mint az Isten előre rendelése mindenek előtt milyen örömüzenet, én úgy fogalmaznám meg, hogy az evangéliumnak a koronája a predesztináció a Bibliában, mert arról szól, hogy az a folyamat, hogy egy ember megismerje önmagát, megismerje azt, hogy megváltóra van szüksége, megismerje, hogy van megváltó, megismerje, hogy lehet elfogadni a kegyelmet, hogy lehet együttműködni az Istennel. Ez rengeteg elágazást biztosít az életben, rengeteg bizonytalansági tényező van. Ha csak arra gondolunk, hogy jut el egy ember oda, hogy ő nem Isten, hanem ember, és hogy jut el oda, hogy ő vétkezett, hát szerintem mindannyian ismerjük azt, hogy mennyire nehéz kimondani azt, hogy igen, én valamiben hibáztam. Tehát ez már önmagában egy iszonyú nagy feladat, hogy valaki képes-e önmagával igazán szembesülni, és szembefordulni, és önmaga felett az ítéletet kimondani. De mehetünk tovább is, és rengeteg pontot rá lehet mutatni. Nekem, én azt értettem meg a Bibliából, hogy ez előre elrendelés arról szól, hogy az Isten azok életében, akiknél látta előre, hogy őt szeretni fogják, hogy nem állnak ellene az ő szeretetének, azok életében az Isten előre rendeleteket hozott, hogy ez a folyamat, ez garantáltan végbe menjen. Magyarul az ember üdvösségét a saját ellenálláson kívül semmi nem tudja megakadályozni, mert az Isten rendelete biztosítja, hogy a megigazulás, megtisztítás folyamatán végig fogja vezetni. Ez az előre elrendelés. Csodálatos, nem? Tehát ez tényleg az evangélium koronája, mert ez azt jelenti, hogy nekem egyetlen egy dologgal kell bajlódnom és gondolkoznom, és foglalkoznom vele, ez az én személyes döntésem felelőssége. Mert személyes döntésemen kívül semmi nem akadályozhatja meg az üdvösséget, mert minden más körülményt a gondviselő Isten figyelembe vett, és egy tökéletes tervet készített a megmentésemre, és ezt a tervet csak én tudom veszélyeztetni a makacs ellenállásommal. Most így tömören összefoglalva, ez a predesztináció. A predesztináció második fejezete pedig arról szól, hogy az Isten, mint fazekas, azoknak az embereknek az életét is felhasználja, akikről azt ismerte előre, hogy már pedig ellenállnak. Mert ilyenek is vannak. És szabadságuk van, de az Istennek pedig szabadsága van arra, hogy az ő életüket hasznosítsa, mint ahogy a fazekas azt az agyagot, amelyet nem tudott egy szép vázává formálni, szabadon tud olyan edényé formálni, amelyet még használni tud valamire, csak az embernek a személyes üdvösségét ez nem szolgálja, ez nem válik a javára. Tehát ennél részletesebben én tényleg azt javaslom, hogy érdemes meghallgatni az előadás sorozatot és megismerni, de a predesztináció az nem azt jelenti, hogy az Isten valahogy érthetetlen módon némelyeket üdvösségre, némelyeket meg kárhozatra rendelt, hanem azt jelenti, hogy az Isten az ő előre ismerése alapján minden segítséget megad annak az embernek, aki akar megváltozni, hogy valóban megváltozhasson. És ez egy csodálatos örömüzenet. Talán ezzel nem. Tessék csak.
4: Szeretném megkérdezni, hogy itt az előadásban elhangzott az, hogy a Jézus visszajövetele az szóval egy nagy katartikus dolog lesz, és nagyon vészterhes idők jönnek. Na most megvédi azokat, akik az övéi. Na de azok, akik az övéi, azok tudhatják, hogy az övéi szerintem, mert Jézus megmondta, akik az ő nevében hisznek és bíznak, és bűneiket megvallják, azokat ő az övéinek ismeri el. Na most a Bibliából mi nem egy ilyen haragvó Istent ismerünk, hanem azt mondta Jézus, hogy Isten a szeretet. Na most én nem tudom, hogy lehet ezt összeegyeztetni, hogyha Isten a szeretet, hogy mégis ilyen borzasztó pusztítás enged a világra.
0: Nehéz erre egy röviden válaszolni, de megpróbálok annyit megfogalmazni, hogy az Isten szeretete azt jelenti, hogy ő jobban szereti az embert annál, semmint hogy elnézze azt, ami tönkreteszi az életét, és boldogtalanná teszi. Az isteni szeretet ezért kegyelmi időt biztosít az ember számára, amelyben eldöntheti a személyes döntésével, hogy akar a szeretet életrendje szerint élni, vagy pedig nem hajlandó elfogadni az Isten uralmát, nem hajlandó beilleszkedni az isteni teremtés rendjébe. De a szeretetnek a lépése az is, hogy miután kellő időt biztosított, kellő kegyelmi időt biztosított minden ember döntéséhez, az isteni szeretet az is, hogy a szenvedésnek az a történelme, ami a Földünk jelenleg. Gondoljunk bele, hogy ma is, csak ma is hány háború zajlik a Földön, hány ember hal éhen naponta, és ha ilyen durva dolgokra nem is utalok, hányan vesznek össze, hányan bántják meg egymást, hányan teszik pokollá egymás számára az életet. Nem jó ez az élet. Ez borzalom. És az Isten nem akarja vég nélkül ezt az életet fenntartani, de ez az élet mindaddig ilyen marad, amíg a bűn ott maradhat a világban. És ezért az Isten szeretete húz határt, és húzza meg az ítéletnek a vonalát, amikor az Isten meghúzza azt a határvonalat, ahonnan tovább nem viszi tovább a bűnt, és nem tartja tovább a kegyelmet. Azt mondja Ézsaiás könyve, hogy ha kegyelmet nyer az igaz, nem nézi az Úr méltóságát, Tehát ha kegyelmet nyer a gonosz, nem nézi az Úr méltóságát, az új földön is gonoszságot cselekszik. Ezért az Isten csak egy következetes, határozott ítélettel tudja elindítani azt az újjáteremtett életet, amelyben már nem lesz semmi szenvedés, amelyben a tökéletes szeretet és a tökéletes boldogság ebből fakadóan uralkodhat. De ahhoz, hogy ez a világ eljöjjön, ahhoz ezt a szokatlan dolgot meg kell tennie, hogy lezárja a kegyelem idejét, és meghúzza a mérleget, megvonja a mérleget, és kimondja azt, hogy aki igaz, akit a szeretet át tudott formálni, az alkalmas az örök életre, aki az élet törvényét nem fogadta el, az viszont nem mehet be, hogy aztán a szenvedést azt örökké tartósítsa. Tehát ha innen nézzük, akkor ez a szeretet Istene. Én további jó gondolkodást kívánok, és bibliakutatást mindenkinek, és hát szeretettel látunk mindenkit az előadásokon, a további előadásokon.

fel lett tüntetve ma a Búza és a Konkoly példázatáról lesz szó, ami leginkább bemutatja majd nekünk Isten állásfoglalását a rosszal szemben. Sok embert a bűn eredete és oka elbizonytalanít, és felteszik a kérdést, ha van Isten, akkor miért engedi meg a rosszat? Hogyan engedhet meg annyi szenvedést, betegséget, járványt, éhséget, halált? Ha Isten azt állítja magáról, hogy csak jót teremtett, akkor honnét van a rossz? De ha tudta nélkül jött létre a rossz, akkor viszont veszélybe kerül az ő mindenhatósága, állítják. Volt egy felvilágosodásbeli gondolkodó, 1756-ban a Vers a lisszaboni földrengésről című költeményében is feltette a kérdést, muszáj bevallani, hogy létezik a rosszat. A jó szerzőjétől származna tán a rossz, de hogyan lehetséges, hogy Isten az, aki egyfelől fiait kegyelmében fürözti, másik kezével a rosszat zúdítja le? Én azt gondolom, hogy ezekből a sorokból megállapíthatjuk, hogy a rossz kérdése, tehát maga a rossz az igazi nagy kérdés minden gondolkodó ember számára, mint ahogy Babits Mihály is egy alkalommal elmondta, hogy a rossz a legvitálisabb kérdés az összes vallásra nézve. Tehát akkor ismételten feltenném a kérdést, ha Isten azt mondja magáról, hogy őtőle csak a jó származik, akkor honnét van a rossz? És itt ne vesszünk bele a hétköznapoknak a forgatagába, és legfőképpen ne zárjuk le ezt a kérdést, hanem keressük rá a választ. Mit mond a kinyilatkoztatás? Jakab apostol első fejezetének a 17. verse elmondja, hogy minden jó és tökéletes adomány felülről való, és a világosságok atyától száll alá, akinél nincs változás vagy változtatásnak árnyéka. Vagy az 5. Zsoltár 5. verse azt mondja, hogy nem lakhatik te nálad gonosz. Vagy Mózes első könyvében olvashatjuk az első fejezetnek a 31. versét, ahol elmondja a Szentírás, hogy Isten, amikor teremtett, látta, hogy minden igen jó volt. De akkor megint csak feltenném a kérdést, hogy akkor honnét származik a rossz? Ha Isten azt állítja magáról, hogy ő csak jót teremtett, és én azt gondolom, hogy ezek a bibliai igeversek egyértelműen bebizonyítják előttünk, hogy Istentől csak a jó származik. És honnét van a rossz? És erre vonatkozólag mondta el Jézus Krisztus a nagy galileai szolgálatának második szakaszában a búza és a konkoly példázatát, ami leginkább bemutatja nekünk Isten állásfoglalását a rosszal szemben. Így olvasom ezt a példázatot, hogy itt a táblára is fel lett írva. Máté evangélium a 13. fejezetében a 24. verstől a 30. versig, és utána pedig a 36. verstől a 42. versig. Tehát így szól ez a példázat. Más példázatot is adott eléjük mondván, hasonlatos a mennyek országa az emberhez, aki az ő földjébe jó magot vetett. De amikor az emberek elaludtak, eljött az ő ellensége, és konkolyt vetett a búza közé, és elment. Mikor pedig felnevekedett a vetés, és gyümölcsöt termett, akkor meglátszott a konkoly is. A gazda szolgái pedig előállván mondták néki, Uram, avagy nem tiszta magot vetettél a te földedbe? Honnan van azért benne a konkoly? Ő pedig mondta nékik, valamely ellenség cselekedte azt. A szolgák pedig mondták néki, akarod-e tehát, hogy elmenvén összeszedjük azokat? Ő pedig mondta, nem. Mert amikor összeszeditek a konkolyt, azzal együtt ne talán a búzát is kiszaggasztjátok. Hagyjátok, hogy együtt nőjön mind a kettő az aratásig, és az aratás idején azt mondom majd az aratóknak, szedjétek össze először a konkolyt, és kössétek kévékbe, hogy megégessétek, a búzát pedig takarítsátok az én csűrömbe. Azért írtam fel a 36. versről a 42. versig, mert ebben maga Jézus Krisztus megadja ebben a példázatban lévő szereplőket. Így olvasom a 36. verstől. Ekkor elbocsátván a sokaságot bement Jézus a házba, és az ő tanítványai hozzámentek mondván, magyarázd meg nékünk a szántóföld konkolyáról való példázatot. Ő pedig felelvén mondta nékik, aki a jó magot vetette, az az embernek fia, azaz Jézus Krisztus.
A szántóföld

0: föld pedig a világ, a jó mag az Isten országának fiai, a konkoly pedig a gonosznak fiai. Az ellenség pedig, aki a konkolyt vetette, az ördög. Az aratás pedig a világ vége, az aratók pedig az angyalok. Amiként azért összegyűjtik a konkolyt és megégetik, aképpen lesz a világnak végén. Az embernek fia elküldi az ő angyalait, és az ő országából összegyűjtik a botránkozásokat mind, és azokat is, akik a gonoszságot cselekszenek. És bevetik őket a tüzes kemencébe, ott lészen sírás és fogcsikorgatás, helyes fordításban fogak vacogása. Akkor az igazak félnek, mint a nap az ő atyuknak országában, akinek van füle, hallásra hallja. Keleten az emberek úgy álltak bosszút az ellenségeiken, hogy a frissen bevetett földjüket behintették ezzel a kártevő gyomnövénnyel, amely fejlődő állapotában nagyon hasonlított a búzához, és a búzával felnövekedve kártett a teremtésben, a termésben. De hagyd tegyen fel önöknek a kérdés, hogy ki ez az ellenség, aki a konkolyt vetette a búza közé. A héber sátán és a görög diabolosz név magyar megfelelője az ellenség. És hogy jellemezte Jézus Krisztus ezt az ellenséget? János evangélium a 8. fejezetének a 44. verse elmondja, emberölő volt kezdettől fogva, aki nem állott meg az igazságban. És bennünket leginkább ez az utóbbi kifejezés érdekel. Nem állott meg az igazságban. Mire utalít ez a Szentírásig? Hogy valamikor ő az igazságban volt. De milyen volt, amikor teremtve lett? Erre a Szentírás ad-e nekünk valamiféle választ? És azt kell mondjam, hogy ad. Ezékiel proféta könyvében a 28. fejezetben a 14. és a 15. vers elmondja, hogy voltál felkent oltalmazó kérub. Fedhetetlen voltál utaidban, attól a naptól fogva, melyben teremtettél, míg gonoszság nem találtatott te benned. Tehát ez az igaz szakasz elmondja, hogy ő egy felkent oltalmazó kérub volt, azaz ő volt az angyaloknak a fejedelme, és fedhetetlen volt addig a pillanatig, amíg gonoszság nem találtatott ő benne. De szóval ez a Biblia igaz szakasz is elmondja egész egyértelműen, hogy Isten őt is jónak teremtette. Ez az angyal fejedelem, az az egykori angyal fejedelem, ő is jó volt. De akkor hagyd tegyem fel a kérdést, viszont akkor milyen formában találtatott benne a gonoszság? És hogy keletkezett benne a gonoszság, ha valamikor ő is jó volt? Szintén az Ezékiel proféta könyve adja meg erre a választ, a 28. fejezetnek a 17. verse elmondja, hogy szíved felfuvalkodott szépséged miatt. És megrontottad bölcsességedet fényességedben. Elmondja ez az igeszakasz, hogy a szíved felfuvalkodott. Azaz az ő belső embere, az ő belső gondolatvilága felfuvalkodott Isten ellen, és az Isten törvény ellen. Ezt így tudnánk mondani, hogy az énjét fölemelte. Ugye azt mondja az Ézsás proféta könyvében is olvassuk, hogy a magasságok fölé helyezem az ülőszékemet, tehát nagyobb akarok lenni Istennél. És minden rossznak a gyökere itt kezdődik, mint ahogy a sátán életében és a mi életünkben is, ha helyet adunk a szívünkben a rossznak. Nem véletlenül mondja a példabeszédek 4. fejezetének a 23. verse, hogy minden féltett dolognál jobban őrizd meg a te szívedet, mert abból indul ki minden élet. Minden rossz gyökere, ami belső emberünkben kezdődik. Ugye átvitt értelemben a szívünkben. És hogyha nem figyelünk erre, akkor, és ez a gonoszság kifejlődik bennünk, mint ahogy kifejlődött ebben az egykori angyalfejedelemben, akkor az Isten elleni lázadásra vezette őt is, és vezet bennünket is. De a másik kifejezés is nagyon fontos, ami így hangzik, megrontottad bölcsességedet fényességedben. Mit mond ez az ige? Hogy ez az egykori angyalfejedelem mind a mai napig egy hatalmas elme. És ezért nagyon veszélyes a rossz. Mert ő egy hatalmas elme, aki az ő értelmét nem a jóra fordítja, hanem a rosszra. Ezért nagyon, nagyon veszélyes dolog a rossz, Mert hogyha valaki az értelmi világát, és később ki fogok térni arra, hogy mit okozott ez a mi világunkban, amikor valaki, tehát az intelligenciáját nem a jóra, hanem a rosszra fordítja, látjuk, hogy ennek az egykori angyalfejedelmnek az esetében is hagyta, hogy kifejlődjön benne, és ez az Isten elleni lázadásra vezette őt. És a Szentírás bepillantást ad nekünk abba is, hogy hol kezdődött ez a lázadás. Hát ebben is, ezt is megmutatja nekünk a Szentírás. Ugye azt olvassuk az első Mózes második fejezetének a 15. versében, hogy az első emberpárnak őrizni kellett a kertet. De hagyd tegyen fel önöknek a kérdést, hogyha a teremtés hajnalán a mi világunkban még nem volt bűn, akkor mitől kellett nekik őrizni? Mitől kellett volna nekik őrizni? És ugye egyértelműen bepillantást ad nekünk a Szentírás abban, hogy ez a lázadás, tehát nem a földünkön kezdődött, hanem valahol a világ egyetemben. És erre a Jelenések könyve 12. fejezete, a 4. vers, a 7., a 8. és a 9. vers elmondja ezt nekünk. Tudnék, azt mondja itt az a Jelenések könyvebeli igék, hogy lőn viaskodás a mennyben Mihály és az ő angyalai, és sárkány és az ő angyalai között. Ugye Mihály a Szentírásban mindig Jézus Krisztus jelöli. Tehát egy viaskodás kezdődött a mennyben, azaz egy lázadás Sátán és az ő angyalai, Mihály és az ő angyalai között. Miért mondta nekünk ezt a Szentírás, hogy ezt is figyelembe vegyük, hogy ez a lázadás a mennyben kezdődött, de nehogy azt tessenek gondolni, hogy ez a lázadás valamiféle fizikai lázadás volt, tehát ez a viaskodás valamiféle fizikai harc volt Jézus Krisztus és az ő angyalai, sárkány és az ő angyalai között. Tudnélik, a teremtővel nem lehet fizikai viaskodást vívni, és Sátán csak egy teremtmény. Itt sokkal inkább egy szellemi viaskodást folyt. Jézus Krisztus minden bizonnyal megpróbálta meggyőzni ezt az egykori angyal fejedelmet, hogy hova fog vezetni az ő lázadása. De én a legfontosabb kérdést szeretném önöknek feltenni, ha ez az egykori angyal fejedelem Isten mellett volt, az angyaloknak a fejedelme volt, csak a jót látta, csak a szeretetet látta, csak jó dolgok vették körül, akkor miért jelent meg benne a lázadás? És egyáltalán miért van a bűn? Nem tudom, hogy ezen eltetszettek-e gondolkodni. Mert ő csak a jót kapta. Csak Isten mellett volt. És akiről azt mondja a Szentírás igaz, hogy Isten a szeretet. Akkor hogy megjelent benne a lázadás? És mielőtt Szentírás igékkel szeretnék majd válaszolni legfőképpen a mai előadásunkon, de engedjék meg, hogy egy idézetet olvassak fel, és mindenkinek, aki még nem olvasta, szívesen ajánlanám Ellen White Korszakok nyomában című könyvét, és ebben a Bűn eredete című fejezetben a következőt fűzi hozzá ez az írónő. Így olvasom ezt az idézetet. Mások pedig azért nem tudnak megnyugtató magyarázatot adni a bűn nagy problémájára, mert a hagyomány és a téves magyarázatok elhomályosítják az Isten jelleméről, kormányzatának jellegéről és a bűnnel való bánásmódjának elveiről adott bibliai tanítást. Most jön a lényeg. A bűn eredetére lehetetlen olyan magyarázatot találni, ami megindokolná létezését. Deleget tudhatunk mind a bűn eredetéről, mind végleges megszüntetéséről ahhoz, hogy világosan lássuk, Isten igazságosan és jó akarattal kezeli a bűnt. Semmit sem tanít a Szentírás világosabban, mint azt, hogy Isten semmiképpen sem felelős a bűn létrejöttéért, hogy ő nem vonta vissza önkényesen kegyelmét, hogy nem volt hiba kormányzatában, ami alkalmat adott volna a lázadásra. A bűn betolakodó, amelynek jelenlétét nem lehet megindokolni. A bűn titokzatos, érthetetlen, mentegetése egyenlő volna igazolásával. Ha mentséget lehetne találni rá, vagy okot létezésére, akkor megszűnne bűn lenni. A bűnre egyetlen meghatározás van, amelyet Isten igéje ad, a bűn pedig a törvénytelenség, egy olyan elf testetöltése, mely harcban áll Isten kormányzatának alapjával, a szeretet nagyszerű törvényével. Én azt gondolom, hogy minden bizonnyal a történelem során a nagy filozofusok megpróbálták megmagyarázni a bűnnek a miben létét és a bűnnek az okát. De hogyha tényleg elgondolkodunk azon, hogyha abban a pillanatban megpróbálnánk mi is megmagyarázni, hogy miért a bűn, akkor semmi más nem csinálnánk, csak okot adnánk a bűn létezésére, és akkor a bűn nem lenne már bűn. Akkor abban a pillanatban a bűn nem lenne már bűn. De Sátán személyének a bemutatása után térjünk rá arra a legfontosabb részre, hogy mit okozott és okoz a szántóföldbe, azaz a mi világunkban elvetett mag, amiből aztán a konkoly felnőtt. Máté evangélium a 13. fejezetének a 25. igéje az alappéldázatunkban azt mondja, és nagyon sokat mondó Jézus kijelentése, amikor az emberek elaludtak, akkor jött az ellenség. Amikor az emberek elaludtak, akkor jött az ellenség. Mire utal Jézus Krisztus ezzel? Vagyis amikor egy lelki alvás állapotába kerülünk, mindannyian, amikor lelkileg elalszunk, és nem Istenre figyelünk, akkor észrevétlenül ott lesz az ellenség a mi életünkben. De hagyd tegyen fel önöknek a kérdést, a mi életünkben ez az ellenség? Könnyen le tudjuk leplezni? A második korintusi levél 11. fejezetének a 14. verse elmondja, hogy ő be tud öltözni világosság angyalának. Világosság angyalának tud beöltözni, és azért olyan veszélyes, mert oly módon hinti el az életünkben a rosszat, a rossz magot, hogy miközben azt gondoljuk, hogy a jó mag növekedik a mi életünkben. A gonosz ezért gonosz. Mert Sátán úgy tudja a rosszat elvetni a mi életünkben, hogy közben azt gondoljuk, hogy nincs mögött a rossz, azért rossz, mert a rossz mögött nincs intelligencia. Sokan elmondják. Hát kérem szépen, a rossz azért rossz, mert nincs mögötte tudás, nincs mögötte intelligencia. De egy dolgot, és ebben megint a Szentírás bepillantást enged, János evangélium a 8. fejezetének a 44. verse elmondja, hogy ez a gonosz, aki úgy tud eljönni a mi életünkbe is, hogy közben erről nem veszünk tudomást, miért tud eljönni? Hát azt mondja ez az igevers, hogy a hazugság atya. A hazugság atya. Mert hogyha úgy jön el a mi életünkben, hogy mi látnánk a rosszat, akkor egyértelműen azt mondanánk, hogy köszönjük szépen, nem kérünk belőle. Ugye? Hogyha egyértelműen látjuk, hogy kérem szépen ez rossz, nem kérünk belőle. De ő hazugság atya és világosság angyalaként jelenik meg. És közben ő úgy vegyíti a rosszat, hogy közben mutat egy pici igazságot, mutat egy kicsi gonoszságot, és a kettőt összevegyíti. És ebből pontosan nem tudjuk megállapítani, hogy most akkor mi a rossz. Most rosszat teszünk az életünkben, vagy nem teszünk rosszat a mi életünkben. Blaise Pascal, egy 17. századi gondolkodó elmondta, hogy a részigazság nem igazság. A részigazság nem igazság. Hogyha csak egy pici igazságot követünk, de nem a teljes igazságot, akkor nem igazságot követünk. És Sátán pontosan ilyen. Egy pici igazságot szól el az életünkben, meg egy kicsi rosszat. És hogyha mi egy lelki alvás állapotában vagyunk, ez éppen elegendő arra, hogy ne tudjunk Istenre figyelni. De hogy tegyen fel önöknek a kérdést, vajon hogyan lehetne a rosszat jellemezni? Lehet-e valahogy a rosszat jellemezni? Van-e erre is egy szentírás ige? És én azt gondolom, hogy van. A 37. Zsoltárnak a 35. verse elmondja, hogy láttam elhatalmasodni a gonoszt, mint egy gazdag lombozatú vadfát. Ilyen a gonosz. Láttam elhatalmasodni a gonosz, mint egy gazdag lombozatú vadfát. Milyen tehát a gonosz? Gazdag lombozatú, de vadfa. És mire akar a Szentírás igéje bennünket rávezetni? Azért félelmetes a gonosz, mert mögötte van tudás, van intelligencia és van haladás. Ezt érzékeltet így a Szentírás, hogy gazdag lombozatú. De ugyanakkor milyen vadfa? Tehát mögötte azért ott van a rossz. és a rossz mindig kicsibe kezdődik, és utána naggyá növekszik. Mint ahogy ebben a példázatban is elvetette a rossz magot, és amikor kikelt ez a rossz mag, akkor konkoly lett belőle. És így végzi átkos munkáját. Vagy a kovász, egy pici kovász, ami megkeleszti az egész tésztát. Néhány napra ezelőtt olvastam egy könyvet, amely bemutatja mindazokat a fegyvereket, amelyeket az emberiség egymás ellen vetett be, és amely, hát ugye, azt nem kell mondanom önöknek, hogy mennyi és mennyi ember halálát okozták ezek a fegyverek. És ez a könyv nagyon, nagyon szemléletesen bemutatja, az egyszerű fegyvertől halad, egészen a legbonyolultabb fegyverig. És miért mondom el önöknek ezt a példát? Hogy a gonosz is piciben kezdődik, és később felnevekedve konkoly lesz belőle. És ez a könyv bemutatja, hogy az első fejezetben olvashatunk még csak a bunkosbotról, és aztán, hogy megyünk az emberi korszakokon át, ma már a gondolkodó fegyvereknél tartunk. Tetszenek érzékelni, hogy mennyire szemléletesen bemutatja a Szentírás? Egy kicsi mag, és aztán felnevekedve konkoly lesz belőle. Bunkosbot, és utána pedig már a gondolkodó fegyvereknél tartunk, és gondolom, de tudják önök, hogy milyenek a gondolkodó fegyverek, miután kilőtték őket, mindenféle emberi beavatkozás nélkül megkeresik a célpontot. Ma már itt tart a világ. Tehát ezért mondtam, hogy a gonosz azért veszélyes, mert mögötte van tudás, van intelligencia, csak éppen nem a jóra van felhasználva. Szintén ez a könyv bemutatja, hogy az első világháborúban 35, a második világháborúban 43, a mikorunkban pedig már 54 féle olyan fegyver van, amely képes kipusztítani az emberiséget. És én azon gondolkodtam, miután olvastam egy cikket, hogy ma a világunkban 30 féle olyan betegség van, amit nem lehet sajnos gyógyítani. És milyen jó lett volna, hogyha ezek a tudósok, akik kifejlesztették ezeket a fegyvereket, a tudásukat, az intelligenciájukat arra használták volna fel, vagy arra használnák fel, hogy megelőzzék ezeket a betegségeket, vagy már ezeket a betegségeket gyógyítani tudnák. Ez nagyon jó dolog lenne, de hát gondolom tetszenek tudni, hogy ma világunkban nem a betegség megelőzés, hanem a fegyverkereskedelem a legnagyobb üzlet. És ugye ezért... Inkább nem foglalkoznak az emberek a betegség megelőzéssel, a betegség gyógyításával, hanem inkább a rosszra használják fel a pusztító fegyverekre. Szintén ebben a könyvben olvastam, és ezt a példát, amit el szeretnék önöknek mondani, nagyon szemléletes, hogy azt szokták mondani ugye a középkorra, hogy hát a középkorban minden olyan sötét volt, minden olyan rossz volt, ott az emberek nem használták az intelligenciájukat, nem használták a tudásukat, és ez a könyv bemutatja, hogy a középkorban már léteztek biológiai fegyverek. Azt gondoltam, aztán lehet, hogy tájékozatlan vagyok, hogy ez egy modern kori dolog a biológiai fegyvereknek a gyártása. De ez a könyv bemutatja nekünk azt, hogy tulajdonképpen mik is voltak ezek a biológiai fegyverek. Ha egy ellenség, ugye a másik ellenség ellen harcolt, és biztos akart lenni abban, hogy legyőzze, semmi más nem csináltak, csak bármilyen fertőző betegségben meghalt embert átdobott az ellenség túloldalára, hogy ott fertőzze őket. Vagy ez a könyv bemutatja, hogy az elhullott állatoknak a tetemeit bármilyen fertőző betegségben elhullottak, egy ilyen bizonyos vetőgép segítségével átdobtak az ellenség túloldalára, hogy ott fertőzzék az embereket. Ugye ezek a biológiai fegyverek. Persze, hogy azért említettem önöknek, hogy a középkor azt szokták mondani, hogy sötét. Tehát, hogyha rosszra kellett használni az emberi tudást, akkor talán nem volt annyira sötét. Akkor rögtön gondolkodtak, hogy tudják az emberek elpusztítani egymást. Igen, erre mondta Petőfi Sándor, hogy a történeteket lapozzám, s a végére jutottam. És mi az emberiség története? Vérfolyam. Azt hiszem, hogy nagyon szemléletesen ezt bemutatta az Ítélet című versében. De térjünk rá arra az előadásunknak arra a szakaszára, amit én úgy gondolok a legeslegfontosabb, mert ez mutatja be Isten állásfoglalását a rosszal szemben. És így olvasom az alappéldázatunkban, tehát Máté Evangélium a 13. fejezetében a 27. verstől a 30. versig. A gazda szolgái pedig előállván mondták néki, Uram, avagy nem tiszta magot vetettél a te földedbe? Honnan van azért benne a konkoly? Ő pedig mondta nékik, valamely ellenség cselekedte azt. A szolgák pedig mondták néki, akarod-e tehát, hogy elmenvén összeszedjük azokat? Ő pedig mondta, nem. Mert amikor összeszeditek a konkolyt, azzal együtt ne talán a búzát is kiszaggasztjátok. Hagyjátok, hogy együtt nőjön mind a kettő az aratásig, és az aratás idején azt mondom majd az aratóknak, szedjétek össze először a konkolyt, és kössétek kévékbe, hogy megégessétek, a búzát pedig takarítsátok az én csűrömbe. Mikor a szolgák ki akarták szakítani a konkolyt, vajon a gazda miért nem engedte? Miért nem engedte a gazda, hogy a konkolyt, a rosszat rögtön kiszakítsák a búza mellől? Növekvő állapotában a konkoly és a búza nagyon-nagyon hasonlított egymáshoz. És teljesen egyformák voltak, és csak akkor lehetett észrevenni, amikor beérett a termés. Addig nem. Növekvő állapotukban nagyon-nagyon hasonlítottak egymáshoz, és a konkolyt nem lehetett kiszakítani a drága mag veszélyeztetése nélkül. Ha valaki növekvő állapotában a konkolyt kiszakítaná, vagy kiszakította volna, az még nem tudta volna megállapítani, hogy a jót, vagy a rosszat szakítja ki. De így is feltehetném önöknek a kérdést, ha Isten átlátja a kezdetet és a véget, akkor miért nem pusztította el rögtön Sátánt? Ha Isten látta azt, hogy hogy fog ez a gonosz kifejlődni az emberi korszakokon át, és mit fog okozni, akkor azt a valakit, akitől a rossz származik, miért nem pusztította el rögtön? Ugye azt hiszem, hogy az azért mindegyikünkben felmerült ez a kérdés. Ha Isten azt mondja magára, hogy ő mindenható, ő a teremtő, és ő kezdettől fogva, tehát átlátja az egész emberi történelmünket, a kezdettől fogva a végig, akkor miért nem pusztította-e azt a valakit, akitől a rossz származik? És szintén két idézetet szeretnék ezzel kapcsolatosan felolvasni önöknek, mielőtt rátérnék arra a legfontosabb bibliai igeversre, amely ugye ebben a példázatban a legfontosabb lesz számunkra. Szeretnék egy idézetet olvasni Ellen White Pátriárkák és Proféták című könyvéből. Ugye ennek az első fejezetnek éppen az a cím, hogy Isten miért engedte meg a bűnt. És ennek a fejezetnek a 20. oldaláról a következőt szeretném olvasni önöknek. A végtelen bölcsesség még akkor sem pusztította el Sátánt, amikor már kivettetett a mennyből. Mivel Isten csak szeretetből fakadó szolgálatot fogadhat el, teremtményei engedelmességének arra meggyőződésre kell épülnie, hogy ő jó és igazságos. Mivel a menny és a teremtett világok lakói nem voltak képesek megérteni a bűn természetét és következményeit, nem tarthatták volna igazságosnak Sátán elpusztítását. Ha azonnal eltörölte volna Sátánt az élők közül, némelyek inkább félelemből, mint szeretetből szolgálták volna Istent. A csaló befolyása nem szűnt volna meg teljesen, és a lázadás szellemét sem sikerült volna gyökeresen kiirtani. Az egész világegyetem végtelen időkön át tartó békéje érdekében még teljesebben ki kellett bontakoztatnia elveit, hogy a mennyei kormányzat ellen felhozott vádakat igazi fényükben láthassa meg minden teremtett lény, és hogy Isten igazsága, irgalma és törvényének változhatatlan volta örökre minden vitán felül álljon. Mielőtt pár mondatot fűznék ehhez, szintén a Krisztus végidőre vonatkozó példázataiból szeretnék egy idézetet, akinek esetleg nincs meg, ezt is nagyon szívesen ajánlanám. Tehát a mai példánkkal kapcsolatosan szeretnék egy idézetet olvasni, ami a következőképpen hangzik. Isten maga szemlélteti emberekkel és angyalokkal való bánásmódjával e példázat tanítását. Amikor Sátán, a csaló a mennyben vétkezett, még a hűséges angyalok sem voltak tisztában jellemével. Isten nem pusztította el Sátánt azonnal. Ha elpusztította volna, a szent angyalok megkérdőjelezték volna Isten igazságát és szeretetét. Az Isten jóságával szembeni kétely olyan lett volna, mint a bűn keserű gyümölcsét termő rossz mag. Isten azért kímélte meg Sátánt, hogy a bűn szerzőjének jelleme teljesen lelepleződjék. Hosszú századok óta Isten mélységes fájdalommal szemléli azt a képet, amelyet a gonoszság működése nyújt, és meghozta végtelen áldozatát a Golgotán, mert nem akarta, hogy Sátán bárkit is megtévesszen. A konkolyt nem lehet a drága mag veszélyeztetése nélkül kiszakítani. Most jön az egyik legdöntőbb mondat. Vajon mi ne legyünk olyan türelmesek embertársainkkal, mint a menny és a föld ura Sátánnal? Elpusztíthatta volna Isten rögtön Sátánt. De a mennyben, ugye ahogy ezt jelenések könyvében is olvastam, a mennyben nem tudták még, hogy mi a bűn, mivel nem fejlődött ki. Ez ugyanolyan, mint a kismag, és amely a konkoly fejlődik, de növekvő állapotában még nem látjuk igazán, hogy mi lesz belőle, konkoly vagy búza. És hogyha Isten elpusztította volna, akkor a mennyből szolgálták volna, mert feltették volna a kérdést, hogy az a valaki, aki Istennel nem ért egyet, akkor azt Isten rögtön elpusztítja. És Istennek meg kellett hagynia a rosszat. De az, hogy ez a rossz hogy jött be a mi világunkra, ebben a példázatban nem szeretnék kitérni, de a beszélgetésünkkor, ugye, ami a legfontosabb minden ilyen Biblia körnél, ott nagyon szívesen, hogyha visszakérdeznek önök, akkor elmondanám. Tehát Jakab apostol első fejezetének a 15. verse is azt mondja, hogy a bűn teljességre jutva halált nemz. Tehát ki kell fejlődnie a gonosznak, mert a gonosznak önmagát kell, hogy kárhoztassa. Isten megengedi, hogy a gonosz önmagát kárhoztassa, hogy mindenki előtt nyilvánvalóvá legyen, hogy a lázadása hova vezetett. De a legfontosabb bibliai ige vers, ami a legjobban bemutatja számunkra Isten állásfoglalását a rosszal szemben, ez Pál apostol Róma beliekhez írt levelének a 12. fejezetének a 21. verse, ami elmondja, hogy ne te győzettessél meg a gonosztól. A gonoszt jóval győzd meg. És Istennek ez az erkölcsi alapállása a rosszal szemben, hogy ő nem hatalommal és nem erővel győzi meg a rosszat. Megtehette volna. De nem így teszi meg, hanem ő a gonoszt mindig jóval győzi meg, és ezért olvastam fel ezt az utolsó mondatot, hogy legyünk mi is olyan elnézőek embertársainkkal, mint amilyen elnéző volt ő ezzel az angyal fejedelemmel. Mert Isten nem ránk bízta az ítélkezést. Nem azt mondta, hogy mi szakítsuk ki a konkolyt, és főleg ne azt, hogy mi ezt erővel szakítsuk ki. Mert mi emberi indítékokat nem tudunk megítélni. Mi nem látunk bele a másik embernek a lelki világába. És aztán később rá fogok térni, hogy mit okozott ez, hogyha mi emberek a történelem során magunk akartuk ezt a konkolyt kiszakítani. Mert tulajdonképpen mi nagyon sokszor az esetek legtöbbségében látszat alapján ítélünk. Mert mi nem látjuk még mi sem, hogy a konkoly és a búza együtt növekszik az aratásig, hogy fejlődő állapotában mivé lesz. És mi nagyon sokszor a látszat alapján ítélünk, és kéri Isten, hogy legyünk mi is olyan elnézőek, mint ő. Ennek ellenére egyesek a történelmünkben mégis igyekeztek kiszakítani a konkolyt, vagy így is mondjam, ki is szakították a konkolyt, vagyis az ítélkezés jogát maguknak tartották fenn. És erre mondta Arany János a Gondolatok a béke kongresszusról című versében, hogy ó, a világ története szomorú egy tanulmány. Mert miután mi emberek a konkolyt magunktól kiszakítottuk, semmi más nem keletkezett belőle, csak elkezdődött az üldöztetés a másként gondolkodókkal szemben. Ha valaki nem úgy gondolkodott, mint mi, vagy a történelem során bármikor, és mondjuk gyengébb volt, mert nem a hatalom oldalán állt, akkor ebből üldöztetés lett, és már a második nemzedékben elkezdődött. Káin és Ábel élettörténetében. Miért? Mert Ábel nem úgy gondolkodott, mint Káin. Mert Ábel az Istent akarta szolgálni, és azt csinálta, amit Isten mondott. Káin pedig azt mondta, én is ismerem az Istent, csak éppen majd én a magam módján követem. És az igazság az szükségszerűen megosztja az embereket. Mert az igazság az mindig szembesülésre késztet bármelyikünket. És minden bűn előtörténete, ami gondolkodásunkban rejlik. Néhány példát szeretnék csak mondani, hogy ez a történelmünkben miként valósult meg. Csak megközelítőleg 100 millió azoknak az áldozatoknak a száma, akiknek azért kellett meghalniuk, mert mondjuk nem értettek egyet a proletár diktatúrával. Hogy a 13. században született meg az emberiségnek az egyik legsötétebb időszaka, amit inkvizíciónak nevezünk. Mi is az, hogy inkvizíció? Egy olyan eltorzult valláspolitikai hatalom gépezete, amely olyan emberek, vagy hogy ők nevezték, eretnekek ellen irányult, akik az igazságukat és az üdvösségüket nem az egyházban, hanem egyedül Jézus Krisztusnál keresték. Akiknek a hitük mértéke nem egy egyházi hagyomány, hanem egyedül a Szentírás volt. Akik a hűségi fogadalmukat nem az egyháznak, hanem egyedül Istennek adták. 13 évszázadon át folyt az üldöztetésük és a legyilkolásuk egy olyan intézmény részéről, aki magát Krisztus egyházának vallotta. A legkegyetlenebb diktátorok összesen nem végeztek ki annyi embert, mint ez az eltorzult valláspolitikai hatalom kivégzett. De hagyd tegyem fel önöknek a kérdés, hogy mi az alapja az üldöztetésnek, miért alakul ki bennünk ez a türelmetlenség a másként gondolkodókkal szemben. Én azt gondolom, hogy a mi történelmünkre, úgy alapvéve az egész történelmünkre nyugodtan rá lehet mondani, hogy a mi történelmünk a türelmetlenségnek a története, türelmetlenségnek a történelme. És egy idézetet szeretnék felolvasni, ami engem mélyen megragadott, John Locke Levél a vallási türelmről című könyvében, amelyben egy olyan embertől szeretnék idézni, aki nem volt keresztény gondolkodású ember. Mégis azt kell, hogy mondjam, nagyon szépen és nagyon szemléletesen megfogalmazta, hogy jellemzi ő azokat az embereket, akik a másként gondolkodókkal szemben bármiféle erővel lépnek fel. És ez az ember Voltaire volt. A Filozófia ABC című művében, amit 1754-ben írt, a következőt mondja. Világos, hogy minden magánember, aki azért üldözi a fele barátját, mert az más véleményen van, szörnyeteg. Valamennyi vallás közül minden bizonnyal a kereszténységnek kellene a legnagyobb türelmességet sugalnia, napjainkig mégis a keresztények voltak a föld valamennyi lakója közül a legtürelmetlenebbek. Utána olvasom már azt a szakaszt, amit a könyv fűz hozzá. Aki a vallási türelmetlenség történetéről értekezik, valóban ilyen messzire kell, hogy visszanyúljon az időben. A második emberi nemzedékben végbe ment gyilkosság félelmetesen példázza, hogy egyesek és tömegek ölni készek nem annyira anyagiakért, vagy különböző egymással ellentétes vágyak kielégítéséért, hanem legfőképpen azért, mert a másik ember más, és jobb náluk. Hogy a bűn mennyire értelmetlen, megmagyarázhatatlan, botrányos, ez a tény egymagában elég bizonyíték rá. Hazug és ámító erejüket a bűnök azonban éppen abból kölcsönzik, hogy leggyakrabban a vallás leplébe burkoloznak. Azóta is csupán kétféle vallásosság létezik történelmünkben. Az egyik az Istentől származó, valódi, megoldást nyújtó igaz, a másik az önzés urától származó, hamis megoldásokat nyújtó, ám embertömegeket kielégíteni látszó vallás, melynek jelzőihez ne felejtsük még el azt is hozzátenni, türelmetlen azokkal szemben, akik nem tartanak vele. Én azt gondolom, hogy ezek a sorok méltán bemutatják nekünk azt, hogy a mi emberi történelmünkben hányszor volt az, amikor mi emberek magunktól, magunk erejéből megpróbáltuk kiszakítani a konkolyt, és ez hova vezetett. De mi a másik oka a türelmetlenségnek? És én azt gondolom, a legfőbb oka mi a türelmetlenségnek? És erre János Evangélium a 16. fejezetének a 3. verse adja meg a választ, ami így szól, mert nem ismertétek meg sem az atyát, sem engem. Minden türelmetlenség itt kezdődik, mert nem ismertétek meg sem az atyát, sem engem. Mert az a valaki, aki megismeri Istent, megismeri Jézus Krisztust, és és elgondolkodik azon, hogy Isten mit adott mi életünk Jézus Krisztusban, és hogy mi hányszor vagyunk türelmetlenek, és hányszor vagyunk rosszak, és Isten hányszor megbocsát nekünk, akkor én azt gondolom, az nem lesz türelmetlen a másik emberrel szemben. Két héttel ezelőtt a példázatban ugye erről volt szó, amikor a gonosz szolga kétszer is elmondta ugye a példázatban, hogy légy hozzám türelmes. Ugye légy hozzám türelmes. És ő aztán, amikor ő a másik szolgához türelmes volt, ugye nem. És mi emberek is hányszor mondjuk Istennek, hogy légy hozzám türelmes. De amikor az embertársainkkal kell türelmet tanúsítani, akkor türelmesek vagyunk. Ugye minden rossz dolognak itt van az alapja, mert hogyha mi megismertük az Atyát, megismertük Jézus Krisztust, akkor egyszerűen elfelejtjük ezt a szót, hogy mi az, hogy türelmetlenség. A másik nagyon fontos dolog, amire ki szeretnék térni, és ez pedig már a mi századunkban történt, hogy mi hova vezetett az a türelmetlenség a másként gondolkodókkal szemben és a más származásúakkal szemben, amikor mi emberek különbséget akartunk tenni ember és ember között. Vajon a zsidó gyűlöletnek, ami a náci koncentrációs táborok gázkamráiban érte el a tetőpontját, mi volt az alapja? És nyugodtan, milyen hamis ideológia volt az alapja? Középkortól mind a mai napig. Tudnék, azt mondják, hogy ez a nép, mármint a zsidó nép, felelős Jézus haláláért. Ugye gyártottak egy ideológiát, hogy a másként gondolkodó, a más vallásút, a más származásút, mindegy, hogy, de szakítsuk ki a konkolyt. És ez például 6 millió zsidó ember életébe került. De például a napjainkban a keresztény antiszemitizmus, amely hát tart. Ugye ezt látjuk, hogy tart. A Szentírás szerint az egyik legabszurdabb dolog, mert az a valaki, aki azt mondja, hogy Krisztus a zsidó nép bűnei miatt halt meg, elnézést, hogy kimondom, meg kell kockáztatnom ezt, de az az ember akkor nem keresztény. Mert Jézus Krisztus nem a zsidó nép bűnei miatt halt meg, hanem az egész emberiség bűnei miatt. És ezt egyértelműen elmondja nekünk János evangéliuma első fejezetének a 21. verse, ahol ezt mondja a Szentírás, Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vagy pontosított fordításban magára veszi a világ bűneit. Ezért abszurd dolog a keresztény antiszemitizmus is, mert egyértelműen elmondja nekünk a Szentírás, hogy Jézus az egész világ bűnei miatt halt meg. És mielőtt tovább mennénk a mai előadásunk befejező szakaszához, hangozzék fel egy vers egy olyan költőtől, aki szintén nem élte túl sajnos a II. Világháborúnak a borzalmait a származása miatt. Ennek a költőnek a 8. eklógájában olyan rémisztő sorokat hallunk, ahogy ezt ő leírta, hogy gyors nemzetek öldösik egymást. És mint Ninivé úgy pusztul, úgy mesztelenül le az emberi lélek. Azt mondja ez a költő, az ember az állatok alja. Falhoz verdesik itt is, amott is a pötty csecsemőket. Vagy az első eklógájában ennek a költőnek én azt gondolom egy vers sorában megismerjük az egész élet érzését a mikorunkra vonatkozóan. Ezt mondta ez a költő, még szomorú sem vagyok. Megszoktam e szörnyű világot annyira, hogy néha már nem is fáj. Undorodom csak. De mielőtt tovább mennénk, hallgassuk meg Radnóti Miklós Töredék című versét Fürth György előadásában.
1: Radnóti Miklós Töredék. Olykorban éltem én a földön, mikor az ember úgy elaljasult, hogy önként kéjjel ölt, nem csak parancsra, s még balhitekben hitt, s tajtékzott téveteg, befonták életét vad kényszerképzetek. Olykorban éltem én a földön, mikor besúgni érdem volt, s a gyilkos az áruló, a rabló volt a hős, s ki néma volt netán, s csak lelkesedni rest, már azt is gyűlölték, akár a pestisest. Olykorban éltem én a földön, mikor ki szót emelt, az bújhatott, s rághatta szégyenében ökleit. Az ország megvadult, s egy rémes végzetem vigyorgott vértől és mocsoktól részegen. Olykorban éltem én a földön, mikor gyermeknek áldog volt, ha elvetélt. Az élő íridlé a férges síri holtat, még habzott asztalán a sűrű méregoldat. Olykorban éltem én a földön, mikor a költő is csak hallgatott. És várta, hogy talán megszólal újra, mert méltó átkot itt úgysem mondhatnam más. A rettentő szavak tudósa, Ézsaiás.
0: Hadd tegyem fel önöknek a kérdést, hogy a mi életünkről is el lehet mondani, hogy sokszor türelmetlenek vagyunk. A mi egyéni életünkről is el lehet mondani, hogy türelmetlenek vagyunk. Máté evangélium a 24. fejezetének a 12. verse azt mondja, hogy amikor a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. Mikorunkra vonatkozólag, amikor a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. És ennek egyenes következménye lesz, hogy megfáradt és megterhelt emberek leszünk, teli idegfeszültségekkel. Megfáradt és megterhelt emberek leszünk teli idegfeszültségekkel, és sokszor talán nem is szándékosan, de a mi életünkben is megnyilatkozik a türelmetlenség, a harag, a visszavágás, a megítélés lelkülete. De hogy tudjuk ezt legyőzni? Pál apostol a Filippi levél 2. fejezetének az 5. versében elmondja, hogy ugyanaz az indulat legyen bennetek, mely volt a Jézus Krisztusban. Azaz ugyanaz a gondolkodásmód legyen bennünk, mint ami volt a Jézus Krisztusban. Máté evangélium a 19. fejezetének a 26. verse elmondja, hogy ezt hogy tudjuk megtenni? Hogy tud a mi életünkben is ugyanaz a gondolkodásmód lenni, amely volt Jézus Krisztusban? Ha mi Istennel járunk, csak vele együtt, akkor a mi életünkben is megnyilatkozik, és így a keresztényi nemességünk legfőbb bizonyítéka az önuralom lesz. Akkor tudunk majd önuralmat gyakorolni, és rendelkezünk majd egy tisztánlátással, egy olyasfajta tisztánlátással, amelyben különbséget tudunk majd tenni bűn és bűnös között. És hiszem ez a legfontosabb, hogy különbséget tudjunk tenni bűn és bűnös között. A bűnt nagyon el tudjuk majd ítélni, de a bűnösen tudunk majd szánakozni. És én azt hiszem, hogy ez a legfontosabb dolog, hogy úgy tudjunk szánakozni a bűnösön, hogy a rosszat ne rosszal viszonozzuk. És erre a lelki magatartásra Jézus Krisztus egy csodálatos bátorítást ad nekünk az ő hegyi beszédében. Máté evangélium a 5. fejezetének az 5. versében elmondja, boldogok a szelídek, mert ők örökségül bírják a földet. Akkor a mi életünkben is, hogyha mi Istennel járva le tudjuk győzni az indulatokat, akkor szelídek leszünk. Én azt gondolom, hogy a mai korunkban valakit boldognak nevezni, és szelídnek is, nagyon ritka dolog. De azt mondja Jézus Krisztus, hogy el lehet érni ezt a lelki magatartást. De vajon az a valaki, aki eljött 2000 évvel ezelőtt, és akiről azt olvassuk, hogy szerte járt, és jót tett mindenkivel, mi lett a jutalma? Nátszállal a fejét verdesték, az arcába köptek, és minden lehetséges módon meggyalázták. És ezekhez a dolgokhoz ő hogy viszonyult? Ő a rosszat rosszal viszonozta, és azt gondolom, hogy itt mutatkozik meg a legfontosabb méretben a mi példázatunk, Isten állásfoglalása a rosszal szemben, hogy ő mit tett. Tehát gyakorlatban, mert Isten csak elméletben elvárja tőlünk, hogy hát a rosszat azt jóval győzzük meg. De eljött az a valaki a Földre, aki be is mutatta gyakorlatban, hogy ezt meg lehet tenni. És ha olvassuk az evangéliumokban, azt látjuk, hogy Jézus mindenféle dolgát úgy tette meg, hogy ő nagyon szoros kapcsolatban volt az Atyával. Nagyon szoros kapcsolatban volt Istennel. Vagyis ő a bűn felett erkölcsi győzelmet aratott. Ő a bűn nem rosszal viszonozta. Hogy a Zakariás proféta 4. könyvének a 6. verse elmondja, hogy nem erővel, nem hatalommal, hanem az én lelkemmel. Jézus így győzte le a bűnt, de amit nagyon fontos dolognak tartani önöknek felolvasni, hogy Jézus Krisztus mit tett? Mit tett, amikor őt meggyalázták? Megint csak felteszem a kérdést, a gonosz gonosszal viszonozta? És egy csodálatos messiási profécia szól erről. Ézsiás proféta könyvében, az 53. fejezetben találhatjuk ezt. Én a 7. verset olvasnám, de hát mindenkinek szeretettel ajánlom, hogy olvassa ezt a fejezetet. Ez Jézus születés előtt 700 évvel íródott. Tehát Jézus Krisztus mit tett a bűnnel szemben? Ő hogy foglalt állást a rosszal szemben? Így olvasom a 7. verset. Kínosztatott, pedig alázatos volt. És száját nem nyitotta meg, mint bárány, mely mészárszékre vittetik, és mint juh, mely megnémul az őtnyírók előtt, és száját nem nyitotta meg. És talán felolvasnám még az, ugyanebben az Ézsiás proféta könyvében, az 50. fejezetben a 6. verset. Hátamat odaadtam a verőknek, és orcámat a szaggatóknak, képemet nem födöztem be a gyalázás és a köbdösés előtt. Azt gondolom, hogy ezek a bibliai versek méltán bemutatják nekünk, hogy Jézus Krisztus hogy állt ellene a bűnnek. De hogy tegyem fel a kérdést önöknek, vajon ez az emberek szemében győzelemnek számított? Azt mondták az emberek, hogy hát nem álltál ellene a rossznak, te vagy a győztes. Te tényleg király vagy, nem álltál ellene a... Ezt tették az emberek? Győzelemnek számított ez az emberek életében? Mert az emberek életében mi számít győzelemnek? Az emberek életében azt számít győzelemnek, ha erővel, ha hatalommal, ha befolyással győznek. Az emberek szemében ez a győzelem, és aki nem ilyen, azt félreállítják. És arra azt szokták mondani, hát te nem erre a világra való vagy. Nem ennek a világnak a törvényei szerint élsz. Tehát nem haragszanak meg, hogyha egy olyan valakitől idéznék, aki hát nem volt keresztény gondolkodású, de mondjuk Jézus Krisztus boldog mondásaira azt mondta, hogy az a legszebb dolog, amit ő valaha is hallott, és akinek a szobájának a falán Jézus képe volt, és az volt aláírva, hogy ő az én békém, és az ember Mahatma Gandhi volt. És Gandhi egy alkalommal azt mondta, hogy hagyjuk csak, hadd dicsekedjenek mások, vélt vereségünkkel. Jobb, ha gyengeséggel vádolnak minket, mint hogy az igazságtalanság vágya háruljon ránk. Én azt gondolom, ez egy hatalmas mondat. Hagyjuk, hadd dicsekedjenek mások vélt vereségünkkel. Sokkal jobb, ha gyengeséggel vádolnak bennünket, mint hogy az igazságtalanság vágya háruljon ránk. De az Istennél mi a győzelem? Mert látjuk az emberek szemében az a győzelem, ha hatalommal, ha befolyással győz valaki. Isten szemében az a győzelem, aki szeretettel és legfőképpen türelemmel győz. Ugye Pál apostol a Korintusi, első Korintusi levél 13. fejezetének a 4. versében, ugye, ami a szeretet himnuszáról szól, azt mondja, hogy hosszú tűrő, a szeretet az hosszú tűrő dolog. A szeretet úgy mutatkozik meg, hogy a szeretet hosszú tűrő. Szintén Gandhi mondta, hogy a szeretet egy olyan állapot, hogy mindenkihez jók vagyunk, mindenkit szeretünk, még azokat is, akik velünk rosszat tesznek. A szeretet az egy ilyen állapot, hogy mindenkihez jók vagyunk, mindenkit szeretünk, még azokat is, akik velünk rosszat tesznek. Hadd tegyem fel a kérdést, hogy Ugye, hogyha elgondolkodunk, hogy ezt magunktól nem vagyunk képesek végrehajtani. Ugye? Mert a mi emberi, mi olyanok vagyunk emberek, hogy legszívesebben rögtön viszonozzuk a rosszat. És azt kell mondanom, hogy Isten nélkül, amiről én eddig beszéltem, ez egy, hát meghallgatunk mindannyian egy előadást. De hogyha Istennel járunk, ha mi komolyan gondoljuk az Isten kérdést a mi életünkben, akkor ezek a dolgok megvalósíthatók lesznek a mi életünkben. De csak akkor. A türelem és a béketűrés Istenhez hasonlóvá tette Jézus Krisztust, és Istenhez hasonlóvá tesz bennünket is. A türelem és a béketűrés. És egy valamiről azért ne feledkezzünk meg. Ez a példázat elmondja, hogy nem csak a konkonynő az aratásig, hanem a búza is. Azaz a jó is növekszik, a kettő együtt nő az aratásig. És Máté Evangélium a 24. fejezetének a 14. versében azt olvassuk, hogy Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd bizonságul mindenkinek, és akkor jön el a vég. De kik által tudja Isten az embereknek hirdetni az evangéliumot? Jelképesen fejezem ki magam, akik búzák, akik a jó, akik hagyták, hogy az életükben kifejlődjön a jó mag, akiket Isten fel tud használni arra, hogy bemutassák az ő jellemét, az ő evangéliumát, az ő szeretetét, és akik legfőképpen a gonoszságot nem gonoszsággal viszonozzák. Ezek az emberek fogják betölteni azt, amit Jelenések könyve 14. fejezetének 14. fejezetében olvassuk, amikor majd mondják, hogy féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget. Ezekből az emberekből lesz, akik hagyták az életükben kifejlődni a jó magot. És Isten miért tudta ezeket az embereket, és miért tudja ezeket az embereket felhasználni? Mert ugyanúgy tettek, ahogy Jézus. Hogy tett Jézus? Az első Péteri levél második fejezetében a 22. és a 23. versben elmondja, hogy Jézus hagyta az igazságosan ítélőre az ítélkezés jogát. Hagyta az igazságosan ítélőre. Jézus is használhatta volna hatalmát. Ugye olvassuk a Szentírásban, hogy ő letette az ő hatalmát. Bármikor visszavehette volna. De nem vette vissza, hanem hagyta az igazságosan ítélőre. És mi is akkor tudjuk a legjobban bemutatni, hogy Isten követjük, ha mi is hagyjuk az igazságosan ítélőre. De még egyszer elmondom, ez magunktól nem fog sikerülni. Soha. Mindig verességet fogunk szenvedni. Ez csak akkor, ha tényleg komolyan gondoljuk az Isten járást, és mi oda, azt mondja Pál, szánjátok oda magatokat, oda szánjuk magunkat Istennek, csak akkor. Mert amúgy az én életemben is, és mindenki életében ezek olyan szép igék lesznek, olyan szép bibliai versek, de gyakorlatban nem fog tudni megvalósulni. És befejezésül így olvasom Máté Evangélium a 13. fejezetében a 40. verstől a 42. versig. Amiként azért összegyűjtik a konkolyt és megégetik, aképpen lesz a világnak végén. Az embernek fia elküldi az ő angyalait, és az ő országából összegyűjtik a botránkozásokat mind, és azokat is, akik a gonoszságot cselekszik, és bevetik őket a tüzes kemencébe, és lesz sírás és fogak vacogása. Akkor az igazak fénylenek, mint a nap az ő atyuknak országában, akinek van füle, a hallásra hallja. És szintén Máté Evangélium a 16. fejezetének a 27. verse ezt mondja, mert az embernek fia eljő az ő atyának dicsőségében az ő angyalaival, és akkor megfizet mindenkinek az ő cselekedete szerint. Tehát csak akkor. Isten ezért mondta, hogy ne mi akarjunk ítélkezni, mert az ítélkezés mindig a rosszra vezet. De azt gondolom, ezt mi mindannyian látjuk, hogy milyen a mi emberi történelmünk, hogy amikor a gonoszságot gonoszsággal viszonoztuk mi emberek, hova vezetett. És azért mondja Jézus, hogy amikor eljön az ő angyalaival, akkor megfizet mindenkinek az ő cselekedete szerint, de majd csak akkor. És befejezésre egy utolsó bibliai igeverset említenék, ami Náhum proféta könyvében található az első fejezet 9. versében, ami azt mondja, hogy nem lesz kétszer veszedelem. Nem lesz kétszer veszedelem. Amikor Jézus eljön az ő angyalaival, és megfizet az ő mindenkinek az ő cselekedetei szerint, akkor vége lesz a gonoszságnak. És nem lesz soha többet. Nem fog előfordulni a mi emberi történelmünkben soha többet. mert nem lesz kétszer veszedelem. De hogy az a példázat mennyire csodálatos, pontosan ez itt mutatja meg, hogy nem véletlenül mondta el Jézus Krisztus, hogy csak azoknak az embereknek az életében fog megvalósulni ezt, hogy nem lesz kétszer veszedelem, akik a konkolyt, a rosszat nem erővel akarják majd kiszakítani, hanem hagyják majd san ítélőre.

meg hogy gondolom mindegyiküknek van ehhez hozzáfűzni valója, véleménye, én nagyon szívesen meghallgatnám, és remélem későbbiekben ezt majd fel tudom használni, úgyhogy eddig én beszéltem, ezek után meg tegyék meg a szívességet, hogy önök szólnak hozzá. Úgyhogy viszont látásra, akik nem tudnak maradni, és akkor egy 10 perc múlva folytatjuk. Be lesz a gonoszságnak. És nem lesz soha többet. Nem fog előfordulni mi emberi történelmünkben soha többet. Mert nem lesz kétszer veszedelem. De hogy ez a példázat mennyire csodálatos, pontosan ez itt mutatja meg, hogy nem véletlenül mondta el Jézus Krisztus, hogy csak azoknak az embereknek az életében fog megvalósulni ez, hogy nem lesz kétszer veszedelem, akik a konkolyt, a rossz

Hát szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A 26. előadásunknál tartunk, amely az idei évben a 10. Tehát az Ószövetségre 2 évet szentelünk, és most járunk Dániel próféta könyvénél. Szeretnék itt emlékeztetni arra, hogy erről a könyvről eddig 3 előadást tartottam. Az első előadáson Dániel személyével és Nabukodonozorhoz való viszonyával foglalkoztunk. A második előadásnak a témája Nabukodonozor álma volt, egyben Dániel könyvének első nagy vázlat proféciája, amely itt szerepel is a táblán, a 2. fejezetben. A 3. téma Dániel álma volt a 7. fejezetben, és a mai alkalommal a 3. vázlat proféciához térünk, tehát ez a 4. előadás Dániel könyvéről, amely Dániel könyvének a legrészletesebb és leghatalmasabb proféciája, a 8. és a 9. fejezetet egyaránt lefoglalja. Mielőtt felolvasnám ennek a profétikus látomásnak a körülményeit és magát a látomást, ismét szeretném felhívni a figyelmüket, hogy a bibliai jövendőléseket csak úgy tudjuk megérteni, hogyha a jövendőléseknek a súlypontját meg tudjuk ragadni. Most is felvetném a kérdést tehát, hogy meddig szól ez a látomás? Meddig terjed ez a profécia? Dániel könyve 8. fejezetében a 15. verstől a 19-ig, majd a 26. verset szeretném elolvasni. Tehát Dániel könyve 8. fejezetében a 15. verstől szeretném olvasni, amely választ ad arra a kérdésre, hogy ennek a proféciának mikor jár le az ideje, meddig terjed az időben, és hogyan kell néznünk, hogyan kell szemlélnünk ezt a jövendőlést. És lőn, hogy mikor én, Dániel, láttam-e látomást, és kerestem az értelmét, íme előmbe állt egy férfihoz hasonló alak. És emberi szót hallottam az úlai közén, kiáltott pedig és mondta, Gábriel, értsd meg azzal a látást. És odajött, ahol én álltam, és amint jött, megrettentem, és orcámra estem, és mondta nékem, értsd meg embernek, fia, mert az utolsó időre szól ez a látomás. És mikor szólt velem, ájultam, estem orcámmal a földre, de megilletett engem, és helyemre állított. És mondta, íme én megmondom néked, mi lesz a haragnak végén, mert a végső időre szól. És a 26. vers, és az estéről és a reggelről való látomás, amely megmondatott igazság. Te azonban pecsételd be látomást, mert sok napra való. Ugye a felolvasott szakaszokban egyből szemet szúr ez a 3 kifejezés, a 17. versben, hogy az utolsó időre szól ez a látomás, a 19. a végső időre szól, és a 20. hogy sok napra való. Ezért rajzoltam fel a táblára, tehát ezt a 3. látomást is úgy, amelynek az érvénye, az ideje egészen a végső időkig terjed, egészen Jézus Krisztus 2. eljövetelérig szól ez a látomás. Azt tudjuk tehát megállapítani, hogy a Bibliának a látomásai és a jövendőlései már csak azért sem nehezen megfejthetők, mert a Bibliában szereplő 10 ilyen nagy látomás és álom, amelyből most mi a 3. járunk, mindegyik párhuzamos egymással. Ugye az első látomásban, illetve Nabukodonozor álmában is azt mondta Dániel a királynak, király, megjelentette Isten néked, hogy mik lesznek az utolsó napokban. Tehát már Nabukodonozor álma is a végső időkig terjedt, a kiskő leszakadásáig, az emberi történelem végéig, az idáig, míg Jézus eljön, és az újjáteremtett földet a megváltottaknak adja. A 2. álomnál is ugyanez volt a helyzet. Ott is 4-5 szakaszt felolvastam, hogy érzékeltessem, hogy a nagy történelmi áttekintés után egyszerre csak az ítélet jelenetei kerekedtek ki előttünk, megjelent az atya, megjelent az emberfia, megjelentek az ítélők a mennyben, és megjelent a kijelentés, hogy a szenteknek adatik örökségül majd a föld. Tehát ez is a végső időkre szóló álom volt.
És ugyanezzel találkozunk a 8. és a 9. fejezet esetében is, itt is tehát háromszor mondja a profécia, és kimondottan így az utolsó időkre szól, a végső időkre szól, sok napra való ez a látomás. Tehát soha ne veszítsük szem elől, szóval valóban a fától lássuk az erdőt, hogy mindegyik látomásnak az időtartama az emberiség történelmének lezárásáig terjed. Most miután megállapítottuk ennek a látomásnak a súlypontját, szeretnék rátérni a közvetlen előzményekre. Dániel könyve 8. fejezetében az első két verset olvasom, amely elmondja, hogy Dániel milyen körülmények között kapta ezt a látomást. Belsacár király uralkodásának 3. esztendejében látomás jelent meg nékem Dánielnek, annak után, amely először jelent meg nékem. És láttam látomásban, és mikor láttam, Susán várában voltam, amely Elám tartományában van, és láttam látomásban, és ímé az Ulai folyam mellett voltam. Tessenek megfigyelni, hogy mindegyik vázlatprofécia elején. Ott van az időpont, hogy mikor kapta ezt a proféta, szóval ez nem a saját halucinálása vagy kitalálása, pontos évet mond. Itt például megjelöli, hogy Belsacár király uralkodásának 3. esztendejében kapta Istentől ezt a látomást, és megjelöli azt is, hogy látomás állapotában ő hol tartózkodott. És ezt is jeleztem a táblán, mind a három vázlat proféciának a kijelentési évét pontosan tudjuk. Mert a 2. fejezet elején olvassuk azt, hogy az Nabukodonozor uralkodásának 3. esztendejében történt meg, időszámításunk előtt 603-602-ben. A 2. álom elején tudjuk azt, hogy Belsacár uralkodásának 1. esztendejében kapta Dániel, időszámításunk előtt 553-552-ben. És a 3. esztendeje ugye ezután 3 évvel 550-549-ben. A 9. fejezetben találkozunk majd azzal, hogy Dániel több mint egy évtized után ugye gondolkodik a látomása értelmén, nem tudja megfejteni ezt a bizonyos látomást, amelyről most beszélni fogok, és több mint egy évtizeddel ezután Gábriel angyaltól kijelentést kap, aki megjelenti neki az előző látomásának az értelmét. Ennyit tehát az időről. A 3. látomás tehát Belsacár uralkodásának 3. esztendejében adatott, akkor, amikor a babiloni birodalomnak a napjai már megvoltak számlálva. Ugye az új babiloni birodalom időszámításunk előtt 539-38-ban elesett, tehát ez az idő az utolsó évtized kezdete volt. Ez azért fontos, mert a fönti diagramon azért nem ábrázoltam teljesen párhuzamosnak ezt a látomást, egy fokkal később kezdődik, nem beszél már Babilóniáról, amelyről az arany az első látomásban, az oroszlán a 2. látomásban beszélt. Itt a 3. látomásban csak egy kosról, egy kecskebakról és egy kis szarról, tehát 3 nagy hatalomról fogunk értesülni. És hadd mutassam meg a térképen, hogy hol is kapta Dániel ezt a látomást, bár ugye a szövegből kiderül, hogy nem föltétlenül tartózkodott ő Elám tartományban, Susán várában, hanem csak látomásban állt ott az Ulai folyam mellett. Itt látjuk a babiloni birodalmat, és a babiloni birodalomnak az észak-keleti tartománya Elám, és ennek a fővárosa Susán városa. Ez azért fontos, mert láthatjuk, hogy a keletről jövő médek és perzsák először ezt a tartományt foglalták el, és 539-ben innen indultak el Babilon bevételére, amely sikerült is nekik. A következő előadáson az Eszter könyvéről szólóban egyébként fogunk beszélni még Susánról, mert hiszen a cselekmény itt is játszódik. A perzsa királyok egyik fővárosa volt ez a hely, és a bibliai néven Ahasvérusként emlegetett Xerxész és Eszter királynő története itt játszódik. Tehát ennyi előzmény után szeretnék rátérni most már ennek a látomásnak az ismertetésére. Tehát Belsacár uralkodásának 3. évében vagyunk, Dániel itt Elám tartományban, Susán várában tartózkodik látomás formájában, és az Ulai folyam mellett a következőket látja. Ugye a 3. verstől.
És felemeltem szemeimet, és láttam, és íme egy kos állt a folyam előtt, és két szarva volt. És az a két szarv magas volt, de az egyik a másiknál magasabb, és a magasabb később növekedett. Láttam azt a kos szarvaival öklelkezni napnyugat, észak és dél felé. És semmi állat nem állhatott meg előtte, és senki sem szabadíthatta meg kezéből, és tetszése szerint cselekedett, és naggyá lőn. Szeretném olvasni a látomásnak ugyanebben a fejezetben itt az azonosítását a 20. versben. Az a két szarvú kos, amelyet láttál, Médiának és Perzsiának királya. Tehát mit látott először Dániel? Látott egy két szarvú kost, amelynek az egyik szarva nagyobb volt a másiknál, de az volt nagyobb, amely később növekedett. Figyeljük meg, hogy milyen bámulatos párhuzamok vannak itt az egyes látomások között. Ugye az első látomásban Nabukodonozor egy óriási szobrot látott, amelynek két karja volt. Ez a kettős jelleg, erre utaltam, hogy ez Médó-Perzsiát jelölte, egy olyan államszövetséget, amelyben először a médek játszották a vezető szerepet, aztán a perzsák. De itt még a második fejezet csak arról beszél, hogy a szobornak két karja van. A második látomásban ugyanezt egy medve szimbolizálta. Ezzel már többet hozott Isten Dániel tudomására, mert az, úgy látta Dániel a medvét, hogy az egyik feléről, egyik oldaláról a másikra hempergetődzött át. És közben három bordát tartott a szájában, és szózat hallatszott, hogy egyél sok húst. Említettem, hogy ez a perzsa birodalom három nagy hódítási területét jelölte, ahogy elfoglalták a Babilóniát a perzsák, ugye, rögtön ugye Kis-Ázsiára, Szkítiára és Egyiptom Etiópiára támadt étvágyuk, be is kebelezték ezt a három birodalmat, és az, hogy egyél sok húst, ez egy nyilvánvaló utalás volt, hogy a perzsa birodalom legnagyobb célja Görögország meghódítása volt, de ezen kapott hajótörést, és tulajdonképpen a saját sírját ezzel ásta meg. Itt a harmadik látomásban szintén párhuzamos a bemutatás, ugye, de itt még hozzáteszi, hogy a kosnak két szarva van, tehát ugyanaz a kettős jelleg, mint a karoknál, mint a medve két oldalánál, csak még hozzáteszi, hogy az lesz a nagyobb, amelyik később növekedik. És itt említeném meg azt, hogy igen, a médekről szinte alig tudunk már valamit, de a perzsa birodalom máig is egy fogalom a történelemben, és ez a harmadik látomás ezt húzza alá. Csakhogy. Dániel ezután rögtön egy következő jelenetet is látott. Az 5. verstől. És amíg szemléltem, íme egy kecskevak jött napnyugat felől az egész föld színére, és nem is illette a földet. És ennek a baknak tekintélyes szarva volt az ő szemei között. És ment a két szarvú koshoz, amelyet láttam állani a folyam előtt, és feléje futott erejének indulatában. És láttam a koshoz érni, és néki dühödött, és leütötte a kost, és letörte két szarvát, és nem volt erő a kosban megállani előtte, és leütötte a földre, és megtapotta, és nem volt a kosnak senki, aki őt megmentse annak kezéből. A kecskebak pedig igen naggyá lőn, de mikor elhatalmasodott, eltörött a nagy szarv, és helyében négy tekintélyes szarv nőtt az égnek négy szele felé. És ennek a látomásnak is a magyarázata a 21. versben, a szőrös kecskebak Görögország királya, a nagy szarv pedig, melyet szemei között láttál, az az első király, hogy pedig az letöretett és négy állt helyébe, négy ország támadt abból a nemzetből, de nem annak erejéből. Ugye itt is figyeljünk fel a párhuzamra. A réz jelképezte az első látomásban ugye a Nagy Sándori Görögországot, a párduc gyorsasága Nagy Sándor hihetetlen gyors nagy hódításait a második látomásban, és itt ez a kecskebak, amely nekiront a kosnak, és a kos semmiféle ellenállást nem mutathatott vele szemben, ledönti a lábáról, összezúzza, és egy tekintélyes nagy szarvat lát a kecskebakon, Dániel, de aztán az hirtelen letört, és négy szarv nőtt helyette, de azok a szarvak is megsemmisültek. Ismét mutatnám a térképen, ugye a harmadik látomás megerősíti az eddig elmondottakat, napnyugat felől mondja,
napnyugat felől, tehát Makedóniából jön Nagy Sándor a görög hadak élén, két óriási csatában is összezúzza a perzsákat. Ugye a világ történelemnek két legnagyobb csatája ez a bizonyos Isszoszé és Gaugamélai csata. Ugye egyes becslések szerint 100-100 ezer embert veszítettek itt a perzsák, és senki nem tudta a harmadik Dárejosznak az életét megkímélni, mert Nagy Sándor kegyetlenül üldözte, és nem tekintett semmire sem, ő be akarta kebelezni valóban az egész földgolyót, így mondja ezt a harmadik látomás, hogy ez a kecskabak nem is illette a földet. Szóval repült olyan gyorsasággal, alig egy évtized alatt a fél világot meghódította Nagy Sándor, de ennek a kecskebaknak a napjai is megvoltak számlálva. És ezután jön a látomásban, ahogy eddig is megszoktuk, a legkülönösebb jelleg. Tudnék, az egész történelmi áttekintés azért pereg le a szemünk előtt, mert ezek voltak azok a birodalmak, amelyek az Isten választott népével kapcsolatban álltak. Az óbabiloni birodalom, amely elvitte a zsidó népet a 70 éves fogságba, a perzsa birodalom, amelynek képviseletében Círusz elengedte őket, a Nagy Sándori Görögország, amely szintén meghódította Palesztinát, és azután Róma, amely időszámítás előtt 63-ban szintén bekebelezte a zsidók országát. Tehát ez a közös vezérfonal, de ezen túlmenően az ószövetségi Izrael népe történelmén túlmenően ne felejtsük el, hogy mindegyik látomás a végső időkre szól. És most nézzük meg, hogy mi jön ezután, mert itt még az ókorban vagyunk, ugye? Tehát az első három fémnél, az első három állatnál, és itt ennél a második két állatnál, itt még az ókorban vagyunk, de figyeljük meg, hogy Dániel mit látott ezután. Olvasom a 9. verstől. És azok közül egyből egy kis szarv támadt, és nagyon megnőtt délre, napkeletre, és a kívánatos föld felé. És megnőtt mind az ég seregéig, és a földre vetett némelyeket ama seregből és a csillagokból, és azokat megtaposta. És a seregnek fejedelméig növekedett, és elvette tőle, helyes fordítás szerint a szüntelen szolgálatot, és elhányattatott az ő szentségének helye. És sereg rendeltetett a szüntelen szolgálat ellen a vétek miatt, és földre veti az igazságot, és cselekszik, és jó szerencséje van. És hallottam egy szentet szólni, és mondta egyik szent annak, aki szólt, meddig tart-e látomás a szüntelen szolgálat és a pusztító vétek felől? És a szent hely és a sereg meddig tapostatik? És mondta nékem, 2300 estélig és reggelig, azután kiderül a szent hely igazsága. Ugye figyeljük meg, hogy mindegyik álomban, illetve látomásban a legkülönösebb a negyedik korszak volt. Ugye ezt mindegyikről el tudjuk mondani. Akik itt voltak itt, azok biztos megegyezték, de akik talán most kapcsolódnak be a sorozatba, hadd jelezzem, hogy a negyedik birodalom, amely a nagy szobor látomásban, mint egy nagy álló szoborban, ugye a lábszárakat és a lábfejeket jelentette, ugye a lábszárak vasból voltak, a lábfejek vas és cserép elegyéből, ugye ez azért volt különös, mert két részből állt. Ugye volt a vas lábszár, és a vas lábfejek, cseréppel elegyítve. A második látomásban ugye a három állat után jön egy negyedik, amelynek szinte nem lehet nevet adni, mert olyan borzalmasan erős és kegyetlen. Ez fenevad néven említi a Biblia, de ez is két részből áll, mert a fenevadnak a fejéről 10 szarv növekedik ki, de aztán a 10 szarv közül hirtelen csak feljön egy kis szarv, kiszakít három másikat a 10 közül, és ez a kis szarv felnövekedik, emberszemekhez hasonlók vannak az arcán, és a legrészletesebben erről a negyedik birodalomról beszél Dániel könyve 7. fejezete. És most itt a harmadik látomásban is ezt látjuk. Azt mondja itt Isten Dánielnek, hogy a harmadik birodalom, tehát Médó-Perzsé és Görögország után jön egy kis szarv, amely olyan észrevétlenül növekszik itt az itáliai félszigeten. Valóban döbbenetes, hogy az ókori Rómának a kezdetét szinte nem tudjuk megragadni. Hogy lehet ez, hogyan kezdett kinövekedni a történelemben az ókori Róma? Hogyan vette át a görög örökséget? Hogyan kebelezte be először ugye
Akhaja provinciát, aztán az egész mediterránumot. Itt a profécia azt mondja, hogy növekszik dél felé, ugye a pun háborúk és hódítások Róma részéről, Kartágó bevétel és az egész Észak-Afrika bekebelezése. Aztán azt mondja, hogy növekszik kelet felé, tehát elmegy egészen Kis-Ázsia, majdnem a Nagy Sándori határokig terjeszti a birodalmát, sőt a kívánatos föld felé, ugye szó szerint így mondja a Biblia, a dicső föld felé, ugye ez Palesztinát jelenti, az ígéret földjét, amelyet Pompeius csapatai időszámításunk előtt 63-ba vettek be. Tehát ez a legrészletesebb bemutatás, ennek a kis szarvnak a bemutatása, és figyeljük meg, hogy akik elolvasták az előző fejezeteket, itt még valami különlegességgel találkozhatnak. Tudnék, valaki fölvethetni a kérdést, hogy erről a kis szarvról már a 7. fejezetben is értesültünk. Csak ott a fenevadnak a fején volt, és a 10 szarv közül nőtt ki. Hát most itt a 8. fejezetben vajon mit jelképez ez a kis szarv? Ugye teljesen egyértelmű a látomásból, hogy a párhuzam arra utal, hogy ez a kis szarv itt egy összefoglaló megjelölés, jelenti a fenevad első korszakát, jelenti a második korszakát is, mert Róma két történelmében, Róma két szakaszában ugyanaz a jellegzetesség található meg. Az ókori Róma is, meg a középkori Róma is valami hallatlan finomsággal, ravassággal növekszik fel, és szinte úgy megfoghatatlan az az idő és az a folyamata, hogy egyre nagyobb hatalomra tesznek szert, először lelki-szellemi befolyásra, majd aztán politikai, hatalmi erőszakszervezet is válik belőlük. És kedves hallgatók, itt is azzal találkozunk, hogy erről a kis szarról beszél a legtöbbet a profécia. Tulajdonképpen elismételi a 7. fejezetben szóló álomnak a részleteit, hogy ez a kis szarv, ez egy valláspolitikai hatalom lesz, amely nem egyszerűen csak megtapossa a szentek népét, amely nem egyszerűen csak embereket tipor le és gázol el, hanem itt találkozunk ezzel a döbbenetes kijelentéssel. Így olvastam a 11. versben, hogy a seregek fejedelmég növekedik, és elveszi tőle a szüntelen szolgálatot. Ez a kifejezés a Bibliában, hogy seregek fejedelme vagy seregek ura mindig Jézus Krisztusra vonatkozik. Tehát itt egy olyan hatalommal van dolgunk, amely nem kisebb harcot, küzdelmet indít el, mint egy Jézus Krisztus és Jézus Krisztus evangéliuma elleni hatalmas nagy küzdelmet és harcot. És ezért döbbenetes ugye a profécia, mert így egészíti ki a második álmot ez a harmadik látomás, hogy itt egy a Jézus evangéliumával, Jézus szolgálatával, Jézus áldozatával kapcsolatos nagy ellentámadás bontakozik ki. Ez a bizonyos antikrisztusi hatalom, amelyről tudomást szerezhettünk az előző proféciában is, ez a seregek fejedelmég növekszik, és elveszi tőle a szüntelen szolgálatot. Kedves hallgatók, itt meg is kell, hogy álljak, mert a kijelentésnek, a 4. korszakról való kijelentésnek itt van a súlypontja. Dániel annyira megrendül a látomás során, ugye olvastam előbb ugye az előzményeket, hogy ájultan összeesik, az angyalnak kell, Gábrielnek, ugye egyetlen egy angyal a Bibliában, akiről név szerint olvashatunk, ugye Gábriel szó szerint magyarul ennyit jelent, hogy Isten erős embere. Sem a kérubokról, sem az angyalokról a neveiket soha nem tudjuk meg, de milyen érdekes, hogy ez a Gábriel éppen két könyvben jelenik meg előttünk, egyrészt Dániel könyvében, másrészt pedig Lukács evangéliumában. Ez az a Gábriel, aki Dánielnek is segít megérteni a látomásokat, ez az a Gábriel, aki Keresztelő János születését is hírladja, és Máriának Jézus születését is bejelenti. Tehát a megváltási terv során egy kulcsfontosságú személy, az angyali rendek közül egy kiemelkedő személy, szó szerint tehát ennyit jelent a neve, Isten erős embere. És akkor, amikor hát látja Dániel ezt az egész jelenetet, akkor nagyon erősen súlypontozza itt Dániel könyve 8. fejezet ennek a jelentőségét, mert a 13. versben azt olvastam, hogy miközben Dániel látta ennek a kis szarvnak a borzalmas erejét, hogy Jézus Krisztus ellen a seregek fejedelme ellen is növekedett, akkor hallott egy szentet szólni, és mondta az egyik szent annak, aki szól, meddig tart-e látomás a szüntelen szolgálat és a pusztító vétek felől.
Tehát egy mennyei lény jelent meg, ugye ezt az előző alkalommal mondtam, hogy a látomásoknak ez a természetük, hogy nem egyszerűen csak képek vetülnek ki a proféták elé, hanem mennyei lények jelennek meg, és mindjárt magyarázzák a látomást, vagy föltesznek kérdéseket a látottak felől. És itt az egyik mennyei lény fölteszi a kérdést, meddig tart ez a látomás? Ez borzalmas elviselni. Hogy a seregek fejedelme ellen és az igazi hívők ellen támad fel ez a hatalom, hát meddig engedi ezt az Isten? Ugye figyeljük meg, hogy ezt nem Dániel kérdezi, hanem még hangsúlyosabb itt a kérdés, az egyik szent kérdezi a másiktól, és ezután hangzik el Dániel könyve 8. fejezet 14. verse, amikor tudomására hozza az egyik a másiknak és Dánielnek is, 2300 estélig és reggelig, és azután kiderül a szent hely igazsága. Felrajzoltam itt a táblára, a Bibliának a leghosszabb idői proféciájával van dolgunk. Egy olyan idői profécia, amely 2300 estélig és reggelig terjedt. Itt bizonyára tetszenek távolról is látni, én 2300 évet írtam ide. Miért? Azért, mert a Bibliában ez a kifejezés, hogy este és reggel, ez egy hebraizmus, ez annyit jelent, hogy egy nap, egy 24 órás nap. Ugye elkezdjük olvasni a Bibliát, mindjárt ebbe ütközünk. Lőn este és reggel első nap, lőn este és reggel második nap. Tehát ez, hogy 2300 estélig és reggelig, ez ugyanannyi, mint hogyha azt mondaná, 2300 nap, és kiderül a szent hely igazsága. Igen ám, de Ezékiel könyvében megtaláljuk az azonosítást. Isten így szól a prófétának, hogy ezekben a vázlat proféciákban egy-egy napot, egy-egy esztendő számítottam néked. Ezékiel könyve 6. fejezet 4. versének a végén olvassuk ezt az azonosítást. Tehát ezekben a jelképes nagy vázlat proféciákban a napok mindig éveket jelentenek. Kétség kívül ennek utána kell járni. Ez csak azt tudja felfedezni, aki a Bibliát olvassa, komolyan olvassa, úgy, ahogy Jézus Krisztus mondja, hogy tudakozni kell az írásokat. Megjegyzem különben, hogy az európai kultúrtörténet során az első ember, aki ennek az azonosítására rájött és ennek hangot adott, Nikolaus Cusanus volt. Nikolaus Cusanus a római egyház híres püspöke, egyben matematikus, fizikus, filozófus és teológus is volt, a 15. században élt, és Nikolaus Cusanus ezt a proféciát nagyon mélyen tanulmányozta, és arra teljes bizonyossággal rájött, mert hiszen ez egy bibliai összefüggés, hogy itt Isten egy olyan hatalmas, nagy időtávot átfogó jövendőlést adott Dánielnek, amely 2300 év múlva megtörténő eseményre céloz. És Nikolaus Cusanus kezdte számolgatni, hogy mitől vegyük az éveket. Ő ugye azt az évet vette kiinduló pontnak, amikor Dániel kapta ezt a látomást, tehát időszámításunk előtt 550-549-et, és kijött így a számolása során a 18. század, ugye az 1750-es évek előtti korszakra a 2300 év lejárta, és Nikolaus Cusanus egyik latin nyelvű művében, amelynek ez a címe Conjecturis de ultimis diebus, tehát sejtelmek a végső napokról, ebben a művében hangot adott annak, hogy Isten bizonyára azt jelentette ki, hogy a 18. század első felében valami nagy megújhodás fog bekövetkezni a keresztény egyházban. Ő ennyit olvasott ki a 15. században ebből a proféciából, kiderül a szent hely igazsága, ez talán annyit jelent, hogy valami megtisztulás, valami reformáció veszi kezdetét az európai kereszténység életében. Tehát itt, mielőtt a látomásnak és a proféciának a végére járnánk, szeretném fölhívni a figyelmüket, hogy ezt a 2300 éves jövendőlést Isten így vezette be, hogy két szent beszél egymással, és kérdést tesznek fel, hogy meddig tart ennek a negyedik hatalomnak az abszolút hatalma és életideje, és ebbe avatják bele Dánielt, és ekkor hangzik el a szózat, hogy 2300 estélig és reggelig, vagyis 2300 évig kell még várni, és kiderül a szent hely igazsága. Ha végig tetszenek olvasni ezt a 8. fejezetet, akkor megtetszenek látni, hogy Dániel a magatartását, ugye a fejezet végén a következőképpen írja le a Szentírás. Ugye a 8. fejezet 27. verse. És én, Dániel,
Elájultam és beteg voltam néhány napig, de felkeltem és a király dolgát végeztem, és álmélkodtam ezen a látáson, de senki sem értette. Dániel tehát megrendült a látomása nyomán. Nem értette ezt a látomást. Elmondta ugye a társainak, a héber foglyoknak is, azok sem értették, azok sem tudták. És kedves hallgatók, itt fogunk áttérni majd a 9. fejezetre, de mivel áttérünk itt a 9. fejezetre, ami meg fogja nyitni majd a zárat előttünk, amelynek a kezdetén azt fogjuk látni, hogy mit csinál egy igazán hívő ember, ha valamit nem ért az Isten részéről. Nagy kérdés. Akár a hétköznapi életében, akár a bibliai kijelentések, hogy ha valamit nem ért, mit csinál akkor egy hívő ember, mint itt Dániel próféta? Mielőtt feltennénk ezt a kérdést, mivel egy másik király uralkodásának idejére lépünk át, hiszen tetszenek látni, hogy ekkor már a 9. fejezetben kapott megoldás során már nem az új babiloni birodalom időszaka tart, az elesett 539-ben, 538-ban, 538-537-ben adja meg Isten Dánielnek a feleletet, amikor a méd Dárius uralkodik a trónon. Tehát ekkor már a médó-perzsa seregek előzönlötték Babilóniát, Dániel a hivatalában maradt, őket is szolgálhatta, de itt megállok egy pillanatra, és egy zenei feldolgozást, illetve annak egyik tételét szeretném a figyelembe ajánlani. Sibelius skandináv zeneszerzőnek a Belsacár lakomája című művéből a második tételt hallgatjuk meg, amely az óbabiloni birodalomnak a letüntét, gyászos bukását fejezi ki sejtelmesen, ugye a keleti zene nyelvén szinte, és ezután térünk a megoldásra, hogy vajon itt Isten mit mondott el ezzel a 2300 éves jövendőléssel, és miért olyan roppant jelentőségű ez a Bibliában. Kérném szépen most akkor a zenét.

Nos hát, olvasom a Bibliából a 9. fejezet első két versét. Dáriusnak, az Asvérus fiának első